0: sem a gyors, hanem a sikeres euróövezeti csatlakozást tartja célnak a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály a Polgári Együttműködés Egyesület rendezvényén ismét úgy fogalmazott, az euró önmagában nem jelent megoldást a gazdasági kihívásokra. A csatlakozás időpontjánál fontosabb, hogy a magyar gazdaság megfelelően felkészüljön annak átvételére. Szerinte ennek feltételeit úgy kell teljesíteni, hogy a fenntartható növekedésre előnyös hatással legyen. A Magyar Nemzeti Bank elnöke ugyanakkor a kedvező hatások mellett a kockázatok mérlegelésére is felhívta a figyelmet. A MÁV csoport ezen és a következő hétvégén újabb sebességkorlátozásokat szüntet meg az egyes vasútvonalon Kelenföld és Budaörs között a fővárosban. Hegyi Zsolt vezérigazgató tájékoztatása szerint ágyazatrostálást és sincserét végeznek, valamint felújítják a Muskétás utcai vasúti átjárót is. A beavatkozások nyomán 600 méteren javul a pálya állapota, és a korábbi óránkénti 60 kilométeres korlátozás helyett 80, illetve 120 kilométeres sebesség lesz engedélyezett. A fejlesztéseknek köszönhetően 1-2 perccel csökkenhet a menetidő, és stabilabbá válhat a menetrend tartása. A munkálatok ideje alatt a fővárosi Muskétás utcai átjárót lezárják, és egyes vonatok menetrendje is módosul, ezért az utazóknak érdemes előre tájékozódniuk. 20 millió forinttal támogatja a kárpátaljai fogyatékkal élőket gondozó intézményeket a Magyar Református Szeretetszolgálat. Az anyaországi karitatív szervezet 10-10 millió forinttal segíti a mezővári Ne Felejts fogyatékkal élő gyermekek rehabilitációs központját és az Élimhetyeni fogyatékkal élők napközi otthonát. Cibele Károly, a Magyar Református Szeretetszolgálat elnöke kiemelte, magától értetődő felelősségük, hogy minden eszközzel megmentsék ezeket a nehéz helyzetbe került szolgálatokat. Zán Fábián Sándor kárpátaljai református püspök hangsúlyozta, hogy a jelenlegi gazdasági válság és a háború okozta gondok közepette, ez a támogatás mindkét intézmény számára életmentő. A Magyar Református Szeretetszolgálat a háború kitörése óta folyamatosan juttat humanitárius adományokat a térségbe, támogatva a legnehezebb helyzetben lévő kárpátaljai közösségeket. Elfogadhatatlannak nevezte a halálbüntetést 14. Leó pápa. A katolikus egyház fő a halálbüntetés elleni világnap alkalmából tette közzé bejegyzését az X-en. A pápa úgy fogalmazott, a halálos ítéletek végrehajtása nélkül is lehet a közjót garantálni és az igazságszolgáltatás feltételeit teljesíteni.
1: Az időjárásról.
0: Északnyugat-nyugat felől egyre több felé vékonyodik, szakadozik, csökken a felhőzet, de a keleti tájakon végig felhős maradhat az ég. A csapadék zóna gyengülve kelet-észak-kelet felé halad. Nyugatra azonban ismét felhők érkeznek, melyekből helyenként csapadék is kialakulhat. Az északnyugati északi szél megélénkül, 14 és 21 fok között lesz a csúcshőmérséklet, 4 és 10 fok között a legalacsonyabb értékek.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeta. Repeta. Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
2: Több mint 40 éve működik a megyében az értelmi fogyatékossággal élők és segítőik Borsodabaúj Zemplén Vármegyei Érdekvédelmi Egyesülete. A tagok száma jelenleg több mint 700. Az egyesület fő célja az értelmi fogyatékossággal élő személyek emberi és szabadság jogainak érvényesítése, esélyegyenlőségének biztosítása, valamint társadalmi hátrányainak kiegyenlítése. Hogyan és miben tud segíteni az egyesület? Miért fontos az érdekvédelem? Miért jelent sokat, hogy a vezetőség is érintett szülőkből, családtagokból áll? Ezekre a kérdésekre is keressük a választ a következő percekben Szabóné Pataki Adriennel, az értelmi fogyatékossággal élők és segítőik Borsodabaúj Zemplén Vármegyei Érdekvédelmi Egyesületének vezetőségi tagjával, aki saját élettörténetébe is bepillantást enged, és Reiman Zoltán civil referenssel.
3: Nagyon fontos tevékenységet végeznek, és nagyon értékes tevékenységet is, nem csak fontosat. És hát, amelyik családban van sérült gyermek, vagy valamilyen szinten fogyatékos gyermek, az biztos, hogy átérzi, és teljesen megváltozik egy családnak az élete is, hogyha egy ilyen gyermek kerül a közösségbe. És hát ők minden segítséget megadnak a családoknak, figyelemmel kísérik a gyerkőcöket, és hát nem is kell többet mondanom szerintem.
2: Adrián, mit lehet tudnunk tulajdonképpen a szervezetről? A miskolci szervezet mikor, miért és hogyan alakult?
4: Az IFOISZ Miskolc szervezete már több mint 40 éve működik a Vármegyében. Ami nagyon-nagyon fontos, hogy mi, akik ebben a szervezetben, az egyesületben tevékenykedünk, mindannyian érintett szülők vagyunk, így nagyon is jól tudjuk, hogy hogyan zajlanak egy fogyatékossággal élő gyermeknek a hétköznapjai, és itt nem csak gyermekek, hanem fiatalok, hisz vannak olyanok, akik már túl vannak az 50 éven is, és végig kísérjük az útjukat, tehát egészen mondhatni, amióta bekerül a családba, vagy megszületik a diagnózis, teljesen addig, amíg szükség van ránk, mi ott vagyunk nekik, és azt gondolom, hogy mivel mi egy olyan egyesület vagyunk, ahol tényleg mindenki tudja, hogy milyen ez a más élet, ahogy mi szoktuk ezt fogalmazni. Sokkal jobban elfogadják tőlünk a tanácsokat, vagy elmondjuk a mi történetünket, megtudják azt, hogy nincsenek egyedül, és van hova tovább. Nagyon-nagyon fontos, hogy a szülőknek ezt nagyon nehéz feldolgozni. Tehát először is ezt kell megérteni, hogy a szülőknek is, hogy ne adják fel, hogy igenis van, amikor összezuhan az ember, mert sajnos összezuhan, amikor megkapja ezt a diagnózist, vagy kiderül, akár amikor már megszületik, vagy akár egy később egy betegség, egy baleset kapcsán is előfordulhat az, hogy valaki értelmi fogyatékossággal élő lesz, és ezt fel tudja dolgozni, mi ebben is segítünk. Tehát nem csak a gyerekeket és a fiatalokért, hanem a szülőket is támogatjuk és segítjük ebben a folyamatban.
2: Hogyan tulajdonképpen, milyen tevékenységet végez az egyesület?
4: Már egészen az óvodáskortól látogatjuk az intézményeket, tehát az érintett intézményekkel felvettük a kapcsolatot már a legelejétől. Kijárunk hozzájuk látogatni, szülőklubokat is csinálunk, és ahol különböző tematikára építjük, tehát például az egyik kedvencem volt, hogy 2 éve az időseknek szerveztem, hogy megtanulják az okostelefon használatát és az internet használatát, hisz nekik is haladni kell a korral, ami ott az ügyfélkapu ugye megjelent, és hogy tudják ezeket kezelni, vagy az ESZT-t. Óriási sikere volt, hogy egyszerűen meg tudják most már otthon nézni a gyermeküknek, úgymond a korlapját, vagy a vérvétel eredményét. Van, amikor kikapcsolódásra hangsúlyozzuk, tehát azt megyük, hogy egy kicsit én idő legyen, amikor a gyerekek nélkül ki tudjanak mozdulni, elviszük őket kirándulni például. Amilyen családiasan szoktunk gyereknapot szervezni, télapú ünnepségeket, az összes nagyobb ünnepséget megszervezzük és megcsináljuk nekik, és a saját közegükben lehetnek. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy nem csak az integrációra figyelünk, tehát, hogy elfogadjanak minket a külső társadalom, hanem arra is, hogy mi egy belső összetartó közösséget tudjunk fenntartani. Számos ilyen rendezvényünk van, például a legfontosabb, ami most fog érkezni, minden évben megrendezésre kerül a Vármegyei Kulturális Fesztivál, ahol az értelmi fogyatékossággal élők mutathatják meg a tehetségüket. Óriási sikere van minden éven. 2023 után én lettem ennek a rendezvénynek a főszervezője, mindig valami tematikát találok ki. Tavaly éven például a Színezd újra című számot énekeltük a fináléban, és mindenki kapott egy színes rudat. még mindig kirázza a libba bőrös vagyoktól egyszerűen. Annyira fantasztikus érzés volt, hogy közel 400-an voltunk, és mindenki olyan erővel is, olyan boldogsággal énekelt, hogy az tényleg az visszatartatlan az az élmény, amit ott kaptunk tőlük. És tudni kell, hogy egy ilyen rendezvényre ezek a gyerekek több hónapig készülnek. Tehát nem úgy van, mint egy egészséges gyermeknél, hogy azért egy-két hét alatt megtanulnak dolgokat, és elő tudják adni. Ők már majdnem, hogy azt mondom, amikor vége van ennek a rendezvények, ők már a jövő évre készülnek. És... hát igen, most lehetne a rádióban mutatni képet, tehát, hogy annyira boldogságot érzek most is részükre, amikor látom őket fellépni, ahogy örülnek a tapsnak, ahogy a sikert bezsebelik is, tudják, hogy ez óriási élmény számukra is, és tényleg, amiket a színpadra visznek a gyógypedagógusok és az asszisztensek és a kísérők segítségével, hát én fejet hajtok, mert tényleg óriási, óriási dolog, amit ők csinálnak velük.
2: Zoltán, milyen az együttműködés az egyesülettel, szervezettel? Mit tapasztaltál eddig a munkájukból?
3: Hát én elsősorban például a fogyatékosságügyi kerekasztal vagy műhelybe szoktam figyelemmel kísérni ugye az ő tevékenységüket, ugye az esélyegyenlőségügyi referensnek a feladatköre tulajdonképpen a konkrét kapcsolat és a kapcsolattartási segítés velük kapcsolatban. Én csak mint egyesület szempontjából szoktam őket figyelemmel kísérni, és a múltkor pont ennek a műhelynek küldtem egy levelet, hogyha szeretne valaki jönni egy ilyen rádiós beszélgetésekre, akkor jöhet, és akkor onnan kaptam megkeresést, hogy akkor ők jelentkeznének erre. De egyébként nekem anyukám dolgozott, 15 évig dolgozott itt a Gagarin utcán, volt akkor egy ilyen fogyatékos iskola, és akkor ő dajkaként ott 15 évig dolgozott, én sokszor voltam bent, tehát én már kiskorban láttam, ugyan nem voltam érintett, de láttam az ő munkájukat, hogy milyen munkát végeznek ott ebben az iskolában, és hogy milyen odafigyeléssel, és milyen lelkesedéssel, és milyen toleranciával állnak hozzá a gyerekekhez.
2: Adrián, a szervezet nevében benne van, hogy érdekképviselet. Miért fontos ez? Mit jelent tulajdonképpen?
4: Hál' Istennek, amióta megszületett úgymond a Facebook világa, és most már van weboldalunk is, számos megkeresés érkezik. Mi se gondoltuk amúgy, hogy ennyi probléma és ennyi információ veszett el azért, ami fogyatékossággal élőknek a körében, és ennyi segítséget tudunk nyújtani. Leginkább a megkeresések azok, hogy milyen juttatások járnak, tehát mit tudnak elintézni, mi az, ami majd később lesz, mert az, hogy most ugye jár a gyers, jár adott esetben az ápolási, vagy a kitartósabban beteg agyod, ezeket ugye a hétköznapján is találkozunk velük, de mi lesz utánuk? És ez nagyon sokszor felmerül, hogy mi van akkor, ha már nem lesz az iskola. Miket tudnak akkor kapni? Hova tudnak majd tovább menni? Milyen lehetőségek vannak a nappali ellátásban itt Miskolcon, milyen bentlakásos intézmények vannak, amit nem is gondolnak bele, hogy nekünk ugye gondolnunk kell arra, mi lesz, ha már mi nem leszünk. Sok helyen van egészséges testvér, de nem lehet rájuk hárítani, tehát nem lehet azt csinálni, hogy úgymond azért legyen a testvér, hogy későbbiekben ő ellássa. Ezt nem lehet, ez egy óriási teher. A szülőnek kell arra gondoskodnia a későbbiekben, hogy milyen útunk van. És ezt nagyon korán el kell kezdeni elgondolni, mert majdnem azt mondom, olyan, mint egy öregek otthona, de szerintem egy picivel még nehezebb, hisz nagyon kevés a férőhely, és több évvel ezelőtt, amit be akarjuk tenni őket mondjuk majd az intézménybe, el kell kezdeni gondolkozni, hisz várakozó lista van, és ugyanúgy fizetni kell érte, tehát az ellátást, hogy bekerüljön egy ilyen, mondhatni egy nívósabb, vagy egy jobban ellátott helységbe, ugyanennesen fizetni is kell. Én magam is érintett vagyok, tehát nekem 18 éves lesz idén a kisfiam, hát kisfiam, igen, aki magasabb, mint én, de kisfiam marad egy életre. Mi azt beszéltük a párommal, hogy amíg a kisujjunkat meg tudjuk mozdítani, addig velünk lesz, de természetesen mi is gondolkodunk az intézményekben, tehát már most nézegetjük, tapasztalgatjuk, hogy milyen ellátottságok vannak. És ez ügyben is sokszor kérnek megkeresések, illetve hogy hogyan tudnak elintézni egy folyamatot. Nagyon sokszor van az, hogy nagyon bonyolult egy folyamat, nagyon hosszú egy folyamat, hogy megkapjanak egy bizonyos juttatást, és ha már nem jó sorrendben adunk be például egy papírt, már elveszhetünk. És vannak olyan, olyan támogatások, amiket például, ha elrontunk egy papírt, fél évig nem lehet beadni. Nem hiánypótlás van, mint régen annó, hogy ha valami hiányzott mondjuk a családi pótlikhoz, akkor kiküldték. Nem, hanem elutasító határozat van. És én hál' Istennek a munkámból adódóan, tehát én analitikus könyvelő vagyok, illetve munkaerő és tébügyi intézést is végeztem, pont emiatt, hogy tudjak segítséget is nyújtani. Így lépésről lépésre összegyűjtöttem már ezeket a folyamatokat, így ha valaki megkeres, akkor el tudom neki mondani. És már volt sikerélmény is, amikor én magam is megkönnyeztem, mert már volt egy szülő, akit többször elutasítottok, és most elkezdtük a folyamatot lépésről lépésre csinálni, és nyár közepén felhívott, hogy megkapták. Úgyhogy ő is, meg én is egy kicsit elsírtuk magunkat az örömünkben, hogy ez egy óriási dolog, hisz ezeknek a fiataloknak a későbbiekben nem lesz saját jövedelme. És ahhoz, hogy egy bizonyos, mondhatni, saját keresetük legyen, és ugye legyen, ami majd akár egy később egy intézményben saját kereslet legyen, amiből tudnak neki majd vásárolni, az fontos, hogy minél magasabb támogatással, juttatásokkal kerüljön majd egy ilyen intézménybe, ne 0 forinttal. És ezekhez óriási dolog, hogy már most el tudjuk indítani ezeket a folyamatokat.
2: Sok érintett van egyébként?
4: Rengeteg. Csak nekünk ugye tagságunk van, csak a tagjaink száma az közel 700. Ha azt kell mondom, hogy hány érintett van, akkor szerintem több ezerről beszélhetünk, akikhez eljutunk most már a Facebook és a weboldalokon keresztül, és most már eljutunk a felnőttekhez is, ami nagyon-nagyon öröm számunkra, tehát, hogy nem csak az intézmények által, hanem most például nem olyan rég volt egy megkeresésem, aki egy betegség kapcsán lett fogyatékossággal élő, és a nyugdíjához kért segítséget, hogy hogyan fogják neki kiszámolni a nyugdíját. És ez jó számunkra, hogy nem kell nekünk mástól segítséget kérni, hanem mi magunk meg tudjuk adni számára a támogatást, hogy hogyan tovább. Volt már olyan, aki dolgozott például, és hogy hogyan tud rehabilitációs ellátás, hogyan tud elhelyezkedni későbbiekbe, ha megszűnik. Ilyenbe is segítettünk már. Ez az elmúlt éveknek szerintem az egyre inkább úgymond a nyeressége, hogy már most nem csak a fiatalokhoz, a gyerekekhez, hanem az idősebbekhez is eljutunk, és nekik is tudunk segítséget nyújtani. Működik telefonszámunk, ami jelenleg nálam csörög, és akkor ott is el lehet minket érni, illetve a Facebook oldalunkon is, a weboldalokon is van elérhetőség. Rengeteg e-mail is érkezik most már ilyen megkeresés kapcsán, és akkor úgy is tudunk segíteni.
2: Hogyan lehet valaki, vagy lesz valaki tag?
4: Tagunk elsősorban azok szoktak lenni, akik értelmi fogyatékossággal élők, tehát a fiataloknak. 2000 forint, tehát egy jelképes összeg az éves tagsági díjunk, ehhez adunk egy kártyát egy érvényesítő bélyeggel. Ez nagyon sok helyre belépési kedvezmény biztosít. Tavaly már bővültünk, mert a miskolci fürdők is csatlakoztak a kedvezményezetekhez. Ugye ez nagyon jó, mert így el tudnak menni kedvezményesen a családok egy strandolásra. Ami egy előny mondjuk, amiket szoktunk javasolni a fiataloknak, ezt el szoktam mondani, hogy amikor az értelmi fiatékossággal élőket tanítjuk arra, hogy egy intézményt látogassanak, mondjuk egy múzeumot, náluk nem úgy működik, hogy bemegyek és végignézem a tárlatot, mert lehet, hogy 5 perc után megunja. És ez nagyon jó dolog, hogy ingyenesen látogatható például Miskolcon az összes múzeum, ami azt jelenti, hogy a szülő már kiskorban el tudja kezdeni azt, hogy bemegyek, lehet, hogy 10 perc után kijövök, következő alkalommal már lehet, hogy 20 percig lesz bent. Tehát mire eljön az iskola idő, és mondjuk lesz egy múzeumpedagógiai foglalkozás, már végig tudja ülni a gyermek a foglalkozást, mert már addigra megszokta ezt a helyzetet, azt a környezetet. Tehát számos előnye van, vagy kisvonatozni lehet vele nyáron, akár télen is, aki bírja. Tehát nagyon jó dolog, aki kiváltják szülők a tagsági kártyát, mert ez is megoldható, ők igazából az egyesületünket támogatják, illetve vannak pártoló tagjaink is, akiknek ugyan nincs a családban érintett, de megvásárolják a kártyát, ezzel is támogatják az egyesületünket. Mi mindent, tehát az utolsó fillérig a gyerekekre, tehát mindent igyekszünk rájuk, tehát rengeteg programot, ajándékot, mindent. Tehát most is, hogy a Vármegyei Kulturális Fesztivál kapcsán ugye kerestünk támogatókat, és ez azért jó, mert a gyerekeknek is személyre szabott ajándékot tudunk venni, tehát mindenki egyéni, amit haza tud utána vinni.
2: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Szabóné Pataki Adriennel, az értelmi fogyatékossággal élők és segítőik Borsodabaúj Zemplén Vármegyei Érdekvédelmi Egyesületének vezetőségi tagjával és Emma Zoltán civil referenssel.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Repeto. Több mint 40 éve működik a megyében az értelmi fogyatékossággal élők és segítőik Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei érdekvédelmi egyesülete. Hogyan és miben tud segíteni az egyesület, miért fontos az érdekvédelem, miért jelent sokat, hogy a vezetőség is érintett szülőkből, családtagokból áll? Ezekre a kérdésekre is keressük a választ mai műsorunkban. Folytatjuk a beszélgetést Szabóné Pataki Adriennel, az értelmi fogyatékossággal élők és segítőik Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei érdekvédelmi egyesületének vezetőségi tagjával és Elman Zoltán CV referenssel.
2: Szerintem már egy elég kiépült rendszer vagyunk, így az intézmények automatikusan mi keressük meg őket, mind ilyenkor szeptemberben, tehát csinálunk szórólapot is, és ha megkeressük, egy nagyon könnyen érthető szórólapot szoktunk gyártani pont amiatt, hogy ne legyen, ne vesznek el az információk halmazában. Együttműködőek az érintett intézmények, és nagyon segítőkészek, vagy mindenhol van úgymond egy kontakt emberünk, aki segít nekünk ebben, és magában az évnyitón, vagy egy szülőértekezleten beszélnek rólunk, hogy mi miért vagyunk. Mi is ki szoktunk hozzájuk menni látogatni, így ők már automatikusan mondhatni megtalálnak minket. Ez szerintem minden, tehát a vármegyében mondhatom, hogy minden intézmény, tehát Boldogkővára olyan is a bentlakásos intézményből a tagjaink, és most éppen majd mennek ugye a sérült gyermekek napjára, hogy ők is jönnek a fesztiválra fellépni, illetve őket is meg szoktuk lepni ezáltal mondjuk Mikulás ajándékkal, de járunk ki hozzájuk ugye workshopokat, vagy IKT oktatást is tartani, tehát ezért jó ez az előnye, hogy az összes ilyen érintett intézményben mi ezáltal ki is látogatunk. Most már vannak olyanok is, akik a Facebooknak köszönhetően a sok megosztásnak, tehát vannak olyanok, akik, ahol nincs még meg a kontaktunk, tehát Encsnél is van egy intézmény, ahol integrált intézmény, és vannak érintett gyermekek, hogy már a szülők megkeresnek, és adják hírül egymásnak, és ez nagyon jó, tehát ez köszönhet a szülőknek is, hogy beszélnek egymással ezekről a dolgokról, így eljutunk. Tehát lehet, hogy a kezdetben csak egy tagsági kártya lesz, lehet, hogy évek múlva már eljönnek egy önérvényesítő foglalkozásunkra, egy kézművesre, vagy a későbbiekben akár tudunk nekik segíteni bármilyen ellátásban.
1: A beszélgetés elején említetted, hogy fontos az is, hogy te magad is érintett, vagy miért, hogyan tudsz így jobban segíteni?
2: Igen, én úgy lettem érintett, hogy nekem a kisfiam egészségesen született. 2 éves korában egy nagyon súlyos betegség, máig ismeretlen betegség kapcsán, egy nagyon hosszú folyamat kapcsán lett értelmi fogyatékossággal élő. Nekem ő autista, és súlyos epilepsziás is. Tehát így a tartósan betegség kapcsán is tudok segítséget nyújtani. Én azt gondolom, hogy ő megtanított engem sok mindenre, elsősorban arra, hogy segítsek másokon, megtanított a türelemre, a végtelen türelemre és az elfogadásra. Nem ilyen háttérrel érkeztem, és én erre nagyon büszke vagyok, hogy a mai napon is úgy tudok végigmenni az utcán, hogy már nem nézek meg úgy embereket, hogy megszóljak, hanem mögé gondolok, hogy lehet, hogy neki valami van, és ezt én tőle tanultam meg. És a türelmet is, tehát, hogy a gyerekek körében nagyon szeretnek is, amúgy, ha bemegyek bármelyik intézménybe, sok helyen már megismernek, és valaki úgy, hogy vicces Adrien néni, és oda jönnek, vagy megölelnek, vagy pacsit adnak. Szóval ez egy nagyon jó visszajelzés, hogy valamit jól csinálok, azt gondolom, vagy valamit is jól csinálunk az egyesülettel pontosabban. És ezek jó visszajelzések, és a szülők részéről is nagyon szeretek a szülőkkel beszélgetni. Nagyon nyitottak is felém, tehát adott esetben egy nem csak a jó dolgokat tudjuk megbeszélni egymással, hanem igenis a nehézségeket is, mert azért a legtöbb gyereknek mondjuk van dükkitörése, vagy vannak rossz napok, vagy rongálnak, vagy csúnyán beszélnek, vagy nem esznek, vagy nem isznak, vagy nem alszanak, és nem csak azt beszéljük meg, hogy úgy képzeld el, hogy már most ki tudja mondani ezt, vagy el tudjuk érni ezt, hanem mégis megbeszéljük a nehézségeket. És ez szerintem akkor működik a legjobban, hogyha egy érintett szülő egy érintett szülővel működik, sokkal jobban meg tudunk egymásnak nyílni. És ez már az óvodáskorban kiderült, amikor várakoztunk a gyerekekre, kint pont a Gagarin úti óvoda, ugye az most már csak óvoda, és ott ültünk kint, vártunk a gyerekekre, és olyan csendesek voltunk mindannyian, és front volt, és egymásra néztünk, és nem aludtunk, mi se, és elkezdtünk beszélgetni. És kialakult hogy már ott onnantól kezd beszélgetés, és elmertük mondani, már azzal egymásnak erőt adunk, hogy nem csak neki van rossz napja, hogy nem csak az ő gyermekének van rossz napja, nem csak náluk vannak problémák, hanem másoknál is. És mi ezekre próbálunk megoldást találni, vagy pedig ha nincs is rá megoldás, mert sajnos van olyan, amikor el kell fogadni egy adott helyzetet, de sokkal könnyebb elfogadni, ha van mellettünk valaki, aki ebben támogat.
1: El kell mondanom a hallgatóknak, bár biztos hallatszik is, hogy Adrienne egy nagyon közvetlen, mosolygós anyuka. Tudsz-e valamiféle általános tanácsot adni az érintett szülőknek, vagy inkább ez mindig ilyen személyes beszélgetés, vagy ezt hogy kell elképzelnünk?
2: Azt mondanám, hogy mindenkihez más kép kell hozzáállni, meg kell találni az utat. Vannak, akik nagyon könnyedén elfogadják, amikor megkapják a státuszt, vagy kiderül, hogy igenis ez egy más út lesz. Nincs két egyforma út, és vannak, akik könnyebben megnyílnak, vannak, akik nehezebben. Én azt tapasztalom, hogy mindenkivel sikerült eddig megtalálnunk a közös hangnemet. Szerintem pont emiatt a pozitív személyiségem miatt, nem azt mondom tehát, hogy én is szoktam sírni, nekem is vannak nehezebb napok. Hál' Istennek a párommal mindig azt szoktuk mondani, hogy nem egyszerre vagyunk mi, vagy így a másikat ki tudjuk rángatni. Szerencsés vagyok, hogy nekem van párom, tehát nálunk az apuka velünk maradt. Nagyon sokan vannak, akik egyedülálló szülők lettek, és vagy apuka, vagy olyan is van például, hogy anyuka úgy döntött, hogy nem tudja ezt a más életet felvállalni. Mi ebben is nagyon szívesen segítünk, mert van, nem azt mondom, hogy saját tapasztalom, de tudom, mert vannak több szülő, aki ezzel megkeres, és próbáljuk őket még jobban támogatni. Már igazából, amikor megérkezik a státusz, azt mondom, hogy igenis mindenki egy kicsikét gyászolja le ezt a dolgot. Igenis lehet sírni, mindenki olyankor egy kicsikét összeomlik, hogy de kell is, azt mondom. Itt olyankor meg kell találni a táppontot. Legyen a családban remélhetőleg, vagy a barátban valaki, aki mellettünk áll. Egyet tudni kell, hogy mi mindig már, tehát az Éfois Miskolc, mi mindig ott leszünk. Tehát ha valaki esetleg úgy gondolja, hogy nem tud most a családban vagy a barátban, akkor nyugodtan fordulhat hozzánk. Mi egy beszélgetésre is nagyon szívesen készen állunk. Úgyhogy először a szülőkre azt mondjuk, hogy megtanítjuk elfogadni ezt a helyzetet, megtanítjuk azt, hogy kezelni, és megmutatni az utat, hogy merre tovább. Mindig kis lépésekbe kell gondolkozni. Az óvodásoknak nem kezdjük el a bentlakásos intézményeket például mesélni, meg nem visszük őket egy olyan közösségbe, ahol a 30 évesnél idősebb értelmefogyatékossággal élők vannak. Szintén saját tapasztalat, hogy nagyon rémisztő tud lenni, ha ott vagyunk egy 4-5 éves gyerkőccel az óvodába, és hirtelen szembesülnünk el azzal, hogy találkozunk egy nagyobbal, hogy a miénk is olyan lesz. Az egy sok hatása azért egy szülőnek. Mindig azt tudom mondani, hogy egy lépéssel előre gondolkozunk. Az óvodáskorban megbeszéljük, hogy miket lehet igényelni, milyen fejlesztések vannak, milyen orvosi ellátások vannak, hova tudnak menni, mert ez is nagyon nehéz. Gyerekkorban még azt mondom, hogy igen, egy kicsivel könnyen, mert jobb az ellátottság az értelmefogyatékossággal élőknek, felnőttkorban ez egyre nehezebb amúgy megtalálni azt az orvost, aki egy értelmefogyatékossággal élőt ellát. És ott arról beszélgetünk, hogy mi az általános iskola, hogy hova fog tovább menni, tehát a Károly utcára, a Miklós utcára, vagy integrálható lesz. Tehát ebben segítünk. Tehát mindig egy lépés az általános iskolában, maga a szülőklubokat, maga a kirándulásokat szervezzük, vagy ugye segítünk, támogatjuk az intézményeket, és a középiskoláról beszélgetünk. Tehát nem szabad nagy léptékkel előre menni, és ezt javaslom mindig a szülőknek is. Ne a végtelenbe is, ne az, hogy mi lesz majd, hanem azt nézzék meg, hogy mi a következő, hisz ott van egy élet mellettük, aki az ő vérük, senki nem kérte, hogy ez az állapot így legyen, nem álltunk sorba, érte, én azt szoktam mondani, ezt így hozta az élet, és ezzel kell megtanulnunk élni, és ebből kell kihozni a legtöbbet, és mindig arra kell figyelni, hogy nagyon jó szenzorai vannak az értelmi fogyatékossággal élőknek. Tehát abszolút leveszik azt, hogy azt is, ha egy társaságban szeretik őket, és elfogadják őket, vagy sem, de a szülő rezgéseit is. Tehát a szülő mindig figyeljen arra, hogy a gyerkőc előtt nem omlunk össze, hanem a gyerkőcnek is egy pozitív szemléletre van, hogy érezze, hogy biztonságban van.
1: Meg lehet-e azt határozni, hogy a te életedben, vagy ti életetekben mi okozta a legnagyobb nehézséget?
2: Azt mondom, hogy a nehézségek azok minden nap jönnek velünk szembe. Az első talán az, hogy a család nem minden része fogadta el, hogy a kisfiunk az értelmi fogyatékossággal élő lett. A másik az az, hogy igenis az utat járni, hogy nincs olyan sok lehetőség, hogy merre tovább. Viccesen szoktunk fogalmazni, amikor volt a középiskolai választás, hogy a középsős értelmi fogyatékosságilőknek egy lehetősége van, az a Martin János szakképzőkészségfejlesztő iskola, és akkor ugye valaki ugye beírja, ugye az egészséges gyerekeknél ugye írnak be több lehetőséget, és akkor szoktunk viccelni, hogy á, mert hogy nekünk csak A verzió van. Mindent próbálunk egy picikét így felfogni a párommal, nem mindent a rossz oldalról megnézni, hanem keresni az utat. Tehát igazából a család maga az, hogy merre tovább, illetve hát szerintem ami mindenkinek az életében ez a gondnokság, a lehelyezés, ez eléggé megterhelő lelkileg, és egy hosszú folyamat, amiről nagyon sokan nem tudnak, hogy az értelmi fogyatékosságú gyerekeket 18 éves korukban a szülőnek gondnokság alá kell vennie. Ez azért nagyon fontos, mert ugye, ha betölti a 18-at, akkor onnantól kezdve önálló személyiség lesz, felnőtt lesz, alá kellene írnia, de ugye ezek a gyerekeknek a nagy része nem tud aláírni, vagy nem tudja, hogy mit ír alá, mert nem értelmezi a szövegeket. Egy időben sos volt is, akik ezeket kihasználtak, és ilyen telefon előfizetésektől kezdve hasonló ilyen szerződéseket irattak velük alá, akár az idősekkel is. Ebben segítünk, hogy ezt minél előbb elindítani, és ez egy hosszú folyamat, ez majdnem egy évig fog tartani. Szóval a saját gyerekünket szó szerint be kell perelnünk a bíróságon, bírósági tárgyalás lesz, ahol meg fogják kihallgatni a gyermekünket, minket is, hogy miért akarjuk ezt. Utána a gyámhivatal kijön, megvizsgál minket is, hogy alkalmasok vagyunk-e a gondnokságra, környezettanulmány, tehát mindent ilyen nagyon hivatalosan. Szóval ez nagyon-nagyon jó lenne amúgy, hogyha egyszer majd ez megváltozna, és nem lenne ilyen, hogy szó szerint két évente bizonyítani kell, hogy a gyermekünk az értelmi fogyatékossággal élő, hogy ezeknek a gyerekeknek, akiknek elhajtak az agysejtje, azok nem nőnek vissza, akinek, mint például az én fiamnak amputálva van a fél tüdeje, az nem fog visszanőni. Tehát, hogy ezeken nagyon-nagyon macerás dolgok, hogy igenis ezeket két évente újra és újra bizonyítani, és újra mindent beadni, jönnek felülvizsgálni. Nagyon-nagyon megterhelő ez egy szülő részére, még akkor is, ha tudjuk, hogy mondhatni ez nekünk jár, akkor is ezt a procedúrát végigvinni, azért ezért nagyon kemény. Tehát ezért is jó az egyesületünk, hogy mi ebben segítünk. Mondhatni most magamnak segítek ebben a folyamatban, és majd ezeket a saját tapasztalatokat osztom meg másokkal, szó szerint, ha megnézni, hogy milyen kiskapuk vannak, hogy miben ne bukjanak ők el, érzelmileg, a saját érzelmemet is elmesélem, hogy mi az, ami rossz. Tehát nagyon rossz például most, hogy ugye még kapja az ember a bírósági papírt, és már nem szülőként vagy anyaként vagyok megnevezve, hanem felperesnek és gondnokságra kijelöltre. És ezeket az érzelmeket én megpróbálom feldolgozni, és elmondani másoknak, hogy másnak könnyebb legyen, hogy tudják, hogy ez vár rájuk. És ezt beszéljük meg egymás között szülőkkel is, hogy hova adtad be a papírt, mit adtad be, mit töltöttél be. Ezekkel próbálok segíteni. Tehát az, hogy vannak mélyvölgyek, ezeket nagyon gyorsan túl kell lépni a gyerkőc érdekében és a magunkéban is. Mert ha indulunk egy nagyon negatív úton, akár depresszióba is fulladhatunk, és akkor viszont szakembernek kell fordulni. Tehát ezeket kell megakadályozni. Úgyhogy én ebből a szempontból szerencsés vagyok, hogy nagyon-nagyon pozitívan próbálunk hozzáállni, még akkor is, ha már nagyon-nagyon sok minden, nagyon sok a teher. Talán ezt próbál megfolytani, hogy tudjak másoknak segíteni majd ezzel, ami rajtam teher van, az másoknak kevesebb teher legyen, és minél inkább kevesebb dolgot kelljen nekik önállóan hát megoldani. De vannak, igen, vannak hullámvölgyek, és vannak terhek. Hazudnénk, ha azt mondanánk, hogy ez a más világ, ez könnyű, mert rengeteg lemondással jár. Én például nem tudunk utazni, nekem a kisfiam nem bírja az utazást az epilepsziája miatt, mi igazából ilyen 40 kilométeres körzetbe tudunk elmenni. Nyáron nem tudunk utazni, mert az epilepsziája miatt sem a meleget nem bírja. Vagy például nekünk ő az egyetlen gyermekünk, és tudom, hogy nem leszek nagymama, nem lesz diplomaosztója. Tehát sokan, amikor azt mondják, hogy ó, milyen jó neked, mert hogy rugalmasan tudsz elhelyezkedni adott esetben, vagy kapod a gyógyot, vagy az ápolásit, vagy bármi, akkor néha abba is bele kell gondolni, hogy mondjuk mennyi pénzt hagyunk a gyógyszertárban, mert mondjuk ezeknek a gyerekeknek sokkal több vitaminra van szüksége, mert más az ellátottsága. vagy pedig abba is belegondolhatnak, akik ezt látják, vagy nem látják éppen belülről, hogy ezek a gyerekek nem tudják úgy kifejezni az érzéseiket. Nekem például tehát a fiam mindig azt mondja, hogy fáj a hasam. De mindenre, ha pufadna, ha görcsölne, mindenre, mert nem tudja kifejezni, és nagyon sokan vannak így, hogy egy érzésre csak egy kifejezést tudnak használni, és azt használják mindenre. Szóval igen, szóval ez számos-számos lemondással jár ez az iglet. Én is szándékosan végeztem el például az analitikus könyvelőt, hogy home office tudjak dolgozni. Szerencsés voltam, hogy egyik barátunk könyvelésére be el tudtam helyezkedni, de ezek mind lemondással járnak. Tehát aki nem tud dolgozni mellette, tehát ezekbe kell azért egy kicsit belegondolni, ezekbe az élethelyzetekbe, ha valaki minket lát, aki egy fogyatékossággal élő gyermeket, fiatalt nevél, hogy azok mögött számos-számos logisztika van, újraszervezés, és tényleg az, hogy más világ, és mások vagyunk, az tényleg így van, tehát hogy ez szó szerint kell sajnos érteni.
1: Zoltán, hogyan lehet segíteni, támogatni az egyesületet?
3: Hát, milyen interjúkkal például, hogy minél többen megismerjék, de egyébként vannak, tényleg voltam a mások másképpen alapítványnak voltam, akkor pont a szülőkkel volt. A szülők meséltek, és megdöbbentő volt, hogy tényleg elmondták, hogy nagyon sokan egyedül nevelik, és van, akinek kettő van például. És ugye a legnagyobb probléma, a legjobban azért aggódnak, hogy mi lesz akkor, ha már ők nem lesznek. Ugye voltam a Csillabáron, ő szeretett otthonba többször már, ott ugye az egy bentlakás intézmény, talán nem is tudom, hogy mennyi ilyen van Miskolcon, talán rajtuk kívül van-e még, vagy biztos,
2: a Máon van még, ugye fent az Avason, nekik van még bentlakásos.
3: Úgyhogy hát azért ez nagyon, tényleg nagyon megterelő, és hát a segítséget azt igazából ők tudják nyújtani, mi csak támogatni tudjuk őket különböző formában. Én azzal, hogy próbálom ezt minél szélesebb körben megismertetni az emberekkel.
1: Adrián, mondjuk el még egyszer, ha valaki szeretne bővebb információt az egyesületről, hol találhatja?
2: Kettő elérhetőséget mondanék, ami szerintem már most mindenki számára elérhető, az a Facebook oldalunk, ez az Éfoész Miskolc, tehát így vagyunk fent, vagy pedig a weboldalunk, az a www.efoészmiskolc.hu, tehát efoészmiskolc.hu.
1: Több mint 40 éve működik a megyében az értelmi fogyatékossággal élők és segítőik Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei érdekvédelmi egyesülete. A tagok száma jelenleg több mint 700. Az egyesület fő célja az értelmi fogyatékossággal élők emberi és szabadság jogainak érvényesítése, esélyegyenlőségének biztosítása, valamint társadalmi hátrányainak kiegyenlítése. Hogyan és miben tud segíteni az egyesület, miért fontos az érdekvédelem, miért jelent sokat, hogy a vezetőség is érintett szülőkből, családtagokból áll. Ezekre a kérdésekre is kerestük a választ Szabóné Pataki Adriennel, az értelmi fogyatékossággal élők és segítőik Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei érdekvédelmi egyesületének vezetőségi tagjával, aki saját élettörténetébe is bepillantást engedett, és Raimond Zoltán civil referenssel.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattuk.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Országos szinten emelkedett az elmúlt időszakban a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ tájékoztatása szerint az év 40. hetében több nagyvárosban is kimutatható volt a vírus. Emelkedést mértek többek között a budapesti telepek ellátási területén, valamint a fővárosi agglomerációban is. Szintén növekedést tapasztaltak több vidéki nagyváros, így Békés Csaba, Pécs, Szeged, Szolnok és Tatabánya mintáiban is. A koncentráció mértéke Zalaegerszegen, Szegeden, Szolnokon, valamint Budapest egyes régióiban a mérsékelt tartományba esett. A mintákban máshol jelenleg az alacsony kategóriába sorolható az örökítőanyag mennyisége. A Gyógyszerészeti Központ előrejelzése alapján a szennyvíz adatok miatt a fertőzés számok növekedése várható a következő időszakban. Magyarországon már több mint 1000 háziorvosi praxis áll üresen, ami mintegy 1,4 millió embert érint. A statisztikai hivatal adatai szerint csökkent az aktív orvosok száma, a háziorvosi korfa pedig kifejezetten elöregedett. Jelenleg nagyjából 1470 év feletti orvos dolgozik, még a 40 év alattiak száma alig éri el a 400-at. A helyzet a fővárosban is romlott. Jelenleg már minden 8. budapesti körzet betöltetlen. A hiány hátterében a kedvezőtlenebb bértábla, a magas adminisztrációs terhek és a magánegészségügy elszívó hatása áll. A tartósan üres körzetekben a helyettesítés megterheli az ellátórendszert és rontja a gyógyítás minőségét. Az alapellátási gondok miatt a betegek gyakran már csak súlyosabb tünetekkel érkeznek a kórházakba. Emelkedni kezdett a Duna vízszintje Budapestnél, a fővárosi vízművek tájékoztatása szerint. A korábbi rekord alacsony szint után az elmúlt napban 8 cm-es növekedést mértek. A folyó vízállása így vasárnap reggelre elérte a 9 cm-t a fővárosban. Eddig közel 75 tonna hulladékot emeltek ki a Duna medréből a Közép-Duna völgyi vízügyi igazgatóság munkatársai. A szakemberek csaknem 2 hónapig tisztították a folyó középső szakaszát, az Ipoly torkolata és Dunaföldvár között. A munkálatok során lakossági bejelentések és önkormányzati értesítések alapján haladtak a helyszíneken. A hosszas gyűjtés eredményeként összesen 110 vashordót és 899 gumiabroncsot sikerült kiemelniük a vízből. A személy tehergépjármű és traktorgumikat, valamint a többi szemetet szelektíven válogatva gyűjtötték össze. Rekordkevés csapadék hullott az idei év első 9 hónapjában a Tisza völgy több részvízgyűjtőjére. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság adatai szerint a köti vízig tájékoztatása alapján 1985 óta nem mértek ilyen alacsony értékeket. A Bodrog vízgyűjtőjére esett a sok éves átlag 61%-a, ami történelmi negatív rekordnak számít a térségben. A Sajó-Hernád vízgyűjtőjén a sok éves átlag 57%-a, a Zagyva-Tarna területén pedig csupán 43%-a hullott le. A Közép-Tisza vízgyűjtőjén szintén eddigi legkevesebb 216,7 mm csapadékot regisztráltak január és szeptember között. A Felső-Tisza és a Körösök vidékén is a megfigyelések kezdete óta mért második legszárazabb időszakot zárták. Veszélyes, krími kongói vérzéses lázat terjesztő kullancsfaj tűnt fel Magyarországon a kutatók jelzése szerint. A hialoma nevű nem őshonos rovarokat eddig vándormadarak hozták be, de stabil megtelepedésüktől tartanak. A Hunren Ökológiai Kutatóközpont szakemberei szerint a klímaváltozás és az enyhülő telek segíthetik áttelelésüket. Ezek a kullancsok a hazai fajoknál nagyobb méretűek, csíkozott lábúak és kifejezetten gyors mozgásúak. A kutatók most a lakosság, különösen az állattartók segítségét kérik a példányok feltérképezéséhez.
0: Az időjárásról.
1: Északnyugat-nyugat felől egyre több felé vékonyodik, szakadozik, csökken a felhőzet, de a keleti tájakon végig felhős maradhat az ég. A csapadék zóna gyengülve kelet-észak-kelet felé halad. Nyugatra azonban ismét felhők érkeznek, melyekből helyenként csapadék is kialakulhat. Az északnyugati északi szél megélénkül, 14 és 21 fok között lesz a csúcshőmérséklet, 4 és 10 fok között a legalacsonyabb értékek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kárpátaljai magyarok, kárpátaljai beszélgetések. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Ablak című magazin műsorunkban. Én Birta Zoltán vagyok. A következő percekben Kárpátalja van terítéken. Kérem, tartsanak velünk, jó rádiózást kívánok!

0: utalak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra, emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
1: Nézzük is a mai témáinkat egy kis ízelítő adásunkból.
2: 2024-ben találtam azt ki, hogy az ifjúság számára, a magyar és az ukrán ifjúság számára indítok egy olyan kezdeményezést, ahol párbeszédet tudnak folytatni azokról a dolgokról, amik manapság, angolul nowadays, zajlanak velük, körülöttük, és a nevet ugyan nem dupla V-vel írjuk, ahogy angolul helyesen írandó, hanem sima V-vel, mert szerettem volna hozzáadni egy olyan pluszt, ami azt mutatja, hogy ez egy új kezdeményezés.
3: És én magam is meglepődtem, amikor azzal a feladattal szembesítettek, hogy most akkor itt élő tájházat kell működtetni, valamit csinálni, vagy úgy szervezni a programokat, hogy ez élő tájházként működjön. Úgyhogy akkor nagy feladatnak éreztem, vagy éreztük mindannyian, hiszen akkor a Prokultúra Szubkárpátika civil szervezet kapta meg a szervezési részt, tehát ugye hivatalosan, és a mai napig a szervezet koordinálja, szerzi be az anyagi forrást, a támogatást, hogy hogyan tudunk működni a tájházban.
1: Jövünk a részletekkel, kérem, tartsanak velünk!

0: Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra, emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
1: A Viber vonal túlsó végén várakozik a magyarországi ukrán nemzetiségi közösség parlamenti szószólója Grexa Liliana. Halló, halló, halljuk egymást?
2: Igen, szeretettel üdvözlök mindenkit.
3: Idén harmadik alkalommal van megrendezve a Nova Days program, amely kicsit hidat akar a közösségek, az ifjúság és az emberi kapcsolatok között az ukrán-magyar viszonylatban. Kérem, meséljen, mi volt az idei programnak az apropója, hogyan sikerült kivitelezni?
2: 2024-ben találtam azt ki, hogy az ifjúság számára, a magyar és az ukrán ifjúság számára indítok egy olyan kezdeményezést, ahol párbeszédet tudnak folytatni azokról a dolgokról, amik manapság, angolul nowadays, zajlanak velük, körülöttük, és a nevet ugyan nem dupla V-vel írjuk, ahogy angolul helyesen írandó, hanem sima V-vel, mert szerettem volna hozzáadni egy olyan pluszt, ami azt mutatja, hogy ez egy új kezdeményezés. Ennek megfelelően minden évben egy új témát találunk ki a Nova Days keretén belül, amit körbejárunk. Idén ez a motiváció volt. Amíg 2024-ben csak Kárpátaljáról érkeztek fiatalok hozzánk, szeretném megköszönni Viktor Möket, a akkori kormányzó úrnak, hogy egyből hitt ebben az ötletben, és mikor beszéltem neki erről, akkor küldött egy delegációt, 50-fős delegációt, és mit tett 2024-ben összesen 80-85-en voltunk. Idén már több mint 220 résztvevője volt az eseménynek. Különben a regisztráció az felment egészen 300-ig, de ugye most éppen valami vírus tombol sajnos, és nagyon sokan lebetegedtek, illetve voltak sajnos néhányan, akik nem tudtak a határon átjönni, nem engedték ki őket. Ez nagyon sajnálatos, de mondtuk nekik, hogy bízunk benne, hogy jövőre el tudnak jönni. Viszont idén nem is már csak Ukrajnából jöttek ukrán fiatalok, hanem más országokból is, így például Nagy-Britanniából, Ausztriából, Szlovákiából és Lengyelországból, sőt, Spanyolországból is volt két fiatal, aki részt vett ezen a konferencián, ahol tehát a motivációról beszéltünk, és amellett, hogy diplomaták köszöntötték őket, a két ország diplomatái, akik sokat dolgoznak a magyar-ukrán jó viszonyon. Ezen felül még panelbeszélgetéseket is szerveztünk. Előtte vitaindító előadások voltak, és a legvégén pedig egy motivációs blokk volt olyanoktól, akiknek sikerült, így neveztem el ezt a blokkot, akik sikeresek a szakmájukban, az életben, a közösségben, ahol élnek. Felkértem a Troski Viktor urat, aki nagyon sikeres előadást tartott, a végén állva tapsoltak neki a résztvevők. Ezen felül magyar oldalról Pistyur Veronikát kértem fel, aki különben köztársasági elnök jelölt is volt nemrégiben itt Magyarországon. Ugyan nem hivatalos listán, de fölkerült rá. Ő a megszelíthető sikerről beszélt, valamint a harmadik sikeres előadónk pedig Aljona Zahorujko volt, a Spalta brand tulajdonosa, aki arról beszélt, hogy hogyan induljunk kicsiből és nőjünk nagyjá elhatározással és jó ötletekkel. Nagyon örültem neki, hogy ilyen sokan eljöttek, és tényleg az, hogy nem csak a fiatalok jöttek, hanem a diplomaták is örömmel jöttek. Kárpátaljáról is érkezett delegáció, Juri Huzenec úr is itt volt, Lyak Sándor úr is itt volt, jöttek a megyei, Kárpátalja megyei tanácsból is, Vaszil Demjancsuk úr. Nagyon megtisztelő, hogy Kárpátalja továbbra is velünk van az ilyen kérdésekben, sőt, a KMKSZ-IS fiatalja is jöttek, Dobsa István vezetésével, és a Rákóczi Ferenc Egyetemről is jöttek. Tehát azt gondolom, hogy a kárpátai magyarság is csodálatosan képviseltette magát az eseményen, és ez nagy öröm számomra, hiszen ők már harmadik éve velünk vannak. Úgyhogy a Nova Days az bízom benne, hogy fejlődik tovább, jövőre is szeretnénk megszervezni.
1: Ugye ez egy ifjúsági konferencia, illetve most már mondhatjuk, hogy sorozat. Az ifjúság jelenti a jövőt? Ezért vannak a fiatalok megszólítva?
2: Hát ez nem is kérdés számomra. Az első évben már azt a szlogent választottam ennek az eseménynek, hogy a jövő elkezdődött, és mi együtt építjük. Tehát a fiatalság nem a jövő, hanem már a jelenünk is, hiszen a megfelelően edukált fiatalok, akik nyitottak a párbeszédre, azok nagyon-nagyon sokat tudnak abban segíteni, hogy a jövő majd milyen lesz, és pozitív lesz-e. És itt szeretném megköszönni Julia Hrisina asszonynak is, aki immáron második éve a partnerem a Novadész kapcsán ukrán részről, hogy tényleg nagyon sok fiatal jött különböző régiókból, Ukrajnából, és azt gondolom, hogy ez pont segíti azt, hogy akár Ukrajnán belül is a fiatalok jobban megismerjék egymást, hiszen teljesen más egy kárpátaljai ukrán vagy magyar fiatal élete, mint mondjuk egy kelet-ukrajnai vagy akár kijevi fiatal élete, és így jobban megismerhetik egymást. Én azt kértem tőlük, hogy kontaktáljanak, ismerik meg egymást, menjenek el együtt bulizni az este, és másnap pedig jöjjenek el az ukrán kozákság és Ukrajna védőinek, valamint az Isten szülő oltalma ünnepére, amit meg tegnap ünnepeltünk az országos önkormányzattal és a Novahveja Egyesülettel.
3: A helyszínt mindenképpen említsük meg, a Magyar Parlament ad otthont az első résznek.
2: Így van, ez a parlament helyszíne tulajdonképpen még nagyobbat emelt ezen az eseményen, az a megítélésen és a színvonalán, és hálásan köszönöm Forsthofer Ágnes ház elnök asszonynak, hogy engedélyezte számomra, hogy a Novadészt azt a parlamentben szervezzem meg. Nekem ez már az elejétől kezdve álmom volt, de most láttam erre a kezdetnek az időt, így hogy ugye más országokból is érkeztek fiatalok, hogy ott szervezzük meg, és tényleg mindenkit lenyűgözött ez a lehetőség, hogy a magyar kormány, Magyarország ennyire támogatja a nemzetiségeket, illetve az ifjúságot, hogy a Novadészt ott tudtuk megszervezni.
1: Ugye ez már a harmadik alkalom volt, és remélhetőleg még számos ilyen alkalom lesz. Mi lehet a hosszú távú célja annak, hogy a fiatalok, az ifjúság ennyire monitorozva van, illetve ennyire fel van szó, hát bocsánat a kifejezés, fel van szólítva arra, hogy motiválják egymást, hogy kapcsolatot tartsanak, kapcsolatot építsenek.
2: Igen, érdekes volt, hogy ön is a kérdésben egy picit megakadt a helyes szóhasználatnál, hiszen valóban nem felszólítva vannak, hanem inkább lehetőséget adunk nekik arra, hogy elmondják a gondolataikat, eszmét cseréljenek, és idén bevezettem egy újítást is, az a neve, hogy Speakers Corner, és megkértük a fiatalokat, hogy küldjék el a pályázatukat, amiből mi egy szakmai bizottság tulajdonképpen kiválasztottunk 5 fiatalt, aki lehetőséget kapott arra, hogy a parlamenti emelvényről ossza meg a gondolatait velünk, és ez nagyon-nagyon jól sikerült. Ki is választottuk a szavazógombok segítségével, hogy ki volt a legjobb, és azt gondolom, ez motiváló a fiatalok számára annak érdekében, hogy fejlődjenek, tanuljanak egymástól, akár az előző generációtól. Ezt is kértem tőlük a beszédembe, hogy tanuljanak a múltból, és formáljuk együtt a jövőt.
1: Ahhoz, hogy a múltból tanulni lehessen, ahhoz meg is kell ismerni, ugye, mennyire van nyitottság egymás felé, mennyire érezhető az, ugye, itt, ahogy elmondta, Magyarországon élő ukrán fiatalok, aztán Európából, már több országból, gondolom a jelenlegi helyzet miatt is oda sodródott, keveredett fiatalok, illetve hát a kárpátaljai magyarság, illetve a kárpátaljai fiatalok is voltak. Mennyire kíváncsiak ők egymásra, vagy érezhető-e az, hogy esetleg egy kicsit talán egy méter, két méter távolságot megtartva egymástól szemléljük egymást, vagy ez mára már eltűnőben van?
2: Én azt gondolom, hogy a Novadész pont az a platform, ahol nem egy-két méterről szemléljük egymást, hanem egymás mellett ülnek a különböző országokból érkező fiatalok, és például mondjuk Londonból is olyanok érkeztek, akik már 8-9 éve kint élnek, tehát nem is feltétlenül ugye a teljes körű agresszió miatt költöztek ki, úgyhogy én azt gondolom, hogy pont ez a platform, és ezért is indítottam el, mert azt gondoltam, hogy 3-4 méterről szemlélik egymást a fiatalok, és csak a sajtóból értesülnek arról, hogy mi történik a határ más oldalán, másik oldalán, és ezt szerettem volna megszüntetni, ezt a távolságot, és azt gondolom, hogy ez sikerült is a Novadéznek, és külön öröm az, hogy ezt a magyar parlamentben tudtuk idén véghez vinni.
3: Ukrán kulturális és gasztronómiai fesztivál is volt október 4-én Budapest Városháza Parkban. Gyakorlatilag 2 találkozás össze volt hangolva, vagy van a közös szervezési szálak is?
2: Abszolút összehangoltam, én különben a tavalyi években is, előző években is mindig egy olyan eseményhez kötöttem, ami a magyarországi ukránság számára fontos, hogy egy kicsit meg tudjuk mutatni az itteni kulturális életet is, és ugye eddig mindig az Európa nappal volt összekötve ez az esemény, és most pedig ugye a választások miatt nem tartottam meg tavasszal, de mindenképp szerettem volna, hogyha látják akár külföldről, akár Ukrajnából érkező fiatalok, hogy mi hogyan ünnepeljük itt az ukrán hagyományokat, hogyan tartjuk az ukrán hagyományokat és nyelvet, tradíciókat, és ezért a országos önkormányzattal közösen szervezett Kozákság és Ukrajna védőinek napjára, és az Isten szülőoltalma napjára hangolódva szerveztük meg tulajdonképpen a Novadész résztvevőknek is a másnapi programját. Meghívtam idén Novakovszky Kenneth püspököt, püspök urat is Londonból, akivel nyár elején találkoztam, és nagy örömmel jött, és különben ott a Kozákság napján szabadtéren tartott egy misét, és hatalmas tömeg volt, és én akkor azt mondtam, hogy látszik, hogy az ukránok mennyire szeretik Isten, és különben Isten is mennyire szereti őket. És a mise után pedig elkezdődött a program. A mise és a hivatalos program között tartottunk egy akciót Save Oleski címmel, hogy felhívjuk a figyelmet Oleskire, és utána pedig az iskoláink tanulói szerepeltek, művészeink, illetve Ukrajnából is hívtunk kozák bemutatót tartó csoportokat, illetve énekeseket is. Ezen felül az önkormányzataink és civil egyesületeink, illetve egyházaink ételeket készítettek, amit meg lehetett vásárolni jótékony céllal, és azt gondolom, hogy ez nagyon jól sikerült. A jótékony cél az kettős volt. Az egyik célunk az az összeunknak a támogatása, hogy a télre való felkészülést segítsük termomelegítőkkel. A másik célunk pedig különben egy ukrán gyermekkórház támogatása, amit egy vareniki rekorddal kötöttünk össze, hogy minél több varenikit kellett készíteni a közösségnek, és öröm volt látni, hogy gyerekek, felnőttek örömmel jönnek, a varenikit készítik azért, hogy elérjük a rekordot, és ez sikerült is, és az eladott varenikiból befolyt összeget az pedig a gyermekkórháznak ajánljuk föl.
1: Idén 2026-ban harmadik alkalommal rendezték meg a Nova Days elnevezésű programsorozatot, ráadásul Budapesten az ország házában került megrendezésre. Ennek kapcsán volt a Magyarországi Ukrán Nemzetiségi Közösség parlamenti szószólója Grexa Liliana a vendégünk. Köszönjük szépen!
2: Én is köszönöm szépen, és békés eget kívánok Ukrajna fölött!

0: Ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra, emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
1: Elfogadta meghívásunkat dr. Gál Adél, néprajzkutató, a Nagyberegi Tájház program felelőse. Köszöntjük nagy tisztelettel.
2: Köszöntelek titeket, és köszöntöm a rádió hallgatókat is.
1: Október 14-én születi évadnyitó lesz a Nagyberegi Tájházban. Még mielőtt erre rátérnénk, és erről a programról, illetve erről a napról faggatnánk, illetve mesélnél, mesélj nekünk kérlek, és elnézést a hallgatóktól, ismerettség révén tegeződünk, egy picit a tájház indulásáról, ugyanis te ott voltál, amikor ezt az egész kipattant, és
3: 2013-ban
1: is elindult.
3: Nem tegnap volt, ugye?
1: Igen. Mesélj egy picit.
2: Igen, az már egy bő évtizede, hogy a Nagyberegi Tájház megkezdte működését. Ugye a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, akkor főiskola, egyik intézményévé vált 13-ban a tájház, amikor az intézmény vezetői úgy döntöttek, hogy ne csak egy egyszerű múzeális intézmény legyen ez, ami ott van kirakatba és néha megtekinthető, hanem legyen ez egy élő tájház. Akkor nem volt példa erre Kárpátalján, nem nagyon találkoztunk ilyennel, hogy hogyan is működik egy élő tájház, és én magam is meglepődtem, amikor azzal a feladattal szembesítettek, hogy most akkor itt élő tájházat kell működtetni, valamit csinálni, vagy úgy szervezni a programokat, hogy ez élő tájházként működjön. Úgyhogy akkor nagy feladatnak éreztem, vagy éreztük mindannyian, hiszen akkor a Prokultúra Szubkárpátika civil szervezet kapta meg a szervezési részt, tehát ugye hivatalosan, és a mai napig a szervezet koordinálja, szerzi be az anyagi forrást, a támogatást, hogy hogyan tudunk működni a tájházban. Amikor ez a cél megfogalmazódott, hogy élő tájházzá váljon a Nagyberegi Tájház, akkor ez nem egy légből kapott gondolat volt, hanem már a tájházat úgy rendezték be, úgy volt megtervezve annak tehát a létrehozása. Akkor még ugye ők nagy szerepe volt ebben Kész Margit néprajzkutatónak, Kész Barnabásnak, akik berendezték, tehát ők irányították a szakmai vonalon, hogy hogyan kell berendezni a tájházat. Igen, és tehát úgy rendezték be, hogy lett egy muzeális része az intézménynek, ami mai napig így van, tehát van egy látogatható terünk, illetve kettő, a tiszta szoba és a konyha látogatótér. A többi része a hátulsó ház, vagyis a lakószoba, a kamra, az pedig már foglalkoztató teremként működik. A kamra maga az egy eleve egy szövőterem, tehát amellett, hogy ott vannak a régi eszközök, amelyeknek egykor a kamrában megvolt a helyük, amellett ott van állandó jelleg, ugye fölállítva egy szövő szék, amelyen dolgozunk, mert bármilyen programot, tematikus programot hirdessünk, bármit szervezzünk, azt mindig szem előtt tartjuk, hogy ugye Nagybereg, hát a beregi szőttes központja, és emellett
3: ott lakik a szőttes.
2: Így van, ott lakik a beregi szőttes, ott lakik a beregi keresztemes, úgyhogy ez nagyon gyakran helyet kap a programunkba, akár célirányosan szőttes készítés alkalmát hirdetjük, vagy egyéb alkalmat mellett, de a gyerekek vagy a csoportok bejönnek, megnézik a szövőszék működését. Ha nem is mindig beregi szedetmintás textíliát készítünk, valamit készítünk, de a szövőszék működésével mindig megismerkednek. És hogy ott van még egy fontos terünk, a kemence, a sütő, amit szintén használunk, tehát igyekszünk gyakran befűteni a kemencét is, hogy valamilyen olyan hagyományos népi ételt készítsünk, hiszen a foglalkozásainkhoz az is hozzájárul, hogy nem egyszerűen kekszel vagy valamilyen édességgel kínáljuk meg a látogatókat, hanem magunk készítünk, használjuk ott a konyhában a tűzhelyet, a sport, vagy sütünk éppen a kemencében valami hagyományos ételt, édességet, és így indult annak idején a tájház, és alakult ki az, hogy ma már tudunk hirdetni őszi évadot egy egész foglalkozás sorozattal, vagy tudunk tavaszi évadot hirdetni mindig az adott jeles naphoz igazítva a foglalkozásainkat, a programjainkat.
4: Délközdeleg, maradjunk kicsit a gasztronómiai résznél. Mik azok az ételek, amit Bereg központtal ebben az élőtájházban mindenképpen meg kell említenünk is a régmódból, azért vidékünkre jellemző?
2: Jellegzetes ételünk, amit van, aki speciálisan kéri is, hogy készítsünk, ha a kemencét befűtjük, a beregi kaprostúrós. Ez egy ilyen egyedi, különleges édesség. A kaprostúróst, vagy egy porlós, túrós porlóst, azt nagyon sokan ismerik, de Beregen ezt úgy készítik, hogy a túró töltelék kevésbé édes, és kapor kerül a töltelékbe, és rácsozzák tésztával a tetejét, és ha ezt kemencében sütjük ki, akkor annak páratlan íze van. De egyébként emellett bármi más, ami hagyományos, tehát gondolok arra, hogy a legegyszerűbb forma, amit megmutattunk a gyerekeknek, a platon sült tészta, a spóron sült tészta, a kis pászkák. Amikor mondjuk csigatésztát készítünk, ugye abból az alapanyagból, abból a tésztából fölvágjuk apró csíkokra, és akkor a gyerekek, vagy éppen a felnőttebb, nagy idősebb látogatók süthetik a spór tetején maguknak, és akár egy tejföllel, vagy még úgy is fogyaszthatják. Tehát ez olyan különlegesség, amivel ma nem igazán találkozunk az otthonokban. De emellett, ami farsang idején a tepertős pogácsa, vagy farsangi fánk, hát ami mindig az adott időszaknak a jellegzetes étele, vagy ilyen például húsvétkor a sárga túró készítése, és azt is a szakácsnőnk a beregi ízek szerint igyekszik elkészíteni, és ezt megmutatjuk a látogatóknak.
1: Az ősznek, a szüreti időszaknak mi a jellegzetes étele Nagyberegen?
2: Most ősszel a szüreti évadnyitón úgy gondoltuk, hogy egyrészt az italra hadd térjek rá, szőlőt fogunk taposni Dézsában, és majd mustot isznak a látogatók, és emellett megint a kemencét fogjuk használni, és úgy tervezzük, hogy parasztporlóst fogunk készíteni. Most ez konkrétan ehhez az alkalomhoz kapcsolódik, és lehet ez így almás, vagy egyszerű szilva lekváros, tehát az üstben fő szilva lekvárral töltött parasztporlós, de ősszel az egyéb foglalkozásokon volt rá példa, és azt hiszem idén is lesz, hogy kukoricalisztből készítünk piskótát, ezt Málé pogácsának is nevezzük. Nagyon ritkán készítünk ma már otthon ilyen édességet. Ez egy frissen kisülve, egy piskótaszerű sárga édesség, amit akár mazsolával ízesíthetünk még. Tehát, és kukoricalisztből készül.
4: Ez ilyen öngol volt itt délben.
3: Igen. Így lassan jön az ebédidő.
4: Nekem az enzimeim megindultak igen erősen.
1: Na most azt mondja, hogy itt olvasom közben én szórólapot, hogy szőlőtaposás, erről volt. Ezt effektíve úgy képzeljem el, hogy ilyenkor egy nagy dézsába a lányok, fiúk, lányok, mezitláb, nyomjuk taposni?
2: Ezt úgy képzeljük el, igen, hogy jó esetben, ha olyan vő a szőlő termése a tornát szélén a tájháznak, leszedjük a ottani szőlőnket is, de szerzünk be szőlőt, beöntjük egy dézsába, van egy direkt erre a célra használatos dézsánk, amit előtte természetesen jól megtisztítunk, kitisztítunk, és az lenne az igazi, hogy mezitláb tapossuk, de igazából hideg lesz most már valószínű. Úgyhogy nem biztos, hogy a mezitláb taposás ez bele fog férni, de megmondom őszintén, tehát nekünk a tájházban van egy erre a célra használt gumicsizmánk. Amit tehát szintén ugye mosás után mosás követően így van, tehát hogy azért az nem abban járunk a kertbe, meg nem sétálnak a gyerekek abban, de mindenki azt az egy húzhatja föl és taposhatja. Főleg úgy, tehát most is egy egész kicsi korosztályra számítunk ezen a szüreti évadnyitón, úgyhogy ők mezitláb nem biztos, hogy ezt bevállalják, meg azért az idő sem engedi, úgy lenne tényleg az igazi, de ezt így szoktuk megcsinálni.
4: Mondjuk el a csoportoknak a programját, ugye főzés, sütés, kézműveskedés, illetve autentikusan tematikus programok. Mennyire élvezik a gyerekek, mennyire nyitottak, mennyire lehet őket lehengerelni ezekkel a dolgokkal?
2: Igyekszünk változatossá tenni a programjainkat. Amellett, hogy ugye meghirdetjük mindig az adott jeles naphoz igazodó programot, de figyelünk arra, hogy ha mondjuk visszatérő csoport érkezik hozzánk, akkor ne pont azt a foglalkozást végezzék, ami mondjuk már tavaly előtt kipróbáltak. tehát mindig valami másat, valami újat, illetve a csoportok is változnak, és aki már egyszer volt egy adventi foglalkozáson, nem jön el még egyszer, hanem eljön mondjuk egy mártonnapi foglalkozásra, így már újdonság, de mi is szeretünk újítani rajta, és például most a szüreti foglalkozásunk, vagy az évadnyitónk sem egyszerű szüreti foglalkozás lesz, mert idén a népi játéknapjához kapcsoljuk ezt, október 9-én tartják egyébként, vagy október 9-e a népi játék napja, és mi most ezt így kötöttük össze a 14-i alkalmunkkal, és a második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemünk pedagógia tanszékének tanára és hallgatói jönnek ki, tehát tanító szakos diákok jönnek majd a tájházba, és ők is népi játékkal, népi játékot vezetnek majd a kisgyerekeknek, ezért is terveztük úgy, hogy most ez erre az alkalomra kisebb korosztályt várunk, tehát alsó évfolyamos gyerekek jönnek, vagy óvodások is lesznek, és a fő hangsúly ilyenkor most ez esetben a népi játékokon lesz, körjátékokon, mondókákon, persze a szürethez is kapcsoljuk ezeket, és így lesz egy ilyen összetettebb és színesebb programunk.
4: Gyerekek mennyire érzi sajátjuknak ezeket a dolgokat, és mennyire lehet vissza, én Mezőváriban voltam sok évvel ezelőtt, ahol tudom, nagyon szeretik a népdalt és a népzenét, és meghökkentő volt, hogy a fiatal lányok a templom előtt és a templom után a bejáratnál énekeltek. És 5-en, 6-on, 8-an több szólomra ének. Nem azért, mert próbáltak valamit, vagy kórusra készültek, nem. Egyszerűen szórakozásból énekeltek, és azon gondolkoztam, hogy Teremtő Isten, ezek szerint működhet a régi bevált dolog, a dal, a játék, az, ami régen érték volt, és kitöltött a gyermekkornak a jelentős százalékát, az mai napig érték lett ugyanezeknek a gyerekeknek, bár a világ azért megváltozik. Hogyan lehet ezeket a dolgokat visszatanítani, visszajuttatni a gyerekek számára? Akár a népi játék kapcsán mennyi olyan játékot lehet innent ötletként hazavinni a saját kis baráti közösségekbe, amelyek régmúltban vidékünkön jelen voltak?
2: Azt hiszem, a közösség ereje, vagy a példa, amit a fiatalok elé állítunk, ez nagyban meghatározza azt, hogy mit visznek magukkal. Gyakran van az, nem csak a népdal éneklés kapcsán, de akár a körjáték, vagy a tánc, néha táncos alkalmaink vannak, vagy ott vannak a népi játékaink, a fából készült, nagyon egyszerű régi játékok, és van olyan eset, amikor jön a látogató, és úgy nehezen indul, nehezen fogja meg a játékot, és játszik vele, nehezen kapcsolódik be, unszolni kell, hogy bekapcsolódjon az adott éneklésbe vagy táncba, de egy idő után, amint mondtam, a közösség ereje az úgy bevonza, és legyen szó fiúkról, lányokról, legyen szó kicsikről, nagyokról, nagyobb kamaszokkal nehezebb a dolgunk, ez tény. Több oldalról kell őket megközelíteni, hogy bevonhatók legyenek, de mindig nagy öröm, amikor azt látjuk, hogy odaállnak a fiúk és a körjáték, vagy a körtáncban, tehát táncolnak, ugyanúgy leültek a fiúk is, és örömmel készítették a csigatésztát például, tehát amiről nem is gondoltuk, hogy mondjuk népszerű lesz. De van egy autentikus környezet, ahová ők bejönnek, és már maga az a szoba, vagy a terem, a maga az épület, vagy az, hogy az udvaron szól a zene, és mindenki táncol, tehát ez így akarmakaratlanul bevonza őket is, és akkor hát ha már itt vagyunk, ezt kell csinálni, próbáljuk ki. És aztán csak reménykedünk abban, hogy ezt így tovább is viszik magukkal. És úgy gondolom, hogy ebben a pedagógusnak is nagy szerepe van, mert ugye pedagógusok hozzák a gyermekeket, csoportokat a tájházba. És az, hogy egy pedagógus mondjuk egy tájházat választ, vagy vigyel egy múzeumba, vagy egy olyan hagyományozó alkalomra, eseményre a diákokat, azzal a pedagógus is példát mutat. És mondjuk arra szoktatja az iskolásokat, a tanulókat, hogy igen, ez az érték, ide menni jó, vagy színházba viszi el a gyerekeket, akkor igen, tehát ez az érték a színház, mert kultúrát ismertet meg vele, akár helyi kultúrát, helyi szokást, helyi hagyományt. Tehát a pedagógusoknak van ebben nagyon nagy szerepük.
4: Sokat beszélgettünk ma arról, hogy a digitális világnak milyen hatása van az ember, akár a társas életünkben, a bullyingot is előhoztuk, ma a szakértővel beszélgettünk. A saját gyerekeimben látom, hogyha utazunk, hogy valami olyan dolog van, ami idő igénylik. Minden gyerek előkapja a telefonját, és akkor ezt kibekkelik. De hát az ingyerekek nem kapnak telefont, és így előjönnek az ilyen csablecsacsis játék, meg gondoltam valamire játék. Érdekes, hogy ilyen fehér hollóként látom egy vonaton, hogy csak milyen. játszunk ilyenek, előkerülnek a kártyák, hogy, hogy azért mennyire érdekes, hogy, hogy azért van ennek jelene, hogyha jobban igen. figyelünk a közösségre.
2: És ha bowlingot említettél, akkor nálunk van olyan népi játék, ami lényegében az, mint a modern bowling, csak fa állványaink vannak, és azt kell mondjuk eltalálni egy másik fadarabbal, vagy célbadobós játékaink szintén vannak, amelyek ott vannak a modern játékok között is, de nálunk egy kicsit más megoldással vannak ezek.
1: No, hát igazán izgalmas időszak elé néz, aki a nagyberegi tájházat választja programnak. Én szerintem nagyon sok pedagógus, legalábbis a környékben mindenki ismeri ezt a helyet, és előszeretettel gondol arra, hogy mit csináljunk, menjünk el a tájházba. No, hát erre lehetőség, megvan minden lehetőség, keressék ezeket az alkalmakat. Én nem tudom, mennyire nyilvános a 14-i szüret, vagy ott már kész csoport van, de minden esetre tudjanak róla hallgatók, hogy van ilyen is. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben dr. Gál Adél, néprajzkutató, a Nagyberegi Tájház program felelőse volt a vendégünk. Köszönjük szépen!
2: Köszönöm a meghívást!

0: Ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra, emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
1: Tisztelt rádió hallgatóink, ennyi fért a mai adásunkba, szeretném megköszönni a figyelmet. A szerkesztő munkatársaim nevében kívánok áldott napot és jó rádiózást. Birta Zoltán búcsúzik Önöktől, Isten velünk, a viszonthallásra.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Országos szinten emelkedett az elmúlt időszakban a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ tájékoztatása szerint az év 40. hetében több nagyvárosban is kimutatható volt a vírus. Emelkedést mértek többek között a budapesti telepek ellátási területén, valamint a fővárosi agglomerációban is. Szintén növekedést tapasztaltak több vidéki nagyváros, így Békés Csaba, Pécs, Szeged, Szolnok és Tatabánya mintáiban is. A koncentráció mértéke Zalaegerszegen, Szegeden, Szolnokon, valamint Budapest egyes régióiban a mérsékelt tartományba esett. A mintákban máshol jelenleg az alacsony kategóriába sorolható az örökítőanyag mennyisége. A gyógyszerészeti központ előrejelzése alapján a szennyvíz adatok miatt a fertőzés számok növekedése várható a következő időszakban. Magyarországon már több mint 1000 háziorvosi praxis áll üresen, ami mintegy 1,4 millió embert érint. A statisztikai hivatal adatai szerint csökkent az aktív orvosok száma, a háziorvosi korfa pedig kifejezetten elöregedett. Jelenleg nagyjából 1470 év feletti orvos dolgozik, még a 40 év alattiak száma alig éri el a 400-at. A helyzet a fővárosban is romlott, jelenleg már minden 8. budapesti körzet betöltetlen. A hiány hátterében a kedvezőtlenebb bértábla, a magas adminisztrációs terhek és a magánegészségügy elszívó hatása áll. A tartósan üres körzetekben a helyettesítés megterheli az ellátórendszert és rontja a gyógyítás minőségét. Az alapellátási gondok miatt a betegek gyakran már csak súlyosabb tünetekkel érkeznek a kórházakba. Emelkedni kezdett a Duna vízszintje Budapestnél a fővárosi vízművek tájékoztatása szerint. A korábbi rekord alacsony szint után az elmúlt napban 8 cm-es növekedést mértek. A folyó vízállása így vasárnap reggelre elérte a 9 cm-t a fővárosban. Eddig közel 75 tonna hulladékot emeltek ki a Duna medréből a Közép-Duna-völgyi vízügyi igazgatóság munkatársai. A szakemberek csaknem 2 hónapig tisztították a folyó középső szakaszát, az Ipoly torkolata és Dunaföldvár között. A munkálatok során lakossági bejelentések és önkormányzati értesítések alapján haladtak a helyszíneken. A hosszas gyűjtés eredményeként összesen 110 vashordót és 899 gumiabroncsot sikerült kiemelniük a vízből. A személy tehergépjármű és traktorgumikat, valamint a többi szemetet szelektíven válogatva gyűjtötték össze. Rekordkevés csapadék hullott az idei év első 9 hónapjában a Tisza-völgy több részvízgyűjtőjére. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság adatai szerint a köti vízig tájékoztatása alapján 1985 óta nem mértek ilyen alacsony értékeket. A Bodrog vízgyűjtőjére esett a sok éves átlag 61%-a, ami történelmi negatív rekordnak számít a térségben. A Sajó-Hernád vízgyűjtőjén a sok éves átlag 57%-a, a Zagyva-Tarna területén pedig csupán 43%-a hullott le. A Közép-Tisza vízgyűjtőjén szintén eddigi legkevesebb 216,7 mm csapadékot regisztráltak január és szeptember között. A Felső-Tisza és a Körösök vidékén is a megfigyelések kezdete óta mért második legszárazabb időszakot zárták. Veszélyes, krími kongói vérzéses lázat terjesztő kullancsfaj tűnt fel Magyarországon a kutatók jelzése szerint. A hialoma nevű nem őshonos rovarokat eddig vándormadarak hozták be, de stabil megtelepedésüktől tartanak. A Hunren Ökológiai Kutatóközpont szakemberei szerint a klímaváltozás és az enyhülő telek segíthetik áttelelésüket. Ezek a kullancsok a hazai fajoknál nagyobb méretűek, csíkozott lábúak és kifejezetten gyors mozgásúak. A kutatók most a lakosság, különösen az állattartók segítségét kérik a példányok feltérképezéséhez.
0: Az időjárásról.
1: Északnyugat-nyugat felől egyre több felé vékonyodik, szakadozik, csökken a felhőzet, de a keleti tájakon végig felhős maradhat az ég. A csapadék zóna gyengülve kelet-északkelet felé halad. Nyugatra azonban ismét felhők érkeznek, melyekből helyenként csapadék is kialakulhat. Az északnyugati északi szél megélénkül, 14 és 21 fok között lesz a csúcshőmérséklet, 4 és 10 fok között a legalacsonyabb értékek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukac.kráter.hu címre.

0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Vas Albert 13 almafa című regényéből hallanak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. Felolvas Bánfi György.
2: Vas Albert 13 almafa. Tudni kell, hogy mikor az Úristen népek s országok dolgát rendezte volt a földön, Erdélyről ügyesen megfeledkezett. Azóta is szokásban maradt, hogy megfeledkezzenek róla valahányszor adódik. Szóval, az Úristen éppen elkészült a maga munkájával, s kedvelve szemlélgette a világot, mikor megszólalt mögötte a legöregebb főangyal. Egy olyan nagybajúszú, időt töltött főangyal volt ez, olyan törzsőrmesterféle. Azért volt szabad neki megszólalnia. Uram, mondotta, valami még nincsen készen. S az mi lenne? Nézett az Úristen csodálkozva legvénebb szolgájára. Az pedig kivette szájából a csutoráspipát, s odabökött vele Erdély felé. Ne, még nincsen rajta senki. Az Úr oda nézett, s abbiza, lakatlan volt egészen. Pedig csudaszép kis országnak így érkezett, tiszta vétek lett volna pusztába hagyni. Várj csak, mondta, s elkezdett kotorni a zsebeiben. Talált is egy marékra való magyart, még azokat leszórta a völgyekbe. A másik zsebében valami maradék románokra bukkant, azokkal meg behintette a hegyeket. Így ne, mondotta. Ezzel is megvagyunk. De a vén angyal cseléd csak csóválta a fejét. Már pedig ejszen hibádzik még valami. Hibádzik? Mi a szemed világa hibádzik? Hökkent meg az Úr. Hásze, emberek, azok most már vannak, instálom, okoskodott a vén főangyal, de ki fog ott dolgozni?
3: Mi? Hogy ki fog dolgozni?
2: Hát, a magyarok a völgyekben, s a románok a hegyek között. De az öreg csak csóválta a fejét. A magyarok, azok uraskodni fognak. A románok, azok hanyat hevernek, s bámulják leptiben a felhőket. Ami ráérő idejük pedig az uraskodásból s a felhő bámulásból marad, azt eltöltik azzal, hogy kergetik egymást. Valakinek dolgozni is kell. Erre az Úristen nagy bosszúsan benyúlt a lájbű zsebébe, s kirángatta onnan a szászt. Na, lökte oda bosszúsan a magyarok s a románok közé. Itt van, ni. Ez majd dolgozik helyettük is. De a vén okvetetlenkedő újra csak megvakarta a fejét. Hásze, jó, jó, ez megvolna, de valami azért még mindig hibázzik. Mi a keserűség hibázhatik most már, mérgelődött meg az Úr ekkora konokságon. Hásze, ide néz, uram, bögdöste pipáját az öreg főangyal Erdély felé. A magyar uraskodik, s veszekszik a románnal. A román bámulja a felhőket, és veszekszik a magyarral. Na ugye, a szász, az dolgozik, ez igaz, s a veszekedésben mindig amellé áll, amelyik éppen erősebb. Na de, kinek lesz haszna belőle? A szász, az fösvény, uram, annak szőrös a lelke. Küld még valaki, akinek esze is legyen, meg szíve is, s a munkához is értsen valamicskét, mert különben elviszi az ördög az egészet. Erre már az Úristen sem mondhatott egyebet, mint hogy ez éppen így igaz. Mivel pedig a zsebeiben már nem volt semmi, amit elővehetett volna, hát megteremtette a székelyt. Így kerültek a székelyek oda három székbe a fekete ügy mellé, s így adódhatott, hogy táncos csuda Mózsit pásztornak szerződtették a kommandói erdőkhöz. Ennek a Mózsinak ördöngős tudományai voltak, s akkora híre, hogy a brassói prefektus is eljött hozzá vadászni egyszer, mert hogy szavamat ne védjem, akkor éppen a románok voltak fölül a veszekedésben, s a főispánt prefektusnak szólították, ami azzal a különbséggel járt, hogy a felhő bámulók uraskodni tanultak, az uraskodók felhőt bámulni. Szóval Trandafir Jonel úr, a brassói prefektus, felment vadászni a kommandóra táncos csuda Mózsihoz. Medvét akart lőni minden áron, hogy eldicsekedhessék vele a mandula szemű, szép duduicának. Ebbeli szándékához fölvitt magával egy szép nagy sátrat, fölfújható gumipadlóval, két láda sört, kis hordó bort és sok üveg pálinkát, meg ennivalót persze rogyásig. Na meg a mandula szemű duduicát. A fölfújható padlójú sátorban kellemesen telt páros állapotban az idő, s Mózsi szegény nem győzte vágni a fát, rakni a tüzet, sütni a húsokat. A medvéről egyelőre nem esett szó. Trandafir úr, akinek a neve a románok között rózsát jelentett, kivirult valójában a jó fenyves levegőben akár egy szép kövér bazsarózsa. Úgy a negyedik napon aztán mégis elővette Mózsit. Te csuda! Van-e itt medve? Hát, hogy a francban-e volna, sétődött meg az erdők embere. Aztán merre fele van? Merre? Hát, erre is, arra is, mindenfele. De legfőképpen mégis az ördög púpjánál. Hát, akkor én majd elvadázgatok egyelőre szépen itt a sátor körül, döntötte el végül is a prefektus a kérdést. Te pedig nézz ki az ördög púpja felé, és lőj nekem egy medvét. Érted-e? Viheted a puskámat is, de legyen eszed hozzá, hogy úgy nézzen ki a dolog, mintha én lőttem volna. Olyan ajándékot kapsz, hogy soha el nem felejted. Több se kellett Mózsinak. Úgy rávetette magát az ördög púpjára, hogy még estére se tért vissza, éjszakára se. Vághatta a prefektus úr maga a fát, főzhette a tokányt Duduica kisasszony a saját harmatos kezével. Mózsi nem mutatkozott. De reggel, még fölsekelt a nap, ott volt a sátor előtt. Hé, tessék fölkelni, prefektus úr! Rázta meg a ponyvát. De sietve ám! Mi? Riadt föl Trandafir Jonel úr a Duduica mellől. Itt a medve! Hol? Szökött ki nagy ijetten a takarók alól. Szegény Duduica meg úgy elkezdett visítani, mintha már is ott lett volna Jonel úr előbbi helyén a nagy, szőrös medve. Az ördög púpján, nyugtatta meg Mózsi a románok főispánját. Az más, békélt meg a kivörösödött úr ezzel a tényállással. Hát, ha ott van, akkor az egészen más. De tessék ám jönni most azonnal, vágott Mózsi a szemivel. Hadd mutassam meg a fekvését a komának. Aztán majd oda tetszik menni, s egy helyben agyon tetszik durrintani őkelmét. Gyerünk! Lelkesedett föl Jenel úr a szaporoka csingatásoktól. Duduica, gyere te is, nézd meg, hogyan kell elbánni a medvékkel. Septiben öltöztek, a reggelit is éppen csak békapták. Váltig noszogatta őket Mózsi. Olyan volt a szép orcájú kisasszony azon a reggelen, akár a kezes bárány.
3: szót is alig ejtett, csak bámulta a nagyra nyílt szemekkel a hős strandafír Jonel urat, aki lám fütyörészve indul megküzdeni a vérszomjas fenevaddal. Kissé kényelmetlen volt ugyan, hogy a vérszomjas fenevad éppen az ördög púpját választotta vérre szomjazása helyéül, mert bizony odáig gyalogolni kellett jócskán, s még mászni is rusnya sziklás helyeken, bozótok és szedertüskék között. Nyögött és sóhajtozott Jonel úr a tulajdon hasa mögött, ócsárolta is néha haragjában a hegyet, de Mózsi erre is kioktatta. Haj, aki fél a víztől, nem eszik halat. Egyszer aztán egy irdatlan sűrű fenyves széliben megállott. Meg vagyon-e töltve a puska? Jonel úr széles ábrázata szimpadiasan elkomorult. Levette válláról a puskát, nagy gonddal megtöltötte, a zár kattant. Mózsi rosszallólag mordult fel, halkabban teremtésít a kezinek, meghallja a medve. Ragyogott a prefektus úr arca a belső örömtől. Ez igen, ez a Mózsi, ez érti a dolgát. Úgy megjátsza, kipontozza, mintha csak, Isten őriz meg a gonosztól, valóban élne még az a medve, amelyikkel neki most meg kell küzdenie. Duduica kisasszony sápat rémülettel figyelte a nagy készülődést. Őt itt hagyjuk kint, ugyebár, mutatott rá Jonel úr. Hogy is gondolhat ilyet, szörnyűködött Mózsi. Hát, ha még beléje botlik valami rusnya barom. Itt csupa medve ez a hegy. Jézus Máriám, remegett a leányzó, nem kellene inkább visszatérni, Jonelem, mézecském. Ugyan, ráncolta össze a homlokát, mézecske, Trajántól örökölt hadvezéri gőggel. Gyere csak mögöttem, majd én megvédelek. Mózsi pedig osztotta a tanácsukat. Aztán ide figyeljem. Ahogy a medve föláll, lőjön a szügyibe, de jól célozzon ám, és gyorsan. Ha Istent ismer, mert másként megesetik, hogy lerohan bennünket a rusnya féreg, s akkor ízekre szed, mint a csutakot. Na, gyűjjenek! De zaj nélkül, hallják-e? Ezzel elindultak be a sűrűbe. Minden ágat külön hajlítgatott félre ez az ördöngős Mózsi. Megjátszotta a dolgát, még túlságosan is, és bár szentül tudta Jonel úr, hogy csak színház az egész, mégis végigfutott olykor hátán a hideg, mert titokzatos homály volt a sűrű fenyők között. Nagy zöld páfrányok alatt korhat fatörzsek, fekete csutkók és otromba sziklák hevertek és ijeszgették a szemet. Ha felkél, azonnal tessék ám lőni, suttogta Mózsi. Most tessék csak előre menni lassan, tessék vigyázni, ott aluszik őkelme a nagy kőszikla tövén. Nemhogy a kisasszony, de még prefektus úr szívét is megszorongatta valami, olyan titokzatosan csinálta Mózsi a mókát. Ottni, nem lássa, ahol a fatuskó vége van. Most megmozdította a fejét, teremtésit a szeminek, nem lássa. Hadd legyen vége a mókának, gondolta a trandafír úr, azzal vállához emelte a puskát, s előreugrott a páfrányok közé. Kelj föl, Nyikuláj! Üvöltötte magát teletorokból, és vaktában rásütötte a fegyvert a fekete sziklára. Hát, akár Nyikuláj volt a neve, akár nem, de a medve az föl is kelt abban a pillanatban. Nem a szikla töviből ugyan, ahol Mózsi ígérte, hanem alig néhány lépésnyire tőlük a páfrányok közül. Akkorát fújt, és olyant mordult, hogy Jonel úrról majd leesett a nadrág.
2: Jaj, anyám, sikkantotta el magát Duduica kisasszony, és a Mózsi vállára ájult. Mózsi pedig félkézzel a kisasszonyt markolta, másik kezével pedig a prefektus úr hátát öklözte veszekedett izgalmában. Lőjön rá még egyet, lőjön! A medve ilyettiben nekiszaladt fejjel a sziklának, ettől kissé elszédült, és kalimpálva csapkodott maga körül. Majd egy pillanatra mereven megállt, ránézett Trandafir úrra, és nagyot bődült. Aztán törve, zúzva eliramodott. Lőj már, Isten prefektusa, bődült föl Mózsi is, s ettől szinte még jobban megijedt Trandafir úr, mint a medvétől. Rémületében fölkapta a puskát, és rásütötte a fákra. Na, nyögött föl Mózsi, vaj egyet eltalált maga is. Hát ide figyeljem, én elmegyek a nyomán, maga pedig várjon itten. Fogja meg ezt, s nyújtotta oda az alélt leányzót. Azzal már ment is a medve után. Duduica felsóhajtott, s leroskadta a mohára, mint egy hervat virág, akiről lemosta a színeket az öregség. Melléje roskadt Jonel úr is. Zsebkendővel törülgette verejtékes homlokát, gyomra émelygett, s úgy reszketett benne a lélek akár a téli kísértet. De nagy volt, nyögte ki keservesen. Elpusztítottad? Nyitotta ki Duduica a szemét. Azt hiszem. Jaj, Jonel, milyen fekete volt, és milyen szőrös. A prefektus úr gondolkodni kezdett. Jó keresztény volt, és ezáltal tudta azt is, hogy feltámadás lehetséges. De hogy medvéknél is előforduljon ilyesmi, arról még nem hallott. Smert román volt, s nem egészen buta ember, gyorsan elkezdett számot vetni magával. Cselekedette olyasmit a székelység ellen, aminek következtében a kommandói medvékre rájöhetett a föltámadás. Hát bizony a számadás rosszul végződött. Kezdett melege lenni a prefektus úrnak. Hát ha ezt a Mózsit felbújtatta valamire a többi székely. Hát ha nem is jön vissza, vagy visszajön, és az lesz a baj. Közben a Duduica is egyre nyöszörögte a magáét, szünet nélkül. Jaj, vaj, Jonelkám, vaj, hát, ha visszajön az a medve, vaj, jaj, Jonel, mi az a feketeség ott? Egyszerre aztán nagyot nyikkant a leány. Ott, hebegte kékre válva. Ott, jaj, ott. Kapta oda Jonel úr a fejét, s hát valóban valami feketeség mozgott a sűrűben. Csörtetett is hozzá. Remegő kézzel kapott a puska után, s akkor lepte csak el igazán az ijegység. A puska üres volt. Kaparászott a zárja körül, alig tudta kinyitni. Akkor meg beleszorult az egyik töltényhüvely. Tépte körömmel, de nem is mozdult. Izzadt, belevörösödött, nyögött. Aztán kilépett Mózsi a fák közül. Na, gyűjjenek, mondotta, és megtörölte izzadt homlokát. Akárha prófétát látott volna Trandafir úr ott az ördög púpján, román ember még székelynek úgy nem örvendett, mint ő Mózsinak akkor. Te vagy az, Mózsikule, Mózsikám, testvérkém, gügyögte, s olyan volt az ábrázata abban a percben, mint a túlérett görög dinnye. Bámulva nézett rá Mózsi. Hát a prefektus urat mi lelte? Azt hittük, hogy medve, vallotta be rebegve Duduica. Nem a, csak székely, jelentette ki Mózsi vigyorogva. Akit lám, az a megtiszteltetés ért, hogy tévedésből testvére lett a prefektus úrnak. Na, hanem gyűjjenek ám, mert megvagyon az igazi is. Micsoda? Értelmetlenkedett Trandafir úr. A medve, osztatta el Mózsi a félreértést. Hol? Sikkantott a kisasszony. Jaj, hol?
3: A hajt fekszik az ajban.
2: A prefektus úr magába szállottan eresztette rá súlyos tenyerét a Mózsi vállára, s az arca olyan volt, mint temetéskor a papnak.
3: Mégiscsak derék ember vagy, Mózsi, jelentette ki a hatalom szavával.
2: De a medvese kutya vette védelmébe Mózsi a medvét. Éle még, aggodalmaskodott a kisasszony.
3: Amán, soha többet, nyugtatta meg Mózsi.
2: Sze, tán parancsba adta ki neki a préfektus úr a halált.
3: Ember, furfangos állat az ilyen.
2: Hát furfangosnak elég furfangos volt, mert éppen ellenkező irányba kellett lemenni hozzá, mint amerre elszaladni látták.
3: De azért volt Mózsi táncos is, meg csuda is, hogy erre se hiányozzék a mese. Úgy van az, tudják, hogy az ilyen lőtt medvének átkozott szokása van.
2: Elébb megkerüli a hegyet, aztán visszatér arra a helyre, ahol megsebesítették. S akit ott meglel, azt forgáccsá szakítja. De elébb megkerüli a hegyet, ha bírja.
3: Hát ez nem bírta.
2: Nem is lehetett csodálkozni azon, hogy nem bírta. Olyan szabályos homloklövéssel feküdt a málna között, hogy még csak nem is az oldalára, de a hasára esett. Megrettentek, amikor meglátták.
3: Tessenek csak bátran közelebb jönni, biztatta őket Mózsi. Ennek már az oldalát is megvakarhatják, mint a konyhamalacnak otthon.
2: Ettől aztán fölbátorodtak, annyira, hogy a kisasszonyka még meg is bökötte a kezével a döglött medvét.
4: Milyen kemény, csodálkozott, s egészen hideg.
3: Nagy hidegség van ám egy ilyen fenevadban, adta Mózsi az okosat, s rettentő erő, csuda keménység minden porcikája.
4: Mekkora fogai vannak, s mekkora körmei, júj, Jonel drága, hogyan ismerte megtámadni ezt a szörnyűséges állatot?
2: Na, aztán előkerült a fényképezőgép,
3: Jonel úr hősiesre düllesztette a hasát, és a medvevadászat véget ért.
2: Másnap felszedték a sátort, s hazamentek Brassóba a medvebőrrel együtt. Mózsi pedig maradt az erdőn, s várta a prefektus úr ajándékát. Az asszony tehenet remélt, ő maga pedig egy lovat, olyan fuvarozni valót. De telt a nyár, múlt az ősz is, és ajándék nem jelentkezett. Végül, úgy október végivel, B következett Mózsi Brassóba. Vette az irányt a megyeházára, s ott is egyenesen a prefektus úr szobájába.
3: Mi kell? Nézett rá íróasztala mellől a vármegye első embere. De úgy éppen, mintha nem látott volna még se székelyt, se kommandót világ életében. Bégyüttem, húzta meg Mózsi a vállát.
2: Aztán miért? Csodálkozott a prefektus.
3: Hát, a medve dolgában.
2: Miféle medve dolgában?
3: Hát, instállom, akit lőttünk volt együtt a nyáron.
2: Együtt? Ráncosodott meg a prefektus homloka.
3: Én lőttem ugyan egy nagy kammedvét, de nem veled együtt.
2: Sze, úgy gondoltam én is, pislogott Mózsi. Trandafir úr sóhajtott egyet, aztán benyúlt a zsebébe, elővett egy hízott bőrbukszát, s kikotort belőle egy 500 lejest.
3: Ne!
2: Köszönöm, instállom, tette el Mózsi a pénzt. Aztán sóhajtott ő is, és ez a sóhajtás a tehénnek, meg a lónak szólt, melyek meg se voltak még, s már is odalettek. Aztán gyorsan visszanyomta a kalapot a fejébe, mivel az árva 500 lejes nem érdemelte meg, hogy levett kalappal álljon előtte az ember. Na, Isten segítse meg a préfektus urat, meg a többi medvét. Azzal már künn is volt. Ő döngött az utcán elé és hátra, mint aki arra sem böcsüli a várost, hogy cél tűzön ki benne magának. Egyszerre csak egy szekeren akadt meg a szeme, amelyiknek a derekában egy csomó fácska borzasodott. Valami bajszos, sipkás ember bajlódott előre a lovakkal, azt szólította meg. Maga, mit viszen ott hátul? Én, a szegény emberek jövendőjét, felelte a sipkás okosan. Na, akkor nem sok gondja lehet a lovakkal. A szekeres ember úgy nézett reje a szemöldöke alól, mint aki ismerkedni szeretne. Meg is kérdezte becsületesen, hogy ki ne fogjon a szó. S azokkal miért nem? Mert nem szakadnak meg az erőlködéstől. A sipkás végig mustrálta Mózsit figyelmesen, s úgy látszik, meg lehetett elégedve, mert most ő kérdezett. S maga, mit keres a többi között? Én? Csak a magam jövendőjét, halljaj, de úgy, hogy nekik is igazuk legyen. Kiknek? Hát, teszem azt, a préfektusoknak. A sipkás legyintett. Azoknak mostanában mindig igazuk van. Jó, jó, cifrázta elé Mózsi az eszét, de nékem az nem jövendő. Hát az nem, hagyta helyben a másik is. Na lássa, pedig én olyasmit keresek, hogy nekem jövendő legyen, s ők elmese hazudjon azért. Kicsoda? Hát a préfektus, az itteni, az hát. Ettől egyszeribe visszaokosodott a sipkás, mert előbb körülnézett, és csak azután kérdezte meg. Hát am meg mit mondott? Ő csak azt, hogy olyan ajándékot ad, amit soha el nem felejtek? Ha a préfektus volt, s ezt mondta, akkor félek, hogy igaza lesz, csóválta meg a fejét a szekeres, és szánakozva nézett Mózsira a szemes arkából. De már ide is adta, árult el Mózsi, hogy félreértés ne legyen. Micsoda? 500 lejt. Annyit-e? Annyit. Még jó, latolgatta a sipkás megfontoltan. Miért jó? Mert 5 botot is adhatott volna, s neki úgy is igazság marad. Azt se felejti el az ember egy hamar. Maga annyit kapott, nézte meg Mózsi figyelmesen a sipkást. Igen értelmes embernek látszott. Én annyit, vallotta meg jámborul. Pedig az nem is préfektus volt, csak jegyző. Az már csak közöttük számít, vigasztalta Mózsi. Nekünk, ha kicsi, ha nagy, mindig jégeső. Aztán, hogy így szépen megismerkedtek volna egymással, csak elkezdte Mózsi megint a vallatást. Aztán, miféle borzas jövendőt hordozít maga a szegénységnek? Én! Bökte föl a sipkáját a szekeres ember, és úgy nézett Mózsira. Megnyílott tekintettel, mint akiben most virrat föl az élet értelme. Éppen azt, amit maga keres. Tán nem, lepődött meg Mózsi. De igen ám, erősködött a másik, és nyomban átállott a szekér elejétől a szekér farához. Mert ez éppen olyan jövendő, hogy még a préfektus úr igazságán sem esik csorba miatta. Az 500 lejért nem csak 5 botot, de éppen 20-at kaphatik erről a szekérről. Erre már aztán Mózsi se állotta meg, hogy jobban szemügyre ne vegye a szekérderék tartalmát. Bizony, abban csupa jó növésű gyümölcsfa csemete várakozott a szerencsére. De a jövendővel mi történik, aggodalmaskodott. Pojnyik almából lészen a legderekabb pálinka, vélte a szekeres. De 25 évvel? Betegség? Miért? Horkant föl a sipkás, mintha megbántották volna. Lám, a zsidó 40 ért méri literjét, s 20 eszendő múlva 10 literre valót is lerászhat egyről.
3: Én le, ha élek.
2: S ha nem, lerázza más.
3: Vigasztalásul kevés.
2: Elég annak, aki megissza a torán. Nézték egymást.
3: Hát, ha így van már, akkor egye fene 20 ért szánta el magát Mózsi, és belecsapott a szekeres markába.
2: 23 ért akár fináncot akaszhat rá, csapta vissza a szekeres a magáét. Minden fára egyet.
3: Legyen igaza, itt van 22, nyugodott bele Mózsi a változhatatlanba.
2: S ami marad, azt megisszuk együtt, hogy a préfektus úrnak se legyen egészen igaza.
3: Mert hát mind a ketten székelyek volnánk, azért, amiért még prefektusok is vannak.
2: Hát így vásárolt Mózsi azon a napon 20 darab almafát a prefektus úr ajándékán. Még este hazavitte, miután a szomorú kakasnál megittak 3 literre való savanyú bort a homoródi szászokéból. Tova éjszaka lett, mire fölért a kommandó alá a házhoz. Meg is ugatta a kutya, mert nem szokott hozzá, hogy ilyenkor járjon haza a gazdája.
3: Ne ugassé! Igazította helyre Mózsi a megtévedt állatot.
2: Nem látod, hogy prefektusi dologgal járok? A házban bent sötét volt, de Mózsi azon nyomban lángot tett a mécsesbe.
3: Keljetek föl! Adta ki a parancsot.
2: Az asszony meg a két gyerek laposakat pislogtak az ágyból.
3: Nem értitek? Riadt rájuk Mózsi. Fölkelni, 1-2.
2: Mi a súlynak? Borzolódott az asszony. A gyerekek is behúzódtak a takaró alá, még a fejüket is elrejtették, nehogy kitudódjék, hogy fülük is van.
3: Mózsi elkomorodva hordozta megtekintetét a családon.
2: Azért, mert a jövendő lépett bé vélem együtt a házba, s azt fektibe köszönteni nem illedelmes.
3: Erre aztán nagy sóhajtozva felkászálódott az asszony is. A gyerekeket úgy kellett kiebrudolni, hogy lábra keljenek. Mikor aztán függőlegesbe kerültek mindhárman, akkor Mózsi kinyúlt a pitvarba, s behozta az összekötözött fácskákat.
2: Itt van né, jelentette B, s odaállította őket az asztal mellé.
3: Mik ezek a nyavaják, pislogott csalódottan az asszony.
4: Tán nem kerítésnek való veszőt hozott apám, tudakolta a nagyobbik fiúcska. Amiatt ugyan kár volt ippek Brassóig elmenni.
2: Mondottam oktalanok, hogy a jövendő lépett B vélem együtt a házba, fette meg Mózsi őket.
3: Gyümölcs, fák ezek, mégpedig préfektustól valók.
2: Akkor vackornál egyéb nem is terem meg rajtok, jelentette ki gondolkodás nélkül az asszony, s azon nyomban visszabújt az ágyba. Onnan kérdezte.
4: S pénzt? Mennyit adott? Telik egy tehénre?
2: Mózsi egy percig elgondolkodva nézte a feleségét.
3: Azért... Nem kötjük föl magunkat, közölte azután tapintatosan.
2: Nem hiába éltek 10 éve együtt, az asszony nyomban megértette a szót.
4: Ennyi az egész, merett rá ilyetten.
2: Aztán, hogy válasz nem jött, morgott valamit, s béfordult a fal felé. Szempillantás alatt a gyerekek is dzsunyha alatt voltak, s Mózsi ott állott egyedül a ház közepén, az almafákkal.
3: Nem bajna, sóhajtotta ki magából a csalódást. Azzal megmarkolta a fácskákat, s dacosan emelte fel őket a magosba.
2: Méges csak jövendő lesz ezekből, vágta ki keményen a szót.
3: Ha tük nem is hízitek, s a prefektus maga sem akarja, akkor is.
2: Azzal szépen kitette őket a pitvarba. Mert a fának azért mégsem szobában a helye,
4: bármiféle szándékot hordozzon is a gyökereiben. Hát, így kerültek az almafák oda a kommandó alá. Másnap megásta Mózsi a gödröket, s harmadnap ott állottak már szépen sorjában a ház mellett.
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Vas Albert 13 almafa című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter Kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Bánffy György előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
0: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
5: A Kráter Kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukac.kráter.hu címre.

0: 5 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Több kis nyugdíjas a korábban bejelentettnél valamivel nagyobb emelést kap januárban, derül ki a társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezetből. A program legfontosabb eleme az öregségi nyugdíj minimumának 28.500 forintról 120.000 forintra emelése. A sávos nyugdíjemelésnél pedig 137, 140 és 143.000 forintos köztes minimumokat is alkalmaznának. Elindul a várólista csökkentési program, és a jövő évi költségvetésben 500 milliárd forinttal növeli a kormány az egészségügyre fordított forrást, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy több 10 milliárd forintot adnak a leghosszabb várólisták csökkentésére, ami a csípőprotézis és a szürkehályog műtéteket érinti első körben. Kármán András pénzügyminiszter szombaton közösségi oldalán bejelentette, hogy az adózók a vagyonadójuk 5%-át felajánlhatják majd közcélokra. A 2027. januárjától bevezetésre kerülő vagyonadó azokat érinti, akik 1 milliárd forint fölötti nettó vagyonnal rendelkeznek. A kulcs az 1 és 100 milliárd forint közötti vagyonoknál 1%, a 100 milliárd fölötti résznél pedig 1,5% lesz önbevallásos alapon. A miniszter kitért a részletekre is, így például a házastársak adófizetési opcióira, a kiskorúak vagyonának kezelésére, valamint a cég értékelési és ingatlan becslési módszerekre. A NAV online kalkulátorokkal és segítségnyújtással támogatja majd a kötelezettség teljesítését a vagyonok értékének kiszámításában. Kármán András emlékeztetett arra, hogy a kormány vagyonadó javaslatáról jelenleg is zajlik a társadalmi egyeztetés, és várják a véleményeket. Továbbra sem a gyors, hanem a sikeres euróövezeti csatlakozást tartja célnak a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály a Polgári Együttműködés Egyesület rendezvényén ismét úgy fogalmazott, az euró önmagában nem jelent megoldást a gazdasági kihívásokra. A csatlakozás időpontjánál fontosabb, hogy a magyar gazdaság megfelelően felkészüljön annak átvételére. Szerinte ennek feltételeit úgy kell teljesíteni, hogy a fenntartható növekedésre előnyös hatással legyen. A Magyar Nemzeti Bank elnöke ugyanakkor a kedvező hatások mellett a kockázatok mérlegelésére is felhívta a figyelmet. A MÁV csoport ezen és a következő hétvégén újabb sebességkorlátozásokat szüntet meg az egyes vasútvonalon Kelenföld és Budaörs között a fővárosban. Hegyi Zsolt vezérigazgató tájékoztatása szerint ágyazatrostálást és sincserét végeznek, valamint felújítják a Muskétás utcai vasúti átjárót is. A beavatkozások nyomán 600 méteren javul a pálya állapota, és a korábbi óránkénti 60 kilométeres korlátozás helyett 80, illetve 120 kilométeres sebesség lesz engedélyezett. A fejlesztéseknek köszönhetően 1-2 perccel csökkenhet a menetidő, és stabilabbá válhat a menetrend tartása. A munkálatok ideje alatt a fővárosi Muskétás utcai átjárót lezárják, és egyes vonatok menetrendje is módosul, ezért az utazóknak érdemes előre tájékozódniuk. 20 millió forinttal támogatja a kárpátaljai fogyatékkal élőket gondozó intézményeket a Magyar Református Szeretetszolgálat. Az anyaországi karitatív szervezet 10-10 millió forinttal segíti a mezővári Ne felejts fogyatékkal élő gyermekek rehabilitációs központját és az Élimhetyeni fogyatékkal élők napközi otthonát. Cibele Károly, a Magyar Református Szeretetszolgálat elnöke kiemelte, magától értetődő felelősségük, hogy minden eszközzel megmentsék ezeket a nehéz helyzetbe került szolgálatokat. Zán Fábián Sándor kárpátaljai református püspök hangsúlyozta, hogy a jelenlegi gazdasági válság és a háború okozta gondok közepette, ez a támogatás mindkét intézmény számára életmentő. A Magyar Református Szeretetszolgálat a háború kitörése óta folyamatosan juttat humanitárius adományokat a térségbe, támogatva a legnehezebb helyzetben lévő kárpátaljai közösségeket. Elfogadhatatlannak nevezte a halálbüntetést 14. Leó pápa. A katolikus egyház fő a halálbüntetés elleni világnap alkalmából tette közzé bejegyzését az X-en. A pápa úgy fogalmazott, a halálos ítéletek végrehajtása nélkül is lehet a közjót garantálni és az igazságszolgáltatás feltételeit teljesíteni.
0: Az időjárásról.
1: Északnyugat-nyugat felől egyre több felé vékonyodik, szakadozik, csökken a felhőzet, de a keleti tájakon végig felhős maradhat az ég. A csapadék zóna gyengülve kelet-észak-kelet felé halad. Nyugatra azonban ismét felhők érkeznek, melyekből helyenként csapadék is kialakulhat. Az északnyugati északi szél megélénkül, 14 és 21 fok között lesz a csúcshőmérséklet, 4 és 10 fok között a legalacsonyabb értékek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: percre. Együtt én meg te.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Máté Tóth András valláskutató, az MTA doktora lesz, akivel két nagyobb témát beszélünk át. Elsőként arról lesz majd szó, hogy munkaszüneti nap lehet Magyarországon december 24-e.
3: Annyi bizonyos, hogy ennek a valláshoz, kereszténységhez vajmi kevés köze van. Tehát ha meg akarjuk érteni, hogy miért hozott a kormány, vagy fog hozni a kormány, vagy a parlament egy ilyen döntést, akkor nem a vallási, nem a liturgikus élet, nem a kereszténység területén kell kapirgálnunk. Ez volt az első gondolatom.
2: Aztán műsorunk második felében arról is hallhatnak, hogy a kutató szerint mi olvasható ki az adó 1%-os egyházi felajánlások legfrissebb statisztikáiból.
3: Jaj annak az egyháznak, aki számolja a tagjait. Mert az egyház mércéje az a Jézus Krisztushoz való elkötelezettség és az egyházi közösségben megélhető irgalom. És nem az, hogy mekkora az adófelajánlás összege, és nem az, hogy a népszámlálásban hányan vallják meg, vagy nem vallják meg.
2: Kedves hallgatóink, mai vendégünk tehát Máté Tóth András valláskutató, az MTA doktora. Tartsanak velünk!
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
2: A valláshoz, a kereszténységhez kevés köze van annak, hogy december 24-e munkaszüneti nap lehet Magyarországon, mondja Máté Tóth András valláskutató, az MTA doktora. De ha nem vallási megközelítés miatt választották ezt a napot pirosbetűsnek, akkor vajon mi áll a háttérben? Erről beszélgetek a következő percekben Máté Tóth András valláskutatóval, az MTA doktorával. Amikor beszélgetünk, akkor még nem fogadta el a parlament, de lehet, hogy mire adásba kerül, már el is fogadja. Szeptember 28-án beszélgetünk arról Máté Tóth András valláskutatóval, az MTA doktorával, hogy munkaszüneti nap lehet december 24-e Magyarországon. Amikor meghallotta ezt a hírt, hogy beterjesztették ezt a parlamentnek ezt a törvényjavaslatot néhány képviselő, akkor mi volt az első gondolata a valláskutatóként?
3: Ha hiszi, hanem az első gondolatom az volt, hogy itt ebben a rádióban beszélgettünk arról korábbi évek során egyszer, hogy a nagypéntek munkaszüneti nap lett, és akkor emlékszem, hogy az volt a gondolatom erről, hogy milyen tiszteletre méltó intézkedés ez a kormány részéről, hogy a politikusoknak egy egész napot ad arra meg önmagának, hogy a bűneiket megvallják és megbánják. Hát most a december 24-ével kapcsolatban ezt a humort nem lehet megismételni, de annyi bizonyos, hogy ennek a valláshoz, kereszténységhez vajmi kevés köze van. Tehát ha meg akarjuk érteni, hogy miért hozott a kormány, vagy fog hozni a kormány, vagy a parlament egy ilyen döntést, akkor nem a vallási, nem a liturgikus élet, nem a kereszténység területén kell kapirgálnunk. Ez volt az első gondolatom, amikor meghallottam ezt az ötletet.
2: És hol kell kapirgálni?
3: Az egyik lehetőség az az, hogy a Tisza kormány, úgy veszem észre, bizonyos értelemben érthető módon igyekszik minden, vagy a legtöbb intézkedésével önmagát az előző kormányhoz viszonyítani. És mivel az előző kormány idején számtalanszor fölmerült az ötlet, hogy legyen a december 24-e munkaszüneti nap, de valami miatt ezt mindig elodázták, elhalasztották, mégsem döntötték el, most a Tisza kormány azzal büszkélkedik, hogy lám-lám bezzeg ők, eldöntik, meghozzák. Ez az egyik lehetőség. A másik lehetőség az, hogy minden kormány, a Tisza kormány is rá van szorulva a szavazókra. Nagyon sokan, elsősorban asszonyok, házi asszonyok, nagyon-nagyon örülhetnek, hogyha a december 24-e munkaszüneti nap, mert akkor a karácsonyi előkészületekre több idejük van. Azt csak zárójelben mondom, hogy persze elég nagy történelmi igazságtalanság az, hogy a nagy ünnepekre való előkészület általában a feleségek nyakán landul, és a férjek inkább csak az ünnepeknek a előnyös részét élvezik, és a felkészülés és a munkás részébe kevésbé vesznek részt, beleértve engem is. És egy harmadik lehetőségre is talán lehet gondolni, és ez pedig az, hogy Magyarországon a kereszténységről még az egyébként magukat szívesen, vagy esetenként keresztény színben föltüntető politikusok is tulajdonképpen vajmi keveset tudnak. Elképzelhetőnek tartom azt, hogy az előterjesztés mögött áll egy félreértés, mintha a december 24-e az egyházi szempontból ünnep lenne. Márpedig nem az, a kereszténység is a zsidó gondolkodás szerint gondolkodik az időszámítás szempontjából, legalábbis ezen a területen, vagyis tehát a vigíliát is az ünnephez számítja. A kereszténységben a 25-e a karácsony, első napja, 26-a a karácsony második napja, harmadnap nincs, és a 24-én este, az esthajnal csillag feljövetelekor kezdődik a vigília, az ünnep várakozás, akkor a katolikus hagyomány szerint legalábbis zsolozsmát mondanak, és ezzel kezdődik meg a karácsonyi ünnepkör. Tehát ilyen értelemben, akik normál munkaidőben dolgoznak, mondjuk 6-tól 3-ig, 7-től 4-ig, 8-tól 5-ig, azok még nyugodtan elvégezhetnék az aznapi munkájukat, nem sértenék az ünnepet. És egy talán még azt is lehet mondani, hogy igen, azonban hát vannak népi hagyományok, vannak általános szokások, főleg a gyerekek, gyerekes, kisgyermekes családoknál a gyerekek már tűkön ülnek, hogy mikor jön meg a kariai, ahogy ezt mostanában mondani kell, a karácsonyi ajándék, és ezért aztán azt is el tudom képzelni, hogy ezt akarta a kormány figyelembe venni, és ennek a helyzetnek akart kedvezni, tehát egy szokást függetlenül a keresztény tartalomtól, függetlenül a karácsonyi ünnepkörtől, lehet, hogy egy ilyen keresztény szokást akart bevenni a munkaszüneti napok körébe.
2: De most ezzel, hogy a 24-e munkaszüneti nap lesz, szerintem azt végérvényesen elveszítette az, akinek ez fontos, hogy a karácsony az melyik nap van. Tehát, hogy már így is összemosódott, hogy 24-e az már szinte karácsony, mert piros betűs lesz, most már ez végképp egy nehéz ügy ezt elmagyarázni a nem nagyon egyházi naptár szerint gondolkodó embereknek.
3: Igen, ez kétségtelen, és ebben ez azzal is jár, hogy akkor már 23-án délután is a józan gondolkodású, pragmatikus magyar igyekezni fog úgy dolgozni, vagy kevesebbet dolgozni, hogy már a következő munkaszüneti nap előző délutánját is lelazítsa. Úgyhogy tehát igazából itt nem csak egy napot kapunk, hanem a gazdaság másfél napot veszít.
2: Kollégáim egy rádióban, amit most nem akarok megnevezni, hívták úgy a csütörtököt, hogy kispéntek. Kicsit ilyen ez a logika akkor, hogy már a 23-a délután az már egy kicsit ilyen elő-elő karácsony elő.
3: Olyasmi.
2: Az egyházak szempontjából vizsgálva jelent-e ez ön szerint bármit?
3: Hát úgy alapvetően nem számít semmit, mert az egyházak a saját ünnepkörüket veszik alapul, és azt akkor is ünneplik, hogyha munkaszüneti nap, akkor is ünneplik, hogyha nem. Azt talán éppen fel lehet vetni, hogyha elfogadjuk azt az állítást, hogy az előző kormány, amelyik hosszú ideig volt hivatalban, nagyon szeretett kedvezni az egyházaknak, és kedvezett is, és nagyon szeretett abban a fényben mutatkozni, hogy keresztény, alapállású, egyház támogató, aminek az is következménye lett, hogy bizonyos értelemben kiénekelték az egyház csőréből a kereszténység sajtját, vagyis tehát, hogy Magyarországon hamarabb gondol valaki kereszténységre az előző kormány politikája miatt, mint a magyarországi egyházak miatt. Nos, így aztán felvethető esetleg, hogyha most megint, vagy folytatólagosan az új kormány is úgy demonstratíve tekintettel van egy vélt vagy valós egyházi érdekre, akkor az most legalábbis hangulati szempontból mennyire segíti az egyházak saját lábra állásának a fontos, időszerű és mélyen szükséges folyamatát?
2: És mennyire segíti ön szerint?
3: Én valóban csak egy kérdést szerettem volna bedobni. Igazából nincsen rá válaszom, de ez a kérdés olyan, amin esetleg érdemes lenne elgondolkodni, érdemes lehetne elemzéseket folytatni, ökumenikus elemzéseket is, mert feltételezésem szerint még lesznek olyan területek, ahol ez a logika a Tisza kormány politikai logikájában szerepelni fog.
2: Ön szerint volt egyeztetés az egyházak vezetői között, meg a kormányzat vezetői között erről a december 24-i döntésről. Szerintem...
3: Hozzám nem jutott el ennek a híre, de hát nem is kellett volna, hogy eljusson, mert semmilyen olyan funkcióm nincs, ami miatt ilyen híreket automatikusan kapnék.
2: Én is ugyanígy vagyok, hogy nem kéne, hogy eljusson, de hozzám se jutott el, de az a feltételezésem, hogyha ez az előző kormány esetében történik, akkor lett volna, és úgy jelentették volna be, hogy ezt az egyházak képviselői is ott vannak.
3: Én azt gondolom, hogy az előző kormány alatt az egyeztetések arról szóltak, mint a Kádár rendszer alatt, hogy elmondták az egyházaknak, hogy mi a jó nekik.
2: Ezt nem vonom kétségbe, de együtt jelentették volna be.
3: Hát melyik egyházzal?
2: Katolikus, református, evangélikus, vagy a MEÖT-tel?
3: Lehet.
2: Mert. Azért hozom ezt szóba, hogy kell-e abból következtetést levonnunk?
3: Majd meglátjuk levonnunk. Egyébként, hogy elnézést, hogy a szavába vágok, de majd meglátjuk, hogy ha ebből valóban parlamenti döntés lesz, nagy eséllyel lesz, hogy majd akkor hogyan lesz a performance, a bejelentés performance-a. Hogy például megjegyzik-e mondjuk a miniszterelnök úr, hogy az egyházakkal történt előzetes egyeztetést követően, vagy valami más ceremóniába bevonnak-e egyházi szereplőket, vagy a törvény indoklásába beleteszik-e azt, hogy tekintettel a magyarországi erős keresztény hagyományra.
2: Ön látott bármilyen egyházi reakciót egyébként? Én nem.
3: Én se
2: egyik
3: láttam.
2: Egyháztól sem.
3: Én se láttam.
2: Ez furcsa?
3: Nekem nem.
2: Mert?
3: Mert elveszett a Facebookom.
2: Olvas,
3: az megy, de most lehet, hogy én mulasztottam. Mindenesetre szóval, tehát erről nem tudok semmit, hogy az egyházak bármit reagáltak volna.
2: És kellene ön szerint reagálni az egyházaknak, hogy akkor visszajutunk ugyanoda abba a problémakörbe, hogy milyen viszonyt alakít ki az egyház?
3: Nem hiszem, hogy kellene. Pontosan azért, mert akkor az egyházi nyilatkozat is megerősíteni azt a tévedést, hogy ennek bármi köze van a kereszténység hagyományához.
2: Na jó, de hogyha olyan logikából indulunk el, hogy mondjuk valaki azért nem tudott elmenni egy, most protestáns példát fogok hozni, mert a katolikusoknál, ha jól sejtem, akkor a szent esti éjféli mise az első pillanata a karácsony ünneplésének, ugye bólogat Máté Tóth András, protestáns körökben december 24-én kora délutántól, ilyet is láttam már, naplemente utáni, vagy akár esti időpontban szoktak lenni jellemzően gyerekeknek szánt istentiszteleti alkalmak, ahol valami kis versmondás, betlehemezés, kis csoki csomagátadás a gyerekeknek, együtt éneklés, és akkor utána haza. Ez az én gyerekkoromban, én ugye egy parókián nőttem föl, két lelkész gyermeke vagyok, nálunk ez úgy volt, hogy gyakorlatilag ahogy kijöttünk a templomból, onnantól volt nekem karácsony. Az az érzés megvolt, hogy a templomban megvan akkor ez az ünnepi pillanat, szent este délutánján, és akkor utána összegyűltünk már a fa körül. Szóval, ha ezekre a családokra gondolok, akkor nem gondolhatja azt az egyház, hogyha a 24-e munkaszüneti nap, akkor mondjuk több család, több ember el tud menni ezekre az alkalmakra, és ilyen szempontból üdvözölheti az egyház ezt a munkaszüneti napot, mert hát ha 8,5%-kal több ember megy el ezekre az alkalmakra, mint egy évvel korábban.
3: Nem akarok találgatni. Fogalmam sincs.
2: Tehát nem kell az egyházaknak ezt üdvözölni, nincs
3: elég dolga. Hát kell lenni, biztos, hogy nem kell. Biztos, hogy nem kell. De gondolom, hogy azért, hát feltételezem, hogy azért az újságírók, akiknek hát önképpen most már semmi témájuk nincsen, ezért igyekeznek majd egyházi nyilatkozatokat kifacsarni különböző képviselőkből. Majd meglátjuk, hogy hát én nem fogom meglátni, de majd akik nézik, majd meglátják, hogy ez sikerül-e.
2: Oké, ezt most igyekszem nem magamra venni.
3: Nem, már szó sincs róla, hát a jelenlévők mindig kivételek.
2: Köszönöm. Máté Tóth András 2026. december 24-én mit fog csinálni? És ha ezt összeveti 2025. december 24-ével, abban van-e bármi különbség attól, hogy ez most piros betűs nap lesz minden bizonnyal?
3: Biztos, hogy semmi különbség nem lesz. Egyébként fogalmam sincs, mit fog csinálni 24-én, de megkérdezhetem a feleségemet. Hanem, hogy úgy alakult az életem, hogy szabadon osztom be a munkámat, vagyis tehát nekem teljesen mindegy, hogy 24-e vagy 23-a az munkaszüneti nap-e vagy se. Most ez, hogy szerencsés vagy nem szerencsés, azt lehet vitatkozni vagy gondolkodni, de mindesre én döntöm el, hogy dolgozom-e vagy se.
2: Éjféli misén ott volt tavaly is, minden bizonnyal idén is ott lesz.
3: Nem szoktam éjféli misére járni.
2: Ez egy váratlan választ volt ebben a beszélgetésben. Miért?
3: Korán fekvő vagyok, ha én későn fekszem le, akkor a másnapom oda van, és inkább ünnepelem a karácsonyt éjféli mise nélkül, mint nem ünneplem a karácsonyt éjféli misével.
2: Tévében se?
3: Tévében.
2: Alszik rá egyet.
3: A tévében az egész biztos nem.
2: Tévében mise nem jön át?
3: Nem.
2: Semmilyen esetben? Rádiós
3: nem,
2: közvetítésben
3: nem,
2: sem?
3: Nem,
2: csak élőben sem. Lehet?
3: Igen.
2: Köszönöm szépen az őszintességét. Kedves hallgatóink, most hamarosan hírek következnek itt az Európa Rádióban, utána pedig folytatom a beszélgetést mai vendégünkkel, Máté Tóth András valláskutatóval, az MTA doktorával, akkor majd az adó 1%-os egyházi felajánlásokról beszélgetünk, majd mi olvasható ki az idei adatokból, ahol némi növekedés mutatható ki a református egyház javára felajánlók számánál, de érdekesség, hogy a harmadik helyen már nem az evangélikusok állnak, hanem a Magyar Evangéliumi Testvérközösség, ez Iványi Gábor egyháza, és az is érdekes, hogy több mint 100 000 ember ajánlotta föl egyházi adó 1%-át a krisnások javára. Ezeket az adatokat beszéljük át tehát Máté Tóth András valláskutatóval, de most hírek következnek itt az Európa Rádióban, maradjanak velünk!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Országos szinten emelkedett az elmúlt időszakban a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ tájékoztatása szerint az év 40. hetében több nagyvárosban is kimutatható volt a vírus. Emelkedést mértek többek között a budapesti telepek ellátási területén, valamint a fővárosi agglomerációban is. Szintén növekedést tapasztaltak több vidéki nagyváros, így Békés Csaba, Pécs, Szeged, Szolnok és Tatabánya mintáiban is. A koncentráció mértéke Zalaegerszegen, Szegeden, Szolnokon, valamint Budapest egyes régióiban a mérsékelt tartományba esett. A mintákban máshol jelenleg az alacsony kategóriába sorolható az örökítőanyag mennyisége. A Gyógyszerészeti Központ előrejelzése alapján a szennyvíz adatok miatt a fertőzés számok növekedése várható a következő időszakban. Magyarországon már több mint 1000 háziorvosi praxis áll üresen, ami mintegy 1,4 millió embert érint. A statisztikai hivatal adatai szerint csökkent az aktív orvosok száma, a háziorvosi korfa pedig kifejezetten elöregedett. Jelenleg nagyjából 1470 év feletti orvos dolgozik, még a 40 év alattiak száma alig éri el a 400-at. A helyzet a fővárosban is romlott, jelenleg már minden 8. budapesti körzet betöltetlen. A hiány hátterében a kedvezőtlenebb bértábla, a magas adminisztrációs terhek és a magánegészségügy elszívó hatása áll. A tartósan üres körzetekben a helyettesítés megterheli az ellátórendszert és rontja a gyógyítás minőségét. Az alapellátási gondok miatt a betegek gyakran már csak súlyosabb tünetekkel érkeznek a kórházakba. Emelkedni kezdett a Duna vízszintje Budapestnél, a fővárosi vízművek tájékoztatása szerint. A korábbi rekord alacsony szint után az elmúlt napban 8 cm-es növekedést mértek. A folyó vízállása így vasárnap reggelre elérte a 9 cm-t a fővárosban. Eddig közel 75 tonna hulladékot emeltek ki a Duna medréből a Közép-Duna völgyi vízügyi igazgatóság munkatársai. A szakemberek csaknem 2 hónapig tisztították a folyó középső szakaszát, az Ipoly torkolata és Dunaföldvár között. A munkálatok során lakossági bejelentések és önkormányzati értesítések alapján haladtak a helyszíneken. A hosszas gyűjtés eredményeként összesen 110 vashordót és 899 gumiabroncsot sikerült kiemelniük a vízből. A személy tehergépjármű és traktorgumikat, valamint a többi szemetet szelektíven válogatva gyűjtötték össze. Rekordkevés csapadék hullott az idei év első 9 hónapjában a Tisza völgy több részvízgyűjtőjére. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság adatai szerint a köti vízig tájékoztatása alapján 1985 óta nem mértek ilyen alacsony értékeket. A Bodrog vízgyűjtőjére esett a sok éves átlag 61%-a, ami történelmi negatív rekordnak számít a térségben. A Sajó-Hernád vízgyűjtőjén a sok éves átlag 57%-a, a Zagyva-Tarna területén pedig csupán 43%-a hullott le. A Közép-Tisza vízgyűjtőjén szintén eddigi legkevesebb 216,7 mm csapadékot regisztráltak január és szeptember között. A Felső-Tisza és a Körösök vidékén is a megfigyelések kezdete óta mért második legszárazabb időszakot zárták. Veszélyes, krími kongói vérzéses lázat terjesztő kullancsfaj tűnt fel Magyarországon a kutatók jelzése szerint. A hialoma nevű nem őshonos rovarokat eddig vándormadarak hozták be, de stabil megtelepedésüktől tartanak. A Hunren Ökológiai Kutatóközpont szakemberei szerint a klímaváltozás és az enyhülő telek segíthetik áttelelésüket. Ezek a kullancsok a hazai fajoknál nagyobb méretűek, csíkozott lábúak és kifejezetten gyors mozgásúak. A kutatók most a lakosság, különösen az állattartók segítségét kérik a példányok feltérképezéséhez.
0: Az időjárásról.
1: Északnyugat-nyugat felől egyre több felé vékonyodik, szakadozik, csökken a felhőzet, de a keleti tájakon végig felhős maradhat az ég. A csapadék zóna gyengülve kelet-északkelet felé halad. Nyugatra azonban ismét felhők érkeznek, melyekből helyenként csapadék is kialakulhat. Az északnyugati északi szél megélénkül, 14 és 21 fok között lesz a csúcshőmérséklet, 4 és 10 fok között a legalacsonyabb értékek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztőt Hegedűs Márkot hallják, és ahogy ígértem, folytatom a beszélgetést Máté Tóth András valláskutatóval, az MTA doktorával. Műsorunk második felében az adó 1%-os felajánlásokról lesz szó, azon belül is azokról az 1%-okról, amelyeket az egyházaknak ajánlhattunk föl, mi olvasható ki a friss adatokból, és egyáltalán bármilyen következtetésre alkalmasak-e ezek a számok vallási tekintetben. Vendégem tehát Máté Tóth András valláskutató. Néhány nappal ezelőtt a Nemzeti Adó és Vámhivatal közé tette az adó 1%-os felajánlások adatait, ugye ez a 2025-ös adóévre vonatkozó dolgok, amikről idén februárig nyilatkoztunk, tehát egy fél évvel ezelőtti állapotot rögzít ezt tulajdonképpen. És kíváncsi vagyok, hogy valláskutatóként mit gondol ezekről a számokról, de mielőtt én egy-két konkrétumot kiemelnék, aminél kíváncsi vagyok a véleményére, általánosságban kérdezem, hogy ön szerint mennyire lehet egyébként vallási következtetéseket levonni adó 1%-os felajánlásokból, vagy ez egyébként erre alkalmatlan, és arra inkább használjuk mondjuk a népszámlálási adatokat?
2: Hát itt egy kérdésben sok kérdés. Az egyik az, hogy hát természetesen valamilyen gondolat van az emberi cselekvés mögött, amikor valaki felajánlja az 1%-ot valamelyik vallási közösség számára. Tehát azt semmiképpen nem lehet állítani, hogy ebből nem lehet semmilyen következtetés levonni a társadalom vallási intézményi dimenziója vonatkozásában. Az egészen biztos, hogy nem lehet a személyes vallásosság mércéjeként tekinteni, mert a személyes vallásosság és a vallási intézményekhez való kötődés az csak részben mozog együtt. Mondjuk egy példát is mindjárt említek, hogy minél inkább az előző kormány igyekezte sarokba szorítani, peremre szorítani, ellehetetleníteni a Magyar Evangéliumi Testvérközösség egyházát, aminek az alapító lelkésze Iványi Gábor, annál inkább növekedett az egyháznak a tagsága, illetve az egyháznak a támogatottsága számos-számos olyan emberrel is, akik maguk nem csak hogy nem vallási tevékenység közösségi megvalósítása miatt léptek be az egyházba, hanem egyáltalán nem is tartják magukat hívőnek, hanem politikai vagy az emberi jó érzés alapján léptek be az egyházba, vagy támogatták. Úgyhogy ezt lehet gondolni, hogy itt van egy indikátor, ami mutat valamit arról, hogy bizonyos egyházaknak a magyarországi tevékenységét többen vagy kevesen ismerik el. Egyébként általánosságban is a vallásszociológiai kutatások azt mutatják, hogy olyan emberek is támogatják például az egyházi iskolákat, akik maguk nem hívők, vagy ha hívők is, egyáltalán nem gyakorló hívők. De látnak abba értéket, hogy vannak egyházi iskolák, vagy úgy gondolják, vagy úgy tapasztalják, hogy az egyházi iskolák jobban el vannak látva anyagilag, és akkor ezért ott jobb lesz a gyereknek, vagy esetleg úgy gondolják, vagy tapasztalják, hogy az egyházi iskolákban nagyobb a szeretet, vagy nagyobb az energia arra, hogy szabadidős foglalkozásokat is szervezzenek a gyerekeknek, és itt tovább. Tehát, hogy ez nem egy olyan nagyon meglepő dolog, hogyha az 1%-os felajánlók közül vannak valahányan, nem tudjuk hányan, akik egyébként nem hívők, vagy adott esetben nem is egyháztagok, mert ahhoz, hogy az ember felajánlja az egyik 1%-át, ahhoz nem kell az egyház tagjának lenni, hanem elég csak megfelelő helyre húzni az X-et.
1: A trendekből ön szerint mi olvasható ki? Tehát a kicsit számukba öntöm azt, amit mondott, a Magyar Evangéliumi Testvérközösség, tehát az Iványi Gábor egyháza, hogy jobban érthető legyen a hallgatóknak, most a harmadik helyre jött elő, tehát a katolikus egyház az első, református egyház a második, az elsőnek katolikusoknak 950 000 körüli felajánló, a református egyháznak néhány ezerrel kevesebb, mint 400 000, és a Magyar Evangéliumi Testvérközösség pedig több mint 100 000 felajánlóval, majdnem 50%-os növekedéssel a harmadik, és negyedik helyre csúszott vissza az evangélikus egyház, akik eddig mindig harmadikok voltak.
2: Hát azt kellene megvizsgálni, mivel a az embernek a döntését nem csak hosszú távú kiforrott elvek befolyásolják, hanem napi aktualitások is, hogy azt ellenőrizni kéne, nem lenne olyan nehéz, egy kis sajtóelemzéssel, hogy abban az időszakban, amikor már az adóbevallás vége felé, adóbevallási kötelezettség vége felé jártunk, hogy akkor abban az időben éppen az evangéliumi testvér közösség hogyan szerepelt a médiában. Mert lehet, hogy ez pont erre az időszakra esik, az a nagyon-nagyon-nagyon kegyetlen eljárás, amikor magát Iványi Gábort is úgy emlékszem, hogy hát most nem tudom, hogy bilincsbe verve elvezették el, vagy hogy tehát már nem emlékszem pontosan, de volt nagyon-nagyon nagy botrány, ami nagyon sokaknál úgy gondolom, hogy kiverte a biztosítékot.
1: Hát házkutatás volt a parókiáján, meg bíróságra is vitték,
2: igen,
1: ahol
2: tehát
1: ilyen...
2: Hogy ezt nem tudom, hogy az adóbevallás időszakára esett-e ez, mert az is lehetne egy magyarázat. A másik magyarázat pedig az, hogy én úgy tudom, hogy a Tisza kampánya, Magyar Péter kampány körútja, az egyre inkább felerősödött a tavalyi esztendő során, és azt lehetett látni, hogy nagyon sokan olyanok is, akik eddig nem nyilvánítottak véleményt, elkezdtek vélemény nyilvánítani. És el tudom képzelni, hogy egy ilyen politikai motívum is hozzájárulhatott ahhoz, hogy az előző kormány által igazán nem kedvelt, vagy sokat üldözött evangéliumi testvérközösség iránt pozitív érzelmeket tápláltak, és akkor ez beszüremkedett az 1%-ról való döntésbe. De ez mind csak fantázia, semmilyen ilyen jellegű kutatást nem végeztem.
1: Én pedig közben rájöttem, hogy egy tévedést ejtettem a beszélgetésünk elején, azt mondtam, hogy februári állapot, de nem igaz, mert a legtöbb adózó májusig kell, hogy kitöltse az adóbevallását. Februárban valami speciális cégeknek, vagy nem tudom, valaki, egyéni vállalkozók, valakiknek kell februárig, de a legtöbb ember májusig rendelkezik.
2: Igen, az egyéni adóbevalló, az igen, igen.
1: Oké, ez csak a pontosítás kedvéért. Maradjunk egy gondolat erejéig a nagyoknál, katolikus, református egyház. Itt most némi növekedés látható a felajánlók számában, viszont volt, ha visszább megyünk, akkor 24-ben volt egy apróbb csökkenés, a református egyháznál olyan 5% körüli, a katolikusnál olyan 3% körüli a felajánlók számánál. Abban az időben a nem egyházi nyilvánosság az azt vetette föl, hogy minden bizonnyal az egyházakból való kiábrándulás okozza ezt, például Balogh Zoltán kegyelműügyben való szereplése is, hogy biztos így tiltakoztak néhányan, néhány százaléka a korábbi felajánlóknak, hogy nem adták oda a református egyháznak. Én egyébként ismerek néhány ilyen embert a környezetemből, de ez abszolút nem statisztikai tényező, hogy én ismerek pár ilyen embert, tehát ez nem releváns, csak mondom, hogy én ismerek ilyen embereket. És azért hozom ezt most szóba, mert Balogh Zoltánnak megjelent néhány nappal ezelőtt egy írása, nem hiszem, hogy ez ön elé került, mert nem facebookozik. Találkozott ezzel, a parokia.hu-n megjelent egy írás, amiben egyébként részben az egyházi újságírókat kárhoztatja bizonyos dolgokért, de ezt most hagyjuk, viszont van benne egy érdekes rész, amikor azt írja, hogy az adó 1%-ok tekintetében nem vette figyelembe a közvélemény azt, amit ő kikutatott, hogy a NAV nem vette figyelembe a nullás adóbevallásokból érkező adó 1%-os felajánlásokat, vagyis amik pénzt nem adtak az egyháznak, de beírták, hogy ők egyébként a református egyházat támogatnák, és ez volt az a csökkenés mögött, mind a katolikus, mind a református egyház esetében. Hogy ez igaz vagy nem, azt én nem tudom megítélni, de kíváncsi vagyok, hogy ön mit gondolt. Tehát az, hogy volt egyszer egy csökkenés, amögött lehette társadalmilag olyan döntés, hogy valaki, aki egyébként református, azt mondja, hogy na ezt nem, vagy inkább ez a valószínűbb, amit Balogh Zoltán mond, hogy a kettő együtt is megférhet, és hogy most megint emelkedés van, nem is kicsi egyébként, 10-valahány százalékos a református egyház esetében a csökkentett évhez képest. Szóval ezekről mit gondol?
2: Még más ügyek is vannak, amik befolyásolhatják ezt. Azt hiszem, most hirtelen már nem emlékszem, de mintha változna, vagy változott volna az 1%-os döntés technikai felülete. Korábban úgy emlékszem, hogy mintha eldugottabb lett volna, hogy hol és milyen, mekkora ikonokra és így tovább lehet kattintani, vagy hogyan lehet leválogatni a különböző egyesületeket, vagy egyházakat, de minthogyha ebben, most ez nagyon csak halványan rémlik számomra, minthogyha ebben lett volna változás, a felhasználó barátabb lett a felület. Ez is lehet egy magyarázata annak, hogy többen ajánlották fel. Ugyan a nagyon sokak közül többen, mert azért az nagy különbség, hogyha félmilliós, egymilliós tömbhöz adunk hozzá, vagy hogyha kisebb tömbhöz adunk hozzá arányaiban. Azért mondom ezt, mert amit már az előbb is említettem, Magyarországon a vallásosság és az egyházakhoz való viszony az részben bizonyos változók mentén stabilnak tűnik, más változóknál pedig hektikusnak, és nem olyan könnyű, mivel nem tudunk rástartolni egy ilyen eredmény értelmezésére azonnal egy reprezentatív mintán elvégzett felméréssel, ezért az ember csak a magyar társadalomról benne lévő fantáziája alapján kezd el gondolkozni, és azok számára, akik vallásszociológiával foglalkoznak, azok számára a vallásszociológiai magyarázatok előbb aszociálódnak, kézenfekvőbbek, mások, akik nem, ők pedig a teljesen profán, esetleges technikai, vagy akár hasonló, vagy amit az előbb mondtam, a média események, párhuzamos botrányok, ennek alapján keresik a magyarázatokat. De ez mind találgatás.
1: És akkor még egy rész téma. Ötödik.
2: Még valamit mondok.
1: Parancsoljon.
2: Attól mindenképpen a legnagyobb tisztelettel, de óvnám az egyházak középvezetőit, csúcsvezetőit, hogy az egyházuk társadalmi lehetőségei, esetleg missziójuk vonatkozásában ilyen adatokból következtetéseket vonjanak le. Egyrészt azért, mert szerintem nem lehet megalapozott következtetést, másrészt pedig jaj annak az egyháznak, aki számolja a tagjait. Mert az egyház mércéje az a Jézus Krisztushoz való elkötelezettség, és az egyházi közösségben megélhető irgalom. És nem az, hogy mekkora az adófelajánlás összege, és nem az, hogy a népszámlálásban hányan vallják meg, vagy nem vallják meg. Elnézést, hogy
1: nem, ez szerintem
2: kis teológiai
1: ez nagyon fontos, amit mondott, de akkor azért mindezeken túl azt, jó következtetésként hozom-e ide, hogy abból, amit mond, hogy ha mégis számolja valaki az egyházak tagjait, akkor azt ne az adó 1%-ból tegye, mert ott csomó társadalmi hatás van, ami teljesen eltorzítja az adatokat.
2: Inkább úgy fogalmaznék, hogy hát az adatot különböző más indikátorok figyelembe vételével szabad csak értelmezni, és az előbb említette, hogy helyesebb lenne a népszámlálás, hát a népszámlálás vallási adataival semmit az ég adta világon nem lehet kezdeni, amit szerintem már ebben a műsorban is többször ragoztunk.
1: Akkor ezért még egy témát felvetek, miután jól megbeszéltük, hogy nem lehet az adatokat használni, de még egy nagyon szembetűnő van, amiről kíváncsiuk a véleményére. Ötödik helyen vannak a krisnások az egyházok listáján, több mint 100 000 felajánlóval. Ha összevetjük a népszámlálási adattal, akkor olyan 4-5-ször több az adó 1%-os felajánló, mint aki hívőként beírta magát néhány évvel ezelőtt. Jól gondolom akkor, hogy itt inkább arról van szó, hogy ez egy szimpátia? Hogy mondjuk olyanok azt mondták, akik amúgy nem akartak 1%-ot adni az egyháznak, hogy jó, akkor megnézem a listát, jó, hát őket szoktam látni ételt adni a szegényeknek, akkor nekik adom.
2: Mindenképpen így van. De röviden, ugye nagyon nagy különbség van egy keresztény egyház és egy hindu gyökerekre visszavezethető új vallási mozgalom között. Nagyon nagy különbség van. A magyarországi krisnatudatú közösség képviselői nagyon-nagyon tehetségesen, szelíd rátartisággal maguk illetékességébe vonták a keleti bölcsesség és keleti misztika egészét. Vagyis tehát azok is, akik egyáltalán nem hívők, semmilyen Istenben nem hisznek, vagy semmilyen egyháznak nem tagjai, de nagyon jól tudják azt, hogy a jóga az milyen egészséges dolog testnek és léleknek, és a jóga Magyarországon nagyon szorosan kapcsolódik a krisnatudatú közösséghez, ott is folynak a legtöbb jógamesterképzések különböző szinteken, vagyis tehát, hogy itt nem az lenne a magyarázat, mint a evangéliumi testvér közösségnél, hogy minél jobban nyomták a közösséget, annál többen szimpatizáltak vele, akik az elnyomókkal nem szimpatizáltak. Itt nem erről van szó, mert ezt a közösséget 30 évvel ezelőtt, vagy 35 évvel ezelőtt próbálták peremre szorítani a nagy tiszteletű és nem feltétlenül pozitív emlékű Németh Géza tiszteletes úrnak a kampányai révén, hanem másról van szó, itt erről a szimpátiáról, erről a vallási szimpátián túli szimpátiáról van szó. Én azt gondolom, hogy az illető közösség támogatottságában, mindenféle támogatottságában elsősorban ez fejeződik ki.
1: És egy utolsó kérdés, ami egyébként részben visszautal arra, amit ön mondott, hogy ha változott a felület, az hogyan befolyásolhatta a feljárásokat, az biztos, hogy változott pár évvel ezelőtt, hogy

0: van-e bármi jelentősége vallási szemüvegen keresztül, vagy csak ez egy technikai kérdés?
1: Ugye megint ez egy olyan dolog, hogy ahhoz vizsgálatot kellene, tehát hogy megkérdezni, mit tudom én, legalább egy 750 embert arról, aki például így befixálta, hogy ő ezt miért csinálta. Mert lehet, hogy abból 200 azért, mert elege volt. Hagyjanak engem békén. Hát csak gondoljunk bele, hogy hány felugró ablak jelenik meg olyannál, aki mondjuk online is él életet. És akkor azok közé tartozik ez is, besorolódik. Még akkor is, ha kívülről nézve, meg az egésznek a jelentősége egész más, mint mondjuk egy rúzs kiválasztásánál a szín, hogy milyen legyen. Mondjuk én egész ritkán vásárolok rúzst, de most ez jutott eszembe, nem tudom miért. Tehát, hogy újra csak visszautalnék arra, hogy nem óvatos lennék a vallási és a direkt egyházi kapcsolat változására következtetni. Nagyon óvatos lennék.
0: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Máté Tóth András valláskutatót, az MTA doktorát hallották.
2: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
0: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
2: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától.

0: 6 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Vállalásának megfelelően jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon. 10 pontos javaslatcsomagot készített elő a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Miskolcon tartották a Keresztény Orvosok Magyarországi Társaságának 29. országos konferenciáját. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Vállalásának megfelelően jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon, közölte a miniszterelnök szombaton közösségi oldalán. A kormány október 9-i rendeletére utalva kiemelte, hogy a környezetvédelmi jogsértések szankcióit a szennyező nagyüzemek esetében 5 milliárd forintra emelik. A szigorítást a kormányfő szeptember 3-án jelentette be a kormány döntéseit ismertető sajtótájékoztatón. Magyar Péter akkor úgy fogalmazott, a cél az, hogy a büntetések egy nagy ipari vállalat számára is kellő visszatartó erővel bírjanak. Az új szabályozás így jelentősen növeli a felelősséget a környezetszennyező nagyvállalatok számára. 10 pontos javaslatcsomagot készített elő a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium munkacsoportja, közölte Lannert Judit miniszter szombaton közösségi oldalán. A szakemberek többek között a fejlesztő foglalkozások egyéni szükségletekhez igazítására, a pedagógusok együttműködésének erősítésére és az adminisztrációs terhek csökkentésére kerestek megoldást. A miniszter hangsúlyozta, hogy minden gyermeknek jár a lehetőség képességei kibontakoztatására és a megfelelő támogatásra. A munkacsoport alapjául az a civil szervezetek által összeállított köznevelési minimum szolgált, amely az esenis gyermekek jogait és a befogadó oktatás feltételeit foglalja össze. Kármán András pénzügyminiszter szombaton közösségi oldalán bejelentette, hogy az adózók a vagyonadójuk 5%-át felajánlhatják majd közcélokra. A 2027. januárjától bevezetésre kerülő vagyonadó azokat érinti, akik 1 milliárd forint fölötti nettó vagyonnal rendelkeznek. A kulcs az 1 és 100 milliárd forint közötti vagyonoknál 1%, a 100 milliárd fölötti résznél pedig 1,5% lesz önbevallásos alapon. A miniszter kitért a részletekre is, így például a házastársak adófizetési opcióira, a kiskorúak vagyonának kezelésére, valamint a cég értékelési és ingatlan becslési módszerekre. A NAV online kalkulátorokkal és segítségnyújtással támogatja majd a kötelezettség teljesítését a vagyonok értékének kiszámításában. Kármán András emlékeztetett arra, hogy a kormány vagyonadó javaslatáról jelenleg is zajlik a társadalmi egyeztetés, és várják a véleményeket. Több kis nyugdíjas a korábban bejelentettnél valamivel nagyobb emelést kap januárban, derül ki a társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezetből. A program legfontosabb eleme az öregségi nyugdíj minimumának 28.500 forintról 120.000 forintra emelése. A sávos nyugdíjemelésnél pedig 137, 140 és 143.000 forintos köztes minimumokat is alkalmaznának. Elindul a várólista csökkentési program, és a jövő évi költségvetésben 500 milliárd forinttal növeli a kormány az egészségügyre fordított forrást, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy több 10 milliárd forintot adnak a leghosszabb várólisták csökkentésére, ami a csípőprotézis és a szürkehályog műtéteket érinti első körben. Az euró bevezetésénél fontosabb a gazdaság megfelelő felkészültsége és az eredményesség, jelentette ki Varga Mihály jegybankelnök szombaton a polgári gondola rendezvényén. A Magyar Nemzeti Bank közleménye szerint a közös valuta olcsóbb finanszírozást, az árfolyam kockázat megszűnését és évi mintegy 130 milliárd forint megtakarítást hozhat. Ugyanakkor figyelmeztetett a kockázatokra is, hiszen az önálló monetáris politika elvesztése miatt a kamatpolitika már nem igazodna a hazai gazdasági folyamatokhoz. A sikeres csatlakozáshoz túl kell mutatni a Maastrichti feltételeken, biztosítva az infláció alacsony szinten tartását és a gazdaság versenyképességét. Hozzátette, hogy a szeptemberi infláció 1,6%-on alakult, de a külső kockázatok miatt továbbra is óvatos és fegyelmezett monetáris politikára van szükség. Miskolcon tartották a Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága 29. országos konferenciáját péntektől vasárnapig. A Krisztus a szabadító motto köré épülő rendezvényen a szakmai eszmecsere mellett a résztvevő egészségügyi dolgozók lelki feltöltődésére is nagy hangsúlyt fektettek. A háromnapos miskolci eseményen zenés dicsőítéssel, imádsággal, plenáris ülésekkel, szemináriumokkal és kerekasztal beszélgetésekkel várták az érdeklődőket. A megnyitón Nagy Boglárka jegyző és Ormai Cecília főorvos is köszöntötte a résztvevőket, méltatva az egészségügyi hivatás és a hit fontosságát. A program részeként bizonyságtételek, köztük Sólyó Menikő gyermekgyógyász életútja is elhangzott, amely a hit és a kitartás erejét mutatta be. A konferencia célja az volt, hogy a résztvevők erőt merítsenek és megújult lelkesedéssel térjenek vissza a mindennapi gyógyító munkájukhoz. Az idősek hónapja alkalmából tartottak meghitt ünnepséget a miskolci Viola Ház időskorúak otthonában, ahol a Fazekas utcai általános iskola diákjai köszöntötték a résztvevő szépkorúakat. Az intézmény főigazgatója kiemelte a generációk közötti kapcsolatok erősítésének fontosságát, míg a kicsinyek kórusa dalokkal és zenével hozott vidámságot az otthon lakóinak. Az eseményt a helyi vezetők köszöntői mellett a lakók verses műsora, táncos produkciók, kutyakiképzői bemutató és más intézmények zenés programjai színesítették. A meghitt délutánon a gyermekek jelenléte és műsora felejthetetlen örömteli pillanatokat szerzett a közönség soraiban helyet foglaló szépkorúaknak. Már 4 hónaposan elkezdhető a mogyoró étrend beillesztése, és ezzel csökkenthető a földi mogyoró allergia kockázata, derül ki a legújabb tudományos eredményekből. A mogyoró allergiában érintett gyerekek aránya növekszik. Míg 1999-ben az Egyesült Államokban a gyerekek 0,5%-át se érintette, addig 2010-re már ez az arány 2%-ra nőtt. Ráadásul a súlyos mogyoró allergiások szó szerint életveszélyben vannak, ha akár kis mennyiségben is találkozik a szervezetük a mogyoróval. Ám az új eredmények biztatók. Csupor Dezső szakgyógyszerész, gyógynövénykutató, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a pirulakalausz.hu alapítója mondja el a részleteket.
2: A mogyoró allergiásoknak az aránya az 1% alatt van a föld legtöbb országában, viszont ez a mogyoró allergia, akinél kialakul, azok egy részénél olyan súlyos reakciót válthat ki, ami akár életveszélyes is lehet, vagy akár bele is lehet halni, hogyha nem avatkoznak be időben. Emiatt a mogyoró allergiával nagyon régóta foglalkoznak, hogy ezt hogy lehet kezelni, most már vannak a kezelésre is módszerek, illetve hogy lehet megelőzni a kialakulását, és ebben született most egy áttörést jelentő kutatási eredmény. Már 10 éve azt lehet tudni, hogy az a korábbi elképzelés, ami azt jelentette, hogy úgy tudják megakadályozni az allergia kialakulását, hogy minél jobban megóvják a gyerekeket a mogyorótól, ez megdőlt. Ez 2015-ben jelent meg ezzel kapcsolatban egy cikk, néhány száz gyereknek a vizsgálatán alapult, ahol azt nézték, hogyha korán bevezetik a mogyorót az étrendben, az előnyös ahhoz képest, hogyha 5 éves korig egyáltalán nem kapnak mogyorót. És az derült ki, hogy azoknál, akiknél korán bevezették a mogyorót az étrendbe, ott sokkal ritkább a mogyoró allergia. Ez egy kb. 500 gyerek részvételével végzett vizsgálat volt, de már ez elég volt ahhoz, hogy nemzetközi ajánlások változzanak. USA-ban jelentkezett ez először, 2015-ben megváltoztatták, hogy hogyan kell bevezetni az étrendbe a mogyorót. Ez eltelt 10 év, és 10 év alatt már annyi adat összegyűlt, hogy most már nem csak néhány száz gyereknek az adatát elemezték, hanem több 10 000 gyereknek az adatát elemezték, és megnézték, hogy az új ajánlások óta kimutatható-e az, hogy a mogyoró allergiások száma csökken. És kimutatható, és ez azért nagy dolog, mert sokkal nagyobb a súlya annak, hogyha 100 000 gyereken állapítanak meg valamit, mint az, hogyha 500 gyereken. 500 gyereknél sokkal nagyobb annak a kockázata, hogy egy-két torz adat az egész eredményt megmásítsa.
1: Rekordkevés csapadék hullott az idei év első 9 hónapjában a Tisza völgy több részvízgyűjtőjére. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság adatai szerint a köti vízig tájékoztatása alapján 1985 óta nem mértek ilyen alacsony értékeket. A Bodrog vízgyűjtőjére esett a sok éves átlag 61%-a, ami történelmi negatív rekordnak számít a térségben. A Sajó-Hernád vízgyűjtőjén a sok éves átlag 57%-a, a Zagyva-Tarna területén pedig csupán 43%-a hullott le. A Közép-Tisza vízgyűjtőjén szintén eddigi legkevesebb 216,7 mm csapadékot regisztráltak január és szeptember között. A Felső-Tisza és a Körösök vidékén is a megfigyelések kezdete óta mért második legszárazabb időszakot zárták. Köszönöm a figyelmet, az Európa Rádió régió krónikáját hallották a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Jó napot kívánok, Hornyák Zoltán vagyok. Önök az Európa Rádió műsorát hallják. 2026. október 12-e, hétfő reggel van. A meteorológusok szerint gyengén, illetve közepesen felhős égre, csapadékmentes időre kell számítani. A nyugatias szelet élénk lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és plusz 10 fok között alakult. A legmagasabb nappali 15 és 20 fok között várható. És akkor a tartalomból. Egy lelkes finn keresztjén civil szervezet támogatásával kaphat 90 magyar, köztük akár határon túli óvoda, keresztény könyveket, társasjátékokat, foglalkoztatókat. A szervezet célja, hogy minél többekhez eljusson az evangélium üzenete. A csomagokat a Parakletos könyvesház juttatja el a jelentkező intézményeknek, melyekhez a szülők, nagyszülők, támogatók további könyveket, kiadványokat is vásárolhatnak, melyeket aztán karácsonyig meg is kapnak az óvodák. A részletekről Damásdi Dénesné Juditot, a könyvesház vezetőjét kérdeztük. Ennyit előjáróban, tartsanak velünk!

0: csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
1: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgató testvéreket. Svantner Gergő református lelkipásztor vagyok Alsóvadászról. Jó ezen a reggelen úgy találkoznunk, hogy bár talán sok felé vagyunk, mégis ugyanaz az ige érkezhet meg hozzánk. Lehet, hogy valaki már uton van, más még otthon készülődik, vagy éppen egy csésze kávé mellett hallgat bennünket. Bárhol is érjen most bennünket ez a néhány perc, csendesedjünk el együtt, és figyeljünk arra, mit szeretne Isten ma az igén keresztül a szívünkre helyezni. Istennek igéjét olvasom János első leveléből, a 4. fejezet, 6. verse így szól. Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelketeket, hogy Istentől vannak-e, mert sok hamis próféta jött ki a világba, erről ismeritek meg az Isten lelkét, amelyik lélek Jézus testben megjelent Krisztust vallja. Az Istentől van. És amelyik lélek nem tesz vallást Jézusról, az nincs Istentől. És az az Antikrisztus, amelyről hallottátok, hogy eljön, és már most a világban van. Gyermekeim, ti Istentől vagytok, és legyőztétek őket, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. Ők a világból valók, azért a világ szerint szólnak, és a világ hallgat rájuk. Mi Istentől vagyunk, aki ismeri Istent, az hallgat ránk. Aki nem ismeri, Istentől van, az nem hallgat ránk. Erről ismerjük meg az igazság lelkét és a tévejgés lelkét. Kedves testvérek, János apostol ebben az igeszakaszban egy nagyon fontos dologra figyelmezteti a gyülekezetet. Nem minden Istentől való, ami annak látszik. Nem minden igaz, amit Isten nevében mondanak, és nem minden hangra kell hallgatnunk, amely azt állítja magáról, hogy az igazságot képviseli. Éppen ezért mondja János, vizsgáljátok meg a lelketeket, vagyis ne legyetek hiszékenyek. Nézzétek meg, vizsgáljátok meg, hogy valóban Istentől származik-e az, amit hallotok. De hogyan tudjuk ezt eldönteni? Mi alapján lehet különbséget tenni az igazság és a tévejgés között? János nem hagy bennünket bizonytalanságban, a mérce Jézus Krisztus. Amelyik lélek Jézus testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentől van. Vagyis mindig azt kell megvizsgálnunk, mit mond Krisztusról. Kinek vallja Jézust? Mert a keresztény hit középpontjában nem valamiféle általános Isten hit áll, hanem Jézus Krisztus. Ő az Isten fia, aki testben megjelent, valóságosan belépett ebbe a világba, magára vette emberi életünket, és értünk vállalta a keresztet. Milyen nagy szükségünk van erre a megkülönböztetésre ma is. Hiszen bennünket is rengeteg hang vesz körül. Emberek mondják meg, hogyan kellene élnünk, mitől leszünk boldogok, mit higgyünk Istenről, mit gondoljunk önmagunkról, és nem minden hazugság érkezik úgy, hogy azonnal felismerjük. Sokszor éppen azért veszélyes a tévejgés, mert nagyon hasonlít az igazságra. Szépen hangzik, megnyugtató, talán még biblikusnak is tűnik. De János azt mondja, vizsgáld meg, Krisztushoz vezet, őt vallja Úrnak, megáll Isten igéjének világosságában? Kedves testvérem, ehhez nekünk ismernünk kell az igét, mert hogyan ismerhetnénk fel a tévejgést, ha nem ismerjük az igazságot? Hogyan tudnánk megvizsgálni a lelkeket, ha nincs mihez mérnünk azt, amit hallunk? Éppen ezért nem mindegy, hogy mennyire vagyunk otthon Isten igéjében. Nem elég mások hitéből élni, mások véleményére hagyatkozni, nekünk magunknak kell egyre mélyebben megismernünk a Krisztust. De ebben az igében nem csak figyelmeztetés van, hanem egy hatalmas biztatás is. Gyermekeim, ti Istentől vagytok, és legyőztétek őket, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. Nem azt mondja János, hogy azért győzhetünk, mert elég okosak vagyunk, és minden tévedést azonnal felismerünk, hanem azért, mert nagyobb az, aki bennünk van. A győzelem forrása nem bennünk, hanem Istenben van. Ezért, amikor összezavarnak a világ hangjai, amikor nem tudod, kinek higgy, ne attól félj, hogy egyedül kell megtalálnod az igazságot, tér vissza Krisztushoz. Tér vissza az igéhez, kérd Isten lelkét, hogy vezessen. Mert van az igazság lelke, és van a tévejgés lelke, de nekünk adott ott egy bizonyos pont, Jézus Krisztus. Ő benne megismerhetjük az igazságot, ő hozzá ragaszkodhatunk, ő az, aki megtart bennünket, mert valóban nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. Amen. Imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, adj nekünk bölcsességet, hogy a sokféle hang között felismerjük a te igazságodat, Szent Lelked által segíts igédhez ragaszkodnunk, a tévejgést felismernünk, és mindenkor benned megmaradnunk. Amen. Kedves testvérek, köszönöm, hogy ezen a reggelen együtt csendesedhettünk el Isten igéje mellett, vigyük magunkkal mindazt, amit az Úr ma a szívünkre helyezett, és kísérjen el bennünket az ő szeretete egész napunkon. Áldás békesség!
0: Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. 10 pontos javaslatcsomagot készített elő a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium munkacsoportja, közölte Lannert Judit miniszter szombaton közösségi oldalán. A szakemberek többek között a fejlesztő foglalkozások egyéni szükségletekhez igazítására, a pedagógusok együttműködésének erősítésére és az adminisztrációs terhek csökkentésére kerestek megoldást. A miniszter hangsúlyozta, hogy minden gyermeknek jár a lehetőség képességei kibontakoztatására és a megfelelő támogatásra. A munkacsoport alapjául az a civil szervezetek által összeállított köznevelési minimum szolgált, amely az esenis gyermekek jogait és a befogadó oktatás feltételeit foglalja össze. A kormány szombaton hatályba lépett rendelete alapján állandó személyvédelemben részesül a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke és nyomozati elnök helyettese. A védelem biztosítására a kabinet idén egyszeri alkalommal több mint 175 millió forintot különít el a rendőrség költségvetésében. Emellett 2027-től kezdődően évi csak nem 849 millió forintos beépülő többletforrást biztosítanak a kiadások fedezésére. A magyar közlönyben megjelent döntések értelmében a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal a nemzetbiztonsági védelem alá tartozó szervek körébe is bekerült. Magyar Péter miniszterelnök korábban úgy fogalmazott, hogy a vezetők a maffia elleni küzdelemre vállalkoztak, ezért indokolt a 24 órás rendőri védelem. A MÁV csoport ezen és a következő hétvégén újabb sebességkorlátozásokat szüntet meg az egyes vasútvonalon Kelenföld és Budaörs között a fővárosban. Hegyi Zsolt vezérigazgató tájékoztatása szerint ágyazatrostálást és sínycserét végeznek, valamint felújítják a Muskétás utcai vasúti átjárót is. A beavatkozások nyomán 600 méteren javul a pálya állapota, és a korábbi óránkénti 60 kilométeres korlátozás helyett 80, illetve 120 kilométeres sebesség lesz engedélyezett. A fejlesztéseknek köszönhetően 1-2 perccel csökkenhet a menetidő, és stabilabbá válhat a menetrend tartása. A munkálatok ideje alatt a fővárosi Muskétás utcai átjárót lezárják, és egyes vonatok menetrendje is módosul, ezért az utazóknak érdemes előre tájékozódniuk. A Mentális Egészség Világnapja alkalmából a Tapasztalati Szakértői Grémium szombaton kiadott közleményében a sorstársi segítés erősítését és az érintettek szakmai döntésekbe való bevonását szorgalmazta. A Magyar Pszichiátriai Társaságon keresztül eljuttatott dokumentum szerint a mentális nehézségekkel élők tapasztalata komoly tudás, ezért nem elég csupán meghallgatni őket. Az érintetteknek lehetőséget kell kapniuk arra, hogy aktívan részt vegyenek az életüket érintő rendszerek, szolgáltatások és döntések alakításában. A szervezet közleményében rámutat, hogy a hazai ellátásban a sorstársi segítés jelenleg alul reprezentált és többnyire önkéntes elkötelezettségre, valamint úttörő szakemberek munkájára épül. Emiatt a rendszeres, fizetett és szakmailag integrált sorstársi szerepek továbbra sem képzik a mindennapi ellátás természetes részét Magyarországon. A megélt tapasztalattal élők mellett kulcsfontosságúnak tartják a közös tervezést, a stigma elleni küzdelmet és az elszámoltathatóság növelését is. 20 millió forinttal támogatja a kárpátaljai fogyatékkal élőket gondozó intézményeket a Magyar Református Szeretett Szolgálat. Az anyaországi karitatív szervezet 10-10 millió forinttal segíti a Mezővári Ne Felejts fogyatékkal élő gyermekek rehabilitációs központját és az Élim-Hetyeni fogyatékkal élők napközi otthonát. Cibele Károly, a Magyar Református Szeretett Szolgálat elnöke kiemelte, magától értetődő felelősségük, hogy minden eszközzel megmentsék ezeket a nehéz helyzetbe került szolgálatokat. Zán Fábián Sándor kárpátaljai református püspök hangsúlyozta, hogy a jelenlegi gazdasági válság és a háború okozta gondok közepette, ez a támogatás mindkét intézmény számára életmentő. A Magyar Református Szeretetszolgálat a háború kitörése óta folyamatosan juttat humanitárius adományokat a térségbe, támogatva a legnehezebb helyzetben lévő kárpátaljai közösségeket.
0: Az időjárásról.
1: Északnyugat-nyugat felől egyre több felé vékonyodik, szakadozik, csökken a felhőzet, de a keleti tájakon végig felhős maradhat az ég. A csapadék zóna gyengülve kelet-észak-kelet felé halad. Nyugatra azonban ismét felhők érkeznek, melyekből helyenként csapadék is kialakulhat. Az északnyugati északi szél megélénkül, 14 és 21 fok között lesz a csúcshőmérséklet, 4 és 10 fok között a legalacsonyabb értékek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Kedves hallgatóink, egy lelkes finn keresztény civil szervezet támogatásával kaphat 90 magyar, köztük akár határon túli óvoda, keresztény könyveket, társasjátékokat, foglalkoztatókat. A szervezet célja, hogy minél többekhez eljusson az evangélium üzenete. A csomagokat a Parakletosz könyvesház juttatja el a jelentkező intézményeknek, melyekhez a szülők, nagyszülők, támogatók további könyveket, kiadványokat is vásárolhatnak, melyeket aztán karácsonyig meg is kapnak az óvodák. A részletekről Damásdi Dénesné Juditot, a könyvesház vezetőjét kérdeztük. A riporter Hegedűs Márk.
2: Hogyan van arra lehetőségetek, hogy támogassatok egy ilyen könyv- és játékcsomaggal óvodákat? Most is van-e olyan külföldi partneretek, akik pár évvel ezelőtt voltak, amikor beszélgettünk erről a kezdeményezésről?
3: Igen, és ugyanaz a csapat támogat minket, tehát ezt végig, ez lesz most az ötödik alkalom, hogy szervezzük ezt a projektet, és végig ugyanaz a finn szervezet az, aki ezt támogatja. Úgyhogy az ő támogatásukból van ez az egész, mi a lebonyolítását, szervezését, stb. Ezt csináljuk ennek a projektnek.
2: De tedd meg, hogy megfogalmazod az ő álláspontjukat, mert nyilván te ismered, beszélgettek egymással, hogy egy finn szervezetnek miért fontos az, hogy magyarországi óvodákban, vagy kárpát-medencei óvodákban, ahol magyar gyermekek, vagy magyarul beszélő gyermekek vannak, ott keresztény könyvek, mesekönyvek, játékok kerüljenek el, amit ők támogatni tudnak.
3: Hát igazából egy személy van, akivel mi kapcsolatban vagyunk, és ez egy nagyon-nagyon régi kapcsolat, még a rendszerváltás előtt indult, akkor még mi is, és ő is, ez a finn fiatal ember, akkor is, még ő is fiatal volt, és hát ő akkor leginkább keresztény könyveknek, bibliáknak a csempészésével foglalkozott. Nem is csak Magyarországra, Romániába, hanem még a Szovjetunióba is. Úgyhogy ő innen indult, és egy nagyon komoly munkát végeztek, Eszkónak hívják ezt a fiatal embert, és aztán, ahogy jött a rendszerváltás itt a különböző országokban, az ő munkája vagy szolgálata is mindig változott, nagyon sokáig dolgozott együtt az OM-mel, ez az Operation Mobilization szervezettel, szintén ilyen könyves területen, és több minden dolgot is csinálnak és támogatnak, de úgy látom, hogy ez valahogy neki így beragadt. Úgy értem, hogy szívügye azóta is, hogy a Bibliát, az evangéliumot minél több emberhez eljuttatni ezekbe a közép-kelet-európai országokba. És ennek ez egy egyik része például. Ezt a 2021-be kezdtük el, és ugye ez a Covid-nak az évei 2020-2021, és akkor ugye abban a bezárkózott időszakban mindenki nagyon sok mindent kezdett egyrészt online szervezni, illetve a könyveknek még nagyobb szerepe lett, és akkor nekünk is volt több hasonló könyves projektünk, például volt olyan, hogy idősek számára lehetett könyveket igényelni, akár idős otthonokba, vagy a gyülekezetekbe. És akkor volt jött ez az ötlet, hogy próbáljuk meg egy ilyet, hogy az óvodák számára, és hogy próbáljuk bevonni nem csak azt, hogy ők adnak valamennyi pénzt erre, hanem hogy próbáljuk bevonni a szülőket, vagy a fenntartó gyülekezetet, hogy ők is tegyenek ehhez hozzá valamit. És akkor így indult ez az egész. És egyébként van még más ilyen támogatásuk, úgy értem, amit mondtam, hogy neki nagyon szívügye ez, hogy tényleg a nyomtatott irodalom, a Biblia, ezeknek a kiadása, hogy ez valahogy jól menjen. Úgyhogy egy pár éve elkezdett egy ilyen kis támogató, kis, hát nem mondanám konferenciának, inkább ilyen kis szemináriumszerűt szervezni, néhány keresztény kiadónak, Magyarország, Románia, Szlovákia, hát Ukrajnából sajnos nem tudtak eljönni, de egy ilyen 6-8 embernek egy ilyen 2-3 napos kis szemináriumot, ahova ő hozott előadókat, és mindenféle dologról, ami a könyvkiadáshoz kapcsolódik, ilyen dolgokról, a marketingtől kezdve a szerzői jogi kérdésekig, egy csomó mindenről beszélgettünk, előadást hallgattunk, nem tudom én akármi, és ezt is teljesen az ő támogatásukból jött létre. Tehát ők egy ilyen kis szervezet, akiknek ez a szívügye, hogy a volt szocialista országokban a keresztény könyvkiadást, a keresztény könyvkiadókat támogassák, úgymond, és ő egy ilyen nagyon jó valaki, akinek úgy megvan a karizmája arra, hogy lelkesítse az embereket, összekösse a kapcsolatokat, építse, jó ötleteket továbbadjon, stb. Úgyhogy ez a háttere igazából ennek a dolognak. És ezt így mi valahogy úgy közösen találtuk ezt ki, azt, hogy vonjuk be a szülőket is, vagy vonjuk be támogatókat, az én ötletem volt, hogy próbáljunk meg egy ilyet, hiszen ma már egyre több ilyen és hasonló közösségi támogatás, vagy közösségi finanszírozású dolog van, és hogy miért ne lehetne ezt a könyvekkel is megcsinálni, hogy az alapcsomagon kívül, amit majd minden óvoda meg fog kapni, amellé a szülők is úgymond válogathatnak ajándékokat, amit szívesen látnának a gyereküknek a csoportjába, az óvodába.
2: Még egy kérdés a finn szervezethez, aztán ráfordulunk a csomagokra, hogy milyen volumenű ez az anyagi támogatás, amit kaptok arra, hogy ezeket a csomagokat összeállítsátok, és arra vagyok még kíváncsi, hogy ez a pénz, ez amennyire te átlátod, ez honnan van ennek a szervezetnek? Tehát ők a saját vagyonukból teszik ezt, vagy valamilyen gyűjtést rendeznek ilyenkor, vagy finn egyházak támogatják ezt a szervezetet, ezt mennyire látod át, hogy honnan jön?
3: Teljes mértékben nem látom át, de azt gondolom, hogy gyűjtést szerveznek. Tehát, hogy mindig kérik, hogy amennyiben lehet, akkor, tehát egyrészt kérnek egy beszámolót, ha lehet, akkor legyen benne valami, nem csak a számok, hanem valami személyes, vagy történet, küldjünk olyan képeket, ami megosztható, és akkor egy zárt csoportba ők ezek erről utána beszámolnak, illetve a következő évi gyűjtésnél felhasználják az előző évi információkat, tehát minden egyes, tehát több, azért mondom, hogy több projektjük van, és arra mindre konkrétan magánszemélyektől vagy vállalkozóktól, pontosan nem tudom kiktől, de biztos, hogy gyűjtenek konkrétan. Már csak azért is, mert például a tavalyi évben nem tudtuk megcsinálni ezt a projektet, tehát volt négyszer, tehát 21, 22, 23, 24-ben, tavalyi évben nem, mert nem volt rá keret. Nem látom át az ő anyagi helyzetüket, de ezt mondták, hogy nincs most akkora keret, hanem ami összejött, akkor azt tegyük el a következő évre, vagyis hát ezt így megbeszéltük, hogy kisebb volumenben nem szeretnénk ezt szervezni, hanem akkor inkább várjunk egy évet, tehát a tavalyi évet kihagytuk, és akkor most viszont azt mondták, hogy most ebbe az évben van rá úgymond elegendő anyagi forrás, és akkor megcsinálhatjuk ezt a projektet. 90 óvoda pályázhat, tehát addig lehet úgymond jelentkezni, és nem válogatunk belőle, hanem amikor a 90. óvoda jelentkezik, akkor lezárjuk a jelentkezéseket, tehát 90 óvoda kaphat támogatást, és az az alapcsomag, amit fognak kapni az óvodák, annak az értéke körülbelül 23.000 forint, plusz az egésznek a szállítási költséget, tehát nem kell postaköltséget se fizetni, a postaköltség az egésznek a szervezése, stb. Tehát ez a finn szervezet áll.
2: Mi van az alapcsomagban? Megtennéd, hogy felsorolod, hogy mik kerültek ebbe bele?
3: Az alapcsomagban próbálunk olyanokat válogatni, ilyen abszolút gyakorlati szempontból, hogy lehetőleg olyan kerüljön bele, amit a szülők nem vásárolnak meg, hogy ne legyen átfedés, úgyhogy egy kivételével olyan dolgok fognak belekerülni, ami még igazából meg sem jelent, hanem október végén fog megjelenni, tehát addigra már lezárul az a része a projektnek, hogy lehet vásárolni az óvodák számára. Egy van, ami már megjelent, egy társasjáték, ami egyébként egy ismert játékunknak egy új karácsonyi változata, kezes lábas karácsony. Ez lesz benne egy nagyon szép színes, jó minőségű társasjáték és karácsonyi témájú is, és olyan új könyveink fognak belekerülni, amik majd még október végén érkeznek a nyomdából. Van egy böngésző sorozatunk, aki keres, talál, ez a sorozatnak a címe, ebből lesz egy új kötetünk, Mózes, az Isten embere, ez lesz az egyik, aztán lesz egy másik, aminek már szintén volt egy előző része, volt egy olyan, hogy első 100 szavas Bibliám, és ennek lesz egy következő része, első 100 állatom a Bibliából, tehát ez egy ilyen állatos böngészős könyv lesz, kis rövid bibliai történetekkel, és lesz még egy vizes kifestő biblia, ami nagy kedvence a gyerekeknek, ami ilyen keménylapú színezős könyv, amit csak egy ilyen vizes ecsettel kell színezgetni, és akkor így előjönnek a színek, és utána újra használható. Tehát sokszor sok gyerek végig festegetheti. Úgyhogy ez a négy dolog lesz majd az alapcsomagban.
2: A vizes kifestőnek mi a témája, hogyha ez is új kiadványotok?
3: A Bibliából a legismertebb, tehát néhány nagyon ismert történet van benne. Tehát azért is ez lett a címe, hogy vizes kifestő, mert ilyen vizes kifestőnk volt már több, tehát külön volt olyanunk, hogy mit tudom én, Noé, meg Jézus csodái, de ez most egy ilyen válogatás. Teremtésben van a karácsonyi történet, benne van a húsvéti történet, most így hirtelen nem is tudom pontosan, hogy mik még, de az a lényeg, hogy a legismertebb történetek a Bibliából.
2: Az alapján, amit mondasz, következik, hogy mivel a többsége ugye friss megjelenő kiadvány, ezért igen, nyilván azoknak is érdemes jelentkezni, pályázni, akik korábban is pályáztak, de van esetleg olyan kitétel, hogy aki már egyszer, kétszer, háromszor kapott tőletek, az most ne jelentkezzen, vagy bárki jelentkezhet az is, aki eddig az összes ilyen pályázaton részt vett?
3: Bárki jelentkezhet, tehát nincs ilyen, nem teszünk ilyen kitételt, pontosan ezért, hogy ugye már a legutóbbihoz képest is 2 év eltelt, és az alatt jó pár, tehát maga az alapcsomag is teljesen új kiadványokat fog tartalmazni, és egyébként is megjelent egy csomó jó gyerekkönyv azóta, amiből lehet válogatni, úgyhogy nyugodtan pályázhatnak azok is, akik már az előző években benne voltak.
2: És akkor néhány ilyen gyakorlati kérdés még, például a Facebook oldalatokon is jött egy kérdés, hogy nem egyházi intézmények is pályázhatnak-e?
3: Igen, nem egyházi intézmények is pályázhatnak, de egyértelműen benne van ugye a pályázati kiírásban, hogy a kiadványok egyházi, úgymond kiadványok, tehát hogy elsősorban gyerekbibliák, bibliai történetek, bibliai témájú társasjátékok, illetve amit vásárolhatnak a honlapunkról vagy a weboltunkból, azok is ilyen témájúak, tehát hogyha egy nem egyházi intézmény is szívesen lát ilyen jellegű kiadványokat, akkor nyugodtan lehet. És egyébként például Romániában ez egy azért is fontos kérdés, mert ott valahogy egészen más a fenntartói szerkezete az óvodáknak, tehát akik úgy jelentkeznek, hogy református vagy egyházi óvodák, azok is elvileg állami fenntartásban vannak. Tehát egy jó pár magyar óvoda szokott Erdélyből is jelentkezni, és azok szinte mind úgymond állami vagy önkormányzati fenntartású óvodák. De jelentkeznek és jelentkezhetnek is.
2: És ha már a határon túliakat említed, akkor ez nyilván egy ilyen kézenfekvő kérdés, hogy mi lesz a szállítással, ők hogy kapják meg?
3: Hát legtöbben Erdélyből szoktak pályázni vagy jelentkezni, és hát ezt megoldjuk rugalmasan, novemberben van egyébként is van egy ilyen mozgóboltos körútunk Nagyvárad, Kolozsvár, Marosvásárhely útvonalon, tehát ezekbe a városokba el tudjuk vinni, és ezt leszervezzük meg mindenkivel, megbeszéljük, hogy hova tegyük le a számukra, és majd ők elmennek érte, vagy ott valaki átveszi, tehát ezt általában megoldjuk. A többieknek felvidékről szokott még lenni néhány, általában mindenkivel meg tudjuk valahogy, vagy jön valaki, vagy egy határmenti csomagautomatába elküldjük, és oda átjönnek érte, tehát ez valahogy mindet meg tudjuk oldani. Egy kis szervezést meg néhány sok e-mailt jelent, de előbb-utóbb mindenkihez, illetve karácsonyig mindenkihez eljut a csomag.
1: Kedves hallgatóink, egy lelkes finn keresztény civil szervezet támogatásával kaphat 90 magyar, köztük akár határon túli óvoda, keresztény könyveket, társasjátékokat, foglalkoztatókat. A részletekről Damásdi Dénesné Juditot, a könyvesház vezetőjét kérdeztük. A riporter Hegedűs Márk volt.

0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
1: Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, programunkat a hírek után a Kontinentális Reggeli című magazinunkkal folytatjuk. További kellemes szórakozást kívánok.
0: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Miskolcon tartották a Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága 29. országos konferenciáját péntektől vasárnapig. A Krisztus a szabadító motto köré épülő rendezvényen a szakmai eszmecsere mellett a résztvevő egészségügyi dolgozók lelki feltöltődésére is nagy hangsúlyt fektettek. A háromnapos miskolci eseményen zenés dicsőítéssel, imádsággal, plenáris ülésekkel, szemináriumokkal és kerekasztalbeszélgetésekkel várták az érdeklődőket. A megnyitón Nagy Boglárka jegyző és Ormai Cecília főorvos is köszöntötte a résztvevőket, méltatva az egészségügyi hivatás és a hit fontosságát. A program részeként bizonyságtételek, köztük Sólyó Menikő gyermekgyógyász életútja is elhangzott, amely a hit és a kitartás erejét mutatta be. A konferencia célja az volt, hogy a résztvevők erőt merítsenek és megújult lelkesedéssel térjenek vissza a mindennapi gyógyító munkájukhoz. Vállalásának megfelelően jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon, közölte a miniszterelnök szombaton közösségi oldalán. A kormány október 9-i rendeletére utalva kiemelte, hogy a környezetvédelmi jogsértések szankcióit a szennyező nagyüzemek esetében 5 milliárd forintra emelik. A szigorítást a kormányfő szeptember 3-án jelentette be a kormány döntéseit ismertető sajtótájékoztatón. Magyar Péter akkor úgy fogalmazott, a cél az, hogy a büntetések egy nagy ipari vállalat számára is kellő visszatartó erővel bírjanak. Az új szabályozás így jelentősen növeli a felelősséget a környezetszennyező nagyvállalatok számára. 10 pontos javaslatcsomagot készített elő a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium munkacsoportja, közölte Lannert Judit miniszter szombaton közösségi oldalán. A szakemberek többek között a fejlesztő foglalkozások egyéni szükségletekhez igazítására, a pedagógusok együttműködésének erősítésére és az adminisztrációs terhek csökkentésére kerestek megoldást. A miniszter hangsúlyozta, hogy minden gyermeknek jár a lehetőség képességei kibontakoztatására és a megfelelő támogatásra. A munkacsoport alapjául az a civil szervezetek által összeállított köznevelési minimum szolgált, amely az esenis gyermekek jogait és a befogadó oktatás feltételeit foglalja össze. Az év végéig átmenetileg literenként 25 forinttal csökkenti a 7,5 tonna feletti teherautók és buszok jövedéki adóját a kormány. Vitézi Dávid közlekedési miniszter közölte, a gázolaj utáni jövedékkiadót vissza lehet igényelni úgy, mint a mezőgazdasági szektorban működő vállalkozásoknál. A Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete üdvözölte a döntést. Az idősek hónapja alkalmából tartottak meghitt ünnepséget a miskolci Viola Ház időskorúak otthonában, ahol a Fazekas utcai általános iskola diákjai köszöntötték a résztvevő szépkorúakat. Az intézmény főigazgatója kiemelte a generációk közötti kapcsolatok erősítésének fontosságát, míg a kicsinyek kórusa dalokkal és zenével hozott vidámságot az otthon lakóinak. Az eseményt a helyi vezetők köszöntői mellett a lakók verses műsora, táncos produkciók, kutyakiképzői bemutató és más intézmények zenés programjai színesítették. A meghitt délutánon a gyermekek jelenléte és műsora felejthetetlen örömteli pillanatokat szerzett a közönség soraiban helyet foglaló szépkorúaknak. 5-10 perccel hosszabb menetidőre kell számítani a vasúti közlekedésben a Nyíregyháza és Záhony közötti szakaszon, mivel Kemecse és Nyírbogdány között csak az egyik vágányon közlekedhetnek a vonatok. A MÁV csoport tájékoztatása szerint a korlátozásra azért van szükség, mert egy vágányzári munka közben megrongálódott, és a vágányok felé megdőlt egy felső vezetéktartó oszlop. A helyreállítási munkálatok befejezéséig a vonatoknak várniuk kell a szemből érkező szerelvények elhaladására az érintett szakaszon. A fennakadás miatt az utasoknak érdemes fokozott figyelemmel kísérniük a menetrendi változásokat és a MÁV tájékoztatásait. A szakemberek dolgoznak a hiba elhárításán, hogy a vasúti közlekedés minél hamarabb helyreállhasson ezen a vonalon.
1: Az időjárásról.
0: Északnyugat-nyugat felől egyre több felé vékonyodik, szakadozik, csökken a felhőzet, de a keleti tájakon végig felhős maradhat az ég. A csapadék zóna gyengülve kelet-észak-kelet felé halad. Nyugatra azonban ismét felhők érkeznek, melyekből helyenként csapadék is kialakulhat. Az északnyugati északi szél megélénkül, 14 és 21 fok között lesz a csúcshőmérséklet, 4 és 10 fok között a legalacsonyabb értékek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Jó napot kívánok! Önök az Európa Rádió kontinentális reggeliét hallják. 2026. október 12-e, hétfő reggel van, a mikrofonnál Hornyák Zoltán. A meteorológusok szerint gyengén vagy közepesen felhős égre csapadékmentes időre van kilátás, a nyugatias szelet élénk lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és plusz 10 fok között alakult, a legmagasabb nappali pedig 15 és 20 fok között lesz. De nézzük, mivel várjuk hallgatókat ebben az órában. A kollagén egyre nagyobb szerepet kap a szépségápolásban, az öregedés gátlásban, a test egészséges működésében is. A szervezet saját kollagén termelése 25 éves kortól fokozatosan évente 1-2%-kal csökken. Emiatt a bőr veszít rugalmasságából, és az ízületek is gyengülhetnek, amit külső pótlással, például étrendkiegészítőkkel vagy kollagénben gazdag ételekkel ellensúlyozni lehet. Nem csupán hiúság kérdés tehát a megfelelő kollagén bevitel. Balázsné Rozgonyi Katica dietetikus kozmetikussal a következő órában erről beszélgetünk.
2: A kollagént, hogyha nézzük, akkor van 1-es, 2-es, 3-as, 5-ös, illetve 10-es kollagén, ezeket így számmal jelöljük, és ez arra vonatkozik, hogy legfőképpen hol hat. A bőrre az 1-es és a 3-as típusú kollagén az, ami a leginkább használható. Ezeket jellemzően halból vagy tenger élő lényekből vonják ki, illetve a 3-as típust pedig általában marhából vonják ki. A többi típus az inkább a csontokra, inkább a porcokra hat, de mondjuk az 5-ös típus az kifejezetten a sejtműködésre, a sejtmembránnak a működésére, illetve a magzati fejlődésre hat, tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hogyha ilyen szempontból csoportosítjuk őket, tehát ami a bőrt érinti, az inkább az 1-es és a 3-as típusú kollagén. Már említettem ugye, hogy ez hal vagy marha kollagén szokott lenni, de egyébként még kollagént szoktak kivonni csirkéből is, sertésből is, illetve vannak olyan készítmények, amiben több minden kerül egyszerre, és ott például élesztő gombákat is használnak, vagy akár rovarokat is.
1: Tartsanak velünk!

0: Planetárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Kedves hallgatóink, most lapozzuk fel a kalendáriumot. Október 12-e van, Isten éltesse Miksa és Rezső nevű hallgatóinkat, hiszen ma ők ünneplik a névnapjukat. A Miksa a Miklós régi magyar becézőjéből önállósult, lehet a Mikhál névnek a becézője is. Később eredetétől függetlenül a Maximilián magyarítására használták. A Rezső magyar eredetű név, a Rudolf férfi név magyarosítása a Rézső-Réső családnévből alakult. Nézzük, milyen jelentős események kapcsolódnak október 12-éhez. 1492-ben ezen a napon érte el Kolumbusz Kristóf Amerika partjait. Ez a nap Amerika felfedezésének emléknapja. Kolumbusz Kristóf felfedezései segítségével már kétszer akkora lakott területről volt tudomása Európa népének, mint korábban. 1726-ban Poroszország elismeri a pragmatika szankciót. 1872-ben első Ferenc József király szentesíti a Kolozsvári Egyetem felállításáról szóló törvényt. 1875-ben Esztergomban megnyílik a Keresztény Múzeum. 1877-ben Budapesten átadják az összekötő vasutat és az összekötő vasúti hidat. 1902-ben leleplezik Fadrusz János Mátyás király szobrát a kolozsvári főtéren. Ugyancsak 1902-ben a magyar labdarúgó válogatott lejátsza első hivatalos mérkőzését Bécsben, amely az osztrákok 5-0-ás győzelmével végződik. A magyar csapat bal összekötője Hajós Alfréd, a kétszeres olimpiai bajnok úszó. 1927-ben Joszif Sztálin lesz a Szovjetunió első számú vezetője, miután Lev Trockijt eltávolítják a kommunista pártból. 1928-ban először használnak vastüdőt egy bosztoni gyermekkórházban. 1930-ban megalakul a Független Kisgazdapárt, vezetője Szij Bálint lett. 1964-ben útnak indul az első többszemélyes szovjet űrhajó, a Voszhod 1. 1975-ben ezen a napon nyílt meg a Magyar Nemzeti Galéria. Október 12-én született, 1558-ban harmadik Miksa osztrák főherceg, 1882-ben Gulácsi Lajos magyar festőművész, 1898-ban Révai József magyar kommunista politikus, miniszter, író, 1933-ban Déri Gabriella magyar operaénekesnő, 1935-ben Luciano Pavarotti olasz operaénekes, tenor, 1942-ben Dózsa László színész, 1946-ban Sárosi László olimpiai bajnok vízilabdázó, 1953-ban Parti Nagy Lajos Kossuth-díjas magyar író, költő. Ezen a napon hunyt el 1504-ben Korvin János horvát szlavón bán Mátyás király fia, 1576-ban Miksa magyar király, 1859-ben Robert Stephenson angol építőmérnök, mozdony és vasútgépgyártó vállalkozó, hídépítő, 1895-ben Szarvas Gábor nyelvész, a magyar nyelvművelés megteremtője, 1924-ben Anatole France, Nobel-díjas, francia író, 1942-ben Hunyadi Sándor, magyar író, 1951-ben Gombaszögi Ella, színésznő, 1966-ban Gál Sándor színész, érdemes művész, 1979-ben Marton Endre kétszeres, Kossuth-díjas rendező, 1986-ban Fényes Szabolcs Erkel Ferenc díjas magyar zeneszerző, színi igazgató. Kedves hallgatóink, az előző percekben az október 12-i kalendáriumot hallották.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Életfilozófiák. Minden mindegy. Egy kép, talán egy filmből, egy utca, jövő menő rohanó emberekkel, és középen ott van ő, a főhős. Mozdulatlannak tűnik. Reggel elindult, akár a többiek. Bár mindenki másképp indul el. Van, aki nehézkesen készülődik. Nehezebben megy az ébredés, olyan jó lenne kicsit lustálkodni, kicsit visszatolni az idő szekerét, minél később kezdődjön, amikor már figyelni kell, összpontosítani kell a felelősség ideje. Valaki aprólékosan átgondol mindent, ami vár rá, rendszerezi gondolatait, tetteit. Szöszmötöl, pakolgat, kávézik, reggelizik. Hogy jól kezdődjön a nap. Hogy ne érjék meglepetések, mindig tudja, mit hogyan mondjon, mit hogyan tegyen. Hogy majd jól végződjön is a nap. Van, aki sietős, rohanós, kapkodós. Hogy odaérjen, hogy időben érkezzen. Indulni kell, menni kell. Vár a munka, az iskola, várnak a barátok, az ismerősök. Vár az életünk. Néha átgondolt, néha esetleges, ki hova megy, mikor milyen állomásokat ittad be. Mert ahogyan indulni nehéz, úgy megérkezni is az. Küzdelmes az út, a reggeltől az estéig, a kezdettől a végig. Sokszor a körülmények változtatják az útvonalat. Boldogságok, bánatok, tragédiák. Megtorpantanak, előrébb tolnak, akadályokat gördítenek. De ha ismerem az út végét, a célt, könnyebben veszem az akadályokat. A kicsiket felemelem, a nagyokat kikerülöm. S ha megérkezem, teljes volt a nap. Az életem. S tudom, a nap vége egy új napnak a kezdete. Egy kép, talán egy filmből, egy utca, jövő menő rohanó emberekkel, és középen ott van ő, a főhős. Csak egy helyben toporog, rakosgatja lábait, egyet előre, egyet vissza. Elindult, de nem akar megérkezni sehova. Nem tudja hová, s ahol van, az biztosnak tűnik. Messziről mozdulatlannak látszik, messziről zavartalannak látszik. Peregnek a kockák, s közelebbről szemlélve kiderül, nem mozdulatlan, csak céltalan. Nem zavartalan, csak céltalan. Nem tudja, hogy ő a főhős.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. 10 pontos javaslatcsomagot készített elő a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium munkacsoportja, közölte Lannert Judit miniszter szombaton közösségi oldalán. A szakemberek többek között a fejlesztő foglalkozások egyéni szükségletekhez igazítására, a pedagógusok együttműködésének erősítésére és az adminisztrációs terhek csökkentésére kerestek megoldást. A miniszter hangsúlyozta, hogy minden gyermeknek jár a lehetőség képességei kibontakoztatására és a megfelelő támogatásra. A munkacsoport alapjául az a civil szervezetek által összeállított köznevelési minimum szolgált, amely az esenis gyermekek jogait és a befogadó oktatás feltételeit foglalja össze. A kormány szombaton hatályba lépett rendelete alapján állandó személyvédelemben részesül a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke és nyomozati elnök helyettese. A védelem biztosítására a kabinet idén egyszeri alkalommal több mint 175 millió forintot különít el a rendőrség költségvetésében. Emellett 2027-től kezdődően évi csak nem 849 millió forintos beépülő többletforrást biztosítanak a kiadások fedezésére. A magyar közlönyben megjelent döntések értelmében a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal a nemzetbiztonsági védelem alá tartozó szervek körébe is bekerült. Magyar Péter miniszterelnök korábban úgy fogalmazott, hogy a vezetők a maffia elleni küzdelemre vállalkoztak, ezért indokolt a 24 órás rendőri védelem. A MÁV csoport ezen és a következő hétvégén újabb sebességkorlátozásokat szüntet meg az egyes vasútvonalon Kelenföld és Budaörs között a fővárosban. Hegyi Zsolt vezérigazgató tájékoztatása szerint ágyazatrostálást és sincserét végeznek, valamint felújítják a Muskétás utcai vasúti átjárót is. A beavatkozások nyomán 600 méteren javul a pálya állapota, és a korábbi óránkénti 60 kilométeres korlátozás helyett 80, illetve 120 kilométeres sebesség lesz engedélyezett. A fejlesztéseknek köszönhetően 1-2 perccel csökkenhet a menetidő, és stabilabbá válhat a menetrend tartása. A munkálatok ideje alatt a fővárosi Muskétás utcai átjárót lezárják, és egyes vonatok menetrendje is módosul, ezért az utazóknak érdemes előre tájékozódniuk. A Mentális Egészség Világnapja alkalmából a Tapasztalati Szakértői Grémium szombaton kiadott közleményében a sorstársi segítés erősítését és az érintettek szakmai döntésekbe való bevonását szorgalmazta. A Magyar Pszichiátriai Társaságon keresztül eljuttatott dokumentum szerint a mentális nehézségekkel élők tapasztalata komoly tudás, ezért nem elég csupán meghallgatni őket. Az érintetteknek lehetőséget kell kapniuk arra, hogy aktívan részt vegyenek az életüket érintő rendszerek, szolgáltatások és döntések alakításában. A szervezet közleményében rámutat, hogy a hazai ellátásban a sorstársi segítés jelenleg alul reprezentált és többnyire önkéntes elkötelezettségre, valamint úttörő szakemberek munkájára épül. Emiatt a rendszeres, fizetett és szakmailag integrált sorstársi szerepek továbbra sem képzik a mindennapi ellátás természetes részét Magyarországon. A megélt tapasztalattal élők mellett kulcsfontosságúnak tartják a közös tervezést, a stigma elleni küzdelmet és az elszámoltathatóság növelését is. 20 millió forinttal támogatja a kárpátaljai fogyatékkal élőket gondozó intézményeket a Magyar Református Szeretett Szolgálat. Az anyaországi karitatív szervezet 10-10 millió forinttal segíti a Mezővári Ne Felejts fogyatékkal élő gyermekek rehabilitációs központját és az Élimhetyeni fogyatékkal élők napközi otthonát. Cibele Károly, a Magyar Református Szeretett Szolgálat elnöke kiemelte, magától értetődő felelősségük, hogy minden eszközzel megmentsék ezeket a nehéz helyzetbe került szolgálatokat. Zán Fábián Sándor kárpátaljai református püspök hangsúlyozta, hogy a jelenlegi gazdasági válság és a háború okozta gondok közepette, ez a támogatás mindkét intézmény számára életmentő. A Magyar Református Szeretett Szolgálat a háború kitörése óta folyamatosan juttat humanitárius adományokat a térségbe, támogatva a legnehezebb helyzetben lévő kárpátaljai közösségeket.
0: Az időjárásról.
1: Északnyugat-nyugat felől egyre több felé vékonyodik, szakadozik, csökken a felhőzet, de a keleti tájakon végig felhős maradhat az ég. A csapadék zóna gyengülve kelet-észak-kelet felé halad. Nyugatra azonban ismét felhők érkeznek, melyekből helyenként csapadék is kialakulhat. Az északnyugati északi szél megélénkül, 14 és 21 fok között lesz a csúcshőmérséklet, 4 és 10 fok között a legalacsonyabb értékek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a kollagén egyre nagyobb szerepet kap a szépségápolásban, az öregedés gátlásban, a test egészséges működésében. A szervezet saját kollagén termelése 25 éves kortól fokozatosan évente 1-2%-kal csökken. Emiatt a bőr veszít rugalmasságából, és az ízületek is gyengülhetnek, amit külső pótlással, például étrendkiegészítőkkel vagy kollagénben gazdag ételekkel ellensúlyozni lehet. Nem csupán hiúsági kérdés tehát a megfelelő kollagén bevitel. Balázsné Rozganyi Katica, dietetikus kozmetikussal a következő percekben erről beszélget Jászter Beáta.
2: A mai adásunkban a kollagénről fogunk beszélgetni Balázsné Rozganyi Katicával, aki dietetikus, de kozmetikus is, tehát mind a két területen jól ismered és tudod a kollagén szervezetre gyakorolt hatását, vagy annak a hiányát, hogy mit okoz a szervezetben, ha nincs elég kollagén bennünk. Először is nézzük át, hogy mi is az a kollagén, hol található meg bennünk, és miért van az, hogy természetes úton jelen van bennünk, aztán egyszer csak már azt tapasztaljuk, hogy nincs belőle elég.
3: Hát a kollagén az egy fehérje típusú anyag, ami a testünkben van, és nagyon tévesen úgy gondoljuk sokszor, hogy csak a bőrben, és hogy ez egy olyan rost, ami a bőrünknek a stabilitását, a feszességét, a szerkezeti vázát adja, ami igaz, de nem kizárólagos, tehát nem csak a bőrünkben van, hanem van az inakban, van a porcokban, a csontokban is van valamennyi, illetve a belső szerveinknek a falában is van kollagén, és igazából, ahogy az idő halad előre, sajnos, ugye a mennyisége az egyre kevesebb. Ez azért van így, mert egyre kevesebb fog szintetizálódni a szervezetbe, illetve vannak lebontó enzimek, és a lebontó enzimeknek a száma pedig növekedni fog. Tehát ahogy öregszünk, leegyszerűsítve, ugye egyre kevesebb termelődik, és egyre több tud lebontódni, és akkor így fog felborulni az arány, és emiatt változik meg igazából a bőrünknek is a szerkezete, de ugyanígy akár a csontoknak, az ízületeknek, az inaknak is a szerkezete ugyanígy változik.
2: De olyan szerencsések vagyunk, hogy ezt ugye lehet kívülről pótolni. Sok embertől hallottam már, hogy miért szed valaki kollagént, azért, mert szép és fiatal akar maradni, de hát az esztétikai hatásán túl azért az egészségmegőrző hatása is fontos ennek.
3: Igen, mert azáltal, hogy stabilitást ad, meg vázat ad a szöveteknek, igazából ezáltal támogatja az egészséget is, meg az egészséges sejtműködést, és nyilván tehát nem csak szépészeti szempontból fontos ez, hanem magának a szerkezetében, nem tudom másképpen mondani, de ahogy a szöveteknek a szerkezete változik, úgy tud a funkciója is csökkenni, vagy rossz irányba változni. És akkor ahogy az előbb felsorolt helyeken, ahol van a kollagén, és ez csökken, ott tud problémákat okozni mindenhol.
2: Hogyan tudjuk kívülről bevinni? Biztos, hogy már drogériákban is, gyógyszertárakban is, akár az interneten is elérhetőek olyan porok, tabletták, de akár már krémek is, sőt láttam már még samponban is van kollagén, meg habfürdőben, meg mindenféle arckrémekben.
3: A kollagén az valóban nagyon sokféle képen pótolható. Először a belső pótlásra térnék ki, és akkor majd utána készítményekre. Igazából, hogyha természetesen ételekből szeretnénk pótolni, akkor ezek mindig állati eredetű fehérjékből származnak, és itt is kiemeljük azt, hogy ugye a húsleves, a kocsonya, az ilyen csontos, porcos, bőrös részek, a halaknak, csirkének a bőre, tehát ilyesmire, hogyha gondolunk, és ezeket fogyasztjuk, akkor tudunk étellel bevinni kollagén forrásokat, illetve a többi formula, amit hallottunk, amiket felsoroltál, ezek között is nagyon-nagyon nagy eltérések lehetnek. Nem csak abban, hogy néz ki, hogy az most egy por, egy ital, egy tabletta vagy kapszula, hanem az, hogy az miből készül, hogyan állítják elő, és aztán mire hat. Tehát óriási nagy a szórás, és igazából úgy észnél kell lenni, amikor az ember választ. Én szerintem az elmondható, hogy inkább a porformula az, amivel jól tudunk kollagént pótolni, mert itt a mennyiséget egyszerűen tudjuk növelni. Tehát egy tablettában nem tudunk egyszerűen annyi kollagént bevinni, ami szükséges lehet a számunkra, míg egy porformában igen. És akkor még talán a kapszula forma, ami jó lehet, mert az pedig ellenáll a gyomornedvnek, a savtartalomnak, és akkor nem bontódik le. Tehát összességében por, illetve a kapszula az, amit én javasolnék, hogyha étrendkiegészítőről van szó.
2: Ugye ezt tovább is lehet csoportosítani, az, hogy miből készül, miből van és mire hat.
3: Igen, jó kis kacifántos a csoportosítás. A kollagént, hogyha nézzük, akkor van 1-es, 2-es, 3-as, 5-ös, illetve 10-es kollagén, ezeket így számmal jelöljük, és ez arra vonatkozik, hogy legfőképpen hol hat. A bőrre az 1-es és a 3-as típusú kollagén az, ami a leginkább használható. Ezeket jellemzően halból vagy tengeri élőlényekből vonják ki, illetve a 3-as típust pedig általában marhából vonják ki. A többi típus az inkább a csontokra, inkább a porcokra hat, de mondjuk az 5-ös típus az kifejezetten a sejtműködésre, a sejtmembránnak a működésére, illetve a magzati fejlődésre hat. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hogyha ilyen szempontból csoportosítjuk őket, tehát ami a bőrt érinti, az inkább az 1-es és a 3-as típusú kollagén. Már említettem ugye, hogy ez hal vagy marha kollagén szokott lenni, de egyébként még kollagént szoktak kivonni csirkéből is, sertésből is, illetve vannak olyan készítmények, amiben több minden kerül egyszerre, és ott például élesztő gombákat is használnak, vagy akár rovarokat is, és akkor ez úgy kerül a készítménybe bele. Tehát itt a típus és a forrás szerint így tudunk csoportosítani, és akkor még amit elmondanék itt, hogy talán fontos az, hogy emellett, vagy ezek alapján, hogy van-e valamilyen szabadalom a kollagénre vonatkozóan. Az elmondható, hogy ott, ahol egy szabadalmaztatott kollagén formula kerül az étrend kiegészítőbe, akkor ott mindig vannak vizsgálatok, amivel alátámasztják, hogy az hatékony, hogy az hatásos, és szerintem azért ez egy garancia lehet, vagy egy jó irány mutató, hogy melyiket válasszuk. Egyébként, ha a szervezetbe beviszünk étrend kiegészítőből, vagy így az ételekből is kollagént, az mindenhova fog jutni, tehát most ne gondolják azt a hallgatók, hogyha egy hal kollagént fogyasztanak, akkor az csak a bőrükre hat. Nem, mert valamennyire fog hatni a belső szervekre, meg az inakra, meg az ízületekre, de főképpen a fő irányja az a bőr lesz. Tehát, hogy ez így nem egy kizárólagos hatás, hanem egy ilyen fő irányvonala, hogy a kollagénből melyiket választjuk és a hatást hol várjuk, de testszerte lehet mindegyik kollagéntartalmú étrendkiegészítőnek hatása.
2: És a legfontosabb, ami a hallgatót érdekli, meg ami engem is érdekel, hogy jó, de milyen készítményt válasszak, most nyilván név nélkül, mert nem csátunk reklámot, abból mennyi fog felszívódni, melyik a leghatékonyabb, mert gyorsan szeretnénk nagyon jó eredményeket elérni, látványos eredményeket, nem csak az arcunkon, a testünkön, hanem azt is szeretnénk, hogy ne fájjon már az az ízület, ha kiderült, hogy ugye nincs semmiféle betegségünk.
3: Igazából itt egy újabb csoportosítás, vagy különbségtétel inkább, hogy az kollagén, vagy kollagénpeptid, ami a termékben van, és akkor ez most ugyanúgy vonatkozik az étrendkiegészítőkre, mint a kozmetikai termékekre, amit az előző kérdésednél talán kihagytam válaszként, hogy ez nem mindegy, hogy mi van a termékben. A kollagén az ugye a kész, stabil, szerkezetű fehérje tartalmú rost, ami egy nagyon nagy molekula mérettel rendelkezik, és nagyon stabil. Éppen emiatt oldhatatlan, emészthetetlen, és nem tud beszívódni kívülről a bőrbe. Tehát biztos, hogy nem éri el a célját. Míg hogyha kollagénpeptidről beszélünk, akkor ez azt jelenti, hogy ez ennek a kollagénnek egy darabja, tulajdonképpen a kollagénpeptid, és ezek a kisebb, rövidebb darabok, ezek már más tulajdonsággal rendelkeznek, mert ezek oldhatóak és emészthetőek, és szépen be tudnak kerülni oda, ahova szükséges. És a kutatások is azt támasztják alá, hogy ez a hidrolizált kollagénpeptid, ezt így hívjuk, ez igazából csak a kémiai szerkezetére vagy előállítására utal, tehát a kollagénpeptid az, ami a leginkább bizonyítottan hatékony, akár étrendkiegészítők vonatkozásában, akár pedig, hogyha a készítményeket nézzük. Számos kutatás van tényleg az elmúlt években, ez egy nagyon népszerű téma, és emiatt úgy gondolom, hogy mivel igazolt, emiatt érdemes akkor ezeket a formákat keresni azon túl, amiket az előbb felsoroltam, hogy hova szeretnénk a hatást, milyen forrású legyen, és hogy nézzen ki, tehát ugye por vagy kapszula legyen, de hogy hidrolizált kollagénpeptid legyen benne, nem pedig a kollagén egybe.
2: Köszönöm szépen a beszélgetést, ha már szóba került a kollagénpeptid, akkor majd a következő adásunkban pedig a peptidekről foglak kérdezni.
3: Köszönöm szépen, és várom nagyon.
1: Kedves hallgatóink, a kollagén egyre nagyobb szerepet kap a szépségápolásban, az öregedés gátlásban, a test egészséges működésében. A szervezet saját kollagén termelése 25 éves kortól fokozatosan évente 1-2 százalékkal csökken. Emiatt a bőr veszít rugalmasságából, és az ízületek is gyengülhetnek, amit külső pótlással, például étrendkiegészítőkkel vagy kollagénben gazdag ételekkel ellensúlyozni lehet. Nem csupán hiúsági kérdés tehát a megfelelő kollagén bevitel. Balázsné Rozgonyi Katica dietetikus kozmetikussal Jászter Beáta beszélgetett.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért a kontinentális reggeli első órájába. Pár perc múlva híreket hallhatnak, majd pedig folytatjuk.

0: 8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A Trump-Putyin gázolaj megállapodás politikai szempontból elsősorban az orosz elnöknek kedvező, mondta a Magyar Külügyi Intézet kutatási és tudományos ügyekért felelős vezérigazgató helyettese. Rácz András szerint az esetlegesen leszállítható orosz gázolaj mennyisége elhanyagolhatóan kicsi. A több hónap alatt Amerika irányába tervezett 300-500 ezer tonna szállítás az Egyesült Államok kevesebb, mint egy napi fogyasztását fedezi. A biztonságpolitikai és Oroszország térség szakértő

0: szerint teljes tévedés arra számítani, hogy ez a mennyiség érdemben befolyásolhatja az Egyesült Államokban jelenleg valóban magas üzemanyagárakat. A mostani amerikai-orosz gázolaj megállapodás a félidős választások előtt a Trump adminisztráció kétségbe esett, utolsó pillanatos lépése arra, hogy legalább egy kicsit lejjebb nyomja az üzemanyagárakat, ha nem is az importált mennyiséggel, hanem az erről szóló hírekkel, fejtette ki. Donald Trump amerikai és Vladimir Putyin orosz elnök pénteken állapodott meg arról, hogy Oroszország olajat és olajtermékeket fog szállítani az amerikai és a világpiacra. Egyszerűsödtek és átláthatóbbá váltak az emelt sebességű, úgynevezett tempószázas buszokra vonatkozó szabályok idehaza, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid bejegyzésében Barna Zsolt közúti közlekedési ügyekért felelős államtitkár posztját osztotta meg, mely szerint az október 10-től hatályos új szabályok értelmében a 100 km per órás legnagyobb sebességre engedélyezett buszok üzemeltetőinek a korábbi jogszabályokkal szemben már nem kell minden műszaki vizsgához igazodva újra végigjárniuk az emelt sebességű haladáshoz előírt engedélyezési eljárást. Ez azt jelenti, hogy amit a jármű gyári dokumentációja hitelt érdemlően igazol, azt nem kell egy külön eljárásban még egyszer bizonyítani. Mindez pedig kevesebb ügyintézést és kisebb költséget jelent az üzemeltetőknek, olvasható az államtitkár bejegyzésében. A Tempó 100 engedéllyel a műszakilag alkalmas autóbuszok autópályán és autóúton 100 km per órás sebességgel közlekedhetnek. A Balatonnál több helyen is mintegy 43 mm, míg a Szeged-Debrecen vonalon jellemzően 30 mm körüli mennyiség esett az elmúlt 24 órában, közölte a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán. A bejegyzésben közzétett az elmúlt 24 óra csapadék összegét mutató térkép szerint három sávban esett jelentősebb mennyiségű eső. A mecsek környezetében is 30 mm feletti esőt regisztráltak. Ez a jelentősebb csapadék sáv benyúlt a Duna-Tisza közére is, szintén 30 mm körüli csapadék összeget eredményezve. A harmadik jelentősebb csapadék sáv a Szeged-Debrecen vonalon alakult ki, itt is jellemzően 30 mm körüli mennyiség esett az elmúlt 24 órában. A szombat este érkezett csapadékból az északnyugati területek maradtak csak ki, Sopron környezetében csak 0,1 mm-nyi eső hullott. Olvasható a Hungaromet ZRT Facebook oldalán.
1: Az időjárásról.
0: Az ország északi részén csak kevés felhő ígérkezik, eső nem valószínű. Az északnyugati északi szél sok felé megélénkül. Napközben 13 és 18 fok között alakul a hőmérséklet. Kedden már többnyire napos idő várható, csapadék nem lesz. Az északias szél főként a Tiszántúlon nagy területen megélénkül, néhol meg is erősödik. A hőmérséklet kedd délután 13 és 18 fok között valószínű.
1: Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Mihez kezdje feszültséget szítókkal? Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Rómaiakhoz írt levél 12. fejezet 18-as vers. Vannak emberek, akikkel olykor lehetetlen békességben élni. Pál apostol lényegében ezt mondta, miután maga is felismerte ezt az igazságot. Törekedjetek a békességre, amennyire rajtatok áll. Bölcsen teszed, ha a házastársadon, aki a szövetségesed, valamint a gyermekeiden kívül, akikért felelősséggel tartozol, imádkozó szívvel mérlegeled, hogy melyik kapcsolatba mennyi időt érdemes fektetned. Ha például az egyik rokonod folyton csak vitatkozik, vagy negatívan beszél, igyekezz elkerülni, hogy rendszeresen kelljen érintkezned vele. Bőven elég, ha ünnepek alkalmával találkoztok. Ugyanez igaz a barátokra is. Akik pletykálkodnak, ítélkeznek, versengenek veled, vagy csípős megjegyzéseket tesznek rád, azokra ne nagyon áldozz időt, kivéve, ha az Úr indít, hogy oszd meg velük igéjét. Nem vagy köteles olyanokkal időzni, akik csak megzavarják a békességedet. Aki forró fejű, azzal ne érintkezz. Példabeszédek 22-24. Mondta Salamon. Pál pedig így int. Tartsátok szemmel azokat, akik szakadásokat okoznak. Térjetek ki előlük. Róma 16-17. Ha feszültséget szító ember társaságába kerülsz, tedd fel magadnak ezeket a kérdéseket. Vajon türelmesebbé válok attól, ha elviselem ezt a helyzetet, ahelyett, hogy kilépnék belőle? Vajon miért zaklatnak fel ennek az illetőnek a cselekedetei? Talán mert az én viselkedésemet tükrözik? Miért érintkezek még mindig vele? Így imádkozz. Atyám, segíts felismernem, hogy mikor és hogyan érintkezzek a feszültséget szítókkal úgy, hogy folyamatosan ragyogjon rajtam keresztül a szereteted. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok! Önök az Európa Rádió Kontinentális reggeli című műsorát hallják, a mikrofonnál Hornyák Zoltán. 2026. október 12-e hétfő reggel van. A meteorológusok szerint gyengén vagy közepesen felhős égre, csapadékmentes időre van kilátás. A nyugatias szelet élénk lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és plusz 10 fok között alakult, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 15 és 20 fok között valószínű. És akkor a tartalomból. Megyei polgárőrnapot tartottak a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei szervezet tagjai, Bekecsen gyűltek össze az egyesületek, hogy együtt legyenek, eszmét cseréljenek. Ott rendezték meg a 25. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei polgárőrnapot. Az ünnepi eseményen a közbiztonságért végzett kiemelkedő munkát számos elismeréssel jutalmazták, miközben egész nap színes programok várták a résztvevőket. Az eseményen megjelent dr. Mecser Tamás vezérőrnagy, országos rendőr főkapitány, országgyűlési képviselők, vagy éppen Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye rendőrfőkapitánya is. A történelmi egyházak helyi képviselői nevében többek mellett Hegedűs Arankar, református lelkipásztor szolgált. Dr. Szemán Ákos, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei polgárőrszövetség elnöke megnyitójában kiemelte, büszke rá, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei polgárőrszövetség 195 egyesületével egyértelműen a 35 éves polgárőr mozgalom legnagyobb polgárőr vármegyéje, a zászlós hajó. Büszke volt a létszámra és a szolgálati órákra, a 2025. év feladatainak kiváló teljesítésére, és köszönetet mondott minden polgárőrnek az átlag 190 szolgálati óráért. Az eseményen jártunk.
2: Miután a polgárőrség önkéntesen térítésmentesen dolgozik, minden polgárőr a saját szabadidejéből szán arra, hogy másoknak a nyugalmát őrizze, ez mégiscsak egy köszönet arra, hogy együtt lehetünk, együtt elfogyaszthatunk egy ebédet, együtt megnézhetünk egy koncertet, elbeszélgethetünk, erősíthetjük a polgárőr barátságot.
1: És arról is hallhatnak információt, hogy megkezdődött a 2026-27-es tanévben a HPV elleni védőoltás szervezése. Ismét lehetőség van a 7. évfolyamos lányok és fiúk szüleinek arra, hogy igényeljék gyermekük számára térítésmentesen a HPV elleni védőoltást. Pár nappal ezelőttig kellett visszajuttatni az iskolába a jelentkezéseket. A humán papilloma vírus okozta fertőzés rendkívül gyakori, a legtöbb ember élete során megfertőződik valamely típusával. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy felnőtt korban van-e értelme az oltásnak. Dr. Asztalos Ágnessel, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának vezetőjével beszélgetünk majd.
3: Tehát a felnőttek részére is javasolt, igazából bármikor. Pláne, aki még aktív szexuális életet élt, esetleg a partnereket gyakran váltogatja.
1: Tartsanak velünk!

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, megyei polgárőrnapot tartottak a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei szervezet tagjai. Bekecsen gyűltek össze az egyesületek, hogy együtt legyenek, eszmét cseréljenek. Ott rendezték meg a 25. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei polgárőrnapot. Az ünnepi eseményen a közbiztonságért végzett kiemelkedő munkát számos elismeréssel jutalmazták, miközben egész nap színes programok várták a résztvevőket. Az eseményen megjelent dr. Mecser Tamás vezérőrnagy, országos rendőrfőkapitány, de országgyűlési képviselők, vagy éppen Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye rendőrfőkapitánya is jelen volt. A történelmi egyházak helyi képviselői nevében többek mellett Hegedűs Aranka református lelkipásztor szolgált. Dr. Szemán Ákos, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei polgárőrszövetség elnöke megnyitójában kiemelte, büszke rá, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei polgárőrszövetség 195 egyesületével egyértelműen a 35 éves polgárőr mozgalom legnagyobb polgárőr vármegyéje, a zászlós hajó. Büszke volt a létszámra és a szolgálati órákra is, a 2025. évi feladatok kiváló teljesítésére. Köszönetet mondott minden polgárőrnek az átlagosan 190 szolgálati óráért. Az eseményen jártunk. Szemán Ákos, a megyei polgárőrszövetség elnök és főszervező, gondolom itt a bekecsi falunapon és a polgárőr találkozón. Ez találkozó ilyenkor, megyei polgárőrnap, minek szokták nevezni?
2: Ez már a 25. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei polgárőrnap, és hát abban az értelemben találkozó, hogy nyilvánvalóan találkoznak a vármegye polgárőrei. 195 egyesülete van a vármegyénknek, mint a legnagyobb polgárőrmegye, az zászlós hajónak szoktuk magunkat tekinteni, és hát nagy öröm, hogy most bekecsarennek otthont, jó néhányan érkeztek polgárőrök, nagyon sok egyesület van, főznek is, főzőversenyben részt vesznek, illetve hát számos program lesz még, a megnyitón vagyunk most jelenleg túl, és hát a programok még nem értek véget, még sok mindent lehet tenni, venni, találkozni, beszélgetni.
1: Mi az a sok minden, azon kívül, hogy találkoznak, beszélgetnek, eszmét cserélnek ugye az egyesületek egymás között, milyen programok várnak itt még ma a polgárőrökre?
2: Fellépések lesznek, tehát könnyűzenei koncertek, itt jelenleg egy hagyományőrzőkörnek a bemutatóját látjuk, de retrógépjárművek kiállítása is van, illetve hát egymással lehet nagyon sokat beszélgetni, találkozni. Számos kitüntetést adtunk át, hiszen a legnagyobb polgárőr rendezvény mégiscsak a vármegyénkbe, a vármegyei polgárőrnap, és ilyenkor igyekszünk minél több olyan polgárőrtársunkat elismerésben részesíteni, aki az elmúlt évben vagy években kiemelkedően teljesített.
1: Az elnöki beszédben mit emelt ki?
2: Hát egyrészt a polgárőrök létszámát, a polgárőr egyesületek számát, az, hogy az elmúlt években, pontosabban az elmúlt évben a gyermek és ifjúságvédelemmel, illetve a kábítószer megelőzéssel foglalkoztunk elsősorban. Az idei évnek a kiemelt feladata a külterületek és közterületek biztonságának kiemelten való odafigyelése, tehát ezért is nevezzük az idei évet a kül- és közterületek biztonságának évének. És hát köszönetet mondtam a polgárőreinknek a munkáért, köszönetet mondtam az együttműködő partnereinknek a támogatásért, segítségért, barátságért, és hát nagy megtiszteltetésért minket, mert hát legalábbis amióta én polgárőr vagyok 17 éve, még olyan vármegyei polgárőrnapon nem voltam, amelyet megtisztelt volna az országos rendőrfőkapitány. Itt volt most velünk Mecser főkapitány úr, ő is megköszönte a rendőrség nevében a polgárőrök munkáját, és hát voltak itt mások is, a vármegyei főkapitány úr is jelen van, katasztrófavédelem, idegenrendészet, postabiztonság képviselteti magát, tehát számos olyan együttműködő partner, akikkel egyébként együtt köteleztük el magunkat arra, és nem hagynám ki az önkormányzatokat sem, arra, hogy a települések biztonságosabbak legyenek, a települések közrendjét, közbiztonságát megőrizzük, javítsuk.
1: Szükség van ezekre a napokra? Ad egy löketet az állománynak?
2: Mindenképpen kell, hogy adjon, hiszen Miután a polgárőrség önkéntesen térítésmentesen dolgozik, minden polgárőr a saját szabadidejéből szán arra, hogy másoknak a nyugalmát őrizze, ez mégiscsak egy köszönet arra, hogy együtt lehetünk, együtt elfogyaszthatunk egy ebédet, együtt megnézhetünk egy koncertet, elbeszélgethetünk, erősíthetjük a polgárőr barátságot, megbeszélhetjük azt is, hogy mely településen milyen problémák vannak, vagy ott azt a problémát ők hogy tudták megoldani. Tehát itt a jó gyakorlatok is tudnak cserélődni, és hát mégiscsak egy elismerés azok számára is, egy oklevél, egy emléktárgy formájában, akik az elmúlt években kiemelkedőt teljesítettek, és hát mindenkinek jól esik, ha valamit rátesz az asztalra, egy picit többet tesz rá, mint mások, akkor azt mondják neki, hogy köszönjük szépen, így tovább.
3: Dzsupin Róbert szerencsi kapitánnyal futottam itt össze. Ugye szerencsehez nagyon sok település tartozik, és ezredes úr a megmutatója, hogy mennyi probléma van a környéken. Mi az, ami most önöknek munkát ad leginkább? Mi az, amire nagyobb erőt kell fordítani?
4: Ugye ezt 27 település tartozik a szerencsi rendőrkapitánysághoz, a szerencsi, illetve a tokai járás. Problémáink nyilvánvalóan hasonlóak, mint az országban. Természetesen a kábítószer elleni küzdelem az folyamatos. A héten egyébként, sőt, ma van szombat, holnap előzetesbe teszünk egy dílet a térségből. Volt egy akciónk, jó sikerült, és remélem, hogy ez így is marad, mint hogy előzetesbe kerülnek. Illetve a második legnagyobb probléma, ami sajnos mindenkit érint, az az online csalások időszaka, bűncselekmény sorozata. Mindenféle módon megpróbálnak átverni minket, gyakorlatilag hamis termékeket küldenek, nem küldenek termékeket, kiadják magukat futároknak, és úgy próbálnak pénzhez jutni. Ugye nagyon óvatosan kellene bánni mindenkinek ezzel a netes rendeléssel, foglalással.
3: Közlekedés biztonság az mennyire okoz feladatot? Ugye a Balesetmegelőzési Bizottság a megyébe is dolgozik országos szinten, de hát gyorshajtók, közlekedési balesetek mindig akadnak. Itt a szerencsi kapitányság területén mennyire mérvadó ennek a problémának a megoldása?
4: Tavalyi évhez képest kevesebb, 30%-kal kevesebb sérüléses balesetünk van. Ettől függetlenül volt halálos balesetünk, amit nem lehetett elkerülni. Sőt, egy vasúti átkerő helyen egy mellék vonalon ment át, lerobbant az autó, lefulladt a sofőr, és úgy még egyszer lefulladt, úgy próbált átmenni, de sajnos jött a vonat, és az utasa meghalt. A négy sávosítása szerencség a 37-esnek nagyon nagy előny volt, gyakorlatilag drasztikusan csökkent a balesetek száma.
3: Ezres úr, egy ilyen falunapon, mint a mostani, megéri kivonulni a rendőrségnek? Testületileg megmutatni magunkat? Oké, rendben, polgárőr nap van, de önnek, mint fő rendőrnek, ilyenkor ki kell jönni az emberek közé?
4: Persze, és én szeretek is kijönni. Ugye gyakorlatilag rengeteg polgáregyesületünk van, akik itt főznek, jelen vannak, egy pár mondat elejéig meg tudjuk köszönni a tevékenységüket. Nagyon hasznos tevékenységet folytat a polgárőrség. Ott vannak folyamatosan, adnak jelzést nekünk, adnak olyan információt, amit később tudunk a nyomozások során használni, úgyhogy abszolút pozitív a történet.
1: A Borsodabói Zemplén vármegyei rendőrvezetők közül a megyei rendőrfőkapitány dr. Kis Attila is megjelent a főrendőrök közül.
3: Főkapitány úr, egy ilyen bekecsi, de akárhol legyen egy megyei polgárőrnap, a rendőrségnek ott kell lenni, képviseltetni kell magát?
5: Nem kell képviseltetni magát, de úgy gondolom, hogy a rendőrség a stratégiai partnere a polgárőrségnek, és már csak ezért is itt kell lennünk, segítenünk kell, és demonstrálnunk kell azt az együttműködést a személyes jelenlétünkkel is, ami a rendőrség és a polgárőrség, a rendőrök és a polgárőrök között nap mint nap zajlik.
3: Sokat segít a polgárőrség? Ha sokat, akkor hol, milyen területen önöknek?
5: Igen, nagyon sokat segít nekünk a polgárőrség, és azt kell mondjam, hogy a közbiztonság valamennyi területén említhetem, legyen ez környezetvédelem, legyen ez közterületi szolgálat, legyen ez lovas szolgálat, legyen az ifjúságvédelem, vagy kábítószer, közlekedés. Tehát nem tudok olyan területet mondani, ahol a polgárőrséggel ne lenne napi élő kapcsolatunk.
3: Mi az, amiben tudnak segíteni? Forgalomirányításnál szoktuk látni a polgárőröket, de ők figyelnek, látnak jelzéseket, tényleg adják önök felé?
5: Természetesen nagyon sok információt kapunk a polgárőrségtől, és a polgárőröktől az adott település közrendje, közbiztonsága gyakorlatilag nélkülük már elképzelhetetlen. Tehát olyan szimbiózisban van a rendőrség és a polgárőrség, ami úgy gondolom, hogy ez példaértékű. Itt a megyében különösen, hiszen az országos polgárőr létszámnak a 10%-a itt ebben a megyében van. Itt volt a polgárőrség bölcsője, Taktaharkányban alakult meg az első polgárőr szervezet, és ugye az elnök Szatmári Gyula úr, aki sajnos már nincs közöttünk, de mindig is emlékezünk arra az együttműködésre, amit kialakítottunk. Még annak idején Szatmári elnök úr.
3: Térjünk vissza a mai napok, nem is a mai naphoz, hanem az elmúlt napok történéseihez. Ugye voltak változások a rendőrségen belül országos szinten is. Mennyire jó az nekünk borsodiaknak, hogy egy borsodi lett az országos rendőrfőkapitány?
5: Én úgy gondolom, mindenféleképpen pozitívum, hiszen saját bőrén is érezte a problémáinkat, tehát nem csak a papírokból, nem csak hallomásból vagy a jelentésekből olvassa azt, hogy mivel küzdenek a borsodi rendőrök, hanem a csatábornok úr nap mint nap a saját bőrén is tapasztalta ezt, amikor megbízott megyei főkapitány volt, amikor Kazincz Barcikán kapitány volt, vagy amikor bűnügyi igazgató volt a megyében. Tehát én úgy gondolom, hogy ez mindenféleképpen nem kell magyarázkodnunk, hogy mik a gondjaink, úgyhogy ő ezt kristálytisztán tudja és érzi.
3: Milyen instrukciókat kapott tőle, mi az, amit meg kell oldani, milyen számokat, ugye statisztikából él mindenki, miket kell hozni a megyének, vagy legyen rend, fegyelem.
5: Szerencsére ő is és én is azon az állásponton voltam mindig, hogy a statisztikai számok nem azok a lényegesek. Nem az a lényeges, hogy a megyében élők, az egy adott területen élők hogyan érzik magukat, hogy érzik-e, hogy van közbiztonság, hogy ki tudnak-e menni az utcára, ki mernek-e menni az utcára, hogy a gyerekeiket kimerik-e engedni este, elengedik-e diszkóba őket. Tehát ha ez a közbiztonság szilárd, és ezt érzik a lakosok is, akkor én úgy gondolom, hogy teljesen mindegy, hogy milyen számok vannak. De ezen kell dolgozni, hogy ez az érzet, ez továbbra is fennmaradjon. Most úgy gondolom, hogy alapvető gondok, problémák a megyében nincsenek. Tehát a megye lakosainak a többsége azért biztonságban nézi magát. Nem azt mondom, hogy nincsenek gondjaink, nem azt mondom, hogy nem kell bizonyos területekre jobban odafigyelni. Legyen ez a kábítószer, legyen ez az online csalások területe, legyen ez a közterületen elkövetett bűncselekmények számának a csökkentése. Tehát ez mind olyan kihívás, amire oda kell figyelni, és amire a megye rendőreinek fel kell lépni. Egyet kértem a rendőri állománytól, hogy ne menjenek el a bűn mellett. Az intézkedések és azoknak az eredménye abban természetesen a felelősség az övéké. Nem szól bele, hogyha valaki figyelmeztetést alkalmaz, mert olyan jellegű cselekményt lát, tehát nem a büntetés a domináns, hanem ha kell, akkor figyelmeztessen, de a jogsértés nem maradhat intézkedés nélkül. Ez a legfontosabb.
1: Csúra György, a Borsodabói-Zemplén megyei Polgárőr Szövetség tiszteletbeli elnöke is kíváncsi volt a polgárőr napra. Volt vezetőként megtiszteltetésnek érezte, hogy meghívták erre a jeles eseményre.
6: Elnök úr, itt vagyunk Bekecsen. Hát már régebben találkoztunk, ugye, amikor leköszönt. Hogy telnek mindennapjai?
7: Hát, hogy az élet az mindig hoz furcsaságokat. Vannak problémák is, de van jó dolog is. És hát a polgárőrségtől hiába nyugállományba vonultam, azt nem lehet elfelejteni. Azt szokták mondani, hogy ha ezzel született az ember, akkor ezt még a haláláig is csinálja. Úgyhogy odafigyelek a gyerekekre, odafigyelek a volt kollégáimra, ha kell, akkor segítek természetesen, és attól a, én betegségnek mondom, a közbiztonság iránti figyelem, az nem szakad meg. Tehát úgy vagyok vele, hogy ha tudunk, akkor segítsünk. Ha nem tudunk, akkor próbáljunk, hogy próbáljunk segíteni. Nagyon lényeges ebben a jelenlegi világban, igen, az, hogy tényleg emberek legyünk, hogy egymással találjuk meg a kontaktust, és ne azt figyeljük, hogy jó, az ilyen, meg olyan, nem, nem. Emberek vagyunk, helyiek vagyunk, szeretjük a közösségünket, és erre kell koncentrálni mindenkinek. Meg arra kell törekedni mindenkinek, hogy az vezérelje már az én korosztályomat is, hogy vannak már unokáink is, és őnekik is jó legyen.
8: Mi a tapasztalat? Ugye most mondhatjuk azt, hogy kívülről nézi, de mégis belülről. Mik a legnagyobb problémák ma a társadalomban, amit a polgárőrség is hatható segítsége meg tud oldani?
7: Én a legnagyobb problémának azt látom, hogy eljutott valahova oda ez a magyar társadalom, hogy egymásba állandóan az ellenfelet, az ellenséget, meg nem is tudom, hogy mit keresünk. Valahol erőt nyert az a jó magyar mondás, hogyha megdőlött az én tehenem, akkor dögöljön a szomszéd is. Na, ezt kell elfelejteni. Ezt kell elfelejteni, és a polgárőrségnek pont ezt kell mutatni az embereknek, hogy tessék megnézni, mi itt vagyunk, és segítünk. És azért vagyunk itt, mert azt akarjuk, hogy mindenki nyugodtan, békében tudjon élni. Ez a cél. És ez határozza meg a jövőnket is, hogy egy gyerek a családban azt látja, hogy milyenek a szülei. És ez a felelősség a szülőkön van, hogy az a gyerek olyanná váljon, hogy tényleg ő is ezt a közösségi szemléletet tudja továbbvinni, ezt a segíteni akarást akarja továbbvinni, és tényleg az, hogy ahol tudok, segítek.
8: Polgárőrnapok elnök úr idejében is voltak. Miben másabb ez a mostani így ha szétnéz itt Bekecsen?
7: Hát én bízom benne, hogy nem zakkant ez meg, mert azért az eredmények, amit elnök úr is felsorolt, tehát Borsod megye még mindig viszi az élen a zászlót. Ugye mi büszkék vagyunk rá, borsodiak, mert nagyon sokszor mondtuk, hogy ez a polgárőrség, magyar polgárőrség, az valahol többek között innen Borsodból indult. Ugye én is alapítója vagyok a magyar polgárőrségnek. Szatmári Gyula nagy tiszteletű volt, elnök kollégám, barátom.
8: Takta Harkány.
7: Ugye mindig azt szoktuk mondani, hogy a takta közből indult a polgárőrség, amikor Markos Gyurival vitatkozok, mert ő mondja, hogy Budapestről, nem mondom, a takta közből. Tehát és ezt kell továbbvinni. Egyre többen jönnek közénk most már megint. Tehát volt egy időszak, amikor úgy kicsit lecsillapodott ez a lelkesedés, de most már egyre többen is, egyre több olyan kis település ismeri fel, hogy gyerekek, hát össze kell fognunk. Ha rendet akarunk a településen, akkor össze kell fognunk, oda kell figyelnünk. És ebbe segít a polgárőrség. Ebbe segít a polgárőrség. Akár úgy is, hogy segítünk megszervezni az egyesületet, akár úgy is, hogy fel tudjuk készíteni ezeket az embereket a polgárőr munkára, és ami nagyon-nagyon lényeges, hogy az együttműködő partnerekkel való viszony, a rendőrséggel óriási a kapcsolatunk, de ugyanez elmondható a katasztrófavédelemről is, mert hogyha van egy tűz, vagy árvíz, hát volt Borsod megyében 2010-ben nagy árvíz, 5000 polgárőr volt a gátakon éjszaka, Vas megyéből, Nógrád megyéből, Szabolcsból jöttek a polgárőrök segíteni. De ugyanaz igaz fordítva is, amikor a Dunai nagy árvíz volt, akkor mi Borsodból mentünk 100 fővel. Szóval itt van a polgárőrségnek a többek között az ereje, és ezt kell továbbvinni az utódainknak. Én ebben tudok nekik segíteni, akár jó tanácsokat is, de lehet néha némik azt mondja a fiatal, hogy mit beszél még ez az öreg úr itt nekünk, de a példa az kezdték a rendőrök a bemutatót.
8: Igen,
7: nem
8: igen.
7: Minket lőttek, nem ott legyél.
8: Köszönjük szépen.
7: Kérlek szépen.
8: Pont Zsófi országgyűlési képviselő azt mondja, találkoztam itt Bekecsen,
3: falunapon vagyunk. Fontosak az ilyen napok?
9: Nagyon, nagyon. Tehát szerintem a helyi közösségeket csak úgy lehet erősíteni, hogyha vannak közösségi programok. A falunap ilyen minden település életében, az egy ünnep igazából, a településnek az ünnepe. És ez egy kicsit még annál is különlegesebb, mert most már egy ideje hagyomány, hogy a megyei polgárőrnapot összekötik egy falunappal. És hát azért ez mindig olyan különlegessé teszi, mert a polgárőröknek pedig ilyenkor megköszönjük azt a sok-sok munkát, amit egyébként önkéntesen végeznek. Úgyhogy én ezeket nagyon-nagyon szeretem.
3: A polgárőröknek a munkája itt, akár választókerületet nézzük, akár a megyének ezt a részét, mennyire meghatározó?
9: Nagyon, tehát ez egy hungarikum azért, tehát egyedülálló tényleg ez a fajta szolgálat, amit a magyar polgárőrök most már 35 éve végeznek. Igazából egy idős velem ez a mozgalom, és ami még izgalmasabb, hogy itt a mi vidékünkről, a Takta közből származik, és erre legyünk nagyon-nagyon büszkék. Hallhattuk is a számokat, hogy Borsodabaúj Zemplén megyében a polgárőr egyesületeknek a száma az a legmagasabb gyakorlatilag az országon belül. Nagyon sok szolgálati órával kimagasló, igazából az összes szolgálati órának a 10%-át az itteni polgárőrök végzik, és én látom is őket minden településen. Egyébként, hogyha bármilyen más gond van, rendkívüli helyzet, vagy amikor Covid volt, vagy akár árvíz, vagy bármi, akkor az biztos, hogy a polgárőrökre olyankor is lehet számítani. Azért azt mindenkinek tudnia kell, hogy tényleg ők a szabad idejükben úgy döntenek, hogy ők azért fognak járőrözni, hogy az adott településnek a közbiztonsága még jobb legyen. És ez egy sikertörténet az elmúlt 15 évben, ahonnan indultunk, és ahol most járunk, tehát megfeleződtek a bűncselekmények számai, az egy sikertörténet, és nem tudtuk volna elérni a polgárőrség nélkül. Úgyhogy én nagyon büszke vagyok rájuk, és örülök, hogy ilyenkor a családjuk is itt van, mert a családjuk igazából engedi azt, hogy szabad idejükben nem a családdal töltik az időt, hanem az emberekkel foglalkoznak. Sokszor amúgy a családtagok is inkább úgy döntek, na jó, akkor inkább én is polgárőrködöm.
3: Bekecsről kitekintve egy picit az országos politikába, ugye megváltozott az ország vezetése, képviselőasszony is ellenzékbe került. Mi a legnagyobb probléma, mi a legnagyobb feladat, amit meg kell oldani helyi szinten, de szóvá kell tenni az országgyűlésben?
9: Igen, ez izgalmas időszak, mert nyilván még nem voltam ellenzéki országgyűlési képviselő. Ez egy más szemlélet itt igazából. Folyamatosan azt kell nézni, hogy milyen intézkedések születnek, és azok az intézkedések valóban az embereket szolgálják-e. Ugye most a költségvetés az van napirenden, és szerintem ott is nagyon fontos az, hogy azok a döntések, amelyeket meghoz egyébként a kormány, majd arról dönteni kell az országgyűlésnek, azok valóban az emberek érdekét szolgálják-e. Nyilván itt ez egy nagyon-nagyon fontos munka, hiszen mi vagyunk az embereknek a hangja, akik igazából, hogyha esetleg valamely intézkedés hátrányosan érinti őket, akkor mi tudunk kiállni értük. Tehát ez a nagy politikáról. Itt helyben pedig azt gondolom, hogy az elmúlt 5-6 évben nagyon sok fejlesztés sikerült megvalósítani, gondoljunk csak a 37-es út négysávosítására Szerencsig, de még más, rengeteg, tényleg nagyon büszke vagyok erre. Én nem azt mondom, hogy mindennel végeztünk, és minden feladatot elvégeztünk, de ezek jó dolgok, és arra kell, én arra szeretnék odafigyelni, hogy ezek a fejlesztések a jövőben is folytatódni tudjanak, meg legyenek ilyen közösségi programok, úgyhogy igazából ezeken dolgozom, de még ugye mindig nagyon friss, tehát igazából még mindig csak 100 nap telt el igazán az új kormány, amióta megkezdte a működését, illetve az új országgyűlés, úgyhogy még én is tanulom ezt.
1: Kedves hallgatóink, megyei polgárőrnapot tartottak a Borsodabaúj Zemplén vármegyei szervezet tagjai. Bekecsen gyűltek össze az egyesületek, hogy együtt legyenek, eszmét cseréljenek. Ott rendezték meg a 25. Borsodabaúj Zemplén vármegyei polgárőrnapot. Az ünnepi eseményen a közbiztonságért végzett kiemelkedő munkát számos elismeréssel jutalmazták, miközben egész nap színes programok várták a résztvevőket. Az eseményen megjelent dr. Mecser Tamás vezérőrnagy, országos rendőrfőkapitány. de országgyűlési képviselők, vagy éppen Borsodabói Zemplén vármegye rendőrfőkapitánya is jelen volt. A történelmi egyházak helyi képviselői nevében többek mellett Hegedűs Aranka református lelkipásztor szolgált. Dr. Szemán Ákos, a Borsodabói Zemplén vármegyei polgárőr szövetség elnöke megnyitójában kiemelte, büszke rá, hogy a Borsodabói Zemplén vármegyei polgárőr szövetség 195 egyesületével egyértelműen a 35 éves polgárőr mozgalom legnagyobb polgárőr vármegyéje, a zászlós hajó. Büszke volt a létszámra és a szolgálati órákra is, a 2025. évi feladatok kiváló teljesítésére. Köszönetet mondott minden polgárőrnek az átlagosan 190 szolgálati óráért. Az eseményen jártunk.
10: Bőtyom álljám fák hűsében, kert megett,

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, arról már hallhattak információt, hogy megkezdődött a 2026-27-es tanévben a HPV elleni védőoltás szervezése. Ismét lehetőségük nyílt a 7. évfolyamos lányok és fiúk szüleinek arra, hogy igényei gyermekük számára a térítésmentes HPV elleni védőoltást. Pár nappal ezelőttig kellett visszajuttatni az iskolába a jelentkezéseket. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy felnőtt korban van-e értelme az oltásnak. Dr. Asztalos Ágnessel, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának vezetőjével, Kisné Veres Viktória beszélget.
2: Egy olyan oltásról van szó, aminek a fontosságát nagyon sokan elfogadták, értik. Nem csak Magyarországon, hanem Európában is szerte a világon ez az oltás, ez az oltási rendbe beillesztett oltás. Abban az időszakban adják a legtöbb országban, amikor még a szexuális élet nem kezdődött el, hiszen maga a humán papilloma vírus terjedése, az kontaktúton terjed, aminek az egyik fontos módja a szexuális érintkezés, nem csak ez lehet, de ez a legfontosabb. Tehát a világon nagyon-nagyon sokan megkapták, több millióan már ugye évek óta, és az oltásoknak a hatását most már különböző kutatások, vizsgálatok tudták igazolni, és nem csak a hatásosságát, hanem a biztonságosságát is.
3: Akkor beszéljünk részletesen arról, hogy ugye itt az említetten túl hogyan terjedhet még ez a vírus, és milyen szerveket, mit támadhat meg, mi maga a HPV?
2: Igen, mert ez ilyen misztikusnak tűnik, hogy ez a humán papilloma vírusnak a rövidítése, ez egy olyan kicsi kis kórokozó, fertőzéseket terjeszthet, aminek több mint 140 variációja van, változata. Ez a kórokozó a sérült, mikrosérülésekre a bőrön keresztül, nyálkahártyákon keresztül tud bejutni a szervezetbe, és ott a hámsejtekben, meghatározott sejteknél bejutva tud szaporodni. A vírusok ugye olyan élőlények, amelyeknek mindenképpen kell egy élősejt, amiben bejutva tudják magukat újraépíteni, és emiatt, mivel felhasználják a adott sejtnek a szaporító anyag készletét, a DNS-ét is, ezért tudna bizonyos elváltozásokat okozni. A humán papilloma vírusok többsége szerencsére tünetmentes fertőzést okoz, tehát például bejut a szervezetünkbe, ott helyi reakciót tud okozni, a helyi immunválasz beindul, és szépen elpusztítja ezeket a kórokozókat, és mi nem is veszük észre, hogy megfertőzöttünk. Ugye ez, ennek az a kockázata, hogyha nem veszük észre, hogy megfertőzöttünk. Van, amikor nem sikerül, hogy az immunrendszernek ott helyben elpusztítja a kórokozókat, tünetek nincsenek, de évekig ott azok meglapulhatnak, és egyszer csak valamilyen sejtekben bizonyos okok miatt elindulhatnak elváltozások. Illetve, hogy a tünetmentes, ezért nem veszük észre, hogy a partnereinket is megfertőzhetjük. Mind a fiúkat, mind a lányokat is. Ezért fontos az, hogy mind a fiúkat, lányokat oltani kell. Illetve ezek a vírusok között vannak olyan típusok, amelyek előszeretettel módosítják a sejtetnek a működését, ahova bejutottak, és egy kóros szaporodási folyamatot indítanak el, ugye ezek a rák megelőző állapotok, illetve ha már el is elindult a burjánzás, kialakulhatnak egy dagatos elváltozások, amik egy rossz indulatú elváltozást jelentenek. És ez az, amiért veszélyesek tudnak lenni ezek a vírusok, és ezért fontos az oltások. Ebben az oltóanyagban, amit a gyerekek számára biztosít a magyar állam, a ményakrákot leggyakrabban okozó típusok vannak benne, illetve más olyan úgynevezett onkogén rákkeltő vírustípusok, amelyek a szemérem test környékén, a genitáliákon, mind a fiúknál, mind a lányok esetében, a végbénnyillás körül, a szájre garat nyálkahártyáján tudnak elváltozásokat igazni és daganatokat okozni, és ezért fontos az, hogy ezen oltóanyag felvétele kapcsán ezzel a leggyakrabban daganatot okozó vírusok ellen kapunk egy védelmet, illetve ebben az oltóanyagban nem csak a daganatot okozó típusok vannak, hanem mindenki ismeri, reméljük nem saját magáról, hanem tankönyvekben, hallomásokból, ezeket a szemölcsöket, ezek a nemi szervek környékén előforduló szemölcsöket, kondilómák, így is szoktuk ezeket nevezni, ezeket is a humán papilloma vírusok okozzák. Ezek szerencsére jó indulatú elváltozások, de kellemetlenek, csúnyák, ha rossz helyen vannak, akkor ugye ki tudnak sebesedni, egyéb problémákat tudnak okozni, tehát ez ellen is védenek azok az oltások, tehát maga a humán papilloma vírus meghatározó típusaival szemben a rák megelőző állapotok, a rossz daganatok, illetve a nemi tájakon, illetve egyéb helyeken előforduló szemölcsök ellen tudunk védekezni. A humán papilloma vírusok nem csak a nemi szervek környékén tudnak elváltozások az végbelekben, hanem a fejnyaki régióban is, ez azt jelenti a szárnyalkahártyában, garat, porüregben tudnak elváltozásokat tenni, tehát rákot tudnak okozni. Ráadásul, aki dohányzik, azoknál az esetében a fejnyaki elváltozásokhoz a dohányzás egy hozzájáruló tényező. Tehát a kettő együtt már nagyobb kockázatot jelent, hogy ezeken a területeken is kialakulhatnak rossz indulatú elváltozások. És ezért szeretnénk azt hangsúlyozni, hogy minél több embernek jó lenne, hogyha ezeket az oltásokat be lehetne adni, felnövekedne egy olyan generáció, akinek szinte minden tagja oltott, mert ezáltal ezek a vírusok nem tudnak fogékony szervezetet találni. A egyes fertőző betegségeknek a megszűnése, például a fekete himlő kapcsán is, ezt lehet elérni, hogy nem lesz fogékony egyed, mert a védőoltásokkal, hogyha kórokozó be is jut valakihez, akkor az immunrendszer tud rögtön reagálni, és el tudja pusztítani annak, hogy már betegséget okozna, és ugye a nyáimmunizás, amiről már beszéltünk, hogy az a néhány embert, akit valami miatt nem lehet oltani, akkor ő is védett lesz, mert már a kórokozó nem lesz, el fog tűnni, tehát őt is védeni fogja. Ezért mondják mindig a szakemberek, ezért szoktuk ezeket a bűvös számokat mondani, hogy 90% feletti átoltást minél többen vegyék igénybe, és nagyon közel járunk hozzá. Tehát én nagyon örülök annak, hogy az elmúlt években is a 7. osztályos szülők, gyerekek ilyen sokan döntöttek amellett, hogy felveszik ezt a védőoltást.
3: És ugye nem csak ennek a korosztálynak, hanem másnak is ajánlják ezt az oltást, még akár felnőtt korban is. Mikor érdemes egy felnőttnek beadatni például, vagy ha már átesett ilyen fertőzésen, akkor is van-e értelme?
2: Igen, tehát a felnőttek részére is javasolt, igazából bármikor. Pláne, aki még aktív szexuális életet élt, esetleg a partnereket gyakran váltogatja, de ezeket érdemes. Azért azt tudni kell, hogy azért is van a szexuális élet kezdete előtt az oltásnak a beadásának az ideje, mert maga a kialakult fertőzés ellen nem véd az oltás. Ahogy az előbb is említettem, amikor a kórokozó bejut valamelyik nyálkahártyákon, bőrünkön keresztül, ott lokális gyulladás alakul ki, ott alakult ki a immunrendszeri védekezés, ami egy teljesen más típusú, mint az úgynevezett szisztémás védekezési rendszer. Ezért a humán papilloma vírus fertőzés ugyanott megszűnik, amit beszéltük, hogy elmúlik tünetmentesen, és hogy a kis tünetekkel el fog múlni jobb esetben, de újra fertőződhetünk. Illetve, hogyha már meglapul bennünk tünetmentesen a vírus, maga az oltástól ez nem fog eltűnni. De a védőoltás egy olyan mechanizmus indult el a szervezetben, ami az egész szervezetre vonatkozó védőreakciót indítja el, mint bármilyen más védőoltásnál, és ezért van az, hogy ez egy hosszú távú, jelenleg is adataink alapján életre szóló védettséget tud adni, azokkal a humán papillomavírus típusokkal szemben, ugye, ami az oltóanyagban vannak, de ugye ezek a leggyakoribbak, meg a legveszélyesebbek, és ezért fontos az, hogy tehát, hogyha valaki idősebb életkorban szeretné ezt felvenni, akkor nagyon jól teszi, mert nem tudhatjuk, hogy van-e benne vírus, nincsen benne vírus, milyen típusa van éppen, hogyha esetleg megvan, de hogyha nem került benne a vírus, vagy például újabb fertőzés esetében, hogyha az oltás megvan, akkor már tudja eliminálni a szervezetből a bekerült vírusokat, tehát felnőtt korban is fel lehet venni, házi orvossal, kezelőorvossal meg kell ezt beszélni, és ők fel tudják írni receptre, patikában térítés ellenében vehető igénybe ez az oltás a felnőttek részére. A 7. osztályos gyerekek pontosan azért, mert még ebben a korban vannak, amikor a szexuális élet megkezdése, reméljük még azért odébb van, tehát az ő esetükben várható az, hogy akkor ezen humán papilloma vírus típusokkal szemben egy hatékony és biztonságos védelmet fognak kapni.
3: Mikor nem ajánlott, például milyen egészségügyi állapot az, ami esetleg legalább egy kérdést indokol az orvos felé az oltás beadása tekintetében? Van-e ilyen állapot?
2: Bármilyen kérdés fel kell tenni a krónikus betegségek kapcsán, de nagyon fontos, hogy különböző ételallergiák, ekcémák kapcsán nagy valószínűséggel beadható az oltóanyag. Mindenkinek, akinek egy konkrét megbetegedése van, tudomása van róla, az mindenképpen beszélje meg a háziorvosával, az oltóorvossal, az iskolaorvossal ezeket a kérdéseket. Nagyon kevés az a konkrét megbetegedés, ami kapcsán kontraindikáció lehet. De mondjuk ebben az őszi időszakban, mert maga az oltás, ugye októberben lesz az első oltás, két oltásból áll, azért ne felejtjük el, hogy októberben van az első és jövő év, 2021 áprilisában a második oltásnak az ideje, de az őszi szezonban azért előfordulhatnak olyan légúti megbetegedések, amik lázzal járnak, akut megbetegedések, és mondjuk pontosan akkor, amikor az oltás napja van, akkor magas lázzal otthon van a gyerek. Amikor ez elmúlik, meggyógyul, akkor az iskola egészségügyi szolgálat biztosítja azt, hogy meglegyen ennek az oltásnak a pótlása. Tehát senki nem marad ki belőle azért, mert éppen akkor nem volt oltható, de olyan, hogy egyáltalán nem oltható, nagyon-nagyon-nagyon ritka. Ezeket meg kell beszélni, előfordulhat, de ezt mindig az adott konkrét gyerek kapcsán kell megbeszélni az adott oltó orvossal, házi orvossal, hogy azt tudom javasolni, ezeket kell átnézni. Maga az oltás kapcsán is felszoktak merülni a kérdések, hogy akkor milyen szövődménye, mivel járhat. Ez is egy olyan oltás, mint bármilyen más, tehát a szervezet immunreakciója az megnyilvánulhat a különböző tünetekben. Ez leggyakrabban hőemelkedés, esetleg egy kisebb láz, nagyon rövid ideig tartó, a szúrás helyén pír, fájdalom jelentkezhet, de ez bármilyen más esetben is előfordulhat, amikor az ember kap egy injekciót, tehát ez a szervezet reakcióját tükrözi. Ezek nem szövődmények igazából, ez egy vele járó mellékhatásnak szoktuk hívni, de ezek kezelhetők és elmúlnak. Tehát ettől nem kell félni, de tudni kell, hogy vannak ilyenek. Hogyha valaki részletesen szeretné tudni, hogy mik ezek a várható mellékhatások, ezt is meg lehet kérdezni ugye háziorvostól, iskolavédőnőtől, iskolaorvostól, vagy pedig nagyon jó információ található magáról az oltásról, mi ellen véd, mik lehetnek a kontraindikációk, mellékhatások. A Nemzeti Népegészségügyi és Ösztönző Központnak a honlapján, ahol kimondottan van tematikus humán papilloma vírusra vonatkozó információk, illetve hogyha rámegyünk az nngk.gov.hu oldalra, akkor ott a hírekben már feldobódik azonnal az friss információk a HPV kapcsán, és oda lehet navigálni. Ahol ezek az oldalak megtalálhatod, de a keresőmotorba is ráírva, illetve van telefonszám is, amit meg lehet találni. 18-12 hívószámon, ingyenesen lévett hívószámon, ahol az egészségvonal munkatársai nagyon szívesen szóban is megbeszélik ezeket a kérdéseket, amik felmerülnek bárkiben. Rövidebb, hosszabb terjedelemben, de részletes információkat lehet találni.
1: Kedves hallgatóink, arról már hallhattak információt, hogy megkezdődött a 2026-27-es tanévben a HPV elleni védőoltás szervezése. Ismét lehetőségük nyílt a 7. évfolyamos lányok és fiúk szüleinek arra, hogy igényei gyermekük számára a térítésmentes HPV elleni védőoltást pár nappal ezelőttig kellett visszajuttatni az iskolába a jelentkezéseket. Arra is kíváncsiak,

0: Tortól. Ha tehetik, tartsanak velünk az Európa Rádióval. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő Hornyák Zoltán. Még egyszer köszönjük figyelmüket. Viszont hallásra.
1: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét Lukács evangélium a 7. fejezetének 19. verséből hallgassuk meg. Te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk? Keresztelő János intézi eme kérdést Jézushoz. A kérdés háttere, ő maga börtönben van. Eljövendő, hát ki az? Kire gondolt? A messiásra, a megváltóra. Erre irányul tehát a kérdése. Kétség jelenik meg keresztelő Jánosban, hiszen ilyeneket mondott Jézusról korábban. Én vízzel keresztellek titeket, de eljön az, aki erősebb nálam, és én arra sem vagyok méltó, hogy sarulja szíját megoldjam. Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. Az előbbi mondatok azt mutatják, hogy keresztelő János tisztában volt azzal, hogy ő kicsoda, és mi az Istentől kapott feladata. És ugyanezt kristálytisztán látta Jézussal kapcsolatban is. Keresztelő János tudta magáról, és el is mondta, hogy nem ő a megváltó. Ő útkészítője, előfutára az eljövendő megváltónak. Volt, hogy Jézusra mutatva így szólt, íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Tehát tudta és hirdette Jézusról, hogy ő a megváltó. Akkor megingott. Kétség támadt a szívében. A korábban önmaga és Jézus felől egyaránt szilárd bizonyosságban élő János szavai ezek? Igen. Kétség és bizalom egyszerre van jelen a kérdésben. A mai igemagyarázat a Nyíregyháza kertvárosi gyülekezetben szolgáló Katona Béla lelkipásztor nevéhez fűződik.
1: Az Európa Rádió információs magazinját a kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják! Az információs manipuláció elleni fellépés, valamint az Európai Unió bővítésének aktuális kérdései is szerepelnek témaként az unió külügyminisztereinek eheti luxemburgi tanácsülésén, melyre elutazott Orbán Anita, a magyar diplomácia vezetője. A külügyminiszter Facebook bejegyzésében kiemelte, a tárgyalások első témája, miként tud Európa hatékonyabban fellépni a rosszindulatú, összehangolt külső hibrid fenyegetésekkel szemben. Az Európai Unióban a bővítés külső és belső hatásairól a hét második felében az Európai Tanácson az állam és kormányfők tartanak vitát. Ennek előkészítéseként az elkészült bizottsági jelentés alapján az uniós bővítés biztonsági jelentőségéről egyeztetnek majd az ülésen, írta a magyar külügyi vezető. Orbán Anita hangsúlyozta, Magyarország ismét az érdemalapú bővítés mellett fog érvelni, és kiemelten fontosnak tartja a Nyugat-Balkánt Európa biztonsága szempontjából. Egyszerűsödtek és átláthatóbb

0: Váltak az emelt sebességű, úgynevezett tempó 100-as buszokra vonatkozó szabályok idehaza, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid bejegyzésében Barna Zsolt közúti közlekedési ügyekért felelős államtitkár posztját osztotta meg, mely szerint az október 10-től hatályos új szabályok értelmében a 100 km per órás legnagyobb sebességre engedélyezett buszok üzemeltetőinek a korábbi jogszabályokkal szemben már nem kell minden műszaki vizsgához igazodva újra végigjárniuk az emelt sebességű haladáshoz előírt engedélyezési eljárást. Ez azt jelenti, hogy amit a jármű gyári dokumentációja hitelt érdemlően igazol, azt nem kell egy külön eljárásban még egyszer bizonyítani. Mindez pedig kevesebb ügyintézést és kisebb költséget jelent az üzemeltetőknek, olvasható az államtitkár bejegyzésében. A Tempó 100 engedéllyel a műszakilag alkalmas autóbuszok autópályán és autóúton 100 km per órás sebességgel közlekedhetnek. A túlárazás elleni fellépés és a felelős gazdálkodás teljes egészében ellensúlyozza a kormány új intézkedéseinek hiánynövelő hatását, így az idei módosított hiánycél a GDP 7,5% marad, közölte a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Kármán András kifejtette, a korábban túlárazott állami szerződéseken nyerészkedő oligarchák és pazarló állami működés helyett a Tisza kormány azoknak a magyar embereknek segít, akik valóban rászorulnak. Mindez jól mutatja a gazdaságpolitika fókuszát, emelte ki. Hozzátéve, a felelős gazdálkodás folytatásával sikerül szinten tartani a hiányt. A kormányváltástól a költségvetési leltárig a hiány csökkentése érdekében felszabadították az uniós pénzeket, visszavették a nem felsőoktatási kekva vagyont és stabilizálták a gazdaságot, mondta a miniszter. A tárcavezető közlése szerint a 2026-os büdzsé átvilágítása során azt találták, hogy a Tisza kormány első intézkedései után az idei évre várható hiány a GDP 7,5%-a lehet. Szapolyai János király jelölésének 500. évfordulója alkalmából rendeztek megemlékezést Tokajban. Az évforduló alkalmából ökumenikus istentiszteletet, a témával kapcsolatos történelmi előadást és filmvetítést tartottak. Bemutatták a Szent Korona másolatát is. A szervezők felidézték, az országgyűlés a Mohácsi csata után Tokajban gyűlt össze, ahol egyhangulag Szapolyait jelölték a megüresedett magyar trónra. Hozzátették, az egykori Tokaji vár a Szent Korona menedéke is volt 1551-1552-ben hónapokon át, amikor a már elhunyt Szapolyai János király özvegyének, Izabella királynénak követei átadták azt Habsburg Ferdinánd megbízottjainak és a pozsonyi várba szállították.
1: Az időjárásról.
0: Az ország északi részén csak kevés felhő ígérkezik, eső nem valószínű. Az északnyugati északi szél sokfelé megélénkül, napközben 13 és 18 fok között alakul a hőmérséklet. Kedden már többnyire napos idő várható, csapadék nem lesz. Az északias szél főként a Tiszán túlon nagy területen megélénkül, néhol meg is erősödik. A hőmérséklet kedd délután 13 és 18 fok között valószínű.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Máté Tóth András valláskutató, az MTA doktora lesz, akivel két nagyobb témát beszélünk át. Elsőként arról lesz majd szó, hogy munkaszüneti nap lehet Magyarországon december 24-e.
2: Annyi bizonyos, hogy ennek a valláshoz, kereszténységhez vajmi kevés köze van. Tehát ha meg akarjuk érteni, hogy miért hozott a kormány, vagy fog hozni a kormány, vagy a parlament egy ilyen döntést, akkor nem a vallási, nem a liturgikus élet, nem a kereszténység területén kell kapirgálnunk. Ez volt az első gondolatom.
1: Aztán műsorunk második felében arról is hallhatnak, hogy a kutató szerint mi olvasható ki az adó 1%-os egyházi felajánlások legfrissebb statisztikáiból.
2: Jaj annak az egyháznak, aki számolja a tagjait. Mert az egyház mércéje az a Jézus Krisztushoz való elkötelezettség és az egyházi közösségben megélhető irgalom. És nem az, hogy mekkora az adófelajánlás összege, és nem az, hogy a népszámlálásban hányan vallják meg, vagy nem vallják meg.
1: Kedves hallgatóink, mai vendégünk tehát Máté Tóth András, valláskutató, az MTA doktora. Tartsanak velünk!

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: A valláshoz, a kereszténységhez kevés köze van annak, hogy december 24-e munkaszüneti nap lehet Magyarországon, mondja Máté Tóth András valláskutató, az MTA doktora. De ha nem vallási megközelítés miatt választották ezt a napot pirosbetűsnek, akkor vajon mi áll a háttérben? Erről beszélgetek a következő percekben Máté Tóth András valláskutatóval, az MTA doktorával. Amikor beszélgetünk, akkor még nem fogadta el a parlament, de lehet, hogy mire adásba kerül, már el is fogadja. Szeptember 28-án beszélgetünk arról Máté Tóth András valláskutatóval, az MTA doktorával, hogy munkaszüneti nap lehet december 24-e Magyarországon. Amikor meghallotta ezt a hírt, hogy beterjesztették ezt a parlamentnek ezt a törvényjavaslatot néhány képviselő, akkor mi volt az első gondolata a valláskutatóként?
2: Ha hiszi, hanem az első gondolatom az volt, hogy itt ebben a rádióban beszélgettünk arról korábbi évek során egyszer, hogy a nagypéntek munkaszüneti nap lett, és akkor emlékszem, hogy az volt a gondolatom erről, hogy milyen tiszteletre méltó intézkedés ez a kormány részéről, hogy a politikusoknak egy egész napot ad arra meg önmagának, hogy a bűneiket megvallják és megbánják. Hát most a december 24-ével kapcsolatban ezt a humort nem lehet megismételni, de annyi bizonyos, hogy ennek a valláshoz, kereszténységhez vajmi kevés köze van. Tehát ha meg akarjuk érteni, hogy miért hozott a kormány, vagy fog hozni a kormány, vagy a parlament egy ilyen döntést, akkor nem a vallási, nem a liturgikus élet, nem a kereszténység területén kell kapirgálnunk. Ez volt az első gondolatom, amikor meghallottam ezt az ötletet.
1: És hol kell kapirgálni?
2: Az egyik lehetőség az az, hogy a Tisza kormány, úgy veszem észre, bizonyos értelemben érthető módon igyekszik minden, vagy a legtöbb intézkedésével önmagát az előző kormányhoz viszonyítani. És mivel az előző kormány idején számtalanszor fölmerült az ötlet, hogy legyen a december 24-e munkaszüneti nap, de valami miatt ezt mindig elodázták, elhalasztották, mégsem döntötték el, most a Tisza kormány azzal büszkélkedik, hogy lám-lám bezzeg ők, eldöntik, meghozzák. Ez az egyik lehetőség. A másik lehetőség az, hogy minden kormány, a Tisza kormány is rá van szorulva a szavazókra. Nagyon sokan, elsősorban asszonyok, házi asszonyok, nagyon-nagyon örülhetnek, hogyha a december 24-e munkaszüneti nap, mert akkor a karácsonyi előkészületekre több idejük van. Az csak zárójelben mondom, hogy persze elég nagy történelmi igazságtalanság az, hogy a nagy ünnepekre való előkészület általában a feleségek nyakán landul, és a férjek inkább csak az ünnepeknek a előnyös részét élvezik, és a felkészülés és a munkás részébe kevésbé vesznek részt, beleértve engem is. És egy harmadik lehetőségre is talán lehet gondolni, és ez pedig az, hogy Magyarországon a kereszténységről még az egyébként magukat szívesen, vagy esetenként keresztény színben föltüntető politikusok is tulajdonképpen vajmi keveset tudnak. Elképzelhetőnek tartom azt, hogy az előterjesztés mögött áll egy félreértés, mintha a december 24-e az egyházi szempontból ünnep lenne. Márpedig nem az, a kereszténység is a zsidó gondolkodás szerint gondolkodik az időszámítás szempontjából, legalábbis ezen a területen, vagyis tehát a vigíliát is az ünnephez számítja. A kereszténységben a 25-e a karácsony, első napja, 26-a a karácsony második napja, harmadnap nincs, és a 24-én este, az esthajnal csillag feljövetelekor kezdődik a vigília, az ünnep várakozás, akkor a katolikus hagyomány szerint legalábbis zsorozsmát mondanak, és ezzel kezdődik meg a karácsonyi ünnepkör. Tehát ilyen értelemben, akik normál munkaidőben dolgoznak, mondjuk 6-tól 3-ig, 7-től 4-ig, 8-tól 5-ig, azok még nyugodtan elvégezhetnék az aznapi munkájukat, nem sértenék az ünnepet. És talán még azt is lehet mondani, hogy igen, azonban hát vannak népi hagyományok, vannak általános szokások, főleg a gyerekek, gyerekes, kisgyermekes családoknál a gyerekek már tűkön ülnek, hogy mikor jön meg a kariai, ahogy ezt mostanában mondani kell, a karácsonyi ajándék, és ezért aztán azt is el tudom képzelni, hogy ezt akarta a kormány figyelembe venni, és ennek a helyzetnek akart kedvezni, tehát egy szokást függetlenül a keresztény tartalomtól, függetlenül a karácsonyi ünnepkörtől, lehet, hogy egy ilyen keresztény szokást akart bevenni a munkaszüneti napok körébe.
1: De most ezzel, hogy a 24-e munkaszüneti nap lesz, szerintem azt végérvényesen elveszítette az, akinek ez fontos, hogy a karácsony az melyik nap van. Tehát, hogy már így is összemosódott, hogy 24-e az már szinte karácsony, mert piros betűs lesz, most már ez végképp egy nehéz ügy ezt elmagyarázni a nem nagyon egyházi naptár szerint gondolkodó embereknek.
2: Igen, ez kétségtelen, és ebben ez azzal is jár, hogy akkor már 23-án délután is a józan gondolkodású, pragmatikus magyar igyekezni fog úgy dolgozni, vagy kevesebbet dolgozni, hogy már a következő munkaszüneti nap előző délutánját is lelazítsa. Úgyhogy tehát igazából itt nem csak egy napot kapunk, hanem a gazdaság másfél napot veszít.
1: Kollégáim egy rádióban, amit most nem akarok megnevezni, hívták úgy a csütörtököt, hogy kispéntek. Kicsit ilyen ez a logika akkor, hogy már a 23-a délután az már egy kicsit ilyen elő-elő karácsony elő.
2: De olyasmi.
1: Az egyházak szempontjából vizsgálva jelent-e ez ön szerint bármit?
2: Hát úgy alapvetően nem számít semmit, mert az egyházak a saját ünnepkörüket veszik alapul, és azt akkor is ünneplik, hogyha munkaszüneti nap, akkor is ünneplik, hogyha nem. Azt talán éppen fel lehet vetni, hogyha elfogadjuk azt az állítást, hogy az előző kormány, amelyik hosszú ideig volt hivatalban, nagyon szeretett kedvezni az egyházaknak, és kedvezett is, és nagyon szeretett abban a fényben mutatkozni, hogy keresztény, alapállású, egyház támogató, aminek az is következménye lett, hogy bizonyos értelemben kiénekelték az egyház csőréből a kereszténység sajtját, vagyis tehát, hogy Magyarországon hamarabb gondol valaki kereszténységre az előző kormány politikája miatt, mint a magyarországi egyházak miatt. Nos, így aztán felvethető esetleg, hogyha most megint, vagy folytatólagosan az új kormány is úgy demonstratíve tekintettel van egy vélt vagy valós egyházi érdekre, akkor az most legalábbis hangulati szempontból mennyire segíti az egyházak saját lábra állásának a fontos, időszerű és mélyen szükséges folyamatát.
1: És mennyire segíti ön szerint?
2: Én valóban csak egy kérdést szerettem volna bedobni, igazából nincsen rá válaszom, de ez a kérdés olyan, amin esetleg érdemes lenne elgondolkodni, érdemes lehetne elemzéseket folytatni, ökumenikus elemzéseket is, mert feltételezésem szerint még lesznek olyan területek, ahol ez a logika a Tisza kormány politikai logikájában szerepelni fog.
1: Ön szerint volt egyeztetés az egyházak vezetői között, meg a kormányzat vezetői között erről a december 24-i döntésről? Szerintem...
2: Hozzám nem jutott el ennek a híre, de hát nem is kellett volna, hogy eljusson, mert semmilyen olyan funkcióm nincs, ami miatt ilyen híreket automatikusan kapnék.
1: Én is ugyanígy vagyok, hogy nem kéne, hogy eljusson, de hozzám se jutott el, de az a feltételezésem, hogyha ez az előző kormány esetében történik, akkor lett volna, és úgy jelentették volna be, hogy ez az egyházak képviselői is ott vannak.
2: Én azt gondolom, hogy az előző kormány alatt az egyeztetések arról szóltak, mint a Kádár rendszer alatt, hogy elmondták az egyházaknak, hogy mi a jó nekik.
1: Ezt nem vonom kétségbe, de együtt jelentették volna be.
2: Hát melyik egyházzal?
1: Katolikus, református, evangélikus, vagy a MEÖT-tel?
2: Lehet. Lehet.
1: Azért hozom ezt szóba, hogy kell-e abból következtetést
2: levonnunk? Majd meglátjuk egyébként, hogy elnézést, hogy a szavába vágok, de majd meglátjuk, hogy ha ebből valóban parlamenti döntés lesz, nagy esélye lesz, hogy majd akkor hogyan lesz a performance, a bejelentés performance-a. Hogy például megjegyzik-e, mondjuk a miniszterelnök úr, hogy az egyházakkal történt előzetes egyeztetést követően, vagy valami más ceremóniába bevonnak-e egyházi szereplőket, vagy a törvény indoklásába beleteszik-e azt, hogy tekintettel a magyarországi erős keresztény hagyományra.
1: Ön látott bármilyen egyházi reakciót egyébként? Én nem.
2: Én sem.
1: Egyik egyháztól sem.
2: Én sem láttam.
1: Ez furcsa?
2: Nekem nem.
1: Mert?
2: Mert elveszett a Facebookom.
1: Olvas, meg,
2: de most lehet, hogy én mulasztottam. Mindenesetre szóval, tehát erről nem tudok semmit, hogy az egyházak bármit reagáltak volna.
1: És kellene ő szerint reagálni az egyházaknak, hogy akkor visszajutunk ugyanoda abba a probléma körbe, hogy milyen viszonyt alakít ki az egyház?
2: Nem hiszem, hogy kellene. Pontosan azért, mert akkor az egyházi nyilatkozat is megerősíteni azt a tévedést, hogy ennek bármi köze van a kereszténység hagyományához.
1: Na jó, de hogyha olyan logikából indulunk el, hogy mondjuk valaki azért nem tudott elmenni egy, most protestáns példát fogok hozni, mert a katolikusoknál, ha jól sejtem, akkor a szent esti éjféli mise az első pillanata a karácsony ünneplésének, ugye bólogat Máté Tóth András, protestáns körökben december 24-én kora délutántól, ilyet is láttam már, naplemente utáni, vagy akár esti időpontban szoktak lenni jellemzően gyerekeknek szánt istentiszteleti alkalmak, ahol valami kis versmondás, betlehemezés, kis csoki csomagátadás a gyerekeknek, együtt éneklés, és akkor utána haza. Ez az én gyerekkoromban, én ugye egy parókián nőttem föl, két lelkész gyermeke vagyok, nálunk ez úgy volt, hogy gyakorlatilag ahogy kijöttünk a templomból, onnantól volt nekem karácsony, az az érzés megvolt, hogy a templomban megvan akkor ez az ünnepi pillanat, szent este délutánján, és akkor utána összegyűltünk már a fa körül. Szóval, ha ezekre a családokra gondolok, akkor nem gondolhatja azt az egyház, hogyha a 24-e munkaszüneti nap, akkor mondjuk több család, több ember el tud menni ezekre az alkalmakra, és ilyen szempontból üdvözölheti az egyház ezt a munkaszüneti napot, mert hát ha 8,5%-kal több ember megy el ezekre az alkalmakra, mint egy évvel korábban.
2: Nem akarok találgatni. Fogalmam sincs.
1: Tehát nem kell az egyházaknak ezt üdvözölni, nincs velük dolga.
2: Hát kelleni biztos, hogy nem kell. Biztos, hogy nem kell. De gondolom, hogy azért, hát feltételezem, hogy azért az újságírók, akiknek hát tulajdonképpen most már semmi témájuk nincsen, ezért igyekeznek majd egyházi nyilatkozatokat kifacsarni különböző képviselőkből. Majd meglátjuk, hogy hát én nem fogom meglátni, de majd akik nézik, majd meglátják, hogy ez sikerül-e.
1: Oké, ezt most igyekszem nem magamra venni.
2: Nem, hát szó sincs róla, hát a jelenlévők mindig kivételek.
1: Köszönöm. Máté Tóth András 2026. december 24-én mit fog csinálni? És ha ezt összeveti 2025. december 24-ével, abban van-e bármi különbség attól, hogy ez most piros betűs nap lesz minden bizonnyal?
2: Biztos, hogy semmi különbség nem lesz. Egyébként fogalmam sincs, mit fog csinálni 24-én, de megkérdezhetem a feleségemet. Hanem, hogy úgy alakult az életem, hogy szabadon osztom be a munkámat, vagyis tehát nekem

0: Az esetben nem is egyháztagok, mert ahhoz, hogy az ember felajánlja az egyik 1%-át, ahhoz nem kell az egyháztagjának lenni, hanem elég csak megfelelő helyre húzni az X-et.
1: A trendekből ön szerint mi olvasható ki? Tehát a kicsit számukba öntöm azt, amit mondott, a Magyar Evangéliumi Testvérközösség, tehát az Iványi Gábor egyháza, hogy jobban érthető legyen a hallgatóknak, most a harmadik helyre jött elő, tehát a katolikus egyház az első, református egyház a második, az elsőnek katolikusoknak 950 000 körüli felajánló, a református egyháznak néhány ezerrel kevesebb, mint 400 000, és a Magyar Evangéliumi Testvérközösség pedig több mint 100 000 felajánlóval, majdnem 50%-os növekedéssel a harmadik, és negyedik helyre csúszott vissza az evangélikus egyház, akik eddig mindig harmadikok voltak.
0: Hát azt kellene megvizsgálni, mivel az embernek a döntését nem csak hosszú távú kiforrott elvek befolyásolják, hanem napi aktualitások is, hogy azt ellenőrizni kéne, nem lenne olyan nehéz, egy kis sajtóelemzéssel, hogy abban az időszakban, amikor már az adóbevallás vége felé, adóbevallási kötelezettség vége felé jártunk, hogy akkor abban az időben éppen az evangéliumi testvérközösség hogyan szerepelt a médiában. Mert lehet, hogy ez pont erre az időszakra esik, az a nagyon-nagyon-nagyon kegyetlen eljárás, amikor magát Iványi Gábort is úgy emlékszem, hogy hát most nem tudom, hogy bilincsbe verve elvezették el, vagy hogy tehát már nem emlékszem pontosan, de volt nagyon-nagyon nagy botrány, ami nagyon sokaknál úgy gondolom, hogy kiverte a biztosítékot.
1: Hát házkutatás volt a parókiáján, meg bíróságra is vitték,
0: igen,
1: ahol ilyen...
0: hogy ezt nem tudom, hogy az adóbevallás időszakára esett-e ez, mert az is lehetne egy magyarázat. A másik magyarázat pedig az, hogy én úgy tudom, hogy a Tisza kampánya, Magyar Péter kampány körútja, az egyre inkább felerősödött a tavalyi esztendő során, és azt lehetett látni, hogy nagyon sokan olyanok is, akik eddig nem nyilvánítottak véleményt, elkezdtek vélemény nyilvánítani. És el tudom képzelni, hogy egy ilyen politikai motívum is hozzájárulhatott ahhoz, hogy az előző kormány által igazán nem kedvelt, vagy sokat üldözött evangéliumi testvérközösség iránt pozitív érzelmeket tápláltak, és akkor ez beszüremkedett az 1%-ról való döntésbe. De ez mind csak fantázia, semmilyen ilyen jellegű kutatást nem végeztem.
1: Én pedig közben rájöttem, hogy egy tévedést ejtettem a beszélgetésünk elején, azt mondtam, hogy februári állapot, de nem igaz, mert a legtöbb adózó májusig kell, hogy kitöltse az adóbevallását. Februárban valami speciális cégeknek, vagy nem tudom, egyéni vállalkozók, valakiknek kell februárig, de a legtöbb ember májusig rendelkezik.
0: Igen, az egyéni adóbevalló, az igen, igen.
1: Oké, ez csak a pontosítás kedvéért. Maradjunk egy gondolat erejéig a nagyoknál, katolikus, református egyház. Itt most némi növekedés látható a felajánlók számában, viszont volt, ha visszább megyünk, akkor 24-ben volt egy apróbb csökkenés, a református egyháznál olyan 5% körüli, a katolikusnál olyan 3% körüli a felajánlók számánál. Abban az időben a nem egyházi nyilvánosság az azt vetette föl, hogy minden bizonnyal az egyházakból való kiábrándulás okozza ezt, például Balogh Zoltán kegyelműügyben való szereplése, és hogy biztos így tiltakoztak néhányan, néhány százaléka a korábbi felajánlóknak, hogy nem adták oda a református egyháznak. Én egyébként ismerek néhány ilyen embert a környezetemből, de ez abszolút nem statisztikai tényező, hogy én ismerek pár ilyen embert. Tehát ez nem releváns, csak mondom, hogy én ismerek ilyen embereket. És azért hozom ezt most szóba, mert Balogh Zoltánnak megjelent néhány nappal ezelőtt egy írása, nem hiszem, hogy ez ön elé került, mert nem facebookozik. Találkozott ezzel, a parokia.hu-n megjelent egy írás, amiben egyébként részben az egyházi újságírókat kárhoztatja bizonyos dolgokért, de ezt most hagyjuk, viszont van benne egy érdekes rész, amikor azt írja, hogy az adó 1%-ok tekintetében nem vette figyelembe a közvélemény azt, amit ő kikutatott, hogy a NAV nem vette figyelembe a nullás adóbevallásokból érkező adó 1%-os felajánlásokat, vagyis amik pénzt nem adtak az egyháznak, de beírták, hogy ők egyébként a református egyházat támogatnák, és ez volt az a csökkenés mögött, mind a katolikus, mind a református egyház esetében. Hogy ez igaz vagy nem, azt én nem tudom megítélni, de kíváncsi vagyok, hogy ön mit gondolt. Tehát az, hogy volt egyszer egy csökkenés, amögött lehette társadalmilag olyan döntés, hogy valaki, aki egyébként református, azt mondja, hogy na, ezt nem, vagy inkább ez a valószínűbb, amit Balogh Zoltán mond, hogy a kettő együtt is megférhet, és hogy most megint emelkedés van, nem is kicsit.

0: kicsi egyébként, 10%-os a református egyház esetében a csökkentett évhez képest. Szóval ezekről mit gondol?
1: Még más ügyek is vannak, amik befolyásolhatják ezt. Azt hiszem, most hirtelen már nem emlékszem, de mintha változna, vagy változott volna az 1%-os döntés technikai felülete. Korábban úgy emlékszem, hogy mintha eldugottabb lett volna, hogy hol és milyen, mekkora ikonokra és így tovább lehet kattintani, vagy hogyan lehet leválogatni a különböző egyesületeket, vagy egyházakat, de minthogyha ebben, most ez nagyon csak halványan rémlik számomra, minthogyha ebben lett volna változás, a felhasználó barátabb lett a felület. Ez is lehet egy magyarázata annak, hogy többen ajánlották fel. Ugyan a nagyon sokak közül többen, mert azért az nagy különbség, hogyha félmilliós, egymilliós tömbhöz adunk hozzá, vagy hogyha kisebb tömbhöz adunk hozzá arányaiban. Azért mondom ezt, mert amit már az előbb is említettem, Magyarországon a vallásosság és az egyházakhoz való viszony az részben bizonyos változók mentén stabilnak tűnik, más változóknál pedig hektikusnak, és nem olyan könnyű, mivel nem tudunk rástartolni egy ilyen eredmény értelmezésére azonnal egy reprezentatív mintán elvégzett felméréssel, ezért az ember csak a magyar társadalomról benne lévő fantáziája alapján kezd el gondolkozni, és azok számára, akik vallásszociológiával foglalkoznak, azok számára a vallásszociológiai magyarázatok előbb aszociálódnak, kézenfekvőbbek, mások, akik nem, ők pedig a teljesen profán, esetleges, technikai, vagy akár hasonló, vagy amit az előbb mondtam, a média események, párhuzamos botrányok, ennek alapján keresik a magyarázatokat. De ez mind találgatás.
0: És akkor még egy rész téma. Ötödik.
1: Még valamit mondok.
0: Parancsolj.
1: Attól mindenképpen a legnagyobb tisztelettel, de óvnám az egyházak középvezetőit, csúcsvezetőit, hogy az egyházuk társadalmi lehetőségei, esetleg missziójuk vonatkozásában ilyen adatokból következtetéseket vonjanak le. Egyrészt azért, mert szerintem nem lehet megalapozott következtetést, másrészt pedig jaj annak az egyháznak, aki számolja a tagjait. Mert az egyház mércéje az a Jézus Krisztushoz való elkötelezettség, és az egyházi közösségben megélhető irgalom. És nem az, hogy mekkora az adófelajánlás összege, és nem az, hogy a népszámlálásban hányan vallják meg, vagy nem vallják meg. Elnézést, hogy
0: nem, ez szerintem
1: kis teológiai
0: ez nagyon fontos, amit mondott, de akkor azért mindezeken túl azt, jó következtetésként hozom-e ide, hogy abból, amit mond, hogy ha mégis számolja valaki az egyházak tagjait, akkor azt ne az adó 1%-ból tegye, mert ott csomó társadalmi hatás van, ami teljesen eltorzítja az adatokat.
1: Inkább úgy fogalmaznék, hogy hát az adatot különböző más indikátorok figyelembe vételével szabad csak értelmezni, és az előbb említette, hogy helyesebb lenne a népszámlálás, hát a népszámlálás vallási adataival semmit az ég adta világon nem lehet kezdeni, amit szerintem már ebben a műsorban is többször ragoztunk.
0: Akkor ezért még egy témát felvetek, miután jól megbeszéltük, hogy nem lehet az adatokat használni, de még egy nagyon szembetűnő van, amiről kíváncsiuk a véleményére. Ötödik helyen vannak a krisnások az egyházok listáján, több mint 100 000 felajánlóval. Ha összevetjük a népszámlálási adattal, akkor olyan 4-5-ször több az adó 1%-os felajánló, mint aki hívőként beírta magát néhány évvel ezelőtt. Jól gondolom akkor, hogy itt inkább arról van szó, hogy ez egy szimpátia? Hogy mondjuk olyanok azt mondták, akik amúgy nem akartak 1%-ot adni az egyháznak, hogy jó, akkor megnézem a listát, jó, hát őket szoktam látni ételt adni a szegényeknek, akkor nekik adom.
1: Mindenképpen így van. De röviden, ugye nagyon nagy különbség van egy keresztény egyház és egy hindu gyökerekre visszavezethető új vallási mozgalom között. Nagyon nagy különbség van. A magyarországi krisnatudatú közösség képviselői nagyon-nagyon tehetségesen, szelíd rátartisággal maguk illetékességébe vonták a keleti bölcsesség és keleti misztika egészét. Vagyis tehát azok is, akik egyáltalán nem hívők, semmilyen Istenbe nem hisznek, vagy semmilyen egyháznak nem tagjai, de nagyon jól tudják azt, hogy a jóga az milyen egészséges dolog testnek és léleknek, és a jóga Magyarországon nagyon szorosan kapcsolódik a Krisna tudatú közösséghez, ott is folynak a legtöbb jógamesterképzések különböző szinteken, vagyis tehát, hogy itt nem az lenne a magyarázat, mint a evangéliumi testvérközösségnél, hogy minél jobban nyomták a közösséget, annál többen szimpatizáltak vele, akik az elnyomókkal nem szimpatizáltak. Itt nem erről van szó, mert ezt a közösséget 30 évvel ezelőtt, vagy 35 évvel ezelőtt próbálták peremre szorítani a nagy tiszteletű és nem feltétlenül pozitív emlékű Németh Géza tiszteletes úrnak a kampányai révén, hanem másról van szó, itt erről a szimpátiáról, erről a vallási szimpátián túli szimpátiáról van szó. Én azt gondolom, hogy az illető közösség támogatottságában, mindenféle támogatottságában elsősorban ez fejeződik ki.
0: És egy utolsó kérdés, ami egyébként részben visszautal arra, amit ön mondott, hogy ha változott a felület, az hogyan befolyásolhatta a feljárásokat, az biztos, hogy változott pár évvel ezelőtt, hogy be lehet fixálni az egyházi 1%-ot. Erről mit gondol valláskutatóként? Most ez egy technikai kérdés, de ennek van egy jelentősége ön szerint, hogy az ember azt mondja, hogy akkor én innentől többet nem nyitom meg ezt a felületet, hanem életem végéig a katolikus református egyházat támogatom, annak kereszteltek, nekem ez fontos, ide tartozom, vagy életszerűtlen. Azt mondják egyébként, ugye, hogy ez kevésbé, tehát hogy a civil 1%-nál valószínűbb, hogy az ember vált, az egyházat még nem olyan gyakran vált, vagy nem vált, vagy nem gyakran vált az ember. Mondjuk erre vannak kiváló egyháztörténeti példák, Pázmány Péter mondjuk, de nem akarom most ilyen messzire vinni ezt a beszélgetést. Szóval erről mit gondol, ennek van-e bármi jelentősége vallási szemüvegen keresztül, vagy csak ez egy technikai kérdés?
1: Ugye megint ez egy olyan dolog, hogy ahhoz vizsgálatot kellene, tehát hogy megkérdezni, mit tudom én, legalább egy 750 embert arról, aki például így befixálta, hogy ő ezt miért csinálta. Mert lehet, hogy abból 200 azért, mert elege volt. Hagyjanak engem békén. Hát csak gondoljunk bele, hogy hány felugró ablak jelenik meg olyannál, aki mondjuk online is él életet. És akkor azok közé tartozik ez is, besorolódik. Még akkor is, ha kívülről nézve, meg az egésznek a jelentősége egész más, mint mondjuk egy rúzs kiválasztásánál a szín, hogy milyen legyen. Mondjuk én egész ritka vásárolok rúzst, de most ez jutott eszembe, nem tudom miért. Tehát, hogy újra csak visszautalnék arra, hogy nem óvatos lennék a vallási és a direkt egyházi kapcsolat változására következtetni. Óvatos, nagyon óvatos lennék.
0: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Máté Tóth András valláskutatót, az MTA doktorát hallották.
2: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk megújult honlapján is. Európa Rádió. Európa Rádió.hu.
0: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
2: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az információs manipuláció elleni fellépés, valamint az Európai Unió bővítésének aktuális kérdései is szerepelnek témaként az unió külügyminisztereinek e heti luxemburgi tanácsülésén, melyre elutazott Orbán Anita, a magyar diplomácia vezetője. A külügyminiszter Facebook bejegyzésében kiemelte: a tárgyalások első témája, miként tud Európa hatékonyabban fellépni a rosszindulatú, összehangolt külső hibrid fenyegetésekkel szemben. Az Európai Unióban a bővítés külső és belső hatásairól a hét második felében az Európai Tanácson az állam és kormányfők tartanak vitát. Ennek előkészítéseként az elkészült bizottsági jelentés alapján az uniós bővítés biztonsági jelentőségéről egyeztetnek majd az ülésen, írta a magyar külügyi vezető. Orbán Anita hangsúlyozta, Magyarország ismét az érdem alapú bővítés mellett fog érvelni, és kiemelten fontosnak tartja a Nyugat-Balkánt Európa biztonsága szempontjából. Egyszerűsödtek és átláthatóbbá váltak az emelt sebességű, úgynevezett tempószázas buszokra vonatkozó szabályok idehaza, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid bejegyzésében Barna Zsolt közúti közlekedési ügyekért felelős államtitkár posztját osztotta meg, mely szerint az október 10-től hatályos új szabályok értelmében a 100 km per órás legnagyobb sebességre engedélyezett buszok üzemeltetőinek a korábbi jogszabályokkal szemben már nem kell minden műszaki vizsgához igazodva újra végigjárniuk az emelt sebességű haladáshoz előírt engedélyezési eljárást. Ez azt jelenti, hogy amit a jármű gyári dokumentációja hitelt érdemlően igazol, azt nem kell egy külön eljárásban még egyszer bizonyítani. Mindez pedig kevesebb ügyintézést és kisebb költséget jelent az üzemeltetőknek, olvasható az államtitkár

0: Bejegyzésében. A Tempó 100 engedéllyel a műszakilag alkalmas autóbuszok autópályán és autóúton 100 km/h sebességgel közlekedhetnek. A túlárazás elleni fellépés és a felelős gazdálkodás teljes egészében ellensúlyozza a kormány új intézkedéseinek hiánynövelő hatását, így az idei módosított hiánycél a GDP 7,5% marad, közölte a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Kármán András kifejtette, a korábban túlárazott állami szerződéseken nyerészkedő oligarchák és pazarló állami működés helyett a Tisza kormány azoknak a magyar embereknek segít, akik valóban rászorulnak. Mindez jól mutatja a gazdaságpolitika fókuszát, emelte ki. Hozzátéve, a felelős gazdálkodás folytatásával sikerül szinten tartani a hiányt. A kormányváltástól a költségvetési leltárig a hiány csökkentése érdekében felszabadították az uniós pénzeket, visszavették a nem felsőoktatási kekva vagyont és stabilizálták a gazdaságot, mondta a miniszter. A tárcavezető közlése szerint a 2026-os büdzsé átvilágítása során azt találták, hogy a Tisza kormány első intézkedései után az idei évre várható hiány a GDP 7,5%-a lehet. Szapolyai János király jelölésének 500. évfordulója alkalmából rendeztek megemlékezést Tokajban. Az évforduló alkalmából ökumenikus istentiszteletet, a témával kapcsolatos történelmi előadást és filmvetítést tartottak. Bemutatták a Szent Korona másolatát is. A szervezők felidézték, az országgyűlés a Mohácsi csata után Tokajban gyűlt össze, ahol egyhangulag Szapolyait jelölték a megüresedett magyar trónra. Hozzátették, az egykori Tokaji vár a Szent Korona menedéke is volt 1551-1552-ben hónapokon át, amikor a már elhunyt Szapolyai János király özvegyének, Izabella királynénak követei átadták azt Habsburg Ferdinánd megbízottjainak és a pozsonyi várba szállították.
1: Az időjárásról.
0: Az ország északi részén csak kevés felhő ígérkezik, eső nem valószínű. Az északnyugati északi szél sokfelé megélénkül, napközben 13 és 18 fok között alakul a hőmérséklet. Kedden már többnyire napos idő várható, csapadék nem lesz. Az északias szél főként a Tiszán túlon nagy területen megélénkül, néhol meg is erősödik. A hőmérséklet kedd délután 13 és 18 fok között valószínű.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Környezetvédelmi magazinja.
1: Köszöntöm Önöket, ez az Európa Rádió környezetvédelmi magazin műsora, a Zöldellő, én pedig Huszár Kata vagyok. Kedves hallgatóink, mai magazin műsorunkban elsőként arról szólunk, hogy lassan a végéhez közeledik a levegő minőséget javító Európai Uniós integrált projekt, a Hungary projekt, melyben többek között Miskolc is részt vett. Ezt követően a Bükki Nemzeti Park igazgatóság úgynevezett Csuli Fénystop projekt versenyéről hallhatnak, melyen az igazgatóság területén működő középiskolák diákjai indulhatnak. Kedves hallgatóink, ezzel a két témával várjuk Önöket, tartsanak velünk!
0: Zöldellő, az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket!
1: Kedves hallgatóink, lassan végéhez ér a levegőminőséget javító Európai Uniós integrált projekt. A Hungary az ország 8 régiójában, 10 településen, többek között Miskolcon támogatta a levegőminőségi tervek végrehajtását és a légszennyezés csökkentését. Az egyik legfontosabb eredmény az Ökomenedzser hálózat létrehozása volt. A projekt végére 19 ökomenedzser dolgozott a 10 partner településen és 2 önkormányzati vállalatnál, segítve a helyi levegőminőséget minőségi intézkedések megvalósítását. Az összegzés szerint a program öröksége nem csak a fejlesztett infrastruktúrában és eszközökben rejlik, hanem abban a tudásban és együttműködésben is, amely a projekt lezárása után is támogatja Magyarország levegőminőségvédelmi törekvéseit. Szigeti Tamás, a Life IP Hungary projekt szakmai vezetője nyilatkozott rádiónknak a témában.
2: A projekt 2019. január 1-én indult, a célja Magyarország levegőminőségének javítása számos intézkedéssel, 10 magyarországi település bevonásával. Ezek a települések Békés Csaba, Budapest, Debrecen, Eger, Kaposvár, Karcag, Miskolc, Pécs, Szolnok és Tatabánya. Jól tudjuk, hogy a legjelentősebb környezetegészségügyi probléma Magyarországon, illetve Európa szerte is a légszennyezettség, így nagyon nagy relevanciája volt ennek a projektnek, ugyanis tudja támogatni a hazai levegőminőségjavító intézkedéseket.
1: Ugye ez, ha jól tudom, 2019. január 1-én kezdődött. Mi minden történt azóta?
2: Nagyon sok minden történt az elmúlt 8 évben. A projektnek nagyon széleskörű tevékenységei voltak. Nagyon fontos, hogy minél több adat áll a rendelkezésünkre, ahhoz, hogy megfelelő döntéseket tudjunk hozni. Tehát új légszennyezettségi mérőállomások települtek például Békés Csabán és Kaposváron, fejlesztettük a Kápusztán található háttérállomást, ezzel bővítve az országos légszennyezettségi mérőhálózatot, melyet a Hungaromet koordinál. Nagyon fontos volt, hogy további adatok álljanak rendelkezésünkre olyan településen is, ahol mondjuk gyakorta probléma van a légszennyezettséggel, például a Miskolcon egy 60 szenzorból álló úgynevezett PM monitoring hálózat létesült. Ez azt jelenti, hogy Miskolcnak 60 pontján kerültek kihelyezésre szenzorok. Ezek a szenzorok mérik, hogy kisméretű arra szól részecskék, hogy hétköznapi nevén szállókor koncentrációja. Ezzel például egy nagyon részletes információt kapunk a településnek a légszennyezettségéről. Hasonló hálózat alakult például Kaposváron is. Fontos, hogy az önkormányzatoknál kapacitásépítést végezzünk, tehát létrehoztunk egy országos ökomenedzser hálózatot, és minden egyes településen legalább egy ökomenedzser került foglalkoztatásra, akinek a célja a helyi levegőminőségjavító intézkedéseknek a koordinálása, a levegőminőségi tervek felülvizsgálatában való aktív részvétel, a helyi pilot tevékenységnek a megvalósítása, érdekelt felek bevonása, illetve szemléletformálás különböző célcsoportok számára. Emellett a projektben foglalkoztunk nagyon sok pilot tevékenységgel is, melyek a közlekedési kibocsátások csökkentésére irányultak, vagy a helytelen fűtési módok visszaszorítására. Ezek is mind nagyon fontos pilotként működtek, tehát az a lényeg, hogy megnézzük, hogy ezek a tevékenységek milyen mértékben megvalósíthatók, mennyire hatékony ez levegőminőségjavítás szempontjából, és a későbbiekben ezek hogyan ültethetők át más településre is. Ahhoz, hogy megfelelő döntéseket tudjunk hozni egy önkormányzat, hogy egy adott intézkedés vagy mennyire hatékony. Ugye meg kell nézni az, hogy a beruházás költsége az mondjuk milyen hasznot hoz levegőminőség szempontjából. Ebben is fejlesztések történtek a projekt keretében. Létrehoztunk egy döntéstámogató levegőminőség modellező eszköz. Ez az eszköz egy online szoftver, amit az önkormányzatok tudnak használni, és meg tudja mondani azt, hogy egy adott intézkedésnek várhatóan milyen lesz a hatása a levegőminőségre. Tehát például, hogyha lezárunk egy utcát a forgalom előtt, egy elkerülő utazkozunk létre, vagy akár fűtéskorszerűsítést valósítunk meg egy-egy település részen, akkor ennek milyen hatása van. Hát ezek voltak azok a tevékenységek, amelyek kimondottan a levegőminőségjavítását célozták, és természetesen, ahogy említettem, minden településen nagyon intenzíven történt a szemléletformálás.
1: Ahogy hallhattuk, hogy ugye ennek a projektnek, ennek a 2019-ben kezdődött több éves projektnek a legfőbb célja az hazánk levegőminőségének a javítása. Pont emiatt lett kiválasztva a már említett 10 város? Ezek ilyen eltérő levegőminőségű városok?
2: Cél volt a projekt létrehozása során, hogy a nagyobb településekre fókuszálunk, tehát elsősorban a nagyobb települések kerültek bevonásra. Természetesen ezeknek a településeknek eltérő a levegőminőségi helyzete, attól függő, hogy hol helyezkednek el, milyen jellemző kibocsátásokkal rendelkezik egy-egy adott település. Még például a Miskolcon a helytelen fűtési módoknak az alkalmazása, a völgyhelyzet úgy gyakorlatilag meghatározza a kedvezőtlen levegőminőséget, főleg a fűtési szezonban, addig egyes településeknél, például akár Falcagnál, Békéscsabánál, Debrecennél, például ugyanúgy domináns a mezőgazdaságból származó szennyezés, a véderdők hiányában mezőgazdasági tevékenység során gyakorlatilag előfordul, hogy nagyobb mennyiségű por érkezik ezekre a településekre. Hát a pályalok tevékenységeknek a meghatározását nagyban befolyásolta, hogy egy-egy adott településen melyek a jellemző légszennyező források, melyek azok a problémák, amelyekre választ szeretnénk adni.
1: Ugye itt ökomenedzserek is segítették, vagy fókuszáltak nagyon a munkára, nem is tudom, hogy fogalmazzam meg, kik voltak ők, mert ha jól tudom, minden városban volt ökomenedzser.
2: A városban felvételre került egy ökomenedzser. Az ő feladatuk az volt, hogy a levegőminőség javítását célzó mindenféle intézkedést tudják támogatni. De nagyon fontos, hogy az ökomenedzserek képzést kaptak, a koordinálni kedvezményezett folyamatos képzéseket tartott az ökomenedzserek számára, bővíti a tudásukat, de ezek az ökomenedzser találkozók például arra is alkalmasak voltak, hogy az ökomenedzserek megosztják tapasztalataikat egymással, tehát ez egy folyamatos képzést biztosítottunk az ökomenedzserek számára, és ezeken a találkozókon nagyon sokszor olyan helyzetbe is kerültünk, hogy nagyon sokat tudtunk mi is tanulni az ökomenedzserektől, hogy egy-egy helyi problémát hogyan oldanak meg, milyen ötleteik vannak a szemléletformálásra. Ez egy nagyon hasznos hálózat, hiszen nagyon sok település esetén nagyon kevés humán kapacitás rendelkezésre, hogy a levegőminőséggel kapcsolatos problémákra fókuszáljanak.
1: Ha jól tudom, itt a projekt keretében országos reprezentatív kérdőíves felmérések is készültek. Ezekről mit tudhatunk?
2: Igen, nagyon fontos volt, hogy a 8 év során két évente nézzük, hogy a lakosság attitűdje hogyan változik a légszennyezettséggel, levegőminőséggel kapcsolatban. Minden két évente reprezentatív felmérést végeztünk. Nagyon fontos azt nyomon követni, hogy hogyan is alakul az attitűd, hiszen ugye a szemléletformálási tevékenységeknek az a célja, hogy minél inkább formáljuk, minél inkább pozitív irányba tudjuk befolyásolni a lakosság véleményét, attitűdjét, hozzáállását a levegőminőséggel kapcsolatban. Illetve felmérjük a lakosságnak a tudását a levegőminőséggel kapcsolatban, ez egy fontos célunk volt. Például megkérdeztük a legutóbbi felmérés során 2026 év elején, hogyan is vélekedik arról, hogy milyen a levegőminőség az adott lakóhelyén, és jó volt látni, hogy a lakosság érzékeli azt, hogy egy javuló tendenciát mutat a légszennyezettség. Természetesen még mindig sokan vannak azok, akik mondjuk úgy vélekednek, hogy folyamatosan romlik a levegőminőség. Látjuk az a tendencia, amit az elmúlt évek során végeztünk, hogy egyre inkább megismerik az emberek, hogy hogyan is alakul a levegőminőség, melyek azok a fontos légszennyező források, mik az, amiket ők tehetnek a levegőminőség javítása szempontjából. Jó látni, hogy gyakorlatilag 8 év alatt egy fejlődő tendenciát tapasztalunk.
1: Rengeteg intézkedést, rengeteg cselekvési tervet megvalósítottak ugye itt az elmúlt években a különböző résztvevő városokban. Mit tapasztaltak, mi volt a legeredményesebb, ha lehet ilyen összevetést készíteni?
2: Azt kell mondjam, hogy gyakorlatilag az összes pilot tevékenységünk sikeresen zárult pozitív eredményekkel. Néhányat kiemelnék, akkor kiemelném például Miskolcnak a példáját. De Miskolc egy nagyon intenzív tevékenységet végzett annak érdekében, hogy próbálja meg visszaszorítani a helytelen tüzelési módoknak az alkalmazását. Tette úgy, hogy például az önkormányzat betiltotta a kerti hulladékok avarégetésnek a gyakorlatát. Ugye általánosabban az országban van egy általános tiltás, viszont nagyon sok önkormányzat időről időre engedélyezi ezt a tevékenységet. Miskolcon ez például már nem lehetséges. De nagyon fontos, hogy az ellenőrzésekre is ügyeljünk, hiszen tudjuk jól, hogy ez még mindig egy gyakori probléma. Itt például nagyon jó gyakorlat volt, hogy az önkormányzat, a kormányhivatal, az önkormányzati rendészet nagyon szorosan együttműködött annak érdekében, hogy hatékonyan tudják azonosítani azokat a háztartásokat, ahol még előfordul helytelen fűtési módoknak az alkalmazása. Ez egy nagyon intenzív szemléletformáló tevékenység tartozott, illetve több mint 2500 komposzt keretet osztottak ki a lakosság számára, hogy valamilyen alternatívát is tudjunk biztosítani annak érdekében, hogy a kerti hulladékot és a zavart ne elégessék, hanem inkább komposztálják. Ez természetesen nagyon intenzív képzéshez tartoztak, tehát például amikor a lakosok átvették az igényelt komposztkeretet, akkor egy részletes információt kaptak arról, hogy hogyan is kell használni a komposztkeretet, milyen hatásai vannak a légszennyezettségnek. Ez egy nagyon fontos példa volt. Egy két településen például a közösségi kerékpáros rendszer alakult ki, Budapesten is a kéménybántes belváros címszó alatt próbáltuk elérni azt, hogy a távhőre minél több ingatlan csatlakozzon, de fontos tevékenység volt még például Tatabányán, hogy minél több információnk legyen a levegőminőségről, részletesebb ez alapján az önkormányzat olyan intézkedéseket hozott, mely célzottan egy-egy településre vonatkoznak. De említhetném a fásítási programokat, Debrecenben például egy véderdő alakult, pont azért, hogy a mezőgazdasági területekről kevesebb por jusson be a városba, de például hasonló fásítás alakult Békés Csabán, Szolnokon a közlekedésre fókuszáltak, egy intelligens közlekedési rendszer jött létre, Budapesten még a városi logisztikai fejlesztések valósultak meg, tehát nagyon-nagyon sokrétű azok a tevékenységek, amiket a projektre fedett.
1: Ugye itt a Hungarometnek a feladata többek között, ha jól tudom, az volt itt a projektben a több év során, hogy tulajdonképpen a levegő minőséget mérje, abban részt vegyen. Mit tapasztaltak itt a levegő minőség kapcsán? Gondolom azért el lett különítve, hogy milyen káros anyagok, milyen mértékben találhatók meg a különböző városok mérési pontjaim.
2: Igen, tehát nagyon fontos feladatunk volt, hogy folyamatosan nyomon követjük a levegő minőséget a partner településeinken. Tapasztalható, hogy javuló tendencia gyakorlatilag az összes vizsgálték szennyező esetében. Nagyon nehéz viszont elkülöníteni, hogy ez a hatás, ez a javuló tendencia, ez olyan minek köszönhető. Nagyon gyakran tudjuk jól, hogy egyre enyhébbek a teleink, egyre kevésbé fordul az elő, hogy inverziós helyzetek alakulnak ki, amik ugye kedvezőtlen levegő minőséghez járulnak hozzá. Tehát, hogy amellett, hogy csökken a légszennyező anyagok kibocsátása, nagyon fontos szerepe van, hogy a meteorológiai paraméterek is középtávon hogyan alakulnak. Tehát ezek is mind, hogy egyre enyhébbek a teleink, mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy egy javuló tendenciát mutat a levegő minőség. Nagyon fontos, hogy ugye a célt elérjük, viszont a célunk az, hogy a levegő minőség javuljon, hogy ehhez hozzájárultak nagyban azok az intézkedések is, amelyeket a projektbe.
1: Vannak egyébként még feladatok?
2: Természetesen feladatok mindig is vannak. A levegő minőség javítása továbbra is cél. Az Európai Unióban új levegő minőség irányelv került kiadásra, melynek az átültetés az egyes tagállamokban is folyamatban van. Ez egy sokkal szigorúbb határértékeket határoz meg. Ez alapján látszik, hogy Magyarországon is azért meg továbbra is csökkenteni kell a légszennyező anyagoknak a koncentrációját, és természetesen még számos intézkedést kell tenni annak érdekében, hogy a levegő minőség az tovább csökkenjen.
1: Itt ugye, ha jól tudom, egészen pontosan december 31-e a projekt zárása. Jók az információim?
2: Igen, jók az információim.
1: Mi történik még addig?
2: Igen, a projekt zárása is folyamatosan történnek egyes tevékenységek, például szemléletformálási tevékenységek. Az utolsó egy-két hónap gyakorlatilag már a projekt zárása, az eredmények összesítése, hatások nyomon követéséről voltak ezek a legfontosabb tevékenységeink.
1: Mi történik ezután? Az ökomenedzserek maradnak még az önkormányzatoknál, önkormányzati cégeknél, az intézkedések maradnak-e tovább, vagy így, hogy lezárult a projekt, ezzel tulajdonképpen ez az egész véget is ér?
2: Folyamatosan azon dolgozunk, hogy a projekt eredmények fenntarthatóvá váljanak. Pont éppen Karcsban tartunk egy partner találkozót, ahol a fenntarthatóságról beszélünk. Szeretnénk elérni, hogy minden önkormányzatnál továbbra is maradjanak ökomenedzserek. Szeretnénk a továbbiakban is rendszeresen találkozókat tartani az ökomenedzserekkel, pont, hogy megbeszéljük, hogy milyen aktuális problémák vannak, milyen fejlemények vannak az egyes településeken, hogyan lehet tovább és javítani a levegő minőséget. A pilot tevékenységek esetében is fontos szerepe van a fenntartásnak, és bízunk benne, hogy ezek az eredmények, amiket elértünk, ezek nagyon sok helyen be tudnak épülni, akár helyi stratégiákban, vagy országos stratégiákban, tehát erre törekszünk, hogy minél inkább hasznosuljanak azok az eredmények, amelyeket a projektben elértünk.
1: Azért azzal, hogy ugye lezárult itt a projekt, vagy lezárul a projekt, azzal még ugye, ahogy hallhattuk, nem ér véget tulajdonképpen itt több dolog, de azért mi emberek, mit tudunk tenni azért, akár például itt Miskolcon is, a Miskolcon élők, hogy tisztább legyen a város levegője?
2: Nagyon sok mindent tudunk tenni a mi magunk is a levegő minőség javításáért. Gondoljuk is, hogy hogyan tudjuk csökkenteni akár a közlekedési kibocsátásokat, például a lehetőség szerint használjuk minél többet a tömegközlekedést, akár sétáljunk, kerékpározzunk, hagyjuk otthon a gépjárművet, különösen akkor, amikor mondjuk kedvezőtlen a levegő minőség. Ennek nagyon fontos, hogy fejlesztjük otthonainkat, ügyeljünk az energiahatékonyságra, kevesebb áramot, kevesebb hőt használjunk, mellőzzük a helytelen fűtési szokások alkalmazását, komposztáljunk, hasznosítsuk újra a zöld hulladékot, hogy számos olyan tevékenység van, amivel mi is tehetünk a levegőminőség javításában, de minden apró lépés számít.
1: Kedves hallgatóink, lassan végéhez ér a levegő minőséget javító Európai Uniós integrált projekt, a Hungary, az ország 8 régiójában, 10 településen, többek között Miskolcon támogatta a levegő minőségi tervek végrehajtását és a légszennyezettség csökkentését. Az elmúlt percekben a témával kapcsolatban Szigeti Tamással, a Life IP Hungary projekt szakmai vezetőjével beszélgettünk.

0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
1: Kedves hallgatóink, akár miskolci középiskolás csapatok is jelentkezhetnek a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Suli Fénystop elnevezésű vetélkedőjére. A projekt célja, hogy minél több fiatal megismerhesse a fényszennyezés fogalmát, valamint annak az élővilágra gyakorolt káros hatásait. A több részfeladatból álló, áprilisban záruló megmérettetésről Zsidai Sára Eszter, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályának természetvédelmi kommunikációs és oktatási munkatársa nyilatkozik.
2: A Suli Fénystop azért indult el most nálunk, mert úgy gondolom, hogy a fényszennyezés a természetvédelemben is egy olyan téma, ami kicsit háttérbe szorult, és nagyon érdekesnek tartom azt, hogy keveset foglalkozunk ezzel a témával. Én körül egy hónapja voltam egy nagyon jó konferencián, amit a Gyöngybagoly Védelmi Alapítvány szervezett, és ott egy egész nap folyt arról a diskurzus, hogy milyen hatásai vannak a fényszennyezésnek, és hogy ez hogyan és miként befolyásolja a mi mindennapi életünket is, nem csak az állatok és növények életét, hanem konkrétan az emberekre is milyen hatásokat gyakorol. És ennek a projektnek az a célja, hogy minél több fiatal nézzen utána ennek a témának, ismerkedjen meg a fényszennyezés fogalmával, és azzal, hogy milyen hatást gyakorol ránk és az élő világra.
1: Gondolom erre a projektversenyre itt akár tulajdonképpen miskolci diákok is jelentkezhetnek, vagy szerte az országból akár?
2: A projektverseny az a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságnak a területére vonatkozik, tehát az ott található középiskolás diákcsoportok tudnak rá pályázni, és október 15-ig van erre lehetőségük.
1: Hogyan kell pályázni? Mit tudhatunk erről?
2: A pályázatot azt az én e-mail címemen kell benyújtani. Minden felhívásra kapcsolatos információ az fönt van a honlapunkon, az oktatás menüpont alatt és a vetélkedőknél megtalálják ezt a Suli Fénystop kiírást.
1: Mire számíthat az, aki esetlegesen mondjuk hallja ezt a riportot és elgondolkozik rajta, hogy jelentkezik, mi lesz itt a feladat, illetve feladatok?
2: Ugye a neve is sugallja, hogy Suli Fénystop, tehát itt a diákoknak az lesz a feladatuk, hogy felmérjék az iskolájuknak a fényforrásait, és hogy azoknak van-e, illetve milyen káros hatásaik vannak jelenleg, és erre kell projektfeladatban egy olyan megoldást találni, ami akár később a pályázatok benyújtása kapcsán, mint tervként benyújtható. Tehát azért ez egy elég komoly feladat, és ezért is hirdettük meg középiskolásoknak. 3 részből fog állni a projekt. Az első körben kapnak időt arra, hogy magával a fényszennyezés fogalmával megismerkedhessenek, és ugye felmérjék a saját intézményükben lévő aktuális helyzetet. A második körben ott 2 élőlény fajcsoportjára kell fókuszt helyezni, hogy rájuk hogyan hat a fényszennyezés. Itt lehetnek állatok, illetve növények is, akik szóba jöhetnek, de akár azt is kifejthetik, hogy az emberi szervezetre milyen hatásokat gyakorol. És a harmadik körben ott pedig magát a projektfeladatot kell kidolgozni.
1: Mi ez a projektfeladat?
2: Ez a projektfeladat ez az, hogy a saját intézményüknél egy olyan dokumentációt készítsenek, amiben egy olyan tervet mutatnak be, ami a fényszennyezést csökkenti az intézmény területén. Ezt lehet szöveges dokumentum formájában, prezentáció, vagy akár látványterv animáció formájában is.
1: És akkor tehát itt maga a megmérettetés úgy zajlik, hogy ugye az október 15-i határidőig jelentkeznek csapatok. Hány fősök lehetnek?
2: 4-6 fős csapatok jelentkezését várjuk.
1: És ők utána megkapják a feladatokat, a különböző részetapok feladatait?
2: Igazából itt ugye a projekt menetén le van írva, hogy mik a határidők, tehát december 20-áig kell nekik gyakorlatilag egy olyan dokumentációt benyújtani, amiben ugye a fényszennyezés fogalmát kifejtik, hatásait, és utána pedig az iskolában felmért lámpatestek, világítótesteknek az aktuális problémáira úgymond rávilágítanak, hogy szerintük mi lehet ezzel a probléma.
1: És akkor ezt követi, gondolom, a másik két kör, amit én itt olvasok, hogy a második kör az január 31-ig tart, a harmadik pedig március 15-ig, tehát azért lesz itt bőven idejük a fiataloknak. Itt az első körnél maradva engem megfogott, elgondolkodtatott az a feladat rész, hogy meg kell vizsgálni, hogy a különböző iskolákban alkalmazott világítások környezetbarátak-e, jól vannak-e elhelyezve. Mit tudhatunk erről? Van olyan, hogy mondjuk rossz helyen van egy lámpa egy intézményben?
2: Így van. Tehát ugye a fényszennyezési módok azok többfélék lehetnek. Van, hogy mondjuk térben nem megfelelő, tehát mondjuk itt értem azt, hogy a horizont felé világít a megvilágítandó tér helyett, illetve nem megfelelő a mennyisége, tehát mondjuk túl nagy a megvilágítás, vagy időben nem megfelelő, tehát hogy folyamatosan világít a helyet, hogy funkciót látnál, akár mondjuk mozgásérzékelővel, illetve hogy minőségileg hogy felel meg, mert a világítás során a fény különböző spektrumokban világítja meg az adott környezetet, és hát itt ugye, hogy milyen hullámhosszú a tartomány, az sem mindegy, tehát itt inkább a meleg fényű lámpatestek azok, amik kevésbé okoznak úgy kárt. Egy kutatás például kimutatta, hogy túl hideg fehér fény forrásoknál nagyobb arányban jelent meg mell- és prostatarák, mint a meleg fényforrások használatánál. Tehát itt nem csak az állatvilág, hanem az emberi testre is gyakorol érdekes hatásokat.
1: Ugye itt a második körnek a feladata az, hogy két kiválasztott faj esetében megvizsgálja, hogy a fényszennyezési viszonyok milyen hatást gyakorolnak rájuk. Ez ott az intézményben történik?
2: Történhet az intézményben, viszont hogyha mondjuk olyan helyen van az intézmény, hogy kevés fajt lehet ott megfigyelni, akkor nyilván választható szabadon is. Nem szabtam erre határt, nyilván én örülnék neki, hogyha mondjuk Magyarországon belül maradnánk, mert ugye itt a teknősökre is gyakorol hatást, de azért nem az óceánparton élünk, tehát jó lenne, hogyha minél szűkebb körben maradnánk az intézmény körül. Ugye akár rovaroktól kezdve növényeken át is lehet itt élőlényekre gondolni.
1: Beszéljünk egy picit azért magáról a fényszennyezésről. Én nagyjából eddig úgy azt gondoltam fényszennyezésnek, hogy mondjuk amikor egy-egy nagy áruháznak a parkolójába éjszaka is égnek a lámpák, idézőjebben fölöslegesen, ezt nem tudom eldönteni, hogy valóban fölösleges vagy nem, vagy ugye a nagy neonreklámok világítanak, és ahogy én olvastam, ugye többnyire nagyvárosok környékén nagyobb a fényszennyezés, hiszen ott van több mesterséges fény. Nem csak ezek a fényszennyezésnek a kritériumai?
2: Gyakorlatilag nagyjából igen, viszont ugye Magyarországon szinte már nincs olyan hely, ahonnan a éjszaka ne lehetne érzékelhető mesterséges világítást megfigyelni. Például, hogyha megnézzük, hogy Budapestnek a fényei akár 100 kilométeres körzetben egyértelműen ugye érezteti hatással bírnak, akkor azért ott látszik, hogy milyen problémákra vetít rá, illetve az is igaz, hogy a mesterséges éjszakai megvilágításnak az intenzitása az évente olyan 2-6%-kal is nő világszerte. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy az elmúlt évtizedben körülbelül 20%-kal nőtt a természetes környezetbe jutó mesterséges fény, akkor el lehet gondolkodni azon, hogy mondjuk a népesség növekedés a földünkön nem ilyen nagy mértékű. És igen, itt ugye alapvetően a fényszennyezés fogalma az Hát jogszabályban gyönyörűen meg van fogalmazva kerek mondatban 5 sorban körülbelül, de lerövidítve talán úgy tudnám a legjobban elmondani, hogy olyan mesterséges és zavaró fény, ami ugye az égboltnak a természetes sötétségét elveszi, tehát egy mesterséges fénylést ad, és hát ezzel ugye káros élettani és környezeti hatást okoz. Tehát nagyjából így ezzel tudnám röviden megfogalmazni a legjobban a fényszennyezésnek a fogalmát.
1: Milyen hatásai lehetnek egyébként akár az emberekre, akár az állatokra?
2: Hát ugye alapvetően nekünk is a napi biológiai óránkra ugye hatással van, a melatonin termelésre, állatoknál pedig ugye akár a tájékozódási képességre van hatással, és hát ugye ezeknek akár morfológiai élettani hatása is lehet.
1: Hazánkban egyébként hogy állunk a fényszennyezéssel, akár így világviszonylatban, vagy akár a környező országok, vagy Európa országai tekintetében van erre valamiféle adat?
2: Hú, hát adat az biztos van. Én azt tudom erre mondani, hogy állhatnánk jobban is. Itt ugye mindig az a cél lebeg az ember előtt, hogy minél kevesebb kárt okozzunk a természetbe, és ugye a fényszennyezés olyan szempontból egy olyan környezetkárosító tényező, amit például, hogyha lekapcsoljuk a villanyt, akkor megszűnik. Tehát gyakorlatilag könnyen tudunk tenni az ellen, hogy mondjuk megszüntessük. Nem úgy, mint mondjuk egy bármilyen légszennyezéssel kapcsolatos, vagy vízszennyezéssel kapcsolatos környezeti szennyezést. Tehát ott gyakorlatilag, hogyha megszűnik a fényforrás, akkor megszűnik a szennyezés. Nyilván itt a környezetre gyakorolt hatása fönnmaradhat bizonyos ideig, de maga a szennyezés az rögtön megszűnik.
1: Tehát magyarán tulajdonképpen tudnánk tenni azért, hogy ez viszonylag gyorsan és egyszerűen megoldódjon. Egyébként mi emberek tudunk-e átlag emberek tenni azért, hogy ezek a fényszennyezés mértéke kisebb legyen? Mert én például azt vettem észre, hogy már nagyon sok, hát én családi házaknál láttam, több családi háznál, hogy konkrétan a fal meg van világítva kívülről.
2: Igen.
1: Ami számomra döbbenetes, mert én ilyennel mondjuk évekkel ezelőtt nem nagyon találkoztam.
2: Igen, és például ugye az utcákon is lehet olyan fényforrásokat látni, ami fölfelé világít. Tehát az abszolút nem megfelelő, illetve ugye nekünk is kellemetlen, mert hát ugye, hogyha a földben van és fölfelé világít, akkor konkrétan minket is megvakít. Tehát ezek teljesen haszontalanok. De mi is tudunk tenni egyébként. Már azzal nagyon sokat tudunk tenni, hogyha olyan lámpatesteket használunk, ami mondjuk nem kör alakú, és ugye fölfelé nem világít, hanem csak azt a teret világítjuk meg, ami nekünk szükséges, hogy megvilágítva legyen, illetve annak a fény minősége is inkább meleg típusú, nem ez a hideg fény, vagy például mozgásérzékelőket helyezünk föl, hogy ugye fölöslegesen ne világítson, illetve most ezen a konferencián azt is említették, hogy például a piros fényforrások azok kevésbé zavaróak. Tehát, hogy azok teljesen szinte ártalmatlanok. Másképp érzékelik akár a denevérek is, vagy akár ránk is kevésbé van hatással, mint maga ezek a fényesebb spektrumú fények.
1: Mondjuk azt nehezen tudom elképzelni, hogy egy sima közvilágítás valami piros színben pompázzon, bár karácsony környékén biztos, hogy jóval érdekesebb, de azért gondolom itt például az iskolánkban is van esetleg lehetőség arra, hogy a fényszennyezést csökkentsék, meg a diákok, ugye ahogy hallhattuk is, hogy az egyik része a projektversenynek, hogy ők majd kidolgozzanak esetleges megoldást a különböző felvetésekre, problémákra, de mire lehet itt gondolni például egy intézményben? Megfelelő izzót választanak? Mondjuk.
2: Így van, azon is nagyon sok számít, hogy milyen izzó, és mondom, hogy milyen hullámhossza a fénynek. Tehát kerülni inkább a hideg fényeket, és inkább a meleg fények, a megvilágításnak a fókuszát figyelembe venni, hogy mi az, amit meg kell világítani feltétlenül, mi az, ami kevésbé fontos, hogy meg legyen világítva, a fénynek az irányát, tehát hogy ne a horizontra világítson, hanem lefelé világítson. Hát mozgásérzékelőket esetleg, hogyha lehet felszerelni. Tehát ilyenekre gondoltunk. És igazából az is felvetődött, hogy ugye vannak most már ezek az ökoiskolák, illetve akár olyan iskolák, amik erre eddig is odafigyeltek, hogy akkor a diákoknak mi lesz a feladata, és akkor azért írtuk bele, hogy akár a településen belüli közintézmény, tehát hogyha van olyan közintézmény, ami szintén nagy fényszennyezéssel bír, akkor lehet azt is választani, hogyha az iskolában ezek már meg vannak oldva, ezek a világítási problémák.
1: Mi egyébként ennek a hosszú hónapokon át tartó versenysorozatnak, projektversenynek tulajdonképpen a célja?
2: Hogy csökkentsük az intézményekbe a fényszennyezést, és hogy a gyerekek is megismerkedjenek vele, mert nyilván most ez a középiskolai korosztály, hogyha felnő, akkor már tudatosabban tud akár a ház körül fényforrásokat felszerelni.
1: Hát én bízom benne, hogy minél többen élnek ennek a lehetőségével, ennek a megmérettetésnek a lehetőségével. Mondjuk el azért még egyszer itt a pontos határidőt, illetve hogy hol tudnak utána nézni az érdeklődők a részleteknek.
2: A Bükki Nemzeti Park igazgatóság honlap oldalán az oktatás menüpont alatt van egy vetélkedő menüpont, és akkor ott a Suli Fénystop felhívást megtalálhatják, és október 15-éig kell jelentkezni középiskolás csapatoknak, hát ilyen 3-6 fővel, akik nyilván szeretnék, hogy a fényszennyezés kicsit csökkenjen az intézményük területén.
1: Azért mondjuk el, hogy itt a hosszú-hosszú hetek munkája majd, azért néhány csapatnak, ugye a dobogós csapatoknak jutalommal is járnak. Mik lesznek ezek?
2: Így van. Ugye itt azért elég nehéz lesz osztályozni, hogy a pályamunkák valószínűleg különbözők lesznek, különböző településekről, különböző intézmény típusokból, illetve ugye megvilágítási problémákból, de mindenféleképpen helyezetteket fogunk kinevezni, és itt ugye ha már a fényszennyezés kerül fő témába, akkor úgy gondoltuk, hogy a Bükki csillagdába fognak a nyertesek belépőt nyerni. Itt a harmadik helyezett egy komplex belépőt fog kapni, ugye csapatként. A második helyezett az esti csillagászati programot is kap a Bükki csillagdába a belépőn kívül, és az első helyezett pedig még vendég éjszakát is a csillagda mellett található Borostyán vendégházunkban, és onnan át tudnak sétálni egy esti csillagászati programra.
1: Van-e esetleg valami segédanyag a diákoknak, ami esetleg segítheti őket a projektverseny során?
2: Természetesen nagyon jó anyag van fönt a természetvédelem.hu oldalon, a fényszennyezésről világosan címmel, és ebben még további szakirodalmak vannak felsorolva. Ez egy tényleg nagyon jól összeállított anyag, tehát hogyha ezt elolvassák, akkor már nagyon sok minden hasznos dologgal megismerkedhetnek, és hát nyilván egy útmutatása további szakirodalom felé is. Ez szintén fönt van a felhívás legvégén, ez az ajánlott anyag a projekthez címen.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Bükki Nemzeti Park igazgatóság Suli Fénystop elnevezésű vetélkedőjéről, projektversenyéről hallhattak, Zsidai Sára Esztertől, az igazgatóság ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályának természetvédelmi kommunikációs és oktatási munkatársától.

0: református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, véget is ért a mai zöldellő, köszönöm megtisztelő figyelmüket, továbbra is hallgassák az Európa Rádiót. Huszár Katát hallották, viszont hallásra!
0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinját hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük. Ismerjük meg egymást. Bemutatjuk közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazin műsora hétfőn délelőtt 11 órától.

0: 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Talán már a héten találkozhat Brüsszelben Zelenszkij ukrán elnökkel Magyar Péter, jelezte a magyar kormányfő egy finn újságnak. A miniszterelnök az interjúban az alkotmány teljes újraírását kormánya egyik legfontosabb feladatának nevezte. A demokrácia helyreállításáról Magyar Péter büszkeségének adott hangot, hogy a kormánynak sikerült politikai megállapodásra jutnia az Európai Unióval. Az uniós forrásokról a miniszterelnök megjegyezte, ez a pénz a magyar embereket illeti meg, azokkal az aggodalmakkal kapcsolatban pedig, hogy idővel maga is önkényuralmi módszerekhez folyamodna, maga mögött tudva a Tisza párt kétharmados parlamenti többségét, Magyar Péter úgy fogalmazott, ennél jobb dolga is van. Magyarország és Ukrajna kapcsolatáról a Finlapban azt írták, Magyar Péter sem kíván fegyveres segítséget nyújtani Ukrajnának, és nem engedélyezi a fegyverszállítmányok Magyarországon keresztüli továbbítását. Szeptemberben rövid időre megakasztotta Ukrajna Európai Uniós csatlakozási tárgyalásait is, mert azt követelte, hogy Ukrajna biztosítsa az országban élő magyar kisebbség jogait. Magyar Péter a lapnak azt mondta, apró lépésekben kívánja helyreállítani a bizalmat Ukrajnával. Találkozni fog Zelenszkij ukrán elnökkel, talán már a héten Brüsszelben. Arra is kitért, hogy már alá is írtak egy megállapodást a magyar kisebbség helyzetéről. Korai stádiumú csomót fedeztek fel 14. Leó tüdejében. A pápát a következő napokban meg fogják operálni, jelentette be maga az egyházfő vasárnap. 14. Leó pápa a déli úrangyala imádság alkalmával beszélt egészségi problémájáról. A 71 éves, 2025-ben megválasztott amerikai származású pápának nincsenek korábbról ismert egészségügyi problémái. Aktív életmódot folytat, rendszeresen úszik és teniszezik. A Vatikán Matteo Bruni szentszéki szóvivőn keresztül nem sokkal később arról adott tájékoztatást, hogy a pápát a hét elején műtik meg, és előre láthatólag egy hétig fog lábadozni. Jó eséllyel ezen a héten lemondhatnak a Hunren Magyar Kutatási Hálózat vezetői, és az új törvény elfogadásáig átmeneti vezetőt választhat a szervezet, mondta Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter a Kontrollnak adott interjújában. A tárcavezető közölte, a Nemzeti Kutatási és Tudománypolitikai Hálózat, azaz a Hunren vezetését a kormány

0: Kormány még a nyáron távozásra kérte fel. Stipsics András, a Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet vezetője személyében pedig javaslatot is tettek átmeneti vezetők kinevezésére. Ennek a folyamatnak a héten lehet eredménye, így abban lehet bízni, hogy az átmeneti vezető nyugalmat és tisztánlátást tud majd biztosítani abban az időszakban, amíg az új Hunren törvény megszületik, mondta a miniszter. Kiemelve, hogy a kutató közösségnek ez az érdeke. Tanács Zoltán a kormányváltás óta született feljelentések kapcsán kiemelte, az iratkezelési és tanulmányi rendszerekkel összefüggő 100 milliárdos ügyekben és a gondosóra programmal kapcsolatban fordultak a hatóságokhoz. Utóbbiról azt mondta, korábban több mint 100 milliárd forintot, csak tavaly pedig 27 milliárdot költött arra az állam, viszont a jelenlegi kormány szerint fele ekkora összeg is elegendő lett volna a célokra. A magyar űrprogramról szólva pedig kiemelte, Kapu Tibor magyar űrhajós és az általa elvégzett kísérletek fontosak voltak, az utazás pozitív lendületet és jövőképet adott Magyarországnak a témában. Azt mondta a miniszter, egy kormánynak muszáj befektetni a jövő iparágába, a tudományokba, ennek mikéntjéről pedig a későbbiekben kell dönteni. A Hunar elnevezésű magyar űrprogram ez év végéig tart, mondta a Tanács Zoltán miniszter.
1: Az időjárásról.
0: Az ország északi részén csak kevés felhő ígérkezik, eső nem valószínű. Az északnyugati északi szél sok felé megélénkül, napközben 13 és 18 fok között alakul a hőmérséklet. Kedden már többnyire napos idő várható, csapadék nem lesz. Az északias szél főként a Tiszántúlon nagy területen megélénkül, néhol meg is erősödik. A hőmérséklet kedd délután 13 és 18 fok között valószínű.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Ismerjük meg egymást, bemutatjuk református közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazin műsorát hallják.
1: Kedves hallgatóink, ismerjük meg egymást című magazinműsorunk egy közelmúltban zajlott konferencia kapcsán készült. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Karl Barth Kutatóintézete, az MTA DAB Vallástudományi Munkabizottsága, az MRE Doktorok Kollégiuma rendszeres teológiai szekciója és a Lelkész Továbbképző Intézet tudományos szimpóziumot tartott szeptember 28-án és 29-én a Debreceni Református Kollégiumban. A teológiai tudományos esemény középpontjában Karl Barth, a 20. századi keresztény teológia egyik legjelentősebb alakja, 1936-os magyarországi útjának részletei és utóélete állt. A konferencia szervezője Fazakas Sándor, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem professzora. Vele beszélgetünk a következő percekben. Tóth Emese számít megtisztelő figyelmükre.

0: Fazakas Sándor, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem professzora szervezte a nemrég zajlott BART konferenciát, ami egy kétnapos szakmai vagy tudományos teológiai esemény volt. Mindenekelőtt mutassuk be Karl Barthot, hogy miért jelentős az ő munkássága, miért fontos ő önöknek.
1: Karl Barth, vagy ahogy Magyarországon nevezték a 20. században Barth Károly, ugye Kálvin Jánost és Barth Károlyt magyarítottuk, közel áll hozzánk. Tehát Karl Barth a 20. század egyik legmeghatározóbb református teológusa volt. Az ő hatása Japántól Amerikáig mérhető, az egész világon, már életében mérhető volt, és ugyanígy Magyarországon is. Különösképpen figyelt a magyar reformátusok életére, Barth két alkalommal járt előadói körúton Magyarországon, 1936-ban és 1948-ban. De Barthot hallgatták egykori magyar református professzorok, vagy evangélikus diákok is. Ha legközelebbieket nézzük, akkor Török István, aki Debreceni Hittudományi Egyetemnek volt valamikor professzora, 1928 és 29-ben hallgatta Barthot, és az ő teológiai munkásságáról írta doktori értekezését 1932-ben Török István Karl Barth teológiának kezdetei címen, vagy az egykori sárospataki és budapesti professzor Nagy Barna Bondban hallgatta az ő előadásait, de Erdélyben szinte még hamarabb megérkezett Barthnak a hatása, a 20-as évektől kezdve látjuk Barthnak a hatását. Persze feltevődik a kérdés, hogy minek tudható be Karl Barth hatása és ilyen nagyon meghatározó recepciója a magyar reformátusok között. És ez a konferencia is erre mutatott rá. Tulajdonképpen a 20-as évektől kezdődően mind Erdélyben, mind Magyarországon nagyon elevenen foglalkoztatta a magyar reformátusokat az a kérdés, hogy a két világháború között, illetve Trianon utáni helyzetben mi vár a reformátusokra, a magyar református egyházra, mit jelent a megváltozott történelmi társadalmi helyzetben, akár kisebbségben, a kereszténységre, és hogyan lehetne pontosabban definiálni, tartalommal megtölteni a szolgálatnak a keretfeltételeit, mit jelent erdélyi és magyarországi református keresztényként élni, gyülekezetként élni, és ezt a szolgálatot, ezt a küldetést vállalni. És Barthnak a teológiája azért volt hihetetlenül fontos, mert olyan kérdésekre irányította rá a figyelmet, amely szinte megtartó jelentőségű volt, vagyis az egyháznak az elsőleges feladata az ige hirdetése, illetve az ige hirdetése és az ige hirdetésével összefüggésben a keresztény életnek a lehetővé tétele, a keresztény hitvalló életnek a lehetővé tétele, ez egy óriási vigasztaló potenciállal bírt abban a történelmi helyzetben.
0: Egy háború utáni veszteségekkel terhelt időszakról beszélünk, ezért lehetett ilyen hatásos az ő teológiai tevékenysége?
1: Igen, tehát amikor megváltozik körülöttünk a társadalmi keretfeltétel, és ezt mi magunk is érezzük ma is, ezért is aktuális Barth. Tehát megváltoznak azok a társadalmi keretfeltételek, amelyekről azt gondoltuk, hogy kedvezőek az egyház élet számára. Tehát sokáig együtt lehet élni egy olyan társadalmi politikai berendezkedéssel, amely partnerként tekint az egyházak számára és az egyházak szolgálata számára, és hirtelen megváltozik valami, akkor elbizonytalanodik az egyház, elbizonytalanodik a kereszténység. Barth azt mondja, hogy nem kellene ettől elbizonytalanodni, hanem egy megváltozott társadalmi helyzetben is keresztényként és egyházként kell tudatosítani magunk szolgálatát, és azt, ami az egyházat igazán egyházzá teszi. Mi az, ami az egyházat igazán egyházzá teszi? Nem a társadalmi igényekre való válaszadás, nem a megfelelési kényszernek való engedés, hanem Jézus Krisztus, illetve az Isten kinyilatkoztatása, ennek a hirdetése is megnézni, hogy a kinyilatkoztatásnak az érvényessége hogyan szól a mai emberhez, hogyan érvényes itt és ma a mostani körülmények között. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy Barthnál egy teológiai kérdés mindig politikai relevanciával bír, és egy politikai, társadalmi, történelmi változás teológiailag értelmezhető. Ezt nem mindenki tudta abban a korban, és ma sem egyaránt elfogadni, de azért Barth benne élt a saját korában. Nem állítjuk róla, hogy csalatkozhatatlan volt minden politikai értékítéletében, de nagyon sokáig ő 10 évig lelkipásztor volt, Svájcban, Zaffenwildben, utána kezdte a munkáját, és az egész teológiai munkássága során, göttingeni, münsteri, bonni, majd bázeli professzori munkája során úgy művelte a dogmatikát, hogy erre azt mondta valaki, olyan volt, mint egy nagy igehirdetés, egy nagy prédikáció. És ő ezzel az igénnyel próbálta megérteni az Isten kijelentését, rendszerbe foglalni, a katedrán átadni, és a prédikációban átadni. Tehát egész tudományos pálya alatt szüntelenül prédikált, sőt, nyugdíjasként időskorában a bázeli fegyházban, a börtönben a rabbatartottaknak is prédikált, és az utolsó kéziratos feljegyzései egy imádságot tükröznek, ilyen prédikációval, istentiszteletre készülve feljegyzett néhány kulcsszót egy imádsághoz, és ezután az istentisztelet után érte őt a halál.
0: Mennyire volt politikus is?
1: Ha őt magát kérdezném meg, azt mondaná, hogy minden politika. Tehát nem szólni hozzá a társadalmi kérdésekhez, ez is politikum. És véleményt formálni, ez is politikum. Bár nagyon élesen látta a 20. századi és a mindenkori politikai életnek azt a totalitárius vonását, amely igénybe kívánja venni az embert és a teljes embert. És amikor a politika próbálja az embert igénybe venni, de nem csak szakmaiságát vagy munkaerejét, hanem belső világát, lojalitását, engedelmességét, lelki életét, akkor ilyenkor, mondja Barth, a politika konkurensként lép fel az Istennel szembe. És az embernek el kell dönteni, hogy Istennek engedelmeskedik, vagy földi hatalmasságoknak engedelmeskedik.
0: Lehet teológiai köntösbe öltöztetni a politikát, vagy a politikai nézeteket?
1: Ezzel a kérdésfeltevéssel így nem tudok egyet érteni, mert az egyháznak a minden megnyilvánulása, a puszta léte önmagában politikai üzenettel bír. Nyilván magyar kontextusban azt azért hangsúlyoznunk kell, hogy mi sokszor a politika alatt pártpolitikai preferenciákat értünk. A szó eredeti értelmében nem ezt jelenti a politika, hanem a politika azt jelenti a köznek a dolgai, a mindennapi együttélésünknek a dolgai, a polisznak, a városállamnak, annak a közösségnek a jóléte, visszanyúlva a görög városállamok, a görög filozófia gyökereig. Tehát a politikum azt jelenti, hogy nem közömbös számunkra, hogy hogyan élnek az emberek a mindennapokban. És a protestantizmus és a református vallás mindig is fokozott felelősséget érzett a köz dolgai iránt. A reformáció idejében nem volt annyira elválasztva a közélet és a vallási élet, mint napjainkban. A napjaink igénye a szeparációra, nevezetesen, hogy az egyház és az állam egymástól elkülönítve működjön, ez egy újkori vívmány. Nyilván már a reformátorok is megszabják a kompetenciákat, már akkor is az egyes keresztény ember egyszer él benne az egyházban, és a mindennapokban, a gazdaságban, a politikában, a tudományban. És most sincs ez másként. Tehát az egy beteges és szkizofrén megközelítés azt gondolni, hogy a vallási élet, magatartás, attitűd az a vasárnap istentiszteleti délre tartozik, és amikor hétfőn az ember bemegy a munkahelyére, akkor a lelki életét, vagy az erkölcsi felelősségét, ami mondjuk az ige hirdetéséből, hallgatásából fakad, azt otthon hagyja és maga mögött hagyja. Tehát nem két világban élünk, ugyanabban a világban élünk, és egyszerre vagyunk polgárai az államnak, és egyszerre vagyunk polgárai nyilván az Isten országának, közelebbről az egyháznak, mint egyház tagok, gyülekezeti tagok.
0: Hogy Karl Barth munkássága mennyire él a mában is, ezt mutatja például, hogy van egy Karl Barth kutatóintézet, és ez ugye itt működik Debrecenben. Mutassuk be egy kicsit ezt is.
1: 2007-ben alapítottuk, az egyetem és az egyházkerület közösen alapította a Karl Barth kutatóintézetet, az egyetemen belül pedig két tanszékünk, a rendszeres teológiai, dogmatikai tanszék és a szocialetikai tanszék közösen, és éppen az volt a célunk a Karl Barth kelet-közép-európai kutatóintézet megalapításával, hogy Barthnak a teológiáját és a térségre kifejtett hatását, és ennek az utóéletét feltérképezzük. Említettem már, hogy a magyar reformátusok nagyon közel álltak a szívéhez Karl Barthnak, de ő ismerte mondjuk a cseh országi protestánsnak az életét, a horvátországi protestánsok életét, és nyilvánvalóan a magyarországi és erdélyi reformátusoknak az életét is. A sárospataki teológia 1931-ben tiszteletbeli professzorává avatta, a kolozsvári teológia, a protestáns teológiai intézet Barth látogatás után 37-ben szintén tiszteletbeli professzori, illetve diszdoktori címet adományozott neki. 1936-ban először nálunk mondta el azt a nagyon híres előadását az Isten kegyelmi kiválasztásáról, amely a klasszikus predestináció, hit és értelmezés újragondolása, újraértelmezése, erről is beszélhetünk, ennek a kapcsán szerveztük ezt a mostani konferenciát, és a mi kutatóintézetünknek az a feladata, az a célkitűzése, hogy a magyar nyelven megjelent Barth munkákat felkutassa, vagy a Barthról írt értekezéseket felkutassa, vizsgálja a hatástörténetét, konferenciák szervezésével tudatosítsuk ennek az örökségnek a jelentőségét, kiadványokat szerkeztünk már a 9. kötetet, füzetet adtuk ki, Karl Barth kutatóintézet kiadványait ezek, vagy konferencia előadásoknak a gyűjteményei, vagy Barthnak a munkái, illetve bekapcsolódunk a nemzetközi Barth kutatásba. Partnereink között tartjuk számon azokat az intézményeket, mint a bázeli Karl Barth levéltárat, vagy a Hollandiából működtetett adatbázist, ahol mi is szereplünk a adatbázis honlapjára, alapján és a magyarul megjelent műveket mindig felrögzítjük rekordok szintjén, tehát egy nemzetközi kutatóbázisban is benne vannak azok az adatok, bibliográfiai adatok, amelyeket mi adunk ki, vagy egykor megjelentek, vagy feldolgoztunk, és én magam is szervezője voltam olyan nemzetközi BART konferenciáknak, amelyeket Németországban tartottak, most is volt egy meghívott előadónk. Tehát a Kárbát Kutatóintézet mind hazai vonatkozásban, mind pedig nemzetközi vonatkozásban kiemelt figyelmet érdemel, és ez az intézet tartotta fontosnak, hogy ezt a konferenciát megszervezze társ szervezőkkel együtt, hiszen a Lelkész Továbbképző Intézet, illetve a Doktorok Kollégiuma rendszeres teológiai szekciója, vagy a DAB-nak a vallástudományi szekciója is a társ rendezők között van.

0: Fazakas Sándorral, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem professzorával folytatjuk beszélgetésünket.
1: Milyen gyakran rendezik ezt a konferenciát?
2: 2-3 évente szoktuk megszervezni a konferenciát. Visszamenőleg, ha nézem, akkor 24-ben volt egy konferenciánk. Emlékezve arról, hogy az 1934-es év, ez a Bármely Teológiai Nyilatkozat kiadásának az éve, az egyházi harcnak az ideje, milyen jelentősége volt ekkor a balti teológiának, ennek a kötete megjelent a tavaly. Barth halálának 50 éves évfordulóján is szerveztünk egy konferenciát 2018-ban, annak az anyaga 21-ben jelent meg, illetve időről időre fontosnak tartjuk, hogy barti szövegeket újrafordítsunk, és azt kiadjuk. Így történt most is, és ezt a mostani konferenciát tulajdonképpen azért szerveztük napra pontosan. 1936. szeptember 28-án és 29-én tartotta Karl Barth itt Debrecenben, a díszteremben 4 előadását Isten kegyelmi kiválasztásáról, és ez volt az a fordulat a barti életművön belül is, ami a predestináció értelmezést valóban egy Krisztus központú megközelítésbe helyezte. Néhány nappal később Kolozsváron is elmondta ezeket az előadásokat, de érdekes, hogy német és angol nyelvű szakirodalomban is nyomára lehet bukkanni annak, én magam is találkoztam ilyen információkkal, hogy például a Princetoni Bruce McCormick, vagy más neves bartkutató is, aki kötődik egyébként intézetünkhöz, tőlünk függetlenül is úgy tartja számon a 36-os debreceni előadásokat, mint amelyek egy ilyen fordulópontot, vagy egy mérföldkövet jelentettek a Barth hatalmas, grandiózus teológiai életművében. Hiszen azt az előadást, amit itt tartott, vagy előadás sorozatot, akkor még ilyen előtanulmányoknak szánta. Először itt hangzottak el, de utána 39-ben elkezdte a többkötetes dogmatikájának a második részkötetének a megírását. 42-ben jön ki ez a kötet, abban már több száz oldal terjedelemben tárgyalja a kiválasztásnak a gondolatát.
1: Mi volt a figyelem fókuszában ezen a kétnapos konferencián most?
2: Mint említettem, a 36-os előadás képezte az apropót a konferencia megszervezésére. Erre az alkalomra újból lefordítottuk Isten kegyelmi kiválasztása című előadásait, és azokat a kérdéseket és feleleteket, amelyet a hallgatóság akkor Barthoz intézett, és Barth a konferencia másnapján megválaszolt. Ezek is megjelentek most újból magyar fordításban. Egykor 37-ben Vasadi Béla fordításában megjelentek ezek az előadások, de most szükségesnek tartottuk egyrészt a mai magyar nyelvezet számára közérthető módon megjelentetni, másrészt a 37-es kiadás már csak könyvtárakban van nagyon szűk körben elérhető. Ezt az anyagot lefordítottuk, illetve ennek kapcsán a nagykönyvtár kézirattárában újból megvizsgáltam azokat az egykori feljegyzéseket, levelezéseket, amelyek a Barth látogatásának kapcsán a szervezés során születtek, és nagyon érdekes információkra bukkantunk, olyan információkra, amelyek a nemzetközi barthkutatás számára is érdekesek lehetnek, és nincsenek máshol meg, csak nálunk. Most mondok két példát. Az egyik ilyen példa, hogy például szervezés kapcsáni levelezésből kiderül, hogy Budapesten is várják Barth Károlyt, és a budapesti református egyházmegye esperese ír Vasadi Bélának egy levelet, amiben rögzíti, hogy szeretettel várják Barthot, nincs annak akadálya, hogy előadást tartson a lelkészek számára, de a presbiterek számára tervezett előadás az nehézségekbe ütközik, tekintettel arra, hogy a magyar kormány akkor már közeledik a náci Németországhoz. 1936. szeptemberét írunk, 36. augusztusában Horthy meglátogatja Hitlert, illetve félelmét fejezi ki, vagy agályát fedezi ki ebben a levélben az esperes, hogy egy olyan embernek a szerepeltetése Magyarországon, aki nem túl kedves a német kormányzat szemében, az nem biztos, hogy diplomáciailag helyes vagy okos döntés lehet. Ehhez tudni kell azt, hogy 1935-ben Barthnak meg kell válnia németországi professzori katedrájától. Ő Bonnban volt 30 és 35 között professzor. A hitleri Németországban elvárták a professzoroktól és a köztisztviselőktől, hogy felesküdjenek a Hitlerre. És ő megtagadta ezt az esküt. Azt mondta, hogy eskü az csak Istenre tartozik, tehát egy földi vezető számára nem fogad hűségesküt. Ezért őt kényszernyugdíjazták, megfosztották állásától, és utána ment vissza hazájába, Svájcba, ahol Bázelben lett teológiai tanár, akkor már világhírű teológiai professzor volt, de diktatúrának éppen ez a természete, hogy ő nem foglalkozik a személyesen elért sikerekkel, szakmai kompetenciákkal, nemzetközi hírnévvel, hanem mindenestől be akarja törni, és lojalitást vár el, még az egyetemi tanároktól, vagy a tudomány képviselőitől is. Magyarországon is éles szemmel figyelték Barthnak a működését, és ez már nem a 36-os történet, hanem a 48 utáni történet. Például Rákosi Mátyásnak az asztalán is rendszeresen lehet tették Barthnak azokat a leveleit fordításban, amelyet mondjuk Berecki Alberthez vagy más magyarországi kollégájához írt. Ez is mutatja azt, hogy a barthi teológiai gondolkodás a maga kritikai potenciájával az akkori politika számára nem volt indiferens. És visszatérve még a 36-os látogatáshoz, például az is kiderül a levelezésből a Kolozsvári Teológia Intézet vezető és Vasadi Béla között, hogy várják szeretettel Kolozsvárra, de a fordító személye nem lehet debreceni illetőségű Vasadi Béla, mert egy magyar állami intézmény alkalmazottja, Vasadi Béla akkor a Tisza István Tudományi Egyetem Hittudományi Karának a professzora szervezte és kísérte Barth előadói körútját, ő fordított az előadásokat, de mivel ő magyar állampolgár volt, nem léphetett fel nyilvánosan, még fordító szerepben sem, egy Románia területén működő oktatási intézményben. Vagy egy másik ilyen hasonló érdekesség, hogy az erdélyi németajkú szász luteránus egyház nem fogadta Barthot elődei körútra, pedig állt a meghívás, mert attól féltek, hogy a saját belső egyházi harcukat, amiben sokan beavatkoztak Németországból is, éppen sikerült lecsendesíteni, újból felzaklatja Barth jelenléte és előadása, hiszen ő nagyon kritikus viszonyult a mindenkori diktatúrákhoz. Tehát ilyen is hasonló érdekességek derülnek ki ezekből a levelezésekből. Egyébként megtaláltuk, a kézilattár őrzi azokat az eredeti géppel írott előadás szövegeket is, amelyek itt maradtak Debrecenben, és amelyen felfedezhető Barth titkárnőjének, Charlotte von Kirschbaumnak a kézírása egy-egy bejegyzéssel, és érdekes módon ezt a bázeli levéltár sem ismeri. A bázeli levéltár vezetője egykori diákori barátom Németországból, tehát én levelezésben vagyok vele, és ő segített beazonosítani ezt a kézírást, hiszen ő hivatásszerűen naponta foglalkozik a barthi anyagokkal, kéziratokkal, és érdeklődésének adott hangot, hogy hogyan lehet teljes egészében megismerni ezt az anyagot, ezt a munkaanyagot. Mi az új fordításban már beemeltük ezeket a kézzel írott bejegyzéseket. Ezek azok az apró részletek, amelyek azt mutatják, hogy milyen jelentősége volt, milyen relevanciája volt Barth teológiának, látogatásának akkor. Ezt nem lehet általánosan elmondani, mert volt ellenszél is, volt a kritikusai is a barthi recepciónak, viszont Vasadi Béla, a szervező, megpróbálja újságcikkekben, közleményekben, publikációkban a Barthal szemben felmerül kritikákat és azonnak a cáfolatait tudományos mederbe tartani, és ez azért érték számunkra megismerni, mert újból tanulhatnánk abból a korból, hogy nem kell egyformán gondolkodnunk bizonyos társadalmi vagy akár teológiai kérdésekben, de ezt meg lehet vitatni kulturáltan, és nem személyeskedő hangvételben, mint ahogy néha a Facebookon komment cunamiknak a sűrűjében látjuk, hogy nem szakmai érvek feszülnek egymásnak, nem argumentációk, hanem személyeskedő vélemények. Tehát ez nem összeegyezhető azzal az etikai magatartással, ami a keresztény hitünkből fakad, hanem valóban egymást meghallgatva, egymás álláspontjának megismerésére törekedve, a sajátunkat megbecsülve, felvállalva, párbeszédben kellene az érveket ütköztetni és a véleményeket.

0: professzor úr is többször említette, és itt is van az asztalon a legújabb kiadványuk, ugye Karl Barth, Isten kegyelmi kiválasztása és az ön szerkesztésében látott napvilágot. Mit kell tudni erről a legfrissebb kiadványról? Mit tartalmaz?
1: Tulajdonképpen a már említett 36-os előadás szövegét tartalmazza újrafordított magyar nyelven. A fordítást Bálint László és Bálint Ágnes végezte, én magam voltam a szakmai lektor, és a Debrecenben elhangzott előadások és a hozzácsatolt kérdések és feleletek kerültek újrafordításra. Nyilvánvalóan feltevődik a kérdés, hogy mi a tartalma ezeknek az előadásoknak. Mint említettem, Isten kegyelmi kiválasztása kapcsán a predestinációs hit újraértelmezésére kerül sor. Azt mondja Barth, hogy a Bibliából nem olvasható ki az, hogy az elválasztásról és a kárhozatról, a kiválasztásról és az isteni elvettetésről tömegekben kellene gondolkodni. Tehát nem úgy áll ez a Biblia szerint, ahogy néha a vallásos néplélekben gondoljuk, hogy vannak tömegek, amelyek kárhozatra jutnak, és vannak tömegek, amelyek üdvösségre jutnak, főleg nem mi, az ember, sőt, még az egyház sem illetékes annak meghatározására, hogy ki az üdvözülő és ki a kárhozatra jut. Ez az Isten kiváltság és joga. Ő úgy beszél kettős predestinációról, hogy azt mondja, hogy az isteni nemet áttöri az isteni igen, tehát Isten igent mond az emberre. Isten kiválasztja az embert, a római levél alapján jut el erre a felismerésre, Karl Barth is, vagy erősíti meg ezt a felismerést, és az elvetetés tulajdonképpen azt jelenti, hogy ha valaki nem ismeri az Isten, nem ismeri a kijelentést, önmagát zárja ki az üdvösség rendjéből. Istennek a szándéka viszont az, hogy lehetőleg mindenki lehetőséget kapjon az ő kijelentésének megismerésére, az ő szeretetének a megismerésére, ebben eszköz egyébként az egyház és az egyház munkája, igehirdetése és szolgálata. És ezzel a kettősséggel, hogy Jézus Krisztus magára vállalta a bűnös ember elvettetését, de ugyanakkor ő a kiválasztott, az üdvözítő, ez egy hihetetlen vigasztaló erőt jelent a mindenkori hívő ember számára, vagyis a mindenkori és a mai istenkereső és hívő ember nem kell belefeledkezni ezen azba a spekulációba, hogy vajon én ki vagyok-e választva, vagy nem vagyok, vagy bármit teszek, úgy is lehet, hogy kárhozatra jutok. Nem. Tehát feleslegesek ezek a önmarcangoló spekulációk, főleg nem spekulálhatunk másokra nézve, hanem nekünk abban kell hinni és reménykedni, hogy Isten elhívott és kiválasztott minket, és ezt a kiválasztottságunkat kell keresnünk és tudatosítanunk, ezért imádkozni és ezért hálásnak lenni. És van egy nagyon érdekes fordulata ennek az egész történetnek, hiszen felvetődik a kérdés, hogy miért pont erről a témáról tartott előadást Barth Debrecenben. Minek tudható be? És ez is újból magyar forrásokból rekonstruálható igazán, itthoni forrásokból, levéltári anyagokból, levelezésekből. Maga Vasadi Béla professzor kérte Barthtól ezt az előadást, 1935-ben meglátogatta őt Svájcban, és az akkori megbeszélésük folyamán mondta, hogy hát a magyar népben szinte fatalista módon jelen van az elvettettségnek, vagy az isteni büntetésnek a képzete, főleg a török hódoltság óta. És most ez a fatalista szemlélet, az elvettet ez a gondolata a trianoni békeszerződés után újból felerősödött. Az a kérdés merült fel, hogy hogyan lehet most helyt állni keresztényként, hogyha a történelem és a politika ilyen igazságtalan velünk. Hogyan lehet továbbra is a helytállás alapján betölteni a szolgálatunkat, mit jelent embernek és Istennek szolgálni, és ebben milyen megerősítést kapunk. És Barth belemegy ebbe a történetbe, ugyanakkor azt is látja, hogy a nemzeti önazonosság kérdését is valamilyen szinten helyes teológiai összefüggésbe és megvilágítás kell helyezni. És érdekes módon a kérdések és a feleletek során arról beszél, hogy a nemzeti önazonosságunk az egy evilági kategória. Úgy tartozik a magunk meghatározottságához, mint a testiségünk, vagy a nemi identitásunk. Tehát ez teológiailag értelmezve a ember húsvértest identitásához tartozik, és mint ilyen, Isten előtt bűnös, Isten előtt megítélésre vár, és múlandó is. Viszont van egy másfajta kapcsolat a kiválasztás okán, ami azt jelenti, hogy Isten elhív minket, már születésünk előtti időből is ismer bennünket, kiválaszt, elhív, Krisztushoz tartozunk, ez az elsődleges. Tehát előbb vagyunk kiválasztottak, és utána vagyunk egy népnek, egy nemzetnek a beleszületett tagjai. Nem értéktelen a nemzeti önazonosság, nagyon fontos, nagyon drága számunkra. Ez ajándék, Istentől kapott ajándék, de ebben vétkezhetünk is, amikor azt gondoljuk magunkról, hogy különbek vagyunk, mint mások. Nyilván a 30-as években, mint Németországban, mint Magyarországon, mint más nemzetnél is volt egy nagyon erős keresés a nemzeti önazonosság kifejeződés. ülésének, amelyik arról szólt, hogy hát Isten minket kiválasztott arra, hogy magyarok legyünk, vagy németek legyünk, vagy csehek legyünk, vagy más nemzetiségűek legyünk, és ezt a teremtés révén így kell elfogadni, és Barth ezt megcáfolja. És azt mondja, hogy hát elő vagyunk kiválasztottak. Ez a kiválasztás, ez küldetés jelent, és nem egy minőségi jelző, nem azt jelenti, hogy különbek vagyunk. Az, hogy esetleg az egyházat is hatalmába keríti egy olyan tévgondolkodás időről időre, hogy mit jelent a németség vagy a magyarság, ez inkább filozófiai vagy valami más hatásnak tulajdonítható. Azt mondja Barth, hogy nem imádhatjuk egyszerre Istent, mint Jézus Krisztusnak az atyát, és valamilyen népistent, valamilyen filozófia istent, valamilyen más istenséget vagy bálványt. Tehát a fontos, hogy a nemzeti önazonosságunkat ne istenítsük, ne csináljunk belőle bálványt, az Isten ajándéka, az eszköz, ugyanakkor múlandó érték számunkra, de ezt az értéket arra kell használni, hogy felelősséget tudjunk vállalni a sorstársainkért, a másik emberét, az embertársért, és tudatosítsuk azt, hogy a néphez, nemzethez tartozás az egy külső keret, egy külső dimenzió, aminek a belső magva az Istenhez tartozásunk is, az Isten általi kiválasztottságunk. Az Isten általi kiválasztottságunkat és Istenhez való tartozásunkat pedig nem tudjuk másképp kifejezni, csak a nép nemzeti kulturális önazonosságunk eszközrendszerével vagy nyelvével. Tehát a külső keret maga a népi nemzeti meghatározottság, az identitás belső magva viszont a keresztény lét, az Istenhez tartozás, a Krisztusba való beleoltatottság. És ezt teszi tisztába tulajdonképpen Barth a 30-as években, és azt kell mondanunk, hogy mind a két nagyon erős üzenet 90 év után is aktualitással bír. Egyrészt tisztáznunk kell időről időre, hogy mit jelent a református keresztény önazonosság és a nemzeti önazonosság, és ezt egy megfelelő megvilágításba és arányba kell helyeznünk az ige fényében. Ebben segít Barth újraolvasása. Másrészt pedig azt kell látnunk, hogy mai világunkban is nagyon sok olyan embertársunk van, aki keresi a kapaszkodót, keresi életének egzisztenciális kérdéseire a válaszokat, keres valami Isten kapcsolatot, ugyanakkor elbizonytalanodik, és ebben az elbizonytalanodásban abban kell erősíteni, hogy nem az az út, hogy spekulálunk magunkról, másokról, hogy ki kerül üdvösségre, ki kárhozatra, hanem abban kell nekünk segíteni, hogy mi világossá tesszük, hogy az Isten kegyelmi kiválasztása szeret tete, emberhez való odafordulása az egy nagyobb hatalom, mint esetleg a hitetlenségnek az aktusa.
0: Milyen érdeklődés övezi időről időre ezeket a konferenciákat, és most kiket vártak rá?
1: Tehát a konferenciánkra tulajdonképpen lelkipásztorokat, teológusokat, teológiai hallgatókat, teológiai professzorokat vártunk, határon innen és határon túl. Több mint 50-en regisztráltak erre a konferenciára. Azt tudni kell, hogy 36-ban is, 90 évvel ezelőtt is egy teológiai továbbképző tanfolyam keretében került megtartásra a zsúfolási megtért díszteremben Barth négy előadása, de ott volt nyilván az egyházvezetés is, ott voltak a teológiai tanárok és a teológus hallgatók is. Most is hasonló érdeklődési körrel számoltunk. Meghívott előadónk volt egy nemzetközi hírű Barth-kutató, Georg Plasger professzor úr, aki az Igen Egyetem professzora és a Karl Barth Tudománytársaságnak jelenleg az elnöke. Egyébként nem először volt már nálunk, is régi szakmai kapcsolat áll fenn velem. Több tekintetben volt már előadó, meghívottunk, illetve szerveztünk együtt német-magyar református teológiai konferenciákat és alkalmakat. Továbbá pedig olyan Barth-tal foglalkozó, Barthból doktorált vagy doktorátusra készülő lelkész kollégák, teológiai tanárok voltak a vendégeink és előadóink, akik valamilyen szinten érintettek a témában. Bacsú István, Székely Tamás falvi lelkipásztor, fiatal lelkész, aki nálunk doktorált az elmúlt évben. Ő a Trianon utáni nemzeti trauma teológiai feldolgozásából doktorált, és ebben nagyon jelentős szerepe volt Barth teológiájának. Kókai Nagy Viktor, debreceni kollégánk az új szövetségi tudományok felől azt vizsgálta, hogy a Barth előadás és a bibliai hivatkozási helyek hogyan viszonyulnak egymáshoz. Volt egy katolikus előadónk, Puskás Attila. Azt tudni kell, hogy a Római Katolikus Egyház kiemelt figyelemmel viseltetett mindig Barth teológiája iránt, hiszen Barth olyan teológiai témákat hozott elő és helyezett az érdeklődés középpontjában, amit a katolikus teológia is nagyon nagyra értékel. Például a kinyilatkoztatásnak az értéke, vagy Krisztus személyének az értéke. Tehát a Krisztuscentrikus gondolkodás. Puskás Attila a Karl Barth és Hans Urs von Balthasar neves római katolikus teológus párbeszédéről tartott előadást, ő egyébként a Pázmány Péter Katolikus Egyetemnek a professzora, a hittudományi kar professzora. Czap József, a kiválasztás kérdése, a dogmatika, töredék, tükrében, ő Bartból doktorál a Kolozsvári Tudományi Egyetemen, egyébként Mikepécsi lelkipásztor. Fabinyi Tamás püspök úr arról beszélt, hogy az evangélikusokra milyen hatása volt Bartnak, és színes prezentáció keretében bemutatta azokat a egykori evangélikus lelkészeket és teológusokat, akik vagy Barttal hallgattak, vagy találkoztak, vagy Karl Barth hatással volt rájuk is. Tehát itt is megmutatkozik Barth teológiának ökumenikus jellege és relevanciája. Álva Völgyi Béla, egykori tanítványunk, most tanított fiai lelkész, szintén nálunk doktorált, Barth egyháztanából, Sándor Balázs, kisoroszi lelkész, budapesti teológiának uradó tanára, Barth Károly 36-os profétai szavairól beszélt, hiszen tudnunk kell azt, hogy 36-ban Barth nem csak nálunk tartott előadást, hanem Sárospatakon, Kolozsváron, Budapesten és Pápán, és Sárospatakon, Pápán és Budapesten az egyház kérdéséről tartott előadást, vagy a népegyház hitvalló egyház szabad egyház témájában, vagy pedig a német hitvalló egyházi harcnak a jelentőségéről, és ezzel kapcsolatosan Borsi Attila, Kovács Krisztián tanszéki munkatársam, egyetemünk oktatója, docense tartott előadást, illetve végül Puhár Gábor kollégánk, a Maroti könyvtár munkatársa, lelkész doktorandusz, az angol szász recepcióról tartott számunkra egy prezentációt.
0: És akkor várhatóan ennek a konferenciának az anyagából is megjelenik majd egy kiadvány?
1: Így van, a konferencia előadása egy szerkesztett formában is szeretnénk kiadni a Kutatóintézet kiadványsorozatának a keretében, talán a következő évben.

0: Kedves hallgatóink, ismerjük meg egymást című magazinműsorunkban arról hallhattak, hogy a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Karl Barth Kutatóintézete, az MTA DAB Vallástudományi Munkabizottsága, az MRL Doktorok Kollégiuma rendszeres teológiai szekciója és a Lelkész Továbbképző Intézet tudományos szimpóziumot tartott szeptember 28-án és 29-én a Debreceni Református Kollégiumban. A teológiai tudományos esemény középpontjában Karl Barth, a 20. századi keresztény teológia egyik legjelentősebb alakja 1936-os magyarországi útjának részletei és utóélete állt. A konferencia szervezője Fazakas Sándor, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem professzora. Vele beszélgettünk az elmúlt percekben. Megtisztelő figyelmüket munkatársai nevében is köszöni Tóth Emese, viszonthallásra.
1: Ismerjük meg egymást. Bemutattuk református közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazinműsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük.

0: 12 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Talán már a héten találkozhat Brüsszelben Zelenszkij ukrán elnökkel Magyar Péter, jelezte a magyar kormányfő egy finn újságnak. A miniszterelnök az interjúban az alkotmány teljes újraírását kormánya egyik legfontosabb feladatának nevezte. A demokrácia helyreállításáról Magyar Péter büszkeségének adott hangot, hogy a kormánynak sikerült politikai megállapodásra jutnia az Európai Unióval. Az uniós forrásokról a miniszterelnök megjegyezte, ez a pénz a magyar embereket illeti meg, azokkal az aggodalmakkal kapcsolatban pedig, hogy idővel maga is önkényuralmi módszerekhez folyamodna, maga mögött tudva a Tisza párt kétharmados parlamenti többségét, Magyar Péter úgy fogalmazott, ennél jobb dolga is van. Magyarország és Ukrajna kapcsolatáról a Finlapban azt írták, Magyar Péter sem kíván fegyveres segítséget nyújtani Ukrajnának, és nem engedélyezi a fegyverszállítmányok Magyarországon keresztüli továbbítását. Szeptemberben rövid időre megakasztotta Ukrajna Európai Uniós csatlakozási tárgyalásait is, mert azt követelte, hogy Ukrajna biztosítsa az országban élő magyar kisebbség jogait. Magyar Péter a lapnak azt mondta, apró lépésekben kívánja helyreállítani a bizalmat Ukrajnával. Találkozni fog Zelenszkij ukrán elnökkel, talán már a héten Brüsszelben. Arra is kitért, hogy már alá is írtak egy megállapodást a magyar kisebbség helyzetéről. Fontos, hogy Ukrajna betartsa a magyar nyelvű oktatást, illetve a kisebbségi iskolák jogi biztonságát szavatoló vállalásait, jelentette ki Orbán Anita külügyminiszter Luxemburgban hétfőn. A tagországok külügyminisztereinek tanácsülését megelőzően azzal összefüggésben beszélt erről, hogy az ukrán parlament vitát tart és szavaz a kisebbségi jogokról szóló törvényjavaslatról. Orbán Anita a magyar újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta, ezzel megoldódnának a kárpátaljai kisebbség oktatási és kisebbségi jogainak problémái. A miniszter emlékeztetett, a törvény az Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának részét képezi. Az október 6-i szakbizottsági jóváhagyás szükséges feltétel volt ahhoz, hogy a belső piacot érintő második és a versenyképességet érintő harmadik csatlakozási fejezet megnyílhasson. Végleges elfogadását követően Magyarország a kárpátaljai kisebbségi szervezetek képviselőivel együtt figyelemmel fogja kísérni a vonatkozó ukrán törvények megvalósítását, fogalmazott. Orbán Anita elmondta azt is, az orosz agresszió kapcsán az Európai Unió tanácsa jóvá fogja hagyni az eddigi legnagyobb uniós szankciós csomagot, ami mint tájékoztatott több mint 800 vállalatot, illetve csaknem 750 embert tartalmaz, emelte ki a magyar diplomácia vezetője. Beiktatták hivatalába Kukri Zoltán lelkipásztort Hernád Németiben. Ünnepi pillanatoknak adott otthont október 11-én a Hernád Németi Református templom, ahol megkezdődött a gyülekezet és az új lelkipásztor hivatalos közös élete. A Kárpátaljáról származó

0: Fiatal lelkész Sárospatakon végezte teológiai tanulmányait, miután egy ifjúsági táborban megérezte Isten személyes elhívását. A két gyermekes édesapa korábban szerencsén szerzett értékes tapasztalatokat exmisszusként és iskola lelkészként, majd 2024. decemberétől segédlelkészként formálta a helyi közösséget. Mivel maga is falusi környezetből származik, Hernádnémetiben valódi otthonra talált, ahol a gyülekezet hamar befogadta őt és családját, mondta Kukri Zoltán lelkész.
1: Ez az egyik legnagyobb esemény egy lelkipásztor és egy gyülekezet életében, bár a gyülekezet elmondása szerint ez a lelkipásztornak az ünnepe, és a gyülekezet ilyenkor neki kedvez, körülötte forog tulajdonképpen. A beiktatás az tulajdonképpen a pecsét a gyülekezet és a lelkipásztornak a közös életére, a közös szolgálatukra, és ahogy az egyik tanárom mondta, hogy inkább kell a beiktatást isteni ígéretnek tekinteni, mintsem, hogy kötelességként tesz rá ezzel valamit az Isten a lelkipásztor és a gyülekezetre, ugyanis ugye a beiktatás az tulajdonképpen egy kezdet, és amennyire bizonyos az, hogy most elkezdjük a közös szolgálatunkat úgy már hivatalosabban és beiktatva, annyira biztos az, hogy az Isten megadja a folytatást is a gyülekezet és a lelkipásztor közös szolgálatára nézve. Emlékszem, még tavaly a felszentelésem az nem járt ilyen izgalommal, illetve részemről nem volt olyan nagy boom dolog, de nyilván annak is megvan a jelentősége. Hát annyira vártuk, hogy a felszentelés követően a gyülekezet az mindig úgy jött felém, hogy akkor a beiktatással ne is nagyon várjunk, hanem minél hamarabb kerüljön is rá sor. Az a jó itt Németiben, hogy nem úgy álltak hozzá, hogy na, akkor tiszteletes úr kezdje el szervezni. Nyilván a rámeső részeket, időpontok lebeszélése, püspök úrral, esperes úrral az az én feladatom volt, de a többi minden, a nőszövetség az teljesen átvette, hogy mi legyen az étel, a vacsorán az agapén, a szeretett vendégségem. Presbiterekkel szintén összeültünk, hogy akkor kinek mi lesz a feladata.
0: A gyerekek digitális jólétének kulcsát nem feltétlenül a digitális eszközök teljes tiltásában, hanem inkább a biztonságos és életkornak megfelelő használat megtanításában látja az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit a Betesda Gyermekkórház által rendezett hétfői konferencián a tanítás és példamutatás fontosságát hangsúlyozta a digitális eszköz használattal kapcsolatban annak érdekében, hogy a gyerekek ki tudják használni az eszközök nyújtotta lehetőségeket, és el tudják kerülni a kockázatokat. Kálnoki Kis Attila, a Belügyminisztérium sportért felelős államtitkára szintén az egészséges egyensúly megteremtését szorgalmazta a digitális eszközök használata, valamint a tanulás, pihenés, játék, mozgás, családdal töltött idő között. A Református Közéleti és Kulturális Alapítvány és a Felső-Barcikai Református Egyházközség kirakodóvásárral, főzőversennyel és kóstolással, valamint hálaadó istentisztelettel vár mindenkit a 6. Református Ízek találkozójára. Az alkalmat október 16-a és 18-a között rendezik meg Kazincbarcikán. Zila Gábort, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetőjét hallják.
2: Egy régi-régi hagyománya van annak, hogy a Református Egyház a különböző társadalmi csoportok felé, vagy a különböző szakma csoportok felé igyekszik odafordulni speciálisan is, és valamiért az Úristen úgy adta, hogy nekünk ez különösen is ahhoz a társadalmi réteghez, vagy ahhoz a társadalmi csoporthoz adatik meg ez az odafordulás feladata, akik azért valljuk meg történelmet vizsgálva, jól látszik, hogy korábban a magyarországi reformátusság fennmaradásának, gazdasági megmaradásának az alapját is jelentették, nevezetesen a vidéken mezőgazdaságból élőknek a csoportját. Valamiért ez úgy alakult, ha hinnék a véletlenekben, azt mondanám, hogy véletlenül ez úgy alakult, de nem hiszem, hogy a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány megkapta azokat a feladatokat, amikor is ehhez a csoporthoz tudunk odafordulni. Az egyik ilyen alkalmunk és ennek az eseménynek a társrendezvénye az a Bórum, ami a Kárpát-medencei református szőlészeket és borászokat igyekszik összefogni, a másik pedig ez a református ízek alkalma lett, amikor is Szent Péter püspök úr javaslatára, kezdeményezésére igyekeztünk azokat a termelőket is megszólítani, akik a mezőgazdaság többi részéből élnek, tehát nem kifejezetten a szőlővel vagy a borral foglalkoznak, És ennek az alkalomnak az két fontos célkitűzése van. Ezek közül az egyik az az, hogy az egymás szakmai tudása által való épülés az itt is megjelenhessen. A másik fontos része pedig az, hogy egy kicsit meg tudjunk pihenni, és hálát lehet szívvel odafordulni az Úristenhez, hálát adni azért, hogy megadta termését a Föld.
0: Jó eséllyel ezen a héten lemondhatnak a Hunren Magyar Kutatási Hálózat vezetői, és az új törvény elfogadásáig átmeneti vezetőt választhat a szervezet, mondta Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter a Kontrollnak adott interjújában. A tárcavezető közölte, a Nemzeti Kutatási és Tudománypolitikai Hálózat, azaz a Hunren vezetését a kormány még a nyáron távozásra kérte fel. Stipsitz András, a Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet vezetője személyében pedig javaslatot is tettek átmeneti vezető kinevezésére. Ennek a folyamatnak a héten lehet eredménye, így abban lehet bízni, hogy az átmeneti vezető nyugalmat és tisztánlátást tud majd biztosítani abban az időszakban, amíg az új Hunren törvény megszületik, mondta a miniszter. A magyar űrprogramról szólva pedig kiemelte, Kapu Tibor magyar űrhajós és az általa elvégzett kísérletek fontosak voltak. Az utazás pozitív lendületet és jövőképet adott Magyarországnak a témában. Azt mondta a miniszter, egy kormánynak muszáj befektetni a jövő iparágába, a tudományokba, ennek mikéntjéről pedig a későbbiekben kell dönteni. A Hunar elnevezésű magyar űrprogram ez év végéig tart, mondta a Tanács Zoltán miniszter. Különleges kozmikus utazásra invitálja az érdeklődőket a miskolci dr. Szabó Gyula bemutató csillagvizsgáló október 16-án pénteken. A 18 órakor kezdődő csillagparti középpontjában ezúttal a naprendszer egyik leglátványosabb bolygója, a Szaturnusz és annak gyűrűrendszere áll. A Keresztül a Szaturnusz gyűrűjén című előadáson Romenda Roland kalauzolja el a résztvevőket a gázúriás különleges világába. Az érdeklődők megismerhetik a bolygó felépítését, gyűrűrendszerének sajátosságait, valamint azokat a legendás űrszondákat is, melyek fontos szerepet játszottak a Szaturnusz kutatásában. Az előadás során a látogatók közelebbről is felfedezhetik a gyűrűs bolygó titkait, és új nézőpontból ismerhetik meg a naprendszer egyik legkülönlegesebb égitestét.
3: Tiszán innen, és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

Reklám. A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

0: reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Vas Albert 13 almafa című regényéből hallanak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. Felolvas Bánfi György.
2: A vállalkozásnak hamar híre kelt. Mikor a következő héten lekövetkezett Mózsi a faluba, az utcán csak megszólította a tiszteletes úr.
3: Hallom, Mózsi fiam, hogy gyümölcsfákat ültettél.
2: Én azt?
3: Tisztességes igyekezet, bólintott kegyesen a lelkek pásztora. Csak hogy ahhoz érteni is kell ám.
2: A gyümölcsfákat tavasszal ültetik, édes fiam, mert kényes szerzet az. Ha kényes, akkor ne jöjjön Székelynek a kommandó alá, mondta ki Mózsi az ítéletet. De alig haladott valamicskét, már a román jegyző jött rá az úton. Az is elővette.
3: Te, csuda, igaz-e, hogy valami gyümölcsfákat ültettél?
2: Tán, baj van velük?
3: Ti székelyek nem akartok tanulni, csóválta meg a jegyző a fejét.
2: Miért nem kérdeztél meg engem, hogy miképpen kell ültetni a gyümölcsfát?
3: Nem marad meg azokból, egy sem.
2: Miért? Horkant föl Mózsiban az önérzet. Szettán első osztályú állampolgárok azok is, prefektusi pénzből valók.
3: No, szem nem azért, békítette a jegyző,
2: de a gödröket legalább fél esztendővel előbb meg kellett volna ásni, hogy dolgozza meg az idő a földet.
3: Mózsi rávillant a szemes arkából a köpcös kis jegyzőre, aki a maga olajozott ábrázatával úgy tévedt bé a székelyek közé, mint a bivajborjú a török búzába.
2: Az idő! Megdolgozta már mindenféle idő ezt a székelyföldet, éppen eléggé, jegyző úr, kérem. Sze, csak maguk is, mióta itten vannak már?
3: Tán a románokra gondolsz, te, borzolódott fel a kicsi ember.
2: Dehogy is, csak a jegyzőkre, oszlatt el Mózsi septiben a félreértést. Nincsen nekem a románokkal semmi bajom. Tán emberek azok is, nem-e? Teremtett az Úristen annyi félét erre a világra, hogy maga se győzi számon tartani. Még emberevő szerecsen is van. Hallott-e arról?
3: Én ugyan nem haragszom rájuk, miért is haragudnék? Csak a végén meg ne egyenek.
2: De már sírült is odébb, mert kezdett a pocokhasú kis jegyző olyan formán nézni, mint amikor a kutya meglát egy macskát az eperfalat. Amúgy is kéznél volt a bot, hát beugrott gyorsan. Pakdohányt, Mendi úr, adj Isten! Mendi úr besöpörte az apró pénzt, s kiadta a zöld papírosba csomagolt dohányt. Aztán megkérdezte. Miféle fákat ültetett táncos úr?
3: Nem figefát, ne féljen, vágta zsebre Mózsi a dohányt.
2: Miért, hogy félnék attól? Ámult el a boltos. Mert a figefától félnek a zsidók Krisztus urunk óta, adta meg Mózsi neki is az övét. Azért iszkoltak úgy el Pálesztínából.
3: De Mendi úr nem azért volt Mendi, hogy adós maradjon a szóval, el se mosolyodott, csak végig simított a gyér vörös szakállát, s úgy kezdte, mint aki titkot mond.
2: Sé, dehogy is azért, dehogy is.
3: Hát ugyan miért, vette föl a szó végét Mózsi.
2: Mert Palesztínában nem volt székely.
3: Nem-e? Ütődött meg Mózsi.
2: Hát az apostolok mik voltak?
3: Éppen olyan zsidók, mint én, feszítette ki Mendi úr szűk pulyka mellét.
2: Na csak, s nekünk azt taníták az iskolában, hogy igaz emberek valának, mindegy szálig.
3: Azzal ment is az ajtónak. Már a kilincsen volt a keze, mikor utána szólott a zsidó. Aztán ha eladó gyümölcse lesz táncos úr. Én itt vagyok. Én meg a kommandón.
4: Hanem az almafákról akárhogyan is vélekedett a világ, kettő híjával mind megerett a tavaszon.
3: Lombot is vetettek, ügyeset.
4: Rájövő télen néhányat megrágtak a nyulak, mert lefújta róluk a szél a kórét. Ezekből ismét elpusztult kettő. Egyet szénahordáskor letaposott a bivaj. Egyet valami arra tévedt szekeres, levágott kínjában ostornyélnek. Egyet meg a gyerekek törtek ki játszadozás közben. Végül is 13 megmaradt.
3: A számotokkal most már rendben lennénk, egyezett vele Mózsi az almafák dolgába. Még csak a jövendőtökre vagyok kíváncsi.
4: Hát, arra sem kellett várakozni sokáig. Eljött az 5. tavasz, és bár éppen azon a tavaszon különösen sötét és rossz felhők jártak a kommandó fölött, a kicsi fák mégis virágba szöktek mind a 13-an.
3: No csak, örvendett meg Mózsi,
4: nem hazuda a sipkás ember.
3: Akkurátus székelyfák vagytok, ha még ilyen esztendőben is kedvetek van virágzani.
4: Amikor a virágok lehullottak, nagy hullás volt odalenn a völgyekben is, de most már egymást hullatták a románok, ami eddig még nem történt volt. Egy fuvaros ember mondotta, aki fát szekerezett Brassóba, és így minden tudott.
3: A rómányok bézárták a prefektusukat a pincébe, a rendőrfőnököt meg agyonlőtték, hirdette meg a fuvaros a kommandón. Erre aztán agyonlőttek néhányat azok közül, akik vasgárdistáknak nevezik magukat, s a többit meg elvitték Csíkszeredára. Isten segítse őket, vélte Mózsi.
4: Minek? Csodálkozott el a szekeres, pedig székely volt az is,
3: hogy győzzék egymást.
2: Aj, sóhajtott a Brassói, a vége csak az lesz, hogy ránk gyűlnek valamennyien.
3: Jól ismerhette őket, mert éppen így történt.
4: Néhány hét múlva már megegyezett a két féle román, s fogdosták össze a magyarokat együttesen. Vitték őket át Romániába, megmutogatni a többieknek, hogy ni, ilyen is van nálunk. Azonban sem a jóisten, sem az almafák nem törődtek velük. Az egyik igazgatta tovább az esztendőt, az almafák pedig igazodtak utána. Szó se róla, egyetlen ágacska sem szakadt le a termés alatt, de azért minden fácskán látszott egy-két alma, s kezdetnek éppen elég volt. Szép, lapos kerekre formált polnyik almák voltak mindannyian. Már éppen kinőttek jó ökölnyi nagyra, és sárgulni is elkezdtek illedelmesen, amikor egy szép napon csak azzal loholt fel a harangozó fia, hogy ni, mit beszélnek a faluban? Tova Bécsben megdöntötték valami urak a románok igazságát, s hogy ezentúl újra a magyaroké kerekedik fölül idehaza.
3: Ideje, örvendett meg Mózsi, szem már ugyanvalós belefáradhattak 22 esztendő alatt az uraskodásba.
4: Sírült is lementen a paphoz hírt látni, de ott már megvakarta mégis a fejét, mert azt mondta a tiszteletes úr, hogy az igazságnak újra csak baja történt, mert az országhatár ezentúl itt kezdődik valahol a kommandón, s úgy vágja kettőbe Erdélyországot hosszába, mint a csürkét, amikor sütni teszik.
3: Na fene, riadozott meg Mózsi,
4: s még meg is esznek a végén azok a bécsiek? A jegyzői iroda is olyan volt, mint a mélykaptár, amikor harkály kopogtatja. Dühösen dongtak ki és be a románok, hadonáztak, átkozódtak, megesett rajtuk a Mózsi szíve. Oda húzódott hát egy kisebb csoporthoz, melyik az irodával szemben az utca szegélyén lógatta az orrát.
3: Olyan pakurárfélék voltak, szegények a hegyek közül.
4: Ne búsuljatok, szólt oda nekik, ti se lesztek rosszabbul, mint mi voltunk.
3: Könnyen beszélsz, felelt vissza az egyik, neked mától kezdve vasárnap.
4: Eddig nektek volt, vonta meg Mózsi a vállát. Cserélődniök kell a napoknak is, igaz-e?
3: Biza, nekem elég nehéz volt eddig is, vallotta be a pakurár szomorúan.
4: Hát akkor meg minek bánkódol?
3: Szehe, nem húznak nyársra ezután sem.
4: Nem lehet tudni, hogy mi lesz, aggodalmaskodott a román.
3: Látod, látod, oktatta őt Mózsi. Én most igaz szívvel sajnállak benneteket, s ez nekem igen jól esik.
4: Tük is sajnálhattatok volna minket egy kicsikét 22 éven át. Nektek is jól esett volna, de nem tettétek.
3: Hanem azért ne félj, mert amíg egyéb is van, románt nem eszünk.
4: Elvigasztalgatta volna még őket szívesen tovább is, mert igen jól esett egyszer már a szent evangéliumot cselekedhetni a románokkal szemben. De a községháza elé kilépett a jegyző, s úgy nézett körül, mint a bika, aki vörös posztót keres. Jobbnak látta szemére húzni a kalapot, s elsúvadni a közeléből, nehogy még a végén veszélybe kerüljön az evangélium. De a jegyző már szemre kapta.
3: Hé, te csuda! Rikkantott utána.
4: Adjon Isten, állott meg Mózsi tisztességtudóan, és igyekezett olyan arcot vágni, mint amilyent a szent képek viselnek a románok templomában. De a jegyző nem gondolt a templomra, és mindjárt a vastagján kezdte.
3: Isten itt a bitang fejednek, örvendesz mi? Ragyog az a ronda pofád, hát csak ne örvendj! Ott jön le az új határ az úrbéres erdő alatt, érted? Egyenes le a fekete ügynek, a prázsmári hídnak, érted? Ez a koszos falu itt Magyarország lesz ugyan, de te nem, a te házad nem, és az erdő sem, hát úgy vigyázz magadra.
4: No-no, hökkent meg Mózsiban a lélek, de a jegyző csak ordított.
3: Disznók vagytok mind, irredent a kutyák, szabadság kell, igazság kell, Magyarország kell, mars innét!
4: Mózsi szemére rántotta a kalapot, s már mozdult benne a szó, hogy valami nagyot oda mondjon, de aztán eszébe jutott az evangélium, és csak megkérdezte. S a jegyző úr itt marad?
3: Dehogy is maradok, szuszogta a törvény embere valamivel csöndesebben, és még sóhajtott is hozzá.
4: Mit keressek én Magyarországon?
3: No, lássa!
4: Azzal már ment is szaporán, nehogy még egyszer kísértésbe jusson az evangéliumra való jó igyekezet.
3: Forgatta a fejében, amiket hallott.
4: Rázta is valamicskét a hideg, de inkább mesének látszott az egész, semmint valóságnak.
3: Bolondok az urak, döntött el végül is, hogyan lehetne kettőbe vágni azt, ami egy?
4: Papíroson még talán, de a kommandón nem alma az, hogy felitt az egyik zsebembe, felitt a másikba.
3: S a hegy alatt már fücsörészett is, mint akinek semmi gondja az urak dolgával nincsen.
4: De alig múlott el néhány nap, csak dőlni kezdett odalenn az úton a sok román katona. Ontotta őket az ország belseje, de úgy, mintha valamennyien egyszerre akarnának kiszaladni a világból. S a katonák közt mindenféle úri népek, csőstől, motorkocsin, kis szekéren, bútorostól, kutyástól, macskástól.
3: Ugye, apám, ezek egyszerűen mind préfektusok, tudokolta Mózsitól a nagyobbik fia, amint a hegyről szemlélték a nagy futamodást.
4: Jegyzők is lehetnének, vélte Mózsi.
3: Megviszketősödött a fenekük, így a gyerekek tovább.
4: Ez az igazságtól van, végezte Mózsi az atyai oktatást. Helyszín, amint ott Bécs várában döntöttek, attól.
3: Aztán Ahogy tovább nézték a vonulást, egyre csodálatosabbnak látszott a dolog. Meg is jegyezte a fia előtt. Nagy dolog kellett essék mégis, hogy már az úrféle is szalad az úrféle elől. De ilyen még nem volt. Hát, ha nem is futnak ezek, édesapám, nézett föl rá a gyerek. Hát, csak elmennek, hogy annál jobban visszajöhessenek.
4: Mózsi ránézett a fiára, s megcsóválta a fejét.
2: A biza meg lehet, mondotta ő is.
3: Hát, ahogy ott szemlélődnek, csak látják, hogy jönnek valami egyenruhások fölfele a hegyen. Egyenest neki a háznak.
2: Oda nézzen, ijedezett a gyerek. Kezdik is már, mégpedig éppen nálunk.
4: Na fene, hökkent meg Mózsi is a katonákon, és igyekezetre fogta, hogy bár egyszerre érkezzék haza velük.
3: Tisztek voltak azok, s románok egy szálig.
4: Ki ez a ház? Böffent rá a legrangosabbik, amikor a ház előtt összetalálkoztak.
2: Talán az enyém volna,
4: nézte meg Mózsi a saját otthonát.
2: Mi az, hogy volna?
4: Vörösödött el a rangviselő ember.
2: A tied, vagy nem a tied?
3: Eddig úgy tudtam.
2: Hogy hívnak? Förmet rá egy sanda nézésű a többi közül.
3: Táncos csuda Mózes.
2: Magyar vagy?
3: Nem is angol. Még ki sem mondta egészen, már mellbe ragadta egy harmadik, és úgy fogta, mintha attól félne, hogy minden pillanatban kiszaladhat a markából a szerencse.
2: Ho-ho, vigyázzunk csak! Mit tudsz te az angolokról, mi? Nem tudod, hogy háborúban vagyunk velük, mi?
3: Tudom én azt, hogy ne tudnám, adta meg magát Mózsi szerényen.
2: Akkor mit hivatkozol, reályok, vették körül acsarkodva a tisztigúnyások. Mi harcban vagyunk az országért, s ti elárultok bennünket a hátunk meget. Itt Románia van, és az is marad, érted? Hiába küldött pénzt az angol király a papotoknak. Mi úgy rúgunk fenéken, hogy Budapestig repültök, érted?
3: Rázták szegény fejét, s káromkodtak olyanokat, hogy még a nap is megállt ilyetében az égen. Aztán nagy acsarkodással tovább haladtak végre.
2: Engem is megkeresztelének, vakarta meg Mózsi a fejét, amikor megmentődött tőlük. Hogy keresztelné meg őket is a hullamosó, hétfőtől vasárnapig egyfolytában.
3: Azok a tisztfélék aztán addig nézdegéltek, szagláztak előre-hátra a kommandó alatt, míg másnap csak följött egy rakás katona, s oda telepedett egyenesen a Mózsi udvarára. Volt azok között mindenféle. Dobrudzsai bolgár, beszarábiai orosz, moldovai cigány, oltországi örmény, bánáti sváb, máramarosi tót, talán még román is. Meg egy csangó magyar Tova Bukovinából. Legelébb is azzal barátkozott össze.
2: Stükk, mük vagytok így együtt, vallotta ki a csángót.
3: Mink? Egy szakasz katona, felelte az, akik Romániát őrizzük.
2: S éppeg itt, nálam?
3: Úgy látszik, vonta meg a csángó a vállát. Szomorú, törődött kis emberke volt, csak úgy lötyögött rajta az ócska egyenruha.
2: S te, hova valósi vagy, tudakolta Mózsi jó szívvel.
3: Én? Boldog asszony falváról, ahajt túl Bukovina és Móduva között.
2: Tudom én, bólintott Mózsi, és sóhajtott hozzá.
3: Régi időben sokan mentek ki innen hozzátok az osztrákok elől. Akkor is bécsi szél fújta ide a katonákat, akár csak most.
2: Hát, Isten tudja, sóhajtott a csángó is.
3: Közben a katonák lézengtek a ház körül, elé, hátra, s némelyik kezdte szemügyre venni az almafágat is.
2: Ohó, szaladt oda Mózsi, amikor észrevette, hogy veszedelemben vannak a szép, sárguló polnyikok. Az prefektusi alma.
3: Micsoda?
2: Hökkentek hátra a katonák. Prefektusi alma,
3: oktatta őket Mózsi fontoskodva, s ujjával a völgy felé mutatott. Jó lesz vigyázni, Brassó, ide egy ugrás!
4: Nem is esett kár a polynyikokban 3 egész napig. Harmadik napon úgy délfelé nyüzsgés támadt a katonák között.
3: Parancs jött, hogy odébb kell menni egy dombbal, mondották. Ide már magyarok jönnek.
4: Tán nem, figyelt föl Mózsi egyszeribe, de már mentek is a katonák. A csángó utolsónak maradt.
3: Te, kezdte el lógó orral, mikor a többiek már jó messzire voltak. Örvendesz, hogy magyar leszel?
4: Szájtán, az voltam én eddig is, tért ki Mózsi a válasz elől, mert hiába beszélt magyarul a csángó, mégiscsak román volt a ruha rajta.
3: De a szegény nem mutatott semmi huncutságot, csak állt, mint a ló a mészárszék előtt.
4: Ha én is által kerülhetnék.
3: Hászem, maradj itt, kapta föl rá Mózsi a szemét. Attól még megél a román király.
4: De a család?
3: Nehezen, keseredett a csángó.
4: S boldogasszony falva román marad, akármi is lesz.
3: Erre már Mózsi sem tudott okosat mondani. Csak hátra ment az almafákhoz, és leszedett egy jó kalapra valót az érettjéből.
4: Fogjad, testvér, mondotta, jó szívvel adom.
3: Még a szeme is könnyes lett a csángónak, úgy meghatódott ettől.
4: Nem lesz baj abból, aggodalmaskodott, ha ideadod nekem a prefektus almáit.
3: A búbánat a prefektusé, nem ez az alma, húzta ki Mózsi a derekát.
4: Szétán, te mondtad,
3: mereztette rá szemét a csángó.
4: Éne, istenkedett Mózsi, én aztán soha. Én csak azt mondottam, hogy prefektusi alma, s ez igaz is, mert prefektus volt az apja neki. Meg hogy Brassó ide alig egy ugrás, láthatja, akinek szeme van, ott vanni, Brassó, a hegy alatt.
3: Aztán, hogy a csángó szegény csak állott egy helyben, még meg is oskoláztatta, mint a gyermeket. Mert így van ez rendjén, látod-e? Abból, hogy itt járt egyszer a préfektus, nekem lett 13 almafám. Éppen most kezdenek teremni, és ez a fontos, nem egyéb, mert azt mond meg nekem, hol vagyom ma már az a prefektus? Na, látod.
4: Ezek pedig javában teremni fognak még, amikor már nem, hogy ez az egy, de még a többi préfektusok sem lesznek sehol.
3: Hát, így van ez.
4: S még neked is teremhet valamiféle fa ott, boldogasszony falván, mert az ember fia soha nem tudhassa, hogy milyen magból milyen fa nő.
3: Érzed-e talán ezeken az almákon a prefektusi medve szagát?
4: Pedig büdös voltám, anyja ne sirassa. Hát csak adjon Isten egészséget hozzájuk.
3: Nem sokat értett szegény csángó a beszédből, de elment, mert már mennie kellett. Elbúcsúztak egymástól, ahogy illik azoknak, akik magyarul szólanak a világ bajairól, s aztán csak nézte Mózsi a pajta végiből, hogy miképpen hurcolják át Romániát a csúcsos sipkások erről a dombról a másikra. Nem volt egészen tisztába a dolog jelentőségével, de azért úgy adta meg a feleletet az asszony szepegő kérdésére, ahogy férfi emberhez illik, aki magasabbról lát mindent.
4: Hiszen azért vitték át románok a maguk országát a csurgódomra, mert onnan könnyebben tudnak elszaladni vele, ha baj támad.
3: De vajon elvitték-e igazán, vagy csak teszik magukat? Aggodalmaskodott Rozál.
4: Kitűnik majd az is, adta meg Mózsi az illő választ.
3: Hát, ki is tűnt még azon a napon. Úgy esteledés előtt újra jövögetni kezdett fölfele a falu irányából 3 egyenruhás ember. De már ezek másfélék voltak, messziről is látni lehetett.
4: Na,
3: Teríts asztalt, szaporán, mert vendégünk lesz, adta ki Mózsi a parancsot. Csirkét ölj, s foharakat tégy.
4: Két keresztel, riadt meg az asszony a szokatlan parancstól.
3: Magyarországot.
4: Volt még egy kis eldugott pálinka, azt sebesen előkotorta a pajta hídlása alól. Az asszony a csirkéket kezdte nyomorgatni, a gyerekek is futkostak a tüzelő után, ezért, azért, szempillantás alatt ünnepi hangulat lepte el a kommandó alatti kis házat. Mózsi még gyorsan tiszta inget vett magára, vállára vetette vasárnapi zekéjét, s még éppen annyi ideje maradt, hogy kimenjen a ház végibe az érkezők elé.
3: Hozta Isten magikat, köszönt reájuk tisztességgel.
4: Azok hárman puskával a vállukon megálltak.
3: Jó napot, köszönt vissza az egyik, akinek csillag is volt a gallérján.
2: De jó ám,
4: nevetett reája Mózsi. Azok hárman megnézték jól az agyagból vert kicsi székelyházat.
3: Gyatra vicsilló, vélte az egyik. Itt se tudják még, mi a kultúra, toldotta a másik.
4: Mózsi meg csak állt, s hallgatta örömmel, hogy lám, katonaruhás emberek magyarul beszélnek. Mindegy volt, hogy mit, fontos volt csak az, hogy az ő nyelvén beszéltek, s nem a románokén. Már éppen készült, hogy beinvitálja őket a házba, amikor a csillagos ránézett, s megkérdezte.
3: Maga magyar-e vagy olá?
2: Én? Éppek székely, felelte jókedvűen, aki vendéget látni készül nagy örömmel.
3: De magyar székely vagy olá székely? Faggatózott tovább a csillagos. Hát az mi a súly, esett ki belőle a csodálkozás.
4: A csillagos katona pedig elkezdte oktatni nagy szigorúsággal.
3: Aki azt mondja, hogy mi nálunk minden jobb, mint Romániában volt, az a magyar székely. Aki meg nem által úgy beszélni, hogy az olánál ez meg ez jobb volt, az az olá székely, s pusztítsa el őket az Isten.
2: No-no, hökkent meg Mózsi, és egyszeribe elment a nevetőkedve.
3: Hát most feleljen akkor, melyik maga ezekből?
2: Hiszen
4: egyik sem, nézett Mózsi egyenesen a csillagos ember szeme közé.
3: Hogy értsük ezt? Ült ki a gyanakvás a katona arcára.
2: Hát úgy, hogy én azt még nem tudhatom. Ez ideig csak az egyik felét ismertem. A másikat maguk hozzák a tarisznyájukban.
3: Elkezdett ám erre pattogni a csillagos legény, kegyetlenül.
2: Micsoda megáltalkodott beszéd ez, hallja! Örvendjen, hogy felszabadítottuk, hogy eljöttünk maga miatt ide. Mit gondol? Ülhettünk volna mi jobb helyen is odahaza, sem hogy ezeket a bitang hegyeket másszuk. Hát, nincs már egy csepp hazafias érzés sem magukban. Annyit jelent maguknak a magyarság, hogy hol jobb, hol rosszabb. Mi? De már szenvedni, tűrni és áldozni a magyarságukért nem tudnak?
4: És szapult a szegény Mózsit, nekiveresedve, hogy azt se tudta szegény, melyik lábára álljon, és az ünnepváró család is kigyűlt az ajtóba. Ettől aztán Mózsinak is megjött a hangja.
3: Ide hallgasson, katona úr, szólt oda a csillagosnak, mikor az egy percre abba hagyta, hogy lélegzetet vegyen. Én, amióta megszülettem, mind itt voltam magyar ezen a bitang hegyen, s mégsem panaszkodtam miatta. Maga pedig csak most érkezett, s már is fenekedik. Mi lenne itt magából 35 év alatt, azt mondja meg.
2: Hogy?
3: Mi? Hökkent meg a másik.
2: Hogy mi? Kente Rea Mózsi tovább a magáét, már csak a családi becsület miatt is.
3: Megjön ide a házamhoz, s azzal kezdi, hogy örvendjek, amiért eljött hazúról ezekre a bitang hegyekre, mikor ülhetett volna otthon párnán is.
2: Hásze, örvendek én, de ha csak az itt, hogy ezt nekem megmondja, akkor jobb is, ha még ma visszamegyen, mert azt én úgy is tudom, hogy mindenkinek odahaza a legjobb. Ehhez nálunk
3: nem kell csillagot akasszanak az ember nyakába, hogy megtanulja. Így Mózsi.
2: Nézze, ember, csöndesedett meg kissé a katona ettől a beszédtől. Rosszul esik ám nekünk is, hogy jó szándékkal eljöttünk ide, s maguk bizalmatlansággal fogadnak.
3: Éne, lepődött meg Mózsi, és a csirkékre gondolt, meg a pálinkára, ami benne a házban várta az ünnepet.
2: Maga hát, nem azt mondta é, hogy nem tudhassa még, melyik a jobb, Románia vagy Magyarország?
3: Én azt nem mondtam. Én csak azt mondottam, hogy az egyiket ismerem, a másikat még nem.
2: Na ugye, csapott le a szóra a csillagos. Mi a vérünket ontjuk magáért, és maga ilyeneket mond. Hát magyar ember maga? Hát magyar beszéd az ilyen? Hát ha kőből hoznánk kenyeret magának, nem jobban kellene ízledjék az is a románok pulickájánál, mi?
3: Azért a pulickát nem kell lám szidni, komorodott el Mózsi, mert mi itt mind azt esszük. Egyébként maga mennyit ontott belőle?
2: Micsodából?
3: Hát a vériből, szeltán arról beszélt. Erre elvörösödött az egyenruhás vendég, és csak rántott egyet a puska szíján.
2: A határ ezentúl itt vegyen el a maga háza mellett, kezdte hivatalos hangon. Érti? Átmenni a határon túlra tilos. Mindenféle érintkezés túloldali személyekkel tilos. Megértette?
3: Meg én mindent, sóhajtott Mózsi. Csak egyet nem.
2: S az mi?
3: Hogy miképpen lett most egyszeribe kétféle székely ebben az országban, mikor örökkétig csak egyféle volt. A csillagos legénynek elbiggyett a szája gúnyosan.
2: Na, majd meglássuk a híres székelyeket, vetette oda. Amit a románok elrontottak magukon 22 év alatt, azt nem lesz könnyű helyrehozni. De most majd meglátják, hogy mi a rend és a kultúra. Na, Isten áldja!
3: Azzal otthagyták Mózsit ünnepi zekejében, s mentek mind a hárman fölfele, éppen az almafák között. Hát, csak megáll először az egyik, amelyik leghátul volt, s kezdi verni az almát. Aztán megáll a másik, meg a harmadik is. Neki fohászkodtak a fácskáknak, még az ágat is letörték, ha nem jött az alma szépszerivel. Nézte Mózsi egy darabig a pusztítást, de nem szólott. De aztán, mikor már a harmadik ágat is letörték, csak megköszörülte a torkát mégis.
2: Kultúra nélkül nem is ízlik? Kérdezte.
3: Mit mond? Mordultak fel a katonák.
2: Azt kérdem, hogy pusztítás nélkül nincs-e hazafiság? Magyarázta Mózsi a székelybeszédet.
3: Tán sajnálja, förmettek rá mind a hárman. Hát magyar ember maga?
2: Magyar a fenét, olá ez, hogy gebedne meg.
3: S szifrára pödört káromkodások között kioktatták amúgy Isten igazában, hogy mit tegyen az ilyen bitang olá székely az almafáival. Aztán elmentek. Mózsi meg állt a ház előtt, és azon tűnődött, hogy ugyan vajon mit is találhattak ki ott tova Bécsben az urak, hogy így egymásra vadították az embereket. Ahogy ott állt, egyszerre csak neszezést hallott maga mögött. Az asszony volt Rozál.
5: A csürkével mi lesz? Kérdezte félénken. És mégis kár volt.
3: Mózsi kihúzta a derekát, s végignézett a megrettent családon. Azért is ünneplünk, adta ki keményen a parancsot, s úgy vonult be a házba az újongó gyerekek előtt, mint aki csatát vesztett ugyan, de erről csak ő, s az Isten szabad tudjanak, más senki. Hanem valamit a nagyobbik gyerek is megsejthetett a csatavesztésből, mert a csirke után megszólalt nagy gond terhelten.
5: Édesapám,
3: na,
5: olyan kimenés nincsen, hogy béjövetel ne járjon vele?
3: Mózsi ránézett a fiára, aztán kinyúlt a pálinkás üveg után, jót húzott belőle, és oda nyújtotta. Isten, Isten! A gyerek elkapta az üveget, s a szájához emelte. Rozál rosszallólag csóválta meg a fejét. Kicsi még erre, hogy engedheti?
4: Aki ilyet kérdez, a székelynek éppen elég, jelentette ki Mózsi komolyan.
3: Aztán csak annyit mondott a fiának, mikor az visszatette az üveget az asztalra, és a száját is megtörölte keze fejével.
4: A hó se megyen el eső nélkül, ez az igazság. Elég kár, állapította meg kicsi Mózsi.
3: Kint már sötét este volt akkor, és a hegy fölött néhány csillag meghirdette hosszú idő után az első magyar éjszakát.
4: Most pedig énekelünk, csapta le Mózsi öklét az asztalra, és el is bődült nyomban. Ha fölmegyek a kommandói tetőre, mély reket hangjára úgy kúszott föl a nóta szárán a két vékony gyerekhang, mint fuszújka a karóra. Hanem az almákból nem sok maradott.
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Vas Albert 13 almafa című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter Kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Bánfi György előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
0: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
6: A Kráter Kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

0: 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Talán már a héten találkozhat Brüsszelben Zelenszkij ukrán elnökkel Magyar Péter, jelezte a magyar kormányfő egy finn újságnak. A miniszterelnök az interjúban az alkotmány teljes újraírását kormánya egyik legfontosabb feladatának nevezte. A demokrácia helyreállításáról Magyar Péter büszkeségének adott hangot, hogy a kormánynak sikerült politikai megállapodásra jutnia az Európai Unióval. Az uniós forrásokról a miniszterelnök megjegyezte, ez a pénz a magyar embereket illeti meg, azokkal az aggodalmakkal kapcsolatban pedig, hogy idővel maga is önkényuralmi módszerekhez folyamodna, maga mögött tudva a Tisza párt kétharmados parlamenti többségét, Magyar Péter úgy fogalmazott, ennél jobb dolga is van. Magyarország és Ukrajna kapcsolatáról a Finlapban azt írták, Magyar Péter sem kíván fegyveres segítséget nyújtani Ukrajnának, és nem engedélyezi a fegyverszállítmányok Magyarországon keresztüli továbbítását. Szeptemberben rövid időre megakasztotta Ukrajna Európai Uniós csatlakozási tárgyalásait is, mert azt követelte, hogy Ukrajna biztosítsa az országban élő magyar kisebbség jogait. Magyar Péter a lapnak azt mondta, apró lépésekben kívánja helyreállítani a bizalmat Ukrajnával. Találkozni fog Zelenszkij ukrán elnökkel, talán már a héten Brüsszelben. Arra is kitért, hogy már alá is írtak egy megállapodást a magyar kisebbség helyzetéről. Korai stádiumú csomót fedeztek fel 14. Leó tüdejében. A pápát a következő napokban meg fogják operálni, jelentette be maga az egyházfő vasárnap. 14. Leó pápa a déli úrangyala imádság alkalmával beszélt egészségi problémájáról. A 71 éves, 2025-ben megválasztott amerikai származású pápának nincsenek korábbról ismert egészségügyi problémái. Aktív életmódot folytat, rendszeresen úszik és teniszezik. A Vatikán Matteo Bruni szentszéki szóvivőn keresztül nem sokkal később arról adott tájékoztatást, hogy a pápát a hét elején műtik meg, és előre láthatólag egy hétig fog lábadozni. Jó eséllyel ezen a héten lemondhatnak a Hunren Magyar Kutatási Hálózat vezetői, és az új törvény elfogadásáig átmeneti vezetőt választhat a szervezet, mondta Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter a Kontrollnak adott interjújában. A tárcavezető közölte, a Nemzeti Kutatási és Tudománypolitikai Hálózat, azaz a Hunren vezetését a kormány még a nyáron távozásra kérte fel. Stipsic András, a Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet vezetője személyében pedig javaslatot is tettek átmeneti vezetők kinevezésére. Ennek a folyamatnak a héten lehet eredménye, így abban lehet bízni, hogy az átmeneti vezető nyugalmat és tisztánlátást tud majd biztosítani abban az időszakban, amíg az új Hunren törvény megszületik, mondta a miniszter, kiemelve, hogy a kutató közösségnek ez az érdeke. Tanács Zoltán a kormányváltás óta született feljelentések kapcsán kiemelte, az iratkezelési és tanulmányi rendszerekkel összefüggő 100 milliárdos ügyekben és a gondosóra programmal kapcsolatban fordultak a hatóságokhoz. Utóbbiról azt mondta, korábban több mint 100 milliárd forintot, csak tavaly pedig 27 milliárdot költött arra az állam, viszont a jelenlegi kormány szerint fele ekkora összeg is elegendő lett volna a célokra. A magyar űrprogramról szólva pedig kiemelte, Kapu Tibor magyar űrhajós és az általa elvégzett kísérletek fontosak voltak, az utazás pozitív lendületet és jövőképet adott Magyarországnak a témában. Azt mondta a miniszter, egy kormánynak muszáj

0: befektetni a jövő iparágába, a tudományokba, ennek mikéntjéről pedig a későbbiekben kell dönteni. A Hunar elnevezésű Magyar űrprogram ez év végéig tart, mondta Tanács Zoltán miniszter.
1: Az időjárásról.
0: Az ország északi részén csak kevés felhő ígérkezik, eső nem valószínű. Az északnyugati északi szél sok felé megélénkül. Napközben 13 és 18 fok között alakul a hőmérséklet. Kedden már többnyire napos idő várható, csapadék nem lesz. Az északias szél főként a Tiszán túlon nagy területen megélénkül, néhol meg is erősödik. A hőmérséklet kedd délután 13 és 18 fok között valószínű.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója. Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Karácsony Gergely főpolgármester. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, jó napot kívánok.
2: Köszönöm a lehetőséget.
1: Fővárosi polgármesterek csalódottak, dühösek, elárultnak érzik magukat. Van, aki már 5. kerület a perc szervezi, amikor a kormány főváros megállapodás parkolási rendszert érintő részéről van szó. Mi fogja és mikor azt eldönteni, hogy ez egy jó megállapodás vagy nem jó megállapodás? Mit fogunk látni?
2: Egy sokkal jobban működő várost. És az, hogy a főváros nem becsült be. Azért ezt nem becsülném le ennek a jelentőségét. Ez a megállapodás tartalmaz a főváros számára rendkívül fontos és előnyös rövid és közép és hosszú távú megoldásokat. Mindegyik nagyon fontos. Ami nagyon fontos, hogy tudjuk zárni az idei évet. Ugye ez egyáltalán nem volt biztos. 2026-ban tulajdonképpen a főváros eljutott arra az állapotra, hogyha nincsen kormányzattal való kooperáció, együttműködés, akkor egyszerűen pénzügyileg nem tudja zárni az évet, és egy nehezen definiálható összeomlás alakulhat ki. Mi azt vállaltuk a parlamenti választási kampányban, hogy valahogy eltoljuk a várost, a biciklit, ahogy tetszik, április 12-éig, tudva azt, és ezt őszintén elmondva mindenkinek, hogy nem tudunk és nem is akarunk együtt élni azokkal az állami megszorításokkal, amelyek lehetetlen helyzetbe hozták a fővárost már rövid távon is pénzügyi szempontból. Tehát a megállapodás egyik része az, hogy a főváros eláll azoktól a perektől, amelyeket az előző kormány szemben indított, kap egy egyszeri 120 milliárdos konszolidációt, ami nagyjából a általunk perelt összegnek a 80-85%-a, és akkor tudjuk zárni az idei évet egyébként nagyon-nagyon verejtékesen és nagyon-nagyon nehezen.
1: Tehát, de úgy érzékelte, hogy ez a kormány az új hagyta volna csődbe menni Budapestet?
2: Nem,
1: az
2: nem.
1: Előző kormány sose hagyott, mert a végén valahogy mindig.
2: Az előző kormányon múlt volna, akkor nem tudom, hogy mi lenne. Az előző kormány azért nem tudta, azért nem vitte csődbe a főváros, mert nem tudta. Nem azért, mert nem akarta, hanem azért, mert nem sikerült neki. Van az a híres mondás, ugye az előző kormány szóvétől, hogy de sikerült, nem sikerült. 2025-ös évet úgy tudtuk zárni, hogy valamit sikerült azért a kormányból kiszedni, azokból az Európai Uniós projektekből, amiket mi előfinanszíroztunk, de úgy tudtuk zárni a 2025-ös évet, hogy rengeteg számlát átadtunk 26-ra, tehát gyakorlatilag, hogy mondjam, papíron talpon maradtunk, de hát nyilvánvaló volt, hogy ez egy rendkívül méltatlan és fenntartatlan helyzet. Tehát a rövid távú megoldás az, hogy 26-ot tudjuk zárni. Nem sikerült elérnünk azt, amit szerettünk volna a tárgyalóasztalnál, most őszinte leszek, tehát mi egy nagyobb konszolidációs igényel léptünk föl, és nagyon-nagyon nehéz lezárni az évet, de valahogy majd megoldjuk, tehát ez a része, ez rendben van.
1: Te az, bocsánat, még a perekre visszatérve, a szolidaritási hozzájárulás és szolhós perekben, ahogy röviden mondjuk, nyerésre álltak. Mi győzte meg arról, hogy ezt érdemes elengedni, és a teljes siker helyett rész sikerért alkudni? Mert ha jól értem, akkor itt most ezt kellett csinálni.
2: Hát az idő. Hát mire ezek a perek végig mennek, az 2-3 év. 2-3 év múlva mi már nem vagyunk sehol. Tehát, de nem, de ez az egyik nagyon praktikus oka. De a másik oka az, hogy én nem akarok a kormánnyal perben állni. És nem azért nem akarok, mert politikailag ez kedvező vagy kedvezőtlen, hanem azért, mert az azt jelenti, hogy mi nem egy partneri viszonyban vagyunk. Én azt gondolom, hogy sokkal jobb a tárgyalóasztalnál eldönteni valamit, mint a bírósági tárgyalóteremben. Ezért választottuk ezt a megoldást, és nem is valójában a perek, persze, és az Alkotmánybíróság legutóbbi döntése, ami ugye tulajdonképpen az egész rendszernek az alkotmányos problémáira fölhívta a figyelmet, az nyilván egy nagyon fontos adó volt nekünk a tárgyalóasztalnál. De a fő adó az volt, hogy az új kormány nyilvánvalóan nem engedhette meg azt, hogy a nemzetfővárosa belálljon a földbe. Tehát ez egy politikai kényszerhelyzet volt. A kormány ezt értette, és nagyon feszült, és tényleg az utolsó percig győzködtük egymást, hogy a főváros egy nagyobb összeget kapjon. Ugyanakkor azt is el kell fogadnom, és ez szerintem van ez egy általános üzenet a magyar önkormányzati világnak, hogy nem egy olyan kormánnyal állunk szemben, amely kapcsán bármi, ami az önkormányzatok kapcsán fölmerül, jogos igény, ott mindig azt tudjuk mondani, hogy azért nem adunk pénzt az államnak, mert úgyis a Tibor István zsebébe landul. Ez a kormány most éppen egy olyan költségvetést akar összeállítani, amiben az önkormányzatok jogos igényei mellett ott vannak a szociális dolgozók jogos igényei, a családi pótlék emelés jogos igényei, az egészségügy plusz forrás igénye. Tehát, hogy ez egy teljesen más politikai helyzet. A partnerség az azt is jelenti, hogy nekünk, mint önkormányzatok, tudomásul kell vennünk, hogy a központi költségvetés is nagyon nehéz helyzetben van. Tehát ebben a helyzetben ez a támogatás, azt gondolom, hogy egy olyan támogatás, amit a kormány tudott adni, egy olyan támogatás, ami minket kihúz a vízből, és itt jön a közép és a hosszú táv, és egy olyan fejlődő pályára tudunk állni, ami a későbbiekben az ilyen típusú helyzeteknek az újra termelődését megakadályozza.
1: Korábban egy 400 milliárdos összegre kumulálta a szolidaritási hozzájárulás által Budapestnek okozott kárt. Akkor a perektől való elállással akkor ezt tulajdonképpen végleg elengedte?
2: Hát ugye mi, ugye két szám van, és a kettő külön értelmezendő. Az egyik az, hogy az Alkotmánybíróság ugye azt mondta ki, hogy maga a szolidaritási hozzájárulás rendszere alkotmányellenes, abban a formában, hogy ezt most kivetik.
1: Tehát így nem lehet szedni.
2: Így nem lehet szedni. De ebből nem következik, hogy nem lehet szedni. És a mi per taktikánk, pontosabban a mi peres követelésünk, az nem a szolidaritási hozzájárulás összegének az egészéről szólt, hanem arról az összegről, amely a fővárosi önkormányzatot úgynevezett nettó befizetővé tette. Tehát magyarán mi azt pereltük a bíróságon, hogy oké, hogy az állam nekünk nem ad egy kanyi vasat se arra, hogy ellássuk a feladatainkat, de ne is vegye el a saját pénzünket. Tehát ez a különbözetet pereltük, ami nagyjából ilyen 140 milliárd forint. Tehát egy peren kívüli megállapodás, ez jogi értelemben nem az, politikai értelemben lehet annak, vagy ahhoz hasonlítani valami ilyesmihez. Azt gondolom, hogy egy peren kívüli megállapodásban a általam perelt és hosszú évek később realizálható összennek a 86%-ában megállapodni, szerintem ez egy jó egyesség.
1: Tehát majdnem a peres követelést nyerték meg ezzel, hát, az egyességgel.
2: Tulajdonképpen igen. Az a különbség, hogy nem 3 év múlva kaptuk meg, amikor már hajunkra kenhetnénk, mert akkor már rémi csődbe mentünk volna, hanem most, amikor ez legjobban kellett. Tehát ilyen szempontból azt gondolom, hogy ez egy mind a két fél számára, hát cipőkanállal, de elfogadható egyesség, és hát a jó egyesség mindig azon alapszik, hogy mind a két fél egy kicsit csalódott. Amikor valaki elad egy lakást, vagy vesz egy lakást, mindenki azt gondolja, hogy lehetett volna kicsit drágában eladni, vagy lehetett volna kicsit olcsóban venni, de aztán mégiscsak megállapodtak, tehát valahogy mindenkinek jó, nagyjából így élem meg a 26 zárását. De ami nagyon fontos, hogy az ember rövid távon sok mindent kibír, ezt magánéletünkben is tudjuk, hogyha látja a perspektívát, látja azt, hogy nem kell ezeket a gyötrelmeket újra és újra átélni, és van valamilyen fény az alagút végén. És az, hogy 27-ben, majd az elkövetkezőben folyamatosan a főváros és a kormány 50-50%-ban finanszírozza a budapesti és agglomerációs közösségi közlekedést, ez túl azon, hogy 3 millió embernek az életét nagyon pozitívan befolyásolja. A fővárosi önkormányzat számára pénzügyi szempontból egy nagyon-nagyon fontos kikönnyítés. Gyakorlatilag azt jelenti, hogy a város nem fog beleroskadni abba, hogy finanszírozza Magyarország legnagyobb közösségi közlekedési rendszerét, mert nem egyedül kell ezt megtennie, hanem egy nagyobb rendszer egészeként, szereplőként, de mégis tulajdonképpen a terbíró képességének megfelelő arányban kell, hogy ezt finanszírozza. Ez egy óriási dolog hosszú távon, mert pénzügyi szempontból fenntartható pályára tesz minket vissza, tehát azt a pénzt, amit nem kell beletennünk a közösségi közlekedésbe, bele tudjuk tenni a köztisztaságba, a zöld felületek fenntartásába, a lakhatási programokba, és így tovább, és így tovább. És van egy esélyünk arra, hogy az Európai Uniós források felhasználásával, megvalósuló beruházásokkal párhuzamosan egy jobb szolgáltatási minőséget adjunk az egész agglomerációban és az egész budapesti várostérségben, és tudjuk csökkenteni a Budapestre zúduló autóforgalmat, ami a tulajdonképpen ma a legnagyobb környezeti, közlekedési, gazdasági társadalmi kihívás, amivel a városnak szembe kell nézni.
1: Az állítható, hogy ezzel a politikai megállapodással nem lesz Budapest nettó befizető, vagyis elérték azt, amit a szolidaritási adó bírósági támadásával elkívántak érni?
2: Igen, ugye itt van még egy tétel, amit nem tudok egész pontosan definálni, mert még nincsen ebben végleges döntés. A nagyságrendét azért látjuk, ez pedig a szolidaritási hozzájárulásnak a csökkentése. Ugye nagyon-nagyon fontos, hogy ez a rendszer úgy lett kimatekozva, hogy a főváros sújtsa legjobban, de azért nem csak minket érint. És nyilván a kormány egyébként nagyon helyesen a főváros számára adott könnyítés, jövőre vonatkozó könnyítés nem akarta kőbevésni addig, amíg nem állapodik meg kerületekkel és a megyei jóvárosokkal, illetve hát azzal a 300 településsel, ami jelenleg befizet. Én egyébként javasolnám, hogy ezt a kört bővítsük ki, mert a Fidesz az előző körben egy politikai kampánycélból szerintem csökkentette a befizetőknek a számát, de ez most egy másik kérdés, ez a pénzügyminisztérium kompetenciája. A lényeg az, hogy lesz még egy könnyítés, és hogyha ezt is belekalkulálok, akkor nagyjából ott tartunk, hogy a város tulajdonképpen nem nettó befizető, tehát elértük azt, amit alkotmányosan korábban vitattunk.
1: Voltak önkormányzatok, amelyek vártak a főváros pereinek kimenetelére, Budaért, sőt tudnám ilyet mondani. Ők most tulajdonképpen megfürödve ott állnak, mert nem lesz bírósági precedensük. Mit tanácsolna nekik?
2: Mert van bírósági precedens, hiszen...
1: Csak nincs kikényszerítve.
2: Igen, igen. Szóval a történet az úgy néz ki, hogy mi 23-ban indítottuk el az első pert, és ezt a pert nyertük meg tavaly. Tehát el lehet látni, hogy milyen idők kifutása van. És most nem akarom eljogászkodni, főleg mivel nem vagyok jogász, meg most már alapvetően szerintem ez egy politikai, közpolitikai kérdés, és nem párpolitikai jogi kérdés. De ugye mi megnyertünk egy pert egy közigazgatási bíróságon arról, hogy a közigazgatási jogot sértő módon vették el a pénzünket. Ebből nem következik az, hogy nekünk jár kárterítés. Megalapoz egy kárterítési per, de az egy másik per. Tehát mire végig perlekedjük ezt a folyamatot, hát addigra, hogy mondjam, sok víz lefolyik a Dunán, még ezen a szegény alacsony vízállás mellett is. Tehát én ezt mondtam mindig az én polgármester társaimnak, hogy szerintem tárgyalasztóhoz kell ülni, és azért ezt vegyük nagyon komolyan. Az Alkotmánybíróság azt mondta, hogy a parlamentnek január 1-ig meg kell alkotnia egy alkotmányos települések közötti kiegyensúlyozó rendszert. Ezt hívhatjuk szolidaritási hozzájárulásnak továbbra is, de az egész metódusát teljes mértékben át kell alakítani, és ebben az önkormányzatok partnersége, hogy megtaláljuk azt a megoldást, amivel együtt tudunk élni, és például nem fogják az önkormányzatok újra perelni az államot, mert azt gondolják, hogy nem felelt meg az új szabályozás az alkotmánybíróság döntésének. Ez egy politikai, a jó értelmében politikai megállapodásnak a kérdése is.
1: De volt szó az önök kormányfőváros megállapodásán ezekről, hogy az összes többi önkormányzattal meg is kellene egyezni, beleértve a budapestieket is?
2: Abban az értelemben igen, hogy emiatt nem lesz véglegesítve az, hogy a következő évtől a fővárosnak mennyivel csökken ez a befizetési kötelezettség, hogy idén 100 milliárd forint. Tehát azért ez egy brutális összeg. Jövő héten kedden lesz egy következő önkormányzati nemzeti együttműködési tanácsülés, ahol a következő költségvetés kapcsán, ahol bemutatja az önkormányzatokat érintő terveit. Tehát ennek azért konkretizálódnia kell, és tulajdonképpen van egy mértékvita, tehát hogy mennyi a befizetési kötelezettség, meg van egy jogi vita, hogy ezt milyen jogcímen egészen pontosan hogyan szedi be az állam, és mire fordítja. Ez az utóbbit azért hangsúlyoznám, mert az Alkotmánybíróság döntése, amely behivatkozza a nemzetközi megállapodásokat, amelynek Magyarország része, például a helyi önkormányzatok európai kartáját, az alapján azért az következik, hogy ezt a befizetést, amit az önkormányzatok adnak ennek az intézménynek a keretében, azt nem lehet egyszerűen bedobni a nagy közös kalapba a nemzeti költségvetésbe, hanem az önkormányzati rendszeren belül településtől településig kéne eljutnia. Ettől nagyon messze vagyunk. Vannak olyan kiegyensúlyozó mechanizmusok, ugye van ez a Szent István vidékfejlesztési program, van a települések rendkívüli támogatása, van a Magyar Falu program, a versenyképes járások program, tehát vannak olyan programok, amelyek tulajdonképpen, amelynek a fő kedvezményezettjei az alacsonyabb adóerőképességű magyar települések, tehát lenne hova adni a pénzt, de ennek a szumma mennyisége az eltörpül attól, amit az állam beszed. Egyszerűen mint száz, a fővárost érintően a szimbolikusnál nagyobb érdemi, de nem radikális csökkentéssel számolunk. Szerintem ez érvényes az önkormányzati rendszer egészére, és ennek a részleteit nyilván a kormány a jövő héten fogja tárni az önkormányzatok elé.
1: Közgyűlésen nyilván átmegy, a polgármesterek azonban döntetnek úgy, hogy perre viszik. Felkészültek arra, hogy egy politikai megállapodást a budapesti kerületek megpróbálnak megtorpedózni? Végül is jogállam van, bármit.
2: Persze, és szerintem ez egy új helyzet. Tehát most már nem arról van szó, hogy tehát nincsenek lefolytva azok a jogállami eszközök, amelyek az önkormányzatok élhetnek. Tehát
1: önöknek sem voltak lefolytva, beperelték a kormányt.
2: Hát beperelték, és meg is nyertük. Mondjuk az Alkotmánybíróságról azért nem mondom, hogy lepattantunk az előző Alkotmánybíróságról, mert tulajdonképpen ilyen dodonai döntés hozott az Alkotmánybíróság. Azt mondta, hogy alkotmányosan nem problémás, majd az indoklásban leírta, hogy de. És a bíróságot azért ez orientált a bizonyos döntésekben.
1: De most már egy másik alkotmánybíróság.
2: De már másik alkotmánybíróság van, ezért szerintem a kormánynak nagyon komolyan kell venni azt a feladatot, hogy az alkotmánybíróság aggályaira reagáló érdemi érdemi biztosítékokat a rendszerbe beemelő jogszabályt alkosson. Ezen dolgozik a kormányzat. Nem egy egyszerű történet, tehát szerintem ember próbáló feladat január 1-ig eljutni egy új szabályozásig, de remélem, hogy sikerülni fog.
1: Hogyha 27-es szolidaritási hozzájárulás mértékét, kulcsát még nem tudjuk, akkor mi a biztosíték arra, hogy meg lehet csinálni a hiány újra termelődése nélkül a 2027-es évet?
2: Hát ez egy jó kérdés. A nagyserendet azért tudjuk, tehát én azt gondolom, hogy önmagában egy nagyon fontos dolog, hogy az idejében mi több mint 220 milliárdot költöttünk közösségi közlekedésre, és a jövő évben pedig 170 milliárdot fogunk költeni, tehát ott azért van egy nagyon erős kikönnyítés. És az is nagyon fontos, és ezt szintén a, hogy mondjam, a partnerség kapcsán szeretném hangsúlyozni, hogy mi is vállaltunk valamit ebben az egyességben. Nagyon
1: 20
2: fontos.
1: Milliárdot.
2: Igen. Azt vállaltuk a kormány... A költségvetési felügyelő az szerintem közös érdek, mert ez az arról szól, hogy van valaki, aki minden adatot lát a mi gazdálkodásunkban, és egyébként ez szerintem nekünk jó, mert mi úgy gazdálkodunk, hogy minden próbát kiállunk, bármilyen politikai, hogy mondjam, csípelődések, vagy éppen támadások is értek minket, mindig kiderült, hogy valójában a mi gazdálkodásunk az egy nagyon fedelős és rendkívül takarékos gazdálkodás. Az elmúlt éveket részben azért is tudtuk túlélni, mert nagyon nagy mértékben tudtuk hatékonyabbá tenni a gazdálkodásunk,
1: a cégek összevonásával. Ott ül egy közgyűlés, egy hatalmas Tisza frakcióval, bármilyen belenézhetnek bármibe.
2: De ez nagyon fontos, hogy ez nem egy politikai poszt. Ez egy közigazgatási poszt, a mostani jogszabályokban is van, a kormány kinejelölhet bármilyen állami vagy önkormányzati szerv élére felügyelőt. Én kifejezetten örülök neki, hogy ez van. Van az a régi pesti vicc, hogy a hosszú távú barátság alapja a pontos elszámolás. Nekünk nincsenek titkaink. Tehát én nagyon örülnék, hogyha jön valaki, aki jogosult belátni minden olyan adatba, ami egyébként nincs fenntartva az interneten, mert egyszerűen nyilván rengeteg adatot tárolunk, tehát a legszívesebben én az egész világot behívnám költségvetési megfigyelőnek, mert nincsenek titkaink.
1: Tehát ő lesz a főváros lobbistája a kormánynál, és azt fogja mondani, hogy tényleg így van, ahogy a főváros mondja.
2: Ezt fogja mondani. Lehet, hogy nem ezzel az attitűddel érkezik, de hogy azért fog hazamenni, abban biztos vagyok.
1: De tudják már, hogy ki lesz?
2: Nem, de hát ebben ez
1: azt gondolom, hogy ki lesz?
2: Hát nyilván szakember lesz, ez föl sem merül, hogy ne az
1: legyen. Vizsgáló?
2: Van. Szerintem ezt a miniszter úr el fogja dönteni. Ott egy kiváló csapat állt össze a pénzügyminisztériumban, nyilván találnak majd a megfelelő kollégát. Mi szeretettel látjuk, és tényleg ez közös érdek. Tehát, hogy én szeretném nagyon világossá tenni. Az, hogy mi nagyon-nagyon nehéz pénzügyi helyzetben perrel politikai módon ellentartottunk a kormányzati megszorításoknak, és azt az elvet követtük, hogy a közszolgáltatások mennyiségét és minőségét nem akarjuk rontani, ebből nem következik az, hogy ne álltunk volna át egy sokkal takarékosabb üzemmódon, mint amit bármit korábban a főváros csinált, és ezt az üzemmódot kell tovább vinnünk, mert hogyha ezt a 20 milliárdot úgy kell értelmezni, hogy ez a 20 milliárd a működési költségvetésünknek azon részéből kell kivonni, amely része a közösségi költségvetési finanszírozás feletti rész. Tehát, hogyha mondjuk azt mondom utcaházszám, hogy jövőre van mondjuk 170 milliárd forint, amit befizetünk a közösségi közlekedésre, nagyjából mondjuk 80 milliárd forint, most mondok egy becslést a szóla, amit ki kell fizetnünk, akkor marad nagyjából 200 milliárd forint működési büdzsénk. Ebből kell kivenni a 20-at.
1: Tehát egy 10%-ot ebből meg kell
2: takarítani. Ez egy nagyon kemény vágás, és úgy, hogy 6 év folyamatos vágás után vagyunk.
1: Van már sejtésük, hogy ezt hol lehet? Lámpát hamarabb lekapcsolják, és kicsit sötétebben leszünk?
2: Nem, ilyen nem lesz.
1: Akkor
2: ilyen
1: nem lesz. Nem fogjuk észrevenni? Akkor azt, ha nem veszünk észre, azt fogják mondani, hogy ezt korábban is meg lehetett volna csinálni, hiszen nem vettük észre meg.
2: Egy részére ez azért nem igaz, mert egy pontot biztosan látok, a mértékét nem tudom még pontosan megmondani, de jelentős része lesz ennek a spórolásnak, az a kamatköltség. Tehát mi az, hogy több miniszterelnök is vádolt minket azzal, hogy trükkök százaival éltünk túl, én erre büszke vagyok, mert túléltünk, miközben meg akartak folytani. Tehát akit lányok arra nyomni a víz alá, kapaszkodik mindenbe, például olyan pénzügyi eszközökbe, amelyek hát elég drága pénzügyi mulatságok. Tehát kamatköltségeinken annyi szerintem nincsen, de 5-nél talán több.
1: Tehát marad még mindig 15.
2: Hát igen. Ezt csak azért akarom mondani, hogy amikor az önkormányzatok teljes joggal partnerséget várnak a kormánytól, akkor valójában nem partnerséget várnak, hanem pénzt. Azt mondják, hogy kapjunk több pénzt. Ezt én értem. És egyet is értek vele. De most nem egy maffia államtól akarjuk elvenni, visszavenni az adófizetők pénzét, hanem egy olyan kormánytól, ami rendbe akarja tenni az alapvető közszolgáltatásokat, adót akar csökkenteni, családi potékot akar emelni. Szóval ennek a pénznek nagyon sok helye van. Az önkormányzati világnak a partnerség egyében el kell mondani azt, hogy ő mit hoz ebbe a partnerségbe. Például szerintem azt, hogy rosszul működő, hatékonytalan struktúrákat lebont.
1: De van a fővárosnak rosszul működő, hatékonytalan struktúrája még? Ennyi év tartoz takarékoskodás után?
2: Van, de ez valójában nem a főváros, hanem a főváros és az agglomerációs közösségi közlekedés párhuzamos működéséből származó hatékonytalanság. És ezt, amikor azt mondjuk, hogy megcsináljuk azt, hogy a BKK nem csak Budapesten szolgáltat, hanem az állam beszáll 50%-os tulajdonosként, és az egész 3 milliós lakos kiszolgáló agglomerációtnak fog szolgáltatni, azzal egy óriási lépést teszünk egy hatékonyabb közszolgáltatásuk irányába. Mert ugyanis ez a rendszer most párhuzamosan működik. Volt egy nagy összekapcsolás, hiszen a tarifa közösségi megállapodása gyakorlatilag az utasok oldaláról már ez egy rendszernek tűnt, de azért ez nagyon messze van még ettől. És ebben óriási hatékonysági tartalék van, és nem azért akarjuk ezt kiaknázni, mert pénzt akarunk kivonni a rendszerből, nem, hanem szeretnénk egy jobb szolgáltatást nyújtani, és Budapestnek majdnem annyira fontos, hogy Érdről be lehessen jutni a városba tömegközlekedéssel jól, mint amennyire fontos az, hogy a városon belül is lehessen jól közlekedni, mert az autóforgalom fele az agglomerációból jön. Ezt nem tudjuk csökkenteni, ebben a városban meg fogunk fulladni.
1: Tehát nekünk ez... vonalakat kell építeni. Most úgy tűnik, hogy reggel befele nem lehet közlekedni ezeken az utakon Buda környékbeli hegyekben. Este felé meg fordítva van.
2: Nézze, nyilván az úthálózatnak vannak fizikai korlátai.
1: Akkora, mekkora,
2: de hát nem is autóforgalomban gondolkodunk, hanem abban gondolkodunk, hogy van egy jobb közösségi közlekedés. Úgy Budakeszi úton mindig dugó lesz, ha lesz egy buszsáv, akkor legalább busz nem fog állni a dugóba. És még sorolhatnám az ilyen típusú beruházásoknak a végtelenségét. Ezeknek egy része kötött pályás fejlesztés, hévek, elővárosi vonat. Erre egy nagyon komoly lehetőséget jelentenek a megérkező európai uniós források, tehát itt egy óriási beruházási boom lesz, sokkal jobb lesz a kötött pályás közlekedés az agglomerációból Budapestre, a 3-as metró meghosszabbítása is egyébként elsősorban ebből a szempontból fontos, mert nagyon fontos északi vasúti kapcsolatokat fog elérni a már a 3-as metró.
1: És akkor... ezt nulláról kell csinálni? Van egy budapesti agglomerációs vasúti stratégia?
2: Nem, nem a nullá, nem, gyakorlatilag azt csináljuk. Azt kezdjük el megvalósítani, amit még ugye a BFK élén Vitézi miniszter úrék dolgoztak ki, ez egy nagyszerű stratégia, ambiciós stratégia, forrásigényes stratégia, de azért most az európai uniós források egy jelentős részét erre is föl lehet használni. Tehát egyszerre bővítjük a szolgáltatásnak az infrastruktúrális elemeit, de nagyon-nagyon fontos, hogy a szolgáltatásnak része az, hogy van egy egységes menetrend, hogy egy egységesen elgondolt szolgáltatásokban gondolkodunk, van egy professzionális utastájékoztatás, van egy elektronikus egyrendszer, stb. Tehát mind az alapinfrastruktúrában, mind a szolgáltatásban egy minőségi ugrás lesz ezzel a változással, és ebben volt a legnagyobb tartalék. És ezt a főváros azért nem tudta önállóan megcsinálni, mert ugye a mi törvényi feladatunk az a helyi közlekedés, tehát a város határon belül. Ebben nyilván volt még tartalék, de az igazi tartalék az abban van, hogy a két rendszert, ami a városon belül összeér, ezt megpróbáljuk ennek a szinergiáit felszínre hozni. A Zsámbékről jövő sárga buszra senki nem száll föl Budapesten, pedig az a busz ugyanúgy elviszi őt a Budakeszi útról a Moszkva térre, csak senki nem tudja, hogy az a busz egészen pontosan hova jár, jó rá jegyen, vagy nem jó rá jegyen.
1: Egy országbérletüket kell venni, egy országbérletet, akkor arra jó.
2: Arra jó, ez kétségtelen, csak nincs benne az utazás szervezés filozófiájában, hogy az agglomerációba bejövő közlekedést a városon belül is használjuk. Ez egy óriási tartalék, de van egy egészen konkrét tartalék még, ez pedig a buszágazat.
1: De bocsánat, ha 50%-os tulajdonosai lesznek a közösségszervezésnek, ki fogja eldönteni, hogy mennyi legyen a jegyár? Ki lesz az új Vajda Pál, aki azt mondja, hogy amíg én itt ülök, addig jegyáremelés nem lesz? Az a bevételek egyik lába.
2: Ez egy jó kérdés, de igazából ez már eldőlt, mert amikor megkötöttük a tarifa megállapodást, akkor azt is vállaltuk, és engem azért is nagyon sokan támadtak, és azt kell mondani, hogy nem lett igazuk. Ahogy most is támadnak, akik nem értik ezt a rendszert, és most sem lesz igazuk, de majd az élet ezt nyilván eldönti. Onnantól kezdve, hogy közös tarifa van, már pedig ez szerintem nagyon helyes, onnantól kezdve csak együtt tudunk dönteni az emelésről. Én egyébként azt gondolom, hogy Budapesten egy nagyon pozitív tendencia volt, hogy gyakorlatilag az budapesti átlagbér 1,5%-áig lecsökkentettük a bérletárakat. Ezt kellene tartani. Tehát én azt gondolom, hogy az átlagbér növekedését követő jegyáremelés az teljesen rendben van. De ebben közösen kell döntenünk az állammal. Tehát, de ez eddig is így volt. Tehát a regens BKK-tól függetlenül a tarifa közösség már ez kijelölte ezt az utat, hogy nekünk együtt kell döntenünk ebben. És szerintem ez az egyedül helyes út az ilyen típusú várostérségekben, mint amilyen Budapest, egyébként jellemzően az állam szokta szolgáltatni a közösségi közlekedést. Éppen azért Párizsnak nincsen. A Párizs városnak van metróhálózatod, az önkormányzatnak nincs, mert az is egy óriási várostérség. Itt azt a megoldást találtuk, hogy van egy kötelező partnerség, egy olyan menedzsment valahol az állam és a főváros csak együtt tud dönteni ennek az összes előnyével és hátrányával, mert lehet, hogy bizonyos konfliktusokban meg kell tudni állapodni, de az előnye sokkal több, mert azt jelenti, hogy konszenzusos döntés van, konszenzusos menedzsment van, és az, hogy a BKK szakmai integritását tiszteletben tartja a két politikai szereplő, ez azt fogja eredményezni, hogy amit ma a budapestiek megkapnak szolgáltatás minőséget, ezt megkapják az agglomerációban élők is, és ez szerintem a legjobb hír hosszú távon pénzügyileg a fővárosnak és közpolitikai szempontból, közösségi közlekedés minőség szempontjából.
1: A budapesti cégvezetők rendszerével a Budapest kormány megállapodásban lesz valamilyen változás, vagy mindenki marad a helyén, csak az igazgatóságokba jönnek be a kormány meg a főváros emberei?
2: Ugye a BKK esetében ugye egy olyan vezetési struktúrában állapodtunk meg, ez január 1-ig lép életbe, hogy az állam és a főváros egy 4 fős vagy 6 fős, teljesen mindegy, szóval egy paritásos igazgató tanácsot alakít ki, és ez dönt a személy kérdésekben. Én azt gondolom, hogy én bízom a BKK mostani menedzsmentjében, hogyha ez a bizalom kölcsönös tud lenni a kormányzat részéről, akkor szerintem ezzel a csapattal tudunk menni tovább.
1: Parkolás. Ez okozta a legnagyobb vitát. Dühöt váltott ki a fővárosi polgármesterek körében. Semmi esély nem volt arra, hogy a kormányfőváros megállapodás előtt megpróbálja őket meggyőzni?
2: Ja, érdemes szerintem ketté választani, hogy miről is szól a vita. Mert a vitának van egy olyan eleme, ami úgy tűnik, hogy már nem vita tárgya, mégpedig az, hogy tulajdonképpen ma már senki nem kérdőjelezi meg azt, ami ennek a döntésnek az egyébként az egyedüli pontja jelenleg. Ugye egy egységes fővárosi parkolási rendszer legyen.
1: Baranyi Krisztina azért utalt a centrum parkolóra, ahonnan elég sok embert elvittek itt, tehát ez egy központi szervezet volt.
2: Én értem, de hogy mondjam, az sem a szereplők, sem a helyzet nem ugyanaz. És a helyzetet is szeretném hangsúlyozni. Ugye az, hogy rendbe tesszük a kormány és a főváros viszonyát, ez egy óriási lépés, de egy kicsit rendbe kell tennünk a főváros és a kerületek, illetve a kerületeken belüli viszonyrendszereket is. És ebben az ügyben az a helyzet, hogy van egy rogáni örökség, ami egyébként 3 elemben is megmutatkozik. Az egyik a parkolási rendszer, amit egyébként nem egy társadalmi egyeztetés után, hanem egy random politikai döntéssel hoztak létre, elvették a fővárostól még a saját közterületein is az üzemeltetésnek a lehetőségét, miközben már akkor is mindenki tudta, hogy ennek az ellenkezőt kéne csinálni. Ugyanez igaz egyébként annak arra is, hogy a főváros elveszítette az idegenforgalmi adóbevételeit, miközben a turizmus feladatai a fővárosnál vannak, és akkor egy teljesen random politikai döntéssel rögzítették azokat a viszonyokat, az úgynevezett forrásmegosztást, hogy a kerületekre jutó időparűzési adó részt, az hogyan osszák meg egymás között. Ez mind a 3 kérdés szerintem súlyos károkat okozott a Budapest egészének, és az utóbbi egyébként nem is a főváros és a kerületek viszonyát illeti, hanem azt a nagyon súlyos diszkriminációt, hogy bizonyos kerületek, főleg a nagy népességű kerületek egyébként évi, tehát a parkolás az egy, bocsánat, piszticsári tétel a forrás megosztáshoz képest. A 13. kerület szerintem évi 4 milliárd forintot veszít, évente 4 milliárdot veszít azért, mert a forrás megosztási rendelet számára hátrányos. Tehát ezeket a dolgokat el kell kezdenünk kibeszélni. Visszatérve a parkolásra, mert ugye jelenleg ez van csak az asztalon. Az, hogy egy egységes fővárosi parkolási rendszer legyen, amit a főváros üzemeltet, az nem csak egyszerűen azért egy hatékonysági kérdés és egy helyes választás, mert most 13 párhuzamos rendszer van, hanem azért is, mert van egy technológiai átalakulás, és ezt a technológiai átalakulást nem lehet kerületi szinten az előnyünkre fordítani. A technológiai átalakulás az, hogy az európai nagyvárosokban, Amsterdamban már 10 éve, de hát más Prágában, meg szóval Budapesthez mérhető fejlettségű városokban is már nagyon régóta rendszámfelismerő automatákkal ellenőrzik a parkolást. Tehát végigmegy egy autó a városon, nem egy nyilván, hanem annyi, amennyi kell, és leolvassa a rendszámokat, és egy több központadatbázisból lehívja, és egyébként azonnal, ahogy mondjuk az autópályán megy a büntetés, hogyha valakinek nincsen maticája, küldi a büntetést.
1: Tehát nem a parkolőr csippant.
2: Hát igen, ez egy nagyon-nagyon drága történet. Ugye mi mindent megtettünk azért, hogy olcsóbbá tegyük a parkolás üzemeltetést. Ugye nem kellenek most már a parkolóautomaták, és ezt a rendszert egyébként még az előzőnk, az a ciklusban kezdtük el, amikor a kötelező parkoló automata létszámot próbáltuk csökkenteni, tehát próbáltuk ösztökélni a kerületeket, hogy olcsóbb rendszert üzemeltessenek, és szerintem, és ebben szeretnék világosan fogalmazni, senkit nem vádolok korrupcióval, szerintem a korrupciót sikerült kizűzni ezekből a rendszerekből, részben azért, mert a főváros még 2019-ben megtiltotta az alvállalkozók bevonását a parkolás üzemeltetésbe.
1: Tehát a kerületek csinálják.
2: Tehát ez kitisztult. Ettől még ez nem hatékony rendszer. Tehát az én becslésem szerint évente nagyjából 10 milliárd forintot dobunk ki az ablakon. 10 milliárd forint olyan pénzt, amit az autósok befizetnek, joggal várnak el cserébe, azon kívül is valamit, hogy meg tudnak állni egy parkolóhelyen, például az úthálózat fejlesztését, ami katasztrofális állapotban van, és nem csak az utak, a felüljárók, a hidak, ugye most itt, ahol beszélgettünk éppen a Flórián felüljárót felújítottuk, de hát ilyenből van még 20. Ott van az Petőfi híd, amit hamarosan fel kell újítanunk, az Árpád híd következik újra, tehát elképesztő amortizációs veszteség van az autós infrastruktúrában. Ezt muszáj dolgozunk valahogy, és ha csak azt a 10 milliárd forintot megsporjuk, amit kidobunk az ablakon, akkor azt jelenti, hogy meg ötszöröztük a főváros útfelújítási keretét.
1: De mit csináljon az a kerület, aki nem feltétlenül az útfelújításra szeretné költeni, mert szó lesz van, és megpróbálja rákölteni szociális intézményekre, lakások felújítására. Van ilyen kerület, aki ezt meg is mondja, hogy az hiányozni fog, és nem tudja, hogy honnan fogja megszerezni a pénzt.
2: Igen. Ez már egy jogos vita, ugye, tehát egy újdonság van ebben az egységes parkolási rendszer kialakításában. Azért gondolom, hogy ez nem egy újdonság, mert én ezen nyertem választást 19-ben azzal a politikai szövetséggel, amelynek a keretében a polgármestereket megválasztották. Tehát az, hogy ezt a főváros olcsóban üzemeltesse, a technológiai lehetőségeket kihasználva, amelyek városi szinten kiaknázható tartalékok és kerületi szinten kevésbé, én azt látom, hogy ezen már nincs vita. Egy új jelen van, hogy ez valóban a kormányzati megállapodásnak a része, hogy a kormány vagy a kormány oldal annak a célnak a megvalósítása érdekében támogatna egy ilyen parlamenti törvénymódosítást, ami még előttünk van, és annak a társadalmi és politikai vitája is előttünk van, hogy ez egy útfelújítási, egy tág értelembe vett, tehát nem csak betont, komplexen járdákat, zebrákat, útborkötéleket, fasorokat jelentő felújítási
1: forrást. Tehát megpátlikázna a pénzt, máson nem lehet költeni.
2: Igen. Ebből nem következik az, hogy nem kellene megpátlikázni más pénzeket. Tehát dolgozunk egy olyan javaslatcsomagon, hogy például városrehabilitációs és lakhatási, vagy éppen kifejezetten a közterületeinket alapvetően meghatározó szociális, speciális ellátási formákat, igénylő forrásokat találjunk. Tehát azért szeretném mondani, hogy én azt gondolom, hogy itt van az ideje, hogy kibeszéljünk eddig kibeszéletlen dolgokat. Ebből nem az következik az, hogy nem lesz ilyen típusú forrás, de szerintem az joggal elvárható, és hogy mondjam, én azért nem vagyok az autósok védőszentje, szerintem ezt kevesen mondanák rólam, de szerintem az nem nincs rendben, hogy a parkolási bevétel egy az egyben elpárolog más közpolitikai célok, egyik adott esetben fontos és helyes célok finanszírozására. Ez egy eléggé kötött pénz, és én nem nagyon emlékszem Európában olyan helyet, ahol ne lenne valamilyen egyértelmű célja. Jellemzően egyébként az útfelújításokba forgatják vissza.
1: De mit csinálna Pikó András helyett például, aki megmondja, hogy neki ennyi milliárd forint fog hiányozni, és nem az, hogy szebb legyen az autóparkolóknak a helye, hanem tök más feladatokról, amelyek égető feladatok. Ha ő lenne a polgármester, Zuglóban látott ilyet nyilván, hogy
2: persze,
1: a feladat, kevés a pénz. Mit csinálja?
2: Világos. Én azt tudom erre mondani, hogy nem vagyunk még a folyamat végén. Tehát a kerületi gazdálkodásokat érintő kérdések, más kérdések is napirenden vannak. És megpróbálunk ebből egy olyan csomagot összerakni, ami egy kicsit megkönnyíti ennek a váltásnak az elfogadását, vagy kigazdálkodását. Az kétségtelen, és erről muszáj kicsit beszélni. Tehát amikor nem azért hozom elő Rogán Antalt, mert politikailag ez egy ilyen nagyon, ezzel, hogy mondjam, itt fel lehet írni mindenféle érveket. De Rogán Antal, mint ötödik heti polgármester, lobbizta ki ezeket a törvényi változásokat, és az a helyzet, hogy bizonyos kerületek elképesztően túlfinanszírozottak, az ötödik kerület. Tehát elképesztő adóbevételeik vannak, és nem azért, mert jól gazdálkodnak, azért, mert oda folynak be bizonyos adónemek, miközben a lakosság megcsökken. Ha megnézzük azt, hogy és a parkolási pénzeket nem is tudjuk pontosan, mert az ötödik kerület az konkrétan nem áll velünk szóba. Tehát nem csak, hogy nem adják át nekünk a nekünk jutó pénzt, de még információt se adnak. Tehát a parkolási bevétel még erre jön rá. De ha megnézem a leggazdagabb és a legszegényebb magyar kerületet, vagy budapesti kerületet, bocsánat, megnézem azt, hogy mennyi az egyfőre jutó adóbevétel az ötödik kerületnek, és mennyi a 16-nak, akkor a szorzó az 3,5-szeres. Tehát én abban nem vagyok hajlandó beletörődni, hogy egy olyan intézményrendszerünk van, és még egyszer mondom, ez a kerületek közötti viszonyt jelenti, nem a kerület és a főváros közötti viszony, ahol a 16. kerületi polgár harmad annyit se ér, mint egy 5. kerületi. Mert most ez a helyzet. Így vannak beállítva az adórendszereink, azért, mert Rogán Antal 2010 és 14 között egyszerre volt parlamenti képviselő és polgármester, és kilobbizta ezeket a várost egyébként megfojtó szabályozásokat, ezekhez muszáj hozzányúlni.
1: De hol nyúlnak hozzá közfejlesztési tanácsban? Megbeszélik a polgármesterekkel? Az egyik nagy fájdalmuk nyilvánvalóan jogosan az volt, hogy őket most ebben nem vonták be.
2: Hát ebben nem vontuk be, de hát most jönnek a részletek, és vannak még további javaslatok, amiben szeretném őket bevonni, és egyébként szeretném őket bevonni abba is, hogy találjunk egy modus vivendit a településeinket érintő más ügyekben, például az építési szabályzatokban, ahol most a főváros nagyon-nagyon hátrányosan, és egyébként azt gondolom, a fővárosi polgárokat hátrányosan érintő szabályokat kellene korrigálni. Tehát én azt gondolom, hogy nyilván kinyílik ilyenkor minden kérdés, kinyílik az, hogy kellene egyáltalán 23 kerület Budapesten, az én álláspontom egyértelmű, tehát én közjogi átalakítást azért nem támogatok, mert történik úgy alakult, hogy Budapesten van 23 kerület. Nyilván, hogyha most lenne egy időutazó kapszulánk, és visszamennék 1990-hez, szerintem mindenki azt mondaná, hogy nem kell ennyi kerület, sokkal erősebb főváros kell az eddigi tapasztalatok alapján, de ilyenünk nincsen, fogadjuk el azt, hogy van egy kialakult intézményrendszer, ez egy érték, amire lehet építeni. De finom hangulás főváros és kerületek között, és finom hangulás kerület és kerület között, ez mindenképpen szükséges, és az elkövetkező hetekben én szeretném, hogyha erről tudnám majd beszélgetni. Össze fogom hívni a Budapesti Önkormányzatok Szövetségét, azokat is, akik most felfüggesztették a tagságukat, hogy be tudjanak kapcsolódni a döntésekben. Itt van a 13. kerület jogos igénye, amelytől elvették a Margit szigetet. Szerintem az jogos igény, hogy visszakapják. Azért lépett ki akkor Tóth József polgármester úr, mert egy parlamenti döntéssel random elvették a Margit szigetet. Tehát van több dolog van az asztalon, a parkolás volt az első. De azt tőlem ne kérje senki, és tényleg ezt most nagyon szeretnék ebben nagyon világosan fogalmazni, hogy most van az a pillanat, amikor rendbe tudunk tenni rossz szabályokat. És ma már az az érv, hogy a gonoszkorony elviszi a pénzünket, ez az érv nincs. Tehát most meg kell védenünk azt, hogy miért gondoljuk azt, hogy a X kerület parkolási bevétele az fontosabb, mint a családi pótlék emelés. Mert a kérdés végső soron így merül föl. Úgy merül föl, hogy az állam mennyit tud adni az önkormányzatoknak a forráskivonások kompenzálására, milyen léptékben tudja konszolidálni az önkormányzati szektort. Ez azonban egy más, nagyon hasznos és helyes társadalmi célokkal versengő költségvetési kiadás lesz. Tehát nekünk egy olyan önkormányzati rendszer kell fölépítenünk a partnerség jegyében, amiben mi is viszünk valamit, és amit tudunk vinni, az egy hatékonyabb és igazságosabb belső szabályozás. Én erre szeretnék javaslatot tenni. A parkolás az egyik eleme ennek, messze nem az egyetlen.
1: De meg tudják csinálni saját hatáskörben, fővárosi közfejlesztési tanácsban, vagy kell hozzá jogszabálymódosítás, mint amúgy ezekhez, amiről most megállapodtuk, nyilván kell.
2: Kell, abszolút.
1: Tehát mindenhez
2: abszolút
1: kell.
2: Mindenhez kell. Egyébként hogy a parlament önmagában a parkolási rendszert átalakító döntést hoz, például az önkormányzati törvényt módosítja, és azt mondja, hogy ez egy fővárosi feladat, hát utána jön a java. Hát a fővárosi közgyűlésnek el kell fogadni az új rendszert. A fővárosi közgyűlésben bent ülnek polgármesterek, alpolgármesterek. Ott nincs többség, egy természetes politikai többség, sem a Tiszának, sem a Fidesznek, sem senkinek. Tehát ott...
1: A Tiszának még Vitézi Dávidnak együtt már van.
2: Nem.
1: Még ott sincs?
2: Nincs. Hát a matematika az kemény dolog, 17 igen szavazat kell egy rendelethez, a Tisza párt és a Bolomberszki mozgalom az 13. Tehát van egy megállapodás kényszer, tehát ez nem dőlt még el, hogy ez egészen pontosan mit jelent. Ami eldőlt, ahhoz viszont azért ragaszkodom, mert én erre kaptam a budapestiektől felhatalmazást, és mert látom ezeket a számokat, látom azt, hogy Prága hogyan üzemelteti a parkolási rendszerét, és látom azt a 10 milliárd forintot, amit minden évben kidobunk az ablakon. Hát ez, hogy mondjam, nagyon-nagyon rossz főpolgármester lennék, ha bele tudnék abba törődni, hogy 10 milliárd forint egy hatékonytalan struktúra miatt kidobásra kerül az ablakon egy ilyen forrás szegény időben.
1: De megvan a 10 milliárd, tegyük fel, hogy sikerül megtakarítani, akkor azt kidönti el, hogy az hova kerüljön. Akkor jöhetnek lobbizni élte a polgármesterek? Vagy annak lesz egy rendje, hogy ezt mire kell költeni?
2: Lesz egy rendje, ugye van, a fővárosnak van egy útfelújítási terve. Az útfelújítási terv az egy szakmai terv arról, hogy milyen prioritásban vannak az utak, amiket fel kell újítani. Mivel eddig ez saját forrásból működött, ezért ezen csak fővárosi tulajdonú utak vannak. De nagyon-nagyon fontos, hogy ennek a mostani elvi döntésnek, még egyszer mondom, elvi döntésnek része az, hogy a budapesti úthálózat egészében gondolkodunk. Tehát a kerületi úthálózatot is bele kell rakni ebbe a tervbe, ahogy tetszik, meg kell alkotni ezeket a prioritásokat. Én azt javaslom polgármester társaimnak, hogy akiknek vannak útfelújítási terveik, azonnal vegyék őket elő, porolják le, és mondják azt, hogy na jó, akkor oké, értjük, vagy hát nem értjük, mindegy, de elfogadjuk, hogy ez van, hogyha a parlament így dönt, akkor ezért ehhez azt gondolom, hogy érdemes utána alkalmazkodni, de akkor ezt meg ezt az utcát újítsuk meg, ezt a járát építsük meg, ezt az úrpolgári életet ezt pótoljuk, hát csak egy példát, hogy mondjak. Budapesten az ebra felfestések legalább felét újra kéne festeni. Ez első hallásra nem tűnik olyan nagy feladatnak, de hát azért ez egy óriási város, és nagyon sok ezer zebra van. Tehát, hogy mondjam, ezek mind-mind a kerületi igényeket is joggal szolgáló források lesznek, de muszáj egy egységes Budapestben gondolkodnunk. Tehát az az elképzelés, tehát hogyha, hogy is mondjam, a parkoló helyek mondjuk helikopter leszálló pályák lennének, akkor érteném, mert akkor leszállt a helikopter valahol egy kerületben, és ott parkol. Tehát valahogy oda is kell menni ennek az autónak. Egy egységes budapesti úthálózatban kell gondolkodnunk, egyébként zebrákban és járdákban és fasorokban is, amikor útról beszélek, akkor mindig ezt képzeljük hozzá. Az egészet kell finanszíroznunk ebből a közös kalapból, és abból a kalapból ki mennyit kap, az egy szakmai kérdés, és akinek vannak tervei, azok nyilván előnyt élveznek szemben azokkal, akiknek nincs.
1: Említette a közigazgatási beosztásról szóló régi vitát, biztos abban, hogy a következő budapesti önkormányzati választás az olyan lesz, mint az eddigiek. Az elmúlt 30 évben ezt sokan kedvükre, érdekeiknek megfelelően módosították.
2: Hát a kérdés az, hogy én mit gondolok helyesnek, akkor én azt gondolom helyesnek, hogy van főváros, és vannak kerületek. Méghozzá az a 23 kerület, amit megismertünk. Ezeknek megvan a maga identitása, a maga intézményei, valójában a kerületek én hitem szerint vissza kéne, hogy kapjanak egészségügyi oktatási intézményeket, tehát én egy erősebb kerületekben gondolkodom, de egy erősebb fővárosban is, hiszen alapvetően egy decentralizáció előtt kéne, hogy álljon az ország.
1: Budapest törvény, ez is az asztalon volt valakinél már. Például ilyesmi?
2: Hát ugye a Tisza programban volt egy Budapest törvény, hát tulajdonképpen lehet, hogy ez nem egy törvény lesz, hanem törvénymódosítások sora. Az FKT, tehát a Fővárosi Közvetések Tanácsának a törvénybe foglalása az egy nagyon-nagyon komoly lépés. A regionális közösségi közlekedés szervezőt biztosító törvény az egy nagyon-nagyon fontos törvény. Ha úgy tetszik, hát lépésről lépésre ez a Budapest törvény kezd kialakulni. De a lényeg az, hogy én abban a vitában, hogy kellenek-e kerületek vagy nem, az én álláspontom teljesen egyértelmű, és én soha nem fogom támogatni azt, hogy a kerületeket megszüntessék. Egy. Vannak olyan elhajlások, amelyek főleg az elmúlt 16 évben lettek, a főváros és a kerületek viszonylatában és a keretek közötti viszonylatokban, amiket viszont most, amikor itt van a történelmi pillanat, van hozzá kétharmad, egy olyan parlamenti többség, amely egyébként nem érintett ezekben a belső vitákban, tehát a Tiszának nincsenek olyan, nincsen, Tiszának csak álláspontja van ebben az ügyben, üléspontja nincs. Ez egy szerencsés helyzet, most szerintem ezeket a dolgokat rendbe lehet tenni, és ha vannak rövid távú érdeksérelmek, azokat egy hosszabb távon egy jobban működő város messze-messze kompenzálni fog.
1: Rákos rendező, hajózás, rakpartok, diákváros, ezek számunkérhető tervekkel rendelkező elképzelések volnak, vagy lesznek, vagy olyan, amit mindenki mondta, hogy meg kéne csinálni, és évtizedekig mondhat, hogy meg kéne csinálni.
2: A Lelkos rendezőnél ugye elkezdtük a mestertervezést, most az az elképzelés, erről született egy elvi döntés, hogy a Lelkos rendező projektet az állam és a főváros egy közös projektcégben valósítja meg. Ez azért nagyon hasznos, mert egyébként is az állam csinálja meg a legnagyobb közlekedési infrastruktúrás beruházásokat. Kettő, nekünk nem kell kifizetni a teljes fételárat a telekért, mert ugye mi beraktuk a lábunkat az ajtóba, mielőtt besükkodott volna és elvitte volna a külföldi tulajdonos, mint fővárosi önkormányzat, de mi nem tudunk kifizetni még 50 milliárdot egy telekre. Tehát és nem is, és azt gondolom, hogy végülis a nap végén az a kérdés, hogy a város érdekei szolgáló városrész épül-e megfizető lakhatással, erre vannak garanciák, tehát a Rákos rendező az megy tovább. A diákváros az egy állami projekt volt mindig is. Ugye volt egy borzasztó mellékút, amikor ugye a Fudán elképzelés gyakorlatilag ezt tulajdonképpen adakta tette. Hál' Istennek most a kormány visszatért ahhoz a tervéhez, hogy megépíti a diákvárost. Ebben nyilván minden támogatást megadunk, de ez egy állami projekt volt korábban is. A hajózás. Na ez tipikusan az elfussará történet, amit rendbe kell raknunk, és már 30 éve meg kell volna csinálni, és most megcsináljuk. Ugye itt is az van, hogy közös lónak túrósa állta, tehát az, a folyómeder az államé, a partszakasz a városé. Ezért a hajózási társaságok mindig az egyikkel előbb megállapodnak, mint a másikkal, kijátszanak minket egymással szemben, és ebből egyébként valójában a hajózási cégeknek is rossz helyzet alakult ki, mert egy kiszámíthatatlan, random politikai döntések által rángatott hajózási helyzet alakult ki, ami mindenkinek rossz. Tehát megint egy win-win helyzet lehet, ha az állam és a főváros, ahogy az elvi döntés szól, létrehoz egy hajózási céget, amely üzemelteti a Dunapartokat, akkor egy kiszámítható piaci viszony teremt a hajózóknak, ezáltal a turizmushoz hozzá tud járulni, sokkal több pénzt el tud kérni a hajósoktól, akik egyébként szívesen fizetnek egy kiszámítható és jó szolgáltatásért, és ezt a pénzt vissza tudja forgatni a város fejlesztésére, megint egy win-win helyzet.
1: A turizmus érdeke lesz vajon az erősebb, vagy a lakók érdeke lesz az erősebb, mert a lakók most azt szeretnék, hogy ne a Szent István park előtt parkoljon a hajó, és egész éjjel menjen a dízelgenerátor benne.
2: Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és ebben meg kell találni az egyensúlyt, de ennek is az a feltétele, hogy legyen egy kiszámítható piaci viszony. Mert hogyha a hajósnak azt tudom mondani, hogy figyelj, a Szent István parkban nem tudsz kikötni, de kit tudsz kötni egy másik helyen, és most direkt nem mondom.
1: De azért úgy adja el a jegyet azzal a felárral, hogy a parlamentre néz a hajó, a kajüt.
2: Nem lehet mindent. Tehát a turizmus és a helyben lakó városlakóknak az érdekeinek az ütközése az egyik legfontosabb konfliktus zónája ma az európai nagyvárosoknak. Ez Magyarországon és Budapesten is így van. De vannak eszközök, amelyekkel tudjuk ezt enyhíteni. Például azzal, hogy jó infrastruktúrát építünk a belvárosban, de nem ennyire a lakosság számára kitett helyeken. Nem ezt szeretnék ebben előre rohanni, hogy milyen alternatívákat tudunk kínálni, de fogunk tudni kínálni érdemi, jó együttélést a helyi lakosság és a városlakók között. Én azzal teljesen egyetértek, hogy a pesti alsórakpart, amelynek a zöldítése és a városhoz való hozzáférésnek az elősegítése az egyik legfontosabb célunk, hogy ott sokkal kevesebb hajózási kikötőpontot kell létesíteni, ezen egyetértek. Cserébe pedig máshol kell biztosítanunk, például olyan infrastruktúrát, ahol mondjuk könnyen át lehet szállni a turistabuszokba, tehát hogy erre össze kell rakni egy olyan csomagot, ami lehetővé teszi azt, hogy mind a lakosság, mind pedig a turizmus szereplőinek az igazát egyaránt figyelembe tudjuk venni.
1: Budapest pályázik az olimpiára. A kormány informál, a kormány szóvőim, a miniszterelnök azt mondta, hogy egy városi kérdés. Vitézi Dávid pedig azt mondta, hogy 2030-ig a kormány nem száll be a finanszírozásba. Új stadion, az biztos, hogy nem lesz. Új létesítmény nem lesz. Mi a pályázatunknak a modellje?
2: Ez a pályázaton, ezen a koncepción terven bőszen dolgozunk, hamarosan ezt be is fogjuk mutatni a Magyar Olimpiai Bizottsággal közösen, de amit miniszter úr mondott, annak tökéletesen megfelel. Tehát mi azt gondoljuk, hogy nem kell 2030-ig egy fillér költségvetési pénzt sem rakni ebbe, már csak azért sem, mert ami az olimpiához kell, az kell, ami az élethez is kell. És ezek az európai uniós fejlesztések, amelyek ma megjelennek Magyarországon, és megjelenne Budapesten, ezek tulajdonképpen egy óriási lökést adnak ebben az irányban, hogy a város utolérje magát az elmúlt évtizedekben elmaraszott fejlesztésekkel, és ott legyen annak a döntésnek a kapujában, hogy bevállaljon egy ilyen eseményt. Tehát nem számolt ez a koncepció korábban sem 2030-ig kormányzati direkt forrással. És ami nagyon-nagyon fontos, hogy azzal se számol, hogy érdemi sport beruházásokat kell megvalósítani. Egyrészt Budapest egy olyan város, amely bár még nem volt olimpiai helyszín, de gyakorlatilag felépített egy olimpiai infrastruktúrát. Most ez jó vagy rossz, ezen lehet vitatkozni, meg lehet, hogy kell is, de bizonyos szempontból az idő ezen túllépett, ezek a stadionok megépültek. És nyilván abból a lopakodó olimpiai koncepcióból épültek meg, hogy a kormány ugye nem merte kimondani, hogy olimpiát akar, de úgy csinált, mint aki akarja. Én azt gondolom, hogy a kormányváltás paradox módon nagyon sokan azt gondolják, hogy Orbán Viktor álma az olimpia. Szerintem az, hogy Orbán Viktor megbukott, és van egy új kormány, ez nyitotta ki annak a lehetőségét, hogy Budapest és Magyarország pályázon, mert Orbán Viktor féle kleptokráciának, korrupt államnak sem a magyarok nem adtak volna felhatalmazást egy ilyen vállalkozásra, sem a nemzetközi világ nem mert volna belemenni egy ilyen politikailag, hogy mondjam, nagyon-nagyon kétes megítélésű kormányra egy ilyen partnerségbe.
1: Fognak mellette erősen kampányolni? Emlékszem, még Schmidt Pál ült abban a székben, amikor azt mondta, hogy azért azt ne higgye senki, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság majd a politikusoknak fog hívni, ide fogja küldeni a saját embereit, és meg fogja méretni, hogy a magyarok akarják-e ezt az olimpiát.
2: Nagyon-nagyon fontos, hogy
1: igen, nagyon fontos. A kormány nem állt bele.
2: De ez most egyenlően a város ügye. Tehát a kormánynak akkor kell ebben belépnie, és akkor itt ilyen szempontból érdemes egy kicsit megnézni azt, hogy mi is az a procedúra, ami révén eldől, hogy egy város olimpiai helyszín lehet-e. Most már nem az, hogy van egy pályázat, és akkor mindenki beadja, és akkor valahogy ezt értékelik, és valahol egy füstös szobában ez eldől, hanem egy ilyen elődöntők vannak, vagy szóval egy ilyen procedúra, és most tulajdonképpen lehet tudni, hogy mely városok kandidálnak, vagy mely országok, és lesz egy rövidített lista. Nekem az a célom főpolgármesterként, hogy ezen a listán rajta legyünk. Mert, hogy mondjam, ha rajta vagyunk a listán, akkor mi mindig dönthetünk úgy, hogy nem megyünk tovább, de ha lekerülünk erről a listáról, akkor már főködni nem lehet. És a mostani közlemény kutatások azt mutatják, hogy most az a támogatottsági szint megvan, ami kell ahhoz, hogy a rövid shortlistára kerüljön Budapestbe, kerüljön abba a 2-3 város közé, ahol a következő európai helyszínt kiválasztják. És akkor utána kell átbeszélnünk részletesebben ezt a koncepciót, amely koncepciónak a támogatottsága egyébként sokkal magasabb, mint az olimpia spontán támogatottsága, és ebben olyan elemek vannak, hogy egyrészt nem építünk új stadiont, kettő, nem építünk semmit az olimpia miatt, egyébként más sem, csak olyan dolgot, amit amúgy is meg kell épülnie. Egy konkrét például beszéltünk a diákvárosról. Tehát ebben a koncepcióban az szerepel, hogy a diákváros lesz az olimpiai falu. Tehát a magyar budapesti lakhatási válságot orvosolandó bérlakások és kollégiumok épülnek, és egy hétig használja az olimpia. Hát szerintem ez egy csodálatos koncepció. És van még egy eleme, amit szerintem nagyon-nagyon fontos elmondani. Ez az olimpia lehet a világ első nemzetközi olimpiája. Jelenleg sem tiltja semmilyen szabály, meg vannak kivételek, tehát Portugáliában szörföznek, tehát hogy ezeket tudjuk. De ugye Budapest és Magyarország egy viszonylag kis ország, egy olyan politikai játéktérben, ahol a nagyokra van szabva. És ez mindenkinek rossz. És aznak az elvi lehetősége, hogy egy közép-európai olimpia fővárosa legyen Budapest, amelyben a magyar települések és a környező országok települései, ha van olyan sportinfrastruktúrájuk, ami máshol nincs a régióban, be tudjanak ebbe kapcsolódni, ez szerintem egy elképesztően pozitív üzenet, mert arról szól, hogy Magyarország a Kárpát-medence fővárosa, de pontosan tudja azt, hogy mi együtt élünk ezekkel a népekkel ebben a gyönyörű tájban.
1: Vígan adnának a remek síterepeiket egy olimpián?
2: Hát Szlovákiának vannak olyan, nem tudom, olyan sport létesítményei, ami nálunk nincs, és egyébként nem is tud lenni, mert nem éri meg megépíteni. Rafting például. Brünóban van velodrom, nem tudom, tehát ha húzunk egy 3 órás kört, az még mindig fizikailag egy nagyon kompakt olimpia, egy kompaktabb, mint a legutóbbi milánói, ahol egy sokkal nagyobb időben nagyobb távolságok voltak. És azt üzenjük a világnak, hogy mi büszke magyarok vagyunk, büszkék vagyunk a fővárosunkra, büszkék vagyunk a sportolóinkra, büszkék vagyunk a történelmi múltunkra, és büszkék vagyunk arra, hogy ezekkel a népekkel osztozunk ezen a múlton. Ez szerintem egy olyan országban, ami az elmúlt évtizedekben, vagy másfél évtizedben a nacionalizmus, a kirekesztés, a mások lenézését emelte a politikájának a homlokterébe, és magyarkodott ahelyett, hogy büszke lett volna igazából, és ebből származó magabiztossága nyújtott volna a partnerséget másoknak. Ez szerintem ez újra pozícionál Magyarországot a nemzetközi piacon, nem csak a sportban, hanem a közéletben, és ami nagyon-nagyon fontos, a turizmusban is. Tehát meg tudjuk mutatni a világnak azt, hogy Budapest ez nem egy olyan hely, ahol olcsó az alkohol, és lehet nagyokat hányni a Kazinci utcába. Egy olyan hely, ahol itt van a Duna, ahol itt vannak ezek a gyönyörű történelmi épületek, van egy városszövet, ami azt gondolom, hogy az egész világon nagyon sokak számára egy gyönyörűséget fog jelenteni, hogyha látják több milliárdan mondjuk egy olimpiai helyszínként a televízióban.
1: Még egy kérdés a végére. Van-e a fővárosnak dolga a palackozókkal, akik ugyanolyan állampolgárok, mint mi ketten, csak rosszabb életet élnek, és jön a hideg, és előbb-utóbb valahova menniük kell, de haza nem nagyon fognak menni, mert ott nincs palack. Itt is kevesebb lesz nyilván.
2: Ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, nagyon komplex kérdés, és nagyon sok és jogos indulatot vált ki. Nem tudom azt ígérni, hogy erre van rövid távú megoldás. Azt gondolom egyébként, hogy ez a jelenség részben szezonális a szónak abban az értelmében, hogy valóban az eddigi tudásunk alapján nagyon sokan egyébként valahonnan vidékről érkeztek, és akkor a nyarat valahogy kihúzzák a városban, és így tesznek szert valamilyen jövedelemre. Nyilván a téli időszakban ez nehezebb. Teljesen mások ezek az emberek, mint akik a mi szociális munkásaink által ismert haléktalan emberek a városban, tehát hogy ez egy új jelenség. Erre is azt tudom mondani, hogy a városnak kell dedikált forrás az ilyen mély szociális krízis megoldására. Tehát nem csak a parkolásra és az útfelújításra kell dedikált forrás. Tehát én azon gondolkodom, hogy hogyan lehetne a pénzügyi szabályozásokat úgy alakítani, hogy legyen egy világos stratégiánk és ez forrásunk ahhoz, hogy ezekkel az elmélő szociális krízis helyzetekkel, az addiktológiai ellátás hiányosságaival, a pszichiátriai ellátás hiányosságaival,

0: Kárpát-medencei református stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Fontos, hogy Ukrajna betartsa a magyar nyelvű oktatást, illetve a kisebbségi iskolák jogi biztonságát szavatoló vállalásait, jelentette ki Orbán Anita külügyminiszter Luxemburgban hétfőn. A tagországok külügyminisztereinek tanácsülését megelőzően azzal összefüggésben beszélt erről, hogy az ukrán parlament vitát tart és szavaz a kisebbségi jogokról szóló törvényjavaslatról. Orbán Anita a magyar újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta, ezzel megoldódnának a kárpátaljai kisebbség oktatási és kisebbségi jogainak problémái. A miniszter emlékeztetett, a törvény az Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának részét képezi, az október 6-i szakbizottsági jóváhagyás szükséges feltétel volt ahhoz, hogy a belső piacot érintő második és a versenyképességet érintő harmadik csatlakozási fejezet megnyílhasson. Végleges elfogadását követően Magyarország a kárpátaljai kisebbségi szervezetek képviselőivel együtt figyelemmel fogja kísérni a vonatkozó ukrán törvények megvalósítását, fogalmazott. Orbán Anita elmondta azt is, az orosz agresszió kapcsán az Európai Unió tanácsa jóvá fogja hagyni az eddigi legnagyobb uniós szankciós csomagot, ami mint tájékoztatott több mint 800 vállalatot, illetve csak nem 750 embert tartalmaz, emelte ki a magyar diplomácia vezetője. Beiktatták hivatalába Kukri Zoltán lelkipásztort Hernád Németiben. Ünnepi pillanatoknak adott otthont október 11-én a Hernád Németi Református templom, ahol megkezdődött a gyülekezet és az új lelkipásztor hivatalos közös élete. A Kárpátaljáról származó fiatal lelkész Sárospatakon végezte teológiai tanulmányait, miután egy ifjúsági táborban megérezte Isten személyes elhívását. A két gyermekes édesapa korábban szerencsén szerzett értékes tapasztalatokat exmisszusként és iskola lelkészként, majd 2024. decemberétől segédlelkészként formálta a helyi közösséget. Mivel maga is falusi környezetből származik, Hernád Németiben valódi otthonra talált, ahol a gyülekezet hamar befogadta őt és családját, mondta Kukri Zoltán lelkész. A gyerekek digitális jólétének kulcsát nem feltétlenül a digitális eszközök teljes tiltásában, hanem inkább a biztonságos és életkornak megfelelő használat megtanításában látja az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit a Betesda Gyermekkórház által rendezett hétfői konferencián a tanítás és példamutatás fontosságát hangsúlyozta a digitális eszköz használattal kapcsolatban annak érdekében, hogy a gyerekek ki tudják használni az eszközök nyújtotta lehetőségeket és el tudják kerülni a kockázatokat. Kálnoki Kis Attila, a Belügyminisztérium sportért felelős államtitkára szintén az egészséges egyensúly megteremtését szorgalmazta a digitális eszközök használata, valamint a tanulás, pihenés, játék, mozgás, családdal töltött idő között. Különleges kozmikus utazásra invitálja az érdeklődőket a miskolci dr. Szabó Gyula bemutató csillagvizsgáló október 16-án pénteken. A 18 órakor kezdődő csillagparti középpontjában ezúttal a naprendszer egyik leglátványosabb bolygója, a Szaturnusz és annak gyűrűrendszere áll. A Keresztül a Szaturnusz gyűrűjén című előadáson Romenda Roland kalauzolja el a résztvevőket a gázóriás különleges világába. Az érdeklődők megismerhetik a bolygó felépítését, gyűrűrendszerének sajátosságait, valamint azokat a legendás űrszondákat is, melyek fontos szerepet játszottak a Szaturnusz kutatásában. Az előadás során a látogatók közelebbről is felfedezhetik a gyűrűs bolygó titkait, és új nézőpontból ismerhetik meg a naprendszer egyik legkülönlegesebb égitestét.
0: Az időjárásról.
1: Az ország északi részén csak kevés felhő ígérkezik, eső nem valószínű. Az északnyugati északi szél sokfelé megélénkül, napközben 13 és 18 fok között alakul a hőmérséklet. Kedden már többnyire napos idő várható, csapadék nem lesz. Az északias szél főként a Tiszántúlon nagy terület.

0: területen megélénkül, néhol meg is erősödik. A hőmérséklet kedd délután 13 és 18 fok között valószínű.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Kardos Ágnes református lelkipásztor megtérése.
2: Már látom az összefüggéseket az életemben, tehát gyermekkorom óta nagyon közeli kapcsolatom volt Istennel, annak ellenére, hogy nem vallásos családba születtem, tehát a szüleim inkább nem mondhatók templomba járó embernek, mint igen, és mégis volt valami különös vonzalom mindig is, tehát ha ők nem jöttek, akkor én mentem a szomszédnénivel.
1: A református ízek találkozója.
3: Egy régi-régi hagyománya van annak, hogy a református egyház a különböző társadalmi csoportok felé, vagy a különböző szakmacsoportok felé igyekszik odafordulni speciálisan is, és valamiért az Úristen úgy adta, hogy nekünk ez különösen is ahhoz a társadalmi réteghez, vagy ahhoz a társadalmi csoporthoz adatik meg ez az odafordulás feladata, akik azért, valljuk meg, történelmet vizsgálva, jól látszik, hogy korábban a magyarországi reformátusság fennmaradásának, gazdasági megmaradásának az alapját is jelentették, nevezetesen a vidéken mezőgazdaságból élőknek a csoportját.
1: Megszervezték a harmadik kolozsvári szüreti kavalkádot Kolozsvár szívében.
4: Azt gondolom, hogy továbbra is a termelői vásár miatt mondom azt, hogy próbálják ki, álljanak szóba a termelővel, hallgassák meg azt a történetet, hogy hogyan került be ide Kolozsvár szívébe mondjuk az a cserepes virág, vagy az a zacskós savanyúság, vagy éppen az a palackbor. Kérdezzék meg a termelőt, hogy milyen volt az esztendő, hallgassák meg, és a többi az majd jön magától. Tehát ezért szerintem mindenképp érdemes eljönni, arról nem is beszélve, hogy tényleg minőségi első osztályú termékeket vihet haza az asztalra majd a bevásárlás után.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Kardos Ágnes református lelkipásztor, a Péterfalvai Református Liceum lelkészigazgatója, aki a következő percekben mesél nekünk megtéréséről, teológiai éveiről és szolgálatáról. A riporter Sárközi Zsófia.
2: Első kérdésem az lenne, hogy hogyan kezdődött ön számára az egész hitútja megtéréstől kezdve?
3: Így visszatekintve talán már látom az összefüggéseket az életemben, tehát gyermekkorom óta nagyon közeli kapcsolatom volt Istennel, annak ellenére, hogy nem vallásos családba születtem, tehát a szüleim inkább nem mondhatók templomba járó embernek, mint igen, és mégis volt valami különös vonzalom mindig is, tehát ha ők nem jöttek, akkor én mentem a szomszédnénivel, meg örömhírre, meg mindenféle alkalomra, ami az egyházhoz kapcsolódott, és akkor így kerültem el egy berekkempi táborba, ahol 11 évesként tudatosítottak, meg szembesültem azzal, hogy nekem is vannak bűneim, és az olyan mélyen ható volt, úgy azt éreztem, hogy rám zúdul az egész, és nagy sírásba torkollott, és akkor eldöntöttem, hogy én is szeretnék Jézushoz tartozni, és akkor megtörtént ez a megtérésnek a pillanata, majd ott tábortűznél ugye ki kellett állni, hogy akkor most elmondani, hogy tényleg hiszünk-e Jézusban. Nyilván azt gondolhatja az ember, hogy 11 évesen ezt nem lehet komolyan gondolni, de én tényleg komolyan gondoltam, én utána a Bibliát olvastam, imádkoztam, minden úgy volt, viszont volt mindig is egy kísértés az életemnek, hogy nem volt konkrét igém rá, mint mondjuk más embereknek, és ez nagyon sokáig gyenge pont volt a hitemben, és a gimis éveim alatt rengeteget imádkoztam azért, hogy az Isten erősítsen meg, és mutassa meg nekem az én igémet, és a gimnáziumi évek alatt volt egy olyan nap, amikor pont földrengés volt, és akkor úgy elfogott a halálfélelem, és még jobban imádkoztam Istenhez, hogy most akkor mi lesz velem, hogyha én meghalok, mert ugyebár nekem nincs igém, és mindig ezzel támadott az ördög, és akkor este megkaptam a megerősítő igémet, hogy a föld szélén ragadtalak meg, annak széléről hívtalak el, és azt mondtam, szolgám vagy, ne félj, mert megváltottalak, és enyém vagy, és ez számomra onnantól kezdve ez soha nem vált többé kérdésessé, és utána is tovább folytatódott, tehát hogy ifjúsági munkába kezdtem részt venni, bibliaórákon, és ez meghatározóvá vált majd a gimi utána, az első egyetemem alatt is Hungváron.
2: Ezt az igét ön akkor ott megkapta. Kíséri önt továbbra is ez az ige? Szolgálatán életén keresztül?
3: Nyilván, tehát ez egy ilyen megrendíthetetlen pont, tehát soha nem tudna most már senki bennem kérdőjelét tenni azt, hogy ez most valós vagy nem. És onnantól kezdve rengeteg ige van, ami vezet, akár például a konfirmációs igém is, hogy hagyd az Úr a utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Például ez sokkal meghatározóbb már most megtérés után. Az a megtérésem miatt volt egy nagyon karakteres ige, viszont azóta rengeteg ilyen meghatározó vagy motto igém van, ami egy-egy életszakaszban átsegít, vezet vagy tanácsol.
2: És akkor ugye a megtérés megtörtént, ezt követően még egy lépés, hogy valaki a lelkészi pályát válassza. Ez önnél hogyan történt?
3: Tehát az eljárásom az megvolt már gimi után 17 évesen, tehát volt külső, amit ugye azt értünk ad alatt, hogy mondjuk egy lelkész azt mondja neked, hogy nem gondolkodtál-e még azon, hogy lelkésznek még, vagy lenne hozzá tehetséged, vagy amit ő meglát benned, és nyilván azok is lehetnek Isten által küldött ilyen személyek, és utána kaptam rá igei vezetést is, hogy rá kellene lépnem erre az útra, viszont akkor még nagyon fiatal is voltam, a másik az, hogy a családom meghatározó volt számomra, tehát ők a családomban mindenki reális beállítottságú, és így mindenki a matematikát választotta, így egyenes út volt nekem is, hogy a mateket válasszam, mert nagyon jól megy, jól is tudtam, úgyhogy nem is volt kérdés, hogy matematika szakra menjek, viszont akkor, amikor ez megtörtént nyáron, akkor úgy utána mindig motoszkáltott a fejembe, hogy vajon a helyemen vagyok-e, vagy jó-e az út, és az úgy utána mindig forgott bennem. És a Ungvári egyetemi éveim alatt, tehát amikor már 5. éves voltam, már államvizsgázni készültem, már dolgoztam tanárként, na akkor eljött egy olyan pillanat az életembe, hogy az Isten mindenhol, mindegy volt, hogy Beregszászon vagyok, otthon vagyok, gyülekezetben vagy Ungváron, tehát a csapból is az volt. Minden lelkészen keresztül, minden elolvasott ige szakaszon keresztül állandóan az volt, hogy el kell, hogy menjek, és konkrétan benne is voltak ezek a szók, hogy pap vagy te, vagy hogy elhívtalak erre a szolgálatra, vagy az igaz gyöngynek a példázata, hogy amikor meglél az ember, akkor ott hagy mindent, és csak azt az egyet válaszol. Tehát nagyon sok ilyen elhívási igény volt, és tehát már onnantól kezdve nem volt kérdés. Tehát ottan az volt a kérdés, hogy megmerem-e lépni azt az egy lépést, hogy egyetem után még bevállalok 6 év teológiát, 24 évesen, ami azért nem könnyű történet, abban az időben még nem is ennyire volt a tanári pálya, tehát nem volt ennyire keresett, mint most, hogy tanárhiány van, akkor az nagyon nagy dolognak számított, hogy nekem már van fix helyem, és akkor ott kell hagyni egy egész életpályát, amit elképzel az ember, és választani valami olyat, amit még nem lát igazából, hogy lesz, mint lesz, akár női lelkészként, mert ez egy másik kérdés, vagy akár úgy, hogy fognak ebbe támogatni a szüleim, mert tudtam amúgy, hogy ez nehéz út lesz, de akkor, mivel ennyire megerősítette bennem Isten, hogy bárki bármit fog mondani, és azt sem fog érdekelni, hogy ki tart alkalmasnak, vagy ki nem tart alkalmas, úgy is elmegyek, mert teljesen érzem azt, hogy erre az Isten hívott el, és meg is kaptam rá nem is az egyszeri, hanem és nem is kétszeri igei vezetést.
2: Hát akkor, ha úgy veszük, teljesen félre értelmezhetetlen jelek voltak ezek. Bennem megfogalmazott egy olyan kérdés, hogy ön a tanári pályáig eljutott, szóval volt matek tanár is?
3: Igen, tehát az egyetemi évem utolsó évében egyszerre voltam nappali szakos és tanár is, de ez csak azon az egy éven volt, mert akkor már otthon ifit is tartottam, meg az egyetemi gyülibe is, és egyszerűen olyan élethelyzeteket is hozott Isten elém, amikor már azt éreztem, hogy én kevés vagyok. Tehát lehet egy darabig úgymond tanácsolni, meg akár egy ifit megtartani, de amíg nincsen háttértudás vagy mögöttes tartalom, mondjuk ami egy lelkésznek a képesítéséből megvan, addig úgy éreztem, hogy az, amit csak a saját hitemről tennék bizonyságot, hogy amit már én megéltem, de mi van, amit nem éltem meg, vagy amihez kevés vagyok, mondjuk egy lelki gondozás terén, vagy mi van, amikor valaki öngyilkossági gondolatokkal jön, vagy bántalmazott gyerek, vagy ilyesmi, és egyszerűen olyan történeteket és életeket hozott elém Isten, hogy már én magam is kevésnek éreztem, és azok még inkább megerősítették bennem azt, hogy ha én akarom Isten szolgálni, akkor ettől sokkal több kell. Tehát olvashatok én Bibliát, olvashatok sok mindent, de nekem kell az a tudás, és kell az a háttér, minden, amit egy lelkész tud, és ehhez el kell menni teológiára, nem elég csak úgy magamat képezni.
2: És akkor beszélgessünk most a teológiai évekről, milyenek voltak?
3: Teológiai évek nagyon jók voltak. Emlékszem, még nagyon elevenen él bennem, amikor a püspökiből kértem engedélyt, hogy kimehessek, és ez is nagyon érdekesen történt, mert ugye én utolsó pillanatban szóltam, hogy szeretnék jelentkezni, és nem vettem részt az előkészítőn, és mégis megengedték nekem, ahogy elmenjek a tanács elé, és tudom, hogy biztos, hogy lehet az egyik legrosszabbul írtam meg a felkészítőmet is, de annyira jó volt, hogy látták azt, hogy milyen sokat szolgálok a fiatalok között, és bizalmat szavaztak nekem, meg nyilván szerintem előttük is azért volt annak is értéke, hogy ilyen, tehát idősebben meghozni egy olyan döntést, hogy akkor 6 évre elmegy az ember, az nem csak hóbort, és nem csak úgy. Meg nyilván ismertek is, hogy ezt nem csak úgy akarom, hanem akkor biztos van a mögött elhívás. És emlékszem, mikor kérdezték, hogy de hát matekesként, hogy fognak nekem menni a nyelvek, a héber, meg a görög, és utána ugye előtették a bograt a fülembe, hogy vajon tényleg fog ez menni. De akkor olyan magabiztosan mondtam, hogy hát ha az Isten ott akar látni, akkor majd ehhez is ad bölcsességet, és amúgy így is lett. Tehát én úgy indultam a teológián, hogy kértem az Istentől, hogy akkor, hát hogyha ilyen kérdéseket adtak nekem, akkor bizonyítsa be azt, hogy nekem ott a helyem, akkor lássam a tanulmány eredményeimem, hogy ad hozzá bölcsességet és vezetést, és ez jól fog menni, és amúgy a kedvenc tantárgyaim lettek, tehát a görög sem ment nehezen, a héber sem, ahhoz meg logika kellett, úgyhogy szinte az egyik legjobb tanuló voltam, mindig benne voltam az első háromba, vagy az első kettőbe, és az átlagom is jó volt, tanulmányi ösztöndíjat is tudtam kapni, így fent tudtam magam tartani, nem kellett annyira szüleimre támaszkodni, és ezek mind olyan megerősítő dolgok voltak, amikor azt éreztem, hogy jó helyen vagyok. Az a másik, hogy sokkal tudatosabban álltam hozzá a tanuláshoz, bár a matek egyetemen is, tehát ott is mindig kicsit ilyen maximalista vagyok, tehát ott is eredményesen végeztem el, de a lelkészi pálya az annyiban volt más, hogy úgy éreztem, hogy mindent, amit megtanulok, azt azért tanulom meg, hogy minél jobb lelkész legyek. Tehát nem akartam sem órát ellógni, mert azzal magamnak ártok, meg a leendő gyülekezetnek, ahová kerülni fogok, ha mondjuk valamit nem tanulok meg, és azt már később nem fogom tudni megtanulni, vagy nem tudom ott magamba szívni. Úgyhogy én nem is annyira a jegy, és nem is annyira az ösztöndély miatt, hanem a az Istennek való szolgálat miatt nagyon belevetettem magam a tanulásba, de én ezt szerettem is, hogy minél inkább felkészítsen, és minden tudást, amit lehet magamba szívjak, hogy majd, amikor kihelyez valahova, akkor ne azt mondjam, hogy azért nem sikerült valami, mert éppen nem vettem komolyan a teológiai éveket.
2: Megtörtént a teológia, ezt követte a lelkészi szolgálat. Erről meséljünk.
3: Hát a lelkészi évek azok már elkezdődtek teológia alatt, mert hogy nagyon jó tanulmányi eredményeim voltak, ezért exmissusnak kiengedtek Kárpátaljára, ami azt jelenti, hogy ha a 75%-a megvan az óráknak, a krediteknek, a mindennek, és nem marad sok tantárgyam, akkor kihelyezhető vagyok, hogyha rektori beleegyezéssel, meg hogy nyilván, ha hazahívnak. És akkor így történt meg, hogy már 5. évre hazahívtak, mert amúgy tudod, ahogy az előbb is mondtam, annyira éreztem azt, hogy idősebb vagyok nyilván 5 évvel, mint a többiek, ezért nincs időm sem bukdácsolni, sem semmi, mindig felvettem maximális kreditet, mondtam, hogy na majd én megcsinálom, hogy 5 év alatt, vagy 4 év alatt befejezem, de nyilván a rendszer nem engedte, de amúgy majdnem sikerült, tehát alig maradt 3 vagy 4 tantárgyam, így 5. évre, és akkor már 5. éven kihelyeztek gyülekezetbe. Az is nagy kérdés volt számomra, hogy vajon fognak-e női lelkészként fogadni, vagy lesz-e helyem, és akkor annyira megtapasztaltam Istennek a kegyelmét, hogy pont amúgy, ahol a férjemmel, mert addigra már tudni kell az, hogy másodévesen összeházasodtunk a férjemmel, úgyhogy milyen távházasságban éltünk, mert hogy nekem muszáj volt nyilvánosan tanulni teológián, és ahol öröklött házat, tehát Nevetlenben, majd oda hívtak meg, de ez ettől függetlenül, tehát senki nem tudta, hogy mi most hol, mint merre, hanem hallottak már prédikálni, és akkor így hazahívott a Nevetlen falu és az Akli gyülekezet, és akkor ott voltam 5. éven is, 6. éven is, és tudni kell, hogy 5. éven viszont, amikor már beköltöztünk a karácsonykor a parókiára, már akkor 1 éve azon gondolkodtunk, vagyis hát próbálkoztunk, hogy gyermekünk legyen, de nem jött össze, és ez is olyan csodálatos volt, hogy amikor viszont beköltöztünk karácsonykor a parókiára, januárban már pozitív volt a terhességi tesztem, tehát az egyetemet már úgy fejeztem be, hogy már megszületett Adél, és akkor 6. éven, tehát 6. év elejére megszületett Adél, úgyhogy itt nagy kalandok voltak a kápláninál, terhességgel végigvinni az egyetemet nyilvánosan, 2 gyülekezet mellé, megtartottam minden alkalmat itthon, mentem fel, ott megtanultam mindent, és akkor volt én, hogy hajnali 2-re értem fel, mondjuk, mert másnap órán volt, úgyhogy hát nem volt könnyű időszak, viszont állandóan azt tapasztaltuk meg, hogy ennek így kell lennie is, hogy Isten a kegyelmében tart minket.
1: Kardos Ágnessel, a Péterfalvai Református Liceum lelkész igazgatójával beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. Református ízek találkozójára várják az érdeklődőket október 16-a és 18-a között Kazincbarcikán. A Református Közéleti és Kulturális Alapítvány és a Felső-barcikai Református Egyházközség kirakodó vásárral, főzőversennyel és kóstolással, valamint hálaadó Isten tisztelettel készül a már 6. alkalommal rendezendő eseményre, amely nem csupán egy gasztronómiai fesztivál, hanem a találkozás és a közösség építés lehetőségét is magában foglalja. További részleteket Zila Gábortól, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetőjétől hallhatunk. A riporter Kisnéveres Viktória.
2: Október 16-a és 18-a között rendezik meg Kazincbarcikán a 6. református ízek találkozóját. A részletekről Zila Gáborral, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetőjével beszélget, akit tisztelettel köszöntök, áldás békesség.
3: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
2: Mielőtt a 2026-os esztendőnek itt az október 16-18-a közötti alkalmáról szólnánk részletesen, hadd kérjem meg ügyvezető igazgató urat, hogy a református ízek találkozójának a céljáról szóljon először, ennek a történetét ismertesse velünk.
3: Egy régi-régi hagyománya van annak, hogy a református egyház a különböző társadalmi csoportok felé, vagy a különböző szakmacsoportok felé igyekszik odafordulni speciálisan is, és valamiért az Úristen úgy adta, hogy nekünk ez különösen is ahhoz a társadalmi réteghez, vagy ahhoz a társadalmi csoporthoz adatik meg ez az odafordulás feladata, akik azért valljuk meg történelmet vizsgálva, jól látszik, hogy korábban a magyarországi reformátusság fennmaradásának, gazdasági megmaradásának az alapját is jelentették, nevezetesen a vidéken mezőgazdaságból élőknek a csoportját. Valamiért ez úgy alakult, ha hinnék a véletlenekben, azt mondanám, hogy véletlenül ez úgy alakult, de nem hiszem, hogy a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány megkapta azokat a feladatokat, amikor is ehhez a csoporthoz tudunk odafordulni. Az egyik ilyen alkalmunk, és ennek az eseménynek a társrendezvénye az a Bórum, ami a Kárpát-medencei református szőlészeket és borászokat igyekszik összefogni, a másik pedig ez a református ízek alkalma lett, amikor is Szent Péter püspök úr javaslatára, kezdeményezésére igyekeztünk azokat a termelőket is megszólítani, akik a mezőgazdaság többi részéből élnek, tehát nem kifejezetten a szőlővel vagy a borral foglalkoznak. Az időzítés is így alakult ki, azért találkozunk immár többedik alkalommal októbernek ebben az időszakában, mert ennek az a egészen pragmatikus oka, hogy az első alkalmat ahhoz tudtuk igazítani, hogy eddigre már ki is szárad és meg is őrölték a fűszer paprikát. Magyarul a terménybetakarítás túlnyomó részén túl vannak már a mezőgazdaságból élők, sőt adott esetben már a termékeknek az elkészítési folyamata is megindul. És ennek az alkalomnak az két fontos célkitűzése van. Ezek közül az egyik az az, hogy az egymás szakmai tudása által való épülés az itt is megjelenhessen, a másik fontos része pedig az, hogy egy kicsit meg tudjunk pihenni, és hálát lehet szívvel odafordulni az Úristenhez, hálát adni azért, hogy megadta termését a föld.
2: Ugye 6. alkalommal rendezik meg itt hamarosan ezt a találkozót. Itt az elmúlt 5 alkalomból, ha lehet egy ilyen kérdésem, akkor mi az, ami így a szívében önnek is megmaradt, vagy ezeknek a találkozásoknak a közösségépítés szerepét hogyan látja?
3: Én azt látom, hogy egy olyan rétegről beszélünk, egy olyan társadalmi csoportról beszélünk, akiknek nem kell azt magyarázni, hogy ők mennyire ki vannak téve az Úristen kegyelmének. De mi ezt így, akik már nem annyira közvetlenül vagyunk érintettek a mezőgazdaságban, úgy sokkal inkább áttételesen éljük ezt meg. De egy termelőnek azt elmagyarázni, hogy az időjárás nem rajta múlik, ezt mondjuk nem kell hosszan ecsetelgetni, mikor mindent megtesz, akkor is bőven hagy teret a kegyelemnek. Ők ezt napi szinten élik meg, és napi szinten tapasztalják meg azt is, hogy nem azért, aki fut, hanem a könyörülő Istené. És én ezt az élményt látom, amikor egy picit meg tudunk állni, akár egy nehéz év után is, az idei sem volt könnyű, a tavalyi sem volt könnyű év a mezőgazdaságban, mégis ha meg tudunk állni, jó egy picit odafigyelni, odafigyelni az Úristenre, jó egy picit hálát adni, jó megállni, és élvezni mégis azt, amit azzal együtt megadott, hogy adott esetben talán nehézségek is próbálták ezt az ágazatot. Az egyik legnagyobb élmény az az, amikor ez a közösség így meg tud állni, tud hálás lenni, tud hálát adni Istennek, és tud egy picit felszabadultan örülni ezekben a napokban, vagy ezeken a napokon. Nekem ez az egyik legnagyobb élmény ebben az eseménysorozatban.
2: És akkor, ha szót ejthetünk itt az október 16-18-a közötti programokról, tervezett programokról, akkor talán a teljesség igénye nélkül, de mik azok a programpontok, amelyeket kiemelne, hogyan épülnek fel ezek a napok, hiszen azért különböző programok várják az ide érkezőket.
3: Így van. Nyilván itt vannak hagyományos és pragmatikusan kialakuló programpontok az elmúlt időszakok tapasztalatait figyelembe véve. Hála Istennek idén is elmondhatjuk, hogy a Kárpát-medence több pontjáról érkezünk, nem csak a kis hazából. Így már 16-án, pénteken este egy közös vacsorára várjuk azokat, akik odaérkeznek Kazincbarcikára. A 17-i nap pedig arról szól, hogy egy minél színesebb, minél szélesebb kavalkádban meg tudjuk mutatni, hogy mik azok az ajándékok, amiket az idén megadott nekünk a föld, ami terméseket hozott. Nagyon-nagyon fontos pontja az eseménynek az, hogy ha már ízekről beszélünk, akkor az utóbbi időszakban kialakult egy olyan hagyomány is, hogy egy főzőversenyben megmutathatják a különböző csapatok azt, amivel ők készültek, ami az ő egyes területüknek, az ő származási területüknek a specialitása, még ha adott esetben egy alapanyagból, egyféle alapanyagból dolgozunk is, vagy egy valaminek meg kell jelennie mindegyik ételben, úgyhogy ez lesz egy nagyon hangsúlyos pont, és hát emellett pedig mindig igyekszünk ismerkedni a környezetnek a kultúrájával, mind gasztrom, mind általános kultúrájával, így vannak jelen a kulturális programok is ezen az alkalmon, úgyhogy így tekinthetünk bele ezekben a napokban is. A legfontosabb része pedig ezeknek az alkalmaknak is természetesen az, hogy közösen megállunk az Úristen előtt, amellett, hogy nyitó áhítattal kezdődik az alkalom, amikor is a házigazda lelkipásztor Kolumbán Gábor fog szolgálni, emellett a vasárnapi Isten tiszteleten Barna Sándor püspök úr ige hirdetésével szavaink keresztül figyeltünk oda arra, hogy milyen módon szól hozzánk ezen az alkalmon az Úristen. Úgyhogy ez a záró Isten tisztelet lesz az, ami bekeretezi, vagy keretbe foglalja ezt a közös hálaadást, ezt a kis kavalkádot.
2: Ugye az esemény látogatása díjtalan, és az említett főző versenyre jelentkezni kell, ezt hol, meddig tehetik meg, akiket esetleg ez a része is érdekel a programnak.
3: Minden fontos információt megtalálnak az érdeklődők az ízek.református.hu oldalon.
2: Hogyha a különböző helyszínekről beszélhetünk, ugye, hiszen mindig más helyszínen rendezik meg ezeket a találkozókat, akkor itt az adott gyülekezetet, a református közösséget, az értékeiket, a környezetnek akár a földrajzi adottságait is, akik távolabbról érkeznek esetleg, mennyire van lehetőség megismerni?
3: Ha távolról nézzük, akkor ez egy viszonylag feszített tükrű programnak tűnik, ahogy valaki fogalmazott. Mindazonáltal alapvetően az egyik legfontosabb célja ezeknek a napoknak az, hogy találkozunk egymással, kicsit megismerjük egymást. És ezért is törekszünk mindig arra ezzel a gasztrokulturális programmal, akár a bórummal, akár a református ízekkel, hogy vándorrendezvény legyen, ne csak a saját régiónkat ismerjük. A borászoknál létezik az a fogalom, hogy pincevakság, ezt arra használják, hogy amikor csak és kizárólag a saját pincémet ismerem, annak a termékeit ismerem, akkor igazából már nem tudok elvonatkoztatni attól. És nem lesz kitekintésem a környezetemre, a világra. Itt igazából szintén erre törekszünk, egy picit megismertetni a különböző régiókat egymással. Tegyük a szívünkre a kezünket, önmagunktól nem biztos, hogy elutaznánk egyik vagy másik helyszínre, ahol korábbi esztendőkben, ahol a református ízek megvalósult, de így, hogy van miért, van kiért elmenni, és a találkozás örömért elmegyünk, olyan csodákat is megismerhetünk, olyan érdekességeket is megismerhetünk, olyan közösségeket is megismerhetünk, és épülhetünk az ő hitük által is, amikre korábban nem lett volna, vagy más módon nem lett volna lehetőségünk. Így vagyunk azért nagyon hálásak, hogy járhattunk Baranya déli részében, amit egy pár pár éve Horvátországhoz csatoltak, illetve ugyanígy járhattunk akár a Hajdúságban, vagy járhattunk most ebben az esztendőben pedig majd Kazincbarcikán. Úgyhogy így igyekszünk ezt a közösséget erősíteni, ezt a közösséget építeni, és ha Isten éltet bennünket, akkor szeretnénk ezzel tovább is vándorolni a Kárpát-medencében.
1: Az elmúlt percekben Zilla Gábort, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetőjét hallhatták.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. Idén harmadik alkalommal került megrendezésre, október 2-a és 4-e között a kolozsvári szüreti kavalkád a Proagrikultúra Egyesület szervezésében. Az egész hétvégén áttartó programsorozat keretein belül idén is széles kínálatú termelői vásárral, valamint többek között színvonalas néptánc előadásokkal és sok más különleges programmal várták az érdeklődőket a szervezők. A színes programok mellett pedig gyönyörű őszi dekorációk dobták fel az esemény hangulatát. Tekintsünk hát vissza néhány perc erejéig a múlt hétvégére. A harmadik kolozsvári szüreti kavalkádról a Proagrikultúra Egyesület elnökét, Antal Gézát kérdeztük. A riporter Palkó Hanna.
2: Ugye idén már harmadik alkalommal rendezitek meg a kolozsvári szüreti kavalkádot. Milyen céllal indult el annak idején a rendezvény, és mit szeretnétek vele évről évre megmutatni a kolozsvári közösségnek?
3: Két dolog van, ami miatt eldöntöttük, hogy fogunk szervezni egy szüreti kavalkádot. Az egyik az, ugye a Proagrikultúra Egyesület alapvetően kis gazdákkal, kis termelőkkel, őstermelőkkel foglalkozó egyesület, és azt a visszajelzést kaptuk a gazdáktól, hogy szükség lenne több olyan helyszínre, több olyan lehetőségre, ahol el tudják adni a termékeiket, és akkor nyilván adott volt a feladat, hogy valamilyen vásárt hozzunk össze, egy termelői vásárt szervezzünk. Ugyanakkor szerettük volna egy picit a régi szüreti bálok hangulatát is megidézni, hiszen Kolozsváron volt egy olyan 10-15 évvel ezelőtt, hogy Kolozs megyei szüreti bál, az egy nagyon vagány rendezvény volt, több ezer ember mulatott együtt ezen az eseményen, és akkor egy idő után az megszűnt, és ezt szerettük volna újraéleszteni, és akkor így ennek a két dolognak a fúziójaként jött létre végül a szüreti kavalkád, ahol termelői vásárral egybekötve lehet a szüreti hagyományokat megeleveníteni, felújítani és megélni természetesen. Tehát, ahogy az előbb is mondtam, ez egy alapvetés volt, hogy szeretnénk piacot teremteni a helyi termelőknek. Azt gondolom, hogy erre igény is van. Tehát, ahogy a harmadik kiadásnál egyértelműen elmondhatjuk azt, hogy igény van a kolozsváriak részéről, hogy találkozzanak a helyi termelőkkel. És ugye látni kell azt is, hogy egy-egy helyi termelő az nem ugyanaz, mint amikor az üzlet polcairól leveszed. Itt a termék mögött van egy család, van egy történet, van egy sokkal kézzel foghatóbb munka, egy látható munka, mint mondjuk egy szupermarket polcáról levett, lehet az is egyébként, kistermelőtől származó terméknél nincs ahogy ezt az élményt átélni. Itt szóba lehet állni azzal a termelővel, el lehet beszélgetni vele, meg lehet tudni azt, hogy hogyan, miként tartja el magát ebből a termékből, mi a története egyébként, hogy jutott el a késztermék ide a vásárba, és azt gondolom, hogy ez sokaknak egy érték, sok kolozsvári ezt szívesen megéli, ezt a vásárlási élményt, és akkor mindenképpen azt gondoltuk, hogy ezt évről évre vissza kell idehozni ezt a vásárba.
2: A néptánc is több alkalommal visszatér a hétvége során, ráadásul több különböző kolozsvári és környékbeli csoport lép színpadra. Milyen szempontok alapján állítottátok össze az itt fellépők névsorát?
3: Azt gondolom, hogy nem volt különösebb szempontrendszer, az elérhetőség volt az egyetlen szempont. Itt a kollégáim valamennyi tánccsoportot megkerestek, akikhez van elérhetőségünk, akikről tudtunk, hogy lenne kedvük részt venni ezen az eseményen, hiszen itt őszintén szólva mi kell hálásak legyünk nekik, hiszen ők azok, akik egy plusz elemet hoznak a mi műsorunkba. Nyilván a tánccsoportokra sokan kíváncsiak, sokan eljönnek, megnézik őket, kíváncsian követik a fellépéseket, úgyhogy ők mindenképpen egy plusz színfoltot jelentik a programnak, és ugye vetességében a színpadi produkciókra azért van szükség, azért is szükség van, mert ezzel is a már említett vásárlói élmény mellé hozzáteszünk egy újabb szeletet, egy újabb élményt, tehát hogyha valaki kijön a termelői vásárba, akkor már kap egy kulturális szolgáltatást is azáltal, hogy a színpadon éppen zajlik valami.
2: Nagyon kreatív módon a gyerekekre is gondoltatok. Ugye van kézműves foglalkozás, gyerekkórus, bábszínházi előadás és mesemondás is lesz. Mennyire fontos, hogy a rendezvény a családok számára is kínáljon programokat?
3: Szerintem elengedhetetlen, de ezt csak azért mondom egy picit ilyen szubjektív módon, mert a csapatból többünknek is már van gyereke, és látjuk azt, hogy gyakorlatilag akkor tudjuk jól érezni magunkat, akkor tudunk igazán részt venni egy-egy eseményen, hogyha a család minden tagjára jut valamilyen program, a család minden tagja megtalálja magának azt, ami neki tetszik. Úgyhogy alapvető történet volt, hogy az első kiadástól különböző gyerekprogramok, gyerekfoglalkozások is bekerültek az esemény sorozat programjába. Így tényleg, hogyha egy család család eljön, akkor kicsitől nagyig, időstől fiatalig mindenki közhelyesnek hallatszik, de kicsitől nagyig mindenki megtalálja magának azt, amivel jól érzi magát.
2: Hát én úgy látom, hogy ez tényleg igaz itt a helyszínen. Nagyon jó ezt látni. Ugye tegnap este volt utcabál, szombaton ugye ma néptánzbemutatók is lesznek és táncház, illetve a vasárnapi Magyar Banda koncert. Ezek már mind olyan helyek, amik a közös ünneplésről szólnak. Mit vártok ezektől az esti programoktól, hogy milyen hangulattal zárják ezek le a napokat?
3: Ahogy már mondtam korábban is, a születi báloknak a hangulatát próbáltuk egy picit megidézni. A tegnap este egyértelműen sikerült, azt gondolom, és bízom benne, hogy itt a ma este meg a vasárnapi záró koncert mellett is erre lesz lehetőség. Értékelik a kolozsváriak, én azt látom, hogy van egy ilyen műfaj, és nagyon jó volt látni azt, hogy a tegnap este is táncra perdültek az utcán az emberek, Deák Albi, Calagyuszi és Máté Istinek a produkcióját sokszor visszatapsolták, közösen énekeltünk, nagyon jó hangulat volt az utcában, tehát ezt egy élmény már, mint szervező is látni azt, hogy valóban sikerült megszólítani az embereket, és valóban sikerült olyan dolgot biztosítani, nyújtani nekik, amitől jól érzik magukat, és tényleg későig itt maradtak a vásárban.
2: Köszi, és még egy lezáró kérdés. Ha valaki most hall először a kolozsvári szüreti kavalkádról, és csak egy napra tudna kilátogatni, akkor mit mondanál neki, miért érdemes mindenképp erre időt szánni?
3: Azt gondolom, hogy továbbra is a termelői vásár miatt mondom azt, hogy próbálják ki, álljanak szóba a termelővel, hallgassák meg azt a történetet, hogy hogyan került be ide Kolozsvár szívébe mondjuk az a cserepes virág, vagy az a zacskós savanyúság, vagy éppen az a palackbor. Kérdezzék meg a termelőt, hogy milyen volt az esztendő, hallgassák meg, és a többi az majd jön magától. Tehát ezért szerintem mindenképp érdemes eljönni, arról nem is beszélve, hogy tényleg minőségi első osztályú termékeket vihet haza az asztalra majd a bevásárlás után.
1: Az elmúlt percekben Antal Gézát, a ProAgrikultúra Egyesület elnökét hallhatták a harmadik kolozsvári szüreti kavalkádról. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
0: Határtalan, határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük.

0: Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Zelenszkij ukrán elnök szerint meglepő az amerikai elnök bejelentése az orosz-ukrán energiaipari tűzszünetről. Az ukrán elnök hétfőn internetes kapcsolaton keresztül felszólalva a Varsói Biztonságpolitikai Fórumon kijelentette, vasárnap mindenkit nagyon meglepett, hogy Donald Trump amerikai elnök energiaipari tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között. Zelenszkij úgy látja, Oroszország megpróbálja kihasználni a következő telet, hogy csapást mérjen az ukrán energetikai hálózatra. Ukrajna ezért támogatni fogja az energetikai infrastruktúrát érintő fegyverszünetet, jelentette ki az ukrán elnök, hozzátette egyúttal, ha Oroszország télen nem fogadja el az energetikai fegyverszünetet, akkor Kijev válaszolni fog. Hivatalba lépett a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnöke hétfőn, közölte a Sándor Palota Facebook oldalán, miután Polyák Gábor átvette kinevezési okiratát és ünnepélyes esküt tett Baka András államfő előtt. Polyák Gábor médiajogászt, kutatót, egyetemi oktatót az országgyűlés szeptember 22-én választotta meg a média tanács elnökének 5 évre 2031-ig. Szeptemberben csökkentek a lakbérek, miközben két éves mélypontra szűkült a kiadó lakóingatlanok kínálata a kshingatlan.com lakbérindex előzetes adatai alapján. Az ingatlan.com közlemények kiemeli, országosan 0,2, Budapesten 0,1%-kal csökkentek a bérleti díjak augusztushoz képest. Egy év alatt ugyanakkor országosan 6, a fővárosban 5,3%-kal drágultak az albérletek. A lakbérindex havi adatai szerint az Észak-Alföldön nem változtak az árak, emelkedés pedig csak Észak-Magyarországon és a Nyugat-Dunántúlon történt 1,9, illetve 0,4%-kal. Az egy évvel korábbi szinthez képest minden térségben magasabbak voltak a bérleti díjak, a legnagyobb 8,8%-os drágulást Észak-Alföldön mérték, melyet Észak-Magyarország és Dél-Alföld követett 7,5, illetve majdnem 7%-kal. A kiadó lakások medián bérleti díja Budapesten október elején 260 000 forint volt, ugyanannyi, mint egy évvel korábban. A legdrágább megyeszékhely továbbra is Debrecen, ahol tavaly októberhez képest ugyan 10 000 forinttal csökkent a középérték, de még mindig 220 000 forint az átlagos bérleti díj. A legolcsóbb megyeszékhely Békés Csaba és Szekszárd 120 000 forintos medián értékkel, de az albérletkeresőknek Miskolcon is csupán 130 000 forintot kell átlagosan kifizetni havi bérleti díj formájában, áll a közleményben. 20 millió golyós csapágyat gyártott eddig a Schaeffler Debrecenben, a cég golyós csapágy gyártásának európai központja egy újabb jelentős állomásához érkezett a hajdúsági megyeszékhelyen, tájékoztatott a társaság hétfőn. A közleményben emlékeztettek arra, hogy a debreceni határúti üzemben 2021-ben kezdődött meg a golyós csapágyak sorozatgyártása, az ott készült termékek prominens európai autógyártók modelljeibe épülnek be. Kezdetben 2 gyártócellán folyt a termelés, majd tavaly 2 újabb gyártósorral bővült a kapacitás. Az idén pedig megkezdődtek egy újabb cella telepítésének előkészületei is, melyen a tervek szerint jövő év áprilisában indul a szériagyártás Debrecenben. Súlyos látáskárosodási kockázat miatt a Temu online piac terén árult ledes játékmarkolót hívtak vissza a vásárlóktól, a regisztrált vevőket a Temu közvetlenül is értesíti a vételár visszatérítésének részleteiről, tudatta a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság hétfőn. Az Uniós Piacfelügyeleti Társhatóság tájékoztatása szerint Magyarországon is elérhető lehet a termék. A hatóság azt kéri, hogy aki ezt a játékot megvásárolta, azonnal távolítsa el belőle az elemeket, és ne használják tovább.
0: Az időjárásról.
1: Az ország északi részén csak kevés felhő ígérkezik, eső nem valószínű. Az északnyugati északi szél sokfelé megélénkül, napközben 13 és 18 fok között alakul a hőmérséklet. Kedden már többnyire napos idő várható, csapadék nem lesz. Az északias szél főként a Tiszántúlon nagy területen megélénkül, néhol meg is erősödik. A hőmérséklet kedd délután 13 és 18 fok között valószínű.

Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap, mindenkinek.

Mihez kezdje feszültséget szítókkal? Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Rómaiakhoz írt levél 12. fejezet 18-as vers. Vannak emberek, akikkel olykor lehetetlen békességben élni. Pál apostol lényegében ezt mondta, miután maga is felismerte ezt az igazságot. Törekedjetek a békességre, amennyire rajtatok áll. Bölcsen teszed, ha a házastársadon, aki a szövetségesed, valamint a gyermekeiden kívül, akikért felelősséggel tartozol, imádkozó szívvel mérlegeled, hogy melyik kapcsolatba mennyi időt érdemes fektetned. Ha például az egyik rokonod folyton csak vitatkozik, vagy negatívan beszél, igyekezz elkerülni, hogy rendszeresen kelljen érintkezned vele. Bőven elég, ha ünnepek alkalmával találkoztok. Ugyanez igaz a barátokra is. Akik pletykálkodnak, ítélkeznek, versengenek veled, vagy csípős megjegyzéseket tesznek rád, azokra ne nagyon áldozz időt, kivéve, ha az Úr indít, hogy oszd meg velük igéjét. Nem vagy köteles olyanokkal időzni, akik csak megzavarják a békességedet. Aki forró fejű, azzal ne érintkezz. Példabeszédek 22-24, mondta Salamon. Pál pedig így int. Tartsátok szemmel azokat, akik szakadásokat okoznak. Térjetek ki előlük. Róma 16-17. Ha feszültséget szító ember társaságába kerülsz, tedd fel magadnak ezeket a kérdéseket. Vajon türelmesebbé válok attól, ha elviselem ezt a helyzetet, ahelyett, hogy kilépnék belőle? Vajon miért zaklatnak fel ennek az illetőnek a cselekedetei? Talán mert az én viselkedésemet tükrözik? Miért érintkezek még mindig vele? Így imádkozz. Atyám, segíts felismernem, hogy mikor és hogyan érintkezzek a feszültséget szítókkal úgy, hogy folyamatosan ragyogjon rajtam keresztül a szereteted. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: stratégiai üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, ez a Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni magazin műsora. A mikrofonnál a szerkesztő Kisnéveres Viktória. Október 12-e hétfő van. Ma Miksa és Rezső nevű hallgatóinknak kívánunk boldog névnapot, és köszöntjük a születésnapjukat ünneplőket is. Kedves hallgatóink, fás szárú biomassa tüzelés energetikai vizsgálata a fő kutatási területe professzor dr. Kovács Helgának, a Miskolci Egyetem Energia, Kerámia és Polimer Technológiai Intézet intézetigazgatójának. Ennek a kutatásnak néhány érdekességéről, további szakmai területekről és az erre a pályára való elhívásról is beszélgetünk Kovács Helga egyetemi tanárral, aki 2025. novemberétől a Miskolci Egyetem stratégiai kapcsolatokért felelős rektor helyettese.
2: Az eredeti felvetés, amikor PhD hallgató voltam, az volt, hogy vannak ezek a szennyezett területek, bánya területek jellemzően Magyarországon, van belőlük egy pár. Mi van akkor, hogyha mi oda sétálunk, kivágjuk a fát, és otthon elégetjük a kazánban? Tehát, hogy okozunk-e vele környezetszennyezést? A kutatásom eredendően arra fókuszált, hogy milyen nehéz fémek vannak, króm, kadmium, ólom, mi az, ami benne van, és az égetés során mondjuk, ha otthon valaki azt elégeti, akkor a kéményén át kimegy, és ezzel levegőt szennyezünk gyakorlatilag, vagy hogyha ő a hamut hagyományosan kihelyezi mondjuk a kiskertbe, hogy táplálja a földet, akkor nem helyezi ki olmot, vagy olyan anyagokat, ami utána károsító lehet, mondjuk akár a zöldséget termeszt például, vagy akár egy málnabokor tövébe odarakja.
1: Ha tehetik, tartsanak velünk önök is, számítunk megtisztelő figyelmükre.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, professzor dr. Kovács Helgával, a Miskolci Egyetem stratégiai kapcsolatokért felelős rektor helyettesével, az Energia, Kerámia és Polimer Technológiai Intézet intézetigazgatójával, egyetemi tanárral beszélgetünk ebben az órában, akit tisztelettel, szeretettel köszöntök műsorunkban, stúdiónkban, és itt a felvétel előtt megbeszéltük, ugye, hogy tegeződő formában fogunk beszélgetni a beszélgetés témájában adódóan is, hiszen téged ismerhetünk meg picit jobban, a szakmai munkásságodat, a pályára való elhívásról is fogunk szólni, így köszönöm szépen, hogy elvállaltad ezt a felkérést, és köszöntelek szeretettel.
2: Én is köszönöm, örülök, hogy itt látok, és köszöntöm a hallgatókat is.
1: Ugye 2025. novembere óta vagy a Miskolci Egyetem egyik rektor helyettese.
2: Így van.
1: És hogy milyen út vezetett idáig, erről is szólunk itt az előttünk álló órában, ha először visszakanyarodhatunk a gyermekkorodhoz, hogy mi hívott, még nem is csak, hogy a műszaki pályára, de mi volt az a pont így a természettudományos tárgyak iránti érdeklődésnek a kezdete, ami így felidézik benned a gyermekkorodból, mik azok az emlékek, amelyeket ilyen szempontból is őrzöl?
2: Én ilyen szempontból későn érő típusnak számítok, nagyon felhőtlen boldog gyerekkorral rendelkezem, úgyhogy nem mondhatom azt, hogy 5 éves koromtól már tudtam, hogy én gépészettel vagy bármi mással szeretnék foglalkozni. Gyerekként sok mindent mondtam, és sok minden akartam lenni, akár táncos nő is volt egy idő, amikor azt szerettem volna lenni. Valamikor általános iskolában jött az első olyan érzés, amire úgy vissza tudok emlékezni, hogy mindenem volt a matek. És éreztem, hogy nekem a matematika a matekkal kapcsolatban dolgok, azok szinte tanulás nélkül nagyon könnyen mennek, elkezdtem versenyekre járni, és aztán meggyőztem édesapámat, hogy matek szakkal szeretnék tovább menni, és matek tagozatra szeretnék tovább tanulni, úgyhogy az volt az első időpontom ott általános iskolában.
1: Hol teltek a gyermekéveid, és a tanulmányokon túl mik azok az értékek, amelyek már ekkor meghatározóak voltak?
2: Igen, én itt Miskolcon születtem, és itt is nőttem fel, úgyhogy egy hamisítatlan miskolci lakos vagyok. Én a családból egy nagyon rendezett környezetben nőttem fel, és mindenki a családban, mindenki azt mondja, hogy édesapámra hasonlítok nagyon azzal a nagyon pontossága, precizitással, magas elvárásokkal. Állítólag már kisebb koromban, én nem emlékszem rá, de szétszedtem simán a videó lejátszót, és aztán összeraktam. Én ugyanerre nem emlékszek annyira. Édesapám volt ilyen matematika, ő építőmérnök volt egyébként, és ő volt egy ilyen nagyon határozott, nagyon pontosan tervező ember, élrehajtogatott ruhákkal és pontos szekrénybeosztással. Én is ilyen vagyok.
1: Akkor ezt meg tudod erősíteni, hogy a szülői minta nagyon meghatározó egy gyermek életében.
2: Nem, mindenképpen nagyon meghatározó volt. Nekem egy nagyon szerencsés kettőségem volt. Édesapámtól egy tudás, éjség irányú, állandó fejlődési igényt, vagy irányt kaptam, vagy fejlődési készséget, és édesanyám pedig az otthon melegét. Tehát tőle azért nagyon sok gondoskodást, mindent meg tudtam vele beszélni. Tehát volt egy kicsit kettősége, de szerintem ez egy nagyon ideális kettőség volt a mi családunkban.
1: És itt a tanulmányokra visszatérve az általános iskola éveiből még néhány gondolattal, hogyha kiegészítenéd itt a matematika tantárgyon felüli tudás szomjadnak a megszerzési lehetőségeit.
2: Már általános iskolában is én a nagyon sok néven ismerik, de a második Rákóczi Ferenc általános iskolába jártam itt Miskolcon, volt már Ságvári talán, vagy voltak egyéb nevei is, elég gyakran, amíg én oda jártam, szerintem 3-szor változtatott talán nevet, úgyhogy itt az általános iskolában is a matek tanárnénim nagyon mély nyomokat hagyott bennem, Erzsike néni, és ő sokat mondta anyukáméknak, hogy matematikával kell foglalkoznia a gyereknek, de a jegyeimmel nem volt probléma egyéb tárgyakból sem, inkább csak azt éreztem, hogy azért meg kell küzdenem. És ez az érzés vezetett el egyébként ahhoz, hogy a végülföldesbe felvételiztem matek szakra, a Hermonba is felvételiztem, de az álmom az volt, hogy földesista legyek, úgyhogy mikor megtudtam, hogy oda felvettek, akkor madarakat lehetett velem fogadni. Nekem a bátyám is a földesbe járt, ő humán beállítottságú volt inkább egyébként, ilyen természetjáróbb, és szerettem volna a nyomdokaiba lépni. Elég nagy korkülönbség van köztünk, egy 6 év, majdnem 7, és gyakorlatilag én mindig szerettem volna hasonlóképpen, ugye felnéztem rá, mint nagyobb testvére, mint nagyobb bátyra, vagány volt. Nekem az sokat jelentett, úgyhogy így kerültem a földesbe, aztán matek szakra.
1: A gimnázium éveire hogyan emlékszel? Milyen osztályközösségre, milyen iskolai közösségre emlékszel azokból az évekből?
2: Én nagyon-nagyon szerettem földesista lenni egyébként, és azon szerencsések közé tartoztam, aki talán a komoly és a komolytalan részét is megélte a középiskolának. Én nagyon sokat buliztam annó, és a szüleim most már így családanyaként megértem, hogy miért féltettek nagyon, de nagyon sok mindenben próbáltak segíteni és engedni, úgymond. Úgyhogy én a gimnáziumban sok mindent megéltem, de ugyanúgy a matek versenyen és a tanulmányi oldalon, mint mondjuk a bulizás és a szórakozás oldalon. Az osztályközösségünk, mi sokan voltunk egy osztályban, azt hiszem 40-en, ha jól emlékszem, már nem vagyok biztos a számban, viszont lányok kevesen voltunk, úgyhogy jó dolgunk volt ott a specmaton lányként. Nagyon sok emlékem van a földesről. Nekem az osztályfőnököm ifjabb Szabó Kálmán volt, aki nagyon megosztó személyiség volt a városban, illetve az iskolában is, de nagyon jó osztályközösségünk alakult ki az ő osztályfőnöksége alatt.
1: Mert az általános iskolai éveiből, illetve itt is hallhattuk az előbb, hogy több matematika versenyen vettél részt, az ezekre való felkészülés, a megmérettetés, az fiatalként mit adott neked?
2: Igazából külön felkészülést nem tudnék mondani, az a heti 13 matek óra a földesben bőven elég volt ahhoz, hogy felkészüljünk. Ott ugye 2 matek tanárom volt, és igazából maga az osztály esetében is triviális volt, hogy mindenkinek matek verseny irányba kell mozdulnia. Ott Gulyás Tibor volt egyébként a másik matek tanárom, ugye az algebra irány volt az egyik, a másik pedig az osztályfőnökünk vitte. Gyakorlatilag a matek versenyek azok része volt az életemnek, tehát nem feltétlenül éltem meg olyan kihívásként, mint hogyha egy normál tagozaton lévő gyereknek valamilyen versenyen részt kell vennie. Az számunkra egy fontos dolog volt, hogy része volt a tanulmányoknak az, hogy matek versenyre megyünk, de egyébként nem jutottam ilyen országos versenyekre is egyéb, tehát nem fókuszáltam rá a versenyekre. Kipipáltuk őket, én annyira nem merültem el ebben a világban annó. Kicsit visszatérve talán az általános iskola irányra, ott egy sokkal inkább ugye a tanárok biztattak arra, hogy versenyeken vegyünk részt. Ott voltam, zongoráztam gyerekkoromban, ott voltam zongora versenyen, magyarból is versmondó versenyen, ilyesmi, de ott is a matek verseny volt az, aminél azt éreztem, hogy élveztem magát a versenyt, tehát örültem neki, egy más típusú pozitív érzés volt azon a versenyen részt venni, de itt sem számolhatok be azért országos vagy világbajnoksági szintek, tehát egy teljesen általános iskolákban normál versenyzési szinten maradtam.
1: És akkor itt ugye a gimnáziumban, hát egy további pálya megválasztása előtt állnak a fiatalok. Neked hogy esett a döntés itt a Miskolci Egyetem gépészmérnöki karára?
2: Nagyon nehezen és bonyolultan kerültem ide egyébként. Nekem a bátyám elment Miskolcról Sopronba tanulni, egyetemre. Ahogy én is úgy éreztem, hogy szeretném kipróbálni magamat önállóan egy másik városban. Viszont a bátyámnak nem igazán jött be az, hogy másik városba tanuljon, és visszajött Miskolcra. Ez pont akkor történt, mikor nekem kellett volna választanom az egyetemet. Úgyhogy egy kicsit családi kupak tanács abba az irányba ment, hogy igazából ne kockáztassunk. És fogalmazunk úgy, hogy meggyőztek arról, hogy Miskolcon kellene tanulnom Budapest helyett. Én egyébként műszaki menedzsert néztem ki annó magamnak, de a műszaki menedzser egy megállapodás volt édesapámmal, akinek az volt a meglátása akkoriban, hogy egy nő az ne legyen gépészmérnök, hanem legyen egy nőiesebb szakma. Ő közgazdásznak szeretett volna küldeni, és a műszaki menedzsert azért találtam ki, mert az a kettő között volt. Úgyhogy az egyetemi években én nagyon sok tantárgyra önként bejártam gépészeti irányon, és ahol csak valamit szakosodni lehetett, ott mindig próbáltam a gépészeti irányokat erősíteni, de a műszaki menedzser szakot végeztem el egyébként még osztatlan képzésben itt Miskolcon.
1: És itt a Miskolci Egyetemnek a légköre már ekkor megérintett téged is, mint ugye oly sok Miskolci Egyetemen végzett hallgatót?
2: Nekem összességében nem csak a Miskolci Egyetemi légkör, hanem utólag nagyon örülök neki, hogy nem mentem el másik városba. Nekem az az összetettség, ahogy hiába itthon maradtam a szüleimmel, de egy teljesen más típusú szabadságot kaptam meg az egyetemi évekkel, mivel teljesen máshogy voltak az óráim, nem mentem haza délután este 8-ig mondjuk órán volt, volt, ezért attól függetlenül, hogy nem mentem el a városból, mégiscsak egy sokkal felnőttebb, másabb dinamika és kémia alakult ki egyébként otthon a szüleimmel, és valószínűleg ez is hozzájárult ahhoz, hogy az egyetemi évek alatt én azt a típusú önállóságot, pörgést, saját időbeosztást, időmenedzsmentet, azt a típusú felelősséget, hogy én döntöm el azt, hogy hetenként készülök egy órára, vagy éppenséggel arra a tantárgyra, majd a vizsgák előtt vetem bele magam, tehát ezt a kettősérvé, ezt, ami kialakult, ezt én nagyon szerettem itt a Miskolci Egyetemben. Én a hagyományőrzésben, a gólya táborban annó nem vettem részt, egyszerűen azért, mert akkor volt egy családi nyaralás, és valahogy nem számoltunk vele. Így utólag én azt nagyon bántam már első éven is, viszont szerencsés voltam, mert az adott tankör, ugye én még azért nagyon nagy évfolyammal indultam a gépészkaron, de az adott tankörben volt hátrányom abból, hogy nem mentem gólyatáborba, és aztán a hagyományőrzésbe is egy évvel később csatlakoztam. Én első éven nagyon ráfokuszáltam a tanulmányaimra, tehát hogy én hétről hétre készültem az órákra.
1: Akkor már ekkor annak az egyensúlynak a megtalálása, hogy ugye a tanulmányokra koncentrálni, de azért a kikapcsolódásra is jusson idő, ezt is már ekkor így be tudtad építeni. Igazából korábban is, hogyha itt visszautalhatunk még a gimnáziumi éveidre is, hogy itt a fiataloknak mi az, amit ilyen szempontból esetleg egy néhány mondat erejéig így tanácsolnál, hogy érdemes erre az egyensúlyra törekedni?
2: Én tényleg szerencsésnek érzem magam ilyen szempontból, hogy mindig is megtaláltam azt az egyensúlyt, hogy a tanulmányaimat is megfelelően tudjam elvégezni. Soha nem ragaszkodtam ahhoz, hogy én minden áron kitűnjek. Ha annyira sok energiát kellett volna belefektetnem, hogy a 4-es, 5-östől, hogy egy kitűnő jelleget érjek el, akkor én azt nem mindig fektettem bele, őszintén megmondom, mert azzal az energiával lehet, hogy éppenséggel mondjuk akár egy túrázásra elmentem, vagy a barátokkal mondjuk elmentünk bulizni, vagy akár csak a kutyát kimentem sétáltatni, vagy akár csak a családommal, a szüleimmel töltöttem az időt, és bejöttem a városba, akár mondjuk meginni egy kávét. Tehát én talán azt látom így visszatekintve önmagamban is, hogy nem feltétlenül ragaszkodtam a külső behatásokhoz, nem csak a tanulmány, hanem a buli részén sem. Nem szégyen, hogyha kihagyunk néhány bulit azért, mert a tanulás mellett döntünk, és nem szégyen extra kiválóságot elengedni azért, hogy egy kicsit néha ellazuljunk, jól érezzük magunkat. Én úgy gondolom, hogy a legfontosabb, hogy az ember magával legyen tisztában, legyen egy önképe, és tudja azt felvállalni, hogy attól ő nem rosszabb, és nem szenved hátrányt, hogyha ő hoz egy döntést valamiben. Meg kell találni az egyensúlyt. És ez mindenkinek máshol van, mindenki másképp tudja elérni, tehát erre recept nincsen, erre mindenki csak törekedhet.
1: Köszönjük ezeket a gondolatokat is, és itt a tanulmányokra, az egyetem éveire, hogyha visszatérünk, hiszen akkor itt több olyan terület volt, ahol képzettséget szereztél.
2: Itt ugye az 5 éves, én még az eredeti, még a kreditrendszer előtti 5 éves rendszerben tanultam. Én igazából nagyon szerettem a gépészeti irányú tárgyakat, tehát a géptant és az, már akkor is az energiához kapcsolódó alapozó tárgyakat. Matematikából nyilván nem volt gondom így a földes matek szak után. Ott első fél évben még volt olyan matek tárgy, amiből felmentést is kaptam, mert írtam egy különbözeti vizsgát az elején, mert egyszerűen én azokat már középiskolában, az integrálás, deriválás, ilyesmiket eléggé magas szinten űztük a specmaton, úgyhogy gyakorlatilag a gépészeti tárgyak mindig is közelebb voltak a szívemhez. Azért őszintén megmondom, voltak olyan gazdásztárgyak, amiknél túlélésre játszottam, úgyhogy én bizony nem voltam ám 5.0 átlaggal az egyetemen, főleg az első 2 évben azért a gépészkaron vannak kihívások, fogalmazzunk így a mai napig is, tehát hogy azért ott kihívás jó átlagot elérni, úgyhogy egyszerűen csak elengedtem azt, hogy mindig arra törekedjek, hogy 5.0-ás átlagom legyen, és voltak olyan tantárgyak, amiknél örültem annak, hogyha görbült, szoktuk így mondani, annó nem tudom, még éle ez a kifejezés most a fiatalokban, de tényleg valóban, tehát voltak olyan tárgyak, amikre egyszerűen túlélésre játszottam.
1: És ahogy itt már említetted is, ugye energiagazdálkodás szakirányon végeztél, és azért ez az az irány, amiben utána el is indultál. Ekkor már ezen a területen is voltak olyan kutatások, olyan területek, amelyek különösen közel álltak hozzád?
2: Nem, ez egy véletlen folytán alakult így. Én Egyébként vállalkozásba is kezdtem egyetemistaként, volt egy cégem egy nagyon rövid ideig, közvetlenül a vége felé, aztán utána ugye majd későbbiekben döntenem kellett, hogy inkább szeretnék iparban kimaradni és vállalkozni, vagy pedig mondjuk a PhD képzésen doktorandusként maradni, de amíg ezt a döntést nem hoztam meg, előtte én a céges világban egy kicsit jobban mozogtam, és volt egy vállalkozás itt Miskolcon, akik épületenergetikával foglalkoztak, akkoriban volt nagyon újdonság ez az épület zöld kártya, tehát hogy minősítsük az épületeket energetikai szempontból, és kapjanak egy zöld kártyát, ami utána adásvételnél vagy felújításnál számít az épület kapcsán vagy a tulajdonosnak, és nekem ez nagyon megtetszett, úgyhogy nyári gyakorlatra mentem először oda el, és ott egy WinWatt programmal épületeket kezdtem el minősíteni, és egyszerűen, amikor szeptemberre visszamentem az életemre, azt mondtam, én nagyon szeretnék ebből diplomamunkát írni, amit az egyik oktató rendkívül támogatott, Tolvaj Bélának hívták, nagyon sok mindent köszönhetek neki is, és végig konzultálta velem azt a másfél évet épület energetikában, és a saját családi házunknak a minősítését végeztem el, javaslattétellel, számításokkal. Úgyhogy az még távol volt a későbbi témaköröktől, az arra volt jó, hogy nagyon aktívan mozogtam a tanszéken, és ott volt pár oktató, aki meglátta abban a fantáziát, hogy én egy elég ilyen dinamikus, nagy sebességen mozgó személyiség vagyok, és elkezdtek velem beszélgetni, és aztán egyébként az egyikőjük kikísért a Bajlogiba egy megbeszélésre az ottani kollégákhoz, és onnan jött egyébként az ajánlat tőlük, hogy doktori képzésre egyébként szívesen látnának az egyik projektben. Hát mondhatnám, hogy igazából egy ilyen nem erre készülés vezetett ide, hanem egyszerűen a diplomamunkám volt egy ugródeszka jellegű dolog, amiben felfigyeltek rám.
1: És ezután jött a Sályi István Gépészeti Tudományok doktori iskolája?
2: Így van, utána oda felvételiztem, ugye én a külsős doktorandusként, tehát én az ösztöndíjamat nem az egyetemtől kaptam, hanem a Bajlogitól gyakorlatilag, és igazából egy projekten dolgoztam a Bajlogiban, ami a témámat is adta egyúttal, az ZH-iratások, óratartások, egyebek azok meg az egyetemen, tehát ott is egy kettős életet éltem gyakorlatilag. Egy egyetemi doktorandusként is üzemeltem félig meddig, illetve egy külsős doktorandusként dolgoztam is közben.
1: Erre az időszakra, hogy emlékszel vissza, mi az, amiket itt megélve a későbbi munkásságodra is hatással volt, hogyan telt ez az időszak?
2: Ez a kettősség a Bajlogi és az egyetem között igazából az időmenedzsmentet fejlesztette rendkívül. Igyekeztem mindenhol helytállni, azért nagyon sok kihívásom volt, főleg azért, mert maga a témám, én már akkor ott ugye doktorandusként kezdtem bele a most is élő kutatásomba, vagy a most is folytatott kutatásomba. Én nehéz fémekkel szennyezett biomasszát, fákat égettem, és az a helyzet, hogy nem gépészeti irányba terelődött a kutatásom, hanem inkább az anyagtudományok irányába, és nyilván nehéz úgy egy gépészeti tudományokon alapuló doktori iskolában egy olyan témát vinni, amely nem 100%-ban gépészeti tudomány, hanem mondjuk fele-felében, vagy részben mondjuk 20-30%-ban az anyagtudományok, technológiák irányba megy, úgyhogy talán ezért is kaptam egy társtémavezetőt az anyagtudomány, akkor még ugye műszaki anyagtudományoknak arnak hívták a kart, és egy társtémavezető segítette a munkámat a második év végétől gyakorlatilag, aki biztosította azt, hogy mind a két irányból kapjak témavezetői segítséget. Úgyhogy itt ez a témakettősséget még megerősítette egyébként, hogy a Bajlogiban közben teljesen más projekteken is dolgoztam. Voltak üveghőátbocsátási tényezőmérések, méréstechnikai ilyen fejlesztéseken is dolgoztam. Voltak különböző barnamezős területek kármentesítésével foglalkozó projektek, tehát ott azért a projektmunkában elég aktívan részt vettem. Az egyetemen egyébként tantárgyak kapcsán az áramlástan volt a legerőteljesebb, tehát ott áramlástannal kapcsolatos gyakorlatokat tartottam. Az ZH-iratás, abból nagyon szép emlékeim vannak, amikor 4-500 főzéházott egyszerre, és késő estig ültünk egy körasztalnál, és mindenki tudta, hogy melyik feladatot, és adtuk körbe a dolgozatot, és feladatonként javítottuk gyakorlatilag azt a több száz dolgozatot, úgyhogy azok a dolgozatjavításos délutánok azok nagyon szép emlékeket őriznek, és tényleg szép emlékeket, tehát szépen emlékeket, jól emlékszem vissza rájuk jó pozitívként.
1: Hiszen ugye doktorandusként is több több területen tevékenykedik az ember.
2: Igen, sokszor nyilván az intézeteknek, az egyetemnek is van egy elvárása, hiszen az intézmény jobban látja azt, hogy hol szükséges segítség, vagy mi az, ami úgymond hasznos az intézmény számára, de a legtöbb esetben egyébként maga a doktorandusz is tudja alakítani, hogy őt mi érdekli. Én azt látom még a mai napig is, hogy talán a legkevésbé érvényesülő doktoranduszoknál a gond az, hogy ők maguk nem tudják, hogy mit szeretnének, és ők maguk nem tudják, hogy hol, milyen helyet akarnak, keresnek, vagy akarnak megtalálni maguknak, és úgy nehéz bármilyen helyet megtalálni, hogyha nem tudjuk, mit keresünk.
1: És hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést professzor dr. Kovács Helgával, a Miskolci Egyetem stratégiai kapcsolatokért felelős rektorhelyettesével, az Energia, Kerámia és Polimer Technológiai Intézet intézetigazgatójával. Maradjanak velünk a folytatásban is!

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést professzor dr. Kovács Helgával, a Miskolci Egyetem stratégiai kapcsolatokért felelős rektorhelyettesével, az Energia, Kerámia és Polimer Technológiai Intézet igazgatójával, egyetemi tanárral, és ugye itt a műsorunk első részében az egyetemi évekről, a doktori iskoláról is szóltunk. Egy picit, hogyha évszámok tekintetében még visszaugarhatunk, és itt pontosíthatjuk ezeknek a tanulmányoknak az időpontjait, illetve hogy ezután hogyan alakult az életed?
2: Igen, ha állomásokat nézünk, akkor 2003-tól 2008-ig voltam ugye az alapképzésben a gépészkaron hallgató, utána 2008-ban lettem doktorandusz, és 2013 novemberében védtem meg a PhD-t, utána 14 januárjában, ha jól emlékszem, akkor vettem át talán az oklevelet, úgyhogy 2013 novemberében egyébként, mikor a védésem volt, akkor lettem tanársegéd, addig kutatóként dolgoztam az akkor még műszaki anyagtudományi karon. Gyakorlatilag a karon, ahogy tanársegéd lettem, szinte rögtön lehetőséget kaptam arra, hogy egy amerikai egyetemen helyezkedjek el vendégkutatóként, úgyhogy én a 2014-es diploma átvétel, vagy hát PhD oklevél átvétel után 2015 januárjában gyorsan repülőre is ültem, és Utah államba utaztam, ahol fél évet töltöttem vendégkutatóként, és onnan úgy jöttem vissza, illetve szálltam fel a repülőre, hogy utolsó napon egy ilyen nagy megbeszélésen egy állásajánlatot kaptam, és mondták, hogy akkor az úton gondolkozzak rajta, meg hazaérkezve gondoljam át, hogy mit szeretnék, úgyhogy egy másfél hónapig itthon számot vetettem önmagammal, és elfogadtam a lehetőséget, úgyhogy 2016-ban vissza is mentem, akkor már ki is költöztem Amerikába, és akkor utána két és fél évet kint töltöttem.
1: Ott mivel foglalkoztál? Mi volt ez a terület, amelyen ott munkálkodtál ekkor?
2: Ott egy kis kitekintésem volt jellemzően, tehát nem ezzel a kutatással foglalkoztam, szerettem volna oda is kivinni, de Amerikában nem igazán volt pályázati forrás és lehetőség arra, hogy kifejezett megújulókkal, hiszen ugye a fa, a biomassa az egy megújuló energiaforrás. Nem igazán volt arra lehetőség és támogatás, hogy ott ezzel foglalkozzak, úgyhogy a vendégkutatási időszakban 6 hónapig egy autót alakítottunk át elgázosítással működő autóvá, úgyhogy egy ilyen elgázosító reaktort építettünk egy tipikus amerikai nagy platós autóra, és faüzemű autóvá alakítottuk át, és úgy jöttünk-mentünk vele. Erre volt 6 hónapunk, egy hallgatói egyébként projektmunka keretében hallgatókkal dolgoztunk együtt, illetve utána, amikor kiköltöztünk, akkor egy elgázosítással, pirolízissel, égetéssel foglalkozó, nagyon nagy ilyen ipari reaktorokkal, berendezésekkel rendelkező labornak lettünk a dolgozói, aztán egy pár hónappal később a intézmény ilyen labor menedzseré váltam, és egy jó néhány hónappal később pedig egy nemzeti, amerikai nemzeti projektnek lettem az igazgató helyettese. Úgyhogy először ott kaptam egyébként vezetői pozíciókat, onnan hozom az első vezetői tapasztalataimat.
1: Az ott megszerzett tudást, hol volt utána itt lehetőséged először ismét itthon kamatoztatni?
2: Nagyon sok olyan berendezésnek a közelébe kerültem ott kint, amelynek a méreténél fogva is nem feltétlenül volt lehetőségem itthon meglátni. Ugye ők abban a működési rendszerben vannak, hogy van ez a hatalmas labor, ahol különböző nagyméretű reaktorok vannak, és annak nincs úgymond olyan professzor, aki azt magáénak mondja, hanem van egy üzemeltetési rendszerük, amit én egy pár hónap után például elkezdtem menedzselni, és az a reaktor rendelkezésére áll az összes professzornak, aki azon a területen dolgozik, és gyakorlatilag időbeosztással elmondják, hogy milyen forrást, milyen kutatást nyertek, nyilván finanszírozást berakják ilyenkor a reaktor mögé, de ők megtervezik a kísérlet sorozatot, és gyakorlatilag a PhD hallgatójukkal lejönnek, és ott velünk csinálják, vagy csinálták ezeket a munkákat, úgyhogy talán ez a típusú morál, ez nagyon nagy hatással volt rám egyébként, hogy közösen összehangoltan dolgozni, és nem kisajátított eszközökkel, hanem mindenkinek a az érdeke az, hogy egy ilyen labor fejlődjön és új berendezések kerüljenek oda. Én néhány hónap után azért nagyon csúnyán hangzik, de amikor már nem a vendégkutatóim voltam, hanem kint dolgoztam, néhány hónap után én azért ott jeleztem, hogy nekem ez úgy nem elegendő, tehát hogy én szeretnék kutatási irányon úgymond egy kicsit aktívabb lenni, és akkor vontak be ebbe a nemzeti projektbe, amit akkor nyertek el, ott pedig különböző nagyipari vállalatokhoz mentünk ki, hallgatói csoportokkal is, teljes ipari gyáregységeket világítottunk át energetikailag, és javaslatokat tettünk számításokkal együtt, hogy milyen felújítás, hogy akár egy kazán cserére, akár egy szigetelésre, akár egy technológiának a módosítására, új technológiai sornak az alkalmazására. Úgyhogy ott megkaptam az oktatási oldalát, hiszen a hallgatókat kellett oktatnom projekt munka keretében. Ott kapcsolatba kerültem, azért PhD hallgatókkal van is közös cikkem napenergiával kapcsolatban, ottani PhD hallgatókkal, és talán azt a projekt alapú, úgymond műszaki projektvezetést is ott tapasztaltam meg először, amit utána itthon nagyon hasznosan tudok alkalmazni, vagy kamatoztatni ezt a tudást. Na nem, rögtön tudtam ezt a kamatoztatást alkalmazni, ugyanis még kint Amerikában született egy kisfiam, én ott mentem férhez, és én a kisfiammal, az 5 hónapos kisfiammal utaztam egyébként haza. Nem volt tervben, hogy hazajövünk, egy elég rossz alvú gyermeket fogtam ki, és ott Amerikában más a rendszer, tehát nincsen egy ilyen több éves rendszer az anyukák mögött, úgyhogy én gyakorlatilag 6 hét után visszamentem dolgozni egy éjszaka másfél óránként ordító gyerekkel, család nélkül. Nyilván a nagymamák kijöttek egy-egy hónapra, de azért Amerika az nem a szomszédban van, hogy átugorjanak vonattal, úgyhogy néhány hónap után úgy döntöttünk, hogy lehet, hogy inkább hazatérnénk, és itthon nagyon, nagyon pozitív fogadtatásban részesült ez a gondolat a kar részéről és az egyetem részéről. Úgyhogy gyakorlatilag az 5 hónapos gyerekemmel utaztam haza. Igazából haza költöztünk és hazavándoroltunk, hiszen mi kivándoroltunk, tehát nem volt állandó lakcímem se az idő alatt, amíg Amerikában éltem. Úgyhogy én hivatalosan is kivándoroltam erre az időre egyébként az országból. Úgyhogy visszatérvén nyilván itt a fő cél az volt, hogy megtaláljuk a helyünket, legyen hol laknunk, a gyereknek legyen egészségügyi biztosítása, honosítsuk a születési anyakönyvi kivonatát, stb. Tehát ott azért egy pici gyerekkel. Én azt mondom, hogy volt egy-másfél év, amikor megtartottam az óráimat, foglalkoztam a kutatásokkal, de nem publikáltam, nem volt időm arra, hogy én a kutatást előrelendítsem, és kamatoztassam ezeket a tapasztalatokat, úgyhogy aztán utána, amikor ő óvodás lett, akkoriban kezdődött el nyilván egy picit erőteljesebben az, hogy pontosan milyen tehát álltam vissza arra a fejlődési pályára, amit egy picit ugye megszakított ez a néhány éves anyai szabadság, fogalmazzunk így.
1: Ekkor is mondhatjuk, hogy megtaláltad az egyensúlyt, hiszen a munkában és édesanyjaként is helytálltál.
2: Én nem tudtam volna, minden tiszteltem azoké az anyukákig, akik otthon töltik az időt, és tényleg főállású anyaként. Én annyira olyan nagy tudáséjségem van, hogy az óráim megtartása és az a minimum, hogy én cikkeket olvassak, és tudjam, hogy mi történik a világban addig, amíg én mondjuk nem foglalkozom vele, és hova alakulnak azok a kutatások a világban, ami kapcsolódik a területemhez. Még akkor is, hogyha én akkor nem publikáltam ezeket, én nem tudtam abban az időszakban egyébként elengedni. Úgyhogy foglalkoztam ezekkel a dolgokkal, és aztán utána egy vietnámi doktoranduszt fogadtam magam mellé, és vele közösen sikerült utána a kutatást folytatni és visszaülni, úgymond arra a folyamatra, amit elkezdtem én PhD hallgatóként.
1: Most itt a műszaki anyagtudományi karról beszélünk, illetve ugye azóta anyag- és vegyészmérnöki kar. Igen. Ide tértél vissza.
2: Igen, ide tértem vissza, és tüzeléstechnikát, energiagazdálkodást, energiahordozókat, ilyen órákat kezdtem el tartani. Ugye én doktoranduszként is ezekbe az órákba tanultam bele, nekem a társtémavezetőm a PhD alatt Semmelweis Katalin volt, aki nagyon megtanított arra, hogy hogyan kell jó előadást tartani, és hogyan kell a hallgatókkal bánni, és hogyan koordinálunk le egy tantárgyat, úgyhogy az ő tanítását is hasznosítva vetettem bele magam gyakorlatilag az oktatásba, amikor visszatértem. Aztán ezt követően nem sokkal később, igazából jött a Covid. Elcsapott minket rögtön szinte a Covid, hogyha belegondolunk, ugye 2018, aztán 19, és már ott is voltunk a Covid időszakban. Úgyhogy a Covid időszak az hasonlóképpen covidosan telt, mint mindenki másnak olyan szempontból, hogy a home office, az online órák, az online tananyagfejlesztés, tehát ezek a dolgok mindenki másnak is, ugye ez volt a főszerep az életében, sokkal kevesebb időnk volt tényleges kísérletekre bemenni az egyetemre, úgyhogy a Covid időszak után pedig már nagyon gyorsan következett az intézetvezetői pozíció, addigra már a gyerek is óvodás volt, tehát egy kicsit talán a könnyedebb időszakba léptem át.
1: És ugye Semmelweis Katalinnal, illetve más társszerzőkkel is jelent meg több folyóiratban cikked, magyar nyelven, idegen nyelven, különböző konferenciáknak is résztvevője voltál. Egy egyetemi tanár, egy oktató, egy kutató életében mit jelentenek ezek a megjelenések? Te ezt hogy éled meg?
2: Én doktorandusként még viszonylag kevés publikációm volt, rangos publikációm, ugye ezeket ilyen Q1, Q2 besorolással szoktuk jelölni, illetve ezzel jelöli a tudományos világ. Igazából a védésemhez közelítve kezdtem el a publikációkat inkább megírni, illetve publikálni. Addig inkább konferenciákon vettem részt, tehát inkább a kutatási eredményeimnek az a típusú disszeminációja, előadása, amikor sok emberrel találkozunk és beszélgetünk típusú publikálási lehetőségeim voltak. És aztán, amikor a PhD-t vittem, akkor a témámat érintően egy ilyen review cikk formálódott meg a fejemben, amelyet már mikor megírtam, akkor elég nagy kétségövezet, hogy azért ilyen fiatalon egy PhD-ból review cikket írni, ez nem annyira egyszerűen megy, mint később vajon úgy ment át a rendszeren, és megjelent ez az egyébként D1-es cikkem, tehát nagyon rangos folyóiratban, és azóta is egyébként ez az egyik legjobban, legtöbb hivatkozással rendelkező, legnevesebb cikkem, és azóta már talán az 5. vagy 6. review cikken dolgozunk most, tehát én nagyon sok olyan review cikket írok, ami nem feltétlenül egy az én kutatásomnak a számeredményeit publikálja, hanem egy olyan koncepcióhoz dolgoz fel több száz cikket az interneten, amiből én úgymond véleményt alkotok, és kritikailag elemzem azt, hogy abban az adott témában hol tart most a tudomány, és milyen irányok lehetnek, és milyen irányokba mehetünk tovább. Ezek a cikkeim egyébként a leghivatkozottabbak azóta is.
1: És már ugye el is hangzott, de itt most erősítsük meg, ugye a kutatási területed a fásszerű biomassza tüzelés energetikai vizsgálata, illetve ugye ehhez kapcsolódó kutatásokról beszélhetünk. Mi az, amit így hallgatóinkkal is megosztanál, mind abból a eddig megszerzett tudomány területnek a elméleti és gyakorlati oldalából is, amit mindannyiunknak érdekes lehet, hogy képzeljük el ezt a gyakorlatban.
2: Két válaszom van rá, de visszább kell nyúlnom egy kicsit az időben. Az eredeti felvetés, amikor PhD hallgató voltam, az volt, hogy vannak ezek a szennyezett területek, bánya területek jellemzően Magyarországon, van belőlük egy pár. Mi van akkor, hogyha mi oda sétálunk, kivágjuk a fát, és otthon elégetjük a kazánban? Tehát, hogy okozunk-e vele környezetszennyezést? A kutatásom eredendően arra fókuszált, hogy milyen nehéz fémek vannak, króm, kadmium, ólom, mi az, ami benne van, és az égetés során mondjuk, ha otthon valaki azt elégeti, akkor a kéményén át kimegy, és ezzel levegőt szennyezünk gyakorlatilag, vagy hogyha ő a hamut hagyományosan kihelyezi mondjuk a kiskertbe, hogy táplálja a földet, akkor nem helyeze ki olmot, vagy olyan anyagokat, ami utána károsító lehet, mondjuk akár a zöldséget termeszt például, vagy akár egy málnabokor tövébe odarakja. Az eredeti téma ebben az irányban indult el, és ugye itt a környezetvédelmi szempontokat vizsgáltam, hogy akkor energetikai hasznosítás nehogy volt. Ugye bizonyítottuk, 2013 környékére jutottam el arra a pontra, hogy egyértelmű volt, hogy ezeket a növényeket nem szabad lakossági tüzelőberendezésekben elégetni, és elkezdtem ipari méretű berendezésekben speciális technológia kialakítását vizsgálni, és aztán valamikor 13 környékén, vagy 14-ben, 15 valahogy így, volt egy MSC hallgatóm, aki már nem tudom, hogy hogyan viccelődtünk az ékszerekről, meg az arany, hol milyen jó lenne aranyat találni benne, és beírta a kémiai elem listába az aranyat, az ezüstöt, meg talán a palládiumot, vagy a platinát. És én nem is nagyon foglalkoztam úgy vele, és egyszer csak visszajött az eredmény, és kimutattak benne aranyat. És az volt az a pont, egyébként ő ebből is írta a diplomamunkáját aztán meg, ez volt az a pont, amikor azt mondtuk, hogy hát eddig a veszélyre koncentráltunk, de mi van, hogyha nem a veszélyre koncentrálunk, hanem azt mondjuk, hogy érték is lehet benne. Na nem abban a fában, almafában, ami a kertben van nyilván, hanem azok a speciális területeken nőtt fák. És azóta igazából a téma ebbe az irányba megy, azok a ritka földfémek, amelyek például a telefonjainkhoz, az okos technológiákhoz elengedhetetlenek, és itt nekünk nem igazán van, hanem vásároljuk, vagy az arany, vagy a platina, vagy a palládium, ezek az anyagok megtalálhatóak ezekben a hamukban, és hogyan tudom annyira dúsítani, hogy azt az ipar számára kinyerhetővé tegyem. Úgyhogy erről szól most már idáig jutott jelen pillanatban a kutatás, hogy a dúsítási technológiával megpróbáljuk ezt a koncentrációt növelni, és onnantól, hogy a fát elégetjük, megpróbáljuk a fémeket bent tartani a hamuban, és a hamut utána különböző kémiai eljárásokkal próbáljuk fémdúsítani, és aztán kinyerni abból a fezértékes fémeket.
1: Talán majd még ezekről a kutatásokról itt a későbbiekben további részleteket is hallhatunk. Most néhány perc maradt még a műsoridőnkből. Így a intézet igazgatói, és ugye, ahogy el is hangzott, rektor helyettesi pozícióval, titulussal kapcsolatban, hogyha néhány olyan feladatkörbe beavatnál bennünket, amelyek a mindennapokban ezt a két területet jelentik.
2: Én intézetvezetőként először az energia és minőségügyi intézetet kezdtem vezetni, és aztán intézet összevonások következtében a polimer és a kerámia terület is hozzám került. Kihívás egyébként rendkívül, főleg azért, mert szinte első pillanattól kezdve ezzel párhuzamosan az anyag- és vegyészmérnöki karnak a beiskolázását is vezettem, tehát gyakorlatilag annak a kommunikációját, iskolai megjelenéseket, előadásokat, egyebeket, és az első kutatók délelőttjének a megszervezése volt szerintem a vízválasztó, amikor elkezdtem egyetemi szinten is gondolkozni azon, hogy hogyan tudnánk, mint Miskolci Egyetemet, a kommunikációnkat, a beiskolázásunkat egy picit javítani, vagy mind kellene változtatni, és valószínűleg így kerültem egyébként rektorasszonynak a látóterébe ezeken keresztül, és azt nem tudom megmondani, hogy neki hogy jött a felkérés, de aztán 2025-ben, mikor készült a rektori pályázatára, akkor volt az első beszélgetésünk, amikor felhozta azt, hogy esetleg gondolkoznék-e abban, hogy rektorhelyettesként végezzek egy nagyon hasonló portfólióval területet, akkor még csak beszélgettünk róla, és aztán végül is 2025 novemberében egy olyan portfólió alakult ki, amelyben az összes iskolai együttműködés, pályaorientáció, rendezvényszervezés, minden, ami hallgatói ifjúsági dolog, ez társult egy teljes egyetemi együttműködési hálózatnak a koordinációjával, tehát hogy tudjuk, hogy kikkel milyen szerződésünk van, és hogy milyen együttműködésünk. Ehhez került hozzá egy hallgatói és intézményi szolgáltatási rendszer szintén a portfóliómhoz, itt ugye a közösségi szolgálati irodának a tevékenysége, klubok szervezése, hallgatóknak a mentorprogramban való részvétele, Tanítsunk Magyarországért program is hozzám tartozik, a pszichológus rendszer, a babamama szoba, tehát minden olyan szolgáltatás, amit tanulmányokon felül adunk a hallgatóknak az egyetemen, az alumnival a karrier szolgáltatással együtt, és aztán ehhez kissé meglepő módon, de így utólag rendkívül örülök neki, hozzám került a teljes nemzetközi esítési portfólió Miskolc Egyetemen, tehát az, hogy a nemzetközi hallgatók számát növeljük, toborozzunk, külföldi expókon vegyünk részt, egészen odáig, hogy beiratkoznak, odáig gyakorlatilag hozzám tartozik, illetve nekik is a rendezvény szervezési, amiket az egyetemen biztosan a hallgatók is néha találkoznak ilyen nemzetközi vacsora estekkel, vagy éppen ilyen-olyan kulturális programokkal, azoknak a szervezését is az egyik központom végzi, illetve tervezi meg. Úgyhogy nagyjából ez a portfólió alakult ki nálam. Nincsenek éles vonalak, ugye hárman vagyunk rektorhelyettesek, van egy kutatási és innovációs terület, van egy oktatásra fókuszáló, tanulmányi irányra fókuszáló. Én valahol a kettő között jelentem meg, és egy nagyon szoros együttműködéssel próbáljuk az egyetemi szinten koordinálni ezeket a területeket.
1: És egy záró kérdésre maradt most időnk, ugye itt az elmúlt években különböző területekről elismerésekben, díjakban is részesültél. Ez mit jelent a te számodra így visszatekintve?
2: Igen, az elmúlt egy-másfél év az ilyen szempontból nagyon mozgalmas volt számomra. Ugye 2025-ben habilitáltam, illetve az egyetemi tanári kinevezést is akkor kaptam meg, már anyagtudományok és anyagtechnológiák területén. Itt az Miskolci Egyetemi Emlékérmet kaptam meg az elmúlt időszakban, illetve a publikációim, publikálási számom és teljesítményem alapján nem minden évben, de amikor a hivatkozási számok úgy alakulnak, akkor általában a Miskolci Egyetem kiemelt kutatói vagy publikációi helyért járó kitüntetést, vagy hát oklevelet meg szoktam kapni, és a tavalyi éven sokadik próbálkozásra elnyertem a Bolyai Ösztöndíjat, ami ugye egy olyan kutatási ösztöndíj, amellyel olyan kutatókat támogatnak, fiatal kutatókat, akik a kutatási tervben valamilyen MTA doktori fokozat felé mutató teljesítményt tudnak vállalni és mutatnak be. Talán most arra ért meg a kutatásom arra, hogy ezt a támogatást elnyerjem, úgyhogy egy 3 éves támogatási időszaknak éppen most vagyunk egyébként az első éves évfordulóján. Az ilyen kitüntetések, elismerések, ezek mindig nagyon megtisztelőek, nem csak számomra, hanem a családom számára is. Én általában, amikor átveszek egy ilyet, akkor mindig, ha tehetem, édesanyámat elviszem magammal, és azért úgy mindig összetalálkozik a tekintetünk, és az ő szeme általában könnyes ezeknél, úgyhogy ő is nagyon megéli velem ezeket az átvételeket, illetve ezeket az elismeréseket. Én minden elismerésért nagyon hálás vagyok egyébként az egyetemi közösségnek is, de ennél nekem sokkal fontosabb a mindennapokban a kollégáknak az a pozitív visszajelzése, hogy intézményi szinten csapatként együtt dolgozunk, és előremutató pozitív teljesítményt tudunk összehozni közösen együtt.
1: Az eddigiekhez gratulálunk, és további sok sikert és minden jót kívánunk, és köszönöm szépen, hogy most beszélgethettünk.
2: Én is köszönöm a lehetőséget, és szép napot kívánok mindenkinek.
1: Kedves hallgatóink, professzor dr. Kovács Helgával, a Miskolci Egyetem stratégiai kapcsolatokért felelős rektorhelyettesével, az Energia, Kerámia és Polimer Technológiai Intézet intézetigazgatójával, egyetemi tanárral hallhattak beszélgetést.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, Svéd Asztal című műsorunk első órájának a végéhez értünk. Hamarosan jönnek a hírek, majd kalendáriummal, útravaló gondolatokkal és régió krónikával jelentkezünk. Maradjanak az Európa Rádióval a továbbiakban is, várom vissza önöket.
0: 16 óra. Európa Rádió. A református értékadó.

0: Unióval. Az uniós forrásokról a miniszterelnök megjegyezte, ez a pénz a magyar embereket illeti meg. Azokkal az aggodalmakkal kapcsolatban pedig, hogy idővel maga is önkényuralmi módszerekhez folyamodna, maga mögött tudva a Tisza párt kétharmados parlamenti többségét, Magyar Péter úgy fogalmazott, ennél jobb dolga is van. Magyarország és Ukrajna kapcsolatáról a Finlapban azt írták, Magyar Péter sem kíván fegyveres segítséget nyújtani Ukrajnának, és nem engedélyezi a fegyverszállítmányok Magyarországon keresztüli továbbítását. Szeptemberben rövid időre megakasztotta Ukrajna Európai Uniós csatlakozási tárgyalásait is, mert azt követelte, hogy Ukrajna biztosítsa az országban élő magyar kisebbség jogait. Magyar Péter a lapnak azt mondta, apró lépésekben kívánja helyreállítani a bizalmat Ukrajnával, találkozni fog Zelenszkij ukrán elnökkel, talán már a héten Brüsszelben. Arra is kitért, hogy már alá is írtak egy megállapodást a magyar kisebbség helyzetéről. Korai stádiumú csomót fedeztek fel 14. Leó tüdejében. A pápát a következő napokban meg fogják operálni, jelentette be maga az egyházfő vasárnap. 14. Leó pápa a déli úrangyala imádság alkalmával beszélt egészségi problémájáról. A 71 éves, 2025-ben megválasztott amerikai származású pápának nincsenek korábbról ismert egészségügyi problémái. Aktív életmódot folytat, rendszeresen úszik és teniszezik. A Vatikán Matteo Bruni szentszéki szóvivőn keresztül nem sokkal később arról adott tájékoztatást, hogy a pápát a hét elején műtik meg, és előre láthatólag egy hétig fog lábadozni. Jó eséllyel ezen a héten lemondhatnak a Hunren Magyar Kutatási Hálózat vezetői, és az új törvény elfogadásáig átmeneti vezetőt választhat a szervezet, mondta Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter a Kontrollnak adott interjújában. A tárca vezető közölte, a Nemzeti Kutatási és Tudománypolitikai Hálózat, azaz a Hunren vezetését a kormány még a nyáron távozásra kérte fel. Stipsic András, a Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet vezetője személyében pedig javaslatot is tettek átmeneti vezetők kinevezésére. Ennek a folyamatnak a héten lehet eredménye, így abban lehet bízni, hogy az átmeneti vezető nyugalmat és tisztánlátást tud majd biztosítani abban az időszakban, amíg az új Hunren törvény megszületik, mondta a miniszter, kiemelve, hogy a kutató közösségnek ez az érdeke. Tanács Zoltán a kormányváltás óta született feljelentések kapcsán kiemelte, az iratkezelési és tanulmányi rendszerekkel összefüggő 100 milliárdos ügyekben és a gondosóra programmal kapcsolatban fordultak a hatóságokhoz. Utóbbiról azt mondta, korábban több mint 100 milliárd forintot, csak tavaly pedig 27 milliárdot költött arra az állam, viszont a jelenlegi kormány szerint fele ekkora összeg is elegendő lett volna a célokra. A magyar űrprogramról szólva pedig kiemelte, Kapu Tibor magyar űrhajós és az általa elvégzett kísérletek fontosak voltak, az utazás pozitív lendületet és jövőképet adott Magyarországnak a témában. Azt mondta a miniszter, egy kormánynak muszáj befektetni a jövő iparágába, a tudományokba, ennek mikéntjéről pedig a későbbiekben kell dönteni. A Hunar elnevezésű magyar űrprogram ez év végéig tart, mondta a Tanács Zoltán miniszter.
1: Az időjárásról.
0: Az ország északi részén csak kevés felhő ígérkezik, eső nem valószínű. Az északnyugati északi szél sokfelé megélénkül, napközben 13 és 18 fok között alakul a hőmérséklet. Kedden már többnyire napos idő várható, csapadék nem lesz. Az északias szél főként a Tiszán túlon nagy területen megélénkül, néhol meg is erősödik. A hőmérséklet kedd délután 13 és 18 fok között valószínű.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok minden kedves hallgatónknak! Önök továbbra is a Svéd Asztalt, az Európa Rádió Miskolci stúdiójának magazin műsorát hallják. Kisnéveres Viktória vagyok, köszöntöm Önöket 2026. október 12-én, hétfő délután. Röviden a tartalomról. A debreceni Milius Juhász Péter református idősek otthona intézményes formában a 90-es években kezdte meg működését. Nagyné Mudra Mónika intézményvezetővel beszélgetünk hamarosan, előtte a nap legfontosabb dátumaival és eseményeivel, a kalendáriummal jelentkezünk. Az útra való gondolatok után pedig regionális hírösszefoglalónkat, a régió krónikát hallhatják. Tartsanak velünk a továbbiakban is, kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Kedves hallgatóink, most lapozzuk fel a kalendáriumot. Október 12-e van, Isten éltesse Miksa és Rezső nevű hallgatóinkat, hiszen ma ők ünneplik a névnapjukat. A Miksa a Miklós régi magyar becézőjéből önállósult, lehet a Mikhál névnek a becézője is. Később eredetétől függetlenül a Maximilián magyarítására használták. A Rezső magyar eredetű név, a Rudolf férfi név magyarosítása a Rézső-Réső családnévből alakult. Nézzük, milyen jelentős események kapcsolódnak október 12-éhez. 1492-ben ezen a napon érte el Kolumbusz Kristóf Amerika partjait. Ez a nap Amerika felfedezésének emléknapja. Kolumbusz Kristóf felfedezései segítségével már kétszer akkora lakott területről volt tudomása Európa népének, mint korábban. 1726-ban Poroszország elismeri a pragmatika szankciót. 1872-ben első Ferenc József király szentesíti a Kolozsvári Egyetem felállításáról szóló törvényt. 1875-ben Esztergomban megnyílik a Keresztény Múzeum. 1877-ben Budapesten átadják az összekötő vasutat és az összekötő vasúti hidat. 1902-ben leleplezik Fadrusz János Mátyás király szobrát a kolozsvári főtéren. Ugyancsak 1902-ben a magyar labdarúgó válogatott lejátsza első hivatalos mérkőzését Bécsben, amely az osztrákok 5-0-ás győzelmével végződik. A magyar csapat bal összekötője Hajós Alfréd, a kétszeres olimpiai bajnok úszó. 1927-ben Josif Sztálin lesz a Szovjetunió első számú vezetője, miután Lev Trockijt eltávolítják a kommunista pártból. 1928-ban először használnak vastüdőt egy bosztoni gyermekkórházban. 1930-ban megalakul a Független Kisgazdapárt, vezetője Szij Bálint lett. 1964-ben útnak indul az első többszemélyes szovjet űrhajó, a Voszhod 1. 1975-ben ezen a napon nyílt meg a Magyar Nemzeti Galéria. Október 12-én született 1558-ban harmadik Miksa osztrák főherceg, 1882-ben Gulácsi Lajos magyar festőművész, 1898-ban Révai József magyar kommunista politikus, miniszter, író, 1933-ban Déri Gabriella magyar operaénekesnő, 1935-ben Luciano Pavarotti olasz operaénekes, tenor, 1942-ben Dózsa László színész, 1946-ban Sárosi László olimpiai bajnok vízilabdázó, 1953-ban Parti Nagy Lajos Kossuth-díjas magyar író, költő. Ezen a napon hunyt el 1504-ben Korvin János horvát szlavón bán Mátyás király fia, 1576-ban Miksa magyar király, 1859-ben Robert Stephenson angol építőmérnök, mozdony és vasútgépgyártó vállalkozó, hídépítő, 1895-ben Szarvas Gábor nyelvész, a magyar nyelvművelés megteremtője, 1924-ben Anatole France, Nobel-díjas, francia író, 1942-ben Hunyadi Sándor, magyar író, 1951-ben Gombaszögi Ella, színésznő, 1966-ban Gál Sándor színész, érdemes művész, 1979-ben Marton Endre kétszeres, Kossuth-díjas rendező, 1986-ban Fényes Szabolcs Erkel Ferenc díjas magyar zeneszerző, színi igazgató. Kedves hallgatóink, az előző percekben az október 12-i kalendáriumot hallották.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

életfilozófiák. Minden mindegy. Egy kép, talán egy filmből, egy utca, jövő menő rohanó emberekkel, és középen ott van ő, a főhős. Mozdulatlannak tűnik. Reggel elindult, akár a többiek. Bár mindenki másképp indul el. Van, aki nehézkesen készülődik. Nehezebben megy az ébredés, olyan jó lenne kicsit lustálkodni, kicsit visszatolni az idő szekerét, minél később kezdődjön, amikor már figyelni kell, összpontosítani kell a felelősség ideje. Valaki aprólékosan átgondol mindent, ami vár rá. Rendszerezi gondolatait, tetteit. Szöszmötöl, pakolgat, kávézik, reggelizik. Hogy jól kezdődjön a nap. Hogy ne érjék meglepetések. Mindig tudja, mit hogyan mondjon, mit hogyan tegyen. Hogy majd jól végződjön is a nap. Van, aki sietős, rohanós, kapkodós. Hogy odaérjen, hogy időben érkezzen. Indulni kell, menni kell. Vár a munka, az iskola, várnak a barátok, az ismerősök. Vár az életünk. Néha átgondolt, néha esetleges, ki hová megy, mikor milyen állomásokat iktat be. Mert ahogyan indulni nehéz, úgy megérkezni is az. Küzdelmes az út, a reggeltől az estéig, a kezdettől a végig. Sokszor a körülmények változtatják az útvonalat. Boldogságok, bánatok, tragédiák. Megtorpantanak, előrébb tolnak, akadályokat gördítenek. De ha ismerem az út végét, a célt, könnyebben veszem az akadályokat. A kicsiket felemelem, a nagyokat kikerülöm. S ha megérkezem, teljes volt a nap. Az életem. S tudom, a nap vége egy új napnak a kezdete. Egy kép, talán egy filmből, egy utca, jövő menő rohanó emberekkel, és középen ott van ő, a főhős. Csak egy helyben toporog, rakosgatja lábait, egyet előre, egyet vissza. Elindult, de nem akar megérkezni sehova. Nem tudja hová, s ahol van, az biztosnak tűnik. Messziről mozdulatlannak látszik, messziről zavartalannak látszik. Peregnek a kockák, s közelebbről szemlélve kiderül, nem mozdulatlan, csak céltalan. Nem zavartalan, csak céltalan. Nem tudja, hogy ő a főhős.

0: tiszán innen és tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket 2026. október 12-én, hétfőn 16 óra 30 perckor. Önök az Európa Rádió regionális krónikáját hallják, a mikrofonnál Hornyák Zoltán. Fontos, hogy Ukrajna betartsa a magyar nyelvű oktatást, illetve a kisebbségi iskolák jogi biztonságát szavatoló vállalásait, jelentette ki Orbán Anita külügyminiszter Luxemburgban hétfőn. A tagországok külügyminisztereinek tanácsülését megelőzően azzal összefüggésben beszélt erről, hogy az ukrán parlament vitát tart és szavaz a kisebbségi jogokról szóló törvényjavaslatról. Orbán Anita a magyar újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta, ezzel megoldódnának a kárpátaljai kisebbség oktatási és kisebbségi jogainak problémái. A miniszter emlékeztetett, a törvény az Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának részét képezi. Az október 6-i szakbizottsági jóváhagyás szükséges feltétel volt ahhoz, hogy a belső piacot érintő második és a versenyképességet érintő harmadik csatlakozási fejezet megnyílhasson. Végleges elfogadását követően Magyarország a kárpátaljai kisebbségi szervezetek képviselőivel együtt figyelemmel fogja kísérni a vonatkozó ukrán törvények megvalósítását, fogalmazott. Orbán Anita elmondta azt is, az orosz agresszió kapcsán az Európai Unió tanácsa jóvá fogja hagyni az eddigi legnagyobb uniós szankciós csomagot, ami mint tájékoztatott több mint 800 vállalatot, illetve csak nem 750 embert tartalmaz, emelte ki a magyar diplomácia vezetője. Beiktatták hivatalába Kukri Zoltán lelkipásztort Hernád Németiben. Ünnepi pillanatoknak adott otthont október 11-én a Hernád Németi Református templom, ahol megkezdődött a gyülekezet és az új lelkipásztor hivatalos közös élete. A Kárpátaljáról származó fiatal lelkész Sárospatakon végezte teológiai tanulmányait, miután egy ifjúsági táborban megérezte Isten személyes elhívását. A két gyermekes édesapa korábban szerencsén szerzett értékes tapasztalatokat exmisszusként és iskola lelkészként, majd 2024. decemberétől segédlelkészként formálta a helyi közösséget. Mivel maga is falusi környezetből származik, Hernád Németiben valódi otthonra talált, ahol a gyülekezet hamar befogadta őt és családját, mondta Kukri Zoltán lelkész.
2: Ez az egyik legnagyobb esemény egy lelkipásztor és egy gyülekezet életében, bár a gyülekezet elmondása szerint ez a lelkipásztornak az ünnepe, és a gyülekezet ilyenkor neki kedvez, körülötte forog tulajdonképpen. A beiktatás az tulajdonképpen a pecsét a gyülekezet és a lelkipásztornak a közös életére, a közös szolgálatukra, és ahogy az egyik tanárom mondta, hogy inkább kell a beiktatást isteni ígéretnek tekinteni, mint sem, hogy kötelességként tesz rá ezzel valamit az Isten a lelkipásztor és a gyülekezetre. Ugyanis ugye a beiktatás az tulajdonképpen egy kezdet, és amennyire bizonyos az, hogy most elkezdjük a közös szolgálatunkat úgy már hivatalosabban és beiktatva, annyira biztos az, hogy az Isten megadja a folytatást is a gyülekezet és a lelkipásztor közös szolgálatára nézve. Emlékszem, még tavaly a felszentelésem az nem járt ilyen izgalommal, illetve részemről nem volt olyan nagy boom dolog, de nyilván annak is megvan a jelentősége. Hát annyira vártuk, hogy a felszentelés követően a gyülekezet az mindig úgy jött felém, hogy akkor a beiktatással ne is nagyon várjunk, hanem minél hamarabb kerüljön is rá sor. Az a jó itt Németiben, hogy nem úgy álltak hozzá, hogy na, akkor tiszteletes úr kezdje el szervezni. Nyilván a rámeső részeket, időpontok lebeszélése, püspök úrral, lesperes úrral az az én feladatom volt, de a többi minden, a nőszövetség az teljesen átvette, hogy mi legyen az étel, a vacsorán, az agapén, a szeretett vendégségem. Presbiterekkel szintén összeültünk, hogy akkor kinek mi lesz a feladata.
1: A gyerekek digitális jólétének kulcsát nem feltétlenül a digitális eszközök teljes tiltásában, hanem inkább a biztonságos és életkornak megfelelő használat megtanításában látja az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit a Betesda Gyermekkórház által rendezett hétfői konferencián a tanítás és példamutatás fontosságát hangsúlyozta a digitális eszköz használattal kapcsolatban annak érdekében, hogy a gyerekek ki tudják használni az eszközök nyújtotta lehetőségeket, és el tudják kerülni a kockázatokat. Kálnoki Kis Attila, a belügyminisztérium sportért felelős államtitkára szintén az egészséges egyensúly megteremtését szorgalmazta a digitális eszközök használata, valamint a tanulás, pihenés, játék, mozgás, családdal töltött idő között. Szeptemberben csökkentek a lakbérek, miközben két éves mélypontra szűkült a kiadó lakóingatlanok kínálata a kshingatlan.com lakbérindex előzetes adatai alapján. Az ingatlan.com közleménye kiemeli, országosan 0,2, Budapesten 0,1%-kal csökkentek a bérleti díjak augusztushoz képest. Egy év alatt ugyanakkor országosan 6, a fővárosban 5,3%-kal drágultak az albérletek. A lakbérindex havi adatai szerint az Észak-Alföldön nem változtak az árak, emelkedés pedig csak Észak-Magyarországon és a Nyugat-Dunántúlon történt 1,9, illetve 0,4%-kal. Az egy évvel korábbi szinthez képest minden térségben magasabbak voltak a bérleti díjak, a legnagyobb 8,8%-os drágulást Észak-Alföldön mérték, melyet Észak-Magyarország és Dél-Alföld követett 7,5, illetve majdnem 7%-kal. A kiadó lakások medián bérleti díja Budapesten október elején 260 000 forint volt, ugyanannyi, mint egy évvel korábban. A legdrágább megyeszékhely továbbra is Debrecen, ahol tavaly októberhez képest ugyan 10 000 forinttal csökkent a középérték, de még mindig 220 000 forint az átlagos bérleti díj. A legolcsóbb megyeszékhely Békés Csaba és Szekszárd 120 000 forintos medián értékkel, de az albérletkeresőknek Miskolcon is csupán 130 000 forintot kell átlagosan kifizetni havi bérleti díj formájában, áll a közleményben. A Református Közéleti és Kulturális Alapítvány és a Felső-Barcikai Református Egyházközség kirakodóvásárral, főzőversennyel és kóstolással, valamint háladó istentisztelettel vár mindenkit a 6. Református Ízek találkozójára. Az alkalmat október 16-a és 18-a között rendezik meg Kazincbarcikán. Zila Gábort, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetőjét hallják.
3: Egy régi-régi hagyománya van annak, hogy a református egyház a különböző társadalmi csoportok felé, vagy a különböző szakmacsoportok felé igyekszik odafordulni speciálisan is, és valamiért az Úristen úgy adta, hogy nekünk ez különösen is ahhoz a társadalmi réteghez, vagy ahhoz a társadalmi csoporthoz adatik meg ez az odafordulás feladata, akik azért valljuk meg történelmet vizsgálva, jól látszik, hogy korábban a magyarországi reformátusság fennmaradásának, gazdasági megmaradásának az alapját is jelentették, nevezetesen a vidéken mezőgazdaságból élőknek a csoportját. Valamiért ez úgy alakult, ha hinnék a véletlenekben, azt mondanám, hogy véletlenül ez úgy alakult, de nem hiszem, hogy a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány megkapta azokat a feladatokat, amikor is ehhez a csoporthoz tudunk odafordulni. Az egyik ilyen alkalmunk és ennek az eseménynek a társrendezvénye az a Bórum, ami a kárpát-velencei református szőlészeket és borászokat igyekszik összefogni, a másik pedig ez a Református Ízek alkalma lett, amikor is Szent Péter püspök úr javaslatára, kezdeményezésére igyekeztünk azokat a termelőket is megszólítani, akik a mezőgazdaság többi részéből élnek, tehát nem kifejezetten a szőlővel vagy a borral foglalkoznak. És ennek az alkalomnak az két fontos célkitűzése van. Ezek közül az egyik az az, hogy az egymás szakmai tudása által való épülés az itt is megjelenhessen. A másik fontos része pedig az, hogy egy kicsit meg tudjunk pihenni, és hálatelt szívvel odafordulni az Úristenhez, hálát adni azért, hogy megadta termését a Föld.
1: Különleges kozmikus utazásra invitálja az érdeklődőket a miskolci dr. Szabó Gyula bemutató csillagvizsgáló október 16-án pénteken. A 18 órakor kezdődő csillagparti középpontjában ezúttal a naprendszer egyik leglátványosabb bolygója, a Szaturnusz és annak gyűrűrendszere áll. A Keresztül a Szaturnusz gyűrűjén című előadáson Romenda Roland kalauzolja el a résztvevőket a gázúriás különleges világába. Az érdeklődők megismerhetik a bolygó felépítését, gyűrűrendszerének sajátosságait, valamint azokat a legendás űrszondákat is, melyek fontos szerepet játszottak a Szaturnusz kutatásában.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
4: Oda meg vissza, ha beülök a buszba, megyek a vidámba, indulok a búzsba, se vége, se hossza, start.

0: Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a debreceni Mélius Juhász Péter református idősek otthona intézményes formában a 90-es években kezdte meg működését. Az otthonban naponta 90 idős emberről gondoskodnak, és legalább 150-en várnak elhelyezésre. A gondozottak testi-lelki ápolást, törődést kapnak, vallási nézeteiktől függetlenül, az állandó programok mellett pedig az idősek hónapjában külön alkalmakra is hívogatják a bentlakókat. Nagyné Mudra Mónika intézményvezetővel Buzás Bori beszélget.
2: Talán az idős korosztály az, akinek ugyanolyan nagy szüksége van a segítségre és támogatásra, mint egy gyermeknek. És itt a Mélius Juhász Péter református idősek otthonában napi szinten megkapják a támogatást és a programokat az itt élő idősek, de azért október mégis egy frekventáltabb hónap. Mivel készülnek ilyenkor?
3: Áldás békesség, szeretettel köszöntök mindenkit. Igen, az október az, ami egy kiemeltebb hónap számunkra, bár az évben több olyan időszak van, mint ahogy említetted is, hogy a karácsonyi ünnepkör körünk is nagyon jelentős. De október 1-e az idősek világnapja, és ugye egész októberben különféle programokkal kedveskedünk időseinknek. Például a Rozmarin népdalkört hívjuk meg október 15-ére, és egy ünnepi ebéddel készülünk számukra ugyancsak ezen a napon, amikor ők is tudják, hogy ez a nap róluk szól. Még több programot iktatunk be, mint például Nyugalmazott Esperes Urat, vagy Zsigmond Esperes Urat kérünk feláhítatra, vagy Terencsényi Főjegyző Urat hívunk meg, akik egyébként az Ispotály Alapítvány, a Mélius Otthon Támogató Alapítványnak kuratóriumi tagja, illetve kuratóriumi elnöke Terencsényi Főjegyző Úr, és Újbóra Úr vacsorás istentiszteletet tartunk, illetve a reformációról is megemlékezünk még ebben a hónapban.
2: Ezeken kívül ugye vannak állandó programok, akár tornák, akár különböző körök. Mik azok, amiken részt vehetnek az idősek?
3: Igen, rendszeressé vált az egyik legkedveltebb program az a szalonnasütés, ami havonta két alkalommal rendezzük meg az időseink számára. Különböző tornák vannak, örömtánc van, gyógytornászunk tart külön tornát. Református intézményként ugye a Biblia óra, az Isten tisztelet, az ima óra, az rendszeresen megtartásra kerül, illetve egy énekkar alakult itt spontán, Dalárda szerveződött újra intézményünkben, amit nagy tiszteletű asszony Boduni Tóth Katalin vezet, és most készülnek, hogy ők szeretnének majd egy pályázaton részt venni, hogy valahol fellépni és megmutatni, hogy ők hogy tudják képviselni a Mélius-t, és hogy tudnak együtt énekelni. Nagyon szeretik a zsoltárokat énekelni, emellett még régi népdalokat, amelyet már a mi korosztályunk nem is nagyon ismer, és felcsendül itt a téli kertben, és örömmel tölti meg a hozzátartozó kefe munkatársak szívét.
2: Ugye azt tudni kell a Mélius idős otthonról, bár szerintem többször el is mondtuk, hogy az itt élők, akik olyan fizikai és szellemi állapotban vannak, nyugodtan, mint egy otthon. Hazajönnek, kimennek, színházba mennek, piacra mennek, tehát bármi megtörténhet, mint hogyha otthon lennének, és hát nyilván vannak fekvőbetegek is, akiket gondoznak. Milyen arányban találhatóak meg azok az idősek, akik még tudnak magukról gondoskodni, és azok, akikről már gondoskodni kell?
3: Igen, sajnos a tendencia azt mutatja, hogy egyre több a fekvő, illetve egyre több a demenciával élő idősünk. Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy a Mélius Alzheimer Café folyamatosan megrendezik kerül a postás üdülőben, majd most november 17-én lesz a következő alkalmunk 5 órától, és igen, sajnos egyre több a fekvőnk, nagyon-nagyon hálát adunk azért, hogy ki lett építve annak idén a hangosító berendezésünk, és így a hangszórón keresztül részesülhetnek minden programon. Hálát adok azért, hogy sok önkéntesünk van, most a teológiáról 12 fő önkéntes 5-éves hallgató látogat meg rendszeresen bennünket, pszichológus hallgatókat fogadunk az egyetemről, mind-mind a lelki segítésnyújtás, a lelki beszélgetésekben vesznek részt ezek a fiatalok, és nagyon érdekes látni, hogy a fiatalok és az időseknek hol van találkozási pontjuk, megtalálják a hangot, és jól esik az időseinknek egy kis plusz odafigyelés. Ezen kívül ugye mindig elmondom, hogy állatelt szívvel, hogy a három terápiás munkatársunk, lelkipásztor testvéreink, akik ugyancsak nagy mértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy fekvőink egy kicsit tartalmasabban éljék meg a mindennapokat. De ki kell emelnem a munkatársaimat és a gondozó ápoló munkatársaimat, akik megint csak egy kiemelt szeretettel végzik a munkájukat, mindig megállnak, mindig van egy jó szó, egy kérdés, egy mi történt a hétvégén, mi van a gyerekekkel. Ezt nagyon fontosnak tartom.
1: Milyen korúak a bentlakó idősek?
3: Igen, a korukat tekintve 15 fő 95 éven felüli, úgyhogy ezért is hálát adhatunk. Öten vannak, akik 80 év alattiak, és így oszlik meg a korosztályuk a lakóinknak. Az egyik nagyon kedves lakónk, Ica néni, aki most januárban lesz 100 éves. Úgyhogy, és jön az újságért, már igaz kísérettel, de kimegy a boltba, lejön az irodába, leül egy kicsit, megkérdezi a kis pénzügyi dolgait, megkérdezi a programokat, és mindig olyan örömmel fogadjuk, hogy szólhatunk egy úszót, meg megölelhetjük egymást. A testi érintés nagyon fontos számunkra és számukra is.
1: Így, hogy már többedik alkalommal beszéljük, hogy változik az idős otthon összetétele olyan szempontból, hogy egyre több az az idős, akiről gondoskodni kell, mennyire érződik, vagy érződhet majd akár a szakember hiány.
3: Igen, a merítési lehetőség megvan, egyre könnyebb szerezni akár ápoló, akár szociális gondozó ápoló végzettséget. Erre van lehetőség, egyre több az ingyenesen elérhető képzési forma, de a jó szakembert megtalálni és megtartani, ez egy nagy kihívás. Most minden intézmény számára, úgy gondolom. Mentorprogramunkkal megfelelően betanítjuk az új embert, és abba bízunk mindig, hogy meg is tudjuk tartani, nem csak pénzbeli juttatások tekintetében, hanem olyan munkakörnyezet biztosításával, ahol jól érzi magát a dolgozó, és meg tudjuk tartani.
1: Ugye most október kapcsán beszélgetünk, ami az idősek hónapja, és ilyenkor itt most előttünk van a papír, amiből csak párat emelt ki igazgatóasszony, hogy mi is várja az időseket, de hát itt azért nagyon sok minden más is lesz. Ettől függetlenül ugye beszéltünk az állandó alkalmakról, de vannak olyan alkalmak is, amik úgy állandóak, hogy mondjuk évente visszatérőek, ilyen például a családi nap, amikor a hozzátartozókkal együtt ünnepelnek, és még számtalan ilyen alkalomról beszélhetünk, mire lehet számítani idén még.
3: Igen, az idén meg volt ugye a családi napunk, ez nagyon jól sikerült, de hálaadó ünnepségünk is volt a fűtésünk korszerűsítését. Karácsonykor lesz, ami egy szűk körben a lakókkal ünnepeljük meg a karácsonyt, ugye az várható, istentisztelettel egybekötve, illetve az október 31-i reformációra való emlékezés lesz, ami még ünnepünk lesz. Folyamatosan vannak meghívott vendégeink, kicsit már bezárunk, kicsit elcsendesedünk, jön az advent, az adventi ünnepkört pedig megelőzi. Most visszafelé haladok, az örök élet vasárnapja lesz november végén, akik megpihentek az intézményben, azokról emlékezünk meg, ez egy nagyon szép alkalom, meghívjuk a hozzátartozókat, és közösen emlékezünk egy pár sorral, fényképek kivetítésével, aki elment közülünk.
1: Az, hogy az intézményben inkább 80 év felettiek található, mutatja azt szerintem, hogy mennyire fontos az a minőségi gondoskodás, amit itt kapnak az idősek, mert nyilván ahhoz, hogy minél többet megélhessenek az életből, ahhoz kell az a fajta támogatás és gondoskodás, amit itt megkapnak, de kénytelenek vagyunk beszélni minden alkalommal a várólistáról. Mik a tapasztalatok?
3: Igen, a várólistánk körülbelül ugyanannyi fő, mint amikor korábban beszélgettünk, most nekünk 152 fő a várakozók száma. Nyitottak új intézmények, idős otthonok, egyházi intézmények is nyitottak Debrecen környékén, és még várható is, hogy nyitnak. Tehát több lehetőség van elhelyezni az időseket. Visszatérve egy kicsit a munkatársaknak a alkalmazására, hogy ugye ezáltal több lehetőség van elhelyezkedni a munkavállalóknak is. De úgy gondolom, hogy minél többen vagyunk, annál jobban ki tudjuk elégíteni azt az igényt, hogy legyen lehetőség elhelyezni az időst. Van egy olyan rossz üzenete, egy berögződés, hogy öreg otthonba dugni a szülőt, ezt nagyon csúnya kifejezést nem szeretem, ez a gondoskodás, a hozzá hozzátartozó, a gyermek, a felnőtt gyermek, aki a legtöbbször nyugdíjas korú, úgy tud gondoskodni, ha megfelelő szakemberre bízza a szerettét, és amikor bejön az otthonba, akkor történetesen nem pelenkázni kell, mint saját otthonában, hanem el tudnak tölteni menőségidőt, tudnak beszélgetni, közösen elfogyasztani egy szelet süteményt, akár hogy kimenni az erdőbe sétálni, és ez mindeneknél nagyon fontos. A várólistánk tehát megvan, a Méliusznak van egy neve, van egy vágyódása kifejezetten hozzátartozóknak vagy időseknek, hogy ide szeretnének jönni, és ahogy van lehetőségünk, mindig 100%-on működik az otthon, mindig teltházzal működünk.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a debreceni Mélius Juhász Péter református idősek otthona intézményvezetőjével, Nagyné Mudra Mónikával beszélgetett Buzás Bori.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, magazin műsorunk végéhez értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Kisnéveres Viktóriát hallották. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket, viszont hallásra.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét Lukács evangélium a 7. fejezetének 19. verséből hallgassuk meg. Te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk? Keresztelő János intézi eme kérdést Jézushoz. A kérdés háttere, ő maga börtönben van. Eljövendő, hát ki az? Kire gondolt? A messiásra, a megváltóra. Erre irányul tehát a kérdése. Kétség jelenik meg keresztelő Jánosban, hiszen ilyeneket mondott Jézusról korábban. Én vízzel keresztellek titeket, de eljön az, aki erősebb nálam, és én arra sem vagyok méltó, hogy sarulja szíját megoldjam. Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. Az előbbi mondatok azt mutatják, hogy keresztelő János tisztában volt azzal, hogy ő kicsoda, és mi az Istentől kapott feladata. És ugyanezt kristálytisztán látta Jézussal kapcsolatban is. Keresztelő János tudta magáról, és el is mondta, hogy nem ő a megváltó. Ő útkészítője, előfutára az eljövendő megváltónak. Volt, hogy Jézusra mutatva így szólt, íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Tehát tudta és hirdette Jézusról, hogy ő a megváltó. Akkor megingott. Kétség támadt a szívében. A korábban önmaga és Jézus felől egyaránt szilárd bizonyosságban élő János szavai ezek? Igen. Kétség és bizalom egyszerre van jelen a kérdésben. A mai égemagyarázat a Nyíregyháza kertvárosi gyülekezetben szolgáló Katona Béla lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Fontos, hogy Ukrajna betartsa a magyar nyelvű oktatást, illetve a kisebbségi iskolák jogi biztonságát szavatoló vállalásait, jelentette ki Orbán Anita külügyminiszter Luxemburgban hétfőn. A tagországok külügyminisztereinek tanácsülését megelőzően azzal összefüggésben beszélt erről, hogy az ukrán parlament vitát tart és szavaz a kisebbségi jogokról szóló törvényjavaslatról. Orbán Anita a magyar újságíróknak

0: fogalmazott. Orbán Anita elmondta azt is, az orosz agresszió kapcsán az Európai Unió tanácsa jóvá fogja hagyni az eddigi legnagyobb uniós szankciós csomagot, ami mint tájékoztatott több mint 800 vállalatot, illetve csak nem 750 embert tartalmaz, emelte ki a magyar diplomácia vezetője. Beiktatták hivatalába Kukri Zoltán lelkipásztort Hernád Németiben. Ünnepi pillanatoknak adott otthont október 11-én a Hernád Németi Református templom, ahol megkezdődött a gyülekezet és az új lelkipásztor hivatalos közös élete. A Kárpátaljáról származó fiatal lelkész Sárospatakon végezte teológiai tanulmányait, miután egy ifjúsági táborban megérezte Isten személyes elhívását. A két gyermekes édesapa korábban szerencsén szerzett értékes tapasztalatokat exmisszusként és iskola lelkészként, majd 2024. decemberétől segédlelkészként formálta a helyi közösséget. Mivel maga is falusi környezetből származik, Hernád Németiben valódi otthonra talált, ahol a gyülekezet hamar befogadta őt és családját, mondta Kukri Zoltán lelkész. A gyerekek digitális jólétének kulcsát nem feltétlenül a digitális eszközök teljes tiltásában, hanem inkább a biztonságos és életkornak megfelelő használat megtanításában látja az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit a Betesda Gyermekkórház által rendezett hétfői konferencián a tanítás és példamutatás fontosságát hangsúlyozta a digitális eszköz használattal kapcsolatban annak érdekében, hogy a gyerekek ki tudják használni az eszközök nyújtotta lehetőségeket és el tudják kerülni a kockázatokat. Kálnoki Kis Attila, a belügyminisztérium sportért felelős államtitkára szintén az egészséges egyensúly megteremtését szorgalmazta a digitális eszközök használata, valamint a tanulás, pihenés, játék, mozgás, családdal töltött idő között. Különleges kozmikus utazásra invitálja az érdeklődőket a miskolci dr. Szabó Gyula bemutató csillagvizsgáló október 16-án pénteken. A 18 órakor kezdődő csillagparti középpontjában ezúttal a naprendszer egyik leglátványosabb bolygója, a Szaturnusz és annak gyűrűrendszere áll. A Keresztül a Szaturnusz gyűrűjén című előadáson Romenda Roland kalauzolja el a résztvevőket a gázúriás különleges világába. Az érdeklődők megismerhetik a bolygó felépítését, gyűrűrendszerének sajátosságait, valamint azokat a legendás űrszondákat is, melyek fontos szerepet játszottak a Szaturnusz kutatásában. Az előadás során a látogatók közelebbről is felfedezhetik a gyűrűs bolygó titkait, és új nézőpontból ismerhetik meg a naprendszer egyik legkülönlegesebb égitestét.
1: Az időjárásról.
0: Az ország északi részén csak kevés felhő ígérkezik, eső nem valószínű. Az északnyugati északi szél sokfelé megélénkül, napközben 13 és 18 fok között alakul a hőmérséklet. Kedden már többnyire napos idő várható, csapadék nem lesz. Az északias szél főként a Tiszán túlon nagy területen megélénkül, néhol meg is erősödik. A hőmérséklet kedd délután 13 és 18 fok között valószínű.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Nézzük majd témáinkat. Elsőként az erőművek éjszakájáról beszélgetünk Scherer Zsolttal, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivőjével.
2: Az erőművek éjszakájával pont ezt próbáljuk évek óta elmondani, hogy azok, akik ellátogatnak, de nem csak azok, akik ellátogatnak, hanem akik hallanak róla, hogy takarékosabban, tudatosabban bánjanak az energiaforrásainkkal, hisz attól még, hogy a rezsivédett kategóriában olcsóbban férünk hozzá ezekhez a javakhoz, attól még takarékosan és tudatosan kell bánnunk vele.
1: Aztán Hódi Nóra idegenvezető lesz a vendégünk.
3: Mindenki azt gondolja, hogy a lakhelyét ismeri. Szent meggyőződés az, hogy ő itt aztán nem tudok olyat mondani, amit. És ilyenkor ez a földgyűröm az ingójában, vagy na gyere, és akkor megmutatom.
1: Ezek mai témáink, ők a mai vendégeink, ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Egy estére megnyílnak az ország erőművei a civil látogatók előtt is. Most pénteken az érdeklődők megnézhetik akár a paksi atomerőművet is. Térségünkben is látogatható lesz számos intézmény, például a Tiszalöki vízerőmű. A program célja az, hogy a fiataloknak kedvet csináljanak ahhoz, hogy az energetika, a hulladékgazdálkodás vagy a vízgazdálkodás területét válasszák szakmájuknak, és persze cél az is, hogy felhívják a lakosság figyelmét az energia megbecsülésére, arra, hogy mindig takarékosan használjuk azokat. A részletekről Scherer Zsolt, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivője számolt be az Európa Rádiónak. Önnek van kedvenc erőműve egyébként, amit ha nem szóvivője lenne a szervezőnek, a szervező szervezetnek, akkor ott tölteni majd az október 16-a estét?
2: Ha lehetne, én a Tiszaloki vízi erőműbe látogatnék el, az, ami engem nagyon érdekel, ami ugyan nem egy friss új erőművünk, viszont mint vízi erőmű Magyarországon azt hiszem, hogy egyedülálló, tehát lehet, hogy pont ez lenne a cél, ahova én elmennék, hogyha 16-án, októberben az erőművek éjszakáján lenne hely rá, és el tudnánk menni.
1: És egyébként mivel tölti majd az október 16-et?
2: Nos, hát október 16-án nyitjuk meg az erőművek éjszakáját, úgyhogy az lesz egy olyan rendezvény, központi rendezvény, ahol az összes gondolatot, amit ennek kapcsán bennünk megfogalmazódott, azt a hivatal elnöke fogja reményeink szerint elmondani.
1: De azért remélem, hogy most nekünk is mond gondolatokat a program kapcsán, mert hogy az az érzésem, legalábbis bennem, az van, hogy bár évek óta megszervezik az erőművek éjszakáját, és szuper dolog, hogy az emberek betekinthetnek oda, ahova egyébként nem jutnak be, ezt újságíróként én többször átélem, mint egy civil ember, ez egy szuper jó dolog, de hogy a mögöttünk lévő hónapok, a paksi atomerőmű teljesítménycsökkenése, majdnem leállása, a próbáljunk meg figyelni arra, hogy mennyi energiát és vizet használunk, ez talán jobban ráirányítja az emberek figyelmét arra, hogy egyébként hogyan működnek ezek az erőművek. Érzékelték ezt a szervezés közben, vagy ott volt a szándékai között ez, hogy talán most nagyobb fókuszban vannak ezek az intézmények?
2: Reméljük, hogy nagyobb figyelmet fog kapni. Nem is az erőművek, hiszen az erőműveink, víztisztító műveink, szennyvíztisztítóink, hulladékfeldolgozóink mindent megtesznek, ami tőlük telik, de elmúlt nyár kánikulája olyan szinten próbálta meg az energiarendszerünket, villamos energiarendszerünket, vízi közmű szolgáltatóinkat, hogy a rendszerek kifeszítetten, de mindegyik teljesített, tehát nem volt semmi fennakadás, mi ebből otthonainkban igazából semmit nem érzékeltünk. Viszont nagyon sokan beszéltek arról, hogy meg kell becsülnünk, egy kicsit máshogy kell néznünk az energiára, egy kicsit máshogy kell néznünk az ivóvízre, és mi ezt az erőművek éjszakájával pont ezt próbáljuk évek óta elmondani, hogy azok, akik ellátogatnak, de nem csak azok, akik ellátogatnak, hanem akik hallanak róla, hogy takarékosabban tudatosabban bánjanak az energiaforrásainkkal, hisz attól még, hogy a rezsivédett kategóriában olcsóbban férünk hozzá ezekhez a javakhoz, attól még takarékosan és tudatosan kell bánnunk vele. És a kánikulában rengeteg olyan dolog volt, amit egyébként hallhattunk rádióban, televízióban nézhettünk, hogy rengeteg olyan praktikát árultak el, illetve rengeteg olyan kérés érkezett, hogy mire figyeljünk.
1: Mennyire érzi úgy egyébként, hogy a figyelem a munkatársokra is odairányult, vagy odairányul, vagy odairányulhatna, akik ezeket a rendszereket működtetik, ami nekünk természetes, hogy kinyitjuk a csapot és folyik a víz, meg felkapcsolom a villanyt és világos van, de talán sose gondolunk bele, hogy mennyi ember működteti ezeket, mondjuk ezen a megfeszített nyáron át is, hogy minden működjön.
2: Így van, ez a rendezvény, az erőművek éjszakája, nem csak az erőműveket mutatja be, nem csak az energiatermelést, a víztisztítást, szennyvíztisztítást, hulladékgazdálkodást mutatja be a számunkra, hanem az embert is. Tehát ez a nap tisztelgés azon emberek, szakemberek előtt, akik ezeket a rendszereket működtetik. És persze van egy másik szándékunk is, nagyon reméljük, hogy azok a fiatalok, akik ellátogatnak ezekben az intézményekben, lehet, hogy jó pár most fog dönteni, hogy milyen irányba fordul a pályaválasztás során, és lehet, hogy pont itt születnek olyan döntések, hogy ki választja az energetikát, vagy akár a víziközmű szolgáltatást, vagy akár a hulladékágazatot jövőjéül.
1: Itt adott a kérdés akkor egyébként, hogy milyen korosztályt várnak? Fiatalabbakat is, mint aki holnap dönt a pályájáról, vagy milyen korosztályi lehetőségek vannak? Veszélyesebb például valamelyik helyszín, ahova nem menjenek nagyon fiatalok?
2: Valamennyi helyszín egyébként veszélyes üzem. Tehát a szakemberek, akik minket kísérnek egyébként, ez is egy kuriózum, hogy nem egy marketinges csapat fog minket körbevezetni, hanem szakemberek, akiktől bátran kérdezhetünk, és azt is javasoljuk, hogy kérdezzenek, ne csak az adott intézményről, erőműről, tisztítóműről kérdezzenek, hanem esetleg otthoni praktikákra is kérdezzenek rá, segíthetnek. Viszont a korosztályra visszatérve, természetesen valamennyi korosztály előtt nyitottak ezek az intézmények, viszont hogy hány éves kortól látogatható, ezt az erőművekészakája.hu oldalon, ahol egyébként regisztrálni is kell a részvételhez. Itt kapunk információt, hogy hány éves kortól fogadják az egyes intézmények, az intézményenként teljesen eltérő az egyes erőművek a látogatókat. Úgyhogy azt javasoljuk, hogy ha most döntenek, hogy hova szeretnének menni, és van még hely, akkor gyorsan nézzék meg, hogy milyen feltételeket szabnak az adott intézmények, mert hogyha a gyerekekkel együtt szeretnének kirándulást, most nem mindegy, hogy a gyerekek hány évesek. De a fiatalok nyilván tudnak menni, és egyébként volt egy nagyon kedves történet, amikor egy úr azért keresett meg minket, mert nem sikerült regisztrálni, lecsúszott róla, és segítséget kért, mert szeretett volna idős korában élete első munkahelyére ellátogatni az adott erőműbe, és az erőmű nagyon kedves volt, mert a létszámon felül fogadta az urat, és így végig tudott menni, hogy mekkora változás történt azon a munkahelyen, ahol ő a karrierjét kezdte.
1: Wow, köszönöm ezt a színes történetet, és hát én átnéztem az oldalon egy-két helyszínt, és hát van, ahova már nem lehet bejutni. Most egy ilyet szeretném, ha kiemelnénk, nem azért, hogy fájjon a hallgatók szíve, hanem azért, mert visszautalva a mögöttünk lévő nyárra, szerintem sokaknak ez az első, ami eszébe jut, hogy hova lehetne bekukkantani, ez a Paksi Atomerőmű, ahova már a vezetett túrára, mondom még egyszer, hogy nincs hely, de jól gondolom, hogy itt nagy volt az érdeklődés, és talán ez a legnépszerűbb helyszín?
2: Mindig nagy az érdeklődés, Paks mégiscsak egy kuriózum, és az elmúlt nyár az ő szakértelmüket és a hozzájuk kapcsolódó szakemberek szakértelmét is próbára tette, de a végén az lett, hogy sikeresen a teljesítménycsökkentés ellenére a Paksi Atomerőműnek nem kellett teljesen leállnia. Úgyhogy ebből kifolyólag nagyon sokak gondolatai között ott szerepelt Paks, viszont van Pakson egy látogatóközpont. Én azt javaslom, hogyha most már nem sikerült eljutni, de a Paksi látogatóközpontnak a programjait nézzék meg, és ott biztos fognak később is olyat találni, ami érdekli őket, ami esetleg egy kicsit mégiscsak közelebb hozza az atomenergiát, illetve az atomerőművet az érdeklődők számára. Természetesen a többi erőműben is már nagyon kevés a hely és a lehetőség, ami egyrésztről persze fájdalmas, másrésztről viszont jó, hiszen nagyon komoly az érdeklődés. Amikor elindult az egész kezdeményezés, azt hiszem, hogy 41 néhány intézmény csatlakozott hozzá, most már 80 fölött van. És csak ha megnézzük egyébként Hajdú-Bihar megyét, olyan szenzációs lehetőségek is vannak, mint egy közmű alagút folyosó. Ami azt hiszem, hogy az embernek talán elsőre nem olyan, ami felkeltené az érdeklődését, de ha megnézi, ha végignéz egy ilyet, akkor ránéz, hogy milyen bonyolult talán, és valahol egyszerű rendszer, és mégis mennyire izgalmas egy ilyet végignézni, megnézni, de természetesen van itt erőmű, van itt hőerőmű, ami azért is érdekes, hogyha hőerőműveket említem, mert a távhő szolgáltatás napját egy napon tartjuk. Az erőművek éjszakáján, ez pedig a távhőszolgáltatók szakmai szövetségével együtt, hiszen ő a távhőszolgáltatás napjának a főrendezője, ami azért érdekes a távhőszolgáltatás, mert ez az a felhasználási mód, mint fűtés, ahol bizony szinte bármilyen tüzelőanyagot felhasználhatunk, és Magyarországon egyre jobban tör előre a geotermiának a szerepe, és a Hajdú-Bihar megyében a geotermia egyébként jelen van. Úgyhogy gondolom, hogy ahogy több városban is, itt is egyre nagyobb szerepe lesz a geotermiának. Ami pedig a gázt illeti, nos, itt is van a gáz szállítás szempontjából egy nagyon izgalmas helyszín, ez pedig Hajdú-Szoboszlón, ami talán inkább a geotermia kapcsán jut az eszünkbe, ott a földgázszállítóknak a helyszínén tudjuk megnézni a kompresszor állomás működését, amely a gázhálózatokat működteti. Szóval a Hajdú-Bihar megyében is széles a kínálat, de hogyha már kínálatról említettem, akkor van Bükkábrányban bánya, ez ugye a Borsod-Abaúj Zemplén megye, de az is egy nagyon érdekes dolog megnézni egy külszíni fejtést, hogy egy modern bányaművelés hogy néz ki a 21. században.
1: Péter körzetünket kezdte sorolni, tehát a Hajdú-Bihar mellett a Borsod is rendben van, úgyhogy onnan is nyugodtan mondhat, még ha van ön előtt, amit el lehet mondani, illetve Szabolcs területén is vannak frekvenciáink, tehát esetleg ha onnan is ajánl programot, akkor azt is meghallgatjuk.
2: Nos, ami Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét illeti, itt Nyíregyházán hulladékkezelőt lehet megtekinteni, ahogy említettem, egyébként a megyében található a tiszalöki vízi erőmű, de akár erőművet is megnézhetünk Nyíregyházán, és a víztornyot is megtekinthetjük, ami egyébként 43 méter magas, és egészen a Tokaj-Kopasz hegyig nyílik kiállítás belőle, tehát nem csak a víztornyot belülről tudjuk megnézni, hanem a panoráma is meghatározó élményt fog nekünk jelenteni, és persze hát itt is lesz a távhő állomás, amely megtekinthető. Ami pedig még Borsod-Abaúj-Zemplén megyét illeti, nos, itt rengeteg lehetőség van. A biomassa fűtőműtől, amit Miskolcon tudunk megnézni, itt is lesz víztisztító mű Miskolc-Szaporcán, lesz egy gázturbinás erőmű Sajószögeden, Tiszaújvárosban víztoronyba mászhatunk be, itt van a Lázbérci vízmű, és természetesen még nagyon sok vízművel ismerkedhetünk meg. Hernád Kakon csúcsvízmű működésében nyerhetünk betekintést, a szennyvíztisztítás pedig Kazincbarcikán tekinthető meg.
1: Oké, nagyon köszönöm a részletes programajánlót, és akkor hangsúlyozzuk még egyszer, hogy ne csak megjelenjenek az érintett intézményeknél a hallgatóink, hanem regisztráljanak akkor a honlapon keresztül.
2: Így van. A lényeg az, hogy az erőművekészakája.hu oldalon keresztül lehet regisztrálni. A helyek száma nyilvánvalóan egyre fogy, de azt javasoljuk, hogy aki a kinézett erőmű, intézmény, víztisztítómű, szennyvíztisztító vagy hulladékgazdálkodó intézménybe nem talál helyet, a szomszéd településeken is nézzen körül, hát ha ott talál, és egy kisebb kirándulás alatt még beleférhet a család büdzséjébe egy szomszédvárosba meglátogatni egy adott intézményt.
1: Még néhány általános kérdésem lenne. Miért éjszakai program? Mármint persze értem, hogy részben ez marketing, mert ha megnézem az időpontokat, van olyan, ahol elkezdődik 15 órakor, és akkor eltart egészen este 20 óráig mondjuk a program. De miért éjszaka?
2: Az elnevezés az természetesen abból adódott, hogy előttünk már jó néhány terület kitalálta, a múzeumok éjszakája például, amikor éjszaka voltak ezek a programok, és ez nagyon népszerű lett, és ez teljesen átjött a köztudatba. Nos, ez a mi esetünkben nem annyira erőművek éjszakája, mint erőművek délutánja lenne. Úgyhogy általában kora délután kezdődnek a programok, és estig tartanak, de nem késő estig, hanem általában 19-20 órakor vége van. A kísérőink az intézményekben, az intézmények munkatársai, szakemberei lesznek. Természetesen fontos, hogy ők mennyi turnust tudtak vállalni, hogy biztonságosan végig kísérjenek, és nyilvánvaló, hogy a délutáni időpontokban még több fiatal is, több család is részt tud venni, és ők adták meg azokat a lehetőségeket, azokat a turnusokat, amiket el tudtak vállalni. Nagyon sokan egyébként köszönet érte, plusz turnusokat is vállaltak azért, hogy a nagyszámú érdeklődőket foghatni tudják.
1: Évek óta megrendezik az erőművek éjszakáját, utalt ön is a beszélgetés elején az indulásra, hogy mondjuk nagyjából megduplázódott az becsatlakozó intézmények száma. Az eredeti célkitűzéseket mennyire látja megvalósulni, amit szerettek volna sok évvel ezelőtt, amikor elindult ez a programsorozat, az mennyire valósult meg?
2: Azt hiszem, amikor elindultunk, sokkal kevesebbet beszéltünk energiáról, vízről, hulladékról, szennyvízről, az ezzel kapcsolatos problémákról. Ha megnézem azt, hogy mekkora változás történt, csak az, ami tartalom naponta ebben a témában elérhető, az sokszorosa annak, mint 5-6 évvel ezelőtt volt. Sokkal fontosabbá lett, és nem csak azért, mert az energia sokszor került olyan szituációba, hogy már energiaválságról beszélt egy-egy szakértő, nem magyar szinten, hanem a nemzetközi térben, és nyilván ez is generálta azt a figyelmet, ami az energia felé fordult, de ugyanezt mondhatnám akár a víz kapcsán is, de mi abban bízunk, hogy sikerült az elmúlt években felkeltenünk az itt lakó energiát, vizet fogyasztó, felhasználó emberek, családok figyelmét arra, hogy ez tényleg egy fontos kérdés, és ne csak azt nézzük, hogy egyes európai rendszerekben, mit tudom én, az Európai Unióban mennyi az eltárolt földgáz, nem biztos, hogy ez annyira a mi figyelmünket felkelti, viszont az igen, hogyha meg tudunk nézni egy kompresszorállomást, például pont Hajdúszoboszlón, akkor bizonyám közelebb kerül hozzánk maga a rendszer. Mi azt látjuk, hogy az emberek tudatosabbá váltak, és abban bízunk, hogy ebben a tudatosságban a Magyar Energetika és Közműszabályozási Hivatal, illetve partnerei által életre hívott erőművek éjszakája is segítségül volt.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Scherer Zsolttal, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivőjével beszélgettünk.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Zelenszkij ukrán elnök szerint meglepő az amerikai elnök bejelentése az orosz-ukrán energiaipari tűzszünetről. Az ukrán elnök hétfőn internetes kapcsolaton keresztül felszólalva a Varsói Biztonságpolitikai Fórumon kijelentette, vasárnap mindenkit nagyon meglepett, hogy Donald Trump amerikai elnök energiaipari tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között. Zelenszkij úgy látja, Oroszország megpróbálja kihasználni a következő telet, hogy csapást mérjen az ukrán energetikai hálózatra. Ukrajna ezért támogatni fogja az energetikai infrastruktúrát érintő fegyverszünetet, jelentette ki az ukrán elnök, hozzátette egyúttal, ha Oroszország télen nem fogadja el az energetikai fegyverszünetet, akkor Kijev válaszolni fog. Szeptemberben csökkentek a lakbérek, miközben két éves mélypontra szűkült a kiadó lakóingatlanok kínálata a kshingatlan.com lakbérindex előzetes adatai alapján. Az ingatlan.com közleménye kiemeli, országosan 0,2, Budapesten 0,1%-kal csökkentek a bérleti díjak augusztushoz képest. Egy év alatt ugyanakkor országosan 6, a fővárosban 5,3%-kal drágultak az albérletek. A lakbérindex havi adatai szerint az Észak-Alföldön nem változtak az árak, emelkedés pedig csak Észak-Magyarországon és a Nyugat-Dunántúlon történt 1,9, illetve 0,4%-kal. Az egy évvel korábbi szinthez képest minden térségben magasabbak voltak a bérleti díjak. A legnagyobb 8,8%-os drágulást Észak-Alföldön mérték, melyet Észak-Magyarország és Dél-Alföld követett 7,5, illetve majdnem 7%-kal. A kiadó lakások medián bérleti díja Budapesten október elején 260 000 forint volt, ugyanannyi, mint egy évvel korábban. A legdrágább megyeszékhely továbbra is Debrecen, ahol tavaly októberhez képest ugyan 10 000 forinttal csökkent a középérték, de még mindig 220 000 forint az átlagos bérleti díj. A legolcsóbb megyeszékhely Békés Csaba és Szekszárd 120 000 forintos medián értékkel, de az albérletkeresőknek Miskolcon is csupán 130 000 forintot kell átlagosan kifizetni havi bérleti díj formájában, áll a közleményben. Súlyos látáskárosodási kockázat miatt a Temu online piac terén árult ledes játékmarkolót hívtak vissza a vásárlóktól. A regisztrált vevőket a Temu közvetlenül is értesíti a vételár visszatérítésének részleteiről, tudatta a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság hétfőn. Az Uniós Piacfelügyeleti Társhatóság tájékoztatása szerint Magyarországon is elérhető lehet a termék. A hatóság azt kéri, hogy aki ezt a játékot megvásárolta, azonnal távolítsa el belőle az elemeket, és ne használják tovább.
0: Az időjárásról.
1: Az ország északi részén csak kevés felhő ígérkezik, eső nem valószínű. Az északnyugati északi szél sokfelé megélénkül, napközben 13 és 18 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Az emberek gondolkodását szeretnék kinyitni az általa vezetett séták, városnézések alkalmával, Hódi Nóra idegenvezető. A szegedi szakember megrögzötten szereti saját városát, így nagyon szereti körbevezetni azokat, akik először járnak Szegeden. Nóra külföldön is vezet túrákat, sőt, ha ő utazik, maga is részt vesz a városnéző sétákon, csak neki arra is oda kell figyelnie, hogy ne vágjon kollégája szavába. És mielőtt megtudnánk tőle, hogy milyen hozzáállással érdemes egy új várost felfedezni, hallgassuk meg, mit mond az utcaembere, ki hogyan utazik, mi az első fontos információ, nevezetesség számukra. Vona Viktória, a szegedi kommunikáció szakos egyetemista, az egyik tanítványom összeállítása következik kezdésként.
2: Amikor új helyre utazol, mi az első dolgod? Mit nézel meg először?
3: Először amúgy a múzeumokat. Én azokat nagyon szeretem.
4: Attól függ, hogyha tengerpart vagy víz közel, akkor oda egyből nyílegyenesen nem vásárolgatunk. Nem. Hogyha ilyen hegyes, dombos, akkor meg megyek túrázni.
5: Én nagyon szeretek a városban bolyongani. Ha a vidékre, akkor pedig általában így megnézem, hogy így környéken mik vannak ilyen érdekesebb kis helyek.
6: Először a természeti látványosságokat.
7: Amikor valami új helyre megyek, akkor kajádát szoktam keresni először, hogy hol lehetne jót enni. Ez a legelső, aztán utána valamilyen boltot felkészülni a későbbiekre.
8: Étterem és ebéd vagy vacsora után sétálni szoktunk egyet a környéken, felfedezni, van-e park.
9: Ételeket és az éttermeket, hogy milyen jó kis dolgokkal tudom megtömni a bendőmet, mi szeretem kipróbálni, főleg így azokat, amikhez ugye alapjáraton nincsen egy ilyen hétköznapi hozzáférésem, és utána másodlagos a városnézés.
2: És inkább a turistákkal telített helyekre mész, vagy inkább a helyiekkel próbálsz kapcsolódni, és oda mész, ahol így helyek élnek?
3: Olyan helyekre megyünk, például ilyen éttermekre is, ahol csak a helyek járnak oda, mert ezeket az ilyen turista vonzó dolgokat nem szeretem. Szerintem az nagyon rossz egyrészt, tényleg inkább csak a pénzre mennek rá, az élmény meg az úgy elveszik.
10: Szerettem az olyan helyeket is, ami ilyen eldugottabb, és nincs ott annyi turista. És olyankor kevésbé érzem magam turistának.
11: A helyi emberektől sokat lehet tanulni a helyről is, illetve tőlük jó tippeket is kaphat az ember, hogy mit érdemes megnézni, és mikor érdemes megnézni, úgyhogy szerintem az sokkal értékesebb.
1: És most halljuk a szakembert a témában, Hódi Nóra idegenvezetővel, egy kávé mellett Fülöp Janka szegedi kommunikáció szakos egyetemista, az egyik tanítványon beszélgetett.
12: Elmesélnéd azt, hogy mi a munkád, vagy mi a leírása a munkádnak, amit végzel a hétköznapokban?
13: Az én munkám az, hogy vendégeket kísérjek külföldi országokban, vagy pedig itt helyben Szegeden kísérjen őket körbe, és érdekes dolgokat meséljek nekik a helyről, ahova megérkeztek.
12: Mit tanácsolnál annak, aki egy új országba, új városba érkezik? Milyen szemléletmóddal tekintsen arra az új környezetre?
13: Hagyja otthon az otthoni beidegződéseit. Üljön be egy kávéházba, egy kávézóba, vagy egy étterembe, lehetőleg teraszos helyre, és rendeljen egy italt, egy limonádét, egy kávét, egy teát, ami neki jól esik, és hagyja, hogy egy kicsit az adott hely hasson rá, és ne akarja fölfalni a helyet egyből. Ezt mindenkinek el szoktam mondani, hogy ne akarja fölfalni a helyet egyből, mert egyszerűen azt fogja érezni, hogy lejárta a lábát, és még nem látott, még mindig nem látott semmit, nem tud az egész városról, adott helyről semmit, hanem csak azt látja, hogy A-ból B-be rohangálnak, mert időpontok vannak egyeztetve, és oda kell érnem, mert lejár a jegyem. Inkább a kevesebbet vállalja be, de ismerje meg az adott helyet.
12: Mikor egy új országban, vagy helyre érkeztek, akkor leginkább mire vagy kíváncsi vagy? Vagy mi az, amit úgy mindenképpen meg szeretnél nézni az adott helyen?
13: Ha megérkezünk valahova, akkor általában segítek a vendégeknek a szobájukat elfoglalni, és utána én mindig kimegyek a városba, kimegyek az utcára, megnézem, hogy hol vagyunk, merre járunk, kicsit én is végig sétálok, hogy maga csak ott a környéken, hogy felfedezem, hogy mik vannak, milyen arcokat látok a környéken, mosolyognak, nem mosolyognak, vagy egyetem mi van körülöttem, mi vesz körül. Mert akkor már úgy bele tudod helyezni magad az adott helyzetbe, az adott hangulatba. És akkor azt egy kicsit át is tudod adni akkor, hogy mit érezzenek a többiek, hogy mit érezhetnek a többiek. Nem biztos, hogy az első az, hogy vágt ezzel a legnagyobb látványossághoz. Most például privátban voltam Varsóban, nem csoporttal, hanem teljesen egyedül, és az történt, hogy nem tudtam még elfoglalni a szállásomat, amikor megérkeztem, mert korábban érkeztem, mint ahogy el lehetett volna foglalni a szobát, és annyit csináltam, hogy láttam, hogy van egy gyönyörű szép toronyház, kilátó terasszal, és oda vettem belépőt. És elmentem, kinéztem, hogy ott van egy étterem, akkor ott megkajáltam, kimentem a kilátó terasszal, és körbenéztem a várost, így fölülről először is. És ez volt az első élményem Varsóval. Hogy megnéztem fölülről, hogy akkor hogy is néz ki, ahol majd én majd sétálni, magatni fogok. Kapjak egy képet, egy hangulatot, és gyalog mentem el a szállásomtól, ahol ott hagytam, csak a csomagomat tudtam ott hagyni, egészen ehhez a toronyhoz, hogy egy kicsit kapjak egy olyan képet is, hogy milyen az utcán járkálni, kik mennek mellettem, hogy milyenek az emberek, milyenek a hétköznapok, ez egy hétfői nap volt, tehát milyenek az hétköznapok, milyen arcok járkálnak, suliba mennek, hogy megkapjam azt a hangulatot, ami Varsót jellemzi.
12: Mit szeretsz a legjobban a munkádban?
13: Utazni, de tényleg, tehát én egy rendes utazásfüggő vagyok, ezt én abszolút bevallom, egy hónap otthon, és én már megőrülök. Igen, tényleg. Viszont szeretek itthon is lenni, tehát én nagyon szeretem ezt a város, nagyon szeretem Szegedet, és azt is, hogy bemutathatom másoknak is, és tényleg úgy érzem, mint amikor vendéget fogadsz otthon, és elérik teszed a kis sütét, meg a üdítőt, és hogy legyél a vendégem, egyél még, mit tetszik még, mit szeretnék, mit hozzak még, és ezt nagyon szeretem, hogyha ezt itthon így meg tudom csinálni.
12: De egy idő után így, hogy nem lesz adott esetben unalmas egy idő után, hogyha újra is újra megmutatod ezeket a helyeket?
13: Hát egyrészt neked is tudni kell azt, hogy te is elsétáljál a másik irányba, olyan irányba, ahol még nem voltál. Tehát, hogy nem mindig ugyanabban a kávézóba üljébe kávézni, hogy nem mindig ugyanazt a padot választ, ahova leülsz idegen helyen. Itthon pedig, hát én bevallom őszintén, hogy megszoktam azt csinálni, hogyha még egy sima városnézést is csinálok egymás utáni napokon, akkor a másik csoporttal másik irányba indulok el. És akkor egy kicsit megfordítom a mondandómat, hogy nekem is meg kelljen fordítani, és ne automatizmusból jöjjön. Mert ha automatizmusból jön, az már régen rossz. Azt érzik a vendégek is. Megmondom, az, aki velem van, az először van itt. Ő először látja ezt a várost jó esetben, vagy ha másodszor is, akkor sem tudja mindazt, amit én. Ő neki minden új lesz, amit mondok. Tehát nekem úgy kell hozzáállni, hogy tisztelettel.
12: És egyébként az is elő szokott fordulni, hogy szegedieknek tartasz túrákat Szegeden.
13: Igen, és azokból szokott egyébként a legjobb túra kikerekedni. Igen, pontosan ezért, mert mindenki azt gondolja, hogy a lakhelyét ismeri. Szent meggyőződés az, hogy ő itt aztán nem tudok olyat mondani, amit. És ilyenkor ez a földgyűröm az ingója van, vagy nagy gyere, és akkor megmutatom. Persze rengeteget készülök is rá, akkor direkt olyan történeteket keresek ki, amik nem közismertek, nagyon sokat utána olvasok.
12: Arra is kíváncsi volnék, hogy adott esetben a te túráid, azok miben adnak többet, és hogyan adnak többet, mint ha mondjuk valaki csak megkérdezi a mesterséges intelligenciát, vagy a Wikipédiát.
13: Ennek nagyon rövid válaszom van, én. Konkrétan én vagyok az, ami a többlet ebbe az egészbe, mert igen, meg lehet kérdezni a ChatGPT-t, én is meg szoktam kérdezni a ChatGPT-t, amikor hirtelen valami információra van szüksége. Nem titok, én a Móra Ferenc Múzeumban is vezetek kulisszasétákat, és ott is mindig elmondom, hogy persze, ezek a folyosók, ahol most itt járunk, ezek bejárhatóak. De én mindig azt szeretném megmutatni, hogy mi van mögötte. Meg gondolkozz el azon, amit kaptál információt, hogy ragd össze. Próbálok olyan információkat adni, vagy csak egy gondolatcsíret elültetni, hogy nézd, ez mintha összefüggne ezzel. Nem biztos, de játszunk már el vele. Hogy most mi lenne, ha ezt átgondolnád? Tehát például ezen a kulisszasétán el szoktam mondani, hogy figyelj, ott van egy kiállítás, amiben besétálsz, ott van a csomó leírás, amit megkapsz, de tudod, hogy ki rakta azt össze? Mennyi munkával? Hogyan állt össze? össze ez a kiállítás? Honnan született? Ki volt az, aki ezt összerakta? Mi volt az elgondolása? Mik azok a kaleidoszkópnak a kis darabkája, amit mennyit kellett forgatni ahhoz, hogy most te ezt a képet kapd, amit most, amikor besétálsz a múzeumban, azon a kiállításon látsz. És még akkor sem biztos, hogy azt látod, mint amit az illető, aki összerakta, akart, mert te is hozol egy kultúrát magaddal, van egy műveltséged, olvastál valamit, meg ugye ő is, amit hozzá tudott tenni, meg amit kirakott, és gondolta, hogy az majd értelmes lesz. Úgyhogy ez mindig csak együtt működik.
12: Mennyit készülsz egy ilyen idegenvezetésre? Külföldön, belföldön?
13: Majdnem azt mondom, hogy sokkal több előzetes munkám van benne, mint amennyi maga az út, vagy az adott séta. Rengeteg mindent elolvasok, mielőtt elindulok egy útra, és nekem is sokszor az előtte való nap, ez a kaleidoszkóp, amiről beszéltem, az előtte való nap fordul be, tudatosodik, hogy mi az, amiről majd beszélni akarok sétáim kapcsán. De ahhoz nekem rengeteg anyagot fel kell dolgoznom, hogy lehet, hogy egy 200 oldalas könyvből lehet, hogy csak egy sor, ami annyira belém ragad, hogy utána azt felhasználom. És valamikor, mikor egy sétára készülve, egy teljesen más sétát rakok már össze, és tudom, hogy az majd jó lesz majd ahhoz a sétához, amiket találok információkat. Úgyhogy nekem egyébként nincsen két ugyanolyan sétám. Eljöhetsz, vannak panel mondataim nyilván, az mindenkinek van, de ha te kérdezel valamit, akkor nekem be fog ugrani valami, amit mindenképpen el kell, hogy mondjam, mert közlés szenvedélyem van, és akkor már mindjárt másik irányba megyünk, ugyanazon a vonalon, csak kicsit veszünk egy kanyart.
12: Akkor így nem így idegenvezető módban mész, akkor előfordul, hogy te is részt veszel egy ilyen vezetett sétán.
13: Igen, szeretem is. Ugye említettem Varsót, hogy kint voltam. Bejelentkeztem Vodka Kóstolom Múzeumban és az egész túrára, hogy is zajlik az egész. Nagyon nehéz kikapcsolni egyébként, annyira rád ég a szakmát, hogy nagyon nehéz kikapcsolni, hogy te most vendég vagy. Úgyhogy olyankor én mindig a leghátsó ember szoktam lenni, hogy még véletlenül szóljak bele, ne csináljak semmit, de hát a helyezkedésemből szerintem így lehet érezni, hogy hú, ez a csaj, ez nem tudom, mi van vele, de kicsit furcsa. Például ezt a túrát és ezt a Vodka Kóstolót is nagyon élveztem, rengeteg információt szereztem. Az egész, nem még a lengyel kultúráról is, és nagyon jó vezető volt, és egyszerűen nagyon jól fogta össze a csapatot, nagyon jó volt az előadás módja, kifejezetten élvezetes volt.
12: Mi az, amit a legjobban szeretsz?
13: Elmesélek egy történetet, amit pont most Azerbajdzsán-Grúzia utat csináltam, és pont most meg. És ez ezen az úton mindig eljátszom. Grúziában van Sztálinnak a szülő a városa, és ott van egy múzeum, Sztálin múzeum, és ez mindig benne van a programban. És mindig megkapom kérdésnek, hogy ide minek megyünk. Minek egy ilyen embernek múzeum? Miért itt? Miért? Hősként tisztelik, vagy valami? És a végén, mikor kijövünk, akkor mindenki föl van dobva, és egy olyan beszélgetős társaság alakul ki, akik arról beszélgetnek, hogy milyen is egy autoritár diktatúra, milyen is a propaganda, hogy működik. Azt szeretem, és ebből röviden, hogy kinyitni az embereket, kinyitni a gondolkodásukat. És ugyanez a sétáknál is, hogy megmutatok olyan dolgokat, amit te nem vettél észre, én meg lehet, hogy észrevettem. És akkor megmutathatom neked, hogy nézd, az ott van, és ez mennyire izgalmas, és vedd észre legközelebb a másikat.
1: Hódi Nóra idegenvezetőt hallották.

0: református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Talán már a héten találkozhat Brüsszelben Zelenszkij ukrán elnökkel Magyar Péter, jelezte a magyar kormányfő egy finn újságnak. A miniszterelnök az interjúban az alkotmány teljes újraírását kormánya egyik legfontosabb feladatának nevezte. A demokrácia helyreállításáról Magyar Péter büszkeségének adott hangot, hogy a kormánynak sikerült politikai megállapodásra jutnia az Európai Unióval. Az uniós forrásokról a miniszterelnök megjegyezte, ez a pénz a magyar embereket illeti meg, azokkal az aggodalmakkal kapcsolatban pedig, hogy idővel maga is önkényuralmi módszerekhez folyamodna, maga mögött tudva a Tisza párt kétharmados parlamenti többségét, Magyar Péter úgy fogalmazott, ennél jobb dolga is van. Magyarország és Ukrajna kapcsolatáról a Finlapban azt írták, Magyar Péter sem kíván fegyveres segítséget nyújtani Ukrajnának, és nem engedélyezi a fegyverszállítmányok Magyarországon keresztüli továbbítását. Szeptemberben rövid időre megakasztotta Ukrajna Európai Uniós csatlakozási tárgyalásait is, mert azt követelte, hogy Ukrajna biztosítsa az országban élő magyar kisebbség jogait. Magyar Péter a lapnak azt mondta, apró lépésekben kívánja helyreállítani a bizalmat Ukrajnával, találkozni fog

0: aktív életmódot folytat, rendszeresen úszik és teniszezik. A Vatikán Matteo Bruni szentszéki szóvivőn keresztül nem sokkal később arról adott tájékoztatást, hogy a pápát a hét elején műtik meg, és előre láthatólag egy hétig fog lábadozni. Jó eséllyel ezen a héten lemondhatnak a Hunren Magyar Kutatási Hálózat vezetői, és az új törvény elfogadásáig átmeneti vezetőt választhat a szervezet, mondta Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter a Kontrollnak adott interjújában. A tárcavezető közölte, a Nemzeti Kutatási és Tudománypolitikai Hálózat, azaz a Hunren vezetését a kormány még a nyáron távozásra kérte fel. Stipsic András, a Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet vezetője személyében pedig javaslatot is tettek átmeneti vezető kinevezésére. Ennek a folyamatnak a héten lehet eredménye, így abban lehet bízni, hogy az átmeneti vezető nyugalmat és tisztánlátást tud majd biztosítani abban az időszakban, amíg az új Hunren törvény megszületik, mondta a miniszter, kiemelve, hogy a kutató közösségnek ez az érdeke. Tanács Zoltán a kormányváltás óta született feljelentések kapcsán kiemelte, az iratkezelési és tanulmányi rendszerekkel összefüggő 100 milliárdos ügyekben és a gondosóra programmal kapcsolatban fordultak a hatóságokhoz. Utóbbiról azt mondta, korábban több mint 100 milliárd forintot, csak tavaly pedig 27 milliárdot költött arra az állam, viszont a jelenlegi kormány szerint fele ekkora összeg is elegendő lett volna a célokra. A magyar űrprogramról szólva pedig kiemelte, Kapu Tibor magyar űrhajós és az általa elvégzett kísérletek fontosak voltak, az utazás pozitív lendületet és jövőképet adott Magyarországnak a témában. Azt mondta a miniszter, egy kormánynak muszáj befektetni a jövő iparágába, a tudományokba, ennek mikéntjéről pedig a későbbiekben kell dönteni. A Hunar elnevezésű magyar űrprogram ez év végéig tart, mondta a Tanács Zoltán miniszter.
1: Az időjárásról.
0: Az ország északi részén csak kevés felhő ígérkezik, eső nem valószínű. Az északnyugati északi szél sokfelé megélénkül. Kedden már többnyire napos idő várható, csapadék nem lesz. Az északias szél főként a Tiszántúlon nagy területen megélénkül, néhol meg is erősödik. A hőmérséklet kedd délután 13 és 18 fok között valószínű.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Környezetvédelmi magazinja.
1: Köszöntöm Önöket, ez az Európa Rádió környezetvédelmi magazin műsora, a Zöldellő, én pedig Huszár Kata vagyok. Kedves hallgatóink, mai magazin műsorunkban elsőként arról szólunk, hogy lassan a végéhez közeledik a levegő minőséget javító Európai Uniós integrált projekt, a Hungary projekt, melyben többek között Miskolc is részt vett. Ezt követően a Bükki Nemzeti Park igazgatóság úgynevezett Csuli Fénystop projekt versenyéről hallhatnak, melyen az igazgatóság területén működő középiskolák diákjai indulhatnak. Kedves hallgatóink, ezzel a két témával várjuk Önöket, tartsanak velünk!
0: Zöldellő, az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket!
1: Kedves hallgatóink, lassan végéhez ér a levegőminőséget javító Európai Uniós integrált projekt. A Hungary az ország 8 régiójában, 10 településen, többek között Miskolcon támogatta a levegőminőségi tervek végrehajtását és a légszennyezés csökkentését. Az egyik legfontosabb eredmény az ökomenedzser hálózat létrehozása volt. A projekt végére 19 ökomenedzser dolgozott a 10 partner településen és két önkormányzati vállalatnál, segítve a helyi levegőminőséget minőségi intézkedések megvalósítását. Az összegzés szerint a program öröksége nem csak a fejlesztett infrastruktúrában és eszközökben rejlik, hanem abban a tudásban és együttműködésben is, amely a projekt lezárása után is támogatja Magyarország levegőminőség védelmi törekvéseit. Szigeti Tamás, a Life IP Hungary projekt szakmai vezetője nyilatkozott rádiónknak a témában.
2: Ez a projekt 2019. január 1-én indult, a célja Magyarország levegőminőségének javítása számos intézkedéssel, 10 magyarországi település bevonásával. Ezek a települések Békés Csaba, Budapest, Debrecen, Eger, Kaposvár, Karcag, Miskolc, Pécs, Szolnok és Tatabánya. Jól tudjuk, hogy a legjelentősebb környezetegészségügyi probléma Magyarországon, illetve Európa szerte is a légszennyezettség, így nagyon nagy relevanciája volt ennek a projektnek, ugyanis tudja támogatni a hazai levegőminőségjavító intézkedéseket.
1: Ugye ez, ha jól tudom, 2019. január 1-én kezdődött. Mi minden történt azóta?
2: Nagyon sok minden történt az elmúlt 8 évben. A projektnek nagyon széleskörű tevékenységei voltak. Nagyon fontos, hogy minél több adat áll a rendelkezésünkre, ahhoz, hogy megfelelő döntéseket tudjunk hozni. Tehát új légszennyezettségi mérőállomások települtek például Békés Csabán és Kaposváron, fejlesztettük a Kápusztán található háttérállomást, ezzel bővítve az országos légszennyezettségi mérőhálózatot, melyet a Hungaromet koordinál. Nagyon fontos volt, hogy további adatok álljanak rendelkezésünkre olyan településen is, ahol mondjuk gyakorta probléma van a légszennyezettséggel, például a Miskolcon egy 60 szenzorból álló úgynevezett PM monitoring hálózat létesült. Ez azt jelenti, hogy Miskolcon 60 pontján kerültek kihelyezésre szenzorok. Ezek a szenzorok mérik, hogy kisméretű arra szól részecskék, hogy hétköznapi nevén szállópor koncentrációját. Ezzel például egy nagyon részletes információt kapunk a településnek a légszennyezettségéről. Hasonló hálózat alakult például Kaposváron is. Fontos, hogy az önkormányzatoknál kapacitásépítést végezzünk, tehát létrehoztunk egy országos ökomenedzser hálózatot, és minden egyes településen legalább egy ökomenedzser került foglalkoztatásra, akinek a célja a helyi levegőminőségjavító intézkedéseknek a koordinálása, a levegőminőségi tervek felülvizsgálatában való aktív részvétel, a helyi pilot tevékenységnek a megvalósítása, érdekelt felek bevonása, illetve szemléletformálás különböző célcsoportok számára. Emellett a projektben foglalkoztunk nagyon sok pilot tevékenységgel is, melyek a közlekedési kibocsátások csökkentésére irányultak, vagy a helytelen fűtési módok visszaszorítására. Ezek is mind nagyon fontos pilotként működtek, tehát az a lényeg, hogy megnézzük, hogy ezek a tevékenységek milyen mértékben megvalósíthatók, mennyire hatékonyak levegő minőségjavítás szempontjából, és a későbbiekben ezek hogyan ültethetők át más településre is. Ahhoz, hogy megfelelő döntéseket tudjunk hozni egy önkormányzat, hogy egy adott intézkedés mennyire hatékony. Ugye meg kell nézni azt, hogy a beruházás költsége az mondjuk milyen hasznot hoz levegő minőség szempontjából. Ebben is fejlesztések történtek a projekt keretében. Létrehoztunk egy döntéstámogató levegő minőség modellező eszköz. Ez az eszköz egy online szoftver, amit az önkormányzatok tudnak használni, és meg tudja mondani azt, hogy egy adott intézkedésnek várhatóan milyen lesz a hatása a levegő minőségre. Tehát például, hogyha lezárunk egy utcát a forgalom előtt, egy elkerülő utat hozunk létre, vagy akár egy fűtéskorszerűsítést valósítunk meg egy-egy település részen, akkor ennek mondjuk milyen hatása van. Hát ezek voltak azok a tevékenységek, amelyek kimondottan levegő minőség javítását célozták, és természetesen, ahogy említettem, minden településen nagyon intenzíven történt a szemléletformálás.
1: Ahogy hallhattuk, hogy ugye ennek a projektnek, ennek a 2019-ben kezdődött több éves projektnek a legfőbb célja az hazánk levegő minőségének a javítása. Pont emiatt lett kiválasztva a már említett 10 város? Ezek ilyen eltérő levegő minőségű városok?
2: Cél volt a projekt létrehozása során, hogy a nagyobb településekre fókuszálunk, tehát elsősorban a nagyobb települések kerültek bevonásra. Természetesen ezeknek a településeknek eltérő a levegő minőségi helyzete, attól függ, hogy hol helyezkednek el, milyen jellemző kibocsátásokkal rendelkezik egy-egy adott település. Még például a Miskolcon a helytelen fűtési módoknak az alkalmazása, a völgyhelyzet úgy gyakorlatilag meghatározza a kedvezőtlen levegő minőséget, főleg a fűtési szezonban, addig egyes településeknél, például akár Falcagnál, Békéscsabánál, Debrecennél, például ugyanúgy domináns a mezőgazdaságból származó szennyezés, a véderdők hiányában mezőgazdasági tevékenység során gyakorlatilag előfordul, hogy nagyobb mennyiségű por érkezik ezeknek a településeknek. Hát a pilot tevékenységeknek a meghatározását nagyban befolyásolta, hogy egy-egy adott településen melyek a jellemző légszennyező források, melyek azok a problémák, amelyekre választ szeretnénk adni.
1: Ugye itt ökomenedzserek is segítették, vagy fókuszáltak nagyon a munkára, nem is tudom, hogy fogalmazza meg, kik voltak ők, mert ha jól tudom, minden városban volt ökomenedzser.
2: Minden városban felvételre került egy ökomenedzser. Az ő feladatuk az volt, hogy a levegő minőség javítását célzó mindenféle intézkedést tudják támogatni. Nagyon fontos, hogy az ökomenedzserek képzést kaptak, a koordinálom kedvezményezett folyamatos képzéseket tartott az ökomenedzserek számára, bővíti a tudásukat, de ezek az ökomenedzser találkozók például arra is alkalmasak voltak, hogy az ökomenedzserek megosztják tapasztalataikat egymással. Ez egy folyamatos képzést biztosítottunk az ökomenedzserek számára, és ezeken a találkozókon nagyon sokszor olyan helyzetbe is kerültünk, hogy nagyon sokat tudtunk mi is tanulni az ökomenedzserektől, hogy egy-egy helyi problémát hogyan oldanak meg, milyen ötleteink vannak a szemléletformálásra. Ez egy nagyon hasznos hálózat, hiszen nagyon sok település esetén nagyon kevés humán kapacitás rendelkezésre, hogy a levegő minőséggel kapcsolatos problémákra fókuszáljanak.
1: Ha jól tudom, itt a projekt keretében országos reprezentatív kérdőíves felmérések is készültek. Ezekről mit tudhatunk?
2: Igen, nagyon fontos volt, hogy a 8 év során két évente nézzük, hogy a lakosság attitűdje hogyan változik a légszennyezettséggel, levegő minőséggel kapcsolatban. Minden két évente reprezentatív felmérést végeztünk. Nagyon fontos nyomon követni, hogy hogyan is alakul az attitűd, hiszen ugye a szemléletformálási tevékenységeknek az a célja, hogy minél inkább formáljuk, minél inkább pozitív irányba tudjuk befolyásolni a lakosság véleményét, attitűdjét, hozzáállását a levegő minőséggel kapcsolatban. Illetve felmérjük a lakosságnak a tudását a levegő minőséggel kapcsolatban, ez egy fontos célunk volt. Például megkérdeztük a legutóbbi felmérés során 2026 év elején, hogyan is vélekedik arról, hogy milyen a levegő minőség az adott lakóhelyén, és jó volt látni, hogy a lakosság érzékeli azt, hogy egy javuló tendenciát mutat a légszennyezettség. Természetesen még mindig sokan vannak azok, akik mondjuk úgy vélekednek, hogy folyamatosan romlik a levegő minőség. Látszik az a tendencia, amit az elmúlt évek során végeztünk, hogy egyre inkább megismerik az emberek, hogy hogyan is alakul a levegő minőség, melyek azok a fontos légszennyező források, mik az, amiket ők tehetnek a levegő minőség javítása szempontjából. Jó látni, hogy gyakorlatilag 8 év alatt egy fejlődő tendenciát tapasztalunk.
1: Rengeteg intézkedést, rengeteg cselekvési tervet megvalósítottak ugye itt az elmúlt években a különböző résztvevő városokban. Mit tapasztaltak, mi volt a legeredményesebb, ha lehet ilyen összevetést készíteni?
2: Azt kell mondjam, hogy gyakorlatilag az összes pilot tevékenységünk sikeresen zárult pozitív eredményekkel. Néhányat kiemelnék, akkor kiemelném például Miskolcnak a példáját. De Miskolc egy nagyon intenzív tevékenységet végzett annak érdekében, hogy próbálja meg visszaszorítani a helytelen tüzelési módoknak az alkalmazását. Tette úgy, hogy például az önkormányzat betiltotta a kerti hulladékok avar égetésnek a gyakorlatát. Ugye általánosabban az országban van egy általános tiltás, viszont nagyon sok önkormányzat időről időre engedélyezi ezt a tevékenységet. Miskolcon ez például már nem lehetséges. Ugye nagyon fontos, hogy az ellenőrzésekre is ügyeljünk, hiszen tudjuk jól, hogy ez mindig egy gyakori probléma. Itt például nagyon jó gyakorlat volt, hogy az önkormányzat, a kormányhivatal, az önkormányzati rendészet nagyon szorosan együttműködött annak érdekében, hogy hatékonyan tudják azonosítani azokat a háztartásokat, ahol még előfordul helytelen fűtési módoknak az alkalmazása. Ez egy nagyon intenzív szemléletformáló tevékenység tartozott, illetve több mint 2500 komposzt keretet osztottak ki a lakosság számára, hogy valamilyen alternatívát is tudjunk biztosítani annak érdekében, hogy a kerti hulladékot és a zavart ne elégessék, hanem inkább komposztálják. Ez természetesen nagyon intenzív képzések tartottak, tehát például amikor a lakosok átvették az igényelt komposztkeretet, akkor egy részletes információt kaptak arról, hogy hogyan is kell használni a komposztkeretet, milyen hatásai vannak a légszennyezettségnek. Ez egy nagyon fontos példa volt. Egy két településen például a közösségi kerékpáros rendszer alakult ki, Budapesten is a kéménybántes belváros címszó alatt próbáltuk elérni azt, hogy a tárhőre minél több ingatlan csatlakozzon, de fontos tevékenység volt még például Tatabányán, hogy minél több információnk legyen a levegőminőségről, részletesebb ez alapján az önkormányzat olyan intézkedéseket hozott, mely célzottan egy-egy településre vonatkoznak. De említhetném a fásítási programokat, Debrecenben például egy véderdő alakult, pont azért, hogy a mezőgazdasági területekről kevesebb por jusson be a városba, de például hasonló fásítás alakult Békés Csabán, Szolnokon a közlekedésre fókuszáltak, egy intelligens közlekedési rendszer jött létre, Budapesten még a városi logisztikai fejlesztések valósultak meg, tehát nagyon-nagyon sokrétű azok a tevékenységeket, amiket a projektre fedett.
1: Ugye itt a Hungarometnek a feladata többek között, ha jól tudom, az volt itt a projektben a több év során, hogy tulajdonképpen a levegő minőséget mérje, abban részt vegyen. Mit tapasztaltak itt a levegő minőség kapcsán? Gondolom azért el lett különítve, hogy milyen káros anyagok, milyen mértékben találhatók meg a különböző városok mérési pontjaim.
2: Igen, tehát nagyon fontos feladatunk volt, hogy folyamatosan nyomon követjük a levegő minőséget a partner településeinken. Tapasztalható, hogy javuló tendencia gyakorlatilag az összes vizsgálati szennyező esetében. Nagyon nehéz viszont elkülöníteni, hogy ez a hatás, ez a javuló tendencia, ez olyan minek köszönhető. Nagyon gyakran tudjuk jól, hogy egyre enyhébbek a teleink, egyre kevésbé fordul az elő, hogy inverziós helyzetek alakulnak ki, amik ugye kedvezőtlen levegő minőséghez járulnak hozzá. Tehát, hogy amellett, hogy csökken a légszennyező anyagok kibocsátása, nagyon fontos szerepe van, hogy a meteorológiai paraméterek is középtávon hogyan alakulnak. Tehát ezek is mind, hogy egyre enyhébbek a teleink, mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy egy javuló tendenciát mutat a levegő minőség. Nagyon fontos, hogy ugye a célt elérjük, hiszen a célunk az, hogy a levegő minőség javuljon, hogy ehhez hozzájárultak nagyban azok az intézkedések is, amelyeket a projektbe.
1: Vannak egyébként még feladatok?
2: Természetesen feladatok mindig is vannak. A levegő minőség javítása továbbra is cél. Az Európai Unióban új levegő minőség irányelv került kiadásra, melyeknek az átültetés az egyes tagállamokban is folyamatban van. Ez egy sokkal szigorúbb határértékeket határoz meg, és ez alapján látszik, hogy Magyarországon is azért meg továbbra is csökkenteni kell a légszennyező anyagoknak a koncentrációját, és természetesen még számos intézkedést kell tenni annak érdekében, hogy a levegő minőség az tovább csökkenjen.
1: Itt ugye, ha jól tudom, egészen pontosan december 31-e a projekt zárása. Jók az információim?
2: Igen, jók az információim.
1: Mi történik még addig?
2: Igen, a projekt zárásáig is folyamatosan történnek egyes tevékenységek, például szemléletformálási tevékenységek. Az utolsó egy-két hónap gyakorlatilag már a projekt zárása, az eredmények összesítése, hatások nyomon követéséről voltak ezek a legfontosabb tevékenységeink.
1: Mi történik ezután? Az ökomenedzserek maradnak még az önkormányzatoknál, önkormányzati cégeknél, az intézkedések maradnak-e tovább, vagy így, hogy lezárult a projekt, ezzel tulajdonképpen ez az egész véget is ér?
2: Folyamatosan azon dolgozunk, hogy a projekt eredmények fenntarthatóvá váljanak. Pont éppen Karcsban tartunk egy partner találkozót, ahol a fenntarthatóságról beszélünk. Szeretnénk elérni, hogy minden önkormányzatnál továbbra is maradjanak ökomenedzserek. Szeretnénk a továbbiakban is rendszeresen találkozókat tartani az ökomenedzserekkel. Pont, hogy megbeszéljük, hogy milyen aktuális problémák vannak, milyen fejlemények vannak az egyes településeken, hogyan lehet tovább és javítani a levegő minőséget. A pilot tevékenységek esetében is fontos szerepe van a fenntartásnak, és bízunk benne, hogy ezek az eredmények, amiket elértünk, ezek nagyon sok helyen be tudnak épülni, akár helyi stratégiákban, vagy országos stratégiákban, tehát erre törekszünk, hogy minél inkább hasznosuljanak azok az eredmények, amelyeket a projektben elértünk.
1: Azért azzal, hogy ugye lezárult itt a projekt, vagy lezárul a projekt, azzal még ugye, ahogy hallhattuk, nem ér véget tulajdonképpen itt több dolog, de azért mi emberek, mit tudunk tenni azért, akár például itt Miskolcon és a Miskolcon élők, hogy tisztább legyen a város levegője?
2: Nagyon sok mindent tudunk tenni a mi magunk is a levegő minőség javításáért. Gondoljuk is, hogy hogyan tudjuk csökkenteni akár a közlekedésre, a kibocsátásokat, például a lehetőség szerint használjuk minél többet a tömegközlekedés, akár sétáljunk, kerékpározzunk, hagyjuk otthon a gépjárművet, különösen akkor, amikor mondjuk kedvezőtlen a levegő minőség. Ennek nagyon fontos, hogy fejlesztjük otthonainkat, ügyeljünk az energiahatékonyságra, kevesebb áramot, kevesebb hőt használjunk, mellőzzük a helytelen fűtési szokások alkalmazását, komposztáljunk, hasznosítsuk újra a zöld hulladékot. Számos ilyen tevékenység van, amiben ugye mi is tehetünk a levegő minőség javításában, de minden apró lépés számít.
1: Kedves hallgatóink, lassan végéhez ér a levegő minőséget javító Európai Uniós integrált projekt. A Hungary az ország 8 régiójában, 10 településen, többek között Miskolcon támogatta a levegő minőségi tervek végrehajtását és a légszennyezettség csökkentését. Az elmúlt percekben a témával kapcsolatban Szigeti Tamással, a Life EP Hungary projekt szakmai vezetőjével beszélgettünk.

0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
1: Kedves hallgatóink, akár miskolci középiskolás csapatok is jelentkezhetnek a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Suli Fénystop elnevezésű vetélkedőjére. A projekt célja, hogy minél több fiatal megismerhesse a fényszennyezés fogalmát, valamint annak az élővilágra gyakorolt káros hatásait. A több részfeladatból álló, áprilisban záruló megmérettetésről Zsidai Sára Eszter, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályának természetvédelmi kommunikációs és oktatási munkatársa nyilatkozik.
2: A Suli Fénystop azért indult el most nálunk, mert úgy gondolom, hogy a fényszennyezés a természetvédelemben is egy olyan téma, ami kicsit háttérbe szorult, és nagyon érdekesnek tartom azt, hogy keveset foglalkozunk ezzel a témával. Én körülbelül egy hónapja voltam egy nagyon jó konferencián, amit a Gyöngybagoly Védelmi Alapítvány szervezett, és ott egy egész nap folyt arról a diskurzus, hogy milyen hatásai vannak a fényszennyezésnek, és hogy ez hogyan és miként befolyásolja a mi mindennapi életünket is, nem csak az állatok és növények életét, hanem konkrétan az emberekre is milyen hatásokat gyakorol. És ennek a projektnek az a célja, hogy minél több fiatal nézzen utána ennek a témának, ismerkedjen meg a fényszennyezés fogalmával, és azzal, hogy milyen hatást gyakorol ránk és az élővilágra.
1: Gondolom erre a projektversenyre itt akár tulajdonképpen miskolci diákok is jelentkezhetnek, vagy szerte az országból akár?
2: A projektverseny az a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságnak a területére vonatkozik, tehát az ott található középiskolás diákcsoportok tudnak rá pályázni, és október 15-ig van erre lehetőségük.
1: Hogyan kell pályázni? Mit tudhatunk erről?
2: A pályázatot azt az én e-mail címemen kell benyújtani. Minden felhívásra kapcsolatos információ az fönt van a honlapunkon, az oktatás menüpont alatt és a vetélkedőknél megtalálják ezt a Suli Fénystop kiírást.
1: Mire számíthat az, aki esetlegesen mondjuk hallja ezt a riportot és elgondolkozik rajta, hogy jelentkezik? Mi lesz itt a feladat, illetve feladatok?
2: Ugye a neve is sugallja, hogy Suli Fénystop, tehát itt a diákoknak az lesz a feladatuk, hogy felmérjék az iskolájuknak a fényforrásait, és hogy azoknak van-e, illetve milyen káros hatásaik vannak jelenleg, és erre kell projektfeladatban egy olyan megoldást találni, ami akár később a pályázatok benyújtása kapcsán, mint tervként benyújtható. Tehát azért ez egy elég komoly feladat, és ezért is hirdettük meg középiskolásoknak. 3 részből fog állni a projekt. Az első körben kapnak időt arra, hogy magával a fényszennyezés fogalmával megismerkedhessenek, és ugye felmérjék a saját intézményükben lévő aktuális helyzetet. A második körben ott 2 élőlény fajcsoportjára kell fókuszt helyezni, hogy rájuk hogyan hat a fényszennyezés. Itt lehetnek állatok, illetve növények is, akik szóba jöhetnek, de akár azt is kifejthetik, hogy az emberi szervezetre milyen hatásokat gyakorol. És a harmadik körben ott pedig magát a projektfeladatot kell kidolgozni.
1: Mi ez a projektfeladat?
2: Ez a projektfeladat ez az, hogy a saját intézményüknél egy olyan dokumentációt készítsenek, amiben egy olyan tervet mutatnak be, ami a fényszennyezést csökkenti az intézmény területén. Ezt lehet szöveges dokumentum formájában, prezentáció, vagy akár látványterv animáció formájában is.
1: És akkor tehát itt maga a megmérettetés úgy zajlik, hogy ugye az október 15-i határidőig jelentkeznek csapatok. Hány fősök lehetnek?
2: 4-6 fős csapatok jelentkezését várjuk.
1: És ők utána megkapják a feladatokat, a különböző rész etapok feladatait?
2: Igazából itt ugye a projekt menetén le van írva, hogy mik a határidők, tehát december 20-áig kell nekik gyakorlatilag egy olyan dokumentációt benyújtani, amiben ugye a fényszennyezés fogalmát kifejtik, hatásait, és utána pedig az iskolában felmért lámpatestek, világítótesteknek az aktuális problémáira úgymond rávilágítanak, hogy szerintük mi lehet ezzel a probléma.
1: És akkor ezt követi, gondolom, a másik két kör, amit én itt olvasok, hogy a második kör az január 31-ig tart, a harmadik pedig március 15-ig, tehát azért lesz itt bőven idejük a fiataloknak. Itt az első körnél maradva engem megfogott, elgondolkodtatott az a feladat rész, hogy meg kell vizsgálni, hogy a különböző iskolákban alkalmazott világítások környezetbarátak-e, jól vannak-e elhelyezve. Mit tudhatunk erről? Van olyan, hogy mondjuk rossz helyen van egy lámpa egy intézményben?
2: Így van, tehát ugye a fényszennyezési módok azok többfélék lehetnek. Van, hogy mondjuk térben nem megfelelő, tehát mondjuk itt értem azt, hogy a horizont felé világít a megvilágítandó tér helyett, illetve nem megfelelő a mennyisége, tehát mondjuk túl nagy a megvilágítás, vagy időben nem megfelelő, tehát hogy folyamatosan világít a helyet, hogy funkciót látnál, akár mondjuk mozgásérzékelővel, illetve hogy minőségileg hogy felel meg, mert a világítás során a fény különböző spektrumokban világítja meg az adott környezetet, és hát itt ugye, hogy milyen hullámhosszú a tartomány, az sem mindegy. Tehát itt inkább a meleg fényű lámpatestek azok, amik kevésbé okoznak úgymond kárt. Egy kutatás például kimutatta, hogy túl hideg fehér fény forrásoknál nagyobb arányban jelent meg mell- és prosztatarák, mint a meleg fényforrások használatánál. Tehát itt nem csak az állatvilág, hanem az emberi testre is gyakorol érdekes hatásokat.
1: Ugye itt a második körnek a feladata az, hogy két kiválasztott faj esetében megvizsgálja, hogy a fényszennyezési viszonyok milyen hatást gyakorolnak rájuk. Ez ott az intézményben történik?
2: Történhet az intézményben, viszont hogyha mondjuk olyan helyen van az intézmény, hogy kevés fajt lehet ott megfigyelni, akkor nyilván választható szabadon is. Nem szabtam erre határt, nyilván én örülnék neki, hogyha mondjuk Magyarországon belül maradnánk, mert ugye itt a teknősökre is gyakorol hatást, de azért nem az óceánparton élünk, tehát jó lenne, hogyha minél szűkebb körben maradnánk az intézmény körül. Ugye akár rovaroktól kezdve növényeken át is lehet itt élőlényekre gondolni.
1: Beszéljünk egy picit azért magáról a fényszennyezésről. Én nagyjából eddig úgy azt gondoltam fényszennyezésnek, hogy mondjuk amikor egy-egy nagy áruháznak a parkolójába éjszakai is égnek a lámpák, idézőjebben fölöslegesen, ezt nem tudom eldönteni, hogy valóban fölösleges vagy nem, vagy ugye a nagy neonreklámok világítanak, és ahogy én olvastam, ugye többnyire nagyvárosok környékén nagyobb a fényszennyezés, hiszen ott van több mesterséges fény. Nem csak ezek a fényszennyezésnek a kritériumai?
2: Gyakorlatilag nagyjából igen, viszont ugye Magyarországon szinte már nincs olyan hely, ahonnan a éjszaka ne lehetne érzékelhető mesterséges világítást megfigyelni. Például, hogyha megnézzük, hogy Budapestnek a fényei akár 100 kilométeres körzetben egyértelműen ugye érezteti hatással bírnak, akkor azért ott látszik, hogy milyen problémákra vetít rá. Illetve az is igaz, hogy a mesterséges éjszakai megvilágításnak az intenzitása az évente olyan 2-6%-kal is nő világszerte. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy az elmúlt évtizedben körülbelül 20%-kal nőtt a természetes környezetbe jutó mesterséges fény, akkor el lehet gondolkodni azon, hogy mondjuk a népesség növekedés a földünkön nem ilyen nagy mértékű. És igen, itt ugye alapvetően a fényszennyezés fogalma az Hát jogszabályban gyönyörűen meg van fogalmazva kerek mondatban, öt sorban körülbelül, de lerövidítve talán úgy tudnám a legjobban elmondani, hogy olyan mesterséges és zavaró fény, ami ugye az égboltnak a természetes sötétségét elveszi, tehát egy mesterséges fénylést ad, és hát ezzel ugye káros élettani és környezeti hatást okoz. Tehát nagyjából így ezzel tudnám röviden megfogalmazni a legjobban a fényszennyezésnek a fogalmát.
1: Milyen hatásai lehetnek egyébként akár az emberekre, akár az állatokra?
2: Hát ugye alapvetően nekünk is a napi biológiai óránkra ugye hatással van, a melatonin termelésre, állatoknál pedig ugye akár a tájékozódási képességre van hatással, és hát ugye ezeknek akár morfológiai élettani hatása is lehet.
1: Hazánkban egyébként hogy állunk a fényszennyezéssel, akár így világviszonylatban, vagy akár a környező országok, vagy Európa országai tekintetében van erre valamiféle adat?
2: Hú, hát adat az biztos van. Én azt tudom erre mondani, hogy állhatnánk jobban is. Itt ugye mindig az a cél lebeg az ember előtt, hogy minél kevesebb kárt okozzunk a természetbe, és ugye a fényszennyezés olyan szempontból egy olyan környezetkárosító tényező, amit például, hogyha lekapcsoljuk a villanyt, akkor megszűnik. Tehát gyakorlatilag könnyen tudunk tenni az ellen, hogy mondjuk megszüntessük, nem úgy, mint mondjuk egy bármilyen légszennyezéssel kapcsolatos, vagy vízszennyezéssel kapcsolatos környezeti szennyezést. Tehát ott gyakorlatilag, hogyha megszűnik a fényforrás, akkor megszűnik a szennyezés. Nyilván itt a környezetre gyakorolt hatása fönnmaradhat bizonyos ideig, de maga a szennyezés az rögtön megszűnik.
1: Tehát magyarán tulajdonképpen tudnánk tenni azért, hogy ez viszonylag gyorsan és egyszerűen megoldódjon. Egyébként mi emberek tudunk-e, átlag emberek tenni azért, hogy ezek a fényszennyezés mértéke kisebb legyen? Mert én például azt vettem észre, hogy már nagyon sok, hát én családi házaknál láttam, több családi háznál, hogy konkrétan a fal meg van világítva kívülről.
2: Igen.
1: Ami számomra döbbenetes, mert én ilyennel mondjuk évekkel ezelőtt nem nagyon találkoztam.
2: Igen, és például ugye az utcákon is lehet olyan fényforrásokat látni, ami fölfelé világít. Tehát az abszolút nem megfelelő, illetve ugye nekünk is kellemetlen, mert hát ugye, hogyha a földben van és fölfelé világít, akkor konkrétan minket is megvakít. Tehát ezek teljesen haszontalanok. De mi is tudunk tenni egyébként. Már azzal nagyon sokat tudunk tenni, hogyha olyan lámpatesteket használunk, ami mondjuk nem kör alakú, és ugye fölfelé nem világít, hanem csak azt a teret világítjuk meg, ami nekünk szükséges, hogy megvilágítva legyen, illetve annak a fény minősége is inkább meleg típusú, nem ez a hideg fény, vagy például mozgásérzékelőket helyezünk föl, hogy ugye fölöslegesen ne világítson, illetve most ezen a konferencián azt is említették, hogy például a piros fényforrások azok kevésbé zavaróak. Tehát, hogy azok teljesen szinte ártalmatlanok. Másképp érzékelik akár a denevérek is, vagy akár ránk is kevésbé van hatással, mint maga ezek a fényesebb spektrumú fények.
1: Mondjuk azt nehezen tudom elképzelni, hogy egy sima közvilágítás valami piros színben pompázzon, bár karácsony környékén biztos, hogy jóval érdekesebb, de azért gondolom itt például az iskolánkban is van esetleg lehetőség arra, hogy a fényszennyezést csökkentsék, meg a diákok, ugye ahogy hallhattuk is, hogy az egyik része a projektversenynek, hogy ők majd kidolgozzanak megoldást, esetleges megoldást a különböző felvetésekre, problémákra, de mire lehet itt gondolni például egy intézményben? Megfelelő izzót választanak? Mondjuk.
2: Így van, azon is nagyon sok számít, hogy milyen izzó, és mondom, hogy milyen hullámhossza a fénynek. Tehát kerülni inkább a hideg fényeket, és inkább a meleg fények, a megvilágításnak a fókuszát figyelembe venni, hogy mi az, amit meg kell világítani feltétlenül, mi az, ami kevésbé fontos, hogy meg legyen világítva, a fénynek az irányát, tehát hogy ne a horizontra világítson, hanem lefelé világítson. Hát mozgásérzékelőket esetleg, hogyha lehet felszerelni. Tehát ilyenekre gondoltunk, és igazából az is felvetődött, hogy ugye vannak most már ezek az ökoiskolák, illetve akár olyan iskolák, amik erre eddig is odafigyeltek, hogy akkor a diákoknak mi lesz a feladata, és akkor azért írtuk bele, hogy akár a településen belüli közintézmény, tehát hogyha van olyan közintézmény, ami szintén nagy fényszennyezéssel bír, akkor lehet azt is választani, hogyha az iskolában ezek már meg vannak oldva, ezek a világítási problémák.
1: Mi egyébként ennek a hosszú hónapokon át tartó versenysorozatnak, projektversenynek tulajdonképpen a célja?
2: Hogy csökkentsük az intézményekbe a fényszennyezést, és hogy a gyerekek is megismerkedjenek vele, mert nyilván most ez a középiskolai korosztály, hogyha felnő, akkor már tudatosabban tud akár a ház körül fényforrásokat felszerelni.
1: Hát én bízom benne, hogy minél többen élnek ennek a lehetőségével, ennek a megmérettetésnek a lehetőségével. Mondjuk el azért még egyszer itt a pontos határidőt, illetve hogy hol tudnak utána nézni az érdeklődők a részleteknek.
2: A Bükki Nemzeti Park igazgatóság honlap oldalán az oktatás menüpont alatt van egy vetélkedő menüpont, és akkor ott a suli fénystop felhívást megtalálhatják, és október 15-éig kell jelentkezni középiskolás csapatoknak, hát ilyen 3-6 fővel, akik nyilván szeretnék, hogy a fényszennyezés kicsit csökkenjen az intézményük területén.
1: Azért mondjuk el, hogy itt a hosszú-hosszú hetek munkája majd, azért néhány csapatnak, ugye a dobogós csapatoknak jutalommal is járnak. Mik lesznek ezek?
2: Így van. Ugye itt azért elég nehéz lesz osztályozni, hogy a pályamunkák valószínűleg különbözők lesznek, különböző településekről, különböző intézmény típusokból, illetve ugye megvilágítási problémákból, de mindenféleképpen helyezetteket fogunk kinevezni, és itt ugye ha már a fényszennyezés kerül fő témába, akkor úgy gondoltuk, hogy a Bükki csillagdába fognak a nyertesek belépőt nyerni. Itt a harmadik helyezett egy komplex belépőt fog kapni, ugye csapatként. A második helyezett az esti csillagászati programot is kap a Bükki csillagdába a belépőn kívül, és az első helyezett pedig még vendégészakát is a csillagda mellett található Borostyán vendégházunkban, és onnan át tudnak sétálni egy esti csillagászati programra.
1: Van-e esetleg valami segédanyag a diákoknak, ami esetleg segítheti őket a projektverseny során?
2: Természetesen nagyon jó anyag van fönt a természetvédelem.hu oldalon, a fényszennyezésről világosan címmel, és ebben még további szakirodalmak vannak felsorolva. Ez egy tényleg nagyon jól összeállított anyag, tehát hogyha ezt elolvassák, akkor már nagyon sok minden hasznos dologgal megismerkedhetnek, és hát nyilván egy útmutatása további szakirodalom felé is. Ez szintén fönt van a felhívás legvégén, ez az ajánlott anyag a projekthez címen.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Suli Fénystop elnevezésű vetélkedőjéről, projektversenyéről hallhattak, Zsidai Sára Esztertől, az igazgatóság ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályának természetvédelmi kommunikációs és oktatási munkatársától.

0: református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu
1: Kedves hallgatóink, véget is ért a mai zöldellő, köszönöm megtisztelő figyelmüket, továbbra is hallgassák az Európa Rádiót. Huszár Katát hallották, viszont hallásra!
0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinját hallották.

0: esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az esti krónikát követően. Óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Fontos, hogy Ukrajna betartsa a magyar nyelvű oktatást, illetve a kisebbségi iskolák jogi biztonságát szavatoló vállalásait, jelentette ki Orbán Anita külügyminiszter Luxemburgban hétfőn. A tagországok külügyminisztereinek tanácsülését megelőzően azzal összefüggésben beszélt erről, hogy az ukrán parlament vitát tart és szavaz a kisebbségi jogokról szóló törvényjavaslatról. Orbán Anita a magyar újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta, ezzel megoldódnának a kárpátaljai kisebbség oktatási és kisebbségi jogainak problémái. A miniszter emlékeztetett, a törvény az Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának részét képezi. Az október 6-i szakbizottsági jóváhagyás szükséges feltétel volt ahhoz, hogy a belső piacot érintő második és a versenyképességet érintő harmadik csatlakozási fejezet megnyílhasson. Végleges elfogadását követően Magyarország a kárpátaljai kisebbségi szervezetek képviselőivel együtt figyelemmel fogja kísérni a vonatkozó ukrán törvények megvalósítását, fogalmazott. Orbán Anita elmondta azt is, az orosz agresszió kapcsán az Európai Unió tanácsa jóvá fogja hagyni az eddigi legnagyobb uniós szankciós csomagot, ami mint tájékoztatott több mint 800 vállalatot, illetve csaknem 750 embert tartalmaz, emelte ki a magyar diplomácia vezetője. Beiktatták hivatalába Kukri Zoltán lelkipásztort Hernád Németiben. Ünnepi pillanatoknak adott otthont október 11-én a Hernád Németi Református templom, ahol megkezdődött a gyülekezet és az új lelkipásztor hivatalos közös élete. A Kárpátaljáról származó fiatal lelkész Sárospatakon végezte teológiai tanulmányait, miután egy ifjúsági táborban megérezte Isten személyes elhívását. A két gyermekes édesapa korábban szerencsén szerzett értékes

0: a pecsét a gyülekezet és a lelkipásztornak a közös életére, a közös szolgálatukra, és ahogy az egyik tanárom mondta, hogy inkább kell a beiktatást isteni ígéretnek tekinteni, mint sem, hogy kötelességként tesz rá ezzel valamit az Isten a lelkipásztor és a gyülekezetre. Ugyanis ugye a beiktatás az tulajdonképpen egy kezdet, és amennyire bizonyos az, hogy most elkezdjük a közös szolgálatunkat úgy már hivatalosabban és beiktatva, annyira biztos az, hogy az Isten megadja a folytatást is a gyülekezet és a lelkipásztor közös szolgálatáról nézve. Emlékszem, még tavaly a felszentelésem az nem járt ilyen izgalommal, illetve részemről nem volt olyan nagy boom dolog, de nyilván annak is megvan a jelentősége. Hát annyira vártuk, hogy a felszentelés követően a gyülekezet az mindig úgy jött felém, hogy akkor a beiktatással ne is nagyon várjunk, hanem minél hamarabb kerüljön is rá sor. Az a jó itt németiben, hogy nem úgy álltak hozzá, hogy na, akkor tiszteletes úr kezdje el szervezni. Nyilván a rámeső részeket, időpontok lebeszélése, püspök úrral, esperes úrral az én feladatom volt, de a többi minden, a nőszövetség az teljesen átvette, hogy mi legyen az étel, a vacsorán, az agapén, a szeretett vendégségem. Presbiterekkel szintén összeültünk, hogy akkor kinek mi lesz a feladata.
1: A gyerekek digitális jólétének kulcsát nem feltétlenül a digitális eszközök teljes tiltásában, hanem inkább a biztonságos és életkornak megfelelő használat megtanításában látja az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit a Betesda Gyermekkórház által rendezett hétfői konferencián a tanítás és példamutatás fontosságát hangsúlyozta a digitális eszköz használattal kapcsolatban annak érdekében, hogy a gyerekek ki tudják használni az eszközök nyújtotta lehetőségeket és el tudják kerülni a kockázatokat. Kálnoki Kis Attila, a belügyminisztérium sportért felelős államtitkára szintén az egészséges egyensúly megteremtését szorgalmazta a digitális eszközök használata, valamint a tanulás, pihenés, játék, mozgás, családdal töltött idő között. Szeptemberben csökkentek a lakbérek, miközben két éves mélypontra szűkült a kiadó lakóingatlanok kínálata a kshingatlan.com lakbérindex előzetes adatai alapján. Az ingatlan.com közleménye kiemeli, országosan 0,2, Budapesten 0,1%-kal csökkentek a bérleti díjak augusztushoz képest. Egy év alatt ugyanakkor országosan 6, a fővárosban 5,3%-kal drágultak az albérletek. A lakbérindex havi adatai szerint az Észak-Alföldön nem változtak az árak, emelkedés pedig csak Észak-Magyarországon és a Nyugat-Dunántúlon történt 1,9, illetve 0,4%-kal. Az egy évvel korábbi szinthez képest minden térségben magasabbak voltak a bérleti díjak. A legnagyobb 8,8%-os drágulást Észak-Alföldön mérték, melyet Észak-Magyarország és Dél-Alföld követett 7,5, illetve majdnem 7%-kal. A kiadó lakások medián bérleti díja Budapesten október elején 260 000 forint volt, ugyanannyi, mint egy évvel korábban. A legdrágább megyeszékhely továbbra is Debrecen, ahol tavaly októberhez képest ugyan 10 000 forinttal csökkent a középérték, de még mindig 220 000 forint az átlagos bérleti díj. A legolcsóbb megyeszékhely Békés Csaba és Szekszárd 120 000 forintos medián értékkel, de az albérletkeresőknek Miskolcon is csupán 130 000 forintot kell átlagosan kifizetni havi bérleti díj formájában, áll a közleményben. A Református Közéleti és Kulturális Alapítvány és a Felső-Barcikai Református Egyházközség kirakodóvásárral, főzőversennyel és kóstolással, valamint hálaadó istentisztelettel vár mindenkit a 6. Református Ízek találkozójára. Az alkalmat október 16-a és 18-a között rendezik meg Kazincbarcikán. Zila Gábort, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetőjét hallják.
2: Egy régi-régi hagyománya van annak, hogy a református egyház a különböző társadalmi csoportok felé, vagy a különböző szakmacsoportok felé igyekszik odafordulni speciálisan is, és valamiért az Úristen úgy adta, hogy nekünk ez különösen is ahhoz a társadalmi réteghez, vagy ahhoz a társadalmi csoporthoz adatik meg ez az odafordulás feladata, akik azért valljuk meg történelmet vizsgálva, jól látszik, hogy korábban a magyarországi reformátusság fennmaradásának, gazdasági megmaradásának az alapját is jelentették, nevezetesen a vidéken mezőgazdaságból élőknek a csoportját. Valamiért ez úgy

0: alakult, ha hinnék a véletlenekben, azt mondanám, hogy véletlenül ez úgy alakult, de nem hiszem, hogy a református közélet és kulturális alapítvány megkapta azokat a feladatokat, amikor is ehhez a csoporthoz tudunk odafordulni. Az egyik ilyen alkalmunk és ennek az eseménynek a társrendezvénye az a Bórum, ami a kárpát-medencei református szőlészeket és borászokat igyekszik összefogni, a másik pedig ez a református ízek alkalma lett, amikor is Szent Péter püspök úr javaslatára, kezdeményezésére igyekeztünk azokat a termelőket is megszólítani, akik a mezőgazdaság többi részéből élnek, tehát nem kifejezetten a szőlővel vagy a borral foglalkoznak. És ennek az alkalomnak az két fontos célkitűzése van. Ezek közül az egyik az az, hogy az egymás szakmai tudása által való épülés az itt is megjelenhessen. A másik fontos része pedig az, hogy egy kicsit meg tudjunk pihenni, és hálatelt szívvel odafordulni az Úristenhez, hálát adni azért, hogy megadta termését a föld.
1: Súlyos látáskárosodási kockázat miatt a Temu online piac terén árult ledes játékmarkolót hívtak vissza a vásárlóktól. A regisztrált vevőket a Temu közvetlenül is értesíti a vételár visszatérítésének részleteiről, tudatta a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság hétfőn. Az Uniós Piacfelügyeleti Társhatóság tájékoztatása szerint Magyarországon is elérhető lehet a termék. A hatóság azt kéri, hogy aki ezt a játékot megvásárolta, azonnal távolítsa el belőle az elemeket, és ne használják tovább. Különleges kozmikus utazásra invitálja az érdeklődőket a miskolci dr. Szabó Gyula bemutató csillagvizsgáló október 16-án pénteken. A 18 órakor kezdődő csillagparti középpontjában ezúttal a naprendszer egyik leglátványosabb bolygója, a Szaturnusz és annak gyűrűrendszere áll. A Keresztül a Szaturnusz gyűrűjén című előadáson Romenda Roland kalauzolja el a résztvevőket a gázúriás különleges világába. Az érdeklődők megismerhetik a bolygó felépítését, gyűrűrendszerének sajátosságait, valamint azokat a legendás űrszondákat is, melyek fontos szerepet játszottak a Szaturnusz kutatásában. Az előadás során a látogatók közelebbről is felfedezhetik a gyűrűs bolygó titkait, és új nézőpontból ismerhetik meg a naprendszer egyik legkülönlegesebb égitestét.
2: Tiszán innen, és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgató testvéreket. Svantner Gergő református lelkipásztor vagyok Alsóvadászról. Istennek igéjét olvasom János első leveléből, a 4. fejezet, első 6 verse így szól. Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelketeket, hogy Istentől vannak-e, mert sok hamis próféta jött ki a világba, erről ismeritek meg az Isten lelkét, amelyik lélek Jézus testben megjelent Krisztust vallja. Az Istentől van. És amelyik lélek nem tesz vallást Jézusról, az nincs Istentől. És az az Antikrisztus, amelyről hallottátok, hogy eljön, és már most a világban van. Gyermekeim, ti Istentől vagytok, és legyőztétek őket, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. Ők a világból valók, azért a világ szerint szólnak, és a világ hallgat rájuk. Mi Istentől vagyunk, aki ismeri Istent, az hallgat ránk. Aki nem ismeri, Istentől van, az nem hallgat ránk. Erről ismerjük meg az igazság lelkét, és a tévejgés lelkét. Kedves testvérek, János apostol ebben az igeszakaszban egy nagyon fontos dologra figyelmezteti a gyülekezetet. Nem minden Istentől való, ami annak látszik. Nem minden igaz, amit Isten nevében mondanak, és nem minden hangra kell hallgatnunk, amely azt állítja magáról, hogy az igazságot képviseli. Éppen ezért mondja János, vizsgáljátok meg a lelketeket, vagyis ne legyetek hiszékenyek. Nézzétek meg, vizsgáljátok meg, hogy valóban Istentől származik-e az, amit hallotok. De hogyan tudjuk ezt eldönteni? Mi alapján lehet különbséget tenni az igazság és a tévejgés között? János nem hagy bennünket bizonytalanságban, a mérce Jézus Krisztus. Amelyik lélek Jézus testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentől van. Vagyis mindig azt kell megvizsgálnunk, mit mond Krisztusról. Kinek vallja Jézust? Mert a keresztény hit középpontjában nem valamiféle általános Isten hit áll, hanem Jézus Krisztus. Ő az Isten fia, aki testben megjelent, valóságosan belépett ebbe a világba, magára vette emberi életünket, és értünk vállalta a keresztet. Milyen nagy szükségünk van erre a megkülönböztetésre ma is. Hiszen bennünket is rengeteg hang vesz körül. Emberek mondják meg, hogyan kellene élnünk, mitől leszünk boldogok, mit higgyünk Istenről, mit gondoljunk önmagunkról, és nem minden hazugság érkezik úgy, hogy azonnal felismerjük. Sokszor éppen azért veszélyes a tévejgés, mert nagyon hasonlít az igazságra. Szépen hangzik, megnyugtató, talán még biblikusnak is tűnik. De János azt mondja, vizsgáld meg, Krisztushoz vezet, őt vallja Úrnak. Megáll Isten igéjének világosságában? Kedves testvérem, ehhez nekünk ismernünk kell az igét, mert hogyan ismerhetnénk fel a tévejgést, ha nem ismerjük az igazságot? Hogyan tudnánk megvizsgálni a lelkeket, ha nincs mihez mérnünk azt, amit hallunk? Éppen ezért nem mindegy, hogy mennyire vagyunk otthon Isten igéjében. Nem elég mások hitéből élni, mások véleményére hagyatkozni, nekünk magunknak kell egyre mélyebben megismernünk a Krisztust. De ebben az igében nem csak figyelmeztetés van, hanem egy hatalmas biztatás is. Gyermekeim, ti Istentől vagytok, és legyőztétek őket, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. Nem azt mondja János, hogy azért győzhetünk, mert elég okosak vagyunk, és minden tévedést azonnal felismerünk, hanem azért, mert nagyobb az, aki bennünk van. A győzelem forrása nem bennünk, hanem Istenben van. Ezért, amikor összezavarnak a világ hangjai, amikor nem tudod, kinek higgy, ne attól félj, hogy egyedül kell megtalálnod az igazságot, térd vissza Krisztushoz. Térd vissza az igéhez, kérd Isten lelkét, hogy vezessen. Mert van az igazság lelke, és van a tévejgés lelke, de nekünk adott ott egy bizonyos pont, Jézus Krisztus. ő benne megismerhetjük az igazságot, ő hozzá ragaszkodhatunk, ő az, aki megtart bennünket, mert valóban nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. Amen. Imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, adj nekünk bölcsességet, hogy a sokféle hang között felismerjük a te igazságodat, Szent Lelked által segíts igédhez ragaszkodnunk, a tévejgést felismernünk, és mindenkor benned megmaradnunk.

Turmezei Erzsébet a forráshoz. Te nem csak olyan forrás vagy, amelyik engedi magát megtalálni. Te az a forrás vagy, amelyik maga indul el megkeresni a szomjazókat. Tiszta, bővizű, csodálatos forrás, keresd tovább a szomjasokat. Látod, mennyien vannak? Posvány vizével oltják szomjúságukat. Szomjaznak életre, szeretetre, irgalomra és bocsánatra, jóságra, igazságra, örömre, igazi szabadságra. Szomjazók számlálhatatlan serege. Mi lesz velük, ha rád nem találnak? Milyen felfoghatatlan, ahogy elindulsz megkeresni őket, ahogy szüntelen útban vagy feléjük, meg se várva, hogy ők keressenek. Milyen csodálatos titok! Boldog, akit már megtaláltál, s nem posványok mérgező vizét issza. Ahogy ígérted, nem szomjazik soha többé, és belsejéből szeretett, öröm, irgalom, jóság, élő víz fakad. Krisztus forrás, te áldott drága, tiszta, keresd tovább a szomjasokat.

0: Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik. Tűz van, ég a torony. Az öreg Tóbiás azelőtt magányosan éldegélt a toronyszobában, de most már nem volt egyedül. Eljátszhatott, elbeszélgethetett a Pisti papagájjal meg a kiskutyával. Mind a kettőt a 75. születésnapjára kapta ajándékba. A papagáj fecsegő természetű volt, örökösen beszélt, beszélt, és ha már nem tudta, miről beszéljen, saját magáról énekelt. Hát igen, a Pisti csodálatosan okos madár volt. Tóbiást napról napra jobban megszerette őt is, meg a kutyust is, amelyet Rémótól kapott. Jól megvoltak hármasban. Míg aztán egy napon rettenetes dolog történt. Tóbiás lement a henteshez húsért. A Pisti papagáj meg a kiskutya egyedül maradtak otthon, és éppen akkor kigyulladt a ház. Égett a kapu, meg a lépcső alja. Valaki elkiáltotta, tűz van, tűz van! Mindenfelől oda csődült a nép. Ott termett Bastián rendbiztos, meg Szílius és a fodrász. Tóbiás is szaladt haza, ahogy tudott, és amikor látta, hogy ég a háza, valósággal kétségbe esett. Csak a papagájt, meg a kutyust kimentené valaki. Odafönt vannak a toronyban egyedül. Többen is fel akartak menni, de égett a lépcső. És percről percre nagyobb lett a veszedelem. Hallották is a szegény kiskutya rémült ugatását a magasból. Bastián rendbiztosnak hirtelen eszébe jutott a három rabló. Hát, ha azok fel tudnának mászni a falon. Elvégre megszokták, hogy nem a rendes úton járnak be a lakásokba. Szaladt haza, villámgyorsan kinyitotta a börtönajtót és bekiáltott nekik. Futás, fiúk! Ég a torony! És a papagáj meg a kiskutya bennégnek, ha ki nem mentik őket. Csak ti segíthettek. A rablóknak nem kellett biztatás. Repültek, mint a nyíl. Bastián meg loholt utánuk. Fel tudtok mászni? Azt hiszitek? Megtesszük, amit elég tőlünk. Felelte Kasper, és már is mászni kezdett felfelé a falon. Kapaszkodás közben nekiáltott. Hé, emberek! Egy hosszú kötelet kerítsetek hamar! A pék beugrott a pékségbe, kihozta a kötelet, amivel őket egymáshoz kötözte annak idején. Neztek, itt a kötél! Kiáltott fel. Jonatán lemászott egy darabon, elvette a felnyújtott kötelet, aztán megfordult és újra felfelé kapaszkodott. Én azt hiszem, sikerül nekik, mondta Bastián rendbiztos. Bízhat bennünk, rendbiztos úr! Kiáltott le Kasper a magasból, még integetett is. Az emberek lélegzetüket is visszafojtották. Izgatottan, néma csendben várták, mi lesz most. Kasper közben felért az erkélyig. Átlódította magát a korláton, és eltűnt a szoba ajtaja mögött. A lent állók megtapsolták, megéjenezték, és mikor fél perccel azután a másik kettő is az erkélyre ugrott, újra felharsant az éjjel. Aztán megint csend lett. A sok szempár mind a torony erkélyre szegeződött. Nem kellett sokáig várniuk. Kasper már jött is ki a szobából, kezében a kalitkával. Nyomában Jesper, karján a kölyök kutyával és Jonatán, na de ilyet, egyik kezében Tóbiás messzelátójával, másikban a kenyeres dobozzal. Lett is olyan újongás, éjenzés, hogy csak úgy harsogott az utca. Tóbiás a szakállába markolt örömében. Vigyázat, leküldöm a Pistit! Kiáltotta Kasper, és leeresztette a kötélen a kalitkát. Szegény papagáj rémületében egy árva szót se szólt egész úton. Tóbiás odaugrott, ölébe fogta a kalitkát madarastul, mire a kötelet újra felhúzták. Most a messzelátó meg a kenyeres doboz sétált le. A kutyus utoljára maradt, mert annak a szállítása nem volt egészen egyszerű dolog. Jonatán aggodalmaskodott. A kutyust nem ereszhetjük így le. Ha útközben lecsúszik róla a kötél, egyszerűen leesik, meg abból is baj lehet, ha szorosan kötjük rá. Hát akkor mit csináljunk? Kérdezte Kasper. Eresszük le velem együtt. Úgy is tettek. Jespert kötözték a kötére, és egy perccel azután szerencsésen leérkezett ölében a kölyök kutyával, amelyiknek ilyen formán szőre szála se görbült. Tóbiás átvette a kutyuskáját, és sokáig szorongatta a Jesper kezét, Nem győzött hálálkodni. Szerencsésen kimentették hát az égő házból a papagájt meg a kiskutyát. A távcső és a kenyeres doboz is épségben leérkezett. Bastián rendbiztos felkiáltott az erkére. Hé, fiúk, most már gyertek le, ti is, mert bennéktek. Jó lesz sietni. Egyelőre más dolgunk van, kiáltott le Kasper. El kell oltani a tüzet, vizet küldjetek fel. Vízzel teli vedreket küldtek fel nekik, Jonatán az erkélyen állt és húzta a kötelet. Kasper meg a lángoló lépcsőre öntötte egyik veder vizet a másik után. Dolgoztak megállás nélkül, veder-veder után érkezett fel és lötyent a lépcsőre. Eleinte csak még sűrűbben gomolygott a füst, de aztán gyűrülni kezdett, és fél óra múlva tiszta volt a levegő odafönn. A tüzet sikerült eloltani. Akkor végre Kasper és Jonatán is lemászott. Újjongott a város népe. Ezt szépen csináltátok, kiáltozták. Kipipúrá, ilyen a három rabló. Ilyenzett Szőrenszen Borbé. Te vagy a legügyesebb tűzoltó, akit valaha láttam, mondta Tóbiás Kaspernak. A rendbiztosnak hirtelen jó gondolata támadt. Erről jut eszembe valami. Kardamomnak nincs tűzoltó parancsnoka. A közelükben állók hallották a rendbiztos szavait, és vagy tízen egyszerre kiáltották. Legyen Kasper a tűzoltó parancsnokunk, legyen! Megválasztjuk Kaspert tűzoltó parancsnoknak!
1: Az bizony hasznos lesz, mondta a rendbiztos. Hasznos és kellemes.
0: Megkérdezte Kaspert, elvállalná-e az állást.
1: Világéletemben mindig tűzoltó parancsnok szerettem volna lenni.
0: Így lett Kasper Kardamom város tűzoltó parancsnoka.
1: De most már vissza kell mennünk a börtönbe, mondta Jesper.
0: Bastián rendbiztos közbeszólt. Oda mentek, barátaim, ahová kedvetek tartja, mert szabadok vagytok.
1: Szabadok vagyunk?
0: Kérdezte csodálkozó Jonatán.
1: Egészen?
0: Természetes. Azt csináljátok, amit tetszik. Éppen úgy sétálhatunk az utcán, mint más? Kérdezte Jesper.
1: Éppen úgy.
0: No, ez érdekes lesz. És felülhetünk a villamosra is? Kérdezte Jonatán.
1: Akár egész nap utazgathattok.
0: Ez már beszéd. Megmusakodtak, rendbeszedték magukat a börtönben, aztán végig sétáltak az utcán. Nyugodtan, kényelmesen. A szembejövők barátságosan köszöntötték őket. Jó napot, jó napot! A rablók is megbiccentették a fejüket, visszaköszöntek.
1: Na hát, ez igazán érdekes, mondta Kasper.
0: Most éppen olyanok vagyunk, mint más ember, mondta Jonatán. Mikor a villamos megállóhoz értek, a kocsi éppen indulni akart. De a kalauz meglátta őket és kihajolt.
1: Jó napot kívánok, uraim! Nincs kedvük egy kis sétakocsikázásra?
0: De igen, köszönjük! Felelték egyszerre hárman. Éppen ez volt a szándékunk. Felszálltak, leültek a kocsiban, és büszkén néztek végig az utasokon.
1: Akkor talán indulhatunk is,
0: mondta Kasper. A kalauz megrántotta a csengőt, és a villamos elindult.

a folyót a helyeken. Köszönöm a légzéshez szükséges levegőt, és hogy boldogabb vagyok, mint bármikor az előtt.

Egy-egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Fontos, hogy Ukrajna betartsa a magyar nyelvű oktatást, illetve a kisebbségi iskolák jogi biztonságát szavatoló vállalásait, jelentette ki Orbán Anita külügyminiszter Luxemburgban hétfőn. A tagországok külügyminisztereinek tanácsülését megelőzően azzal összefüggésben beszélt erről, hogy az ukrán parlament vitát tart és szavaz a kisebbségi jogokról szóló törvényjavaslatról. Orbán Anita a magyar újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta, ezzel megoldódnának a kárpátaljai kisebbség oktatási és kisebbségi jogainak problémái. A miniszter emlékeztetett, a törvény az Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának részét képezi. Az október 6-i szakbizottsági jóváhagyás szükséges feltétel volt ahhoz, hogy a belső piacot érintő második és a versenyképességet érintő harmadik csatlakozási fejezet megnyílhasson. Végleges elfogadását követően Magyarország a kárpátaljai kisebbségi szervezetek képviselőivel együtt figyelemmel fogja kísérni a vonatkozó ukrán törvények megvalósítását, fogalmazott. Orbán Anita elmondta azt is, az orosz agresszió kapcsán az Európai Unió tanácsa jóvá fogja hagyni az eddigi legnagyobb uniós szankciós csomagot, ami mint tájékoztatott több mint 800 vállalatot, illetve csak nem 750 embert tartalmaz, emelte ki a magyar diplomácia vezetője. Beiktatták hivatalába Kukri Zoltán lelkipásztort Hernád Németiben. Ünnepi pillanatoknak adott otthont október 11-én a Hernád Németi Református templom, ahol megkezdődött a gyülekezet és az új lelkipásztor hivatalos közös élete. A Kárpátaljáról származó fiatal lelkész Sárospatakon végezte teológiai tanulmányait, miután egy ifjúsági táborban megérezte Isten személyes elhívását. A két gyermekes édesapa korábban szerencsén szerzett értékes tapasztalatokat exmisszusként és iskola lelkészként, majd 2024. decemberétől segédlelkészként formálta a helyi közösséget. Mivel maga is falusi környezetből származik, Hernád Németiben valódi otthonra talált, ahol a gyülekezet hamar befogadta őt és családját, mondta Kukri Zoltán lelkész. A gyerekek digitális jólétének kulcsát nem feltétlenül a digitális eszközök teljes tiltásában, hanem inkább a biztonságos és életkormányos

0: pihenés, játék, mozgás, családdal töltött idő között. Különleges kozmikus utazásra invitálja az érdeklődőket a miskolci dr. Szabó Gyula bemutató csillagvizsgáló október 16-án pénteken. A 18 órakor kezdődő csillagparti középpontjában ezúttal a naprendszer egyik leglátványosabb bolygója, a Szaturnusz és annak gyűrűrendszere áll. A Keresztül a Szaturnusz gyűrűjén című előadáson Romenda Roland kalauzolja el a résztvevőket a gázóriás különleges világába. Az érdeklődők megismerhetik a bolygó felépítését, gyűrűrendszerének sajátosságait, valamint azokat a legendás űrszondákat is, melyek fontos szerepet játszottak a Szaturnusz kutatásában. Az előadás során a látogatók közelebbről is felfedezhetik a gyűrűs bolygó titkait, és új nézőpontból ismerhetik meg a naprendszer egyik legkülönlegesebb égitestét.
1: Az időjárásról.
0: Az ország északi részén csak kevés felhő ígérkezik, eső nem valószínű. Az északnyugati északi szél sok felé megélénkül, kedden már többnyire napos idő várható, csapadék nem lesz. Az északias szél főként a Tiszántúlon nagy területen megélénkül, néhol meg is erősödik. A hőmérséklet kedd délután 13 és 18 fok között valószínű.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: ismerjük meg egymást, bemutatjuk református közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazin műsorát hallják.
1: Kedves hallgatóink, ismerjük meg egymást című magazinműsorunk egy közelmúltban zajlott konferencia kapcsán készült. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Karl Barth Kutatóintézete, az MTA DAB Vallástudományi Munkabizottsága, az MRE Doktorok Kollégiuma rendszeres teológiai szekciója és a Lelkész Továbbképző Intézet tudományos szimpóziumot tartott szeptember 28-án és 29-én a Debreceni Református Kollégiumban. A teológiai tudományos esemény középpontjában Karl Barth, a 20. századi keresztény teológia egyik legjelentősebb alakja, 1936-os magyarországi útjának részletei és utóélete állt. A konferencia szervezője Fazakas Sándor, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem professzora. Vele beszélgetünk a következő percekben. Tóth Emese számít megtisztelő figyelmükre.

0: Fazakas Sándor, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem professzora szervezte a nemrég zajlott BART konferenciát, ami egy kétnapos szakmai vagy tudományos teológiai esemény volt. Mindenekelőtt mutassuk be Karl Barthot, hogy miért jelentős az ő munkássága, miért fontos ő önöknek.
1: Karl Barth, vagy ahogy Magyarországon nevezték a 20. században Barth Károly, ugye Kálvin Jánost és Barth Károlyt magyarítottuk, közel áll hozzánk. Tehát Karl Barth a 20. század egyik legmeghatározóbb református teológusa volt. Az ő hatása Japántól Amerikáig mérhető, az egész világon, már életében mérhető volt, és ugyanígy Magyarországon is. Különösképpen figyelt a magyar reformátusok életére, Barth két alkalommal járt előadói körúton Magyarországon, 1936-ban és 1948-ban. De Barthot hallgatták egykori magyar református professzorok, vagy evangélikus diákok is. Ha legközelebbieket nézzük, akkor Török István, aki Debreceni Hittudományi Egyetemnek volt valamikor professzora, 1928 és 29-ben hallgatta Barthot, és az ő teológiai munkásságáról írta doktori értekezését 1932-ben Török István Karl Barth teológiának kezdetei címen, vagy az egykori Sárospataki és budapesti professzor Nagy Barna Bondban hallgatta az ő előadásait, de Erdélyben szinte még hamarabb megérkezett Barthnak a hatása, a 20-as évektől kezdve látjuk Barthnak a hatását. Persze feltevődik a kérdés, hogy minek tudható be Karl Barth hatása és ilyen nagyon meghatározó recepciója a magyar reformátusok között. És ez a konferencia is erre mutatott rá. Tulajdonképpen a 20-as évektől kezdődően mind Erdélyben, mind Magyarországon nagyon elevenen foglalkoztatta a magyar reformátusokat az a kérdés, hogy a két világháború között, illetve Trianon utáni helyzetben mi vár a reformátusokra, a magyar református egyházra, mit jelent a megváltozott történelmi társadalmi helyzetben, akár kisebbségben, a kereszténységre, és hogyan lehetne pontosabban definiálni, tartalommal megtölteni a szolgálatnak a keretfeltételeit, mit jelent erdélyi és magyarországi református keresztényként élni, gyülekezetként élni, és ezt a szolgálatot, ezt a küldetést vállalni. És Barthnak a teológiája azért volt hihetetlenül fontos, mert olyan kérdésekre irányította rá a figyelmet, amely szinte megtartó jelentőségű volt, vagyis az egyháznak az elsőleges feladata az ige hirdetése, illetve az ige hirdetése és az ige hirdetésével összefüggésben a keresztény életnek a lehetővé tétele, a keresztény hitvalló életnek a lehetővé tétele, ez egy óriási vigasztaló potenciállal bírt abban a történelmi helyzetben.
0: Egy háború utáni veszteségeket terhelt időszakról beszélünk, ezért lehetett ilyen hatásos az ő teológiai tevékenysége?
1: Igen, tehát amikor megváltozik körülöttünk a társadalmi keretfeltétel, és ezt mi magunk is érezzük ma is, ezért is aktuális Barth. Tehát megváltoznak azok a társadalmi keretfeltételek, amelyekről azt gondoltuk, hogy kedvezőek az egyházi élet számára. Tehát sokáig együtt lehet élni egy olyan társadalmi politikai berendezkedéssel, amely partnerként tekint az egyházak számára és az egyházak szolgálata számára, és hirtelen megváltozik valami, akkor elbizonytalanodik az egyház, elbizonytalanodik a kereszténység. Barth azt mondja, hogy nem kellene ettől elbizonytalanodni, hanem egy megváltozott társadalmi helyzetben is keresztényként és egyházként kell tudatosítani magunk szolgálatát, és azt, ami az egyházat igazán egyházzá teszi. Mi az, ami az egyházat igazán egyházzá teszi? Nem a társadalmi igényekre való válaszadás, nem a megfelelési kényszernek való engedés, hanem Jézus Krisztus, illetve az Isten kinyilatkoztatása, ennek a hirdetése is megnézni, hogy a kinyilatkoztatásnak az érvényessége hogyan szól a mai emberhez, hogyan érvényes itt és ma a mostani körülmények között. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy Barthnál egy teológiai kérdés mindig politikai relevanciával bír, és egy politikai, társadalmi, történelmi változás teológiailag értelmezhető. Ezt nem mindenki tudta abban a korban is, ma sem egyaránt elfogadni, de azért Barth benne élt a saját korában. Nem állítjuk róla, hogy csalatkozhatatlan volt minden politikai értékítéletében, de nagyon sokáig ő 10 évig lelkipásztor volt Svájcban, Zaffenwildben, utána kezdte a munkáját, és az egész teológiai munkássága során, göttingeni, münsteri, bonni, majd bázeli professzori munkája során úgy művelte a dogmatikát, hogy erre azt mondta valaki, olyan volt, mint egy nagy ige hirdetés, egy nagy prédikáció. És ő ezzel az igénnyel próbálta megérteni az Isten kijelentését, rendszerbe foglalni, a katedrán átadni, és a prédikációban átadni. Tehát egész tudományos pálya alatt szüntelenül prédikált, sőt, nyugdíjasként időskorában a bázeli fegyházban, a börtönben a rabbatartottaknak is prédikált, és az utolsó kéziratos feljegyzései egy imádságot tükröznek, ilyen prédikációval istentiszteletre készülve feljegyzett néhány kulcsszót egy imádsághoz, és ezután az istentisztelet után érte őt a halál.
0: Mennyire volt politikus is?
1: Ha őt magát kérdezném meg, azt mondaná, hogy minden politika. Tehát nem szólni hozzá a társadalmi kérdésekhez, ez is politikum. És véleményt formálni, ez is politikum. Bár nagyon élesen látta a 20. századi és a mindenkori politikai életnek azt a totalitáris vonását, amely igénybe kívánja venni az embert és a teljes embert. És amikor a politika próbálja az embert igénybe venni, de nem csak szakmaiságát vagy munkaerejét, hanem belső világát, lojalitását, engedelmességét, lelki életét, akkor ilyenkor, mondja Barth, a politika konkurensként lép fel az Istennel szembe. És az embernek el kell dönteni, hogy Istennek engedelmeskedik, vagy földi hatalmasságoknak engedelmeskedik.
0: Lehet teológiai köntösbe öltöztetni a politikát, vagy a politikai nézeteket?
1: Ezzel a kérdésfeltevéssel így nem tudok egyetérteni, mert az egyháznak a minden megnyilvánulása, a puszta léte önmagában politikai üzenettel bír. Nyilván magyar kontextusban azt azért hangsúlyoznunk kell, hogy mi sokszor a politika alatt pártpolitikai preferenciákat értünk. A szó eredeti értelmében nem ezt jelenti a politika, hanem a politika azt jelenti a köznek a dolgai, a mindennapi együttélésünknek a dolgai, a polisznak, a városállamnak, annak a közösségnek a jóléte, viszonyulva a görög városállamok, görög filozófia gyökereig. Tehát a politikum azt jelenti, hogy nem közömbös számunkra, hogy hogyan élnek az emberek a mindennapokban. És a protestantizmus és a református vallás mindig is fokozott felelősséget érzett a köz dolgai iránt. A reformáció idejében nem volt annyira elválasztva a közélet és a vallás élet, mint napjainkban. A napjaink igénye a szeparációra, nevezetesen, hogy az egyház és az állam egymástól elkülönítve működjön, ez egy újkori vívmány. Nyilván már a reformátorok is megszabják a kompetenciákat, már akkor is az egyes keresztény ember egyszer él benne az egyházban, és a mindennapokban, a gazdaságban, a politikában, a tudományban. És most sincs ez másként. Tehát az egy beteges és skizofrén megközelítés azt gondolni, hogy a vallási élet, magatartás, attitűd az a vasárnap istentisztelet idejére tartozik, és amikor hétfőn az ember bemegy a munkahelyére, akkor a lelki életét, vagy az erkölcsi felelősségét, ami mondjuk az ige hirdetéséből, hallgatásából fakad, azt otthon hagyja és maga mögött hagyja. Tehát nem két világban élünk, ugyanabban a világban élünk, és egyszerre vagyunk polgárai az államnak, és egyszerre vagyunk polgárai nyilván az Isten országának, közelebbről az egyháznak, mint egyház tagok, gyülekezeti tagok.
0: Hogy Karl Barth munkássága mennyire él a mában is, ezt mutatja például, hogy van egy Karl Barth kutatóintézet, és ez ugye itt működik Debrecenben. Mutassuk be egy kicsit ezt is.
1: 2007-ben alapítottuk, az egyetem és az egyház körülött közösen alapította a Karl Barth kutatóintézetet, az egyetemen belül pedig két tanszékünk, a rendszeres teológiai, dogmatikai tanszék és a szocialetikai tanszék közösen, és éppen az volt a célunk a Karl Barth kelet-közép-európai kutatóintézet megalapításával, hogy Barthnak a teológiáját és a térségre kifejtett hatását, és ennek az utóéletét feltérképezzük. Említettem már, hogy a magyar reformátusok nagyon közel álltak a szívéhez Karl Barthnak, de ő ismerte mondjuk a cseh országi protestánsnak az életét, a horvátországi protestánsok életét, és nyilvánvalóan a magyarországi és erdélyi reformátusoknak az életét is. A sárospataki teológia 1931-ben tiszteletbeli professzorává avatta, a kolozsvári teológia, a protestáns teológiai intézet Barth látogatás után 37-ben szintén tiszteletbeli professzori, illetve diszdoktori címet adományozott neki. 1936-ban először nálunk mondta el azt a nagyon híres előadását az Isten kegyelmi kiválasztásáról, amely a klasszikus predestináció, hit és értelmezés újragondolása, újraértelmezése, erről is beszélhetünk. Ennek a kapcsán szerveztük ezt a mostani konferenciát, és a mi kutatóintézetünknek az a feladata, az a célkitűzése, hogy a magyar nyelven megjelent Barth munkákat felkutassa, vagy a Barthról írt értekezéseket felkutassa, vizsgálja a hatástörténetét, konferenciák szervezésével tudatosítsuk ennek az örökségnek a jelentőségét, kiadványokat szerkeztünk már, a 9. kötetet, füzetet adtuk ki, Karl Barth kutatóintézet kiadványait ezek, vagy konferencia előadásoknak a gyűjteményei, vagy Barthnak a munkái, illetve bekapcsolódunk a nemzetközi Barth kutatásba. Partnereink között tartjuk számon azokat az intézményeket, mint a bázeli Karl Barth levéltárat, vagy a Hollandiából működtetett adatbázist, ahol mi is szereplünk a adatbázis honlapján. alapján és a magyarul megjelent műveket mindig felrögzítjük rekordok szintjén, tehát egy nemzetközi kutatóbázisban is benne vannak azok az adatok, bibliográfiai adatok, amelyeket mi adunk ki, vagy egykor megjelentek, vagy feldolgoztunk, és én magam is szervezője voltam olyan nemzetközi BART konferenciáknak, amelyeket Németországban tartottak, most is volt egy meghívott előadónk. Tehát a Kárbát Kutatóintézet mind hazai vonatkozásban, mind pedig nemzetközi vonatkozásban kiemelt figyelmet érdemel, és ez az intézet tartotta fontosnak, hogy ezt a konferenciát megszervezze társ szervezőkkel együtt, hiszen a Lelkész Továbbképző Intézet, illetve a Doktorok Kollégiuma rendszeres teológiai szekciója, vagy a DAB-nak a vallástudományi szekciója is a társ rendezők között van.

0: Fazakas Sándorral, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem professzorával folytatjuk beszélgetésünket.
1: Milyen gyakran rendezik ezt a konferenciát?
2: 2-3 évente szoktuk megszervezni a konferenciát. Visszamenőleg, ha nézem, akkor 24-ben volt egy konferenciánk. Emlékezve arról, hogy az 1934-es év, ez a Bármely Teológiai Nyilatkozat kiadásának az éve, az egyházi harcnak az ideje, milyen jelentősége volt ekkor a balti teológiának, ennek a kötete megjelent a tavaly. Barth halálának 50 éves évfordulóján is szerveztünk egy konferenciát 2018-ban, annak az anyaga 21-ben jelent meg, illetve időről időre fontosnak tartjuk, hogy barti szövegeket újrafordítsunk, és azt kiadjuk. Így történt most is, és ezt a mostani konferenciát tulajdonképpen azért szerveztük, napra pontosan 1936. szeptember 28-án és 29-én tartotta Karl Barth itt Debrecenben, a díszteremben 4 előadását Isten kegyelmi kiválasztásáról, és ez volt az a fordulat a barti életművön belül is, ami a predestináció értelmezést valóban egy Krisztus központú megközelítésbe helyezte. Néhány nappal később Kolozsváron is elmondta ezeket az előadásokat, de érdekes, hogy német és angol nyelvű szakirodalomban is nyomára lehet bukkanni annak, én magam is találkoztam ilyen információkkal, hogy például a princetoni Bruce McCormick, vagy más neves bartkutató is, aki kötődik egyébként intézetünkhöz. Tőlünk függetlenül is úgy tartja számon a 36-os debreceni előadásokat, mint amelyek egy ilyen fordulópontot, vagy egy mérföldkövet jelentettek a Barth hatalmas, grandiózus teológiai életművében. Hiszen azt az előadást, amit itt tartott, vagy előadás sorozatot, akkor még ilyen előtanulmányoknak szánta. Először itt hangzottak el, de utána 39-ben elkezdte a többkötetes dogmatikájának a második kötet, második részkötetének a megírását. 42-ben jön ki ez a kötet, abban már több száz oldal terjedelemben tárgyalja a kiválasztásnak a gondolatát.
1: Mi volt a figyelem fókuszában ezen a kétnapos konferencián most?
2: Mint említettem, a 36-os előadás képezte az apropót a konferencia megszervezésére. Erre az alkalomra újból lefordítottuk Isten kegyelmi kiválasztása című előadásait, és azokat a kérdéseket és feleleteket, amelyet a hallgatóság akkor Barthoz intézett, és Barth a konferencia másnapján megválaszolt. Ezek is megjelentek most újból magyar fordításban. Egykor 37-ben Vasadi Béla fordításában megjelentek ezek az előadások, de most szükségesnek tartottuk egyrészt a mai magyar nyelvezet számára közérthető módon megjelentetni, másrészt a 37-es kiadás már csak könyvtárakban van, nagyon szűk körben elérhető. Ezt az anyagot lefordítottuk, illetve ennek kapcsán a nagykönyvtár kézirattárában újból megvizsgáltam azokat az egykori feljegyzéseket, levelezéseket, amelyek a Barth látogatásának kapcsán a szervezés során születtek, és nagyon érdekes információkra bukkantunk, olyan információkra, amelyek a nemzetközi bartkutatás számára is érdekesek lehetnek, és nincsenek máshol meg, csak nálunk. Most mondok két példát. Az egyik ilyen példa, hogy például szervezés kapcsáni levelezésből kiderül, hogy Budapesten is várják Barth Károlyt, és a Budapesti Református Egyházmegye esperese ír Vasadi Bélának egy levelet, amiben rögzíti, hogy szeretettel várják Barthot, nincs annak akadálya, hogy előadást tartson a lelkészek számára, de a presbiterek számára tervezett előadás az nehézségekbe ütközik, tekintettel arra, hogy a magyar kormány akkor már közeledik a náci Németországhoz. 1936. szeptemberét írunk, 36. augusztusában Horthy meglátogatja Hitlert, illetve félelmét fejezi ki, vagy agályát fedezi ki ebben a levélben az esperes, hogy egy olyan embernek a szerepeltetése Magyarországon, aki nem túl kedves a német kormányzat szemében, az nem biztos, hogy diplomáciailag helyes vagy okos döntés lehet. Ehhez tudni kell azt, hogy 1935-ben Barthnak meg kell válnia németországi professzori katedrájától. Ő Bonnban volt 30 és 35 között professzor. A hitleri Németországban elvárták a professzoroktól és a köztisztviselőktől, hogy felesküdjenek a Hitlerre. És ő megtagadta ezt az esküt. Azt mondta, hogy az eskü az csak Istenre tartozik, tehát egy földi vezető számára nem fogad hűségesküt. Ezért őt kényszernyugdíjazták, megfosztották állásától, és utána ment vissza hazájába, Svájcba, ahol Bázelben lett teológiai tanár, akkor már világhírű teológiai professzor volt, de egy diktatúrának éppen ez a természete, hogy ő nem foglalkozik a személyesen elért sikerekkel, szakmai kompetenciákkal, nemzetközi hírnévvel, hanem mindenestől be akarja törni, és lojalitást vár el, még az egyetemi tanároktól, vagy a tudomány képviselőitől is. Magyarországon is éles szemmel figyelték Barthnak a működését, és ez már nem a 36-os történet, hanem a 48 utáni történet. Például Rákosi Mátyásnak az asztalán is rendszeresen feltették Barthnak azokat a leveleit fordításban, amelyet mondjuk Berecki Alberthez vagy más magyarországi kollégájához írt. Ez is mutatja azt, hogy a barthi teológiai gondolkodás a maga kritikai potenciájával az akkori politika számára nem volt indiferens. És visszatérve még a 36-os látogatáshoz, például az is kiderül a levelezésből a Kolozsvári Teológia Intézet vezető és Vasadi Béla között, hogy várják szeretettel Kolozsvárra, de a fordító személye nem lehet debreceni illetőségű Vasadi Béla, mert egy magyar állami intézmény alkalmazottja, Vasadi Béla akkor a Tisza István Tudományi Egyetem Hittudományi Karának a professzora szervezte és kísérte Barth előadói körútját, ő fordított az előadásokat, de mivel magyar állampolgár volt, nem léphetett fel nyilvánosan, még fordító szerepben sem, egy Románia területén működő oktatási intézményben. Vagy egy másik ilyen hasonló érdekesség, hogy az erdélyi németajkú szász luteránus egyház nem fogadta Barthot elődei körútra, pedig állt a meghívás, mert attól féltek, hogy a saját belső egyházi harcukat, amiben sokan beavatkoztak Németországból is, éppen sikerült lecsendesíteni, újból felzaklatja Barth jelenléte és előadása, hiszen ő nagyon kritikus viszonyult a mindenkori diktatúrákhoz. Tehát ilyen is hasonló érdekességek derülnek ki ezekből a levelezésekből. Egyébként megtaláltuk, a kézilattár őrzi azokat az eredeti géppel írott előadás szövegeket is, amelyek itt maradtak Debrecenben, és amelyen felfedezhető Barth titkárnőjének, Charlotte von Kirschbaumnak a kézírása egy-egy bejegyzéssel, és érdekes módon ezt a bázeli levéltár sem ismeri. A bázeli levéltár vezetője egykori diákori barátom Németországból, tehát én levelezésben vagyok vele, és ő segített beazonosítani ezt a kézírást, hiszen ő hivatásszerűen naponta foglalkozik a barthi anyagokkal, kéziratokkal, és érdeklődésének adott hangot, hogy hogyan lehet teljes egészében megismerni ezt az anyagot, ezt a munkaanyagot. Mi az új fordításban már beemeltük ezeket a kézzel írott bejegyzéseket. Ezek azok az apró részletek, amelyek azt mutatják, hogy milyen jelentősége volt, milyen relevanciája volt Barth teológiának, látogatásának akkor. Ezt nem lehet általánosan elmondani, mert volt ellenszél is, volt a kritikusai is a barthi recepciónak, viszont Vasadi Béla, a szervező, megpróbálja újságcikkekben, közleményekben, publikációkban a Barthal szemben felmerül kritikákat és azonnak a cáfolatait tudományos mederbe tartani, és ez azért érték számunkra megismerni, mert újból tanulhatnánk abból a korból, hogy nem kell egyformán gondolkodnunk bizonyos társadalmi vagy akár teológiai kérdésekben, de ezt meg lehet vitatni kulturáltan, és nem személyeskedő hangvételben, mint ahogy néha Facebookon komment cunamiknak a sűrűjében látjuk, hogy nem szakmai érvek feszülnek egymásnak, nem argumentációk, hanem személyeskedő vélemények. Tehát ez nem összeegyezhető azzal az etikai magatartással, ami a keresztény hitünkből fakad, hanem valóban egymást meghallgatva, egymás álláspontjának megismerésére törekedve, a sajátunkat megbecsülve, felvállalva, párbeszédben kellene az érveket ütköztetni és a véleményeket.

0: professzor úr is többször említette, és itt is van az asztalon a legújabb kiadványuk, ugye Karl Barth, Isten kegyelmi kiválasztása és az ön szerkesztésében látott napvilágot. Mit kell tudni erről a legfrissebb kiadványról? Mit tartalmaz?
1: Tulajdonképpen a már említett 36-os előadás szövegét tartalmazza újrafordított magyar nyelven. A fordítást Bálint László és Bálint Ágnes végezte, én magam voltam a szakmai lektor, és a Debrecenben elhangzott előadások és a hozzá csatolt kérdések és feleletek kerültek újrafordításra. Nyilvánvalóan feltevődik a kérdés, hogy mi a tartalma ezeknek az előadásoknak. Mint említettem, Isten kegyelmi kiválasztása kapcsán a predestinációs hit újraértelmezésére kerül sor. Azt mondja Barth, hogy a Bibliából nem olvasható ki az, hogy az elválasztásról és a kárhozatról, a kiválasztásról és az isteni elvettetésről tömegekben kellene gondolkodni. Tehát nem úgy áll ez a Biblia szerint, ahogy néha a vallásos néplélekben gondoljuk, hogy vannak tömegek, amely kárhozatra jutnak, és vannak tömegek, amely üdvösségre jutnak, főleg nem mi, az ember, sőt, még az egyház sem illetékes annak meghatározására, hogy ki az üdvözülő és ki a kározatra jut. Ez az Isten kiváltság és joga. Ő úgy beszél kettős predestinációról, hogy azt mondja, hogy az isteni nemet áttöri az isteni igen, tehát Isten igent mond az emberre. Isten kiválasztja az embert, a római levél alapján jut el erre a felismerésre, Karl Barth is, vagy erősíti meg ezt a felismerést, és az elvetetés tulajdonképpen azt jelenti, hogy ha valaki nem ismeri az Isten, nem ismeri a kijelentést, önmagát zárja ki az üdvösség rendjéből. Istennek a szándéka viszont az, hogy lehetőre mindenki lehetőséget kapjon az ő kijelentésének megismerésére, az ő szeretetének a megismerésére, ebben eszköz egyébként az egyház és az egyház munkája, igehirdetése és szolgálata. És ezzel a kettősséggel, hogy Jézus Krisztus magára vállalta a bűnös ember elvettetését, de ugyanakkor ő a kiválasztott, az üdvözítő, ez egy hihetetlen vigasztaló erőt jelent a mindenkori hívő ember számára, vagyis a mindenkori és a mai istenkereső és hívő ember nem kell belefeled ezzel azba a spekulációba, hogy vajon én ki vagyok-e választva, vagy nem vagyok, vagy bármit teszek, úgy is lehet, hogy kározatra jutok. Nem. Tehát feleslegesek ezek a önmarcangoló spekulációk, főleg nem spekulálhatunk másokra nézve, hanem nekünk abban kell hinni és reménykedni, hogy Isten elhívott és kiválasztott minket, és ezt a kiválasztottságunkat kell keresnünk és tudatosítanunk, ezért imádkozni és ezért hálásnak lenni. És van egy nagyon érdekes fordulata ennek az egész történetnek, hiszen felvetődik a kérdés, hogy miért pont erről a témáról tartott előadást Barth Debrecenben. Minek tudható be? És ez is újból magyar forrásokból rekonstruálható igazán, itthoni forrásokból, levéltári anyagokból, levelezésekből. Maga Vasadi Béla professzor kérte Barthtól ezt az előadást, 1935-ben meglátogatott őt Svájcban, és az akkori megbeszélésük folyamán mondta, hogy hát a magyar népben szinte fatalista módon jelen van az elvettettségnek, vagy az isteni büntetésnek a képzete, főleg a török hódoltság óta. És most ez a fatalista szemlélet, az elvettett ez a gondolata a trianoni békeszerződés után újból felerősödött. Az a kérdés merült fel, hogy hogyan lehet most helyt állni keresztényként, hogyha a történelem és a politika ilyen igazságtalan velünk. Hogyan lehet továbbra is a helytállás alapján betölteni a szolgálatunkat, mit jelent embernek és Istennek szolgálni, és ebben milyen megerősítést kapunk. És Barth belemegy ebbe a történetbe, ugyanakkor azt is látja, hogy a nemzeti önazonosság kérdését is valamilyen szinten helyes teológiai összefüggésbe és megvilágítás kell helyezni. És érdekes módon a kérdések és a feleletek során arról beszél, hogy a nemzeti önazonosságunk az egy evilági kategória. Úgy tartozik a magunk meghatározottságához, mint a testiségünk, vagy a nemi identitásunk. Tehát ez teológiailag értelmezve a ember húsvértest identitásához tartozik, és mint ilyen, Isten előtt bűnös, Isten előtt megítélésre vár, és múlandó is. Viszont van egy másfajta kapcsolat a kiválasztás okán, ami azt jelenti, hogy Isten elhív minket, már születésünk előtti időből is ismer bennünket, kiválaszt, elhív, Krisztushoz tartozunk, ez az elsődleges. Tehát előbb vagyunk kiválasztottak, és utána vagyunk egy népnek, egy nemzetnek a beleszületett tagjai. Nem értéktelen a nemzeti önazonosság, nagyon fontos, nagyon drága számunkra. Ez ajándék, Istentől kapott ajándék, de ebben vétkezhetünk is, amikor azt gondoljuk magunkról, hogy különbek vagyunk, mint mások. Nyilván a 30-as években, mint Németországban, mint Magyarországon, mint más nemzetnél is volt egy nagyon erős keresés a nemzeti önazonosság kifejeződés. kérdésének, amelyik arról szólt, hogy hát Isten minket kiválasztott arra, hogy magyarok legyünk, vagy németek legyünk, vagy csehek legyünk, vagy más nemzetiségűek legyünk, és ezt a teremtés révén így kell elfogadni, és Barth ezt megcáfolja. És azt mondja, hogy hát elő vagyunk kiválasztottak. Ez a kiválasztás, ez küldetés jelent, és nem egy minőségi jelző, nem azt jelenti, hogy különbek vagyunk. Az, hogy esetleg az egyházat is hatalmába keríti egy olyan tévgondolkodás időről időre, hogy mit jelent a németség vagy a magyarság, ez inkább filozófiai vagy valami más hatásnak tulajdonítható. Azt mondja Barth, hogy nem imádhatjuk egyszerre Istent, mint Jézus Krisztusnak az atyát, és valamilyen népistent, valamilyen filozófia istent, valamilyen más istenséget vagy bálványt. Tehát a fontos, hogy a nemzeti önazonosságunkat ne istenítsük, ne csináljunk belőle bálványt, az Isten ajándéka, az eszköz, ugyanakkor múlandó érték számunkra, de ezt az értéket arra kell használni, hogy felelősséget tudjunk vállalni a sorstársainkért, a másik emberét, az embertársért, és tudatosítsuk azt, hogy a néphez, nemzethez tartozás az egy külső keret, egy külső dimenzió, aminek a belső magva az Istenhez tartozásunk és az Isten általi kiválasztottságunk. Az Isten általi kiválasztottságunkat és Istenhez való tartozásunkat pedig nem tudjuk másképp kifejezni, csak a nép nemzeti kulturális önazonosságunk eszközrendszerével vagy nyelvével. Tehát a külső keret maga a népi nemzeti meghatározottság, az identitás belső magva viszont a keresztény lét, az Istenhez tartozás, a Krisztusba való beleoltatottság. És ezt teszi tisztába tulajdonképpen Barth a 30-as években, és azt kell mondanunk, hogy mind a két nagyon erős üzenet 90 év után is aktualitással bír. Egyrészt tisztáznunk kell időről időre, hogy mit jelent a református keresztény önazonosság és a nemzeti önazonosság, és ezt egy megfelelő megvilágításba és arányba kell helyeznünk az ige fényében. Ebben segít Barth újraolvasása. Másrészt pedig azt kell látnunk, hogy mai világunkban is nagyon sok olyan embertársunk van, aki keresi a kapaszkodót, keresi életének egzisztenciális kérdéseire a válaszokat, keres valami Isten kapcsolatot, ugyanakkor elbizonytalanodik, és ebben az elbizonytalanodásban abban kell erősíteni, hogy nem az az út, hogy spekulálunk magunkról, másokról, hogy ki kerül üdvösségre, ki kárhozatra, hanem abban kell nekünk segíteni, hogy mi világossá tesszük, hogy az Isten kegyelmi kiválasztása szeret emberhez való odafordulása az egy nagyobb hatalom, mint esetleg a hitetlenségnek az aktusa.
0: Milyen érdeklődés övezi időről időre ezeket a konferenciákat, és most kiket vártak rá?
1: Tehát a konferenciánkra tulajdonképpen lelkipásztorokat, teológusokat, teológiai hallgatókat, teológiai professzorokat vártunk, határon innen és határon túl. Több mint 50-en regisztráltak erre a konferenciára. Azt tudni kell, hogy 36-ban is, 90 évvel ezelőtt is egy teológiai továbbképző tanfolyam keretében került megtartásra a zsúfolási megtér díszteremben Barth négy előadása, de ott volt nyilván az egyházvezetés is, ott voltak a teológiai tanárok és a teológus hallgatók is. Most is hasonló érdeklődési körrel számoltunk. Meghívott előadónk volt egy nemzetközi hírű Barth-kutató, Georg Plasger professzor úr, aki az Igen Egyetem professzora és a Karl Barth Tudománytársaságnak jelenleg az elnöke. Egyébként nem először volt már nálunk, is régi szakmai kapcsolat áll fenn velem. Több tekintetben volt már előadó, meghívottunk, illetve szerveztünk együtt német-magyar református teológiai konferenciákat és alkalmakat. Továbbá pedig olyan Barth-tal foglalkozó, Barthból doktorált vagy doktorátusra készülő lelkész kollégák, teológiai tanárok voltak a vendégeink és előadóink, akik valamilyen szinten érintettek a témában. Bacsú István, Székely Tamás falvi lelkipásztor, fiatal lelkész, aki nálunk doktorálta az elmúlt évben. Ő a Trianon utáni nemzeti trauma teológiai feldolgozásából doktorált, és ebben nagyon jelentős szerepe volt Barth teológiájának. Kókai Nagy Viktor debreceni kollégánk az új szövetségi tudományok felől azt vizsgálta, hogy a Barth előadás és a bibliai hivatkozási helyek hogyan viszonyulnak egymáshoz. Volt egy katolikus előadónk, Puskás Attila. Azt tudni kell, hogy a Római Katolikus Egyház kiemelt figyelemmel viseltetett mindig Barth teológiája iránt, hiszen Barth olyan teológiai témákat hozott elő és helyezett az érdeklődés középpontjában, amit a katolikus teológia is nagyon nagyra értékel. Például a kinyilatkoztatásnak az értéke, vagy Krisztus személyének az értéke. Tehát a Krisztuscentrikus gondolkodás. Puskás Attila a Karl Barth és Hans Urs von Balthasar neves római katolikus teológus párbeszédéről tartott előadást, ő egyébként a Pázmány Péter katolikus Katolikus Egyetemnek a professzora, hittudományi kar professzora. Czap József a kiválasztás kérdése a dogmatika töredék tükrében, ő Bartból doktorál a Kolozsvári Tudományi Egyetemen, egyébként Mikepécsi lelkipásztor. Fabinyi Tamás püspök úr arról beszélt, hogy az evangélikusokra milyen hatása volt Bartnak, és színes prezentáció keretében bemutatta azokat a egykori evangélikus lelkészeket és teológusokat, akik vagy Barttal hallgattak, vagy találkoztak, vagy Karl Barth hatással volt rájuk is. Tehát itt is megmutatkozik Barth teológiának ökumenikus jellege és relevanciája. Árva Völgyi Béla, egykori tanítványunk, most a hitótfiai lelki, szintén nálunk doktorált, Barth egyháztanából, Sándor Balázs, kisoroszi lelkész, budapesti teológiának uradó tanára, Barth Károly 36-os profétai szavairól beszélt, hiszen tudnunk kell azt, hogy 36-ban Barth nem csak nálunk tartott előadást, hanem Sárospatakon, Kolozsváron, Budapesten és Pápán, és Sárospatakon, Pápán és Budapesten az egyház kérdéséről tartott előadást, vagy a népegyház hitvalló egyház szabad egyház témájában, vagy pedig a német hitvalló egyházi harcnak a jelentőségéről, és ezzel kapcsolatosan Borsi Attila, Kovács Krisztián tanszéki munkatársam, egyetemünk oktatója, docense tartott előadást, illetve végül Puhár Gábor kollégánk, a Maroti könyvtár munkatársa, lelkész doktorandusz, az angol szász recepcióról tartott számunkra egy prezentációt.
0: És akkor várhatóan ennek a konferenciának az anyagából is megjelenik majd egy kiadvány?
1: Így van, a konferencia előadása egy szerkesztett formában is szeretnénk kiadni a Kutatóintézet kiadvány sorozatának a keretében, talán a következő évben.

0: kedves hallgatóink! Ismerjük meg egymást című magazinműsorunkban arról hallhattak, hogy a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Karl Barth Kutatóintézete, az MTA DAB Vallástudományi Munkabizottsága, az MRL Doktorok Kollégiuma rendszeres teológiai szekciója és a Lelkész Továbbképző Intézet tudományos szimpóziumot tartott szeptember 28-án és 29-én a Debreceni Református Kollégiumban. A teológiai tudományos esemény középpontjában Karl Barth, a 20. századi keresztény teológia egyik legjelentősebb alakja 1936-os magyarországi útjának részletei és utóélete állt. A konferencia szervezője Fazakas Sándor, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem professzora. Vele beszélgettünk az elmúlt percekben. Megtisztelő figyelmüket munkatársai nevében is köszöni Tóth Emese, viszonthallásra.
1: Ismerjük meg egymást. Bemutattuk református közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazinműsorát hallották.

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Zelenszkij ukrán elnök szerint meglepő az amerikai elnök bejelentése az orosz-ukrán energiaipari tűzszünetről. Az ukrán elnök hétfőn internetes kapcsolaton keresztül felszólalva a Varsói Biztonságpolitikai Fórumon kijelentette, vasárnap mindenkit nagyon meglepett, hogy Donald Trump amerikai elnök energiaipari tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között. Zelenszkij úgy látja, Oroszország megpróbálja kihasználni a következő telet, hogy csapást mérjen az ukrán energetikai hálózatra. Ukrajna ezért támogatni fogja az energetikai infrastruktúrát érintő fegyverszünetet, jelentette ki az ukrán elnök, hozzátette egyúttal, ha Oroszország télen nem fogadja el az energetikai fegyverszünetet, akkor Kijev válaszolni fog. Hivatalba lépett a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnöke hétfőn, közölte a Sándor Palota Facebook oldalán, miután Polyák Gábor átvette kinevezési okiratát és ünnepélyes esküt tett Baka András államfő előtt. Polyák Gábor médiajogászt, kutatót, egyetemi oktatót az országgyűlés szeptember 22-én választotta meg a média tanács elnökének 5 évre 2031-ig. Szeptemberben csökkentek a lakbérek, miközben két éves mélypontra szűkült a kiadó lakóingatlanok kínálata a kshingatlan.com lakbérindex előzetes adatai alapján. Az ingatlan.com közleménye kiemeli, országosan 0,2, Budapesten 0,1%-kal csökkentek a bérleti díjak augusztushoz képest. Egy év alatt ugyanakkor országosan 6, a fővárosban 5,3%-kal drágultak az albérletek. A lakbérindex havi adatai szerint az Észak-Alföldön nem változtak az árak, emelkedés pedig csak Észak-Magyarországon és a Nyugat-Dunántúlon történt 1,9, illetve 0,4%-kal. Az egy évvel korábbi szinthez képest minden térségben magasabbak voltak a bérleti díjak. A legnagyobb 8,8%-os drágulást Észak-Alföldön mérték, melyet Észak-Magyarország és Dél-Alföld követett 7,5, illetve majdnem 7%-kal. A kiadó lakások medián bérleti díja Budapesten október elején 260 ezer forint volt, ugyanannyi, mint egy évvel korábban. A legdrágább megyeszékhely továbbra is Debrecen, ahol tavaly októberhez képest ugyan 10 ezer forinttal csökkent a középérték, de még mindig 220 ezer forint az átlagos bérleti díj. A legolcsóbb megyeszékhely Békés Csaba és Szekszárd 120 ezer forintos medián értékkel, de az albérletkeresőknek Miskolcon is csupán 130 ezer forintot kell átlagosan kifizetni havi bérleti díj formájában, áll a közleményben. 20 millió golyós csapágyat gyártott eddig a Schaeffler Debrecenben, a cég golyós csapágy gyártásának európai központja egy újabb jelentős állomásához érkezett a hajdúsági megyeszékhelyen, tájékoztatott a társaság hétfőn. A közleményben emlékeztetett

0: A regisztrált vevőket a TEMU közvetlenül is értesíti a vételár visszatérítésének részleteiről, tudatta a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság hétfőn. Az Uniós Piacfelügyeleti Társhatóság tájékoztatása szerint Magyarországon is elérhető lehet a termék. A hatóság azt kéri, hogy aki ezt a játékot megvásárolta, azonnal távolítsa el belőle az elemeket, és ne használják tovább.
1: Az időjárásról.
0: Az ország északi részén csak kevés felhő ígérkezik, eső nem valószínű. Az északnyugati északi szél sok felé megélénkül, kedden már többnyire napos idő várható, csapadék nem lesz. Az északias szél főként a Tiszántúlon nagy területen megélénkül, néhol meg is erősödik. A hőmérséklet kedd délután 13 és 18 fok között valószínű.
1: Európa Rádió híreit hallották.

Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukac.kráter.hu címre.

0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Vas Albert 13 almafa című regényéből hallanak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. Felolvas Bánfi György.
2: A vállalkozásnak hamar híre kelt. Mikor a következő héten lekövetkezett Mózsi a faluba, az utcán csak megszólította a tiszteletes úr.
3: Hallom, Mózsi fiam, hogy gyümölcsfákat ültettél.
2: Én azt?
3: Tisztességes igyekezet, bólintott kegyesen a lelkek pásztora. Csak hogy ahhoz érteni is kell ám.
2: A gyümölcsfákat tavasszal ültetik, édes fiam, mert kényes szerzet az. Ha kényes, akkor ne jöjjön Székelynek a kommandó alá, mondta ki Mózsi az ítéletet. De alig haladott valamicskét, már a román jegyző jött rá az úton. Az is elővette.
3: Te, csuda, igaz-e, hogy valami gyümölcsfákat ültettél?
2: Tán, baj van velük.
3: Ti székelyek nem akartok tanulni, csóválta meg a jegyző a fejét.
2: Miért nem kérdeztél meg engem, hogy miképpen kell ültetni a gyümölcsfát?
3: Nem marad meg azokból, egy sem.
2: Miért? Horkant föl Mózsiban az önérzet. Szettán első osztályú állampolgárok azok is, prefektusi pénzből valók.
3: No, szem nem azért, békítette a jegyző,
2: de a gödröket legalább fél esztendővel előbb meg kellett volna ásni, hogy dolgozza meg az idő a földet.
3: Mózsi rávillant a szeme sarkából a köpcös kis jegyzőre, aki a maga olajozott ábrázatával úgy téved bé a székelyek közé, mint a bivajborjú a török búzába.
2: Az idő! Megdolgozta már mindenféle idő ezt a székelyföldet, éppen eléggé, jegyző úr, kérem. Sze, csak maguk is, mióta itten vannak már?
3: Tán a románokra gondolsz, te, borzolódott föl a kicsi ember.
2: Dehogy is, csak a jegyzőkre, oszlatt el Mózsi septiben a félreértést. Nincsen nekem a románokkal semmi bajom. Tán emberek azok is, nem-e? Teremtett az Úristen annyi félét erre a világra, hogy maga se győzi számon tartani. Még emberevő szerecsen is van. Hallott-e arról?
3: Én ugyan nem haragszom rájuk, miért is haragudnék? Csak a végén meg ne egyenek.
2: De már sírült is odébb, mert kezdett a pocokhasú kis jegyző olyan formán nézni, mint amikor a kutya meglát egy macskát az eper falatt. Amúgy is kéznél volt a bot, hát beugrott gyorsan. Pakdohányt, Mendi úr, adj Isten! Mendi úr besöpörte az apró pénzt, s kiadta a zöld papírosba csomagolt dohányt. Aztán megkérdezte. Miféle fákat ültetett táncos úr?
3: Nem figyefát, ne féljen, vágta zsebre Mózsi a dohányt.
2: Miért, hogy félnék attól? Ámult el a boltos. Mert a figyefától félnek a zsidók Krisztus urunk óta, adta meg Mózsi neki is az övét. Azért iszkoltak úgy el Pálesztínából. De Mendi úr nem azért volt Mendi, hogy adós maradjon a szóval, el se mosolyodott, csak végig simított a gyér vörös szakállát, és úgy kezdte, mint aki titkot mond.
3: Sé, dehogy is azért, dehogy is.
2: Hát ugyan miért? Vette fel a szó végét Mózsi.
3: Mert Palesztínában nem volt székely.
2: Nem-e? Ütődött meg Mózsi. Hát az apostolok mik voltak?
3: Éppen olyan zsidók, mint én, feszítette ki Mendi úr szűk pulyka mellét.
2: Na csak, s nekünk azt tanítják az iskolában, hogy igaz emberek valának, mindegy szálig.
3: Azzal ment is az ajtónak. Már a kilincsen volt a keze, mikor utána szólott a zsidó.
2: Aztán
3: Ha eladó gyümölcse lesz, táncos úr, én itt vagyok.
2: Én meg a kommandón.
3: Hanem az almafákról akárhogyan is vélekedett a világ, kettő híjával mind megerett a tavaszon. Lombot is vetettek, ügyeset. Rájövő télen néhányat megrágtak a nyulak, mert lefújta róluk a szél a kórét. Ezekből ismét elpusztult kettő. Egyet szénahordáskor letaposott a bivaj. Egyet valami arra tévedt szekeres, levágott kínjában ostornyélnek. Egyet meg a gyerekek törtek ki játszadozás közben. Végül is 13 megmaradt.
2: A számotokkal most már rendben lennénk, egyezett vele Mózsi az almafák dolgába. Még csak a jövendőtökre vagyok kíváncsi.
3: Hát, arra sem kellett várakozni sokáig. Eljött az 5. tavasz, és bár éppen azon a tavaszon különösen sötét és rossz felhők jártak a kommandó fölött, a kicsi fák mégis virágba szöktek, mind a 13-an.
2: No csak, örvendett meg Mózsi, nem hazuda a sipkás ember. Akkurátus székelyfák vagytok, ha még ilyen esztendőben is kedvetek van virágzani.
3: Amikor a virágok lehullottak, nagy hullás volt odalenn a völgyekben is, de most már egymást hullatták a románok, ami eddig még nem történt volt. Egy fuvaros ember mondotta, aki fát szekerezett Brassóba, és így minden tudott. A rómányok bézárták a prefektusukat a pincébe, a rendőrfőnököt meg agyonlőtték, hirdette meg a fuvaros a kommandón. Erre aztán agyonlőttek néhányat azok közül, akik vasgárdistáknak nevezik magukat, s a többit meg elvitték Csíkszeredára. Isten segítse őket, vélte Mózsi.
2: Minek? Csodálkozott el a szekeres, pedig székely volt az is, hogy győzzék egymást.
3: Aj, sóhajtott a Brassói. A vége csak az lesz, hogy ránk gyűlnek valamennyien. Jól ismerhette őket, mert éppen így történt. Néhány hét múlva már megegyezett a két féle román, s fogdosták össze a magyarokat együttesen. Vitték őket át Romániába, megmutogatni a többieknek, hogy ni, ilyen is van nálunk. Azonban sem a jóisten, sem az almafák nem törődtek velük. Az egyik igazgatta tovább az esztendőt, az almafák pedig igazodtak utána. Szó se róla, egyetlen ágacska sem szakadt le a termés alatt, de azért minden fácskán látszott egy-két alma, s kezdetnek éppen elég volt. Szép, lapos kerekre formált polynyik almák voltak mindannyian. Már éppen kinőttek jó ökölnyi nagyra, és sárgulni is elkezdtek illedelmesen, amikor egy szép napon csak azzal loholt fel a harangozó fia, hogy ni, mit beszélnek a faluban? Tova Bécsben megdöntötték valami urak a románok igazságát, s hogy ezentúl újra a magyaroké kerekedik fölül idehaza.
2: Ideje, örvendett meg Mózsi, szem már ugyanvalós belefáradhattak 22 esztendő alatt az uraskodásba?
3: Sírült is lementen a paphoz hírt látni. De ott már megvakarta mégis a fejét, mert azt mondta a tiszteletes úr, hogy az igazságnak újra csak baja történt, mert az országhatár ezentúl itt kezdődik valahol a kommandón, s úgy vágja kettőbe Erdélyországot hosszába, mint a csürkét, amikor sütni teszik.
2: Na fene, riadozott meg Mózsi,
3: s még meg is esznek a végén azok a bécsiek? A jegyzői iroda is olyan volt, mint a mélykaptár, amikor harkály kopogtatja. Dühösen dongtak ki és be a románok, hadonáztak, átkozódtak. Megesett rajtuk a Mózsi szíve. Oda húzódott hát egy kisebb csoporthoz, melyik az irodával szemben az utca szegélyén lógatta az orrát.
2: Olyan pakurárfélék voltak, szegények a hegyek közül. Ne búsuljatok, szólt oda nekik, ti se lesztek rosszabbul, mint mi voltunk. Könnyen beszélsz, felelt vissza az egyik, neked mától kezdve vasárnap. Eddig nektek volt, vonta meg Mózsi a vállát. Cserélődniük kell a napoknak is, igaz-e? Biza, nekem elég nehéz volt eddig is, vallotta be a pakurár szomorúan. Hát akkor meg minek bánkódol? Nem húznak nyársra ezután sem. Nem lehet tudni, hogy mi lesz, aggodalmaskodott a román. Látod, látod, oktatta őt Mózsi. Én most igaz szívvel sajnállak benneteket, s ez nekem igen jól esik. Tük is sajnálhattatok volna minket egy kicsikét 22 éven át. Nektek is jól esett volna, de nem tettétek. Hanem azért ne félj, mert amíg egyéb is van, románt nem eszünk. Elvigasztalgatta volna még őket szívesen tovább is, mert igen jól esett egyszer már a szent evangéliumot cselekedhetni a románokkal szemben. De a községház elé kilépett a jegyző, s úgy nézett körül, mint a bika, aki vörös posztót keres. Jobbnak látta szemére húzni a kalapot, s elsuvadni a közeléből, nehogy még a végén veszélybe kerüljön az evangélium. De a jegyző már szemre kapta. Hé, te csuda! Rikkantott utána. Adjon Isten, állott meg Mózsi tisztességtudóan, és igyekezett olyan arcot vágni, mint amilyent a szent képek viselnek a románok templomában. De a jegyző nem gondolt a templomra, és mindjárt a vastagján kezdte. Isten itt a bitang fejednek, örvendesz mi? Ragyog az a ronda pofád, hát csak ne örvendj! Ott jön le az új határ az úrbéres erdő alatt, érted? Egyenes le a fekete ügynek, a Prázsmári hídnak, érted? Ez a koszos falu itt Magyarország lesz ugyan, de te? Nem, a te házad nem, és az erdő sem, hát úgy vigyázz magadra. No, hökkent meg Mózsiban a lélek, de a jegyző csak ordított. Disznók vagytok mind, irredent a kutyák, szabadság kell, igazság kell, Magyarország kell, mars innét! Mózsi szemére rántotta a kalapot, s már mozdult benne a szó, hogy valami nagyot oda mondjon, de aztán eszébe jutott az evangélium, és csak megkérdezte. S a jegyző úr itt marad? Dehogy is maradok, szuszogta a törvény embere valamivel csöndesebben, és még sóhajtott is hozzá. Mit keressek én Magyarországon? No, lássa! Azzal már ment is szaporán, nehogy még egyszer kísértésbe jusson az evangéliumra való jó igyekezet. Forgatta a fejében, amiket hallott. Rázta is valamicskét a hideg, de inkább mesének látszott az egész, semmint valóságnak. Bolondok az urak, döntött el végül is, hogyan lehetne kettőbe vágni azt, ami egy. Papíroson még talán, de a kommandón nem alma az, hogy felitt az egyik zsebembe, felitt a másikba. S a hegy alatt már fücsörészett is, mint akinek semmi gondja az urak dolgával nincsen. De alig múlott el néhány nap, csak dőlni kezdett odalenn az úton a sok román katona. Ontotta őket az ország belseje, de úgy, mintha valamennyien egyszerre akarnának kiszaladni a világból. S a katonák közt mindenféle úri népek, csőstől, motorkocsin, kis szekéren, bútorostól, kutyástól, macskástól. Ugye, apám, ezek eljszen mind préfektusok, tudokolta Mózsitól a nagyobbik fia, amint a hegyről szemlélték a nagy futamodást. Jegyzők is lehetnének, vélte Mózsi. Megviszketősödött a fenekük, így a gyerekek tovább. Ez az igazságtól van, végezte Mózsi az atyai oktatást. Helyszín, amint ott Bécs várában döntöttek, attól. Aztán
3: ahogy tovább nézték a vonulást, egyre csodálatosabbnak látszott a dolog. Meg is jegyezte a fia előtt. Nagy dolog kellett essék mégis, hogy már az úrféle is szalad az úrféle elől. De ilyen még nem volt. Hát, ha nem is futnak ezek, édesapám, nézett föl rá a gyerek. Hát, csak elmennek, hogy annál jobban visszajöhessenek. Mózsi ránézett a fiára, s megcsóválta a fejét. Abbiza meg lehet, mondotta ő is. Hát, ahogy ott szemlélődnek, csak látják, hogy jönnek valami egyenruhások fölfele a hegyen. Egyenest neki a háznak. Oda nézzen, ijedezett a gyerek. Kezdik is már, mégpedig éppen nálunk. Na fene, hökkent meg Mózsi is a katonákon, és igyekezetre fogta, hogy bár egyszerre érkezzék haza velük. Tisztek voltak azok, s románok egy szálig. Ki ez a ház? Böffent rá a legrangosabbik, amikor a ház előtt összetalálkoztak. Talán az enyém volna, nézte meg Mózsi a saját otthonát. Mi az, hogy volna? Vörösödött el a rangviselő ember. A tied, vagy nem a tied? Eddig úgy tudtam. Hogy hívnak? Förmet rá egy sanda nézésű a többi közül. Táncos csuda Mózes. Magyar vagy? Nem is angol. Még ki sem mondta egészen, már mellbe ragadta egy harmadik, és úgy fogta, mintha attól félne, hogy minden pillanatban kiszaladhat a markából a szerencse. Hoho, vigyázzunk csak! Mit tudsz te az angolokról, mi? Nem tudod, hogy háborúban vagyunk velük, mi? Tudom én azt, hogy ne tudnám, adta meg magát Mózsi szerényen. Akkor mit hivatkozol reájok, vették körül acsarkodva a tisztigúnyások. Mi harcban vagyunk az országért, s ti elárultok bennünket a hátunk meget. Itt Románia van, és az is marad, érted? Hiába küldött pénzt az angol király a papotoknak. Mi úgy rúgunk fenéken, hogy Budapestig repültök, érted? Rázták szegény fejét, s káromkodtak olyanokat, hogy még a nap is megállt ilyetében az égen. Aztán nagy acsarkodással tovább haladtak végre. Engem is megkeresztelének, vakarta meg Mózsi a fejét, amikor megmentődött tőlük. Hogy keresztelné meg őket is a hullamosó, hétfőtől vasárnapig egyfolytában. Azok a tisztfélék aztán addig nézdegéltek, szagláztak előre-hátra a kommandó alatt, míg másnap csak följött egy rakás katona, s oda telepedett egyenesen a Mózsi udvarára. Volt azok között mindenféle. Dobrudzsai bolgár, beszarábiai orosz, moldovai cigány, oltországi örmény, bánáti sváb, máramarosi tót, talán még román is. Meg egy csangó magyar Tova Bukovinából. Legelébb is azzal barátkozott össze. Stük, mük vagytok így együtt, vallotta ki a csángót. Mink? Egy szakasz katona, felelte az, akik Romániát őrizzük. S éppeg itt, nálam? Úgy látszik, vonta meg a csángó a vállát. Szomorú, törődött kis emberke volt, csak úgy lötyögött rajta az ócska egyenruha. S te, hova valósi vagy, tudakolta Mózsi jó szívvel. Én? Boldog asszony falváról, ahajt túl Bukovina és Móduva között. Tudom én, bólintott Mózsi, és sóhajtott hozzá. Régi időben sokan mentek ki innen hozzátok az osztrákok elől. Akkor is bécsi szél fújta ide a katonákat, akár csak most. Hát, Isten tudja, sóhajtott a csángó is. Közben a katonák lézengtek a ház körül, elé, hátra, s némelyik kezdte szemügyre venni az almafágat is. Hoho, szaladt oda Mózsi, amikor észrevette, hogy veszedelemben vannak a szép, sárguló polnyikok. Az prefektusi alma. Micsoda? Hökkentek hátra a katonák. Prefektusi alma, oktatta őket Mózsi fontoskodva, s ujjával a völgy felé mutatott. Jó lesz vigyázni, Brassó, ide egy ugrás! Nem is esett kár a polynyikokban 3 egész napig. Harmadik napon úgy délfelé nyüzsgés támadt a katonák között. Parancs jött, hogy odébb kell menni egy dombbal, mondották. Ide már magyarok jönnek. Tán nem, figyelt föl Mózsi egyszeribe, de már mentek is a katonák. A csángó utolsónak maradt. Te, kezdte el lógó orral, mikor a többiek már jó messzire voltak. Örvendesz, hogy magyar leszel? Szejtán, az voltam én eddig is, tért ki Mózsi a válasz elől, mert hiába beszélt magyarul a csángó, mégiscsak román volt a ruha rajta. De a szegény nem mutatott semmi huncutságot, csak állt, mint a ló a mészárszék előtt. Ha én is által kerülhetnék. Hászem, maradj itt, kapta föl rá Mózsi a szemét. Attól még megél a román király. De a család? Nehezen, keseredett a csángó. S boldogasszony falva román marad, akármi is lesz. Erre ma Mózsi sem tudott okosat mondani. Csak hátrament az almafákhoz, és leszedett egy jó kalapra valót az érettjéből. Fogjad, testvér, mondotta, jó szívvel adom. Még a szeme is könnyes lett a csángónak, úgy meghatódott ettől. Nem lesz baj abból, aggodalmaskodott, ha ideadod nekem a prefektus almáit. A búbánat a prefektusé, nem ez az alma, húzta ki Mózsi a derekát. Szétán, te mondtad, mereztette rá szemét a csángó. Éne, istenkedett Mózsi. Én aztán soha. Én csak azt mondottam, hogy prefektusi alma, s ez igaz is, mert prefektus volt az apja neki. Meg hogy Brassó ide alig egy ugrás, láthatja, akinek szeme van, ott van ni, Brassó, a hegy alatt. Aztán, hogy a csángó szegény csak állott egy helyben, még meg is oskoláztatta, mint a gyermeket. Mert így van ez rendjén, látod-e? Abból, hogy itt járt egyszer a préfektus, nekem lett 13 almafám. Éppen most kezdenek teremni, és ez a fontos, nem egyéb, mert azt mond meg nekem, hol vagyom ma már az a prefektus? Na, látod. Ezek pedig javában teremni fognak még, amikor már nem, hogy ez az egy, de még a többi préfektusok sem lesznek sehol. Hát, így van ez. S még neked is teremhet valamiféle fa ott, boldogasszony falván, mert az ember fia soha nem tudhassa, hogy milyen magból milyen fa nő. Érzed-e talán ezeken az almákon a prefektusi medve szagát? Pedig büdös voltám, anyja ne sirassa. Hát csak adjon Isten egészséget hozzájuk. Nem sokat értett szegény csángó a beszédből, de elment, mert már mennie kellett. Elbúcsúztak egymástól, ahogy illik azoknak, akik magyarul szólanak a világ bajairól, s aztán csak nézte Mózsi a pajta végiből, hogy miképpen hurcolják át Romániát a csúcsos sipkások erről a dombról a másikra. Nem volt egészen tisztában a dolog jelentőségével, de azért úgy adta meg a feleletet az asszony szepegő kérdésére, ahogy férfi emberhez illik, aki magasabbról lát mindent. Hiszen azért vitték át románok a maguk országát a csurgódomra, mert onnan könnyebben tudnak elszaladni vele, ha baj támad. De vajon elvitték-e igazán, vagy csak teszik magukat? Aggodalmaskodott Rozál. Kitűnik majd az is, adta meg Mózsi az illő választ. Hát, ki is tűnt még azon a napon. Úgy esteledés előtt újra jövögetni kezdett fölfele a falu irányából 3 egyenruhás ember. De már ezek másfélék voltak, messziről is látni lehetett. Na,
2: Teríts asztalt, szaporán, mert vendégünk lesz, adta ki Mózsi a parancsot. Csirkét őj, s foharakat tégy. Két keresztel, riadt meg az asszony a szokatlan parancstól. Magyarországot. Volt még egy kis eldugott pálinka, azt sebesen előkotorta a pajta hídlása alól. Az asszony a csirkéket kezdte nyomorgatni, a gyerekek is futkostak a tüzelő után, ezért, azért, szempillantás alatt ünnepi hangulat lepte el a kommandó alatti kis házat. Mózsi még gyorsan tiszta inget vett magára, vállára vetette vasárnapi zekéjét, s még éppen annyi ideje maradt, hogy kimenjen a ház végibe az érkezők elé. Hozta Isten magikat, köszönt reájuk tisztességgel. Azok hárman puskával a vállukon megálltak. Jó napot, köszönt vissza az egyik, akinek csillag is volt a gallérján. De jó ám, nevetett reája Mózsi. Azok hárman megnézték jól az agyagból vert kicsi székelyházat. Gyatra vicsilló, vélte az egyik. Itt se tudják még, mi a kultúra, toldotta a másik. Mózsi meg csak állt, s hallgatta örömmel, hogy lám, katonaruhás emberek magyarul beszélnek. Mindegy volt, hogy mit, fontos volt csak az, hogy az ő nyelvén beszéltek, s nem a románokén. Már éppen készült, hogy B invitálja őket a házba, amikor a csillagos ránézett, s megkérdezte. Maga magyar-e vagy olá? Én? Éppek székely, felelte jókedvűen. Aki vendéget látni készül, nagy örömmel. De magyar székely vagy olá székely? Faggatózott tovább a csillagos. Hát az mi a súly, esett ki belőle a csodálkozás. A csillagos katona pedig elkezdte oktatni nagy szigorúsággal. Aki azt mondja, hogy mi nálunk minden jobb, mint Romániában volt, az a magyar székely. Aki meg nem által úgy beszélni, hogy az olánál ez meg ez jobb volt, az az olá székely, s pusztítsa el őket az Isten. No-no, hökkent meg Mózsi, és egyszeribe elment a nevetőkedve. Hát most feleljen akkor! Melyik maga ezekből? Hiszen egyik sem, nézett Mózsi egyenesen a csillagos ember szeme közé. Hogy értsük ezt? Ült ki a gyanakvás a katona arcára. Hát úgy, hogy én azt még nem tudhatom. Ez ideig csak az egyik felét ismertem. A másikat maguk hozzák a tarisznyájukban. Elkezdett ám erre pattogni a csillagos legény, kegyetlenül. Micsoda megáltalkodott beszéd ez, hallja! Örvendjen, hogy felszabadítottuk, hogy eljöttünk maga miatt ide. Mit gondol? Ülhettünk volna mi jobb helyen is odahaza, sem hogy ezeket a bitang hegyeket másszuk. Hát, nincs már egy csepp hazafias érzés sem magukban. Annyit jelent maguknak a magyarság, hogy hol jobb, hol rosszabb, mi? De már szenvedni, tűrni és áldozni a magyarságukért nem tudnak? És szapult a szegény Mózsit, nekiveresedve, hogy azt se tudta szegény, melyik lábára álljon, és az ünnepváró család is kigyűlt az ajtóba. Ettől aztán Mózsinak is megjött a hangja. Ide hallgasson, katona úr, szólt oda a csillagosnak, mikor az egy percre abba hagyta, hogy lélegzetet vegyen. Én, amióta megszülettem, mind itt voltam magyar ezen a bitang hegyen, s mégsem panaszkodtam miatta. Maga pedig csak most érkezett, s már is fenekedik. Mi lenne itt magából 35 év alatt, azt mondja meg. Hogy? Mi? Hökkent meg a másik. Hogy mi? Kente Reá Mózsi tovább a magáét, már csak a családi becsület miatt is. Megjön ide a házamhoz, s azzal kezdi, hogy örvendjek, amiért eljött hazúról ezekre a bitang hegyekre, mikor ülhetett volna otthon párnán is. Hásze, örvendek én, de ha csak az itt, hogy ezt nekem megmondja, akkor jobb is, ha még ma visszamegyen, mert azt én úgy is tudom, hogy mindenkinek odahaza a legjobb. Ehhez nálunk
3: Nem kell csillagot akasszanak az ember nyakába, hogy megtanulja. Így, Mózsi. Nézze, ember, csöndesedett meg kissé a katona ettől a beszédtől. Rosszul esik ám nekünk is, hogy jó szándékkal eljöttünk ide, s maguk bizalmatlansággal fogadnak. Éne, lepődött meg Mózsi, és a csirkékre gondolt, meg a pálinkára, ami benne a házban várta az ünnepet. Maga hát, nem azt mondta é, hogy nem tudhassa még, melyik a jobb, Románia vagy Magyarország? Én azt nem mondtam. Én csak azt mondottam, hogy az egyiket ismerem, a másikat még nem. Na ugye, csapott le a szóra a csillagos. Mi a vérünket ontjuk magáért, és maga ilyeneket mond. Hát magyar ember maga? Hát magyar beszéd az ilyen? Hát ha kőből hoznánk kenyeret magának, nem jobban kellene ízledjék az is a románok pulickájánál, mi? Azért a pulickát nem kell lám szidni, komorodott el Mózsi, mert mi itt mind azt esszük. Egyébként maga mennyit ontott belőle? Micsodából? Hát a vériből, szeltán arról beszélt. Erre elvörösödött az egyenruhás vendég, és csak rántott egyet a puska szíján. A határ ezentúl itt vegyen el a maga háza mellett, kezdte hivatalos hangon. Érti? Átmenni a határon túlra tilos. Mindenféle érintkezés túloldali személyekkel tilos. Megértette? Meg én mindent, sóhajtott Mózsi. Csak egyet nem. S az mi? Hogy miképpen lett most egyszeribe kétféle székely ebben az országban, mikor örökkétig csak egyféle volt. A csillagos legénynek elbígyett a szája gúnyosan. Na, majd meglássuk a híres székelyeket, vetette oda. Amit a románok elrontottak magukon 22 év alatt, azt nem lesz könnyű helyrehozni. De most majd meglátják, hogy mi a rend és a kultúra. Na, Isten áldja! Azzal otthagyták Mózsit ünnepi zekejében, s mentek mind a hárman fölfele, éppen az almafák között. Hát, csak megáll először az egyik, amelyik leghátul volt, s kezdi verni az almát. Aztán megáll a másik, meg a harmadik is. Neki fohászkodtak a fácskáknak, még az ágat is letörték, ha nem jött az alma szépszerivel. Nézte Mózsi egy darabig a pusztítást, de nem szólott. De aztán, mikor már a harmadik ágat is letörték, csak megköszörülte a torkát mégis. Kultúra nélkül nem is ízlik? Kérdezte. Mit mond? Mordultak fel a katonák. Azt kérdem, hogy pusztítás nélkül nincs-e hazafiság? Magyarázta Mózsi a székelybeszédet. Tán sajnálja, förmettek rá mind a hárman. Hát magyar ember maga? Magyar a fenét, olá ez, hogy gebedne meg. S szifrára pödört káromkodások között kioktatták amúgy Isten igazában, hogy mit tegyen az ilyen bitang olá székely az almafáival. Aztán elmentek. Mózsi meg állt a ház előtt, s azon tűnődött, hogy ugyan vajon mit is találhatta ki ott tova Bécsben az urak, hogy így egymásra vadították az embereket. Ahogy ott állt, egyszerre csak neszezést hallott maga mögött. Az asszony volt Rozál. A csürkével mi lesz? Kérdezte félénken. Ez mégis kár volt. Mózsi kihúzta a derekát, s végignézett a megrettent családon. Azért is ünneplünk, adta ki keményen a parancsot, s úgy vonult be a házba az újongó gyerekek előtt, mint aki csatát vesztett ugyan, de erről csak ő, s az Isten szabad tudjanak, más senki. Hanem valamit a nagyobbik gyerek is megsejthetett a csatavesztésből, mert a csirke után megszólalt nagy gond terhelten. Édesapám, na, olyan kimenés nincsen, hogy béjövetel ne járjon vele? Mózsi ránézett a fiára,
2: aztán kinyúlt a pálinkás üveg után, jót húzott belőle, és oda nyújtotta. Isten, Isten! A gyerek elkapta az üveget, s a szájához emelte. Rozál rosszallólag csóválta meg a fejét. Kicsi még erre, hogy engedheti? Aki ilyet kérdez, a székelynek éppen elég, jelentette ki Mózsi komolyan. Aztán csak annyit mondott a fiának, mikor az visszatette az üveget az asztalra, és a száját is megtörölte keze fejével. A hó se megyen el eső nélkül, ez az igazság. Elég kár, állapította meg kicsi Mózsi. Kint már sötét este volt akkor, s a hegy fölött néhány csillag meghirdette hosszú idő után az első magyar éjszakát. Most pedig énekelünk, csapta le Mózsi öklét az asztalra, és el is bődült nyomban. Ha fölmegyek a kommandói tetőre, mély reket hangjára úgy kúszott föl a nóta szárán a két vékony gyerekhang, mint fuszújka a karóra. Hanem az almákból nem sok maradott.
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Vas Albert 13 almafa című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter Kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Bánffy György előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
0: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
4: A Kráter Kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukac.kráter.hu címre.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Talán már a héten találkozhat Brüsszelben Zelenszkij ukrán elnökkel Magyar Péter, jelezte a magyar kormányfő egy finn újságnak. A miniszterelnök az interjúban az alkotmány teljes újraírását kormánya egyik legfontosabb feladatának nevezte. A demokrácia helyreállításáról Magyar Péter büszkeségének adott hangot, hogy a kormánynak sikerült politikai megállapodásra jutnia az Európai Unióval. Az uniós forrásokról a miniszterelnök megjegyezte, ez a pénz a magyar embereket illeti meg, azokkal az aggodalmakkal kapcsolatban pedig, hogy idővel maga is önkényuralmi módszerekhez folyamodna, maga mögött tudva a Tisza párt kétharmados parlamenti többségét, Magyar Péter úgy fogalmazott, ennél jobb dolga is van. Magyarország és Ukrajna kapcsolatáról a Finlapban azt írták, Magyar Péter sem kíván fegyveres segítséget nyújtani Ukrajnának, és nem engedélyezi a fegyverszállítmányok Magyarországon keresztüli továbbítását. Szeptemberben rövid időre megakasztotta Ukrajna Európai Uniós csatlakozási tárgyalásait is, mert azt követelte, hogy Ukrajna biztosítsa az országban élő magyar kisebbség jogait. Magyar Péter a lapnak azt mondta, apró lépésekben kívánja helyreállítani a bizalmat Ukrajnával. Találkozni fog Zelenszkij ukrán elnökkel, talán már a héten Brüsszelben. Arra is kitért, hogy már alá is írtak egy megállapodást a magyar kisebbség helyzetéről. Korai stádiumú csomót fedeztek fel 14. Leó tüdejében. A pápát a következő napokban meg fogják operálni, jelentette be maga az egyházfő vasárnap. 14. Leó pápa a déli úrangyala imádság alkalmával beszélt egészségi problémájáról. A 71 éves, 2025-ben megválasztott amerikai származású pápának nincsenek korábbról ismert egészségügyi problémái. Aktív életmódot folytat, rendszeresen úszik és teniszezik. A Vatikán Matteo Bruni szentszéki szóvivőn keresztül nem sokkal később arról adott tájékoztatást, hogy a pápát a hét elején műtik meg, és előre láthatólag egy hétig fog lábadozni. Jó eséllyel ezen a héten lemondhatnak a Hunren Magyar Kutatási Hálózat vezetői, és az új törvény elfogadásáig átmeneti vezetőt választhat a szervezet, mondta Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter a Kontrollnak adott interjújában. A tárca vezető közölte, a Nemzeti Kutatási és Tudománypolitikai Hálózat, azaz a Hunren vezetését a kormány még a nyáron távozásra kérte fel. Stipsic András, a Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet vezetője személyében pedig javaslatot is tettek átmeneti vezetők kinevezésére. Ennek a folyamatnak a héten lehet eredménye, így abban lehet bízni, hogy az átmeneti vezető nyugalmat és tisztánlátást tud majd biztosítani abban az időszakban, amíg az új Hunren törvény megszületik, mondta a miniszter, kiemelve, hogy a kutató közösségnek ez az érdeke. Tanács Zoltán a kormányváltás óta született feljelentések kapcsán kiemelte, az iratkezelési és tanulmányi rendszerekkel összefüggő 100 milliárdos ügyekben és a gondosóra programmal kapcsolatban fordultak a hatóságokhoz. Utóbbiról azt mondta, korábban több mint 100 milliárd forintot, csak tavaly pedig 27 milliárdot költött arra az állam, viszont a jelenlegi kormány szerint fele ekkora összeg is elegendő lett volna a célokra. A magyar űrprogramról szólva pedig kiemelte, Kapu Tibor magyar űrhajós és az általa elvégzett kísérletek fontosak voltak. Az utazás pozitív lendületet és jövőképet adott Magyarországnak a témában. Azt mondta a miniszter, egy kormánynak muszáj befektetni a jövőképet.

0: Vénkül, néhol meg is erősödik. A hőmérséklet kedd délután 13 és 18 fok között valószínű.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István, mai műsorunkban a Tenker zenekar munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

A Tenke zenekar, a Mecsek tánc együttes kísérő zenekaraként formálódott 2006-ban, a magyar nyelvterület vonós népzenei hagyományaival foglalkozik, önálló klubja, táncházai, koncertjei vannak.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: Ez egy csárdás volt. A leghíresebb magyar tánc. Az egész világ ismeri, csodálja. Illetve ez csak a nevében volt csárdás, mert ez a tánc a mezőségi szék faluból sokkal régebbi zenei örökség. A csárdás nem oly régi, csupán mindegy 200 éves tánc. A modern nemzet fogalommal karöltve jött létre a verbunkor zene talaján. Akkoriban Habsburg császárok uralkodtak Magyarországon, s erősen elnyomták a nemzet, a magyar nemesség törekvéseit. A művelt köznemesség függetlenedési szándékához egységbe szervező elv kellett, s azt meg is találta, hogy magyarok vagyunk. S mitől magyar a magyar? A nyelvétől, a kultúrájától. Fontossá, tudatossá vált a magyar nyelvhasználat, a magyaros öltözet, a nemzeti konyha, a magyaros zene és a nemzeti tánc is. Táncmesterek járták az országot, s terjesztették az új, a nemzeti táncot, a csárdást.
2: Rendszeres kutató, rendszerező és gyűjtő munkákat folytat. A zenekar fontos feladatának tartja Baranya megye töredékes magyar népzenei hagyományainak rekonstruálását annak érdekében, hogy a szakmai érdeklődést ez irányban felélénkítse. A népzenei ismeret terjesztésen túl táncházak népszerű táncrendjei, mulató énekei gyakran hallhatók előadásukban.
1: Kodály Zoltán mondta vagy 80 évvel ezelőtt, magyarnak születni ma már nem lehet. Azt mindenkinek magának kell megszerezni. Magyar az, aki a magyar kultúra részese. A magyar népzenének rengeteg arca van. Az előbbi összeállításban ebből a sokféleségből próbáltunk ízelítőt adni. Sokféle arc, sokféle hangzás, sokféle hangszer. Az első hangszer egy hosszi furugla volt, a Dél-Dunántúl pásztorainak ősi hangszere. Ha lehet ilyet mondani, ez az egyik legmagyarabb hangszer, mert ilyet más közel-távol már nem használ. Meg lehet, hogy a somogyi rengetegben már a honfoglalás óta szól a hosszi furugla. Következett a régi énekmondók, végvári vitézek hangszere, a koboz, amivel kísérve magukat gyönyörű, veretes versekbe öntve hirdették örömüket, bánatukat, büszkeségüket, a hősök emlékét, vivén a híreket egyik várból a másikba, és megosztva így az utókorral is. A leghíresebb verselő vitéz nevét mindnyájan jól ismerjük, Tinódi Lantos Sebestyénét. Ez a hangszer Moldvában a népzenében maradt fent tánckísérő hangszerként. Duda. A középkor fontos hangszere, kecske dudának hívják. A régies magyar népzene egyik meghatározó instrumentuma. Kecskebőrből, fából, nádból, szaruból készül. Pásztorok készítették az utóbbi időkben. Rengeteg hiedelem kapcsolódott hozzá. Tündérekhez, boszorkányokhoz, ördögökhöz szól, de róla később még sok szó esik. Az idők során a duda kiment a divatból. Az emberek szívesebben mulattak hegedűre, amin az újabb éppen divatos nóták is jól szóltak. A szomszédos népek zenéje ősi hegedűféle hangszereket is megőrzött, de a magyar népzene hegedűje, melyet a nép sokfele muzsikának nevezett, a városi, illetve udvari zenéből költözött a nép kezébe. Itt már képzett zenészekre volt szükség, különösen, hogy a hegedű igazán akkor szól jól, ha rokonai, a brácsa és a bőgő mellette vannak. A zenekarban való zenélés pedig nagy tudomány. A vonós hangszerek húrjai régen állati bélből, később fémből készültek. A húrokat a vonókra feszített, gyantázott lószőrköteg rezgeti meg. Ezt a hangot a hangszer célszerűen és művészien kialakított teste erősíti fel. Ki írta a népdalt, ki szerezte a népzenét, mi a címe? Ilyen kategóriák a népzene számára nincsenek. Hosszú időn, évszázadokon át alakult, formálódott, csiszolódott gyönyörűre a maga módján tökéletesre. Mint a szikla, ami a magas hegyről leszakad, begurul egy patakmederbe, ahol a jég, a víz munkája során, a természet törvényei mentén aprózódik, gömbölyödik, s mire a folyóparton rátalálunk, csodálatos, gömbölyű, egyedi és tökéletes.
0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.

0: A Tenkes zenekar egyedi népzenei produkciója során időben és térben is átutaztatja közönségét a magyar zene legfontosabb pillanatain és változatain, mesébe fonva a hangszerek születésének történetét.
1: A népdal, a népzene egyedisége mellett is sokféle változataiban él. Más vidékeken másként szólal meg, sőt, kétszer talán meg sem szólal egyformán. Persze vannak változatok, amelyeket mindnyájan ugyanúgy ismerünk, amelyek összekötnek bennünket, ha együtt fújjuk őket.

0: A zenekar megérkezését kanász tülkök és hosszú furulyák hangja kíséri, és mire eljutunk a legfrissebb népzenei hangzása vonós zenekari feleláshoz, már is kaptunk egy izgalmas, gyors talpalóta népzene történetéből, de nem csak időben, hanem térben is végig utazunk a tájegységek zenéin. Egy rendkívül szórakoztató interaktív történet során megtudjuk, hogyan született a duda, megtanuljuk, melyik hangszer milyen szerepet tölt be a csárdásban.
1: Hol volt, hol nem volt? Lehet, hogy sehol sem volt. Az üveghegyen túl, ott, ahol a kurta farkú malactúr, vagy még azon is túl, a Tiszán túl. Ott, ahol a kis túr siet beléje, vagy mégis inkább itt a zselici dombok alatt, élt egy ördög, ördögöcske, s annak volt egy kecskéje. Hogy tegyen a kedvére, hajtogatta, legeltette dombról dombra. Nem úgy van az? Jobban mondva, két kecskéje, hét kecskéje, nyolc kecskéje, kilenc kecskéje, 46 kecskéje, 99 kecskéje, 100 kecskéje volt neki, 100 kecskéje, úgy bizony, mind a száznak hosszú volt a farka akkoriba, úgy bizony. A fókáját, kecskenyáját, ahogy hajtogatta, a bicskáját előkapta, farigcságat, egy nátszálat, nátszálat, farigcságat unalmába, buzgalmába, de megbotlott, s a pilinga megszaladt. Belehasított a nádba. Eldobja, megsajnálta, mert mivel, hogy evés után a fogak közé ragadt húst kipiszkálni, alkalmatos lehet az. Ajkai közé kapta, s a levegőt, ahogy szipogatta az orralikán befele, a nádcsövecskén kifele, az egyszerre csak megszólal, csengő, zengő, nád, síp, szóval, oly szépen, de olyan szépen, mint a... mint a... mint a fene. Úgy megtetszett neki, letört egy újabb nádszálat. Megfaragott septibe, egyet, kettőt, hármat. Szuvak, férgek, bogárlárvák, a nádat kedven rágicsálják, s az egyik síp csupalik.

Fújta volna reggelig, de nem bírta szuflálva. Szuflálva. Szuflálva. Két nagy farkas ólálkodik. Fogát fenve áhítozik pecsenyére. Kecske vese pecsenyére. Ne gyere be, beste lelke! Mekeget fel rengeteg kecske felkeltve ezzel pásztorát, hogy felserkenve emezeket elkergesse. Ördögünk bottal kezébe, fenekedett ordasvérre, farkasvérre, mit farkas? Toportján féreg, nem tálok szavakat, longom is elakad. Ki jár ott? Tám farkasok? Ha nem is az angyalok, vinnétek-e gidácskát? Ha nem is hoznánk, az erdő felé vinnétek? Ha nem is a templomba. Éj, botta futok utánatok! Inkább előlünk, és akkor egymásnak estek. Ütötték egymást, birkózták egymást, birokra keltek, gyűrték egymást, és egy mesteri csavarintással az ördögöcske a farkasok kezéből a botot kitekerintette, és a farkasokat a

Moj, mer hangja gyönyörű. Úgy esett, hogy tűzütött ki. Úgy fordult, hogy tűzütött ki. Ég az

Kell kapta az elsőt, ahol érte a hosszú farkánál fogva, s az ólból kihajította. Aztán a másodikat, s a harmadikat, a negyediket, a hetediket, s így, s így, s így, s így. A farka mindnek leszakadt, ördögünk kezébe maradt. Na azóta rövid farkú a kecske, de legalább meg lett mentve, illetve a legutolsót akkora lendülettel rendítette meg, hogy az a kecske a saját száján át a bőréből kiugrott, a bográcsba beugrott. A bőrét meg, hogy meg ne romolna, felfúgta, hogy tegye a polcra vagy a gerenda szögére, de a szusz belőle mind kiszökött, mivel duga szólja be. A három síp épp illik bele, beledugta, bekötötte. A levegő most is szökött éppen, de most már a nádon áll. Meg is szólalt szépen, de milyen szépen, mind a mesébe. A kecskék meg, hogy így megmenekültek, mekegve vidáman táncra perdültek az ördögöcske sípjának szavára, nádi hegedűre, perdülő dobjára, olyan vidám.

van, hát a mese vége. Hát a itt van, meg. Puss el véle. Így született a duda. De hogyan születik a zene? A zene a lélekből születik. Égi csatornákon keresztül megfogan, belül örvénylik, feszít, igényt támaszt, s végül fülünk elé tárul. Először a ritmus, majd a hangok dallamokba, harmóniákba rendeződve, s jöv vele az énekelni vágyott szavakban megfogalmazható mondani való. A dal. A ritmus a zene alapja. S van egy ritmus, ami mindenki számára igen kedves és alapvető. Egész földi életünket végig kíséri, sőt, születésünk előtt majd 9 hónapon át édesanyánk szíve alatt ezt hallgattuk.

0: A moderátor Cigány Tamás, aki a zenekar tagjaként autentikus megjelenésével, beszédével és hanghordozásával már az első pillanattól kezdve hiteles kapocsként működik, a gyerekek és a hagyományok között. Így épül fel a Tenkes zenekar Néktek emlékezem című produkciója.
1: Ez már igazi zenekari muzsika volt. A zenekarban mindenkinek megvan a feladata, s mindenkié más. Kell ezért egy vezető, aki irányít a zenében, s rendet tart. Ezt a feladatot a Magyar Népzene vonós zenekarában a hegedű látja el, a prímás. A hegedű lerajzolja egyszerű, elegáns vagy díszes cizellált vonalakkal, hogy miről is szól a nóta. Ezt a rajzot a bőgő bekeretezi. Hallhatjuk, s láthatjuk. Látjuk, ahogy a hegedű rajzolja a tiszát, ami borból van, s az én szívem attól olyan vidám.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: Egy szép, lelkesítő magyar dalt együtt énekelni mindig nagy öröm. De hogy vidámabban váljunk el, énekeljünk el egy olyan dalt, amelyet mindenki ismer, aki már volt második osztályos.

0: Zeneslab című műsorunkat hallották, melyben a Tenkes zenekar munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Antal Istvánt hallották, további jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Fontos, hogy Ukrajna betartsa a magyar nyelvű oktatást, illetve a kisebbségi iskolák jogi biztonságát szavatoló vállalásait, jelentette ki Orbán Anita külügyminiszter Luxemburgban hétfőn. A tagországok külügyminisztereinek tanácsülését megelőzően azzal összefüggésben beszélt erről, hogy az ukrán parlament vitát tart és szavaz a kisebbségi jogokról szóló törvényjavaslatról. Orbán Anita a magyar újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta, ezzel megoldódnának a kárpátaljai kisebbség oktatási és kisebbségi jogainak problémái. A miniszter emlékeztetett, a törvény az Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának részét képezi. Az október 6-i szakbizottsági jóváhagyás szükséges feltétel volt ahhoz, hogy a belső piacot érintő második és a versenyképességet érintő harmadik csatlakozási fejezet megnyílhasson. Végleges elfogadását követően Magyarország a kárpátaljai kisebbségi szervezetek képviselőivel együtt figyelemmel fogja kísérni a vonatkozó ukrán törvények megvalósítását, fogalmazott. Orbán Anita elmondta azt is, az orosz agresszió kapcsán az Európai Unió tanácsa jóvá fogja hagyni az eddigi legnagyobb uniós szankciós csomagot, ami mint tájékoztatott több mint 800 vállalatot, illetve csaknem 750 embert tartalmaz, emelte ki a magyar diplomácia vezetője. Beiktatták hivatalába Kukri Zoltán lelkipásztort Hernád Németiben. Ünnepi pillanatoknak adott otthont október 11-én a Hernád Németi Református templom, ahol megkezdődött a gyülekezet és az új lelkipásztor hivatalos közös élete. A Kárpátaljáról származó fiatal lelkész Sárospatakon végezte teológiai tanulmányait, miután egy ifjúsági táborban megérezte Isten személyes elhívását. A két gyermekes édesapa korábban szerencsén szerzett értékes tapasztalatokat exmisszusként és iskola lelkészként, majd 2024. decemberétől segédlelkészként formálta a helyi közösséget. Mivel maga is falusi környezetből származik, Hernád Németiben valódi otthonra talált, ahol a gyülekezet hamar befogadta őt és családját, mondta Kukri Zoltán lelkész. A gyerekek digitális jólétének kulcsát nem feltétlenül a digitális eszközök teljes tiltásában, hanem inkább a biztonságos és életkornak megfelelő használat megtanításában látja az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit a Betesda Gyermekkórház által rendezett hétfői konferencián a tanítás és példamutatás fontosságát hangsúlyozta a digitális eszköz használattal kapcsolatban annak érdekében, hogy a gyerekek ki tudják használni az eszközök nyújtotta lehetőségeket és el tudják kerülni a kockázatokat. Kálnoki Kis Attila, a Belügyminisztérium sportért felelős államtitkára szintén az egészséges egyensúly megteremtését szorgalmazta a digitális eszközök használata, valamint a tanulás, pihenés, játék, mozgás, családdal töltött idő között. Különleges kozmikus utazásra invitálja az érdeklődőket a miskolci dr. Szabó Gyula bemutató csillagvizsgáló október 16-án pénteken. A 18 órakor kezdődő csillagparti középpontjában ezúttal a naprendszer egyik leglátványosabb bolygója, a Szaturnusz és annak gyűrűrendszere áll. A Keresztül a Szaturnusz gyűrűjén című előadáson Romenda Roland kalauzolja el a résztvevőket a gázúriás különleges világába. Az érdeklődők megismerhetik a bolygó felépítését, gyűrűrendszerének sajátosságait, valamint azokat a legendás űrszondákat is, melyek fontos szerepet játszottak a Szaturnusz kutatásában. Az előadás során a látogatók közelebbről is felfedezhetik a gyűrűs bolygó titkait, és új nézőpontból ismerhetik meg a naprendszer egyik legkülönlegesebb égitestét.
0: Az időjárásról.
1: Az ország északi részén csak kevés felhő ígérkezik, eső nem valószínű. Az északnyugati északi szél sok felé megélénkül. Kedden már többnyire napos idő várható, csapadék nem lesz. Az északias szél főként

0: Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Kardos Ágnes református lelkipásztor megtérése.
2: Már látom az összefüggéseket az életemben, tehát gyermekkorom óta nagyon közeli kapcsolatom volt Istennel, annak ellenére, hogy nem vallásos családba születtem, tehát a szüleim inkább nem mondhatók templomba járó embernek, mint igen, és mégis volt valami különös vonzalom mindig is, tehát ha ők nem jöttek, akkor én mentem a szomszédnénivel.
1: A református ízek találkozója.
3: Egy régi-régi hagyománya van annak, hogy a református egyház a különböző társadalmi csoportok felé, vagy a különböző szakma csoportok felé igyekszik odafordulni speciálisan is, és valamiért az Úristen úgy adta, hogy nekünk ez különösen is ahhoz a társadalmi réteghez, vagy ahhoz a társadalmi csoporthoz adatik meg ez az odafordulás feladata, akik azért valljuk meg történelmet vizsgálva, jól látszik, hogy korábban a magyarországi reformátusság fennmaradásának, gazdasági megmaradásának az alapját is jelentették, nevezetesen a vidéken mezőgazdaságból élőknek a csoportját.

0: megszervezték a harmadik kolozsvári szüreti kavalkádot Kolozsvár szívében.
1: Azt gondolom, hogy továbbra is a termelői vásár miatt mondom azt, hogy próbálják ki, álljanak szóba a termelővel, hallgassák meg azt a történetet, hogy hogyan került be ide Kolozsvár szívébe mondjuk az a cserepes virág, vagy az a zacskós savanyúság, vagy éppen az a palackbor. Kérdezzék meg a termelőt, hogy milyen volt az esztendő, hallgassák meg, és a többi az majd jön magától. Tehát ezért szerintem mindenképp érdemes eljönni, arról nem is beszélve, hogy tényleg minőségi első osztályú termékeket vihet haza az asztalra majd a bevásárlás után.
0: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Kardos Ágnes református lelkipásztor, a Péterfalvai Református Liceum lelkészigazgatója, aki a következő percekben mesél nekünk megtéréséről, teológiai éveiről és szolgálatáról. A riporter Sárközi Zsófia.
2: Első kérdésem az lenne, hogy hogyan kezdődött ön számára az egész hitútja megtéréstől kezdve?
3: Így visszatekintve talán már látom az összefüggéseket az életemben, tehát gyermekkorom óta nagyon közeli kapcsolatom volt Istennel, annak ellenére, hogy nem vallásos családba születtem, tehát a szüleim inkább nem mondhatók templomba járó embernek, mint igen, és mégis volt valami különös vonzalom mindig is, tehát ha ők nem jöttek, akkor én mentem a szomszédnénivel, meg örömhírre, meg mindenféle alkalomra, ami az egyházhoz kapcsolódott, és akkor így kerültem el egy berekkempi táborba, ahol 11 évesként tudatosítottak, meg szembesültem azzal, hogy nekem is vannak bűneim, és az olyan mélyen ható volt, úgy azt éreztem, hogy rám zúdul az egész, és nagy sírásba torkollott, és akkor eldöntöttem, hogy én is szeretnék Jézushoz tartozni, és akkor megtörtént ez a megtérésnek a pillanata, majd ott tábortűznél, ugye ki kellett állni, hogy akkor most elmondani, hogy tényleg hiszünk-e Jézusban. Nyilván azt gondolhatja az ember, hogy 11 évesen ezt nem lehet komolyan gondolni, de én tényleg komolyan gondoltam, én utána Bibliát olvastam, imádkoztam, minden úgy volt, viszont volt mindig is egy kísértés az életemnek, hogy nem volt konkrét igém rá, mint mondjuk más embereknek, és ez nagyon sokáig gyenge pont volt a hitemben, és a gimis éveim alatt rengeteget imádkoztam azért, hogy az Isten erősítsen meg, és mutassa meg nekem az én igémet, és a gimnáziumi évek alatt volt egy olyan nap, amikor pont földrengés volt, és akkor úgy elfogott a halálfélelem, és még jobban imádkoztam Istenhez, hogy most akkor mi lesz velem, hogyha én meghalok, mert ugye bár nekem nincs igém, és mindig ezzel támadott az ördög, és akkor este megkaptam a megerősítő igémet, hogy a föld szélén ragadtalak meg, annak széléről hívtalak el, és azt mondtam, szolgám vagy, ne félj, mert megváltottalak, és enyém vagy, és ez számomra onnantól kezdve ez soha nem vált többé kérdésessé, és utána is tovább folytatódott, tehát, hogy ifjúsági munkába kezdtem részt venni, bibliaórákon, és ez meghatározóvá vált majd a gimi utána, az első egyetemem alatt is Hungváron.
2: Ezt az igét ön akkor ott megkapta. Kíséri önt továbbra is ez az ige szolgálatán életén keresztül?
3: Nyilván, tehát ez egy ilyen megrendíthetetlen pont, tehát soha nem tudna most már senki bennem kérdőjelé tenni azt, hogy ez most valós vagy nem, és onnantól kezdve rengeteg ige van, ami vezet, akár például a konfirmációs igém is, hogy hagyd az Úr a utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik, például ez sokkal meghatározóbb már most megtérés után. Az a megtérésem miatt volt egy nagyon karakteres ige, viszont azóta rengeteg ilyen meghatározó vagy motto igém van, ami egy-egy életszakaszban átsegít, vezet vagy tanácsol.
2: És akkor ugye a megtérés megtörtént, ezt követően még egy lépés, hogy valaki a lelkészi pályát válassza. Ez önnél hogyan történt?
3: Tehát az eljárásom az megvolt már gimi után 17 évesen, tehát volt külső, amit ugye azt értünk ad alatt, hogy mondjuk egy lelkész azt mondja neked, hogy nem gondolkodtál-e még azon, hogy lelkésznek még, vagy lenne hozzá tehetséged, vagy amit ő meglát benned, és nyilván azok is lehetnek Isten által küldött ilyen személyek, és utána kaptam rá igei vezetést is, hogy rá kellene lépnem erre az útra, viszont akkor még nagyon fiatal is voltam, a másik az, hogy a családom meghatározó volt számomra, tehát ők a családomban mindenki reális beállítottságú, és így mindenki a matematikát választotta, így egyenes út volt nekem is, hogy a mateket válasszam, mert nagyon jól megy, jól is tudtam, úgyhogy nem is volt kérdés, hogy matematika szakra menjek, viszont akkor, amikor ez megtörtént nyáron, akkor úgy utána mindig motoszkáltott a fejembe, hogy vajon a helyemen vagyok-e, vagy jó-e az út, és az úgy utána mindig forgott bennem. És a Ungvári egyetemi éveim alatt, tehát amikor már 5. éves voltam, már államvizsgázni készültem, már dolgoztam tanárként, na akkor eljött egy olyan pillanat az életembe, hogy az Isten mindenhol, mindegy volt, hogy Beregszászon vagyok, otthon vagyok, gyülekezetben vagy Ungváron, tehát a csapból is az folyt. Minden lelkészen keresztül, minden elolvasott ige szakaszon keresztül állandóan az volt, hogy el kell, hogy menjek, és konkrétan benne is voltak ezek a szók, hogy pap vagy te, vagy hogy elhívtalak erre a szolgálatra, vagy az igaz gyöngynek a példázata, hogy amikor meglél az ember, akkor ott hagy mindent, és csak azt az egyet válasza. Tehát nagyon sok ilyen elhívási igény volt, és tehát már onnantól kezdve nem volt kérdés. Tehát ott az volt a kérdés, hogy megmerem-e lépni azt az egy lépést, hogy egyetem után még bevállalok 6 év teológiát, 24 évesen, ami azért nem könnyű történet, abban az időben még nem is ennyire volt a tanári pálya, tehát nem volt ennyire keresett, mint most, hogy tanárhiány van, akkor az nagyon nagy dolognak számított, hogy nekem már van fix helyem, és akkor ott kell hagyni egy egész életpályát, amit elképzel az ember, és választani valami olyat, amit még nem lát igazából, hogy lesz, mint lesz, akár női lelkészként, mert ez egy másik kérdés, vagy akár úgy, hogy fognak ebbe támogatni a szüleim, mert tudtam amúgy, hogy ez nehéz út lesz, de akkor mivel ennyire megerősítette bennem Isten, hogy bárki bármit fog mondani, és azt sem fog érdekelni, hogy ki tart alkalmasnak, vagy ki nem tart alkalmas, úgy is elmegyek, mert teljesen érzem azt, hogy erre az Isten hívott el, és meg is kaptam rá nem is az egyszeri, hanem és nem is kétszeri igei vezetést.
2: Hát akkor, ha úgy veszük, teljesen félre értelmezhetetlen jelek voltak ezek. Bennem megfogalmazott egy olyan kérdés, hogy ön a tanári pályáig eljutott, szóval volt matek tanár is?
3: Igen, tehát az egyetemi évem utolsó évében egyszerre voltam nappali szakos és tanár is, de ez csak azon az egy éven volt, mert akkor már otthon ifit is tartottam, meg az egyetemi gyülibe is, és egyszerűen olyan élethelyzeteket is hozott Isten elém, amikor már azt éreztem, hogy én kevés vagyok. Tehát lehet egy darabig úgymond tanácsolni, meg akár egy ifit megtartani, de amíg nincsen háttértudás vagy mögöttes tartalom, mondjuk ami egy lelkésznek a képesítéséből megvan, addig úgy éreztem, hogy az, amit csak a saját hitemről tennék bizonyságot, hogy amit már én megéltem, de mi van, amit nem éltem meg, vagy amihez kevés vagyok, mondjuk egy lelki gondozás terén, vagy mi van, amikor valaki öngyilkossági gondolatokkal jön, vagy bántalmazott gyerek, vagy ilyesmi, és egyszerűen olyan történeteket és életeket hozott elém Isten, hogy már én magam is kevésnek éreztem, és azok még inkább megerősítették bennem azt, hogy ha én akarom Isten szolgálni, akkor ettől sokkal több kell. Tehát olvashatok én Bibliát, olvashatok sok minden, de nekem kell az a tudás, és kell az a háttér, minden, amit egy lelkész tud, és ehhez el kell menni teológiára, nem elég csak úgy magamat képezni.
2: És akkor beszélgessünk most a teológiai évekről, milyenek voltak?
3: Teológiai évek nagyon jók voltak. Emlékszem, még nagyon elevenen él bennem, amikor a püspökiből kértem engedélyt, hogy kimehessek, és ez is nagyon érdekesen történt, mert ugye én utolsó pillanatban szóltam, hogy szeretnék jelentkezni, és nem vettem részt az előkészítőn, és mégis megengedték nekem, ahogy elmenjek a tanács elé, és tudom, hogy biztos, hogy lehet az egyik legrosszabbul írtam meg a felkészítőmet is, de annyira jó volt, hogy látták azt, hogy milyen sokat szolgálok a fiatalok között, és bizalmat szavaztak nekem meg. Nyilván szerintem előttük is azért volt annak is értéke, hogy ilyen, tehát idősebben meghozni egy olyan döntést, hogy akkor 6 évre elmegy az ember, az nem csak hóbort, és nem csak úgy. Meg nyilván ismertek is, hogy ezt nem csak úgy akarom, hanem akkor biztos van a mögött elhívás. És emlékszem, mikor kérdezték, hogy de hát matekesként, hogy fognak nekem menni a nyelvek, a héber, meg a görög, és utána ugye előtették a bogarat a fülembe, hogy vajon tényleg fog ez menni. De akkor olyan magabiztosan mondtam, hogy hát ha az Isten ott akar látni, akkor majd ehhez is ad bölcsességet. És amúgy így is lett. Tehát én úgy indultam a teológián, hogy kértem az Istentől, hogy akkor, hát hogyha ilyen kérdéseket adtak nekem, akkor bizonyítsa be azt, hogy nekem ott a helyem, akkor lássam a tanulmány eredményeimem, hogy ad hozzá bölcsességet és vezetést, és ez jó fog menni, és amúgy a kedvenc tantárgyaim lettek, tehát a görög sem ment nehezen, a héber sem, ahhoz meg logika kellett, úgyhogy ez szinte az egyik legjobb tanuló voltam, mindig benne voltam az első háromba, vagy az első kettőbe, és az átlagom is jó volt, tanulmányi ösztöndíjat is tudtam kapni, így fent tudtam magam tartani, nem kellett annyira szüleimre támaszkodni, és ezek mind olyan megerősítő dolgok voltak, amikor azt éreztem, hogy jó helyen vagyok. Az a másik, hogy sokkal tudatosabban álltam hozzá a tanuláshoz, bár a matek egyetemen is, tehát ott is mindig kicsit ilyen maximalista vagyok, tehát ott is eredményesen végeztem el, de a lelkészi pálya az annyiban volt más, hogy úgy éreztem, hogy mindent, amit megtanulok, azt azért tanulom meg, hogy minél jobb lelkész legyek. Tehát nem akartam sem órát ellógni, mert azzal magamnak ártok meg, a leendő gyülekezetnek, ahová kerülni fogok, ha mondjuk valamit nem tanulok meg, és azt már később nem fogom tudni megtanulni, vagy nem tudom ott magamba szívni. Úgyhogy én nem is annyira a jegy, és nem is annyira az ösztöndély miatt, hanem az Istennek való szolgálat miatt nagyon belevetettem magam a tanulásba, de én ezt szerettem is, hogy minél inkább felkészítsen, és minden tudást, amit lehet magamba szívjak, hogy majd, amikor kihelyez valahova, akkor ne azt mondjam, hogy azért nem sikerült valami, mert éppen nem vettem komolyan a teológiai éveket.
2: megtörtént a teológia, ezt követte a lelkészi szolgálat. Erről meséljünk.
3: Hát a lelkészi évek azok már elkezdődtek teológia alatt, mert hogy nagyon jó tanulmányi eredményeim voltak, ezért exmissusnak kiengedtek Kárpátaljára, ami azt jelenti, hogy ha a 75%-a megvan az óráknak, a krediteknek, a mindennek, és nem marad sok tantárgyam, akkor kihelyezhető vagyok, hogyha rektori beleegyezéssel, meg hogy nyilván, ha hazahívnak. És akkor így történt meg, hogy már 5. évre hazahívtak, mert amúgy tudod, ahogy az előbb is mondtam, annyira éreztem azt, hogy idősebb vagyok nyilván 5 évvel, mint a többiek, ezért nincs időm sem bukdácsolni, sem semmi, mindig felvettem maximális kreditet, mondtam, hogy na majd én megcsinálom, hogy 5 év alatt, vagy 4 év alatt befejezem, de nyilván a rendszer nem engedte, de amúgy majdnem sikerült, tehát alig maradt 3 vagy 4 tantárgyam, így 5. évre, és akkor már 5. éven kihelyeztek gyülekezetbe. Az is nagy kérdés volt számomra, hogy vajon fognak-e női lelkészként fogadni, vagy lesz-e helyem, és akkor annyira megtapasztaltam Istennek a kegyelmét, hogy pont amúgy ahol a férjemmel, mert addigra már tudni kell az, hogy másodévesen összeházasodtunk a férjemmel, úgyhogy milyen távházasságban éltünk, mert hogy nekem muszáj volt nyilvánosan tanulni teológián, és ahol öröklött házat, tehát Nevetlenben, majd oda hívtak meg, de ez ettől függetlenül, tehát senki nem tudta, hogy mi most hol, mint merre, hanem hallottak már prédikálni, és akkor így hazahívott a Nevetlen falu és az Akli gyülekezet, és akkor ott voltam 5. éven is, 6. éven is, és tudni kell, hogy 5. éven viszont, amikor már beköltöztünk a karácsonykor a parókiára, már akkor 1 éve azon gondolkodtunk, vagyis hát próbálkoztunk, hogy gyermekünk legyen, de nem jött össze, és ez is olyan csodálatos volt, hogy amikor viszont beköltöztünk karácsonykor a parókiára, januárban már pozitív volt a terhességi tesztem, tehát az egyetemet már úgy fejeztem be, hogy már megszületett Adél, és akkor 6. éven, tehát 6. év elejére megszületett Adél, úgyhogy itt nagy kalandok voltak a kápláninál terhességgel végigvinni az egyetemet nyilvánosan, 2 gyülekezet mellé, megtartottam minden alkalmat itthon, mentem fel, ott megtanultam mindent, és akkor volt ilyen, hogy hajnali 2-re értem fel, mondjuk, mert másnap órán volt, úgyhogy hát nem volt könnyű időszak, viszont állandóan azt tapasztaltuk meg, hogy ennek így kell lennie, és hogy Isten a kegyelmében tart minket.
1: Kardos Ágnessel, a Péterfalvai Református Liceum lelkészigazgatójával beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. Református ízek találkozójára várják az érdeklődőket október 16-a és 18-a között Kazincbarcikán. A Református Közéleti és Kulturális Alapítvány és a Felső-Barcikai Református Egyházközség kirakodóvásárral, főzőversennyel és kóstolással, valamint hálaadó istentisztelettel készül a már 6. alkalommal rendezendő eseményre, amely nem csupán egy gasztronómiai fesztivál, hanem a találkozás és a közösség építés lehetőségét is magában foglalja. További részleteket Zila Gábortól, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetőjétől hallhatunk. A riporter Kisnéveres Viktória.
2: Október 16-a és 18-a között rendezik meg Kazincbarcikán a 6. református ízek találkozóját. A részletekről Zila Gáborral, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetőjével beszélget, akit tisztelettel köszöntök, áldás békesség.
3: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
2: Mielőtt a 2026-os esztendőnek itt az október 16-18-a közötti alkalmáról szólnánk részletesen, hadd kérjem meg ügyvezetőigazgatórat, hogy a Református ízek találkozójának a céljáról szóljon először, ennek a történetét ismertesse velünk.
3: Egy régi-régi hagyománya van annak, hogy a Református Egyház a különböző társadalmi csoportok felé, vagy a különböző szakmacsoportok felé igyekszik odafordulni speciálisan is, és valamiért az Úristen úgy adta, hogy nekünk ez különösen is ahhoz a társadalmi réteghez, vagy ahhoz a társadalmi csoporthoz adatik meg ez az odafordulás feladata, akik azért valljuk meg történelmet vizsgálva, jól látszik, hogy korábban a magyarországi reformátusság fennmaradásának, gazdasági megmaradásának az alapját is jelentették, nevezetesen a vidéken mezőgazdaságból élőknek a csoportját. Valamiért ez úgy alakult, ha hinnék a véletlenekben, azt mondanám, hogy véletlenül ez úgy alakult, de nem hiszem, hogy a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány megkapta azokat a feladatokat, amikor is ehhez a csoporthoz tudunk odafordulni. Az egyik ilyen alkalmunk és ennek az eseménynek a társrendezvénye az a Bórum, ami a Kárpát-medencei református szőlészeket és borászokat igyekszik összefogni, a másik pedig ez a református ízek alkalma lett, amikor is Szent Péter püspök úr javaslatára, kezdeményezésére igyekeztünk azokat a termelőket is megszólítani, akik a mezőgazdaság többi részéből élnek, tehát nem kifejezetten a szőlővel vagy a borral foglalkoznak. Az időzítés is így alakult ki, azért találkozunk immár többedik alkalommal októbernek ebben az időszakában, mert ennek az a egészen pragmatikus oka, hogy az első alkalmat ahhoz tudtuk igazítani, hogy eddigre már ki is szárad és meg is őrölték a fűszerpaprikát. Magyarul a terménybetakarítás túlnyomó részén túl vannak már a mezőgazdaságból élők, sőt adott esetben már a termékeknek az elkészítési folyamata is megindul. És ennek az alkalomnak az két fontos célkitűzése van, ezek közül az egyik az az, hogy az egymás szakmai tudása által való épülés az itt is megjelenhessen, a másik fontos része pedig az, hogy egy kicsit meg tudjunk pihenni, és hálát tett szívvel odafordulni az Úristenhez, hálát adni azért, hogy megadta termését a föld.
2: Ugye 6. alkalommal rendezik meg itt hamarosan ezt a találkozót. Itt az elmúlt 5 alkalomból, ha lehet egy ilyen kérdésem, akkor mi az, ami így a szívében önnek is megmaradt, vagy ezeknek a találkozásoknak a közösségépítés szerepét hogyan látja?
3: Én azt látom, hogy egy olyan rétegről beszélünk, egy olyan társadalmi csoportról beszélünk, akiknek nem kell azt magyarázni, hogy ők mennyire ki vannak téve az Úristen kegyelmének. De mi ezt így, akik már nem annyira közvetlenül vagyunk érintettek a mezőgazdaságban, úgy sokkal inkább áttételesen éljük ezt meg. De egy termelőnek azt elmagyarázni, hogy az időjárás nem rajta múlik, ezt mondjuk nem kell hosszan ecsetelgetni, mikor mindent megtesz, akkor is bőven hagy teret a kegyelemnek. Ők ezt napi szinten élik meg, és napi szinten tapasztalják meg azt is, hogy nem az, aki fut, hanem a könyörülő Istené. És én ezt az élményt látom, amikor egy picit meg tudunk állni, akár egy nehéz év után is, az idei sem volt könnyű, a tavalyi sem volt könnyű év a mezőgazdaságban, mégis ha meg tudunk állni, jó egy picit odafigyelni, figyelni az Úristenre, jó egy picit hálát adni, jó megállni, és élvezni mégis azt, amit azzal együtt megadott, hogy adott esetben talán nehézségek is próbálták ezt az ágazatot. Az egyik legnagyobb élmény az az, amikor ez a közösség így meg tud állni, tud hálás lenni, tud hálát adni Istennek, és tud egy picit felszabadultan örülni ezekben a napokban, vagy ezeken a napokon. Nekem ez az egyik legnagyobb élmény ebben az eseménysorozatban.
2: És akkor, ha szót ejthetünk itt az október 16-18-a közötti programokról, tervezett programokról, akkor talán a teljesség igénye nélkül, de mik azok a programpontok, amelyeket kiemelne, hogyan épülnek fel ezek a napok, hiszen azért különböző programok várják az ide érkezőket.
3: Így van, így van. Nyilván itt vannak hagyományos és pragmatikusan kialakuló programpontok az elmúlt időszakok tapasztalatait figyelembe véve. Hála Istennek idén is elmondhatjuk, hogy a Kárpát-medence több pontjáról érkezünk, nem csak a kis hazából. Így már 16-án pénteken este egy közös vacsorára várjuk azokat, akik odaérkeznek Kazincbarcikára. A 17-ei nap pedig arról szól, hogy egy minél színesebb, minél szélesebb kavalkádban meg tudjuk mutatni, hogy mik azok az ajándékok, amiket az idén megadott nekünk a Föld, ami terméseket hozott. Nagyon-nagyon fontos pontja az eseménynek az, hogy ha már ízekről beszélünk, akkor az utóbbi időszakban kialakult egy olyan hagyomány is, hogy egy főzőversenyben megmutathatják a különböző csapatok azt, amivel ők készültek, ami az ő egyes területüknek, az ő származási területüknek a specialitása, még ha adott esetben egy alapanyagból, egyféle alapanyagból dolgozunk is, vagy egy valaminek meg kell jelennie mindegyik ételben, úgyhogy ez lesz egy nagyon hangsúlyos pont, és hát emellett pedig mindig igyekszünk ismerkedni a környezetnek a kultúrájával, mind gasztró, mind általános kultúrájával, így vannak jelen a kulturális programok is ezen az alkalmon, úgyhogy így tekinthetünk bele ezekben a napokban is. A legfontosabb része pedig ezeknek az alkalmaknak is természetesen az, hogy közösen megállunk az Úristen előtt, amellett, hogy nyitó áhítattal kezdődik az alkalom, amikor is a házigazda lelkipásztor Kolumbán Gábor fog szolgálni, emellett a vasárnapi istentiszteleten Barna Sándor püspök úr igehirdetésével szavaink keresztül figyeltünk oda arra, hogy milyen módon szól hozzánk ezen az alkalmon az Úristen. Úgyhogy ez a záró istentisztelet lesz az, ami bekeretezi, vagy keretbe foglalja ezt a közös hálaadást, ezt a kis kavalkádot.
2: Ugye az esemény látogatása díjtalan, és az említett főző versenyre jelentkezni kell, ezt hol, meddig tehetik meg, akiket esetleg ez a része is érdekel a programnak.
3: Minden fontos információt megtalálnak az érdeklődők az izek.református.hu oldalon.
2: Hogyha a különböző helyszínekről beszélhetünk, ugye, hiszen mindig más helyszínen rendezik meg ezeket a találkozókat, akkor itt az adott gyülekezetet, a református közösséget, az értékeiket, a környezetnek akár a földrajzi adottságait is, akik távolabbról érkeznek esetleg, mennyire van lehetőség megismerni?
3: Ha távolról nézzük, akkor ez egy viszonylag feszített tükrű programnak tűnik, ahogy valaki fogalmazott. Mindazonáltal alapvetően az egyik legfontosabb célja ezeknek a napoknak az, hogy találkozunk egymással, kicsit megismerjük egymást. És ezért is törekszünk mindig arra ezzel a gasztrokulturális programmal, akár a bórummal, akár a református ízekkel, hogy vándorrendezvény legyen, ne csak a saját régiónkat ismerjük. A borászoknál létezik az a fogalom, hogy pincevakság, ezt arra használják, hogy amikor csak és kizárólag a saját pincémet ismerem, annak a termékeit ismerem, akkor igazából már nem tudok elvonatkoztatni attól. És nem lesz kitekintésem a környezetemre, a világra. Itt igazából szintén erre törekszünk, egy picit megismertetni a különböző régiókat egymással. Tegyük a szívünkre a kezünket, önmagunktól nem biztos, hogy elutaznánk egyik vagy másik helyszínre, ahol korábbi esztendőkben, ahol a református ízek megvalósult, de így, hogy van miért, van kiért elmenni, és a találkozás örömért elmegyünk, olyan csodákat is megismerhetünk, olyan érdekességeket is megismerhetünk, olyan közösségeket is megismerhetünk, és épülhetünk az ő hitük által is, amikre korábban nem lett volna, vagy más módon nem lett volna lehetőségünk. Így vagyunk azért nagyon hálásak, hogy járhattunk Baranya déli részében, amit pár éve Horvátországhoz csatoltak, illetve ugyanígy járhattunk akár a Hajdúságban, vagy járhattunk most ebben az esztendőben pedig majd Kazincbarcikán. Úgyhogy így igyekszünk ezt a közösséget erősíteni, ezt a közösséget építeni, és ha Isten éltet bennünket, akkor szeretnénk ezzel tovább is vándorolni a Kárpát-medencében.
1: Az elmúlt percekben Zilla Gábort, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetőjét hallhatták.

0: Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. Idén harmadik alkalommal került megrendezésre, október 2-a és 4-e között a kolozsvári szüreti kavalkád a Proagrikultúra Egyesület szervezésében. Az egész hétvégén áttartó programsorozat keretein belül idén is széles kínálatú termelői vásárral, valamint többek között színvonalas néptánc előadásokkal és sok más különleges programmal várták az érdeklődőket a szervezők. A színes programok mellett pedig gyönyörű őszi dekorációk dobták fel az esemény hangulatát. Tekintsünk hát vissza néhány perc erejéig a múlt hétvégére. A harmadik kolozsvári szüreti kavalkádról a Proagrikultúra Egyesület elnökét, Antal Gézát kérdeztük. A riporter Palkó Hanna.
2: Ugye idén már harmadik alkalommal rendezitek meg a kolozsvári szüreti kavalkádot. Milyen céllal indult el annak idején a rendezvény, és mit szeretnétek vele évről évre megmutatni a kolozsvári közösségnek?
3: Két dolog van, ami miatt eldöntöttük, hogy fogunk szervezni egy szüreti kavalkádot. Az egyik az ugye a Proagrikultúra Egyesület alapvetően kis gazdákkal, kis termelőkkel, őstermelőkkel foglalkozó egyesület, és azt a visszajelzést kaptuk a gazdáktól, hogy szükség lenne több olyan helyszínre, több olyan lehetőségre, ahol el tudják adni a termékeiket, és akkor nyilván adott volt a feladat, hogy valamilyen vásárt hozzunk össze, egy termelői vásárt szervezzünk. Ugyanakkor szerettük volna egy picit a régi szüreti bálok hangulatát is megidézni, hiszen Kolozsváron volt egy olyan 10-15 évvel ezelőtt, hogy Kolozs megyei szüreti bál, az egy nagyon vagány rendezvény volt, több ezer ember mulatott együtt ezen az eseményen, és akkor egy idő után az megszűnt, és ezt szerettük volna újraéleszteni, és akkor így ennek a két dolognak a fúziójaként jött létre végül a szüreti kavalkád, ahol termelői vásárral egybekötve lehet a szüreti hagyományokat megeleveníteni, felújítani és megélni természetesen. Tehát, ahogy az előbb is mondtam, ez egy alapvetés volt, hogy szeretnénk piacot teremteni a helyi termelőknek. Azt gondolom, hogy erre igény is van, tehát a harmadik kiadásnál egyértelműen elmondhatjuk azt, hogy igény van a kolozsváriak részéről, hogy találkozzanak a helyi termelőkkel, és ugye látni kell azt is, hogy egy-egy helyi termelő az nem ugyanaz, mint amikor az üzlet polcairól leveszed. Itt a termék mögött van egy család, van egy történet, van egy sokkal kézzelfoghatóbb munka, egy látható munka, mint mondjuk egy szupermarket polcáról levett, lehet az is egyébként, hogy kistermelőtől származó terméknél nincs ahogy ezt az élményt átélni. Itt szóba lehet állni azzal a termelővel, el lehet beszélgetni vele, meg lehet tudni azt, hogy hogyan, miként tartja el magát ebből a termékből, mi a története egyébként, hogy jutott el a késztermék ide a vásárba, és azt gondolom, hogy ez sokaknak egy érték, sok kolozsvári ezt szívesen megéli, ezt a vásárlási élményt, és akkor mindenképpen azt gondoltuk, hogy ezt évről évre vissza kell idehozni ezt a vásárba.
2: A néptánc is több alkalommal visszatér a hétvége során, ráadásul több különböző kolozsvári és környékbeli csoport lép színpadra. Milyen szempontok alapján állítottátok össze az itt fellépők népsorát?
3: Azt gondolom, hogy nem volt különösebb szempontrendszer, az elérhetőség volt az egyetlen szempont. Itt a kollégáim valamennyi tánccsoportot megkerestek, akikhez van elérhetőségünk, akikről tudtunk, hogy lenne kedvük részt venni ezen az eseményen, hiszen itt őszintén szólva mi kell hálásak legyünk nekik, hiszen ők azok, akik egy plusz elemet hoznak a mi műsorunkba. Nyilván a tánccsoportokra sokan kíváncsiak, sokan eljönnek, megnézik őket, kíváncsian követik a fellépéseket, úgyhogy ők mindenképpen egy plusz színfoltot jelentik a programnak, és ugye összességében a színpadi produkciókra azért van szükség, azért is szükség van, mert ezzel is a már említett vásárlói élmény mellé hozzáteszünk egy újabb szeletet, egy újabb élményt, tehát hogyha valaki kijön a termelői vásárba, akkor már kap egy kulturális szolgáltatást is azáltal, hogy a színpadon éppen zajlik valami.
2: Nagyon kreatív módon a gyerekekre is gondoltatok. Ugye van kézműves foglalkozás, gyerekkórus, bábszínházi előadás és mesemondás is lesz. Mennyire fontos, hogy a rendezvény a családok számára is kínáljon programokat?
3: Szerintem elengedhetetlen, de ezt csak azért mondom egy picit ilyen szubjektív módon, mert a csapatból többünknek is már van gyereke, és látjuk azt, hogy gyakorlatilag akkor tudjuk jól érezni magunkat, akkor tudunk igazán részt venni egy-egy eseményen, hogyha a család minden tagjára jut valamilyen program, a család minden tagja megtalálja magának azt, ami neki tetszik. Úgyhogy alapvető történet volt, hogy az első kiadástól különböző gyerekprogramok, gyerekfoglalkozások is bekerültek az eseménysorozat programjába. Így tényleg, hogyha egy család eljön, akkor kicsitől nagyig, időstől fiatalig mindenki közhelyesnek hallatszik, de kicsitől nagyig mindenki megtalálja magának azt, amivel jól érzi magát.
2: Hát én úgy látom, hogy ez tényleg igaz itt a helyszínen. Nagyon jó ezt látni. Ugye tegnap este volt utcabál, szombaton ugye ma néptánc bemutatók is lesznek és táncház, illetve a vasárnapi Magyar Banda koncert. Ezek már mind olyan helyek, amik a közös ünneplésről szólnak. Mit vártok ezektől az esti programoktól, hogy milyen hangulattal zárják ezek le a napokat?
3: Ahogy már mondtam korábban is, a születi báloknak a hangulatát próbáltuk egy picit megidézni. A tegnap este egyértelműen sikerült, azt gondolom, és bízom benne, hogy itt a ma este meg a vasárnapi záró koncert mellett is erre lesz lehetőség. Értékelik a kolozsváriak, én azt látom, hogy van egy ilyen műfaj, és nagyon jó volt látni azt, hogy a tegnap este is táncra perdültek az utcán az emberek, Deák Albi, Calagyuszi és Máté Istinek a produkcióját sokszor visszatapsolták, közösen énekeltünk, nagyon jó hangulat volt az utcában, tehát ezt egy élmény már, mint szervező is látni azt, hogy valóban sikerült megszólítani az embereket, és valóban sikerült olyan dolgot biztosítani, nyújtani nekik, amitől jól érzik magukat, és tényleg későig itt maradtak a vásárban.
2: Köszi, és még egy lezáró kérdés. Ha valaki most hall először a kolozsvári születi kavalkádról, és csak egy napra tudna kilátogatni, akkor mit mondanál neki, miért érdemes mindenképp erre időt szánni?
3: Azt gondolom, hogy továbbra is a termelői vásár miatt mondom azt, hogy próbálják ki, álljanak szóba a termelővel, hallgassák meg azt a történetet, hogy hogyan került be ide Kolozsvár szívébe mondjuk az a cserepes virág, vagy az a zacskós savanyúság, vagy éppen az a palackbor. Kérdezzék meg a termelőt, hogy milyen volt az esztendő, hallgassák meg, és a többi az majd jön magától. Tehát ezért szerintem mindenképp érdemes eljönni, arról nem is beszélve, hogy tényleg minőségi első osztályú termékeket vihet haza az asztalra majd a bevásárlás után.
1: Az elmúlt percekben Antal Gézát, a ProAgrikultúra Egyesület elnökét hallhatták a harmadik kolozsvári szüreti kavalkádról. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
0: Határtalan, határtalan. Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Zelenszkij ukrán elnök szerint meglepő az amerikai elnök bejelentése az orosz-ukrán energiaipari tűzszünetről. Az ukrán elnök hétfőn internetes kapcsolaton keresztül felszólalva a Varsói Biztonságpolitikai Fórumon kijelentette, vasárnap mindenkit nagyon meglepett, hogy Donald Trump amerikai elnök energiaipari tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között. Zelenszkij úgy látja, Oroszország megpróbálja kihasználni a következő telet, hogy csapást mérjen az ukrán energetikai hálózatra. Ukrajna ezért támogatni fogja az energetikai infrastruktúrát érintő fegyverszünetet, jelentette ki az ukrán elnök, hozzátette egyúttal, ha Oroszország télen nem fogadja el az energetikai fegyverszünetet, akkor Kijev válaszolni fog. Hivatalba lépett a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnöke hétfőn, közölte a Sándor Palota Facebook oldalán, miután Polyák Gábor átvette kinevezési okiratát és ünnepélyes esküt tett Baka András államfő előtt. Polyák Gábor médiajogászt, kutatót, egyetemi oktatót az országgyűlés szeptember 22-én választotta meg a média tanács elnökének 5 évre 2031-ig. Szeptemberben csökkentek a lakbérek, miközben 2 éves mélypontra szűkült a kiadó lakóingatlanok kínálata a kshingatlan.com lakbérindex előzetes adatai alapján. Az ingatlan.com közleménye kiemeli, országosan 0,2, Budapesten 0,1%-kal csökkentek a bérleti díjak augusztushoz képest. Egy év alatt ugyanakkor országosan 6, a fővárosban 5,3%-kal drágultak az albérletek. A lakbérindex havi adatai szerint az Észak-Alföldön nem változtak az árak, emelkedés pedig csak Észak-Magyarországon és a Nyugat-Dunántúlon történt 1,9, illetve 0,4%-kal. Az egy évvel korábbi szinthez képest minden térségben magasabbak voltak a bérleti díjak. A legnagyobb 8,8%-os drágulást Észak-Alföldön mérték, melyet Észak-Magyarország és Dél-Alföld követett 7,5, illetve majdnem 7%-kal. A kiadó lakások medián bérleti díja Budapesten október elején 260 000 forint volt, ugyanannyi, mint egy évvel korábban. A legdrágább megyeszékhely továbbra is Debrecen, ahol tavaly októberhez képest ugyan 10 000 forinttal csökkent a középérték, de még mindig 220 000 forint az átlagos bérleti díj. A legolcsóbb megyeszékhely Békés Csaba és Szekszárd 120 000 forintos medián értékkel, de az albérletkeresőknek Miskolcon is csupán 130 000 forintot kell átlagosan kifizetni havi bérleti díj formájában, áll a közleményben.

0: jelentek egy újabb cella telepítésének előkészületei is, melyen a tervek szerint jövő év áprilisában indul a szériagyártás Debrecenben. Súlyos látáskárosodási kockázat miatt a Temu online piac terén árult ledes játékmarkolót hívtak vissza a vásárlóktól. A regisztrált vevőket a Temu közvetlenül is értesíti a vételár visszatérítésének részleteiről, tudatta a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság hétfőn. Az Uniós Piacfelügyeleti Társhatóság tájékoztatása szerint Magyarországon is elérhető lehet a termék. A hatóság azt kéri, hogy aki ezt a játékot megvásárolta, azonnal távolítsa el belőle az elemeket, és ne használják tovább.
1: Az időjárásról.
0: Az ország északi részén csak kevés felhő ígérkezik, eső nem valószínű. Az északnyugati északi szél sokfelé megélénkül, kedden már többnyire napos idő várható, csapadék nem lesz. Az északias szél főként a Tiszántúlon nagy területen megélénkül, néhol meg is erősödik. A hőmérséklet kedd délután 13 és 18 fok között valószínű.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Kedves hallgatóink, megyei polgárőrnapot tartottak a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei szervezet tagjai. Bekecsen gyűltek össze az egyesületek, hogy együtt legyenek, eszmét cseréljenek. Ott rendezték meg a 25. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei polgárőrnapot. Az ünnepi eseményen a közbiztonságért végzett kiemelkedő munkát számos elismeréssel jutalmazták, miközben egész nap színes programok várták a résztvevőket. Az eseményen megjelent dr. Mecser Tamás vezérőrnagy, országos rendőrfőkapitány, de országgyűlési képviselők, vagy éppen Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye rendőrfőkapitánya is jelen volt. A történelmi egyházak helyi képviselői nevében többek mellett Hegedűs Aranka református lelkipásztor szolgált. Dr. Szemán Ákos, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei polgárőrszövetség elnöke megnyitójában kiemelte, büszke rá, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei polgárőrszövetség 195 egyesületével egyértelműen a 35 éves polgárőr mozgalom legnagyobb polgárőr vármegyéje, a zászlós hajó. Büszke volt a létszámra és a szolgálati órákra is, a 2025. évi feladatok kiváló teljesítésére. Köszönetet mondott minden polgárőrnek az átlagosan 190 szolgálati óráért. Az eseményen jártunk.
2: Szemán Ákos, a megyei polgárőrszövetség elnök és főszervező, gondolom itt a bekecsi falunapon és a polgárőr találkozón. Ez találkozó ilyenkor, megyei polgárőrnap, minek szokták nevezni?
3: Ez már a 25. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei polgárőrnap, és hát abban az értelemben találkozó, hogy nyilvánvalóan találkoznak a vármegye polgárőrei. 195 egyesülete van a vármegyénknek, mint a legnagyobb polgárőrmegye, az zászlós hajónak szoktuk magunkat tekinteni, és hát nagy öröm, hogy most bekecsarendnek otthont, jó néhányan érkeztek polgárőrök, nagyon sok egyesület van, főznek is, főzőversenyben részt vesznek, illetve hát számos program lesz még, a megnyitón vagyunk most jelenleg túl, és hát a programok még nem értek véget, még sok mindent lehet tenni, venni, találkozni, beszélgetni.
2: Mi az a sok minden, azon kívül, hogy találkoznak, beszélgetnek, eszmét cserélnek ugye az egyesületek egymás között, milyen programok várnak itt még ma a polgárőrökre?
3: Fellépések lesznek, tehát könnyűzenei koncertek, itt jelenleg egy hagyományőrző körnek a bemutatóját látjuk, de retro gépjárművek kiállítása is van, illetve hát egymással lehet nagyon sokat beszélgetni, találkozni. Számos kitüntetést adtunk át, hiszen a legnagyobb polgárőr rendezvény mégiscsak a vármegyénkbe, a vármegyei polgárőrnap, és ilyenkor igyekszünk minél több olyan polgárőrtársunkat elismerésben részesíteni, aki az elmúlt évben vagy években kiemelkedően teljesített.
2: Az elnöki beszédben mit emelt ki?
3: Hát egyrészt a polgárőrök létszámát, a polgárőr egyesületek számát, az, hogy az elmúlt években, pontosabban az elmúlt évben a gyermek és ifjúságvédelemmel, illetve a kábítószer megelőzéssel foglalkoztunk elsősorban. Az idei évnek a kiemelt feladata a külterületek és közterületek biztonságának kiemelten való odafigyelése, tehát ezért is nevezzük az idei évet a kül- és közterületek biztonságának évének. És hát köszönetet mondtam a polgárőreinknek a munkáért, köszönetet mondtam az együttműködő partnereinknek a támogatásért, segítségért, barátságért, és hát nagy megtiszteltetésért minket, mert hát legalábbis amióta én polgárőr vagyok 17 éve, még olyan vármegyei polgárőrnapon nem voltam, amelyet megtisztelt volna az országos rendőrfőkapitány. Itt volt most velünk Mecser főkapitány úr, ő is megköszönte a rendőrség nevében a polgárőrök munkáját, és hát voltak itt mások is, a vármegyei főkapitány úr is jelen van, katasztrófavédelem, idegenrendészet, postabiztonság képviselteti magát, tehát számos olyan együttműködő partner, akikkel egyébként együtt köteleztük el magunkat arra, és nem hagynám ki az önkormányzatokat sem, arra, hogy a települések biztonságosabbak legyenek, a települések közrendjét, közbiztonságát megőrizzük, javítsuk.
2: Szükség van ezekre a napokra? Ad egy löketet az állománynak?
3: Mindenképpen kell, hogy adjon, hiszen Miután a polgárőrség önkéntesen térítésmentesen dolgozik, minden polgárőr a saját szabadidejéből szán arra, hogy másoknak a nyugalmát őrizze, ez mégiscsak egy köszönet arra, hogy együtt lehetünk, együtt elfogyaszthatunk egy ebédet, együtt megnézhetünk egy koncertet, elbeszélgethetünk, erősíthetjük a polgárőrbarátságot, megbeszélhetjük azt is, hogy mely településen milyen problémák vannak, vagy ott azt a problémát ők hogy tudták megoldani. Tehát itt a jó gyakorlatok is tudnak cserélődni, és hát mégiscsak egy elismerés azok számára is, egy oklevél, egy emléktárgy formájában, akik az elmúlt években kiemelkedőt teljesítettek, és hát mindenkinek jól esik, ha valamit rátesz az asztalra, egy picit többet tesz rá, mint mások, akkor azt mondják neki, hogy köszönjük szépen, így tovább.
2: Dzsupin Róbert szerencsi kapitánnyal futottam itt össze. Ugye szerencsehez nagyon sok település tartozik, és ezredes úr a megmondhatója, hogy mennyi probléma van a környéken. Mi az, ami most önöknek munkát ad leginkább? Mi az, amire nagyobb erőt kell fordítani?
4: Ugye ezt 27 település tartozik a szerencsi rendőrkapitánsághoz, a szerencsi, illetve a tokai járás. Problémáink nyilvánvalóan hasonlóak, mint az országban. Természetesen a kábítószer elleni küzdelem az folyamatos. A héten egyébként, sőt, ma van szombat, holnap előzetesbe teszünk egy dílert a térségből. Volt egy akciónk, jó sikerült, és remélem, hogy ez így is marad, mint hogy előzetesbe kerülnek. Illetve a második legnagyobb probléma, ami sajnos mindenkit érint, az az online csalások időszaka, bűncselekmény sorozata. Mindenféle módon megpróbálnak átverni minket, gyakorlatilag hamis termékeket küldenek, nem küldenek termékeket, kiadják magukat futároknak, és úgy próbálnak pénzhez jutni. Ugye nagyon óvatosan kellene bánni mindenkinek ezzel a netes rendeléssel, foglalással.
2: Közlekedés biztonság az mennyire okoz feladatot? Ugye a Baleset Megelőzési Bizottság a megyébe is dolgozik országos szinten, de hát a gyorshajtók, közlekedési balesetek mindig akadnak. Itt a szerencsi kapitányság területén mennyire mérvadó ennek a problémának a megoldása?
4: Tavalyi évhez képest kevesebb, 30%-kal kevesebb sérüléses balesetünk van. Ettől függetlenül volt halálos balesetünk, amit nem lehetett elkerülni. Sőt, egy vasúti átkerő helyen egy mellék vonalon ment át, lerobbant az autó, lefulladt a sofőr, és úgy még egyszer lefulladt, úgy próbált átmenni, de sajnos jött a vonat, és az utasa meghalt. A négy sávosítása szerencség a 37-esnek nagyon nagy előny volt, gyakorlatilag drasztikusan csökkent a balesetek száma.
2: Ezres úr, egy ilyen falunapon, mint a mostani, megéri kivonulni a rendőrségnek? Testületileg megmutatni magunkat? Oké, rendben, polgárőr nap van, de önnek, mint fő rendőrnek, ilyenkor ki kell jönni az emberek közé?
4: Persze, és én szeretek is kijönni. Ugye gyakorlatilag rengeteg polgárőregyesületünk van, akik itt főznek, jelen vannak, egy pár mondat elejéig meg tudjuk köszönni a tevékenységüket. Nagyon hasznos tevékenységet folytat a polgárőrség. Ott vannak folyamatosan, adnak jelzést nekünk, adnak olyan információt, amit később tudunk a nyomozások során használni, úgyhogy abszolút pozitív a történet.
1: A Borsodabói Zemplén vármegyei rendőrvezetők közül a megyei rendőrfőkapitány dr. Kis Attila is megjelent a főrendőrök közül.
2: Főkapitány úr, egy ilyen bekecsi, de akárhol legyen egy megyei polgárőrnap, a rendőrségnek ott kell lenni, képviseltetni kell magát?
5: Nem kell képviseltetni magát, de úgy gondolom, hogy a rendőrség a stratégiai partnere a polgárőrségnek, és már csak ezért is itt kell lennünk, segítenünk kell, és demonstrálnunk kell azt az együttműködést a személyes jelenlétünkkel is, ami a rendőrség és a polgárőrség, a rendőrök és a polgárőrök között nap mint nap zajlik.
2: Sokat segít a polgárőrség? Ha sokat, akkor hol, milyen területen önöknek?
5: Igen, nagyon sokat segít nekünk a polgárőrség, és azt kell mondjam, hogy a közbiztonság valamennyi területén. Említhetem, legyen ez környezetvédelem, legyen ez közterületi szolgálat, legyen ez lovas szolgálat, legyen az ifjúságvédelem, vagy kábítószer, közlekedés. Tehát nem tudok olyan területet mondani, ahol a polgárőrséggel ne lenne napi élő kapcsolatunk.
2: mi az, amiben tudnak segíteni? Forgalomirányításnál szoktuk látni a polgárőröket, de ők figyelnek, látnak jelzéseket, tényleg adják önök felé?
5: Természetesen, nagyon sok információt kapunk a polgárőrségtől, és a polgárőröktől az adott település közrendje, közbiztonsága gyakorlatilag nélkülük már elképzelhetetlen. Tehát olyan szimbiózisban van a rendőrség és a polgárőrség, ami úgy gondolom, hogy ez példaértékű. Itt a megyében különösen, hiszen az országos polgárőr létszámnak a 10%-a itt ebben a megyében van. Itt volt a polgárőrség bölcsője, Taktaharkányban alakult meg az első polgárőr szervezet, és ugye az elnök Szatmári Gyula úr, aki sajnos már nincs közöttünk, de mindig is emlékezünk arra az együttműködésre, amit kialakítottunk. Még annak idején Szatmári elnök úr.
2: Térjünk vissza a mai napok, nem is a mai naphoz, hanem az elmúlt napok történéseihez. Ugye voltak változások a rendőrségen belül országos szinten is. Mennyire jó az nekünk borsodiaknak, hogy egy borsodi lett az országos rendőrfőkapitány?
5: Én úgy gondolom, mindenféleképpen pozitívum, hiszen saját bőrén is érezte a problémáinkat, tehát nem csak a papírokból, nem csak hallomásból vagy a jelentésekből olvassa azt, hogy mivel küzdenek a borsodi rendőrök, hanem a csatábornok úr nap mint nap a saját bőrén is tapasztalta ezt, amikor megbízott megyei főkapitány volt, amikor Kazincz Barcikán kapitány volt, vagy amikor bűnügyi igazgató volt a megyében. Tehát én úgy gondolom, hogy ez mindenféleképpen nem kell magyarázkodnunk, hogy mik a gondjaink, úgyhogy ő ezt kristálytisztán tudja és érzi.
2: Milyen instrukciókat kapott tőle, mi az, amit meg kell oldani, milyen számokat, ugye statisztikából él mindenki, miket kell hozni a megyének, vagy legyen rend, fegyelem.
5: Szerencsére ő is, és én is azon az állásponton voltam mindig, hogy a statisztikai számok nem azok a lényegesek. Nem az a lényeges, hogy a megyében élők, az egy adott területen élők hogyan érzik magukat, hogy érzik-e, hogy van közbiztonság, hogy ki tudnak-e menni az utcára, ki mernek-e menni az utcára, hogy a gyerekeiket kimerik-e engedni este, elengedik-e diszkóba őket. Tehát ha ez a közbiztonság szilárd, és ezt érzik a lakosok is, akkor én úgy gondolom, hogy teljesen mindegy, hogy milyen számok vannak. De ezen kell dolgozni, hogy ez az érzet, ez továbbra is fennmaradjon. Most úgy gondolom, hogy alapvető gondok, problémák a megyében nincsenek. Tehát a megye lakosainak a többsége azért biztonságban nézi magát. Nem azt mondom, hogy nincsenek gondjaink, nem azt mondom, hogy nem kell bizonyos területekre jobban odafigyelni. Legyen ez a kábítószer, legyen ez az online csalások területe, legyen az a közterületen elkövetett bűncselekmények számának a csökkentése. Tehát ez mind olyan kihívás, amire oda kell figyelni, és ami a megye rendőreinek fel kell lépni. Egyet kértem a rendőri állománytól, hogy ne menjenek el a bűn mellett. Az intézkedések és azoknak az eredménye abba természetesen a felelősség az övéké. Nem szól bele, hogyha valaki figyelmeztetést alkalmaz, mert olyan jellegű cselekményt lát, tehát nem a büntetés a domináns, hanem ha kell, akkor figyelmeztessen, de a jogsértés nem maradhat intézkedés nélkül. Ez a legfontosabb.
1: Csúra György, a Borsodabói-Zemplén megyei Polgárőr Szövetség tiszteletbeli elnöke is kíváncsi volt a polgárőr napra. Volt vezetőként megtiszteltetésnek érezte, hogy meghívták erre a jeles eseményre.
6: Elnök úr, itt vagyunk Bekecsen. Hát már régebben találkoztunk, ugye, amikor leköszönt. Hogy telnek mindennapjai?
7: Hát, hogy az élet az mindig hoz furcsaságokat. Vannak problémák is, de van jó dolog is. És hát a polgárőrségtől hiába nyugállományba vonultam, azt nem lehet elfelejteni. Ezt azt szokták mondani, hogy ha ezzel született az ember, akkor ezt még a haláláig is csinálja. Úgyhogy odafigyelek a gyerekekre, odafigyelek a volt kollégáimra, ha kell, akkor segítek természetesen, és attól a, én betegségnek mondom, a közbiztonság iránti figyelem, az nem szakad meg. Tehát úgy vagyok vele, hogy ha tudunk, akkor segítsünk. Ha nem tudunk, akkor próbáljunk, hogy próbáljunk segíteni. Nagyon lényeges ebben a jelenlegi világban, igen, az, hogy tényleg emberek legyünk, hogy egymással találjuk meg a kontaktust, és ne azt figyeljük, jó, az ilyen, meg olyan, nem, nem. Emberek vagyunk, helyiek vagyunk, szeretjük a közösségünket, és erre kell koncentrálni mindenkinek. Meg arra kell törekedni mindenkinek, hogy az vezérelje már az én korosztályomat is, hogy vannak már unokáink is, és őnekik is jó legyen.
8: Mi a tapasztalat? Ugye most mondhatjuk azt, hogy kívülről nézi, de mégis belülről. Mik a legnagyobb problémák ma a társadalomban, amit a polgárőrség és hatható segítsége meg tud oldani?
7: Én a legnagyobb problémának azt látom, hogy eljutott valahova oda ez a magyar társadalom, hogy egymásból állandóan az ellenfelet, az ellenséget, meg nem is tudom, hogy mit keresünk. Valahol erőt nyert az a jó magyar mondás, hogyha megdőlött az én tehenem, akkor dögöljön a szomszéd is. Na, ezt kell elfelejteni. Ezt kell elfelejteni, és a polgárőrségnek pont ezt kell mutatni az embereknek, hogy tessék megnézni, mi itt vagyunk, és segítünk. És azért vagyunk itt, mert azt akarjuk, hogy mindenki nyugodtan, békében tudjon élni. Ez a cél. És ez határozza meg a jövőnket is, hogy egy gyerek a családban azt látja, hogy milyenek a szülei. És ez a felelősség a szülőkön van, hogy az a gyerek olyanná váljon, hogy tényleg ő is ezt a közösségi szemléletet tudja továbbvinni, ezt a segíteni akarást akarja továbbvinni, és tényleg az, hogy ahol tudok, segítek.
8: Polgárőrnapok elnök úr idejében is voltak. Miben másabb ez a mostani így, ha szétnéz itt Bekecsen?
7: Hát én bízom benne, hogy nem zakkant ez meg, mert azért az eredmények, amit elnök úr is felsorolt, tehát Borsod megye még mindig viszi az élen a zászlót. Ugye mi büszkék vagyunk rá, borsodiak, mert nagyon sokszor mondtuk, hogy ez a polgárőrség, magyar polgárőrség, az valahol többek között innen Borsodból indult. Ugye én is alapítója vagyok a magyar polgárőrségnek. Szatmári Gyula nagy tiszteletű volt, elnök kollégám, barátom.
8: Takta Harkány.
7: Ugye mindig azt szoktuk mondani, hogy a takta közből indult a polgárőrség, amikor Markos Gyurival vitatkozok, mert ő mondja, hogy Budapestről, nem mondom, a takta közből. Tehát és ezt kell továbbvinni. Egyre többen jönnek közénk most már megint. Tehát volt egy időszak, amikor úgy kicsit lecsillapodott ez a lelkesedés, de most már egyre többen is, egyre több olyan kis település ismeri fel, hogy gyerekek, hát össze kell fognunk. Ha rendet akarunk a településen, akkor össze kell fognunk, oda kell figyelnünk. És ebbe segít a polgárőrség. Ebbe segít a polgárőrség. Akár úgy is, hogy segítünk megszervezni az egyesületet, akár úgy is, hogy fel tudjuk készíteni ezeket az embereket a polgárőr munkára. És ami nagyon-nagyon lényeges, hogy az együttműködő partnerekkel való viszony, a rendőrséggel óriási a kapcsolatunk, de ugyanez elmondható a katasztrófavédelemről is, mert hogyha van egy tűz, vagy árvíz, hát volt Borsod megyében 2010-ben nagy árvíz, 5000 polgárőr volt a gátakon éjszaka, Vas megyéből, Nógrád megyéből, Szabolcsból jöttek a polgárőrök segíteni. De ugyanaz igaz fordítva is, amikor a Dunai nagy árvízott, akkor mi Borsodból mentünk 100 fővel. Szóval itt van a polgárőrségnek az többek között az ereje, és ezt kell továbbvinni az utódainknak. Én ebben tudok nekik segíteni, akár jó tanácsokat is, de lehet néha némik azt mondja, fiatal, hogy mit beszél még ez az öreg úr itt nekünk, de a példa az kezdték a rendőrök a bemutatót.
8: Igen,
7: nem
8: igen.
7: Minket lőttek,
8: nem,
7: ott legyél.
8: Nem. Köszönjük szépen.
7: Kérlek szépen.
8: Pont Zsófi országgyűlési képviselő azt mondja, találkoztam itt Bekecsen falunapon vagyunk. Fontosak az ilyen napok?
9: Nagyon, nagyon. Tehát szerintem a helyi közösségeket csak úgy lehet erősíteni, hogyha vannak közösségi programok. A falunap ilyen, minden település életében ez egy ünnep igazából, a településnek az ünnepe. És ez egy kicsit még annál is különlegesebb, mert most már egy ideje hagyomány, hogy a megyei polgárőrnapot összekötik egy falunappal. És hát azért ez mindig olyan különlegessé teszi, mert a polgárőröknek pedig ilyenkor megköszönjük azt a sok-sok munkát, amit egyébként önkéntesen végeznek. Úgyhogy én ezeket nagyon-nagyon szeretem.
8: A polgárőröknek a munkája itt, akár választókerületet nézzük, akár a megyének ezt a részét, mennyire meghatározó?
9: Nagyon, tehát ez egy hungarikum azért, tehát egyedülálló tényleg ez a fajta szolgálat, amit a magyar polgárőrök most már 35 éve végeznek. Igazából egy idős velem ez a mozgalom, és ami még izgalmasabb, hogy itt a mi vidékünkről, a Takta közből származik, és erre legyünk nagyon-nagyon büszkék. Hallhattuk is a számokat, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a polgárőr egyesületeknek a száma az a legmagasabb gyakorlatilag az országon belül. Nagyon sok szolgálati órával kimagasló, igazából az összes szolgálati órának a 10%-át az itteni polgárőrök végzik, és én látom is őket minden településen. Egyébként, hogyha bármilyen más gond van, rendkívüli helyzet, vagy amikor Covid volt, vagy akár árvíz, vagy bármi, akkor az biztos, hogy a polgárőrökre olyankor is lehet számítani. Azért azt mindenkinek tudnia kell, hogy tényleg ők a szabad idejükben úgy döntenek, hogy ők azért fognak járőrözni, hogy az adott településnek a közbiztonsága még jobb legyen. És ez egy sikertörténet az elmúlt 15 évben, ahonnan indultunk, és ahol most járunk, tehát megfeleződtek a bűncselekmények számai, az egy sikertörténet, és nem tudtuk volna elérni a polgárőrség nélkül. Úgyhogy én nagyon büszke vagyok rájuk, és örülök, hogy énkor a családjuk is itt van, mert a családjuk igazából engedi azt, hogy szabad idejükben nem a családdal töltik az időt, hanem az emberekkel foglalkoznak. Sokszor amúgy a családtagok is inkább úgy döntenek, na jó, akkor inkább én is polgárőrködöm.
8: Bekecsről kitekintve egy picit az országos politikába, ugye megváltozott az ország vezetése, képviselőasszony is ellenzékbe került. Mi a legnagyobb probléma, mi a legnagyobb feladat, amit meg kell oldani helyi szinten, de szóvá kell tenni az országgyűlésben?
9: Igen, ez izgalmas időszak, mert nyilván még nem voltam ellenzéki országgyűlési képviselő. Ez egy más szemlélet itt igazából. Folyamatosan azt kell nézni, hogy milyen intézkedések születnek, és azok az intézkedések valóban az embereket szolgálják-e. Ugye most a költségvetés az van napi renden, és szerintem ott is nagyon fontos az, hogy azok a döntések, amelyeket meghoz egyébként a kormány, majd arról dönteni kell az országgyűlésnek, azok valóban az emberek érdekét szolgálják-e. Nyilván itt ez egy nagyon-nagyon fontos munka, hiszen mi vagyunk az embereknek a hangja, akik igazából, hogyha esetleg valamely intézkedés hátrányosan érinti őket, akkor mi tudunk kiállni értük. Tehát ez a nagy politikáról. Itt helyben pedig azt gondolom, hogy az elmúlt 5-6 évben nagyon sok fejlesztés sikerült megvalósítani, gondoljunk csak a 37-es út négysávosítására Szerencsig, de még más, rengeteg, tényleg nagyon büszke vagyok erre. Én nem azt mondom, hogy mindennel végeztünk, és minden feladatot elvégeztünk, de ezek jó dolgok, és arra kell, én arra szeretnék odafigyelni, hogy ezek a fejlesztések a jövőben is folytatódni tudjanak, meg legyenek ilyen közösségi programok, úgyhogy igazából ezeken dolgozom, de még ugye mindig nagyon friss, tehát igazából még mindig csak 100 nap telt el igazán az új kormány, amióta megkezdte a működését, illetve az új országgyűlés, úgyhogy még én is tanulom ezt.
1: Kedves hallgatóink, megyei polgárőrnapot tartottak a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei szervezet tagjai. Bekecsen gyűltek össze az egyesületek, hogy együtt legyenek, eszmét cseréljenek. Ott rendezték meg a 25. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei polgárőrnapot. Az ünnepi eseményen a közbiztonságért végzett kiemelkedő munkát számos elismeréssel jutalmazták, miközben egész nap színes programok várták a résztvevőket. Az eseményen megjelent dr. Mecser Tamás vezérőrnagy, országos rendőrfőkapitány. de országgyűlési képviselők, vagy éppen Borsodabói Zemplén vármegye rendőrfőkapitánya is jelen volt. A történelmi egyházak helyi képviselői nevében többek mellett Hegedűs Aranka református lelkipásztor szolgált. Dr. Szemán Ákos, a Borsodabói Zemplén vármegyei polgárőrszövetség elnöke megnyitójában kiemelte, büszke rá, hogy a Borsodabói Zemplén vármegyei polgárőrszövetség 195 egyesületével egyértelműen a 35 éves polgárőr mozgalom legnagyobb polgárőr vármegyéje, a Zászlós hajó. Büszke volt a létszámra és a szolgálati órákra is, a 2025. évi feladatok kiváló teljesítésére. Köszönetet mondott minden polgárőrnek az átlagosan 190 szolgálati óráért. Az eseményen jártunk.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, arról már hallhattak információt, hogy megkezdődött a 2026-27-es tanévben a HPV elleni védőoltás szervezése. Ismét lehetőségük nyílt a 7. évfolyamos lányok és fiúk szüleinek arra, hogy igényei gyermekük számára a térítésmentes HPV elleni védőoltást. Pár nappal ezelőttig kellett visszajuttatni az iskolába a jelentkezéseket. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy felnőtt korban van-e értelme az oltásnak. Dr. Asztalos Ágnessel, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának vezetőjével, Kisné Veres Viktória beszélget.
2: Egy olyan oltásról van szó, aminek a fontosságát nagyon sokan elfogadták, értik. Nem csak Magyarországon, hanem Európában és szerte a világon ez az oltás, ez az oltási rendbe beillesztett oltás. Abban az időszakban adják a legtöbb országban, amikor még a szexuális élet nem kezdődött el, hiszen maga a humán papilloma vírus terjedése, az kontaktúton terjed, aminek az egyik fontos módja a szexuális érintkezés, nem csak ez lehet, de ez a legfontosabb. Tehát a világon nagyon-nagyon sokan megkapták, több millióan már ugye évek óta, és az oltásoknak a hatását most már különböző kutatások, vizsgálatok tudták igazolni, és nem csak a hatásosságát, hanem a biztonságosságát is.
3: Akkor beszéljünk részletesen arról, hogy ugye itt az említetten túl hogyan terjedhet még ez a vírus, és milyen szerveket, mit támadhat meg, mi maga a HPV?
2: Igen, mert ez ilyen misztikusnak tűnik, hogy ez a humán papilloma vírusnak a rövidítése, ez egy olyan kicsi kis kórokozó, fertőzéseket terjeszthet, aminek több mint 140 variációja van, változata. Ez a kórokozó a sérült, mikrosérülésekre a bőrön keresztül, nyálkahártyákon keresztül tud bejutni a szervezetbe, és ott a hámsejtekben, meghatározott sejteknél bejutva tud szaporodni. A vírusok ugye olyan élőlények, amelyeknek mindenképpen kell egy élősejt, amiben bejutva tudják magukat újraépíteni, és emiatt, mivel felhasználják a adott sejtnek a szaporító anyagkészletét, a DNS-ét is, ezért tudna bizonyos elváltozásokat okozni. A humán papilloma vírusok többsége szerencsére tünetmentes fertőzést okoz, tehát például bejut a szervezetünkbe, ott helyi reakció tud okozni, a helyi immunválasz beindul, és szépen elpusztítja ezeket a kórokozókat, és mi nem is veszük észre, hogy megfertőzöttünk. Ugye ez, ennek az a kockázata, hogyha nem veszük észre, hogy megfertőzöttünk, van, amikor nem sikerül, hogy az immunrendszernek ott helyben elpusztítja a kórokozókat, tünetek nincsenek, de évekig ott azok meglapulhatnak, és egyszer csak valamilyen sejtekben bizonyos okok miatt elindulhatnak elváltozások. Illetve, hogy a tünetmentes, ezért nem veszük észre, hogy a partnereinket is megfertőzhetjük. Mind a fiúkat, mind a lányokat is. Ezért fontos az, hogy mind a fiúkat, lányokat oltani kell. Illetve ezek a vírusok között vannak olyan típusok, amelyek előszeretettel módosítják a sejtetnek a működését, ahol bejutottak, és egy kóros szaporodási folyamatot indítanak el, ugye ezek a rák megelőző állapotok, illetve ha már el is elindult a burjánzás, kialakulhatnak egy daganatos elváltozások, amik egy rossz indulatú elváltozást jelentenek. És ez az, amiért veszélyesek tudnak lenni ezek a vírusok, és ezért fontos az oltások. Ebben az oltóanyagban, amit a gyerekek számára biztosít a magyar állam, a ményakrákot leggyakrabban okozó típusok vannak benne, illetve más olyan úgynevezett onkogén rákkeltő vírustípusok, amelyek a szemérem test környékén, a genitáliákon, mind a fiúknál, mind a lányok esetében, a végbényillás körül, a szájre garat nyálkahártyáján tudnak elváltozásokat igazni és daganatokat okozni, és ezért fontos az, hogy ezen oltóanyag felvétele kapcsán ezzel a leggyakrabban daganatot okozó vírusok ellen kapunk egy védelmet, illetve ebben az oltóanyagban nem csak a daganatot okozó típusok vannak, hanem mindenki ismeri, reméljük nem saját magáról, hanem tankönyvekben, hallomásokból, ezeket a szemölcsöket, ezek a nemi szervek környékén előforduló szemölcsöket, kondilómák, így is szoktuk ezeket nevezni, ezeket is ezek a humán papilloma vírusok okozzák. Ezek szerencsére jó indulatú elváltozások, de kellemetlenek, csúnyák, ha rossz helyen vannak, akkor ugye ki tudnak sebesedni, egyéb problémákat tudnak okozni, tehát ez ellen is védenek azok az oltások, tehát maga a humán papilloma vírus meghatározó típusaival szemben a rák megelőző állapotok, a rossz daganatok, illetve a nemi tájakon, illetve egyéb helyeken előforduló szemölcsök ellen tudunk védekezni. A humán papilloma vírusok nem csak a nemi szervek környékén tudnak elváltozások az végbelekben, hanem a fejnyaki régióban is, ez azt jelenti a szárnyalkahártyában, garat, porüregben tudnak elváltozásokat tenni, tehát rákot tudnak okozni. Ráadásul, aki dohányzik, azoknál az esetében a fejnyaki elváltozásokhoz a dohányzás egy hozzájáruló tényező, tehát a kettő együtt már nagyobb kockázatot jelent, hogy ezeken a területeken is kialakulhatnak rossz indulatú elváltozások. És ezért szeretnénk azt hangsúlyozni, hogy minél több embernek jó lenne, hogyha ezeket az oltásokat be lehetne adni, felnövekedne egy olyan generáció, akinek szinte minden tagja oltott, mert ezáltal ezek a vírusok nem tudnak fogékony szervezetet találni. A egyes fertőző betegségeknek a megszűnése, például a fekete himlő kapcsán is, ezt lehet elérni, hogy nem lesz fogékony egyed, mert a védőoltásokkal, hogyha kórokozó be is jut valakihez, akkor az immunrendszer tud rögtön reagálni, és el tudja pusztítani annak, hogy már betegséget okozna, és ugye a nyáimmunizás, amiről már beszéltünk, hogy az a néhány embert, akit valami miatt nem lehet oltani, akkor ő is védett lesz, mert már a kórokozó nem lesz, el fog tűnni, tehát őt is védeni fogja. Ezért mondják mindig a szakemberek, ezért szoktuk ezeket a bűvös számokat mondani, hogy 90% feletti átoltást minél többen vegyék igénybe, és nagyon közel járunk hozzá. Tehát én nagyon örülök annak, hogy az elmúlt években is a 7. osztályos szülők, gyerekek ilyen sokan döntöttek amellett, hogy felveszik ezt a védőoltást.
3: És ugye nem csak ennek a korosztálynak, hanem másnak is ajánlják ezt az oltást, még akár felnőtt korban is. Mikor érdemes egy felnőttnek beadatni például, vagy ha már átesett ilyen fertőzésen, akkor is van-e értelme?
2: Igen, tehát a felnőttek részére is javasolt, igazából bármikor. Pláne, aki még aktív szexuális életet élt, esetleg a partnereket gyakran váltogatja, de ezeket érdemes. Azért azt tudni kell, hogy azért is van a szexuális élet kezdete előtt az oltásnak a beadásának az ideje, mert maga a kialakult fertőzés ellen nem véd az oltás. Ahogy az előbb is említettem, amikor a kórokozó bejut valamelyik nyálkahártyákon, bőrünkön keresztül, ott lokális gyulladás alakul ki, ott alakult ki a immunrendszeri védekezés, ami egy teljesen más típusú, mint a úgynevezett szisztémás védekezési rendszer. Ezért a humán papilloma vírus fertőzés ugyanott megszűnik, amit beszéltük, hogy elmúlik tünetmentesen, és hogy a kis tünetekkel el fog múlni jobb esetben, de újra fertőződhetünk. Illetve, hogyha már meglapul bennünk tünetmentesen a vírus, maga az oltástól ez nem fog eltűnni. De a védőoltás egy olyan mechanizmus indult el a szervezetben, ami az egész szervezetre vonatkozó védőreakciót indítja el, mint bármilyen más védőoltásnál, és ezért van az, hogy ez egy hosszú távú, jelenleg vizsgálataink alapján életre szóló védettséget tud adni, azokkal a humán papillomavírus típusokkal szemben, ugye, ami az oltóanyagban vannak, de ugye ezek a leggyakoribbak, meg a legveszélyesebbek, és ezért fontos az, hogy tehát, hogyha valaki idősebb életkorban szeretné ezt felvenni, akkor nagyon jól teszi, mert nem tudhatjuk, hogy van-e benne vírus, nincsen benne vírus, milyen típusa van éppen, hogyha esetleg megvan, de hogyha nem került benne a vírus, vagy például újabb fertőzés esetében, hogyha az oltás megvan, akkor már tudja eliminálni a szervezetből a bekerült vírusokat, tehát felnőtt korban is fel lehet venni, házi orvossal, kezelőorvossal meg kell ezt beszélni, és ők fel tudják írni receptre, patikában térítés ellenében vehető igénybe ez az oltás a felnőttek részére. A 7. osztályos gyerekek pontosan azért, mert még ebben a korban vannak, amikor a szexuális élet megkezdése, reméljük még azért odébb van, tehát az ő esetükben várható az, hogy akkor ezen humán papillomavírus típusokkal szemben egy hatékony és biztonságos védelmet fognak kapni.
3: Mikor nem ajánlott, például milyen egészségügyi állapot az, ami esetleg legalább egy kérdést indokol az orvos felé az oltás beadása tekintetében? Van-e ilyen állapot?
2: Bármilyen kérdést fel kell tenni a krónikus betegségek kapcsán, de nagyon fontos, hogy különböző ételallergiák, ekcémák kapcsán nagy valószínűséggel beadható az oltóanyag. Mindenkinek, akinek egy konkrét megbetegedése van, tudomása van róla, az mindenképpen beszélje meg a háziorvosával, az oltóorvossal, az iskolaorvossal ezeket a kérdéseket. Nagyon kevés az a konkrét megbetegedés, ami kapcsán kontraindikáció lehet. De mondjuk ebben az őszi időszakban, mert maga az oltás, ugye októberben lesz az első oltás, két oltásból áll, azért ne felejtjük el, hogy októberben van az első és jövő év, 2021 áprilisában a második oltásnak az ideje, de az őszi szezonban azért előfordulhatnak olyan légúti megbetegedések, amik lázzal járnak, akut megbetegedések, és mondjuk pontosan akkor, amikor az oltás napja van, akkor magas lázzal otthon van a gyerek. Amikor ez elmúlik, meggyógyul, akkor az iskola egészségügyi szolgálat biztosítja azt, hogy meglegyen ennek az oltásnak a pótlása. Tehát senki nem marad ki belőle azért, mert éppen akkor nem volt oltható, de olyan, hogy egyáltalán nem oltható, nagyon-nagyon-nagyon ritka. Ezeket meg kell beszélni, előfordulhat, de ezt mindig az adott konkrét gyerek kapcsán kell megbeszélni az adott oltó orvossal, házi orvossal, hogy azt tudom javasolni, ezeket kell átnézni. Maga az oltás kapcsán is felszoktak merülni a kérdések, hogy akkor milyen szövődménye, mivel járhat. Ez is egy olyan oltás, mint bármilyen más, tehát a szervezet immunreakciója az megnyilvánulhat a különböző tünetekben. Ez leggyakrabban hőemelkedés, esetleg egy kisebb láz, nagyon rövid ideig tartó, a szúrás helyén pír, fájdalom jelentkezhet, de ez bármilyen más esetben is előfordulhat, amikor az ember kap egy injekciót, tehát ez a szervezet reakcióját tükrözi, ezek nem szövődmények igazából, ez egy vele járó mellékhatásnak szoktuk hívni, de ezek kezelhetők és elmúlnak. Tehát ettől nem kell félni, de tudni kell, hogy vannak ilyenek. Hogyha valaki részletesen szeretné tudni, hogy mik ezek a várható mellékhatások, ezt is meg lehet kérdezni ugye háziorvostól, iskolavédőnőtől, iskolaorvostól, vagy pedig nagyon jó információ található magáról az oltásról, mi ellen véd, mik lehetnek a kontraindikációk, mellékhatások. A Nemzeti Népegészségügyi és Összeti Központnak a honlapján, ahol kimondottan van tematikus humán papilloma vírusra vonatkozó információk, illetve hogyha rámegyünk az nngk.gov.hu oldalra, akkor ott a hírekben már feldobódik azonnal az friss információk a HPV kapcsán, és oda lehet navigálni. Ahol ezek az oldalak megtalálhatod, de a keresőmotorba is ráírva, illetve van telefonszám is, amit meg lehet találni. 18-12 hívószámon, ingyenesen lévett hívószámon, ahol az egészségvonal munkatársai nagyon szívesen szóban is megbeszélik ezeket a kérdéseket, amik felmerülnek bárkiben. Rövidebb, hosszabb terjedelemben, de részletes információkat lehet találni.
1: Kedves hallgatóink, arról már hallhattak információt, hogy megkezdődött a 2026-27-es tanévben a HPV elleni védőoltás szervezése. Ismét lehetőségük nyílt a 7. évfolyamos lányok és fiúk szüleinek arra, hogy igényei gyermekük számára a térítésmentes HPV elleni védőoltást. Pár nappal ezelőttig kellett visszajuttatni az iskolába a jelentkezéseket. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy felnőtt korban van-e értelme az oltásnak. Dr. Asztalos Ágnessel, a Borsodabolyai-Zemplén vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának vezetőjével Kisné Veres Viktória beszélgetett.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: 1 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Talán már a héten találkozhat Brüsszelben Zelenszkij ukrán elnökkel Magyar Péter, jelezte a magyar kormányfő egy finn újságnak. A miniszterelnök az interjúban az alkotmány teljes újraírását kormánya egyik legfontosabb feladatának nevezte. A demokrácia helyreállításáról Magyar Péter büszkeségének adott hangot, hogy a kormánynak sikerült politikai megállapodásra jutnia az Európai Unióval. Az uniós forrásokról a miniszterelnök megjegyezte, ez a pénz a magyar embereket illeti meg, azokkal az aggodalmakkal kapcsolatban pedig, hogy idővel maga is önkényuralmi módszerekhez folyamodna, maga mögött tudva a Tisza párt kétharmados parlamenti többségét, Magyar Péter úgy fogalmazott, ennél jobb dolga is van. Magyarország és Ukrajna kapcsolatáról a Finlapban azt írták, Magyar Péter sem kíván fegyveres segítséget nyújtani Ukrajnának, és nem engedélyezi a fegyverszállítmányok Magyarországon keresztüli továbbítását. Szeptemberben rövid időre megakasztotta Ukrajna Európai Uniós csatlakozási tárgyalásait is, mert azt követelte, hogy Ukrajna biztosítsa az országban élő magyar kisebbség jogait. Magyar Péter a lapnak azt mondta, apró lépésekben kívánja helyreállítani a bizalmat Ukrajnával. Találkozni fog Zelenszkij ukrán elnökkel, talán már a héten Brüsszelben. Arra is kitért, hogy már alá is írtak egy megállapodást a magyar kisebbség helyzetéről. Korai stádiumú csomót fedeztek fel 14. Leó tüdejében. A pápát a következő napokban meg fogják operálni, jelentette be maga az egyházfő vasárnap. 14. Leó pápa a déli úrangyala imádság alkalmával beszélt egészségi problémájáról. A 71 éves, 2025-ben megválasztott amerikai származású pápának nincsenek korábbról ismert egészségügyi problémái. Aktív életmódot folytat, rendszeresen úszik és teniszezik. A Vatikán Matteo Bruni szentszéki szóvivőn keresztül nem sokkal később arról adott tájékoztatást, hogy a pápát a hét elején műtik meg, és előre láthatólag egy hétig fog lábadozni. Jó eséllyel ezen a héten lemondhatnak a Hunren Magyar Kutatási Hálózat vezetői, és az új törvény elfogadásáig átmeneti vezetőt választhat a szervezet, mondta Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter a Kontrollnak adott interjújában. A tárca vezető közölte, a Nemzeti Kutatási és Tudománypolitikai Hálózat, azaz a Hunren vezetését a kormány még a nyáron távozásra kérte fel. Stipsic András, a Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet vezetője személyében pedig javaslatot is tettek átmeneti vezető kinevezésére. Ennek a folyamatnak a héten lehet eredménye, így abban lehet bízni, hogy az átmeneti vezető nyugalmat és tisztánlátást tud majd biztosítani abban az időszakban, amíg az új Hunren törvény megszületik, mondta a miniszter, kiemelve, hogy a kutató közösségnek ez az érdeke. Tanács Zoltán a kormányváltás óta született feljelentések kapcsán kiemelte, az iratkezelési és tanulmányi rendszerekkel összefüggő 100 milliárdos ügyekben és a gondosóra programmal kapcsolatban fordultak a hatóságokhoz. Utóbbiról azt mondta, korábban több mint 100 milliárd forintot, csak tavaly pedig 27 milliárdot költött arra az állam, viszont a jelenlegi kormány szerint fele ekkora összeg is elegendő lett volna a célokra. A magyar űrprogramról szólva pedig kiemelte, Kapu Tibor magyar űrhajós és az általa elvégzett kísérletek fontosak voltak, az utazás pozitív lendületet és jövőképet adott Magyarországnak a témában. Azt mondta a miniszter, egy kormánynak muszáj befektetni a jövő iparágába, a tudományokba, ennek mikéntjéről pedig a későbbiekben kell dönteni. A Hunar elnevezésű magyar űrprogram ez év végéig tart, mondta a Tanács Zoltán miniszter.
0: Az időjárásról.
1: Az ország északi részén csak kevés felhő ígérkezik, eső nem valószínű. Az északnyugati északi szél sok felé megélénkül. Kedden már többnyire napos idő várható, csapadék nem lesz. Az északias szél főként a Tiszántúlon nagy területen megélénkül, néhol meg is erősödik. A hőmérséklet kedd délután 13 és 18 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István, mai műsorunkban Attenke zenekar munkásságával ismerkedünk meg, tartsanak velünk!

A Tenker zenekar, a Mecsek tánc együttes kísérő zenekaraként formálódott 2006-ban, a magyar nyelvterület vonós népzenei hagyományaival foglalkozik, önálló klubja, táncházai, koncertjei vannak.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: Ez egy csárdás volt. A leghíresebb magyar tánc. Az egész világ ismeri, csodálja. Illetve ez csak a nevében volt csárdás, mert ez a tánc a mezőségi szék faluból sokkal régebbi zenei örökség. A csárdás nem oly régi, csupán mindegy 200 éves tánc. A modern nemzet fogalommal karöltve jött létre a verbunkos zene talaján. Akkoriba Habsburg császárok uralkodtak Magyarországon, s erősen elnyomták a nemzet, a magyar nemesség törekvéseit. A művelt köznemesség függetlenedési szándékához egységbe szervező elv kellett, s azt meg is találta, hogy magyarok vagyunk. S mitől magyar a magyar? A nyelvétől, a kultúrájától. Fontossá, tudatossá vált a magyar nyelvhasználat, a magyaros öltözet, a nemzeti konyha, a magyaros zene és a nemzeti tánc is. Táncmesterek járták az országot, s terjesztették az új, a nemzeti táncot, a csárdást.
2: Rendszeres kutató, rendszerező és gyűjtő munkákat folytat. A zenekar fontos feladatának tartja Baranya megye töredékes magyar népzenei hagyományainak rekonstruálását annak érdekében, hogy a szakmai érdeklődést ez irányban felélénkítse. A népzenei ismeret terjesztésen túl táncházak népszerű táncrendjei, mulató énekei gyakran hallhatók előadásukban.
1: Kodály Zoltán mondta vagy 80 évvel ezelőtt, magyarnak születni ma már nem lehet. Azt mindenkinek magának kell megszerezni. Magyar az, aki a magyar kultúra részese. A magyar népzenének rengeteg arca van. Az előbbi összeállításban ebből a sokféleségből próbáltunk ízelítőt adni. Sokféle arc, sokféle hangzás, sokféle hangszer. Az első hangszer egy hosszi furugla volt, a Dél-Dunántúl pásztorainak ősi hangszere. Ha lehet ilyet mondani, ez az egyik legmagyarabb hangszer, mert ilyet más közel-távol már nem használ. Meg lehet, hogy a somogyi rengetegben már a honfoglalás óta szól a hosszi furugla. Következett a régi énekmondók, végvári vitézek hangszere, a koboz, amivel kísérve magukat gyönyörű, veretes versekbe öntve hirdették örömüket, bánatukat, büszkeségüket, a hősök emlékét, vivén a híreket egyik várból a másikba, és megosztva így az utókorral is. A leghíresebb verselő vitéz nevét mindnyájan jól ismerjük, Tinódi Lantos Sebestyénét. Ez a hangszer Moldvában a népzenében maradt fent tánckísérő hangszerként. Duda. A középkor fontos hangszere, kecske dudának hívják. A régies magyar népzene egyik meghatározó instrumentuma. Kecskebőrből, fából, nádból, szaruból készül. Pásztorok készítették az utóbbi időkben. Rengeteg hiedelem kapcsolódott hozzá. Tündérekhez, boszorkányokhoz, ördögökhöz szól, de róla később még sok szó esik. Az idők során a duda kiment a divatból. Az emberek szívesebben mulattak hegedűre, amin az újabb éppen divatos nóták is jól szóltak. A szomszédos népek zenéje ősi hegedűféle hangszereket is megőrzött, de a magyar népzene hegedűje, melyet a nép sokféle muzsikának nevezett, a városi, illetve udvari zenéből költözött a nép kezébe. Itt már képzett zenészekre volt szükség, különösen, hogy a hegedű igazán akkor szól jól, ha rokonai, a brácsa és a bőgő mellette vannak. A zenekarban való zenélés pedig nagy tudomány. A vonós hangszerek húrjai régen állati bélből, később fémből készültek. A húrokat a vonókra feszített, gyantázott lószőrköteg rezgeti meg. Ezt a hangot a hangszer célszerűen és művészien kialakított teste erősíti fel. Ki írta a népdalt, ki szerezte a népzenét, mi a címe? Ilyen kategóriák a népzene számára nincsenek. Hosszú időn, évszázadokon át alakult, formálódott, csiszolódott gyönyörűre a maga módján tökéletesre. Mint a szikla, ami a magas hegyről leszakad, begurul egy patakmederbe, ahol a jég, a víz munkája során a természet törvényei mentén aprózódik, gömbölyödik, s mire a folyóparton rátalálunk, csodálatos, gömbölyű, egyedi és tökéletes.
0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.

0: A Tenkes zenekar egyedi népzenei produkciója során időben és térben is átutaztatja közönségét a magyar zene legfontosabb pillanatain és változatain, mesébe fonva a hangszerek születésének történetét.
1: A népdal, a népzene egyedisége mellett is sokféle változataiban él. Más vidékeken másként szólal meg, sőt, kétszer talán meg sem szólal egyformán. Persze vannak változatok, amelyeket mindnyájan ugyanúgy ismerünk, amelyek összekötnek bennünket, ha együtt fújjuk őket.

0: zenekar megérkezését kanász tülkök és hosszú furúják hangja kíséri, és mire eljutunk a legfrissebb népzenei hangzása vonó zenekari felálláshoz, már is kaptunk egy izgalmas, gyors talpalót a népzene történetéből, de nem csak időben, hanem térben is végig utazunk a tájegységek zenéin. Egy rendkívül szórakoztató interaktív történet során megtudjuk, hogyan született a duda, megtanuljuk, melyik hangszer milyen szerepet tölt be a csárdásban.
1: Hol volt, hol nem volt? Lehet, hogy sehol sem volt. Az üveghegyen túl, ott, ahol a kurta farkú malactúr, vagy még azon is túl, a Tiszán túl. Ott, ahol a kis túr siet beléje, vagy mégis inkább itt a zselici dombok alatt, élt egy ördög, ördögöcske, s annak volt egy kecskéje. Hogy tegyen a kedvére, hajtogatta, legeltette dombról dombra. Nem úgy van az? Jobban mondva, két kecskéje, hét kecskéje, nyolc kecskéje, kilenc kecskéje, 46 kecskéje, 99 kecskéje, 100 kecskéje volt neki, 100 kecskéje, úgy bizony, s mind a száznak hosszú volt a farka akkoriba, úgy bizony. A fókáját, kecskenyáját, ahogy hajtogatta, a bicskáját előkapta, farigcságat egy nátszálat, nátszálat, farigcságat unalmába, buzgalmába, de megbotlott, s a pilinga megszaladt, belehasított a nádba. Eldobja, megsajnálta, mert mivel, hogy evés után a foga közé ragadt hút kipiszkálni, alkalmatos lehet az. Hajkai közé kapta, s a levegőt, ahogy szipogatta az orralikán befele, a nádcsövecskén kifele, az egyszerre csak megszólal, csengő, zengő, nád, síp, szóval, oly szépe, de olyan szépe, mint a fene. Úgy megtetszett neki, letört egy újabb nádszálat. Megfaragott septibe, egyet, kettőt, hármat. Szuvak, férgek, bogár, lárvák, a nádat kedve rágicsálják, s az egyik síp csupalik.

Fújta volna reggelig, de nem bírta szuflálva. Szuflálva. Szuflálva. Két nagy farkas ólálkodik. Fogát fenve áhítozik pecsenyére, kecske vese pecsenyére. Ne gyere be, beste lelke, mekeget fel rengeteg kecske felkeltve ezzel pásztorát, hogy felserkenve emezeket elkergesse. Ördögünk bottal kezébe, fenekedett ordasvérre, farkasvérre, mit farkas? Toportyán féreg, nem tálok szavakat, hangom is elakad. Ki járott? Tám farkasok? Ha nem is az angyalok. Vinnétek-e gidácskát? Ha nem is hoznánk. Az erdő felé vinnétek? Ha nem is a templomba. Éj, botta futok utánatok! Inkább előlünk, és akkor egymásnak estek. Ütötték egymást, birkózták egymást, birokra keltek, gyűrték egymást, s egy mesteri csavarintással az ördögöcske a farkasok kezéből a botot kitekerintette, s a farkasokat a

mooi, met hangja gyönyörű. Úgy esett, hogy tűz ütött ki, úgy fordult, hogy tűz ütött ki. Ég az a

elkapta az elsőt, ahol érte a hosszú farkánál fogva, s az ólból kihajította. Aztán a másodika, s a harmadika, a negyedike, a hetedike, így. A farka mindnek leszakadt, ördögünk kezébe maradt. Na azóta rövid farkú a kecske, de legalább meg lett mentve, illetve a legutolsót akkora lendülettel rendítette meg, hogy az a kecske a saját száján át a bőréből kiugrott, a bográcsba beugrott. A bőrét meg, hogy meg ne romolna, felfúgta, hogy tegye a polcra vagy a gerenda szögére, de a szusz belőle mind kiszökött, mivel duga szólja be. A három síp épp illik bele, beledugta, bekötötte. A levegő most is szökött éppen, de most már a nádon áll. És meg is szólalt szépen, de milyen szépen, mind a mesébe. A kecskék meg, hogy így megmenekültek, mekegve vidáman táncra perdültek az ördögöcske sípjának szavára, nádi hegedűre, perdülő dobjára, olyan vidáman, de olyan vidáman,

0: háta, mese vége, háta itt van,
1: meg.
0: Puss el véle. Így született a duda. De hogyan születik a zene? A zene a lélekből születik. Égi csatornákon keresztül megfogan, belül örvénylik, feszít, igényt támaszt, s végül fülünk elé tárul. Először a ritmus, majd a hangok dallamokba, harmóniákba rendeződve, s jő vele az énekelni vágyott szavakban megfogalmazható mondani való. A dal. A ritmus a zene alapja. S van egy ritmus, ami mindenki számára igen kedves és alapvető. Egész földi életünket végig kíséri, sőt, születésünk előtt majd 9 hónapon át édesanyánk szíve alatt ezt hallgattuk.

0: A moderátor Cigány Tamás, aki a zenekar tagjaként autentikus megjelenésével, beszédével és hanghordozásával már az első pillanattól kezdve hiteles kapocsként működik a gyerekek és a hagyományok között. Így épül fel a Tenkes zenekar Néktek emlékezem című produkciója.
1: Ez már igazi zenekari muzsika volt. A zenekarban mindenkinek megvan a feladata, s mindenkié más. Kell ezért egy vezető, aki irányít a zenében, s rendet tart. Ezt a feladatot a Magyar Népzene vonós zenekarában a hegedű látja el, a prímás. A hegedű lerajzolja egyszerű, elegáns vagy díszes cizellált vonalakkal, hogy miről is szól a nóta. Ezt a rajzot a bőgő bekeretezi. Hallhatjuk, s láthatjuk. Látjuk, ahogy a hegedű rajzolja a tiszát, ami borból van, s az én szívem attól olyan vidám.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: Egy szép, lelkesítő magyar dalt együtt énekelni mindig nagy öröm. De hogy vidámabban váljunk el, énekeljünk el egy olyan dalt, amelyet mindenki ismer, aki már volt második osztályos.

0: Zenesáv című műsorunkat hallották, melyben a Tenkes zenekar munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Antal Istvánt hallották, további jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Fontos, hogy Ukrajna betartsa a magyar nyelvű oktatást, illetve a kisebbségi iskolák jogi biztonságát szavatoló vállalásait, jelentette ki Orbán Anita külügyminiszter Luxemburgban hétfőn. A tagországok külügyminisztereinek tanácsülését megelőzően azzal összefüggésben beszélt erről, hogy az ukrán parlament vitát tart és szavaz a kisebbségi jogokról szóló törvényjavaslatról. Orbán Anita a magyar újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta, ezzel megoldódnának a kárpátaljai kisebbség oktatási és kisebbségi jogainak problémái. A miniszter emlékeztetett, a törvény az Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának részét képezi. Az október 6-i szakbizottsági jóváhagyás szükséges feltétel volt ahhoz, hogy a belső piacot érintő második és a versenyképességet érintő harmadik csatlakozási fejezet megnyílhasson. Végleges elfogadását követően Magyarország a kárpátaljai kisebbségi szervezetek képviselőivel együtt figyelemmel fogja kísérni a vonatkozó ukrán törvények megvalósítását, fogalmazott. Orbán Anita elmondta azt is, az orosz agresszió kapcsán az Európai Unió